0: amit engem megtart az irgalom.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Egészségügyi perceink következnek.
3: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
2: Nekem az is jó lenne, ha itt meggyógyulhatnék. Doktor úr, jó reggelt kívánok!
4: Igen, kicsit olyan grízes a hang.
2: Igen, úgy is érzem magam, olyan grízes. Igen. De ez most egy járvány egyébként?
4: Hát sokan vannak benne, igen. Meglepő, mert igazániból ezek a felső légúti dolgok, ezek ugye nem igazán nyárnak a sajátjai, bár van olyan fertőzés, ami hasonló influenza-szerű tüneteket tud csinálni nyáron. Ez egy teljesen másik kórokozó.
2: Köszönjük a
4: jó hírt. Nem nagyon van oltás, ezzel nem van semmi. Nyári influenzának hívjuk, teljesen különálló családba tartozó kórokozók csinálják.
2: Pár nap elmúlik? Nem kell vele foglalkozni?
4: Ez körülbelül úgy néz ki, mint az összes ilyen felső légúti dologgal, hogyha kezeljük, akkor 7 nap alatt múlik el, hanem akkor az egy hét beletart.
2: Tehát, értem. Ezért érdemes orvoshoz fordulni.
4: Ez egy tüneti kezelés, amit én alkalmazok.
2: De nem ezért hívtuk, hanem mert hogy van egy ilyen fura téma, a sarokfájdalom. Hogyha az ember focizik, akkor érti, mert belerúg a sarkába, és nagyon fáj. De ha nem, akkor mitől?
4: Hát ez is sok oka lehet annak. Ugye tulajdonképpen a végeredmény mindig ugyanaz. A végeredmény mindig a fájdalom. Hogy mi vezet oda, ez egy érdekes kérdés. Lehet ez egy rossz cipő, lehet ez egy túlsúly, lehet ez egy veleszületett boka, tér, csípőrendellenesség, egy rossz tartás. Valami mi a túlerőltetjük a szervezetünknek egy részét. És hát szerencsétlen megpróbálna adaptálódni ez az egészhez, csak ez túlmutat a lehetőségeken, és előbb-utóbb ez olyan folyamatokba fog torkolni, amik panaszt fognak okozni.
2: A lábujjhegyen járás nem megoldás?
4: Nagyon nem, mert akkor meg az Achilles-szín, illetve a sarok hátsó része lesz igazándiból fájdalmas. Arról van szó igazándiból, hogy hát, ha valami hosszú időn keresztül olyan ingereknek van kitéve, amire a genetikánk nem predesztinálta az adott területet, akkor előbb-utóbb baj lesz. Most itt, hogyha megnézzük, hogy mi történik, itt kialakul egy kóros csontosodási folyamat, ez látható egyébként röntgenen, nagyon-nagyon sokaknak van, azok közül, akiknek nincs egyébként saroktáji panasz, azoknak is nagyon sokaknak van.
2: Csak szerencséjük van.
4: Szerencséjük van, igen, mert nem kezdődik még ez a fájdalom, de akinél ennek a kapcsán idegbántalom, csonthártya fájdalom, lágyszöveti fájdalom, ezek kialakulnak, azok onnantól kezdve, hát elég rossz helyzetben vannak tekintve, hogy minden egyes lépésnél érződik ez az egész dolog.
5: Fáj.
2: Ez jobb, rosszabb, vagy ez egy folyamatosan
4: megépül? Vannak rosszabb napok. Reggel, mikor fölkel az ember az ágyból, és az első pár lépést megteszi, az általában ott a csillagokat látja, pedig már fölkelt a nap, tehát rettenetes, fájdalmas tud lenni. Aztán utána a napközben vagy bejáratok, és elmúlik, vagy nem. De azért az ember ettől spontán nem nagyon fog tudni.
2: Bejáratodik, ez nagyon jó, amit mond, a sport segít? Tehát az, hogy mozgatom, hogy terhelem, hát, az árt vagy segít?
4: Távol nem lesz tőle igazándiból jobb. Hát itt ugye a helyzet az, hogy vissza kéne fejleszteni ezeket a folyamatokat, amik a háttérben mennek. Most ez sokféleképpen lehet. Tehát lehet nekiállni gyógyszeresen, lehet nekiállni úgy, hogy az illető injekciót kap a sarkába, amit azért sokan nem szeretnek, mi se szeretjük elsődlegesen adni. És hát vannak a köztes állapotok, a köztes megoldások, amikor igazándiból a szervezet egységének a megbontása nélkül megpróbálunk valamit elérni még egy fizikai behatás sorral, ami ezeket a folyamatokat el tudja csendesíteni, és akkor erre van tulajdonképpen lágylézerkezelés, van fagyasztásos kezelés, és van a kettőnek a kombinációja.
2: Gyógyulás van ebben?
4: Hát van természetesen.
2: Vagy csak jobb állapot.
4: Ezeket a dolgokat azért csináljuk, hogy gyógyuljon meg az illető, tehát ezért ez egy eléggé alapelvárás.
2: Tünetmentessé tud válni.
4: Most a helyzet az, hogy nyilván ezt ismételgetni kell. Igazándiból nem egy megterhelő kezelési sorról van szó. Menet közben érdekes mód még a panaszok átmenetig erősödhetnek is, aztán utána kerül egy lecsengő fázisba ez az egész. De arra mindenképpen föl kell hívni a figyelmet, hogy ha nem változtat az illető a testsúlyán, ha nem változtat a cipőjén, hogyha nem nézi át azokat a folyamatokat, hogy mitől kezdhetett el fájni az ő sarka, akkor ez a panaszsor vissza fog térni. Tehát ha valami ugyanazt csináljuk ötször, akkor ne lepődjünk meg, hogyha ötször ugyanaz lesz a folyamat végeredménye. Tehát itt alapvetően tényleg ezeket is át kell nézni, de ezt sokszor otthon tudom.
2: Mennyire életkor függő ez?
4: Hát alapvetően nem életkor függő.
2: Tehát ez egy gyereknél épp úgy előkerülhet, mint
4: egy... Sőt, gyereknél még sokkal inkább, mert hogyha a gyerek a növekedési fázisban egy rossz terhelést kap, akkor nagyon elhúzódó lábpanaszai tudnak általában lenni. Ez annyira elterjedt egyébként, hogy van olyan, hogy az ortopéd sebészeti rendelésen a betegeknek kb. 65-70% ezzel a panaszra jelent.
2: Fájásak,
4: igen. Na most itt vagy a talpi oldal fáj, vagy hátul az Achilles-szín tapadásánál fáj, nagyon sok mindent lehet vele kezdeni, amit nem feltétlenül javasolnék, az erőlökés hullámkezelés. Az talpilemez gyulladása alapvetően jó, hogy a talpilemez bántalom van, akkor az jó, hogy a talpon van egy kötőszövetes lemez, ami végig halad tulajdonképpen a sarokcsonttól egészen a lábujjakig előre. Ha ez van probléma, akkor azt lehet lökés hullámkezeléssel lazítani. De ha valakinek sarokcsontfájdalma van, csontfájdalma van, hát arra nem nagyon üssünk rá. Tehát csonthártya fájdalom, illetve íhüvely gyulladás, ezekre általában inkább immobilizációt szoktunk javasolni, semmint az, hogy kalapáccsal üssük. Tehát azt ne, viszont a lézer és a fagyasztás az jó szokott elmenni.
2: Ez a kalapáccsal üt is egyébként sem hangzik olyan jó. Értem, hogy van, aminek segít, de hát azért...
4: Bizonyos kultúrákban elég nagy hozadéka van a dolognak, de nem alkalmazzuk.
2: A lábunk az mindig ennyire érzékeny volt, vagy ezt elrontottuk azzal, hogy ennyit ülünk, cipőket hordunk, a hölgyek magas sarkút, és...
4: Hát
2: és
4: a magas sarkúval össze lehet kócolni a dolgokat rendesen. Tehát ott sajnos az egy problémakör, illetve hát a túlsúly, mint olyan, az minden ilyenben benne van. Ugye a súlyunk az gyakorlatilag a talpunkon keresztül vezetődik le a talajra, ez nem egy nagy varázslat, hogy ezt az ember kimondja, de minden mérnöki struktúrának megvannak a határai, ennek is megvannak a határai. Egyébként nagyon szépen van kitalálva, van egy boltozati rendszer a lábnak, ami gyönyörűen elosztja a súlyt három ponton a talajon. Ez dinamikusan teszi, mert hogy ezzel még járnunk is kell, és onnantól kezdve a lábnak amúgy egyébként folyamatosan alakulnia kell a talajhoz. Tehát rendkívül jó megreált dolog, csak ha túlfeszítjük a húrt, akkor abból előbb-utóbb fájdalom lesz. És akkor eljön a pillanat, amikor az ember ezzel valamit kezdeni kell, akkor jó, hogyha eszébe jut, hogy vannak ilyen fizikoterápiás eljárások. Amúgy egyébként mindenki kipróbál otthon magán mindent, és ezzel nincs is probléma. Ha valakinek beválik, akkor azt szeretjük, de hát nálunk nyilván nem azok csapódnak le, akiknek otthon egy krémtől megoldódott.
2: Na, ezt akarom kérdezni, hogy nyilván mindenre van kenőcs, mert hát bemegy az ember egy gyógyszertárba, és hát mindenre van.
4: Hogyne, így
2: de hat is?
4: Hát mondom, még egyszer mondom, azért nehéz ezt megítélni, mert akiknél hat, az nem jön el hozzánk.
2: Hát jó, hát ez igaz.
4: Nem hat, azok jönnek el hozzánk, azok nyilván elmondják, hogy a krém nem ért semmit, de valószínűleg sokan vannak, akik bekenték háromszor, négyszer, és jó lett. Reméljük náluk továbbra is hatékony lesz, hogyha nem, akkor ez a lehetőség ez rendelkezik.
2: Kenjék, vagy menjenek a doktor úr.
4: Így van.
2: Ennyi. Dr. Szegő Péter, köszönöm.
4: Köszönöm szépen.
1: Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Önök szerint csökkenti vagy növeli Magyarország nemzetközi mozgásterét az, hogyha kiegyensúlyozott viszonyba kerül az Európai Unióval? Ez a kérdésünk, amelyre várjuk a válaszaikat, meg ehhez a kérdéshez fűzött kommentjeiket is természetesen, és fogunk erről majd beszélgetni is a mai műsorban. Ez lesz az egyik témánk, de van még más is, mutatom, hogy kikkel és hogy miről lesz szó.
2: A fiatalokat elveszítették, a technológiai versenyben pedig lemaradtak, mondta az Indexnek a volt miniszterelnök. A Fidesz vezetője szerint emiatt veszítették el a választást. A Fidesz és a KDNP nem szavazta meg, hogy a parlament sürgős eljárásban tárgyalja meg az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvényeket. Jelen formájában nem hajtja végre az EU migrációs paktumát Magyarország, mondta Pósfai Gábor belügyminiszter. Idén nem lesz MCC Fest, a Fidesz közeli elitképző mindezt a megváltozott körülményekkel indokolja. Vendégeink Tétényi Éva építész, Hoffmann Tamás nemzetközi jogász, Keresztes Attila energiastratégiai tanácsadó.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Bodac Balázs.
1: Önök szerint csökkenti vagy növeli Magyarország nemzetközi mozgásterét az, hogyha rendezi a viszonyt az Európai Unióval? Ez a kérdésünk, nézzük az adás elején. Mit mutatnak a válaszok? 4%-a van a válaszadóinknak, akik szerint ez csökkenti a mozgásterünket, 96% szerint pedig növeli. Egyébként én szorosabb eredményre vártam, de nem tudom, majd adás végére lehet, hogy akkor majd még jönnek a többiek, és egy kicsit borítják ezt. Köszöntöm Önöket otthon, vendégeimet itt a stúdióban, szervusztok, örülök, hogy itt vagytok nálunk. Kezdjünk is azzal, hogy az értékelésnek az időszaka úgy tűnik, hogy még tart. Az Indexnek adott interjút tegnap Orbán Viktor, nézzünk ebből egy részletet.
3: Többet dolgoztunk ezért a vereségért, mint korábban a győzelmekért.
4: Orbán Viktor elemezte a Fidesz bukásának az okait az Index podcastjában. A Fidesz elnöke szerint a választási vereségért a fiatalok párttól való elfordulása és a politikai ellenfél digitális fölénye okolható.
3: Ők jobban csinálták, mint mi, ezt a tényt mindenképpen rögzítsük. Úgyhogy ez a tanulni kell ebből. Tehát a mi szakmánk, a politika vagy a politikai verseny, az a leginkább innovatív szakma ma a világon. Rengeteg újítás van. Módszertani, technológiai, ez az egész kütyűrendszer, ami most a különösen a fiatalok élnek, ezek új dolgok. És úgy látom, hogy új itt. Aki az újításban lemarad, az elveszíti a választást. Nem voltunk elég innovatívak. Én innen közelítek.
1: Mindig a politikai szereplőkről van szó, az egymással szemben álló felek vezetőiről, vagy az őket képviselő szervezetekről. És a nép, hogy vajon miért fordult el tőlük, a szavazópolgárok vajon miért fordultak el a kormánytól ilyen arányban. Ez mindig egy másodlagos van, mint ahogy az ukránok önvédelmi háborújában is a nyugat harcoltatja az ukránokat, mint hogyha nem volnának egyébként ukránok, akik megfogják a fegyvert és védik a saját földjüket. Ez mindig ki van véve a képletből azoknak a sokasága, akik tulajdonképpen döntenek egy ország sorsáról. De itt volt egy másik is, és ez egyébként ezen a trekken rajta van Orbán Viktor, meg az egész Fidesz, hogy a fiatalok miatt veszítenek. A 21 kutatóintézetnek volt egy mérése néhány héttel a választás előtt, és anélkül, hogy túl sok számot mondanék, a 50 éves korig bezárólag ott torony magasan vezet a Tisza párt, vagy vezetett a Tisza párt, az 50 és 64 éves kor között ott fejfej mellett volt a Fidesz és a Tisza párt, most már nyilván nem így van, ami azt jelenti, hogy 64 évig bezárólag többségben voltak a Tisza szavazók, a 65 év fölöttieknél volt csak a Fidesznek többsége. Tehát nem igaz az, hogy itt a fiatalokról volt szó. 64 éves korig többsége volt a Tiszának a Fidesz-szel szemben.
5: Hát Orbán Viktor 63 éves, lehet, hogy neki 64 éves korig még mindenki fiatal, nem? És akkor ez innentől kezdve...
1: De azt hittem az lesz majd, hogy a poénra futtatod, hogy majd, hogy tulajdonképpen ő még igazából tiszás volna.
5: Hát az is lehet, ezt nem tudhatjuk. Viszont hát nagyon érdekes volt tényleg ez az interjú, meg előtte ugye a Fidesz kongresszuson elmondott beszéde is, hiszen ebből kiderült, hogy igazából mindent tökéletesen csináltak, beleértve a kampányt is, viszont a nép valamiért, valószínűleg azért, mert a virtuális térben megtévesztették, mégis úgy döntött elsőprő többséggel, bár ugye kiderült, hogy ez csak a fiatalokra igaz, hogy a Fidesz ellen fognak szavazni. Hát ebből nekem azért az jön ki, hogy tényleg, ahogy az előbb említetted, arra nem gondol, hogy esetleg az embereknek vannak saját igényeik, saját gondolataik, saját elhatározásuk, és nem biztos, hogy megadták magukat a külföldi erőknek, ahogy azt ugye Orbán Viktor korábban elmondta. Nem
1: letették lehet, egyszerűen... a fegyvert, azt mondta igen. A kongresszus, hogy letették a fegyvert.
5: Igen, ami persze Orbán Balázs szerint egyébként egy jó dolog, egyébként az elsőprő túlerő fölött, úgyhogy erről majd lehet, hogy beszélgetniük kell, hogy ez most akkor jó vagy rossz dolog volt végső soron. Minden esetre, hát ugye visszatértünk arra, mint a választási kampányban, hogy az egyik oldal ilyen magasztos koncepciókkal próbál operálni, és azt gondolja, hogy ennek alapján lehet nyerni, a másik oldal pedig arról beszél, amik a konkrét problémák, és azt gondolom, hogy igen, ezért nyert a Tisza elsőprő többséggel, mert a Fidesz egyrésztről nagyon rosszul kormányzott, másrészt nem is foglalkozott egyáltalán az emberek problémáival sem.
6: Hát megnéztem az interjút, mert ugye tudtam, hogy a beszélgetésre készülök, és nagyon rossz érzésem volt. Azért volt rossz érzésem, mert úgy tűnt, mintha egy teljesen más valóságot látna Orbán Viktor. És lehet, hogy ő tényleg egy más valóságot látott, és eszembe jutott, amikor Bayer Zsolt, amikor elvesztették a választást, mondta azt, valamit nagyon nem értettünk meg a néplélekből. Ugye az egész kampányuk arra épült, hogy az embereknek ilyen egyszavas üzeneteket adjanak, és akkor majd valami demagógiával, vagy egy populista szlogenekkel meg lehet az embereket téveszteni. Tehát nagyon jól mondtad, hogy valahogy az embert hagyták ki ebből az egészből, és az a fajta gondolkodásmód, amivel kvázi a választópolgárnak az értelmi képességeit lealacsonyították, ez nem jutott volna el hozzájuk. Én azért azt vettem ki, hogy ha a Fidesz ilyen módon nem tud megújulni, és egy nagyon érdekes dolog volt, nem tudom mennyire figyeltetek fel rá, hogy 729 szavazatot kapott csak Orbán Viktor, vagy 737-et, nem tudom, de a kettő között nem volt sok különbség, csak pár szavazati különbség volt, gondolom a többiek nemmel szavaztak. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz sem egységes. És az, amit
1: nem, bocsánat, az a, tehát a 8-an nem szavazták meg, 730-an meg megszavazták.
6: Igen.
1: És ennyi volt a küldöttek száma.
6: Tehát igen, az, hát akkor nem tudom, mint ha 1400-at mondott volna, de lehet, hogy csak rosszul értelmeztem, akkor elnézést kérek. Nekem azért úgy jött ki, hogy nem teljesen egységes az Orbán Viktornak az elfogadottsága a Fideszen belül sem, éppen azért, mert pont azokról a témákról, amiket itt kérdeztek tőle, akár 60 pusztát, vagy a korrupciót, ami ténylegesen okozhatta ezt a nagy választási vereséget, az úgy tűnt, mintha nem is létezne.
1: teljesen elhessegette, hogy ez komolytalan, igen, 60 puszta, Lázár gazdagodása rendben van, Szijjártói rendben van, 60 puszta meg komolytalan, ezt mondta.
7: Igen.
1: Hát de bocsáss meg, Attila.
7: Ez egy nagyon érdekes, ugye Orbán Viktor széles mellel kiállt a kongresszus elé is, és azzal kezdte, hogy minden felelősséget vállal. Majd minden felelősséget áthárított másokra, és megállapította, hogy egyetlen személy alkalmas a bolygón arra, hogy a Fidesz vezesse az ő. És most egy évet kért, aztán majd egy év múlva megint kér valahány évet. És kapcsolódva ahhoz, hogy valóban teljesen alkalmatlan ebben a formában a Fidesz a megújulásra, hát már ez a Fidesz, ez valószínűleg nem fog megújulni, tehát óriási repedések érzékelhetőek benne. A Fidesz megújulásához Orbán Viktor nélküli Fidesz kellene, az meg már nem Fidesz. Úgyhogy ebből lesz majd néhány formáció rövid időn belül, elég egyértelmű a különböző, most még csak politikusan és óvatosan megfogalmazott üzenetekből az, hogy tanácstalanok a Fidesz tagjai, hogy keresik az utat, nem találják az értékrendet, nincs is értékrend.
6: Azért lehet, hogy van, mert én úgy érzékeltem, de aztán lehet, hogy vagy rosszul, hogy azért a Fideszben vannak olyan emberek, akik tényleg komolyan gondolják, hogy ez a nemzeti irányzat, meg ez a polgári értékrend nagyon fontos, és én őket megmondom, sajnálom is, hogy nem találják a helyüket, mert ők tényleg hisznek ebben, és valahogy úgy érzékelhetik, csak lehet, hogy ezt nem tudják, vagy nem merik kimondani, bár a kongresszuson már voltak ilyen jellegű felszólalók, hogy mintha őket is becsapták volna, vagy ezt nem keresik a helyüket, de azt nem mondanám, hogy mindenki talajt vesztett, inkább azt mondanám, hogy keresik azt az utat, amivel ők saját magukat a saját értékrendjükben tudnák képviselni.
7: Igen, hát ez kb. Az, amit én mondtam, mert egyénileg megvannak az értékrendek nyilván, de a Fidesz, mint közösség, az abból kicsúszott, és igazából hát az egész program annyi volt, hogy folytatjuk a mit. Tehát nincs egy iránya, nincs egy célja, ez így nem fog működni, de hát majd meglátjuk, végülis Orbán Viktor már sok mindenre képes volt, úgyhogy lehet, hogy most is, bár amikor egy-egy ilyen nyilatkozatot ad, akkor szerintem, hogy rögtön lehet látni, hogy a Tisza támogatottság egy kicsit megnő.
5: Hát bevallom, én nem tudom, hogy milyen értékközössége van a jelenlegi Fidesznek. Ugye a polgári jelzőt azt már nagyon régóta nem használták egyébként, ugye G. Fodor még annó mondta is, hogy hát ez csak egy politikai termék volt. Az utóbbi években...
1: Miközben volt ez már a pártnak a neve is. Tehát Fidesz Magyar Polgári Szövetség, aztán igen, Magyar Polgári Párt.
5: Igen. De az utóbbi években inkább csak egy egyre elfokozódó radikalizálódást tudtam megfigyelni bennük. És bevallom, én nem nagyon értem azt, hogyha vannak embereknek határozott értékrendjük van, amivel egyébként összeegyeztethetetlen a Fidesz által mostanában tanúsított értékrendszer, ha ezt egyáltalán lehet annak nevezni, akkor azok hogyan tudták ezt eddig támogatni, és hogyan tudják még mindig támogatni. Tehát nem tudom, hogyha például valaki magát atlantistának vallja, akkor az hogyan tud még most is beülni a parlamentben, ebbe adott esetben úgy, hogy hát a Fidesz elmúlt 10 éve minden volt, csak nem atlantista.
1: Ugye Bóka Jánost kifejezetten atlantistaként tartották számon, még volt.
5: Hát Bóka János ugye még SZDSZ-es is volt egy időben, tehát ő valószínűleg valóban atlantista volt valaha. Hát ő is egy elég nagy pálfordulatot.
1: Visszatérve ennek utána fogok nézni. 1400-1500 között volt a küldöttek száma 2021-ben és 23-ban a kongresszuson. Most arra vonatkozóan nem találtam adatot, hogy hány meghívott küldött volt, vagy akinek valamilyen jogcímen jár ez a tisztség, hogy ott legyen. Az tény, hogy 737-en adtak le érvényes szavazatot, és ebből 729-et megkapott Orbán. De mindegy, zárója bezárva, ebből a szempontból most ez talán nem is, mert hogy ő lett végeredményben az elnök, és kész, de valóban egyébként van elégedetlenség a párton belül. Nem is kicsi, főleg azért, mert nem tudják, hogy merre tovább. Mert ez nem derült ki Orbán Viktor szavaiból.
5: Én azt gondolom, hogy egyébként kiderült Orbán Viktor szavaiból korábban, hogy ő egy sokkal radikálisabb álláspontot szeretne képviselni, és egy sokkal radikálisabb irányba szeretné elvinni a Fidesz, mint ami eddig volt. Tehát ez azért a kongresszuson elmondott beszédéből és az Index podcastjából is kiderült, hogy ő tulajdonképpen azt mondja, hogy a kormányzásával az volt a legnagyobb baj, hogy túl puhák voltak. Tehát például ugye igen, azt mondta, hát igen, hogy mindent gondoltunk a Fideszről, csak azt nem, hogy nem voltak elég határozottak és kemények, hogy hát például a szuverenitás védő intézményeknek a vezetői sem tudtak megfelelő határozottsággal fellépni, hát most nem lennék Lánci Tamás helyében egyébként, egyébként sem, de most még kevésbé.
1: Egyetlen politikus helyébe se.
6: Igen, egy ismerősöm azt mondta, hogy lehet, hogy a Fidesz a Mi Hazánknak a szerepét szeretné átvenni, és ezért van inkább ez a radikális irányba való mozdulás.
1: Vagy csak megakadályozni azt, hogy a saját jobb szélén lévőket, azokat elveszítse, és azokat a Mi Hazánk szívja fel.
5: Igen, de azért, amikor azt mondja, hogy vadhajtásokat kell hallgatni, amikor azt mondja, hogy nem voltak elég erősek, és a többi, az egy egyértelmű radikális irányváltásnak lehet a jele, miközben nyilván többen meg azt mondják, hogy a polgári közepet kellene újra visszatérni. De a kettő egyszerre nem megy.
1: De többször hangsúlyozta azt a miniszterelnök, hogy ilyen technológiai, infrastruktúrális kérdés volt a választói vereségnek az oka. Mintha nem lettek volna óriás plakátok, nem lett volna írdatlan médiabirodalom, nem lettek volna kommunikációnak egész eszközei, nem lettek volna digitális polgári körök, harcosok klubja, és a többi, és a többi. Fölsorolni is nehéz, és ez ne lett volna több százmilliárd forintból működtetve. Hogyha csak technológiai volt a kérdés, akkor mennyi pénz kellett volna, vagy mennyi platformot kellett volna még itt szolgálatba állítani?
7: Hát nézd, ez egy érdekes kérdés, hogy egyáltalán mennyi pénz folyt ki az elmúlt 16 évben a kommunikációra, 100 milliárdokban, de talán 1000 milliárdokban mérhető. És hogy hát az energetikát, hogy itt párhuzamba hozzam, ha ezeket az óriás plakátokat mondjuk a lakótelepeken a házfalra tapasztják, akkor valószínűleg nagyon sok hely meg lett volna oldva már a szigetelés program. Tehát elképesztő kárt okozott ez nem csak a lelkekben, hanem az, hogy gyakorlatilag ez az elpazarolt humántőke és tényleg mérhetetlen mennyiségű pénz, hogy ebből milyen pozitív változásokat lehetett volna elérni a gazdaságunkban, az embereknek a jólétében. Ez például az egyik oka ennek a választási vereségnek, és ezt nem hajlandó Orbán Viktor semmilyen módon se beismerni.
1: Uniós pénzekkel kapcsolatban sürgősségi jogalkotásra van szüksége a kormány, illetve a kormányzó többség szerint, azért mert szorítanak bennünket a határidők. Erről volt ma a szavazás a parlamentben, nézzük.
8: A Fidesz leszavazta, hogy sürgősséggel tárgyalják a kormány által benyújtott törvényjavaslatot, amelyet az Európai Uniós pénzek hazahozatala érdekében nyújtottak be.
9: Önök ma újra világosan elárulták a hazájukat, azt akarják, hogy a magyar egészségügyi rendszer oktatása, a magyar vállalkozók, a magyar agrárgazdálkodók ne jussanak hozzá ahhoz a 6000 milliárd forinthoz, amihez évekig az önök ipari méretű korrupció miatt nem jutottak hozzá. Szégyen és gyalázat, szégyeljék magukat.
8: A miniszterelnök felszólalására Bóka János úgy reagált. A sürgősségi eljárás célja az, hogy ne legyen idő a 110 oldalas javaslat részleteinek megismerésére.
10: Olyan intézkedéseket, amelyek alapvetően érintik a magyar felsőoktatási rendszer finanszírozását, alapvetően érintik az alkotmányos intézményrendszert, és mindezt az uniós forrásokra való hivatkozással szégyeljék magukat.
8: A vitában a KDNP részéről Juhász Hajnalka úgy fogalmazott, pártja támogatja az uniós források megszerzését. Ugyanakkor szerinte továbbra sem világos, hogy a kormány milyen feltételeket vállalna a pénzekért cserébe.
1: Ja, a múlt héten benyújtották ezt a csomagot, hogy 110 oldalt, 10 ember, fejenként 11 oldalt kell áttekintenie, mondjuk nagyjából egy hét alatt, az azt jelenti, hogy másfél oldalt kell naponta áttekinteni, szóval ezt azért meg lehet csinálni, ez nyilvánvalóan nem lehet probléma. Továbbra is él az a narratív, hogy valamit biztos ígért a kormány, ezért cserébe Brüsszelnek, ott van a jogszabálycsomag, tehát lehet látni, hogy mit.
5: Hát ezt.
1: Egyébként meg ott van Várhelyi Olivér, Ursula von der Leyen közvetlen munkatárs az Európai Bizottságban, akit Orbán Viktor küldött oda, tehát egy telefon, és meg lehet tudni, hogy van-e valami háttérralkó az Európai Bizottsággal.
7: A Fidesz nem nagyon zavarta az elmúlt években az, hogy nem voltak hosszas egyeztetések. Ugye mi minden reggel kicsit rettegve nyitottuk ki a magyar közlönyt, hogy na éjfélkor milyen rendelet jelent meg, ami éppen hogy fog minket ellehetetleníteni, vagy mekkora kárt okoz a az energetika. Hát igen, borzasztó volt, tehát egy rémálom volt. Úgy, hogy több éves munkákat romboltak le egy-egy éjszaka, és egyébként meg nagyon sokszor a kedvencek részére olyan jogszabálymódosításokat csináltak, olyan előnyös helyzetbe hoztak csoportokat, társaságokat, ami egyébként meg a többieknek nagy versenyhátrányt okozott. Szóval én azt hiszem, hogy ez a hirtelen jött érzékenység, az előzetes egyeztetés, ez jó lett volna, ha mondjuk az előző néhány évben is elhangzik, de valahogy akkor ez nem volt fontos.
1: Nyerhető bármilyen szinten politikailag az uniós pénzekkel kapcsolatos eseménysor a Fidesznek?
5: Hát akkor, hogyha ezt tudja úgy keretezni esetleg, hogy valóban a szuverenitásunkat fel kellett adni ezért. Ugye most ez lett a szlogen hirtelen. Azt gondolom, és majd fogunk beszélni a migrációs paktumról később, hogy itt viszont a Tisza azért hibát követett el, mert ezt sikerült úgy kereteznie, mint hogyha ez valamilyen olyan dolog lenne, ami egyrészt borzalmas, másrésztről pedig ennek a végrehajtása aztán tényleg ellentétes a magyar szuverenitással. Itt szerintem hibázott a Tisza, de egyébként...
1: A migrációs paktum.
5: Igen, a migrációs
1: paktum. Egyébként semmi köze nincs az uniós pénzekhez, ezt gyorsan tegyük hozzá.
5: Valóban nincs, de az is tény, hogyha viszont valóban nem fogjuk végrehajtani, akkor ott a jogállamisággal kapcsolatos feltételrendszerrel nem biztos, hogy tökéletesen összhangban leszünk, de erre majd visszatérünk később. De azt gondolom, hogy alapvetően nincs sok esély erre, hiszen ha minden jól megy, akkor hihetetlen mennyiségű pénz fog Magyarországra érkezni viszonylag rövid idő alatt, és ennek jelentős részét olyan területeken fogják befektetni, ami a magyar emberek számára azért kedvező lesz. Például bérlakásépítés, adott esetben energetika. Az energetikai rendszer korszerűsítésére és a többi. És hogyha ennyi pénz érkezik a gazdaságba, az tényleg leszivárog minden szintre. Tehát annak érezhető hatásai lesznek.
6: A volt kormányzó pártnak érdeke, hogy ezek a pénzek ne vagy sokkal lassabban jöjjenek ide, mert fel tudja mutatni, hogy alkalmatlan a Tisza a kormányzásra. Tehát ezért
1: Brüsszel
6: van
1: meg
6: ez
1: gonosz.
6: Igen, Brüsszel meg gonosz. De felhívnám a figyelmet, ha nem lenne a Tiszának kétharmada, akkor lenne borzasztó rossz világ. Ugyanis ez a fajta ellenzéki magatartás, amit most még így is mutat a Fidesz, ez azt jelenti, hogy minden és minden javaslatot biztos, hogy megakadályozott volna. Tehát nekünk, ha azt kell mondanunk, egy szerencsénk van, hogy a kétharmaddal eznek most már nincs olyan súlya, mint mondjuk lenne, ha nem lenne kétharmad.
1: Hát legalábbis mondjuk az ilyen jellegű jogalkotás szempontjából. Aztán, hogy... mi a szerencse, meg mi az, ami nem akkora szerencse, az éppenséggel nemzetközi jogi vagy egyéb kérdések miatt az akár majd fölismerülhet, de fogunk majd erről beszélni a következő részben. Ön szerint csökkenti vagy növeli Magyarország mozgásterét, ha rendezi a viszonyt az Európai Unióval? Nézzük így az első rész végén, hát nem sikerült önök közül több embert meggyőzni, hárman gondolják, már csak 3%, nem darab, hanem százalék. Tehát 3% gondolja úgy, hogy ez... csökkenteni fogja a lehetőségeinket, a többiek úgy gondolják, hogy növelni. A migrációs paktumról, amelyről azt mondja egyrészt a belügyminiszter, másrészt pedig a miniszterelnök is, hogy nem fogjuk végrehajtani, nem készít Magyarország tagállami intézkedési tervet ezzel kapcsolatban, és hogy ennek milyen következményei lehetnek akár az EU-n belüli szövetségi politikában, akár ebből lehet-e valamilyen jogállamisági eljárás, és hogy annak milyen következményei lehetnek Magyarországra nézve, erről fogunk majd beszélgetni a szünet után, maradjanak velünk.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja. Was a bottle in the sea, a diamond buried deep.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ön szerint miként hat Magyarország mozgásterére az, hogyha rendezi a viszonyát az Európai Unióval, csökkenti vagy növeli ezt a mozgásteret a jelenlegi kormány politikája? Csökkenti a mozgásterünket, mondja a válaszadóink 3%-a, 97% viszont optimista szerinte növelni fogja. Nézzük a kommentek. Csökkenti a mozgásterünket, mondja a válaszadóink 3%-a, 97%

Hat azt írta, hogy a jó kapcsolat az eredmény, csak tárgyalásokkal, néha-némi kompromisszummal, jó szándékkal érhető el. Ez a közös érdek, hát meg nagyon kemény izmozással, azért ott sem minisztráns fiúk ülnek. Tehát megismétlem a kérdést, mert fontos lesz Ibolya válasz a szempontjából. Tehát úgy azt kérdeztük, hogy ön szerint miként hat Magyarország mozgás terére, hogyha rendezi a viszonyt az Európai Unióval? Ugye értik? Tehát nem kezdem el magyarázni. Ibolya azt válaszolta nekünk, hogy a magyar lányok szépek, s ha beszélni is tudnának, azt bele lehetne foglalni a történelem könyvekbe. Próbáltam rájönni, hogy mit értett meg Ibolya abból a kérdésből, amit föltettünk, de látom, hogy itt egy másik világról van szó, és én próbáltam kérdést írni ehhez a válaszhoz, de képtelen voltam rá, és igazából én örülök az ilyen kommenteknek, mert intellektuálisan mindig egy kicsit kimozdítanak a komfortzónámból. Az, hogyha a szép magyar lányok beszélni tudnának, azt bele lehetne foglalni a történelemkönyvekbe. Ez, hát nem tudom, mi az a szer, ami ezt a gondolatot hozza ki valakiből, de érdekes olyan mondatokat olvasni, hogy a szavaknak külön-külön, tehát van szótári alakjuk és jelentésük, de végeredményben, amikor összevegyítjük őket, akkor ez jön ki belőlük. Mindenesetre gondolkozzunk el rajta, lehet, hogy van egy mélyebb filozófiai tartalom, és most menjünk tovább azzal, hogy a migrációs paktummal kapcsolatos magyar álláspont az vajon mit fog majd hozni.

0: Magyarország továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumának jelenlegi formáját, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását. Ez Pósfai Gábor belügyminiszter mondta a távirati irodának adott nyilatkozatát, azt idézték többfelől is. Ugye június 12-én lépett életbe a 2 évvel ezelőtt már az Európai Unióban elfogadott migrációs paktum, amely bizonyos kötelezettségeket ró a tagállamokra. Vagy átveszünk migránsokat, nem idéz ki, tehát meledékkérőket, akiknek elbíráljuk az ügyét, vagy hogyha nem, akkor Magyarországra nagyjából 350 fős keret vonatkozik, 20 ezer eurót fizetünk utánuk évente, vagyis évente nagyjából 7 millió eurót, ezt most egy hét alatt fizetjük ki egyébként büntetésként, vagy pedig a határőrizetben technikai segítséget nyújtunk. Az, hogy nem készít Magyarország intézkedési tervet, vagyis kivonja magát ez alól. Ez mit fog majd jelenteni a szövetségi politikában, a jogot tekintve, illetve van-e szélesebb körű nemzetközi jogi relevanciája?
1: Igen, kezdjük azzal, hogy ugye Magyarország 2015 óta nagyon-nagyon súlyos nemzetközi jogsértéseket és Európai Uniós jogsértéseket követel a menedékkérőkkel kapcsolatos bánásmóddal. Sokaknak nem fog tetszeni, amit mondok, de szerintem nagyon káros az, amit az elmúlt napokban Magyar Péter csinál. Például amikor migráns táborozik, amikor itt menedéktáborról van szó, amikor gyakorlatilag dicséri a Fidesznek azt a migrációs politikáját, ami nagyon sok részben egyrészt képmutató volt, másrészt pedig hihetetlen károkat okozott Magyarországra. Ugye a hivatalos narratíva az, hogy hát Orbán Viktor valamilyen vizionárius emberként felépítette az európai védfalat, ami megóvta Nyugat-Európát a migrációtól, először is nem védett meg senkit semmitől. Ugyanúgy átmentek a migránsok ezen a kerítésen, csak lehet, hogy nem elsőre, vagy másodikra, hanem harmadikra. Ugye nézze meg valaki, hogy Ausztriában, mondjuk az osztrák-magyar határon hányan kértek menedéket az elmúlt években. Vajon azok az emberek honnan jöttek? Csak nem Magyarországról jöttek azok az emberek. Nézze meg valaki, hogy Szlovákiába hányan érkeztek és kértek menedéket. Azok az emberek esetleg nem Magyarországon átérkeztek Szlovákiába? Tehát Magyarországról tömegével utaztak át migránsok idézőjelben, és mindeközben az elmúlt most már lassan 2 évben napi 1 millió eurót fizetünk azért, mert Magyarország nagyon súlyosan megszegte az Európai Uniós jogi kötelezettségeit. Jelen pillanatban Magyarország még azt a minimumot sem teljesíti, amit egyébként civilizált nemzetek évszázadok óta megtesznek, hogy menedékjogot adnak a menedékkérőknek. Emlékezzen valaki vissza a himnuszra. Ugye? Bújt az üldözött, s felé karnyult barlangjába, szerte nézett semlelé honnyát a hazába. Miről szól ez? Arról szól, hogy a magyar név zivataros évszázadai keresztül magyaroknak tömegeinek kellett menedéket kérni a más országokban. És ezt a menedéket megkapták. Magyarország nem hajlandó menedéket nyújtani senkinek, és a jelenlegi miniszterelnök sajnos ezt a politikát

0: úgy tűnik, legalábbis szavakban követni akarja. És ahelyett, hogy azt mondaná, hogy végre akarjuk hajtani a migrációs paktumot úgy, hogy az először is ne okozzon Magyarországra vagy az Európai Unióra részre jelentős migrációs nyomást, amit meg lehet csinálni, viszont a menedékkérelmeket el fogjuk bírálni, amit viszont nem teszünk meg lassan 10 éve érdemben. Ehelyett azt mondja, hogy fantasztikus volt a Fidesz politikája, folytatni fogjuk, továbbra is fizetjük a napi 1 millió eurós bírságot, és mellé még, ha jön egy újabb kötelezettségszegési eljárás, ami jön, ha nem hajtjuk végre a migrációs paktumot, ami egyébként Európai Uniós rendelet, tehát kötelező végrehajtani. Ez nem úgy néz ki, hogy mi válogathatunk a kötelező Európai Uniós jogszabályok közül, hogy mit hajtunk végre és mit nem, ahogy nem válogathatunk a belső jogban sem, hogy mit hajtunk végre és mit nem. Éva. És ha nem fogjuk végrehajtani, akkor újabb bírságokat fizethetünk később. Szerintem ez egy borzalmas politika, és én nagyon-nagyon csalódott vagyok, hogy úgy tűnik, hogy ez a jelenlegi irányvonal.
1: Éva?
2: Hát én egy kicsit másképp látom a helyzetet. Azt gondolom, hogy a jelenlegi Tisza kormány nem mondhatja azt, hogy én végrehajtom a migráns paktumot, és szerintem ez egy rossz kifejezés, hiszen ez a menedékkérőknek a befogadásáról, vagy a kezeléséről szóló Európai Uniós irányelv. És ha jól
0: nem
2: tudom,
0: irányelv, hanem rendelet.
2: Vagy ez rendelet, elnézést. Dolog. És ha jól tudom, Magyarország igenis választhat, amit a Balázs itt felsorolt, hogy ő mit tesz meg, és valószínűleg ez arra vonatkozik, hogy azt a fajta migrációs intézkedési csomagot, amit a Fidesz a Vitnyédi táborral kapcsolatban már elkezdett kialakítani, azt nem fogja folytatni, és nem akarja ide a migránsokat befogadni. Vagy a menedékkérőket, ez talán jobb szó. És miért? Azért, mert ez egy olyan támadási felület lenne politikailag, amit nem engedhet meg, és nagyon sok emberben az a félelem benne van, még most is, hogy ugye amivel riogatott itt a Fidesz a választásokkor, hogy ha Magyar Péter kerül kormányra, na akkor itt aztán migráns áradat lesz. Emiatt van szerintem egy ilyen kommunikáció, hogy nem, ezt mi nem akarjuk végrehajtani, de valójában szerintem meg fognak egyezni a technikai segítségnyújtásba, mert az egy olyan lehetőség, amivel igenis Magyarország fog és tud is élni, szerintem.
1: Igen. Nem csak mi döntjük el, hanem azok a nagyon kitett országok, mint Olaszország, amelynek a vezetője Giorgia Meloni, Orbán Viktor szövetségese erőltette legjobban ezt a migrációs paktumot. Szóval nem biztos, hogy ők azt fogják elfogadni. Mi azt mondjuk, hogy oda küldenénk, mit tudom én, számítógépeket, hogy gyorsabban menjen az elbírálás, vagy akár embereket, akik átvizsgálják, csak azt mondjuk, nekünk nem erre van szükségünk, hanem vigyetek el tőlünk 80 embert. De nem tudom, tehát nyilván ez lesz a tárgyalásoknak a középpontjában, ha lesznek ilyenek.
3: Én más hangsúllyal látom ezt a kérdést, mint Tamás. Értem a jogi réteget, és azt helyesen mondtad, hogy rendelet, meg kötelező végrehajtani, meg stb. Sőt, ennek lehetnek olyan következményei, hogy akár egy kötelezettségszegési eljárás hosszú távon, vagy bizonyos helyzetekben gyengébb tárgyalási pozíció az Unióval szemben, de ez egy távoli dolog, mert elég sok uniós ország rosszul hajt ennek a rendeletnek a belső jogrendjébe való beépítésével. Úgyhogy ezzel olyan nagy dráma nincs, hogy ebben lemaradtunk. Viszont ez a történet, ez arról szól a Tisza szempontjából, hogy a Fidesz sok éven keresztül egy egészen hiszterikus atmoszférát alakított ki, gyakorlatilag hogy hogyan definiálta magát ellenségképekkel, amik ellen meg tudja védeni az országot. És ez az egyik legszimbolikusabb dolog volt az egész utóbbi évek borzasztó kampányaiban, hogy jönni fog a migránsáradat, amik majd elsöpörnek minket, mint a mohácsi vész körülbelül. Na most egy ilyen helyzetben nem állhat elő a Tisza egy ilyen racionális érvelés sem, mint amit te mondtál, hanem ezt puhítani kell, ennek el kell venni az élét, el kell magyarázni az embereknek, hogy abszolút nem úgy működnek a dolgok, mint amit a Fidesz itt nagyon sok éven át belénk súlykolt, és tulajdonképpen ez a migrációs paktum, ez egy olyan gyakorlati eljárásrendet jelent, ami standard, az Unió minden országában egyformán fogják kezelni migránsokat, és ennek az az eredménye, hogy sokkal könnyebb elutasítani ezeket az igényeket. Sőt, egyébként pont a patrióta oldal fogadta nagy ovációval ezt az egészet, ugyanis van benne egy olyan kitétel, hogy migráns táborokat az Unión kívül is létre lehet hozni. Tehát az is egy megoldás lehet, vagy az, hogy adunk egy technikai segítséget az uniónak, és akkor így számoljuk el ezt a pénzt, de az is lehet, hogy egyébként lesz migránstábor, csak valahol mondjuk a Balkánon szépen ezt a problémát exportáljuk oda, mint hogy ezt most már elég sok ország, Olaszország, Hollandia, stb. Ezeket elő is készítette, úgy tudom, hogy egy tábor meg is valósult már talán, úgyhogy ez egy összetett helyzet.
0: Én nagyrészt egyetértek az elhangzottakkal. Itt két dolog. Az első dolog az, hogy tovább mennék. A migrációs paktum még azt is lehetővé teszi, hogy a menedékkérőket őrizetben tartsák, ami eddig nem volt lehetséges, és valóban az nagyon fontos, hogy befogadási központokat lehet létrehozni az Európai Unión kívül, ahová akkor is ki lehet toloncolni a menedékkérelmet elutasított személyeket, hogyha egyébként az illetőket nem lehet beazonosítani, hogy honnan jöttek, vagy a saját származási országuk nem akarja őket visszavenni. Jelen pillanatban az Európai Unión belül 20% a kitoloncolási arány a 100%-hoz képest, ami borzalmas, és ezen én azt gondolom, hogyha ez megvalósul, nagyon jelentősen fog javítani a migrációs paktum. Ezért is kéne egyébként végrehajtani pontosan. Az én problémám az, hogy megértem azt, hogy valóban az elmúlt több mint 10 év hiszterikus közhangulata után valamennyire keretezni kell ezt a kérdést. De én ennek nyomát se látom. Én azt látom, hogy Magyar Péter megpróbál Orbánabb lenni Orbánnál a migráció kérdésében, és azzal támadni Orbánt, hogy ő nem is volt elég kemény a migrációban, de bezzeg mi. Mi majd semmit nem fogunk megengedni. Miközben Magyarországnak legalább annyit meg kellene engednie, hogy a menedékkérelmeket el lehessen Magyarországon bírálni, ami egyébként 2015-ig egy teljesen normálisan megvalósuló dolog volt Magyarországon. Ha ezt megvalósítanánk, nem kellene napi 1 millió eurót fizetni. Nem látom nyomát se annak, hogy erre lenne kormányzati szándék.
3: De augusztus végéig nem is nagyon fogod látni, mert a legfontosabb most, hogy az EU-s pénzek megjöjjenek. És gyakorlatilag a teljes jogalkotás tényleg napi, nem tudom, 14-16 órában azon dolgozik, hogy ezeket az alap szabályokat, törvényeket megvalósítsák. Ez ki lesz pipálva vélhetőleg, szurkoljunk, mert azért fontos, hogy megjön ez a pénz.
0: Legalább retorikailag meg kellett volna próbálni előkészíteni, de én az ellenkezőjét látom ennek.
3: Szerintem ez szeptember, ez az egész téma hűlni fog, és utána sokkal könnyebb lesz.
0: Legyen úgy.
1: Az MCC Fest, az a Matthias Corvinus kollégiumnak a rendezvénye, az ilyen tájt nyaranta mindig egy fontos seregszemléje volt a Fideszhez kötődő értelmiségnek, és hát ott nagy összeesküvéseket, összefüggéseket, de volt egyébként köztük időnként összeesküvés elmélet is, de nagy összefüggéseket, Magyarországnak a helyét, a különböző politikai irányzatoknak, az áramlatoknak az erejét, vagy a gyengeségeit, társadalmi, gazdasági kérdéseket, ilyeneket vitattak meg. Hát ez most elmarad. Ezt maga az MCC, a Matthias Corvinus kollégium közölte. Az ok, amire hivatkoznak ebben, az, hogy megváltoztak a körülmények. Ennél mélyebben nem fejtik ki, hogy milyen körülmények változtak meg. Kialakult helyzetre való tekintettel. A 2026-os MCC Fest nem kerül megrendezésre. Ez a kerül megrendezésre egyébként ez egy olyan szerkezet, mondom, hogy hülyét kapok, tehát nem rendezzük meg, vagy tehát van erre egyébként a nyugati finnugorma jobb példa is, amivel ezt ki lehet fejezni. De ez csak egy dolog, mert Novák Tamás az MCC Pressnek a vezetője. A tegnapi nap folyamán egy eléggé éles hangú posztot írt Orbán Balázsnak, akinek ugye a fennhatóság alá tartozik az egész MCC. Úgy fogalmaz Novák Tamás, hogy hihetetlen Balázs, hogy továbbra is úgy kommunikálsz, mintha lenne a szavaid mögött bármilyen fundamentum. Magyar Péter kegyétől függ az MCC jövője, ezt mindannyian tudjuk, és te nem tettél az elmúlt 2 hónapban semmit azért, hogy a több ezer diák és a több száz kollégát biztonságérzetén bármit is javíts. Hol a szuverenitásról bullshitelsz, hol fürdesz a diákok sikerében, akiknek szívből gratulálok, de tegyük hozzá, hogy ők nem azért sikeres MCC-sek, mert a rendszer része voltál, hanem annak ellenére. És még azzal is vádolja Orbán Balázst, hogy célkeresztet tett az MCC-re, aztán valódi vezetői kvalitások hiányában nem mérte fel Orbán Balázs a helyzetet. aztán romokat és haldokló márkákat, a Scrutont és a Mandinert hagy maga után. Orbán Balázs meg arroganciával pótolta a szakértelmet, és azt hitte, hogy kultúra az pénzért vásárolható. Szóval ez most már az MCC-n belüli erős kijelentéseknek az összessége, és nem csak erről van szó egyébként, én is úgy tudom, hogy ott forrong a hangulat. Orbán Balázsnak nem volt most jó két napja, azért ezt tegyük hozzá, a parlamentben sem volt neki szerintem a legkényelmesebb. Nagyon nagy intézményről van szó, mire számítatok, mi lesz a jövője?
2: Hát én úgy látom, hogy azok az alapítványok, vagy konkrétan az MCC, ahol nagyon sok olyan állami forrást használtak, vagy használhattak fel, ugye, azok meg fognak szűnni, illetve ugye egy részük, már ezeknek a kekváknak meg is szűnt, pontosan azért hagyták életben még a felsőoktatási intézményeknél, hogy egyáltalán valahogy biztosítsák a felsőoktatásnak ugye a finanszírozását. Ez abszolút nem volt, hát sem piaci alapon, sem amúgy nem volt egy egészséges és egy igazságos szerkezet, és ha jól tudom, pont emiatt volt például az probléma, hogy az Erasmus programban nem vehettek részt a magyar felsőoktatásban tanulók, és valahogy az MCC is próbálta hát ezt a saját pályázatai útján kiegyenlíteni, de ez abszolút nem volt igazságos. Én azt látom, hogy ez majd előbb-utóbb visszaáll. Ebből a...
1: Mármint az Erasmus.
2: Az Erasmus is, meg...
1: Hát erre
2: meg
1: van
2: az,
1: is ígéret.
2: Igen, hogy pont emiatt, hogy ezek meg fognak szűnni. Ez egy kérdés, hogy most, amit felolvastál, hogy az emberek hogyan kezdenek egymással személyeskedni, ez nekem csak azért érdekes, mert eddig is megtehették volna. Tehát, hogy valójában, amikor a hatalom oly mértékben be volt betonozva, hogy azokat az embereket, akik vezető pozícióba kerültek, de védte őket a hatalom, nem is merték kritizálni, és ugyanez egy picit visszás helyzet, mert szerintem akkor is kellett volna, talán ez lehetőséget ad arra, hogy megtisztuljanak ezek az intézmények, és valójában nem csak itt, hanem máshol is egy olyan szakmai vezetés jöjjön elő, ami majd biztosítékot ad arra, hogy a jövőben alkalmatlan vezetők nem lesznek ilyen intézmények élén.
1: Attila?
3: Kicsit olyan ez a történet most, mint egy rossz szappanopera, ami már nagyon régóta tart, és akkor az utolsó részen a főhősnő azt mondja, hogy hát valójában nem is szerettelek, szép se vagy, és okos se vagy, nekem valaki más kell. Tehát várható, hogy rengeteg ilyen kiszólás lesz, hiszen most már a hatalom az nem tud úgy eljárni a különböző szereplőkkel szemben, ahogy az elmúlt 16 évben. Elő fog jönni rengeteg személyes sérelem, nagyon sok ilyet fogunk látni, ez most csak egy esemény. Hát az, hogy elmarad az MCC Fest, hát én most elmorzsoltam néhány könycseppet, úgy gondolom, hogy túl nagy érdeklődés, akkor valós társadalmi érdeklődés nem lehetett, hiszen ha lenne, akkor vennének rá de jegyet.
2: Azért mondom, hogy volt, mert ugye Esztergomban szokták ezt megrendezni.
3: Igen. Amíg ingyen van, addig van. És ha fizetni kell, akkor nem.
2: De hát... ott is kellett fizetni, csak ugye ez tényleg egy nagy rendezvény volt, akár Esztergomban ez egy jelentős rendezvény volt. Inkább az, hogy valószínű nincsen pénz, tehát hogy kiment mögül le a pénz.
3: Hát ezt lehet.
1: Ha még várjuk, hogy a Transit Fesztivál mi lesz? Igen. Például. Tusványos lesz.
0: Hát ugye nyilván a jegybevétel a töredékét sem fedezte a valós költségeknek, különösen nem tudjuk, hogy a fellépőknek esetleg mennyit fizettek. Ugye az MCC-vel az az óriási probléma, hogy az nagyon sokáig egy jó szakkollégium volt. Tehát egy alapvetően jobboldali, polgári konzervatív értékrendet követő szakkollégium volt, ahova tényleg olyan egyetemisták mentek, akik inkább a jobboldal felé húztak, de nem azért mentek oda, mert ott Habzsi Dőzsi volt, nem azért mentek oda, mert kivételes lehetőségeket kaptak, hanem azért, mert megfelelő továbbképzést kaptak egy számukra megfelelő háttérben. És akkor Orbán Balázs kitalálta, hogy ebből fognak csinálni valamilyen világszínvonalú elitképző, és ráadásul nem csak egy elitképzőt csinálnak belőle, hanem 800 millió más dolgot. Tehát lett kávézója hirtelen, lett saját könyvkiadója és könyvesbolt hálózata, ugye a Libri, lett saját újságai, ugye például a Mandiner, lett brüsszeli kiküldöttsége, amiről a leghíresebb hír az, hogy az Európai Unióban letiltották a lobbizási készségeit, mert ugye gyakorlatilag majdnem egy orosz kémközpontként funkcionált, de hát mindegy. És megfizettek elképesztő összegekért 820-ad rangú magyar és külföldi kutatókat, idézőjelben többségük soha életében nem kutatott és publikált, de rengeteg pénzt kaptak azért, mert ott voltak, és mert megfelelő módon képviselték a kormány által preferált ideológiát. Hát az én kedvencem az volt, hogy hát itt az MCC-n belül van nemzetközi jogi műhely, ahova néha hívnak ilyen egészen kiemelkedő professzorokat, és volt olyan, hogy egy indiai marxista professzort hívtak előadni az MCC-re. Miért? Azért, mert az elmondja, hogy a nyugat rossz. És akkor egy elméletileg konzervatív intézményben megjelenik egy marxista professzor, aki előadást tart, ki tudja mennyi pénzért.
1: Teszem arról, hozzá, egyébként az önmagában nem volna baj. Tehát az, hogyha a nézeteknek a sokszínűségét jelenítik, meg akkor is, hogyha van nekik egy saját identitásuk, de itt igen az volt, hogy a nyugat rossz.
0: Ugye az MCC-vel az a borzalmas probléma, hogy egyrészt nagyon-nagyon sok diák tanulott. Nem csak Magyarországon, hanem a Kárpát-medence más országaiban is. Tehát van egy tényleges, általános és középiskolai szinten egy fontos funkciója, amire rengeteg pénzt kaptak, és rengeteg pénzt költöttek, de mellette hihetetlen sok pénzt költöttek teljesen fölösleges dolgokra. Tényleg mindenkinek, aki kicsit is közelebb állt a kormányhoz, adtak plusz pénzt, azért már tudományos tevékenységet folytattak ott, és most ugye a kormány el fogja venni tőlük ennek az anyagi fedezetét. Viszont az a baj, hogy nem biztos, hogy innentől kezdve a ténylegesen hasznos tevékenységét is folytatni tudja majd emiatt.
2: Azért valószínű az oktatást azért az biztosítják.
0: De
2: itt az MCC-nél a nagy probléma az volt, és ugye amikor ott voltak Esztergomban, akkor volt, hogy néha így beszélgettünk, akik oda járnak, iszonyú támogatásokat kaptak. Tehát, hogy mit tudom én, mondjuk kapott egy egyetemista, mit tudom én, 100 egységet, akkor ők kaptak 1000-et. Tehát, hogy valószínű azt a 100 egységet meg fogják kapni, mert hogy ugye az oktatás, mint olyat be kell fejezni, és erre meggyőződésem, hogy a jelenlegi kormány is fog annyira pénzt adni, ebbe majdnem biztos vagyok, csak
0: de
2: azok
0: én
2: a vadhajtások,
0: biztos,
2: mert... amiket említettél, hogy könyvkiadás, mandíner, ezek fognak szerintem.
0: De én meg nem vagyok benne biztos, hogy a kormánynak pénzt kéne erre adnia, ugyanis még akkor is sokkal többet adnának, mint bármilyen más szakkollégiumra. Tehát az MCC-nek miért kéne most rengeteg plusz pénzt adni, miután már kikekvásítják, vagy
1: hát azt mondja ugye Novák Tamás, az MCC Pressnek a vezetője, hogy erről kellett volna tárgyalásokat folytatni a Orbán Balázsnak az új kormánnyal, egyébként az ott dolgozó, vagy ott dolgozó, egyébként az ott dolgozók is, főleg az ott tanuló hallgatóknak az érdekében. Attila?
3: Nem hiszem, hogy Orbán Balázsnak meg lenne erre bármilyen szinten sem a képessége, sem a lehetőség, hogy most tárgyalásokat folytasson. Egy olyan védekező helyzetben van, ami a túlélésre játszik, mint ahogy nagyjából az egész Fidesz frakció, úgyhogy az MCC-n nyilván az oktatás meg fog maradni, az összes többi sallang az le lesz választva, ami piacosítható, azt valószínűleg eladják, vagy egyáltalán kikerül ebből az egészből. A propaganda, ha kimegy belőle, és ez az egész kultúr káderképzés, akkor nyilván egy sokkal tisztább struktúra marad, ami kevésebb pénzből működtethető, és azért ne felejtsük el azt, hogy szemmel láthatólag most az új Tisza kormánynak nagyon fontos az oktatás. Tehát végre olyan szereplőket és olyan üzeneteket látunk, hallunk, ami egy normális oktatáspolitikát úgy vizionálhatunk. Tehát én azt gondolom, hogy ezt meg fogják oldani, de egyszerűen nyár van, és a másik az, hogy minden erőforrás leköt most tényleg az EU pénzeknek a hazahozatala, tehát szerintem ezekkel a témákkal ősszel, illetve talán a téli időszakban fognak tudni igazán mélyen foglalkozni.
1: Majd persze, tehát most, hogy amikor arról szólnak a hírek, hogy a MediaWorks, a Fidesz környéki médiabirodalomból százszámra rúgják ki az ott dolgozó munkatársakat, és valahogy nincsenek ott azok a milliárdosok, akik 100 meg 1000 milliárdokat juthattak hozzá az elmúlt 16 esztendőben. Könnyen lehet, hogy azért, hogy majd az MCC-nél ott próbálják meg az értelmiségi bázisnak a további nevelését finanszírozni. De ezt úgyis meg fogjuk majd látni. Tétényi Éva építésznek, Hoffmann Tamás nemzetközi jogásznak és Keresztes Attilának energiastratégiai tanácsadónak köszönöm. Örülök, hogy beszélgettünk. Köszönöm szépen a figyelmet. Holnap este újra találkozunk, addig is vigyázzanak egymásra és magukra is. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Csehovot eltáncolni, hát ez önmagában első hallásra kihívás. A Feledi projekt művészeti vezetője, maga Feledi János itt van velünk. Szerbusz János, örülök, hogy itt vagy.
2: Köszönöm, jó reggelt.
1: És viszitek Csehovot a művészetek völgyébe, de hát Csehov ugye azok a nagy gesztusok és a hatalmas csendek művészete. Nálatok hogy lesz?
2: Nálunk is vannak hatalmas csendek, főleg Kulka János részvételével, közreműködésével, mert tehát igazából onnan indult a történet, hogy tavaly volt 15 éves a Feledi projekt, és hát szeretem magam kihívások elé állítani. És már megcsináltam a Csehov Sirályt, és akkor onnan jött, hogy akkor lépjek tovább. És akkor jött a Cseresznyés kert, és próbálok inkább az összművészet felé orientálódni, tehát hogy a tiszta tánc már azt érzem, hogy mert nem mozgatja meg úgy a fantáziám, és ezért valahogy az összművészet felé az, ami most így izgat, úgyhogy élő jazz zenekarral játsszuk, Sári wow. Péter trió élőben játszik, ők írták a zenét, és Kulka János színművész, Kossuth Díjas színművész közreműködik, aki nem csak beszél, hanem táncol is az előadásban. Úgyhogy szerintem egy nagyon szép összművészeti történet, és akkor onnan indult a történet, tehát a dolog, hogy maga a karakterek, a műben való viszonyok, szerepek, az, amik izgattak, és ez szerintem nagyon jól leképezhető a tánc nyelvén, és ezért hívtam társművészeteket, és így alakult a Cseresznyéskert.
1: Ez izgalmas. Hát ugye Kulkától a mozgás nem általában, Vári Évával volt
2: van,
1: egy zseniális előadásuk. Hát azt szerintem, aki látta, örök emléke. Azt kívánom, hogy ez is ilyen legyen.
2: Köszönjük.
1: Hol tartotok vele?
2: Hát sokat játszottuk Pesten, a Nemzeti Táncszínházban együttműködésben hoztuk létre. Játszottuk Miskolcon, a Miskolci Nemzeti Színházban, játszottuk Mosonmagyaróváron, és az is nagyon érdekes, hogy most fogjuk először játszani szabadtéren, a Művészetek Völgyén, Vigán Petenden, úgyhogy ez is egy érdekes, hogy szabadtéren hogy működik az előadás. Nyilván az élőzene és a Kulka Janinak a személyisége, színpadi jelenlétét, azt gondolom, hogy az már ad egyfajta garanciát. És annyira érdekes, mert a Janival sokat beszélgettünk így a próba folyamat alatt, és az előadások előtt, és mondtam, ugye nyilván vannak instrukciók az előadásban, és néha nem mindig jutnak eszébe, és akkor mondtam, hogy figyelj, ha te csak ott ülsz a széken, egy olyan élettörténetet mesélsz el azzal, hogy csak nézel, és nem mozogsz, hogy ezek fantasztikus dolgok. Úgyhogy hát próbálunk, július 29-én leszünk Vigánt Petenden, aztán visszük majd nyáron még Gyulai Várszínháznak a Tószínpadára, szeptemberben Pécsen játsszuk, úgyhogy remélhetőleg...
1: Komoly élete van.
2: Igen, reméljük, hogy ez folytatódik.
1: A táncosok hogy viszonyulnak egy ilyen bonyolultabb feladathoz? Mert ez számukra azért az, másra is figyelni kell, nem csak önmagukra és a mozgásra.
2: Igen, tehát onnan indult a dolog, hogy mindenkivel elolvastattam a művet, még hogyha régebben is olvasta, de mondtam, hogy mindenki olvassa el.
1: Kötelező olvasmány.
2: Így van, elevenítsük fel az emlékeket, és sokat beszélgettünk helyzeteken, szituációkon, viszonyrendszereken, és akkor ezeket a helyzeteket nyilván nagy inspirációt adott a Sárik Péterék zenéje, és ezek alapul véve elkezdtünk dolgozni a próbateremben. Én szeretek úgy dolgozni, hogy azért meghagyom a táncosoknak a saját kreativitásukat, tehát nincs semmi se kőbevésve, és ki is kérem a véleményüket, hogy érzik, mit éreznek, hogy gondolkodnak ők is, és aztán a végén együttesen alakul ki a végső forma. De azt gondolom, hogy ők is szeretik a nem csak a végrehajtó feladatot, hogy megmondom, hogy akkor 3 és 2-t jobbra, 3 előre, hanem ők is bele tudják rakni a gondolataikat, az érzéseiket, és ez fontos szerintem, mert ettől lesz őszinte és hiteles a színpadon.
1: A karaktereket ugyanúgy színpadra rakod, mint ahogy az eredeti darabban van? Tehát ott van Firsz, ott vannak a lányok, minden ott van?
2: Abszolút mindenki. Mondhatni, hogy kvázi egy cselekményes, történetmesélős táncerőadás, de azt gondolom, hogy ezennél egy picit több, mert inkább az érzésekre, érzetekre szeretnénk hatni az előadással, és próbáltam olyan színházi kellékeket, színházi helyzeteket bevonni, ami nem csak koreográfia vagy tánclépés, hanem inkább már a jó értelembe vett táncszínház.
1: Nem tudom, van-e annak rossz értelme. Én például azt nagyon bírom, amikor színház van a színpadon, miközben a táncosok viszik a prímet. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon, nagyon erősen 21. századi műfaj lett.
2: Én is azt gondolom, és például volt az egyik táncvészernek, mondtam, hogy figyelj, ezt a jelenetet úgy képzelném el, hogy ülsz egy széken, és egy nagy dunsztos üvegből uborkát eszel. És maga az a jelenlét, hát nem, nyilván nem lépések halmaza, de hogy nekem ez sokkal többet jelent annál a jelenetnél, mint hogyha mondjuk táncolna 3 percet vadul és dobálna a lábait jobbra-balra. Úgyhogy vannak ilyenek, vagy például biciklizik az egyik táncos a színpadon az egyik jelenet közben, amivel kicsit így nem csak a tiszta tánc formát, hanem kicsit ezt a színháziasabb légkört teremtjük meg.
1: Csehovnak a maga módján van humora, nem csak a Körmendi Jánosékféle feldolgozásban, hanem úgy egyébként is. Nálad marad humora?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát nyilván a helyzetekből és karakterekből van egy keserédes humora is, de van a karakterekből fakadóan, a helyzetekből is szerintem olykor vicces szituáció, amikor az ember azért magára ismer bizonyos helyzetekben, és szerintem ez a jó, hogy le tudja képezni akár a saját élethelyzetére bizonyos színpadon látott történéseket.
1: Művészetek völgyébe visszatérsz.
2: Igen. Pont amikor jöttem ide, elgondolkodtam, hogy az utóbbi 4-5 évben minden évben ott voltunk, és annyira jó, mert tényleg ott aztán a kultúrának és a művészetnek minden szegmens, és mindenki meg tudja találni a saját szájíze szerint a formanyelvet, vagy azt a légkört, és közben egy olyan közösségi légkör van és lét van, akik már évek óta visszajárnak, és olyan jó, hogy mi is művészek találkozunk a Budapest Bártól elkezdett, tehát, hogy annyiféle kollégákkal, akikkel évek közben nem tudunk összefutni, vagy nem látjuk egymást, ilyenkor jó összejönni, és figyelni, vagy beszélgetni egymást.
1: Na, rögzítsük még egyszer, mikor lehet benneteket látni?
2: Július 29, Művészetek Völgye, Vigánt Petend.
1: Feledi János, köszönöm.
2: Köszönöm.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Zámbó Brigitta és Jenővári Miklós, a Madách Színház két művésze jött előre ünnepelni. Örülök, hogy itt vagytok. Jó reggelt kívánok.
2: Köszönjük szépen,
1: hogy itt vagyok. Mert hogy Jégvarázs és 100. előadás holnap után, ugye?
3: 18-án, igen.
1: Akkor igen, akkor pont holnap után. Iszonyú gyorsan lett ebből 100. Ez egy tavalyi premier.
3: Igen, szeptember végén mutattuk be, 2025. szeptember végén mutattuk be ezt az előadást, és az alatt hát nem egészen egy teljes évad, ugye most itt az alatt elmúlt. És hát a Madách Színház az bővelkedik olyan előadásokban, amik ehhez, ilyen és ehhez hasonló számokat ugrott meg, de azért az, hogy ez egy év alatt történt meg ilyen rapid módon, azért az nekünk is egy nagy meglepetés és nagy öröm.
1: Nehéz darab?
4: Komplex. Tehát hiába idézőjelesen csak egy Disney mese adaptációjáról beszélünk, azért nagyon komoly komplexitása van, és szerintem akik a háttérben dolgoznak rajta, illetve mi a színpadon is érezzük ennek a nehézségeit és ennek a súlyát, meg a felelősségét.
1: Ugye nálatok az a nehézség minden más mellett is, hogy egy prózai előadásban, hogyha valaki valamit elront, akkor a másik tud neki segíteni, és akkor befejezi a mondatot, vagy másik szituációt kreál a helyzetből. Ez nálatok nem megy. Ott minden fel van építve, minden mozgás ki van találva, minden látványelem úgy kell, hogy legyen. Mert hogy másképp összeomlik a rendszer.
3: Igen, hát amit a Brigi mondott, hogy ez csak egy Disney előadás, az a csak, az egy igen nagy zárójelet megnyit, mert azért ez azon felül, hogy egy Disney színpadi adaptáció, de hát ez egy Broadway musical, ez egy nagybetűs Broadway musical, aminek őrületes komoly szenikai és technikai követelményei vannak mindenki felé, aki a színpadra akarja varázsolni, és ez hozza magával azt a szerkesztettséget, amit a színpadon lévők és a színpad mögött lévőknek is be kell tartaniuk, ami igen roppant komplex és nagyon komoly összmunkát igényel. Ennek ellenére egyébként a Madách Színháznak egy olyan elképesztő műszakja van, és egy olyan összetartó csapata van, mind a színészek, táncosok, kórus, zenekar, és mondom elsősorban a műszak, akikről méltatlanul kevés szó szokott esni ilyen környezetben, olyan elképesztő, tehetséges, szorgalmas, alázatos, őrületes emberek dolgoznak a színpad mögött, hogy én sose érzem azt, hogyha bármi probléma lépne föl, akár technikai, akár színészi, ne lenne ott mögöttem 70 ember, aki ugrásra készen segíteni fog nekünk. Úgyhogy
1: mondtad a zenekart, élő zenés a produkció?
4: Természetesen. Hogyne.
3: A Madách Színháznak majd mindegyik produkció, tehát azt hiszem, hogy mindegyik produkciója nagy élő zenekarral működik.
1: Az menő. Az jó.
3: Elég menő. Az én jó. Is azt gondolom, hogy...
4: Gyönyörű darabot írtak a Broadway musicalhez pluszba a szerző.
1: Na, azt akartam felvetni, hogy ennek a dolognak a rákfenéje, hogy ez egy dal. Azt gondolja mindenki, mert hogy legyen hó, ugye?
4: Igen.
1: De hát ezen kívül itt van vagy 10 olyan dal, ami figyelmet érdemelne. Ezt hogyan lehet megteremteni? Mindenki azt az egyet várja.
4: Én is nagyon várom. Na, általában ezaként. Meg érezhető azért a nézőkön, pláne a gyerekeken, hogy nagyon várják.
1: Megkönnyebbülnek, hogy végre itt van.
4: Igen, igen. Egy egész felvonást kell várni a legyen hóra, de amikor elindulott az első pár taktusa a dalnak, akkor rögtön felismerik, és már hallom, ahogy sutyorognak, hogy jön a legyen hó, jön az Elza. Igen. Szóval nagyon-nagyon aranyosak. Kicsit sem raknak rám feszültséget azzal, hogy ennyire várják ezt a dalt, de hát ezen kívül is rengeteg sláger szerzemény szerepel ebben az előadásban, és azokról is fontos szót ejteni. Tehát ennek az egész zenei anyaga nagyon magas színvonalú, nagyon komplex, és egy gyönyörű zenéről beszélünk.
3: Igen, az biztos, hogy a Disneynél azért nem kispályások dolgoznak egy ilyen adaptáció előkészítésénél, úgyhogy itt minden dal, minden jelenet pont dekára pontosan annyi, amennyinek kell lennie, és ki van találva, és úgy van összerakva, hogy az a lehető leghatásosabb, meg legszórakoztatóbb legyen.
1: Ebből 100-at játszani egy szezon alatt, az nagyon durva? Feladatként? Nagyon kemény? Ugye nem mindent
4: volt.
1: Kiátsztok, hát itt a
3: hármas
1: szereposztás a gyakorlat, de hát akkor is 33, így is biztos a tiéd.
4: Igen, intenzív volt, ez biztos, szerintem főként ott a bemutató környéke, amikor szeptember, október, november elejéig ez ment a színházban, és azt hiszem, hogy 55 előadás ment le belőle zsinórba, az még madácsos léptékkel számolva is egy elég magas szám.
1: De ez azt is mutatja, hogy tanár úr Szirtes Tamás pontosan tudta, hogy mit csinál. Ugye a műsort előre elkészítik, tehát az nem úgy van, hogy bemutattuk, ó, ez érdekli a közönséget, akkor játszunk belőle még párat. Hónapokkal előre el kell adni a jegyeket, így is szokott lenni. Tehát ő biztosra ment.
3: Hát igen, a tanár úrnak van valamilyen látnoki képessége arra, hogy megjósolja azt, hogy egy darab mitől lesz ilyen sikeres, és még azt is meg tudja jósolni, hogy darab számra mennyire lesz sikeres. Úgyhogy neki vannak ilyen értetetlen varázsképességei, ezt is jól belőtte.
1: Mennyire volt szabad az ő keze, vagy éppen a koreográfusé, a zenei vezetői, vagy mennyire volt előírásszerű az, hogy minek kell történnie a színpadon? Mennyire szól bele a Disney?
3: Alapvetően ennek van egy nagyon szigorú szempontrendszere, hogy állíthatja valaki a színpadra, viszont a tanár úrnak olyan kiváló kapcsolata van, mint a Disneyvel, és számtalan Broadway, illetve West End jogbirtokossa, hogy ő sorozatosan kapja meg úgy ezeket a darabokat, hogy szabad kezet kap.
1: Non-replika,
3: ezért van a madás.
1: Nem kell másolni.
3: Igen, nem kell másolni, az se díszletet, se koreográfiát, zenébe is nyilván nem nyúlhat bele, azt erős mondani, de van valamennyi mozgástere. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly bizalom a külföldi jogtulajdonosok részéről a Szirtes tanár úr irányába. De hát azért, mint ahogy már mondtam, itt azért elég sok előadást rakott már úgy színpadra, hogy az bizonyítottan sikeres lett. Így azért van ok a bizalomra, amit felé támasztanak.
1: Nehéz casting volt? Hogy lettél Elsa?
4: Természetesen castingoltunk a szerepekre, mint ahogy az legtöbbször lenni szokott a Madách Színházban. Izgalmas volt. Pontosan jól tudtuk, hogy mivel ez egy Disney előadás, ezért ki fogják küldeni a casting felvételeinket jóváhagyásra a jogtulajdonosoknak, tehát hogy van egy olyan nemzetközi standard, aminek meg kell tudni felelni, és hát nagyon vártuk az eredményeket. Én arra emlékszem, hogy azért nagy volt akkor tájt a zsizsegés a színházban, és természetesen nagyon nagy megtiszteltetés volt mindannyiunk számára, hogy egy ekkora produkcióban ilyen jó kis szerepeket kaptunk.
1: Elzának is kellett látszanod, vagy elég volt, hogy jó színész vagy és jó énekes? Ez hogyan van ilyenkor?
4: Szerintem azért fontos volt egy kicsit megtestesíteni azt a típusú karaktert, ami Elza, és hát gyanúsan sokan szoktak hozzám így a színházban odajönni, hogy mennyire Elza vagyok. Tehát, hogy így érdekes, hogy azért találkozik valamennyire az alapvető habitusommal ez a karaktere. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy ez egy kicsit könnyedség volt nekem, hogy csak úgy önmagamat kellett adnom, és természetesen nagyon jól felkészülni a casting anyagból, és azt olyan színvonalon elénekelni.
1: Ezekben a darabokban hát a királylány az adott, ugye? Tehát, hogy úgy is kell kinézni, meg olyannak kell lenni. A fiúknál ugyanolyan nehéz a casting? Tehát ugyanúgy karaktert keresnek, vagy ott nagyobb a mozgástér?
3: Igen, nem.
1: Köszönöm. Értem.
3: Igen, nem. Ahogy mondta a Brigi, hogy minden casting anyagot egyébként nem csak a Disneynél, de a legtöbb előadásnál, ami olyan volumenű, amit a Madách Színház már bemutat, ki kell küldeni a jogtulajdonosoknak. És általában ők a karaktert nézik meg elsőrendűen, és egyébként meg az éneklést. Szóval van valamennyi mozgástérre, a tanár úr mondhatja azt, hogy ugyan ő nem az az archetipus, akinek játszania kéne ezt a szerepet, de szerintem jó lesz, és megpróbálja meggyőzni a jogtulajdonosokat. Volt ilyenre is példa, de alapvetően azért itt egy nagyon komoly, hogy mondjam, zsánerba vagy dobozba kell benne lenni az embernek, hogy passzoljon a szerephez.
1: A Madásban vannak ezres szériák is, ami azért magyar színházi életben is kirívó.
3: Igen.
1: Erre számítotok itt is?
4: Nagyon bízunk benne. Azért az, hogy kevesebb, mint egy év alatt már itt tartunk a 100. előadásnál, az tényleg egy nagyon nagy szám, és hát bízunk benne, hogy még sok családot tudunk majd boldoggá tenni ezzel az előadással.
1: Milyen nyaratok lesz? Végig játszátok? Ugye a Madás nagyon sokszor alig tart szünetet.
3: Igen. Lesz egy kis szünet, nem mondom, hogy nem lesz, nem sok, lesz egy hónap, talán egy hónap leállás lesz a színházban. Milyen elégedettek vagyunk?
1: És addig jégvarázs?
4: Nem teljesen, most a hét végéig lesz egészen jégvarázs, vasárnapig, utána még egy Mamma Mia-val zárul az évad.
1: Akkor ebből az következik, hogyha valaki jégvarást nézne, majd talán jövőre a következő évadban. Viszont most kell megvenni egyet, ha jó. Valahogy ez
3: igen, érdemes előre készülni.
1: Örülök, hogy itt voltatok. Zámbó Brigittával és Jenővári Miklóssal beszélgettem. Köszönöm szépen. Éljen a jégvarázs, jön a 100. előadás 2 nap múlva. Én pedig holnap reggel vissza a Startban ismét. Remélem kellemesen töltik a napot. Várom önöket holnap is, minden jót.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesfőnként 13 órakor.

0: te lesz még!
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Ön szerint politikailag kockázatos-e Magyar Péter számára, hogy Sulyog Tamás nem mondott le? Erre a kérdésre várjuk a válaszaikat. Érkezett komment is szép számmal a Facebookra ehhez a témához, azok közül is válogatunk, és beszélgetni is fogunk majd erről, de mutatom még, hogy kikkel és miről lesz.
3: Százszámra küldik el az embereket a MediaWorks-höz tartozó fideszes szerkesztőségekből. A Pesti srácok magyarázó videót tett közzé. Továbbra is őrzi hivatalát az államfő, hiába szólította fel távozásra Magyar Péter. A kormánytöbbség egyelőre nem lépett az elmozdítása ügyében. Egyre több jel utal arra, hogy az ukrán pénzszállító ügyében jogszerűtlenül járhattak el a hatóságok. Az Európai Bizottság a jogállamiság helyreállítása felé tett jelentős lépésnek értékeli a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az unió jogállamisági eljárása azonban még nem zárul le. Mai vendégeink Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, Gégény István, a Szemlélek Alapítvány kuratóriumi elnöke, Béndek Ábris, a Konvent Könyvek kiadó vezetője.
1: Ez az Aktuál. A stúdióban Bodac Balázs.
2: Önök szerint politikailag kockázatos a Magyar Péter számára az, hogy Sulyog Tamás nem mondott le az államfői hivatalról. 40% mondja azt, hogy igen, 60% azt, hogy nem. Fogunk majd erről külön is beszélgetni. Köszöntöm önöket otthon, vendégeimet pedig köszöntöm itt a stúdióban. Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok nálunk. Egy egészen zavarba ejtő videóval jelentkezett a Pesti srácok Facebook oldala, nem igen szoktunk tőlük idézni, mert megvan az ő saját közönségünk, és nekem személyes heppem, hogy ebben az adásban egy percnél hosszabbak ne legyenek azok a bejátszások, amit bemutatunk. Ez több mint 2,5 perc, vétek lett volna akár egy másodpercet is kihagyni belőle. Annyi használati utasítást adok hozzá, hogy a mesterséges intelligencia úgy tűnik, hogy az írta a szöveget, egész biztos, hogy az olvassa föl, és a mesterséges intelligencia által generált néhány kép ismétlődik újra meg újra, de ez nem von le semmit az egész előadásnak a műsor értékéből nézzük.
4: Jobboldali médiarendszer jelentős része elveszítette azt a képességét, ami minden politikai sajtó alapfeltétele lenne. Nem érzékelte a valóságot, hanem helyettesítette azt. Sokáig úgy tűnt, hogy ez nem így van. A saját visszhangkamránkban az általunk leírt világ pontos vagy zavaró változók által interferált mása jelent meg. Talán éppen ennek az átmeneti együttállásnak köszönhető az is, hogy a visszhangkamra nevéhez híven megismételte és felerősítette azokat a gondolatokat, amelyek eredetiben talán igazak voltak. Amíg a választó úgy érzi, hogy a dolgok nagyjából rendben mennek, addig a felülről lefelé érkező magyarázatok is elfogadhatóak. Csak hogy amikor romlik a gazdasági közérzet, amikor a bolti árak, a lakhatás vagy a mindennapi megélhetés tapasztalata szembe megy a sikerpropagandával, akkor a régi kommunikációs gépezet nem csak elavult, vicces. A választó nem azt akarja hallani, hogy minden rendben van, csak Brüsszel, a háború, a spekulánsok, az ellenfelek és a külső erők akadályozzák a boldogulást, még ha ez amúgy igaz is, és egyenként is képesek teljesen tacsra rakni az országokat Latin-Amerikától Kelet-Európáig. A választó azt akarja hallani, értjük, mi romlott el, és van tervünk arra, hogyan javítjuk ki. De ehhez a felismeréshez kellett volna a jobboldali sajtó is, amelynek egyik alapvető hibája éppen az volt, hogy nem közvetített vissza elég őszintén. Nem érzékelő szervként működött, hanem hangerősítőként, nem jelezte, hogy gyengül a hitelesség, hol fárad el a narratíva, hol válik nevetségessé egy túlhasznált ellenségkép, hol kezdik a saját szavazók is unni a korábbi paneleket. Mert ha egy értékközösséget is vállal a jobboldali sajtó a patrióta kormánnyal, akkor sem azzal segít, ha megafonként hangosítja fel az üzeneteket, vagy nem csak azzal, hanem azzal is, ha a fogyasztó, vagyis a polgár irányából érkező visszajelzésekre reflektál. Hiszen olyan kapcsolatban van ezzel a közeggel, amelyben egy funkcionális kormány szituációs adottságából nem lehet. Így jutunk el a jobboldali sajtó hitelességi problémáihoz. A legsúlyosabb következmény nem az, hogy egyes cikkeket, műsorokat nem hiszik el, hanem az, hogy sokszor már az igaz történeteket sem fogják. Ha a közvetítő közeg reputációja sérült, akkor a valós információ is gyanússá válik. Tény, hogy voltak ilyen sajtótermékek a jobboldalon, hatalmas kár érte, hogy ezek tevékenysége olyanokat is magával rántott, amelyek egyébként értékes műhelyek voltak, vagy lehettek volna. De a hiteles jobboldali sajtónak még nincs vég. Az örömfoci még csak most kezdődik.
2: Csak úgy mondanám, hogy van olyan konzervatív szerkesztőség, amelyik itt nem rántott magával semmi ilyesmi. Egyébként teljesen zavarba ejtő volt, tulajdonképpen elmondták ebben a videóban, hogy mi a különbség a propaganda és a sajtó között. A Válasz Online-t és a Magyar Hangot ajánlom azoknak a figyelmébe, akik szeretnének hiteles, konzervatív, polgári sajtóterméket olvasni. Ott van, valódi szerkesztőség dolgozik ezeknél az orgánumoknál. Na, mit gondoltok ti erről a videóról, az, hogy hol jelent meg, az, hogy mi ennek a kivitelezése, meg mi a tartalma?
0: Várható volt az, hogy valahogyan nyilvánosan értelmezi a bukást az első néhány napnak a reflexió után, mondjuk ez a propagandagépezet, és úgy mondanám, hogyha a NER propaganda, maradok akkor a kifejezésnél, gépezetnek a sírfeliratát láttuk, akkor rémisztő, de hiteles. Tehát, hogy minden ízében önmaga karikatúrája szerintem ez az üzenet, ez a videó. Nem kell hozzá nagyon magas intellektus, hogy az ember azt se tudja eldönteni, hogy sírjon vagy nevessen. És hát az jut eszembe, tényleg nyilván maradok a szakmámnál, Leo pápának a legfrissebb első önálló enciklikája, a Magnifica Humanitas arról beszél, hogy a mesterséges intelligencia az mit sem ér természetes intelligencia nélkül. Na most itt egy olyan mesterséges intelligencia egyveleget láttunk, nagyon keresem az óvatos kifejezéseket, amely tényleg, hát bizonyos értelemben egy 18-as karikát is oda lehetne mellé tenni, mert szerintem, hogyha az ember próbálja értelmezni a mondatokat, a szavakat, azok jelentését, akkor már ilyen szellemi fájdalmai lesznek az egészből. Tehát azt nem mondom, hogy rossz, hogy megszületett, de kétségkívül egyfajta ilyen mementó, ami reméljük, hogy túl sok ilyen már nem lesz, hanem ezt tegyük el emlékbe, betesszük a bélyegalbumba, és akkor azt mondjuk, hogy elbúcsúztak.
2: Aha. Adjuk meg annak azért a halvány lehetőséget, hogy ez egy klónozott kamu pesti srácok oldal, vagy egy feltört pesti srácok oldal, és valaki trollkodásból rakta oda ezt a videót. Egyelőre erre utaló jelet én nem találtam sehol. Mutatjuk gondolatonként. Most az első rész belőle, a jobboldali médiarendszer jelentős része elvesztette azt a képességét, ami minden politikai sajtó alapfeltétele lenne, igen, tehát nem kezd jobboldalinak lenni, nem érzékelte a valóságot, hanem helyettesítette azt. Tehát nem a valóságról írt, hanem a helyett, valami másról helyettesítette. Most egy szövegelemzés lesz, ez az első kockánk belőle.
5: Hát egyáltalán ugye nehéz azt értelmezni, de hát szóval egyrészt nagyon jó, hogy így mondatonként ezt szétszedjük, mert tényleg nagyon gazdag ez a szöveg, amit hallhattunk, és nagyon sok mindent lehet ebből kiemelni. De hát egyáltalán az az egészről, hogy ebben a videóban a pesti srácok magukat is, meg hát nyilván szélesebb értelemben ennek a propaganda gépezetnek a részeit, mint ugye a jobboldali sajtót definiálja, és abszolút kijelöli a saját helyét ebben a rendszerben, ami nagyon távol áll attól, hogy mi lenne a független sajtónak a feladata, vagy egyáltalán a sajtónak.
2: Ami egyébként lehet jobboldali is, tehát tegyük hozzá.
5: Lehet jobboldali, csak önmagukat, mint a jobboldali pártpolitika, és mint a most már leköszönt Orbán kormány valamilyen meghosszabbított karja, és szócsöve, valamilyen közvetítő szerep a nép és a kormány között, valami ilyesfajta szerepfelfogás jön ki ebből a videóból, meg hát ezekből a mondatokból is, amiket látunk, ami hát nagyon szépen kijelöli tényleg, hogy mit gondolnak, vagy mit gondoltak ők magukról. Ami engem meglep igazából, azt azért gondolhattuk, hogy ez a gépezet össze fog omlani akkor, hogyha a Fidesz megbukik ezen a választáson. Az, hogy ez ennyire gyorsan és ennyire látványosan történik, az már talán meglepő.
2: Ábris, akár ez a gondolathoz konkrétan, amit itt most kiemeltünk. Van még öt, csak szólok.
6: Inkább Istvánra utalnák itt vissza elsősorban az, hogy azért egy mementó vagy egy sírfelirat, ahogy te fogalmaztál, annak tökéletes, tehát annak borzasztó frappáns. Először is milyen ez az ő sírfelatunk, mit mondunk el magunkról, ki a megboldogult? Tehát a megboldogult valaki, akinek az újságírói úgy búcsúztatják ezt a szervezeteket, hogy a ChatGPT-hez vagy nem tudom ki ez nyúlnak. Tehát újságírói talentum, képesség, igyekezet, vagy ilyesmi az ugye nincsen. Tehát először is az AI-hoz nyúlnak. Utána szemmel láthatólag megismételik azt a hazugságokat, amiket valószínűleg ők maguk sem ismernek el, és ami nagyon fontos tényező, amit te mondasz, hogy ők internalizálták a maguk szerepét, úgy mint rendszerszolgák. És ezt viszont tökéletesen leleplezi ez a videó. Tehát olyan tökéletes sírfejletet alkottak magukról, úgy beszélünk magunkról, ugye, mint a jobboldali, nevezzük így, a jobboldali médiának a meghosszabbított zászlós hajója, a csataloba. Tehát ez egészen egyszerűen hihetetlen, de még ebben az utolsó pillanatban is, amikor eljöhetne az őszinte reflexiónak az ideje, nyilván ez egy naivitás, amit mondok, de tételezzük fel, mert ugye a Fidesz az ezt hirdette meg, hogy most eljön a reflexió ideje, ők hogyan reflektálnak egy AI generált képsorral, egy AI generált szöveggel, és leleplezve azt a rendszerszolgai pozíciót és attitűdöt, amik ők felvettek ebben az ökoszisztémában, ebben a világban. És akkor most tényleg el kellene hinnünk, amit mondanak. El kellene hinnünk, hogy itt alapvetően ez az, amire egyébként nem csak a fideszes média munkások, hanem a fideszes megmondó emberek is gyakran hivatkoznak, hogy itt alapvetően egy strukturális probléma volt. Ugye erről szól ez a videó, hogy 16 éven keresztül hatalmon voltunk, és létrejött ez a visszhangkamra, amiből nem látunk.
7: Mondom, én még mindig megengedem azt, hogy föltörték az oldalukat, és valaki trollkodik. Csak közben mutatom egyébként a következő diát is, vagy a következő mondatot is. Amíg a választó úgy érzi, hogy a dolgok nagyjából rendben mennek, addig a felülről lefelé érkező magyarázatok is elfogadhatók. Ezt mondja. Tehát egyébként, tehát én dolgozom szerkesztőségben egy ideje, tehát nekünk nem választóink vannak, hanem olvasóink, megnézőink. De bocs, csak István belefolytottam épp a szót.
0: Függetlenül, bár nagyon frappánsak ezek a kiemelések, amennyire fájnak annyira, hogy is mondjam, az ő értelmükbe vett realitást nagyon jól leképezik. Én azért tamáskodom, hogy esetleg ez egy ilyen paródia videó lenne, mert azért talán a kedves nézők közül sokan látták.
7: Én egy picit megkönnyebbülnék, ha kiderülne, hogy
0: az a Muppet Show-t, ez a Wislátner, amikor aztán most a Gajdi Csottónak a különböző ilyen zenés aládolgozások. Hát azokban volt kreativitás. Azokon az ember tudott nevetni, ami kifigurázta nyilván a rendszer. Ez viszont...
5: Én ezen is tudtam nevetni.
0: Tehát, hogy is mondjam, más értelemben nyilván kell egy intellektus hozzá, hogy az ember ezt viccesnek találja, de szerintem ez pontosan az, amit te mondtál, tehát, hogy teljesen hitelesíti önmagát, hogy még itt sincs talentum, hanem hozzányúlnak a mesterséges intelligenciához, és itt jönnek azok a... Csak nem is tudom, hogy hol nézek, hogy belefűzi a választót, miközben médiáról beszél. A politikát.
7: Felülről lefelé érkező magyarázatok
0: is elfogadhatók. Meg az
7: most ha van pénz, akkor mehet felülről lefelé.
0: Talán igaz volt ez, meg. Tehát olyan dolgok vannak, amiket az ember így negyedik általánosban egy szövegértés, vagy szövegolvasás, értőolvasás, szövegelemzésnél összehoz, akkor azt mondják, hogy hát ez egyrészt zagyvaság, másrészt önellentmondás, harmadrészt pedig egy önlebuktatás, hogy ez igazából nem is az igazi sajtóról szól, nem?
7: Harmadik kiemelés, aztán Andi, mert most meg belé folytottam a szót. Csak hogy amikor a mindennapi megélhetés tapasztalata szembe megy a sikerpropagandával, akkor a régi kommunikációs gépezet nem csak elavult, hanem vicces is. Tehát a kommunikációs gépezet részének tekinti. Értjük, ugye? A választó nem azt akarja hallani, hogy minden rendben van, csak Brüsszel, a háború, a spekulánsok, az ellenfelek és a külső erők akadályozzák a boldogulást. Tehát itt öndefiníciósan a kommunikációs gépezet részének nevezi önmagát egy szerkesztőség, vagy a jobboldali sajtót. Hát, na jó.
5: Igen, ugye pontosan ez a rész az, ahol teljesen egyértelműen kiderül, hogy miről van itt szó, hogy azt gondolták, hogy ez addig működik, amíg, meg ugye még az előző idézet, ugye, hogy amíg minden rendben van, addig ezek a felülről lefelé történő magyarázatok, ezek működnek. Ugye itt is pontosan mit jelent, mi a felülről, tehát hogy milyen viszonyrendszerben értelmezzük ezt, hogy akkor ki a felül, kinek szól, mi itt a csatorna, amin ezek az információk folynak a választók felé, és ugye tényleg az, hogy eleve nem olvasókról, nem állampolgárokról beszélünk, hanem választókról, hogy magukat, mint egy politikai aktort definiálják, és úgy gondolják most is ebben a videóban a pesti srácok, hogy nekik értékelniük kell azt, hogy a kormánynak milyen volt a kommunikációja, ezáltal ugye az ő tartalmaik miről szóltak. És egyébként ez a legigazabb része ennek az egész videónak, ahol erről van szó, hogy pontosan erről van szó, hogy ezek a világmagyarázatok, ezek rég távol voltak attól, hogy elégségesek legyenek a magyar társadalom döntő többségének, akiknek a problémaérzékelése és a valóságérzékelése egyáltalán nem találkozott azzal, amit egyébként a kormány propagandától hallottak, ami egy állandóan ilyen külső okokra mutogatást látunk tőlük. Egyébként pontosan ez az, amire Orbán Viktor egyébként és a Fidesz vezetése nem képes, hogy belássák azt, hogy ezek a leegyszerűsített magyarázatok, amiket egyébként a kongresszuson is hallottunk a hétvégén, ami képtelen elismerni azt, hogy ők hibáztak valamiben, hanem mindig csak külső okokat látnak külföldről, mahinált algoritmusok és a többi. Tehát ez ennyiben legalább közelebb áll ahhoz, ami történt, csak hát kicsit ugye kilóg a lóláb, hogy miért a sajtónak kell ezt, vagy hát a sajtónak kell ezt megmondania.
7: Nem felejtjük el április sem, hogy itt van, de jön a következő mondat. A jobboldali sajtó nem jelezte, hol gyengül a hitelesség, hol fárad el a narratíva, hol válik nevetségesé egy túlhasznált ellenségkép, hol kezdik a saját szavazók is megint unni a korábbi paneleket. Tehát a jobboldali sajtó nem jelezte ezt. Hát hanem szó nélkül megcsinálta. Tehát ez megint olyan furcsa. A felülről érkező álvalóság régi kommunikációs gépezet részeként megcsinálta. Most fűzöm sorba a gondolatokat.
6: Azért valamiben, ha legyek az ördögügyvédje egy picit, azért valamiben igazuk van. Tételezzük fel, hogy ez nem egy paródia. Valamiben igazuk van. Ugye a hatalmi koncentráció, az autoriter rendszerek, azok így működnek. Létrehozzák saját maguk körül azokat a narratív buborékokat, amiken már nem látnak túl egy bizonyos idő után, és nem képesek meglátni maguk körül a valóságot. Ugye ez látható volt nem csak a fideszes médiának a működésén, hanem a fideszes politikusoknak a egyre erőltetebb, egyre inkább önmagát parodizáló megszólalásain keresztül. Tehát alapvetően ez itt ad egy jó hanyatlás diagnózist arról, hogy mi történt ebben az egész Fidesz világban. És aztán nyilván itt annyiban is még hadd legyek az...
7: Eljöttem megvilágosodás pillanat abban a pillanatban, hogy kirúgták őket.
6: Igen, kirúgnak minket, és akkor hirtelen kirakunk az internetre egy ultima rációt. De az itt nagyon fontos szerintem, csak hogy empatizáljunk ezekkel az emberekkel, hogy amikor valaki azért benne van egy ilyen rendszerben, és az a megélhetése, hogy benne van egy ilyen rendszerben, ez az ő mindennapja. Az valószínűleg felőröli az önképét, felfalja az önképét, és ilyenkor az embernek ki kell pusztán szakmai ártalomból is, azért, hogy lélegezni legyen képes azon a munkahelyen, ahol van, pörgetni kell a saját fejében bizonyos narratívákat. Tehát itt nagyon-nagyon kicsi a mesdje a között, hogy valaki öntudatos propagandista, és a között, hogy pörgetem ezeket a narratívákat, amikről valójában én se tudom, hogy igazak-e. Tehát Orbán Viktorról is el tudom ezt mondani, miért van ott a hunyadi pajzs a Karmelitában? Egyáltalán miért kellett a Karmelitába költözni? Szerintem nem kis részben azért, mert ahogy ugye a rendszer lényege egyre inkább a lopás vált, ugye a rendszer fejének, Orbán Viktornak, önmagának egy olyan közegbe kellett költözni, ahol önmagát Hunyadi Jánosként láthatta.
7: Nézzük a következő mondatot a pesti srácoknak az oldaláról. Így jutunk el a jobboldali sajtó hitelességi problémáihoz. A legsúlyosabb következmény nem az, hogy egyes cikkeket, műsorokat nem hisznek el, hanem az, hogy sokszor már az igaz történeteket sem fogják. Tehát vannak egyes cikkek, meg az igaz történetek. Tehát nem, akkor ezt fordítsuk le, az egyes azt jelenti, hogy kamu. Hazugságokat. Tehát nem csak az a probléma, hogy a hazugságot nem hiszik el, hanem emiatt, mivel ilyen sok volt, az igaz történeteket sem fogják. Tehát itt azért már a teremtett valóságról van szó, kommunikációs gépezetről, felülről érkező üzenetekről, szó nélkül megcsinálni azt, amiről egyébként látható, hogy nem működik meg az, hogy nem csak a kamut nem hiszik el az emberek, hanem az igazságot. És egyébként ezek pontos és fontos gondolatok.
0: Igen, tehát hogy a magyar
7: és politikai oldaltól függetlenül minden sajtó, ez az a sajtó, amelyik nem így működik.
0: Magyar kézi szótárban ez azt jelenti, hogy néha azért mondtunk igazat is.
7: Tehát de kétségtelen, hogy volt ilyen. Tehát ez...
0: De maguk mondják azt, hogy nem mindig mondtunk igazat, de még azt se hitték el, amikor igazat mondtunk. De hát a jobboldali sajtó, amit ők adnak neveznek, annak a leginkább az a probléma, hogy ez nem jobboldali sajtó. Tehát, hogy innentől kezdve áll meg az egész történet. De nekem a nézegetve ezeket az idézeteket és a bennük megfogalmazott tartalmakat, az a kérdés merül föl, és van egyfajta válasz töredék bennem, hogy Ki a címzett? Tehát valószínűleg nem mi, akik ezen nagyon nem lepődünk meg ezeken az üzeneteken. Befelé akarnak üzenni? Tisztelt Orbán Viktor, kedves, vagy leendő meg nem újulni képes Fidesz? Tehát kinek üzenünk? Kik vagyunk mi, akik üzenünk? Tehát önmagunkkal beszélgetünk, és világgá kiáltjuk a fájdalmat.
7: Van ilyen egyébként, azért. Nem? Tehát amikor van létezik a szembenézés. Mit, és most mindenféle cinizmus nélkül mondom.
5: Igen, én azt gondolom, hogy itt azért egy nagyon komoly helyezkedés zajlik azért a jobboldali mindenfajta, hát nevezzük holdudvarnak, vagy ilyen rendszereken belül, és akkor most itt kifejezetten ugye a médiáról, hogyha beszélünk, azért nyilván ugye az a gépezet és az a rendszer, ami eddig működött, és azok a források, amikből ezek működtek, azok a ugye felülről lefelé érkező magyarázatok, amiket eddig közvetíteni tudtak, ezek elapadtak, és azért nyilván most megjelentek, látjuk azért párton belül is legalábbis nyomait annak, hogy azért megjelentek törésvonalak, és azért szerintem itt is. Nem tartom teljesen véletlennek a megafon szó beemelését ebbe a videóba, nem tartom teljesen véletlennek, most pont nem ebben a mondatban, de valahol a polgár szó elhangzik, ugye azért, hogyha figyelünk különböző fideszes politikusok, mondjuk Ferenc Orsolya megszólalásaira, akkor ugye ez a polgári konzervatív kifejezés ugye egyre inkább előtérbe kerül, és minthogyha az Orbán Viktort kritizálják, álló politikusok újra próbálnák ezt a pozíciót elfoglalni, tehát itt én látok egy ilyen típus fejezkedést.
7: Fogjuk majd folytatni a szünet után, mert most elérkeztünk, mi is elérkeztünk egy fontos szakaszhatárhoz, és szembe kell néznünk azzal a ténnyel, szükséges ténnyel, hogy muszáj reklámot is adni.
1: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Önök szerint politikailag kockázatos-e Magyar Péter számára, hogy a Sülyog Tamás nem mondott le a köztársasági elnöki tisztségről? 37% a válaszadóinak azt mondja, hogy igen, ez kockázatos, 63% pedig azt, hogy nem. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak hozzánk. Virág Andreával, a Republikon Intézet stratégiai igazgatójával, Gégény Istvánnal, a Szemlélek Alapítvány kuratóriumi elnökével, valamint Béndek Ábrissal, a Konvent Könyvek kiadó vezetőjével folytatódik az Aktuál. És hogyha már a kérdést azt ebben az adásban másodjára látták, akkor nézzük meg azt is, hogy igazából miért merült ez fel.
2: A választásokat követő győzelmi beszédében Magyar Péter lemondása szólított fel több közjogi vezetőt, köztük a köztársasági elnököt, a kúria és az alkotmánybíróság elnökét, valamint más kiemelt állami intézmények vezetőit. A miniszterelnök május 31-ig adott határidőt a távozásra, a határidő lejártáig azonban egyikük sem mondott le.
3: Én még egyszer meg fogom keresni az elnök urat, és meg fogom kérni, hogy négy szem közt üljünk le.
2: A lehetséges találkozó pontos időpontja továbbra sem ismert. A Magyar Helsinki Bizottság háttéranyagában most azt vizsgálja, milyen alkotmányos és nemzetközi jogi keretek között történhet a közjogi tisztségviselők leváltása. A szervezet társelnöke Kádár András Kristóf szerint a jogállami helyreállítás kivételes helyzetet teremthet. Ugyanakkor a közjogi vezetők leváltásának meg kell felelnie hazai és nemzetközi jogállami követelményeknek. Hangsúlyozta, a legfontosabb tisztségek köztük az államfő, a kúria elnöke és az alkotmánybírák esetében csak megfelelő garanciák mellett lehet változtatni, az ehhez szükséges szabályozást pedig alapos indoklásnak és széles társadalmi vitának kell megelőznie.
1: Jó, ez az ügynek a jogi aspektusa volt, amit az utolsó néhány mondatban hallottunk. A politikaira mennék vissza. Május 31-ig határidőt adott Sülyog Tamásnak Magyar Péter. Egy héttel ezelőtt itt ebben a stúdióban, egyébként egy légtérben vagyunk az egyenes beszéddel, ezt önök nem látják, szóval mondhatom, hogy ebben a stúdióban. Itt azt mondta, hogy még egyszer meg fogja keresni az államfőt, és azt mondja, hogy lehet, hogy új érveket is tud neki mondani. És azóta csönd. Mi az oka ennek szerintetek?
4: Szerintem azt látja Magyar Péter, illetve az egész, ugye még mindig kampányban, meg mindig stratégiában gondolkodnak, tehát ilyen értelemben...
1: Hát szerintem ne reménykedjünk abban, hogy ne gondoljuk, hogy ez változni fog.
4: De alapvetően azt látják, és az a múltkori 3-4 ezres tüntetés a Sándor Palotánál ezt bizonyította be, ami egyébként teszem hozzá nem olyan kicsi szám ahhoz képest, hogy a Fidesz most milyen mobilizációs állapotban van, milyen mobilizációs képességei vannak, az a 3-4 ezer fő nem olyan kicsi szám. Tehát szerintem a Tiszában azt látják, hogy ez az ügy, ez az egyetlen, ami életben tarthatja a Fideszt. A Sülyog Tamás, illetve az állami vezetők ellen intézett tiszás politikai, jogi program, ugye a rendszerváltásnak a programja, amivel én személy szerint teljesen egyetértek ezeknek az embereknek, mielőbb távozniuk kell a hivatalokból, de szerintem ők azt ismerik fel, hogyha ők nem akarják 20%-on stabilizálni a Fideszt, hanem azt akarják, hogy a Fideszből legyen egy 15-10%-os párt, ami ideálisan ketté szakad, akkor egyenlőre kissé hátra kell menni az agarakkal.
5: Én ezt egy picit máshogy látom. Egyrészt nem gondolom, hogy ez a téma alkalmas lenne egyébként a Fidesz tábor mozgósítására, tehát azért alapvetően, hogy mondjam, amikor a Fidesz aggódik a jogállamért és a alkotmány tiszteletben tartásáért, azért az hát legalábbis azért ironikusnak lehet nevezni, és azért az ő szavazó táboruk nem feltétlenül fogékony ezekre a kérdésekre. Én inkább azt két másik okot vélek azonosítani a mögött. Az egyik az a saját szavazótábornak, tehát a Tisza mögött álló szavazótábornak a megosztottsága ebben a kérdésben, mert ugyan abban van egy nagyon széleskörű egyetértés, egyébként erről mi is csináltunk kutatást, és nagyjából tehát a teljes társadalomnak is a döntő többsége egyébként azt gondolja, hogy ezeknek a kétharmaddal kinevezett közjogi tisztségviselőknek egyébként mennie kell, és a Tisza táboron belül teljes egyetértés van, de a mód nem mindegy. Tehát az, hogy ők milyen módon lépnek fel ebben, és hogy ez mennyiben felel meg a jogállamiság normáinak, abban már már a Tisza egyébként nagyon heterogén szavazóbázisában azért nagyon eltérő vélemények vannak, és ez a szavazóbázis nem úgy működik, mint a Fidesz szavazótábor működött elég sokáig, hogy mindenben egyértelműen követték azt, amit Orbán Viktor mondott, hanem képesek mást gondolni, mint amit Magyar Péter vagy egyéb tiszás politikusok gondolnak a világról. Tehát én itt látok inkább egy politikai kockázatot, illetve a másik aspektusa ennek az európai és nemzetközi megítélése ennek a folyamatnak, és azért lehetnek az Európai Unióban olyan partnerei a magyar kormánynak, akik nem feltétlenül néznék jó szemmel, hogyha ezt a lépést meglépné Magyar Péter és kormánya, és ehhez képest, mondjuk, tehát ahhoz képest, hogy megszabaduljanak Súlyog Tamástól, prioritást élvez az, hogy ápolják ezeket az Európai Uniós kapcsolatokat és az Európai Uniós
1: források. De ezt tegyünk hozzá egyébként egy körülményt, egyfelől külön erről nem tudunk beszélni, de egyébként most ide bírjuk szerintem kapcsolni ebben a témában, hogy az Európai Bizottság az pozitív véleménnyel van arról, és a jogállamiság felé tett jelentős lépésnek tekinti a szuverenitásvédelmi hivatalnak a megszüntetését. Miért van ennek jelentősége? Mert pont jogállamisági problémák miatt folyik, elindult Magyarország ellen egy hetes cikkelyes eljárás, most ennek a részletében végképp nem megyünk bele, egy eljárás az Európai Unióban Magyarország ellen korábbi jogállamisági kritikák miatt. Most, hogyha erre rádobnának valami ilyesmit, mint ami egy elmozdítással jár, akkor nem biztos, hogy pont akkor, amikor meg akarjuk szerezni az uniós forrásokat, akkor jó megnyitni még egy ilyen frontot.
6: Szerintem Magyar Péter nem biztos, hogy a teljes Tisza számára az így érvényes, de taktikai hibát követett el, mert hogy az, hogy Súlyog Tamás nem képviseli a nemzet egységét, az szerintem vitán felül áll. Ebben egységes talán a társadalomnak, a nagy többség, erről vannak felmérések, de nagyon nehéz is lenne őt ilyesmivel vádolni, tehát alkalmatlan jelen kialakult helyzetben. Viszont az, hogy hogyan mozdítják el, ebben látszik az, hogy engem kifejezetten személy szerint zavart az, hogy a győzelem éjszakáján, a győzelmi beszédben sok mindenről szó volt, és aztán felszólította Magyar Péter a Súlyog Tamást, hogy engem nevezzen ki miniszterelnöknek, aztán utána gyorsan mondjon is le. És azóta is műsoron volt a következő napokban, hetekben ez a téma, és ezzel azt a erőpozíciót kommunikálta mondjuk Magyar Péter, hogy ő gyorsan el tudja távolítani a hivatalából Súlyog Tamást. És most azt látjuk, megtorpanásról beszélünk, szerintem bizonyos értelemben jogilag nincs megtorpanás, politikailag viszont egy visszacsapó hatás van, hogy a kisbika neki szaladt a falnak, és kiderült, hogy hát itt azért föl kellett volna mérni a dolgokat, mert mégsem megy ez olyan gyorsan. Tehát szerintem az nem kérdés, hogy el fogják távolítani ezeket az embereket. Én azt gondolom, hogy pontosan amit mondasz, ez a módszernek vannak jogállamilag védhető kivitelezési módszerei, csak azok időigényesebbek, mint az, hogy oda megyek, azt mondom neked, tegyek fel. És szerintem ebben ez egy a sok olyan ügy közül, ahol szerintem a kampányüzemmód és a kormányzásnak a sajátosságai, azok nem feleltethetők meg teljesen egymásnak, és ennek lehetünk a tanúi.
1: Politikai kockán, hogyha már ez a kérdés a nézőköz, politikai kockázat a kormányra, a Tiszára, személyesen Magyar Péterre nézve van-e, vagy pedig annyira mézes hetekről beszélünk, meg annyira megvannak a támogatottságok az egyik és a másik oldalon, és az egyik oldalon nagyon nagy, a másik oldalon meg rég nem látott alacsony szinten van, hogy igazából ennek nincsen jelentősége. Hogyha nem beszélünk róla, hogyha nincs elől ez a téma, akkor tulajdonképpen ezen senki nem, vagy ezzel senki nem foglalkozik otthon.
4: De nyilvánvalóan van jelentősége, tehát hogyha rendszerváltás történik, hogyha tartjuk magunkat ahhoz, hogy rendszerváltás történik, akkor annak ki kell fejeződnie az állam építmény szívcsakrájában, ami a köztársasági elnök pozíciója. Tehát ezért ez egy nagyon fontos földrengésszerű kérdés a Magyar Péter számára, mert addig, ameddig a Súlyog Tamás hivatalban van, addig nem történik meg az, nem is a rendszerváltás, hanem az államváltás. Addig nem restaurálódik a társadalmi akarat, mint olyan a régi intézményekkel, a régi procedúrákkal szemben. Tehát ez neki lehet, hogy ezért is szaladt bele ennyire, mert érezte ezt Súlyog Tamásnak a szimbolikus fontosságát. Azt a szimbolikus fontosságot, amivel korábban Súlyog Tamás nyilván soha életében nem rendelkezett, mint köztársasági elnök, de abban a helyzetben, amikor a politikai életnek a fő tétje, a fő játszmája az új 70-80%-os rendszerváltó akarat és a régi intézmények, a régi procedúra, a régi funkcionárusok közti összecsapás, ebben a szituációban Súlyog Tamásnak valóban nagy szerepe van, és én tartanám magam ahhoz, amit korábban mondtam. Ez egy dolog, hogy amit te említettél, és ebben teljesen igazad van, hogy a Fideszes, tehát a Fidesz részéről ez finoman szólva ironikus, vagy finoman szólva cinikus most a köztársasági intézményeit, meg a procedúrát, a processzust védelmezni, de hát azért azt is tudjuk, hogy ők azért nagyon szeretik játszani az áldozatot, és minden létező lehetőséget megadnak rá, és ez nekik most a tökéletes lehetőség, hogy gyerekek, elbábozhassuk azt, hogy megint mi vagyunk az áldozatok. Úgy, ahogy mindig Magyarország volt az áldozat, az ő 16 évük alatt is, most is a Magyarország, ami egyenlő a Fidesz, ők az áldozat, mert most a csúnya Tisza nem veszi figyelembe a mandátumoknak a folytonosságát, meg a köztársaság.
1: Politikai értelemben értem azt, hogy rendszerváltás történt. Gazdaságilag, alkotmányos értelemben nem történt abban az alkotmányos keretben élünk, amelyben éltünk április 12-ig. Most egyébként, hogy ki, melyik szereplő az alkotmányos intézmények működését milyen tartalommal tölti meg, az állandóan egy vita lesz, és ezen jó is, hogyha vitázunk. De nem az, amint 90-ben, hogy egy pártrendszerből lett több pártrendszer, tehát közjogilag maradt tulajdonképpen a rendszer. Stumpf István azt mondja egyébként a Fidesz kongresszuson, hogy az Orbán rendszernek vége és a NER-nek vége, tehát ő egyébként azt mondja, hogy rendszerváltás, és ha ezt politikailag elfogadjuk, akkor az lehet egy legitim döntés, hogy a teljes alkotmányos struktúrát azt újraalkotjuk. Talán ezen a szinten kezelhető mondjuk a köztársasági elnöknek a helyzete, azért, hogy ebből ne legyen alkotmányos vagy legitimációs probléma, vagy végképpen lehessen belőle egy olyan jogi precedens, ami aztán később fordulhat még itt a kocka, az visszaüthet. De ez csak egy teória, vagy nem is teória részemről, egy lehetséges vélemény.
5: Igen, tényleg egy nagyon komplikált kérdés. Én azt gondolom, hogy lehet erről, meg ez egy jó vita tulajdonképpen arról beszélni, hogy ez a mostani alkotmányos helyzet, ez a, hát pont ez az, hogy nincs arra recept, hogy 16 év NER után, 16 év Orbán rendszer után ez a, és akkor tényleg, ugye ez még egy vitatárgy, hogy most mi ez, egy kormányváltás, rendszerváltás, mi történt itt tulajdonképpen, ez azért szerintem nem egy lezárt vita a politika tudományban, és azért léteznek erről nagyon eltérő vélemények, de nincs erre recept, hogy ezt hogyan kell és hogyan lehet lezongorázni ezt a folyamatot, ahogy láttuk akár a kormányzati átadás átvételben is, hogy milyen nehézségek voltak, úgy nyilván szélesebb körben is előjönnek, és ugye kinyílik egy olyan kérdés, amit ugye Magyar Péter személyesen kinyitott, hogy egyébként jó-e az, hogy a köztársasági elnököt a parlament választja, hogy jó-e az Magyarországnak, hogyha megmarad egy ilyen parlamentáris rendszer, vagy érdemes-e ellépni valamilyen félprezidenciális rendszer felé, és egy közvetlenül választott köztársasági elnöki intézményt kell létrehozni. És ezek is olyan viták, és nyilván, hogyha lesz egy új alkotmányozási folyamat, akkor ezek olyan viták, amik kinyílnak, és valahol tök jó szerintem, hogy ezekről a kérdésekről és végre ilyen kérdésekről lehet vita a magyar politikában, nem pedig egy ilyen fekete-fehér kétdimenziós dolgot fogunk látni, amivé az elmúlt évtizedben már legalábbis a magyar politika silányult.
6: Nagyon egyetértek azzal, hogy ha bár lejáratott fogalom, de ha most előhozom azt, hogy nemzeti konzultáció. Tehát most konzultál igazán a nemzet, és nem is személyekről, hanem funkciókról. Mit jelent az, hogy alkotmányosság? Mit jelent az, hogy jogbiztonság? Ki is nekem az államfő, én nekem, aki magyar állampolgár vagyok, ki is nekünk a magyarok közösség az államfő, és elég árulkodó egyébként, hogy maga Fidesz-KDNP sem, akik odaültették ezt a bizonyos személyt, ugye Súlyog Tamást, az ő személyéről van szó, ők se Súlyog Tamás érdemeiről beszélnek, hogy hát ő mekkora dolgokat vitt végbe, és most ők el akarják távolítani, és pontosan ez egy beismerő vallomás, hogy az, hogy ki az, tehát kimondom Sólyom László nevét, kimondom Göncz Árpád nevét, Mádl Ferenc, és nem hosszan, de azért tudjuk sorolni, tudok hozzájuk kapcsolni valamit, és a Súlyog Tamáshoz nem tudom a valamit hozzá kapcsolni, és ez
1: Pont és a semmit, de közmegbecsülést azt mindenféleképpen tudsz, vagy tekintélyt azt tudsz kapcsolni mindenképpen hozzájuk. Tehát nem is intézkedés, nem konkrét megszólalás.
6: De most nem a Sólyog Tamásra mondod.
1: Nem. Sólyom Lászlóra mondom, Göncz Árpádra, Mádl Ferencre. Tehát mondom, van egyfajta konszenzus, ami pozitív.
6: Mit Sólyog Tamás? Csengésű. És biztos persze tudunk egy-két dolgot, amit aláírt, nem írt alá, nem tudom micsoda, de hogy és fel tudjuk sorolni azt a 3-4 dolgot, hogy ő bár pedig visszaküldött még a Fidesz kádárpárt, de hogy ez itt a probléma, és én engem választópolgárként nem érdekel bizonyos értelemben a Tisza, meg a Fidesz, meg bárki véleménye. Ez egy, most egy szégyenérzet kéne, hogy bennünk legyen, hogy ez a habitus, ez a karakter, akit Sólyog Tamás megjelenít, ő az államfőnk. Nem szégyeljük mi magunkat? És akkor aztán lehet jogilag, morálisan, politikailag kockázatokról, folyamatokról, változtatásról beszélni, de nem szégyeljük magunkat?
4: Tehát nyilvánvalóan azért szerintem teljesen helyesen látod, hogy ők sem a Sólyog Tamásnak a személyét védik, mint olyan. Sólyog Tamást, a köztársasági elnököt, mint közhivatalt védik. Most ez a magyar politikai életnek a paradigmája, ez a magyar politikai életnek a törésvonala. Intézmények, stabilitás, mandátumok folytonossága, procedúra versus a társadalmi akarat, ami megmutatkozott április 12-én. És ez az a játszma, ezért érdekel ez minket annyira, ezért beszélünk erről ennyit, mert itt van a lelkünk, tehát itt az én lelkemben speciál itt van, nem akarom tőletek számokat, az én lelkemben itt van, hogy az, amit a Magyar Péter a Sólyoggal csinál, azért nem konvencionális, egy normális, demokratikus rendben, ugye ez, tehát hogy ez finoman szólva kivált bizonyos ellenszenvet. A kérdés az, hogy hogyan értelmezzük április 12-ét, hogyha úgy értelmezzük április 12-ét, mint amikor a társadalmi akarat egyértelműen, objektíven, vitán felül megmutatkozik a fennálló renddel szemben, hogyha így keretezzük április 12-ét, akkor Sólyog Tamásnak mennie kell. Hogyha úgy keretezzük április 12-ét, hogy ez egy olyan választás volt, mint az összes többi, eddig is kétharmadokat produkáltak a választások.
1: Lehet, hogy célokról döntenek a választók, de módszerekről is döntenek a választók, és hogyha mondjuk, amit Andi mond, hogy az ő mérései szerint ez a Tisza táborán belül is módszertani kérdésként fölmerül, és nem egységes a megítélése, akkor szerintem ez nem mond ellent annak, mint amit te társadalmi ítéletként, népítéletként megfogalmazol, mert nagyon sokan pontosan azért akartak, ha ezt nem is mondták ki, de sokan egyébként ki is mondták, hogy ne a személyi, vagy az egyszemélyi döntések, a totális politikai akarat átvitel legyen az elsődleges, hanem bizony legyen egy procedurális elem az állam működésében, mert azért az a kilengésektől megóv, még akkor is, hogyha nem föltétlen tetszik nekünk.
4: De a Magyar Péter, bocsáss meg, a Magyar Péter ugye pontosan így keretezi a Tiszát, meg április 12-ig.
1: Ez világos.
4: Hogy ez egy különleges választás, amikor a procedúrák elvesztették a legitimitásukat. És pontosan ez a lényeg. Tehát azt akarom mondani, hogy a Sólyog Tamás hivatalban marad-e vagy sem, az végső soron abból a konfliktusból következtető ki, illetve annak a konfliktusnak az eredményéből, hogy hogyan értelmezzük április 12-ét. Szerintem vitán felül áll, hogy ezt a kommunikációs háborút a Magyar Péter fogja megnyerni, csak azt mondom, hogy ez nem olyan egyértelmű, Sólyog Tamásnak mennie kell-e vagy sem, ez valóban egy politikai játszma.
1: Nézzük, hogy a kommentelőink mit szólnak ehhez a kérdéshez.

0: Önök szerint politikailag kockázatos-e Magyar Péter számára, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnök nem mondott le eddig? 37% mondja azt, hogy igen, ez kockázatos, 63% szerint nem. Nézzük a hozzászólásokat. Anna azt írta nekünk, hogy tovább mehet a harc, ami szerintem, már mint Anna szerint, a Fidesz malmára hajtja a vizet. Mihály azt írta, hogy semmilyen kockázatot nem jelent, kizárólag a késlekedés, de az nagyon. Henriett úgy fogalmaz, hogy hiba volt így elhúzni az időt, azonnal le kellett volna mondatni, mert így gyengének hat a kormány. Zsuzsa szerint valamiért habozik törvényt hozni az eltávolítására, túl sok határidőt ad, aminek valódi okát nem látjuk, és ez nem előnyös a számára. Ágnes azt írta, hogy jogállami keretek között kell megoldani. Nem kockázatos, inkább nehéz jogászi feladat. Zsuzsanna pedig úgy fogalmaz, hogy Súlyog Tamásnak nincs akkora politikai súlya, nem népszerű, és előbb-utóbb kénytelen lesz lemondani. Ez inkább Magyar Péter javára válik. Ezek voltak tehát a hozzászólások, és akkor nézzük, hogy mik a legújabb fejlemények az ukrán pénzszállítóval kapcsolatban.
1: Azonnali belső vizsgálatot rendelt el aranykonvoj ügyben Magyar Péter a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál, valamint az ügyben érintett szolgálatoknál. A miniszterelnök közösségi oldalán felszólította a legfőbb ügyészt, hogy nyilvánosan ismertesse álláspontját az esettel kapcsolatban. Sajtóértesülések szerint a rajtaütés részleteivel összefüggésben a NAV egy belső jelentésben súlyos hiányosságokat, jogi és eljárási mulasztásokat is felvetett. A dokumentum a beszámolók szerint az intézkedés előkészítését és az egyes nyomozati döntéseket is vizsgálta. Sajtóhírek szerint a központi nyomozó főügyészség vezetőjének néhány napja történt lemondása összefüggésben hozható az ügy körülményeivel. Feltételezések szerint az eljárás a legfőbb ügyész elmozdítását, valamint a TEK leváltott vezetőjét is elérheti. Nem hivatalos információk szerint a szálak egészen magas politikai szintekig is vezethetnek.
2: Megerősíteni tudom azt, hogy a leváltott miniszterelnökig is eljutnak a szálak, és személyesen én abban bízom, hogy ez az ügy a legfőbb ügyész lemondásához, és talán a köztársasági elnök lemondásához is fog vezetni.
0: Horváth Lóránt, ő az ukrán félnek a képviselője ebben a kérdésben. Szóval itt azért belső dokumentumok szólnak már arról, hogy jogszerűtlenségek történhettek az eljárás során. Hatáskör, túllépések vagy nem kellően megalapozott beavatkozások, cselekmények történtek, és arról korábban a múlt héten jelentek meg írások a sajtóban, hogy legmagasabb politikai szintről érkeztek kérések. Szerintetek hol áll meg ez a történet?
3: Hát ez nehéz tudni, hogy hol áll meg, nyilván ebben lehet tippelgetni, és nem kell annyira szabadjára engednünk a fantáziánkat, hogy tényleg egészen magasra mehet ez a történet. Én azt gondolom, hogy amit a politikailag a lényeges szál, hogy ez tökéletesen beleillik egyébként abba a képbe, ami már a választások előtt nyilván kialakult a Fideszről és Orbán Viktorról, ami elég egyértelműen, és ugye nyilván belső információk is került ki ezzel kapcsolatban, derült ki, hogy hogyan használta fel egyébként a Fidesz a saját kampány céljaira a különböző állami hivatalokat, a titkos szolgálatokat, és hogyan próbálta ugye akár a Tiszát támadni ilyen eszközökkel, és a kampányban is ezeket hogyan használták fel.
0: És a kommunikációs gépezetbe beillesztett szerkesztőségeken keresztül ez hogy terített?
3: Ugye?
0: Csak, hogy visszatérünk a műsor első feléhez.
3: Igen, érdemes lenne megnézni, hogy milyen cikkeket hozott le a pesti srácok az aranykonvojjal kapcsolatban.
0: Ki szóval, akarja olvasgassa?
3: Igen, hát úgyhogy nyilván ez ebbe a képbe tökéletesen beleillik, és ugye ezek pontosan olyan, na ezek a könnyű politikai győzelmek egyébként Magyar Péterék számára, nem Súlyog Tamás lemondatása, vagy az ezzel kapcsolatos vita, hanem ezek, amiben teljesen egyértelműen a Fidesz egy védekező pozícióba, és a Fidesz vezető politikusai fognak védekező pozícióba kerülni, nekik kell valahogy elmagyarázniuk azt, hogy ja, nem, ők nem használták fel ezeket az állami szerveket kampánycélokra, miközben ugye ők pont próbálják megtalálni azt a ellenzéki szerepet, amiben ők tudják támadni a kormányt, de hát jönnek ezek az ügyek a Szőlő utcától, a kegyelmi botránya, az MNB, és még sorolhatnánk.
0: Vizsgáló bizottságok előtt rendőrségi elővezetés terhe mellett.
3: Igen, amiben mind nekik kell majd védekezniük, és egyszerűen nem tudnak levegőhöz jutni.
0: Április.
4: Az a helyzet, hogy ez is egy nagyon szimbolikus kérdés egyébként ez az aranykonvoj az Orbán Viktornak a hatalomgyakorlására vonatkozólag. Ugye hova jutott el a veresége előtti pillanatig az Orbán rendszer? Odáig, hogy az állami szerveket egy narratíva fenntartása és versenyeztetése és sikerre vitele érdekében mozgósítja. Tehát ez amikor a narratíva leuralja az államot. Már nem csak arról van szó, és egyébként ugye a Hannah Arendt, ugye német filozófus, ugye ezt jelölte meg az autoriter és a totalitárius rendszerek közötti fő választóvonalként. Propaganda van-e, ugye pesti srácok propagandát tálal-e nekünk a pártállam, vagy egy narratíva, egy sztori az, ami magát az államot irányítja. Tehát ez egy ilyen halmazár, narratíva van-e az államon belül, vagy az állam van-e a narratíván belül. És ugye a magyar, tehát ezért is sült ez vissza ez az egész, mert pontosan mindenki tudta április 12-én, hogy ez egy kamu, mert olyan szinten diszkreditálódtak addigra már.
5: Én látok némi párhuzamot, vagy legalábbis hasonlóságokat a kegyelmi üggyel, ahol ott is, itt is nem kell nagy jogászi tudomány ahhoz, hogy az ember érezze, hogy itt azért nagyon súlyos simlik vannak, amiknek egy jó részét nem látjuk. Például ugye megbilincselnek, meg simaszkot húznak fejére olyan embereknek, akiket aztán végül semmivel nem vádolnak meg, és nem tudom. Tehát, hogy, és a nagy különbség viszont az, ahova futhat ki, mert ez volt a kérdése, hogy amíg a kegyelmi ügy idején a Orbán kormány volt kormányon, most a magyar kormány van kormányon, és ezért azt gondolom, hogy itt súlyos következmények lehetnek, és ahogy én olvasgattam egy kicsit nem jogász szakértőként, nagyon súlyos években mérhető büntetőjogi tételek lehetnek, hogyha ezek a sejtetések, feltételezéseknek egy része bekövetkezik, meglátjuk.
0: Ön szerint politikailag kockázatos a Magyar Péter számára, hogy a Sólyog Tamás államfő nem mondott le a hivataláról? Nézzük az adás végén, mi az önök véleménye. Jó, hát majd akkor ezt megnézzük máskor. Virág Andreának, a Republikon Intézet stratégiai igazgatójának, Gégeny Istvánnak, a Szemlélek Alapítvány kuratóriumi elnökének és Béndek Ávristnak, a Konvent Könyvek kiadó vezetőjének. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt voltatok. Önöknek köszönöm a késő estig tartó figyelmet. Holnap újra találkozunk, addig is vigyázzanak egymásra, és magukra is jó éjszakát.
6: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Ingesztesi Máté vagyok, lássuk főbb híreinket. Sikeresnek ítéli részvételét az első brüsszeli uniós csúcs találkozón a miniszterelnök. Az alkotmánybírák nem paktumot kötöttek, mondta Magyar Péter brüsszeli uniós csúcs találkozón a miniszterelnök.

0: Lési elnökök fizetése. Magyar Péter az állam és kormányfő kétnapos brüsszeli sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy már októberben lezárulhat a hetes cikkely szerinti eljárás.
1: Eredményes megbeszélést folytattunk.
2: Jelentette be Magyar Péter az EU csúcs után tartott brüsszeli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök az állam és kormányfő kétnapos brüsszeli csúcs találkozója előtt találkozott Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével. Magyar szerint már októberben lezárulhat a hetes cikkely szerinti eljárás.
1: A legfontosabb célunk az volt, hogy az Európai Parlament rövid időn belül, záros határidőn belül zárja le a Magyarország ellen 8 éve indított hetes cikkelyes eljárást. Mondtam az elnök asszonynak, hogy idén ünnepeljük a 70. évfordulóját az 56-os forradalomnak, ez egy hetes cikkük, úgyhogy pont jó lenne, hogy októberben sikerülne legkésőbb ezt lezárni.
2: Az EU csúcs másik nagy figyelmet kapó témája Ukrajna, Európai Uniós csatlakozása volt. Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel is találkozott, erről is beszélt.
1: Egy pillanatra személyesen is találkoztunk, nem állok egy titkot, hogy nem volt hosszú beszélgetés, bemutatkoztunk egymásnak, és mind a ketten jeleztük, hogy készek vagyunk találkozni valamikor a közeli jövőben. Én megismételtem, hogy örülnék, hogyha erre a találkozóra Beregszász csodálatos városában, Kárpátalján kerülhetne sor.
2: Az ukrán elnök a csatlakozás mellett érvelt, emelte ki magyar.
1: Zelenszkij elnök részéről elhangzott, hogy ez nem titok, hogy minél előbb.
2: Brüsszelben Ukrajnáról mind a 27 tagállam jóvá hagyta a megállapodást. Az EU csúcs záró dokumentumából ugyanakkor az utolsó pillanatban kikerült a gyorsított ukrán csatlakozásról szóló kitétel. A Magyarországnak járó milliárdokról is beszélt a kormányfő.
1: Szeretnénk elérni azt, hogy az a 3 milliárd euró, ami az előző kormány hibás döntései mulasztása miatt nem került Magyarországra, és elvesztette Magyarország, ezt valahogy kapjuk vissza.
2: Az uniós vezetők októberre tervezik tető alá hozni a költségvetési megállapodás tervezetét, de ez általában csak az év utolsó napjában szokott sikerülni. A miniszterelnök péntek este ezzel a fotóval tudatta, hogy hazaindul Brüsszelből. Másnap Vitézi Dávid közlekedési miniszterrel a Közlekedési Múzeumban egy időszaki kiállítás megnyitója alkalmából tartott közös sajtótájékoztatója után a polgármesterek bérezéséről beszélt az ATV kérdésére. Bejelentette, 2025-ös szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését, miután azt korábban a Fidesz a kétszeresére, háromszorosára vagy négyszeresére emelte, és megvonják tőlük a havi költségtérítést is. Erről már be is nyújtották a javaslatot az országgyűlésnek.
3: Annyi történik a polgármestereknél, a polgármestereknél, hogy elvesztük ezt a számla nélküli költségterítést, és 2025-ös szinten maradnak ezek a fizetések. Ezek még jóval magasabbak, mint korábban voltak.
2: A miniszterelnök szerint nagyjából 3 millió forintot keresett a Vármegyei Közgyűlés elnöke Magyarországon. A döntéssel milliárdokat lehet megspórolni, de szerintem mindez elvi kérdés is.
0: Mégsem nyújtják be a jövő héten a parlamentnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot, ezt a miniszterelnök mondta az RTL híradónak. Magyar Péter azt mondta, hogy a benyújtás előtt rövid társadalmi egyeztetésre bocsátják a jogszabálytervezetet. A kormányfő szerint nagyon sok észrevételt kaptak a javaslatra, nagyon reméli, hogy szeptember elején fel tud állni maga a hivatal, tette hozzá a miniszterelnök, aki szerdán még arról posztolt, hogy már a jövő héten beterjesztik a jogszabálytervezeteket. A Fidesz vergődik Súlyog Tamás beadványát, csak kinevetni tudták az alkotmánybírák, mondta stábunknak a miniszterelnök a Fidesz közleményéről, melyben ez áll Magyar Péter sógora, lepaktált a bírákkal, hogy ne engedjék át a köztársasági elnök beadványát. Egyébként az történt, hogy a testület 7 tagja kizáratta magát az ügy tárgyalásából, így az lekerült a napirendről. A kormányfő szerint ezzel a testület azt mondta ki, hogy a köztársasági elnöknek távoznia kell.
4: Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt, nem személyre szabott jogalkotással fogunk élni, mint ahogyan ezt előre próbálták jelezni.
5: Súlyog Tamás és több állami hivatalvezető május 31-éig kapott időt a kormánytól, hogy lemondjanak tisztségükről. Ez nem történt meg, így másnap a miniszterelnök a Sándor Palota előtt jelentette be, hogy az alaptörvény módosításával fogják eltávolítani őket a pozíciójukból. Válaszul június 11-én a Sándor Palota az Alkotmánybírósághoz fordult. A köztársasági elnök szerint ugyanis úgy akarják módosítani az alaptörvényt, hogy az általános szabályozás helyett egyedi helyzeteket rendezzen. Egyszerűbben megfogalmazva, személyre szabott jogalkotást tervez a hatalom. Az Alkotmánybíróság június 22-én tárgyalta volna az államfő beadványát.
6: Miközben január-februári alkotmánybírósági ügyek várnak arra, hogy majd egyszer csak tárgyalják, tehát hogy Polt Péter gyorsabb volt, mint a támadó királykobra.
5: Gyors döntéshozatal helyett viszont gyors elhasalással végződött a köztársasági elnök ügye. 7 alkotmánybíró

0: ugyanis személyes érintettségre hivatkozva kizáratta magát az indítvány tárgyalásából. A testület így nem volt határozatképes, az ügyet ezért levették a napirendről. A HVG-vel a Sándor Palota közölte, Sulyog Tamás tudomásul vette a döntést.
1: Nem tehetnek mást, mint hogy lemondanak. Vége van.
0: Magyar Péter úgy fogalmazott, az alkotmánybírák Selyem Zsinort küldtek az államfőnek.
1: Így döntésükkel kimondták, hogy Sulyog Tamás köztársasági elnöknek és Polt Péternek az alkotmánybíróság elnökének távoznia kell. Sulyog Tamás és a mögötte állók alkotmányos pucskísérlete ma végképp megbukott.
0: A történtekre a Fidesz közleményében úgy reagált, hogy a tegnapi volt a magyar alkotmányosság egyik legszégyenteljesebb napja. Szabó Marcell alkotmánybíró és Magyar Péter sógora Mellétei Barna Márton ugyanis titkos megállapodást kötött, miszerint állítólag azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre az államfő beadványát, a posztjukon maradhatnak.
2: Ez egy vergődés, amit csinálnak, és egyre lejjebb vergődnek, most már ilyen Pócs Jánosokra futja csak nekik. Én nem gondolom, érdemes ezzel foglalkozni, senki nem gondolja komolyan, hogy a fideszes bábokkal bárki paktumot kötött. Nem, kiderült, hogy a Sulyog Tamás alkotmánybírónak és alkotmánybírósági elnöknek is alkalmatlan volt. Egy olyan beadványon fordult a volt kollégáihoz, amit még ők sem kinevetni tudtak.
0: Időközben Mellétei Barna Márton is reagált. Mint írta, semmilyen titkos paktumot nem kötöttek az alkotmánybírákkal vagy bárki mással. A köztársasági elnök beadványa jogi nonsens, és az alkotmánybírók szakmai okok miatt hozták meg a döntésüket. A megkérdezett alkotmányjogász szerint az alkotmánybírák ugyanakkor nem Sulyog Tamás ellen foglaltak állást, csupán nem akartak eltérni korábbi gyakorlatuktól, miszerint tartalmilag nem vizsgálják az alaptörvény módosítását, főleg nem akkor, amikor még nincs is konkrét módosító javaslat.
3: Szembe kellett volna menni nem csak a tételes joggal, az alaptörvény egy rendelkezésével, hanem az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatával is. Úgy döntöttek volna, hogy tartalmi kérdésben is véleményt fejtenek ki esetleges alaptörvény módosítás ügyében. Alig, hanem ez a nagy lépés lett volna, amelyre a jelzett alkotmánybírák, igazán a testület sem nem vállalkoztak. De ha majd elé kerülne az ügy, ugye, egy konkrét alaptörvény módosítás, akkor azért hát érint majd bizonyos kérdéseket. Alig, ha nem folytatni fogja a gyakorlatát, ha ugyanoda kerül hozzá az ügy, hogy tartalmi kérdésekben nem vizsgálódik.
0: A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint Sulyog Tamásnak már rég le kellett volna mondania. A Tiszás kétharmad egyébként is bármikor eltávolíthatja.
4: Ami most történt, az egy megszégyenítő helyzet.
0: Sulyog Tamás fogja az orbáni világnak. Ami most történik, az egyedül Orbán Viktor érdeke, tette hozzá az elemző.
4: Teljesen abszurd az egész helyzet. A jogérzék, a politikai érzék és a helyzet elemzésének teljes hiányát látjuk a köztársasági elnöknél. Nem meglepő, mert eddig is ezt láttuk. Nagyon erőteljes az, hogy 7 olyan alkotmánybíró volt, aki nem volt hajlandó egyáltalán részt venni ebben a folyamaton.
0: Horn Gábor hozzátette, április 12-én rendszerváltás történt. Az előző rendszer kiszolgálóinak, így Polt Péternek és Sulyog Tamásnak is fel kell állnia.
5: Sulyog Tamás jogi eszközök alkalmazásával is harcolni fog a maradásáért, mert szerinte az új kormányfő összeesküvést sző az államintézmények feletti ellenőrzés megszerzésére. A köztársasági elnök erről a Politikónak adott interjújában beszélt. Sulyog azt mondta, Magyar Péter sokkal pimaszabbul él vissza a parlamenti szupertöbbségével, mint Orbán valaha is. Semmilyen többség sem adhat felhatalmazást a jog uralmának és európai értékeknek a semmibevételére, jelentette ki Sulyog. Hozzátette, Magyar Péter Tisza pártja 16 hét alatt nagyobb hatalom összpontosításra törekszik, mint a Fidesz tette 16 év alatt. Régi villamosok, Dolce Vita, gasztrokultúra, fotográfia titkai, csak néhány program az idei múzeumok éjszakája kínálatából. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter a megnyitón a múzeumok szabadságának és a kultúra függetlenségének visszaállítására tett ígéretet. Idén központi téma a gasztronómia és a kultúra találkozása.
0: Az egyik öreg járműbe száll be Magyar Péter a közlekedési múzeumban, de nem ez az egyetlen közlekedési eszköz, amit kipróbált a miniszterelnök. A múzeumok éjszakája alkalmából járta be a családok körében különösen népszerű létesítményt Vitézy Dávid közlekedési miniszterrel.
6: Én repülővel érkeztem éjszaka Brüsszelből.
0: Magyar Péter kiemelte, hogy külön öröm számára, hogy mostantól olyan ember kezébe kerül a közlekedés irányítása, aki valódi lelkesedéssel dolgozik érte.
7: Nem lehet azt elfelejteni, hogy a leköszönt kormányzat, a leköszönt közlekedési miniszter valójában annak a megosztásra épülő politikai kultúrának a fogjául ejtette ezt a múzeumot, ami olyan jellemző volt az elmúlt évekre.
0: Mondta Vitézy Dávid. Beszédében kitért arra, hogy 20-25 km/órában korlátozná az elektromos rollerek megengedett sebességét. A múzeum Debrecenbe költöztetésének tervét pedig szerinte le kellene zárni.
8: 2026. június 20-án egyben annak a bejelentésnek is tere és lehetősége, hogy véget vetünk több mint egy évtizede tartó éjszakának, ami a kultúrát és a múzeumokat is ellepte és magába foglalta.
0: Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter a múzeumok éjszakája alkalmából mondott beszédében szintén megerősítette, hogy a kormány leállítja a múzeumok vidékre költöztetését. Emellett visszavonják a múzeumi tárgyak elajándékozását, visszaadják az intézmények függetlenségét és a dolgozók megbecsülését.
9: A múzeumok azért épültek, hogy beléphessünk, hogy nyitva legyenek az emberek előtt.
0: A múzeumok éjszakájának idei témája a gasztronómia. Az eseménysorozat nagykövete Mautner Zsófi szerint a gasztronómia a hétköznapi életünk fontos része, ezért a kultúrában is nagyon könnyű ezt megjeleníteni.
10: Ízekbe zárt történetek az idei múzeumok éjszakájának a tematikája, az ad egyfajta különleges szűrőt, és én úgy látom, hogy a múzeumokat meg a különböző kulturális intézményeket nagyon megihlette egyébként ez a téma.
0: A gasztronómia és a kultúra találkozását egyedi módon közelíti meg a Magyar Nemzeti Galéria is, ahol az olasz gasztronómiába kalauzoló festészeti tárlatvezetéssel készülnek. A Szépművészeti Múzeum pedig a most futó Vazareli kiállítás mellett sok különleges programmal várja a látogatókat.
11: Könnyű és komoly zenei programok, táncelőadás, legóépítés, művészettörténeti előadások.
0: A mai Manuházban már délelőtt nagy volt a nyüzsgés. Sokan visszatérő látogatóként vettek részt a fotográfiai workshopokon és tárlatvezetéseken.
12: Ez mindig ilyen rituál, így kezdjük. Minden évben így szoktuk kezdeni. Eleve ők nyitnak a legkorábban, a legjobb, meg nagyon szeretem a magyar filmet.
13: Több ilyen művészeti helyszínt akarok majd megnézni, meg majd megyünk pár ilyen biológiai kiállításra is.
0: Országszerte mintegy 470 intézmény több ezer programmal várja szombat estétől egészen késő éjszakáig a múzeumok iránt érdeklődőket.
5: Az Egészségügyi Minisztérium etikai szempontokat készített az orvosok közösségi média használatához és nyilvános online kommunikációjához. Ezt Hegedűs Zsolt jelentette be a Facebookon. Az egészségügyi miniszter azt mondta, a dokumentumot jövő héten publikálják, hangoztatta, a bizalom alapja minden rendszerben a következetes, átlátható és őszinte kommunikáció. Emlékeztetett, hogy mindezzel párhuzamosan az egészségügyben dolgozók bértáblájának kialakítása, a várólisták csökkentésének szakmai és finanszírozási megoldása és egy sor más fontos ügy is halad. Ez nem 100 méteres síkfutás, hanem maraton, fogalmazott a miniszter. Megdőlt a napi meleg rekord. A Szódon ugyanis 37,1 fokot mértek, közölte az Időkép. Az előző rekord 1908-ból származott, és 37 fok volt. A jövő hétig tartó rendkívüli hőség leginkább az időseket és a betegeket veszélyezteti, miközben a közlekedésben, de a fesztiválokon is komoly kihívást jelent a védekezés.
14: Az elviselhetőség határát súroló időjárás leginkább az idősekre és a krónikus betegekre jelenthet veszélyt. Nekik azt javasolják, hogyha tehetik, kerüljék a szabadban tartózkodást a déli órákban.
15: Úgy osztjuk be, hogy olyankor jövünk, amikor még nincs az a nagy meleg.
16: Csak most nem sikerült.
15: Most kicsit eltunyultunk otthon, de egyébként mi reggel jövünk meg este felé.
17: Mennyire veszélyes az egészségre? Mennyire terheli meg a tüdőt, szívet?
15: Nehezebb, lassabban mászunk fel az utcánkba, igen.
14: Pécsen sokan hűsítették magukat a belvárosi párakapuk és szökőkutak közelében. A turisták nem mondtak le a meleg miatt a városnézésről.
18: Árnyék hűsítő. Tehát víz van a táskánkban, van fagyasztott víz, ami ha felmelegedne, akkor később kiolvad. Hát most itt így fogunk védekezni a meleg ellen. Meg Pécset megtekintjük.
14: A szabadtéri rendezvények szervezői azt mondták, ilyenkor különösen figyelni kell arra, hogy a fesztiválok vendégei kibírják a programokat.
19: Megint rendkívüli időjárás van, hiszen olyan hőség tölt ránk. Imádkoztunk azért, hogy jó idő legyen a rendezvényre ezen a két napon. Túl jó sikerült az ima, bejött, túl meleg lett.
14: A motoros fesztiválon a résztvevők azt mondták, hogy a védőfelszerelésük csak akkor elviselhető, ha rendes sebességgel haladnak. Ahogy lassulnak, úgy lesz egyre nehezebb a motoros ruha.
16: Ha lassan megyünk, akkor nagyon meleg van benne, mert ugye szélálló kabát, protektoros, hogyha ugye a sebességet növeljük, azért a szél máshogy éri az embert, és akkor nem érzi az ember a meleget benne. De miest megáll, akkor vége, vetkőzni kell.
14: Azok voltak szerencsések, akiknek sikerült strandra jutni. Akár medencében, akár tavak vizében elviselhető volt a hőség.
20: Én nem tartom ezt még akkor nagy kánikulának, hát tavaly nagyobb is volt. Beszélném még nagyobb is.
17: Úgy gondolja?
20: Tehát persze, ez még úgy elviselhető, szerintem.
14: Akik szeretik a hőséget és már a nyaralásukat töltik, azoknak jó lehet a hír, hogy a jövő hét közepéig biztosnak látszik a strandidő Magyarországon. A szakemberek azonban mindenkit arra kérnek, hogyha tehetik, óvják az egészségüket, mert nem csak a meleg, hanem a magas UV-sugárzás is veszélyes lehet.
5: Irán bejelentette, hogy újra lezárja a Hormuzi szorost. Teherán szerint ugyanis az Egyesült Államok és Izrael megszegte a tűzszüneti megállapodást. Irán és az USA héten a háború lezárását célzó memorandumot írt alá, amelynek része, hogy Irán megnyitja a világ egyik legforgalmasabb olajszállítási útvonalát. Súlyos vonatbaleset történt péntek este Dél-Angliában. Az egyik mozdonyvezető meghalt, 90-en megsérültek, amikor két személyvonat összeütközött Bedford közelében. Mindkét vonat London felé tartott, egyikük azonban műszaki hiba miatt a nyílt pályán leállt, a másik szerelvény pedig hátulról belerohant. Több sérült állapota súlyos. Halálos vonatbaleset történt Németországban is. Egy müncheni vasúti hídon két tehervonat ütközött össze mára virradóra. A balesetben egy ember meghalt, két kocsi kisiklott és a hídról az autópályára csúszott. A katasztrófa okait egyelőre vizsgálják, a szakemberek szerint a roncsok eltávolítása napokba is beletelhet. Mexikó után a másik társrendező Egyesült Államok is tovább jutott a csoportjából az egyenes kieséses szakaszba a labdarúgó világbajnokságon. A brazilok egy sima győzelemnek örülhettek Haiti ellen, míg Marokkó Skóciát verte meg, Törökország pedig elbúcsúzott a további küzdelmektől, miután kikapott Paraguaytól.
21: Az Egyesült Államokat éltették ezek a szurkolók Atlantában, miután a válogatottjuk 2-0-ra nyert Ausztrália ellen a labdarúgó világbajnokság D csoportjában, és bejutott a legjobb 32 közé. Csodálatosan érzem magam. Az USA meg fogja nyerni a világbajnokságot. Mi vagyunk a legnagyszerűbb nemzet, lelkendezett egy drukker. Zajos ünneplésbe kezdtek a szurkolók Rio de Janeiroban is, amikor Brazília egy sima 3-0-val jutott túl Haiti csapatán a C csoportban, a Marokkó elleni csalódást keltő döntetlen után. Brazília most mindent beleadott, nem úgy, mint az első mérkőzésen, ez most nagyon tetszett, mondta az egyikük. Az ötszörös világbajnok brazil válogatott játékosai is elégedettek. Borzasztóan keményen dolgozunk a céljaink elérése érdekében, amelyek között a góllövés az egyik legfontosabb. Mindig arról álmodtam, hogy a góljaimmal segítsem a csapatomat, mondta Cunha, aki kétszer is betalált a mérkőzésen. Casablancában is extatikus volt az öröm, miután Marokkó, amely 4 éve az elődöntőig jutott, 1-0-ra nyert Skócia ellen. Houstonban várták a Hollandia elleni meccset a svéd szurkolók. Otthon mindenki más csapatnak szurkol, de itt egységesen a válogatott mellett vagyunk. Mindenki kedvel mindenkit, magyarázta az egyikük. Jelenleg az a legnagyobb gondjuk a német szurkolóknak, hogy Torontóban a sör lényegesen drágább, mint otthon. Németországban 6-7 dollár egy sör, itt viszont akár 14-be is kerülhet, a stadionban pedig 17. A sör legyen olcsó, mert az elengedhetetlen az élethez, vélekedett ez a német férfi. Este persze már a német szurkolók mindannyian az elefántcsontpart elleni mérkőzésre fognak koncentrálni, amely a legfontosabb lehet a második forduló összecsapásai közül az E csoportban.
5: Donald Trump bemutatta új elnöki különgépét, amelyet Katartól kapott ajándékba tavaly. Noha a luxus kivitelű belső tereken csak keveset változtattak, a Boeing 747-es típusú repülő átalakítása költséges és időigényes volt, mostanra azonban már csak a próbarepülések vannak hátra. Az elnököt sokan bírálták a jármű elfogadása miatt, az ajándék ugyanis összeférhetetlen lehet hivatalával. Hivatalosan is bemutatták a nagy közönségnek az első óriás pandát, amely Indonéziában született. A Rio névre hallgató kispanda hatalmas tömeget vonzott a nyugat-jávai állatkertbe. A pandakölyök tavaly novemberben látta meg a napvilágot, akkor mindössze 200 grammot nyomott. Rio egyébként az egyedüli panda, amely az elmúlt 3 évben Kínán kívül született. Természetesen nem Kínán kívül született 3 éven keresztül, hanem az elmúlt 3 év statisztikai adatait összevetve. De szólítom is Somos András, Somos a pályán című műsor műsorvezetőjét. András, mivel foglalkoztok ma?
1: Jó estét kívánok mindenkinek, kellemes szombatot. Egyfelől ugye az uniós csúccsal foglalkozunk. Magyar Péter ezt eredménynek gondolja, hogy kimaradt a gyorsított Ukrajna csatlakozása. Egyébként régóta nem látott egységből, ugye, hogy közös nyilatkozatot fogadhattak el az EU tagállamai. Aztán itt van a közjogi vita, amely ugye a bábok, vagy maradványok, vagy nem is tudom, hogy milyen jelzőket lehet illetni azokra a nagy presztízsű közjogi méltóságokra, akik az előző rendszerben nyerték el a mandátumukat. Valakinek 2037-ben szűnne meg a mandátuma, hogyha egyébként mondjuk május 31 az nem nyomta volna őket arra, hogy esetleg lemondjanak, nem nyomta. Tehát, hogy ezt is megbeszéljük. Neves jogászok amellett érvelnek egyébként, hogy a megfelelő érvek, alkotmányjogi érvek rendelkezésre állnak, és egyébként mások azt mondják, hogy ez valami kollektív bűnösség elve, ami azt jelenti, hogy akik osztoztak az Orbán rendszer felelősségében, azoknak menniük kell. Orbán Viktor szerint ellenzékben könnyebb dolguk lesz a korrupciós vádakkal szemben, miközben a Fidesz új ellenzéki szerepét építi. Mészáros Lőrinc vagyona egy év alatt 182 milliárd forinttal nőtt. Nem tudom, hogy utána számoltak-e, ez azt jelenti, hogy napi 250 millió forinttal gazdagabb. Minden nap 250 millió forinttal gazdagabb Mészáros Lőrinc. A Tisza párt kezdeményezi a polgármesteri fizetések befagyasztását, plusz költségtérítések elvételét, és sorra dőlnek be azok az orgánumok, amelyeket hát proforma sajtótermékeknek látszat szerint értékelünk, de azért gyakorlati tartalmi értelemben messze voltak ezektől, úgyhogy ezeket a témákat beszéljük meg egyfelől Lukácsi Katalinnal, másfelől Bot Péter Ákossal, harmadrészt Borgula Andrással, negyedrészt Hoffmann Tamás nemzetközi jogásszal. Azért mondtam ne hozzá ezt a titulust, hogy ne keverjék össze a volt újbudai polgármesterre. Kezdünk.
5: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak velünk, holnap este friss hírekkel visszavárom önöket, viszontlátásra.

senkinek, csak nekem. Istenem, hadd legyek embere, tengere, áll. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Lehetem, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled én többet ne félek.

az élő víz. Tudod, kaptam mindezt, tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű, vigasz, minden hibákat

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Spirit FM 92.9. A magyar zenék specialistája.
1: Sokan azt mondják, hogy a rap az ördög zenéje. Egyet értek úgy, hogy visszaveszem Jézus nevében. Csak mert

0: Praise to the right. Praise to the front. Praise to behind. Praise to the left.
1: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
2: Gyakorlatilag a Fidesz az utolsó évtizedben mondjuk, de lehet, hogy korábban is már nem volt más, mint az Orbán rendszer, meg Orbán Viktor maga.
3: Igen, a Fidesz egyetlen menekülési útja szerintem, de hát nyilván ez végtelen szubjektív, ha elgondolkozik az Orbán nélküli Fideszen. Tehát nem lehet Orbánnal megúszni. Tehát az Orbán rendszer olyan mély sebeket ütött ezen az országon, olyan gátlástalan és végtelenül cinikus károkat okozott mindannyiunknak, a Fideszes szavazóknak is. Oly mértékben erültette bennünk a gyűlölettől kezdve a alkalmazkodásnak azt a fajta kiszolgáltatott formáját, ahol ami tulajdonképpen ilyen feudális viszonyrendszer helyreállítását jelente, tehát oly mértékben telepettek rá erre az országra, elvették a jövőnket.
2: Tiszteltek,
3: telepettek rá erre az országra, elvették a jövőnket.

0: politikai elemzőként is jól ismerünk, örülök, hogy itt vagy.
1: Szervusz, jó napot!
0: Egy hónap elteltével lehet mérleget vonni már a parlament működéséről, hogy ez milyen és milyen lesz?
1: Hát valamennyire lehet, mert azért ez már nem olyan kevés idő. Egyrészt az látszik, hogy a parlament ismét a politika csinálás szinterévé vált. Azért ez szerintem egy nagyon fontos dolog. Ez egy számomra, aki 16 évig ültem a parlament időnként végtelenül unalmas pacsoraiban, különböző helyeken, bár mindig az SZDSZ képviseletében csak a helyek voltak.
0: Kis kormánypárti ellenzéki.
1: Nagy ellenzéki pártként, nagy kormányzó pártként, kis ellenzéki pártként, kis kormányzó pártként, tehát a legkülönbözőbb szerepekben a 16 év alatt. És ahhoz voltam hozzászokva, hogy azért a parlament egy fontos szintér. Tehát ahol azért, ahol folyik a politika, ahol nem mindegy, hogy mi történik. Most az elmúlt 16 év azért arról szólt, hogy nem számít. Orbán nagyon tudatosan, szerintem pont azért, mert nem bírta, nem szerette ezeket a szituációkat, ahol nem az ő közönsége előtt, hanem egy vegyes közönség előtt van a szereplés. A bukásuk egyik fontos oka, hogy elvesztette a kapcsolatát azokkal, akik nem úgy gondolkodnak a világról, mint őt. Csak azt akarom mondani, hogy most azt látom, hogy a parlament újból egy olyan szintér, amire érdemes odafigyelni. Nem akarok hálószóba titkokat elárulni, de a feleségem, akit nem érdekel a politika, ami azért nem véletlen mellettem, legnagyobb megdöbbenésemre néhányszor bemegyek éjfél körül a hálószobába, és azt látom, hogy Magyar Pétert hallgatja, hogy mit mondott a parlamentben. Tehát, hogy ő, aki egy nem a politika iránt olyan nagyon-nagyon érdeklődő ember, kíváncsi arra, hogy mi történik, érdekli az a, mintha róla is lenne szó. Tehát az az érzésem, hogy a parlament kezd visszacsúszni tulajdonképpen a 90 és 94 között leginkább jellemző időszakára, amikor tényleg egy igazi ilyen olyan szintér volt, ahol lefolytatódtak a valódi viták, ahol valódi összecsapások történtek, ahol érdekes, izgalmas időnként szórakoztak.
0: Ahol tényleg eldöntek a dolgok.
1: Ahol legalábbis láthatjuk, hogy hogyan alakulnak.
0: Ugye itt is kétharmad van. Tehát az, hogy ott dőlnek-e el a dolgok, vagy sem, azért legalábbis kérdéses. Mert a kétharmad már úgy megy be valószínűleg a parlamentbe, hogy pontosan tudja, hogy mit akar. És nem ott fog új ötleteket kapni. Ennek ellenére érzed úgy, hogy van tétje?
1: Igen, mert Magyar Tétet visz oda. Tehát Magyar Péter ezt egy valódi színpadnak tekinti, ami színpadon ő nem mint színész lép fel, tehát én szerintem félreértés ez az influencer politikus, hanem mint olyan lép fel, aki azt a színházat akarja eljátszani, ahol a közönség is része a darabnak. Tehát bevon minket, az az érzetünk, hogy rólunk szól a történet, hogy akár közünk is lehetne a dologhoz befolyásolni, tudjuk az eseményeket. Ugye két konkrét esetet is tudunk, két miniszter jelöltnek a kvázi kicserélését, akár az oktatási miniszter, vagy az igazságügyi miniszter, ahol egyszerűen a nyomás az, hogy a közvélemény azt gondolja, hogy ez így nem jó, arra reflektál. Itt is azt érzem, hogy Magyar nem egyszerűen az ellenzékre reflektál, nem egyszerűen elmondja a saját mondandóját, hanem az övéinek, akik azért most az ország több, jóval több, mint fele, ugye a legutóbbi kutatások szerint 4,4 millió ember támogatná, ha most lennek a választások.
0: Ez a 70%.
1: Igen, hát ugye azért ez egy nagyon, ilyen még nem volt, nem hogy egy közösséget nem támogattak ennyien, hanem koalíciókat sem ilyen mennyiségben még. Tehát azt gondolom, hogy itt valami olyan történik velünk, ami a érzet szintjén mindenképpen, hogy részünk rólunk is szól, és a részünké vált a politika. És ezért van nagyobb érdeklődés, ezért nem tartom én túlzottnak ezeket a önreflektív, a másokra folyamatosan reflektáló, odaülős, ugye odaülök a Gulyás elé, és úgy, mintha, hogy úgy reflektálok rá.
0: Nem kifejezetten házszabályszerűen.
1: Abszolút nem. Beleszólok, ugye egy miniszterelnöktől nem szoktuk meg azt, hogy belekiabál. Azt a parlament egyébként természetes része a belekiabálás. Magam is egy ilyen indulatos képviselő voltam, aki szerettem hozzászólni akkor is, ha nem kaptam szót. Ez rendben van. De az, hogy a miniszterelnöknek nincs elég türelme, mert ez új eset.
0: Na, de akkor itt fel is vetem azt a kérdést, amit egyébként oly sokan forszíroznak a közösségi térben is, hogy méltó-e a miniszterelnöki pozícióhoz? Ki mondja meg azt, hogy mi a méltó hozzá, akkor, amikor mondjuk a saját közösségét képviselve viselkedik valahogyan?
1: De arról van szó, hogy ez egy más generáció. Tehát mi olyat kérünk számon Magyartól, ami nem ő. Tehát mi a hagyományos ilyen a két háború közötti, ahol egyébként szintén üvöltözések, időnként lövöldözések is voltak a magyar parlament, ne legyenek, de a golyónyom még mindig ott van. Tehát azért vigyázunk ezzel, hogy mi minden történt. De kétségkívül van egy ilyen polgár,

0: polgári étosza ennek, hogy hát a miniszterelnök az egy ilyen úriember.
1: A miniszterelnök bevonul. Az nem bejön, az
0: igen,
1: bevonul.
0: És akkor az nem úgy, persze, de szerintem itt egy másik történet játszódik a szemünk előtt. Tehát a politikának egy jóval lendületesebb, fiatalosabb, a társadalom szélesebb köreinek szóló megjelenését látjuk, és magyar tényleg nem az elitnek játszik.
1: Miközben ő az elitből jön, tehát jogász dinasztia politika közelében mozgott az elmúlt évtizedekben, és ezért azért ez most teljesen mindegy, de közben mondjuk az elmúlt két év alapján a nép gyermeke lett?
0: Megtanulta ezt a népet. Nagyon érdekes, hogy amikor ha a korai magyart nézed, tehát a 24 február vége, március 15 és így tovább, az egy sokkal tartózkodóbb, sokkal távolságtartóbb figura, érdemes összevetni, és ez a háromszoros országjárás, aminek a legnagyobb haszonélvezője szerintem ő volt, tehát nem is annyira hogy a pártja vagy a győzelmei, mert nagyon nagy mértékben hozzájárult ehhez, de ő megtanult mindannyiunkat. Ismer minket. Ahogy Orbán elveszítette a kapcsolatát fokozatosan az ő népével, a magyar úgy szélesítette ki ezt a fajta hozzáférést, és ő ténylegesen megismert minket, ő kiszállt ebből, én vagyok a budapesti polgári középből származó jogász ember, akinek a familiája egy rendes katolikus családból, tehát ez a nagypolgári felső középosztálybeli lét, ő nem ilyen most már, tehát megváltozott magyar, nagyon, nagyon reflektív lett, önreflektív lett, változóképes, bármilyen fura, alkalmazkodóképes, tehát hogy a viszonyokhoz alkalmazkodóképes, mm-hmm. hogy, és szerintem ez egy nagyon érdekes tanulási folyamat, tehát hogyha valaki ezt egyszer majd inkább a történészek, mert nem mostani feladat, megfejti, hogy hogyan az ő személyes történetén keresztül hogyan változott meg, mert bizonyos értelemben nem csak, hogy ő változott meg, hanem ez az ország is. Tehát az, hogy ilyen sokan nézik őt, az, hogy a fiatalok beszálltak a közéletbe, hogy 80% fölé ment a választási részvétel, hogy olyanok jelentek meg a április 12-én az urnáknál, akik soha nem voltak ott. Ez azért egy másik világ, és ez a parlamenti politika is ennek a másik világnak szól.
1: Ráadásul a fiatalokat így meg tudja tartani ez a rossztolás, ami folyamatosan megy, tehát, hogy lassú tűzön égeti állandóan a Fidesz frakció tagjait. Ez a fiatalok egy jelentős részének kifejezetten tetszik. És nem feltétlenül a cél miatt, hanem a módszer miatt.
0: Igen, azt gondolom, hogy itt is az a helyzet, hogy egy olyan országban élünk, ahol tulajdonképpen 90 óta természetesnek vesszük ma már, hogy nincs következmény. Tehát ugye a rendszerváltás után is tulajdonképpen az, hogy itt az egész baloldali MSZMP-s elit átmentette magát, így úgy amúgy tudomásul vettük. 94 után tudomásul vettük. Mindenki megígérte, hogy majd lesz számonkérés, lesz következmény, lesz ítélet, de nem lett. Tulajdonképpen 2010 után sem. Tehát Budai Gyula, már nem is emlékszünk rá, ugye akinek ez lett volna a feladat a kormánybiztosként, hát mi történt? Semmi. Tehát tulajdonképpen egy olyan országban éltünk 2026-ig, ahol hozzászoktunk ahhoz, hogy nincsenek következmények. Most viszont az a helyzet, hogy vannak. Tehát nincs. Én emlékszem, 2002-ben mi elegánsan azt mondtuk, hát jó, ti megpróbáltátok itt ezt az országot tönkretenni, a népek nem hagyták, most mi jövünk. Akkor hagyjuk, hát nem élni és élni hagyni, ugye, hogy hát a kiegyezések, ugye ez a éppen most asztalra kerülő 70-30, hogy kinek. Ugye, itt egy másik történetet látunk most. Itt azt látjuk, hogy, és ezért mondom én azt, hogy ténylegesen az a tét, hogy kormányváltás vagy rendszerváltás. Tehát a Sólyog Tamás jó helyen keresget, amikor azt mondja, hogy hát nekem az a problémám, hogy nekem nem kell menni, hiszen csak kormányváltás történik. De nem. Ez egy rendszerváltás, ez egy új politikai
1: jó,
0: rendszer.
1: Az alaptörvényben arra nincs passzus, hogyha rendszerváltás lesz, akkor ez neked menned kell,
0: de kétharmad viszont mindenre feladat.
1: Viszont te előbb mondtál valamit ezzel a 70-30-al kapcsolatban, és afelőtt azért én így nem szaladni kell. Az mennyire volt rendszer szintű? Tehát mennyire volt, az tudod, hogy ez van?
0: Ugye én, aki az viszonylag közelről láttam ezt, azt kell mondanom, hogy tudomásul vett volt ez egészen 2013-ig. A Orbán Simicskával történő szakításának szerintem fontos eleme volt az, hogy Orbán azt mondta, hogy nincs ilyen, hanem mindent mi viszünk. Tehát nem azt mondta, hogy akkor nincs ilyen, mert hogy akkor ezentúl nem lopunk, hanem azt mondta, hogy milyen az ország, magunknak visszük haza. Tehát ez egy változás volt. Addig ez a fajta kvázi nagyon durva és szerintem elfogadhatatlan közmegegyezés létezett a magyar politika mélyén. Nem azt mondom, hogy...
1: Mert úgyis váltógazdaság lesz, úgyis jövünk, jön, mi is jönnek van, ők.
0: Igen, tehát, hogy... és volt egy, ez az, erre mondom én azt, hogy élni és élni hagyni, aminek egy kormányváltás, nem a lopás részének, de annak, hogy vannak, hogy mondjam, van folytatás, hogy van konnektivitás, hogy igenis, mit tudom én, az államtitkár helyettesi szint alatt maradhatnak az emberek, hogy nem kell mindenkinek lépnie, hogy nem egy ilyen általános eddig ti voltatok, most mi jövünk című. Szerintem ebben van logika, kivéve abban a pillanatban, hogyha valakik, és Orbán erről beszélt végig, fülkeforradalom, emlékszünk még, ugye, hogy itt mi most elfoglaljuk ezt az országot.
1: És ez lett.
0: És ez lett, és most a visszafoglalás, most az ország visszafoglalja önmagát, ebből a szempontból fontos ez a közösségi tétele a politikának. Ez szerintem nagyon érdekes dolog, és azt kell mondanom, hogy magyarék ezt jól csinálják. Tehát jól csinálják, mert nem hagyják, hogy ne így legyen, és közben persze tartalmi kérdések, nem igaz, hogy nincs közben kormányzás.
1: Tudja ez korlátozni a kétharmados többség felhatalmazását, az, hogy bármit lehet. Mert ugye az Orbán kormányzásnak az egyik problémája az volt, hogy bármit lehetett, és el is hitték a végére, és bármit is tettek. De hát most megint kétharmad van. Az, hogy másképp működik a politika, hogy Magyar Péter egy másfajta attitűdöt képvisel, ez egyfajta önkorlátozásra is válhat?
0: Ha nem válik azzá, akkor ugyanúgy tartunk, akkor azoknak lesz igaz, akik azt mondták, hogy hát ez Orbán 2.0 vagy NER 2.0 a végén, de szerintem nem erről van szó, tehát igenis önkorlátozónak kell lenni. Igenis ez akkor fog tudod kiderülni, nem most rögtön, amikor majd asztalra kerül az új választójogi törvény, amikor asztalra kerül az új alkotmány, hogy ott például meglépi ez a kormány, ez a kétharmada azt, mert az egy nagyon fontos önkorlátozó lépés lenne, hogy ne legyen többet kétharmad. Ugye annak idején én részt vettem az ellenzék és nemzeti kerekasztal munkájában, és akkor azt gondoltuk, hogy az a konstrukció, amit mi felállítottunk, ahol csak kétharmaddal lehet, hát az tökéletes, mert úgyse lesz senkinek kétharmada. Tehát az általunk elképzelt rendszerben, abban a választási rendszerben elképzelhetetlen az, hogy kétharmad legyen. Most azóta...
1: Már aztán éppen ti alkottátok az első
0: kétharmadot már 94-ben, ugye, és az elmúlt 5 választáson mind az 5-ön kétharmad lett. Tehát az önkorlátozásnak egy nagyon lényeges lépése az, hogy ne legyen többet kétharmad. Vagy legyen 4/5 a kétharmad, az is lehet, tehát nekem az is jó. Vagy hogy ne lehessen ellenzéki politikai támogatás nélkül meglépni bizonyos dolgokat. Tehát én nagyon fontosnak tartanám például, hogy Súlyoknak mennie kell, de aki helyette jön, az legyen olyan, aki a másik oldalnak is legalább elfogadható. Hogy legalább tudomásul vehető. Tehát, hogy menjünk vissza a közmegegyezésnek arra a szintjére, hogy vannak, kell, hogy legyenek közös dolgaink, kell néhány kérdésben megállapodnunk. Ugye annak idején úgy lett kitalálva például ezek akár a médiatanács és egy csomó minden intézmény, hogy az ellenzéki oldal is paritásos alapon javasolt, az alkotmánybíróság tagjai is így voltak. Ma már ugye ezt mind fölborította a Fidesz. Nagy kérdés, hogy lesz-e elég ereje, elég önmegtartóztatása a jelenlegi hatalomnak ahhoz, hogy ezen változtasson.
1: Hát egyelőre az is nagy kérdés, hogy ahhoz van elég ereje, hogy leváltsa azokat, akiket le akar, de ez előbb-utóbb valószínűleg valahogyan meg fog történni. Említetted ezt a megállapodást arról, hogy az államtitkári, helyettes államtitkári szint alatt lévők, de már a helyettes államtitkár is adott esetben maradhat, hiszen szakmai munkát végez. Ennek fényében szerinted mennyire bizonyul zöggenőmentesnek az átállás itt az elmúlt 2 hónapban? Ugye a parlament 1 hónapos, a kormányváltás gyakorlatilag most már 2.
0: Nagyon nehéz ezt megítélni, mert annyira új helyzet van, hiszen Orbánék felszámolták a kormányzati kereteket is. Tehát nem csak, hogy nem kormányoztak az utóbbi néhány évben, 4-5 évben, hanem a kormányzati infrastruktúrát, a kereteket is felszámolták. Azzal, hogy nem voltak szakminisztériumok. Nem volt oktatási minisztérium, nem volt egészségügyi, nem volt szociális, nem volt környezetvédelmi minisztérium. Csak most 4 fontos területet mondok. Ezeket most újra létre kell hozni. Nagyon nehéz számon kérni ezeken a területeken, hogy milyenek, mert nem tudjuk, hát hiszen most hozzák létre.
1: Hát még e-mail címük sincs.
0: Igen, nagyon sok nem lehet hova bejelentkezni. Miközben látom a felszabadult érzést a szakmán, tehát érzékelem a saját környezetemben is, hogy jaj, végre van hova fordulni, jaj, meg tudjuk keresni, meg fognak engem is hallgatni, sorba állunk, jövünk majd mi is. Tehát ez egy másik világ ebben az értelemben, de időt kell hagynunk, türelmesnek kell lennünk, mert föl kell állítani ezeket az intézményrendszereket, ez nem olyan egyszerű, amikor egy rendőrminiszter alá van rendelve az összes a magyar közállapotokat érintő kérdés, akinek fogalma sincs róla, aki el tudja azt mondani, hogy a kórházban maradt gyerekek, hogy nem mi szültük, nem mi hagytuk ott, akkor ehhez képest egy valódi szociális minisztérium létrehozása, ahol van erre érzékenység, van felelős szakember, működik a rendszer, a legjobbakat hozzák oda. Ez nagyon fontos jelzés, hogy akiket látunk, nem csak miniszteri szinteken, mert azért, ott azért politikusok vannak, de alatta már államtitkár szinteken is nem tudnék jobbakat ajánlani. Tehát ha engem kérdeznének, hogy van-e Gyurkó Szilviánál jobb a gyermekvédelem felelőssége, akkor nem tudnék mást mondani, és sorolhatom tovább a példákat, akár a saját számomra legfontosabb terület, nem az enyém a terület, az oktatás területén, hogy akik a Lannert Judit, aki egyébként egy kiváló oktatási szakember, de a körülötte lévők is olyanok, akik mindegyik a szakma legjobbjai. Tehát, hogy ebből
1: de mondod, hogy politikusok, a miniszterek politikusnak kell lenniük, de jelentős részük nem az. Hanem hát jelentős részük ott is szakember.
0: Igen, de bizonyos értem azért szakpolitikusok.
1: Hát azzal kell válni.
0: Igen, de nem csak a múltjukat tekintve is, mondjuk éppen Lannert erre nem jó példa, de a nagy részt azért olyanok, akiknek van politikai múltja is. Tehát a kapitány István, aki mégiscsak a világ egyik legnagyobb vállalatának a második
1: politikának
0: ember
1: volt, az
0: én azt egy politikai tevékenységnek gondolom. Most a Vitézit mondhatom példát, vagy az Orbán Anita, akinek azért egy komoly politikai, külpolitikai
1: múltja van. Hát van viszont egy egészségügyi miniszterünk, aki kiváló operáló orvos. Igen,
0: ez egy nagy kérdés számomra, hogy ez ebből mi lesz, de az eddigi lépései szerintem tökéletesek. Tehát ez a Györfi Pál történet. Én nekem semmi bajom nincs Györfi Pállal. Azt mondhattam volna, hogy akár maradhatna is, hiszen szeretik az emberek, egy népszerű figura, ugye 20 éve vagy mióta, de lehet, hogy csak 15, de nagyon régóta ő tölti be ezt a feladatot, hozzá vagyunk az arcához szokva. Mégis nagyon lényeges üzenet a váltás, hogy nem az a feladat, hogy megvéd a Mundér becsületét, mert Györfi erre szerveződött, a Mundér alatt itt a kormányt is értem nagyon gyakran az ő esetében, hanem az a feladat, hogy a betegek érdekeit véd meg. Azért ez egy más, én nekem ez egy nagyon lényeges és fontos jelzés. Miközben, ha engem kérdeztek volna, nem kérdeztek szerencséjükre, azt mondtam volna, hogy hagyjátok a fenébe, miért kell még egy ilyen konfliktus is. De kell, mert ebből látszik, hogy itt valami más épül.
1: Viszont egy másik félelem, vagy egy másik kérdése tekintetben, hogy az korábban gyakran felmerülő kérdés volt, hogy annyira mélyen beágyazott a Fidesz, a NER egész pontosan, hogy a mélyállami struktúrák megbénítják a következő kormányt. Különösen akkor, ha nincs kétharmada, de még a kétharmad esetén is. Mert hogy be vannak betonozva 21 néhány olyan Fidesz által kinevezett ember van, aki még a következő választást is megérhetné a helyén. Szóval, hogy ez egy reménytelen küzdelem lesz ezzel a mélyállammal. És nem látszik ez a mélyállam.
0: Igen, én mindig azt gondoltam, hogy ez nincs így. Tehát én akkor is, amikor arról volt szó, hogy esetleg nincs kétharmad, akkor is azt gondoltam, hogy nem így működik Magyarország. Ennél sokkal több alkalmazkodó készség van bennünk. Tehát én láttam olyan előző időszakban elkötelezett embereket, akár 2002-ben.
1: Ezt alkalmazkodó készségnek hívod?
0: Én próbálom meg pozitívat felfogni. Tehát, hogy tudunk váltani, hogy hozzá vagyunk szokva az igazodáshoz, akkor kicsit rosszabban mondom. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy Súlyok maga mondja magáról, hogy hát én bárkit kiszolgálok, tehát ugye az állítás, hogy hát én titeket is, hát kéne nekem mennem, hát ugye én ugye, tehát hogy ami önmagában egy fontos jelzés, de azt gondolom, hogy azért ezt nem szabad lebecsülni, mert ezt lehet pozitívan is felfogni. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt nincs Magyarországon mély állam, nem volt ennek itt az ideje, nem alakult ez ki. Amennyire mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban akár egy kiszámíthatatlan elnök mögött is van egy kiszámítható apparátus, tehát van valamiféle önmozgása egy 200 éves demokráciában, vagy annál régebbi demokráciában az államapparátusnak. Nálunk ez még nincs, ezért könnyebb a helyzet, könnyebb ebben az értelemben, és van eszköz, a kétharmad egyébként eszközöket is ad a kézbe. Nem látom azt, hogy a fideszes oligarchák olyan nagyon ugrálnának, és nagyon mondanák, hogy csak azért is, sőt, hát menekülnek, amerre látszik. És szerintem nagyon sok mindenki abban az értelemben is be fog szállni, hogy vissza fogja hozni az ellopott holmit. Tehát szerintem a vagyon visszaszerzés egyik legkönnyedebb módja az, hogy azt mondja valaki, ugye Balázsi Gyula, hogy visszahozom nektek. Tehát úgy próbál meg menlevelet kapni, remélem, hogy ez azért nem lesz ilyen egyszerű, hogy visszahozom a lopott holmit. Én azt látom, hogy valahogy így fog megoldani ez az MNB botrány is, hogy majd kiderül, hogy hát valakik azért visszaszállították ezt a 270 milliárdot, hirtelen megjelent a különböző hogy mondjam, alapokban és egyebekben. Tehát lesznek ilyenek is, fogunk tudni alkalmazkodni, nem kell ettől annyira félnünk. Az eddigi folyamatok azt látják, hogy bármilyen fura, de nem sikerült Orbánnak elfoglalni ezt az országot.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Nagy örömmel üdvözlöm a hét híre nézőit, és üdvözlöm két vendégünket is. Sziasztok! Hello!
2: Hello Tamás! Hello, szia Sanyi!
1: Régen találkoztunk, Csintalan Sándor, Szabó László. Hogy telik a nyár?
3: Minden más évszak. Pont úgy, okay, leszámítva azt, hogy én imádom a nyarat. Tehát én ősztől zuhanok a depresszió. Október 5-től depressziós vagyok nagyjából.
2: És bírod a forrosságot is, Sanyi? Mert ez rettenet, ami jön.
3: A húscsonttal mérik. Éppen akartam, elrontottam, most akartam egy jó tanácsot adni egy ilyen, egy nagyon kedves ismerősömnek. Itt ült egy üzébe egy ilyen kabrióba, a vén fejével. Szólnom kellett volna neki, még ráadásul kopasz is, hogy vigyázni kell a melanómával. Tehát azért ezekre oda kell figyelni, hogy nagyon sütanak, tehát ezek a kabriósoknak, mondom, főleg a kopaszoknak, hogy inkább húzzák be. De én nem ülök kabrióba. Én imádom a nyarat.
1: Oké. Okay. Laci?
2: Én is sokkal jobban szeretem a nyarat, mint a telet, de azért ez a forróság meg tud engem is, vagy engem meg tud viselni, már meglátjuk. Nézem a foci VB-t, mennyire bírom, de nagyon élvezem. Meg hát csinálom a dolgaimat, meg vagyok, köszi.
3: Ja, ha ez a kérdésnek ez is egy fontos, igen. Ugyanazt csinálom, mint bármikor.
1: Semmit.
3: Foci jellemzően semmit, hát itt közismerten here vagyok. Amúgy meg nem nézem a foci VB-t, leszom.
2: Majd a döntőt.
3: Bocsánat.
2: A döntőt megnézed, Sanyi, azt megnézed.
3: De, nézzük.
2: Azt sem nézem.
1: Biztos meg fogom nézni.
2: Persze, hogy megnézem.
1: De kényszerítünk.
3: Ja, jó.
2: Odaülünk.
3: 9 mm-es, ide lesz téve.
1: Így kipeckeljük a szemedet, mint a mechanikus narancs végén.
3: Jaj, bocsánat, nem beszélek csúnyán, menna.
1: Na, köszi, ezt meg tudom köszönni. Beszéljünk kicsit médiáról. Mind a ketten azért dolgoztatok média környékén, produkció környékén, ha más nem, legalább itt megjelentek. A MediaWorks-nél drasztikus karcsúsítás kezdődött, konkrétan a Fideszes Média Birodalmat tömörítő MediaWorks-nél, de egyéb más helyeken is elküldik, elbocsátják a dolgozókat, a Magyar Nemzet napilapból, heti lappá alakult Bors bulvárlap nyomtatott kiadása megszűnik, és a Metropol kiadását is felfüggesztették. Ugye héten nyilatkozott Huth Gergely, hogy pesti srácoknál mindenkit el kell, vagy tól mindenkit el kell küldeni, és ő mondta azt, hogy akkor most, nem szó szerint fogom idézni, de akkor a baloldali szolidaritásra vágyik, és ők is valami közösségi finanszírozással szeretnének indulni. Röviden, hogy elehosszan is lehet, hogy kommentáljátok ezt az egész történetet, ami most zajlik. Hol van a pénz, hát amivel ugye sokan azt gondolták, hogy majd feldúsítják ezeket a platformokat.
3: Először is szeretném aláhúzni, hogy nem az új kormány aktivitása, vagy politikai terrorja eredményeképpen alakult ki ez a helyzet. Én nagyon meg vagyok lepve. 16 év felhalmozás után, egy választási kudarc után ezek a médiumok ott tartanak, hogy alig néhány héttel a kormányváltás után százszámra kell kirúgni az embereket. Hogy is? Teszem hozzá, hogy is mondjam, közismert ma már a városban, hogy az előző év, mert úgy zárta a Media Works, hát amit nem akarok elhinni egyébként, hogy 14 milliárdos hiánnyal. A Habzsi Dőzsi idején. Ha hova lett a pénz, kezdi csókolom? Hova? Ki vitte el?
1: Laci, hol a pénz?
2: Hát talán nem volt Habzsi Dőzsi. Hát talán az nem úgy igaz, mint ahogy be volt állítva ez az egész történet.
3: De a ugye hiány az már, tehát még egyszer hiány.
2: Ugye a miből szedhettek pénzt ezek a médiumok, hirdetésekből, meg a vásárlókból. Na most vásárló az printlapra már gyakorlatilag nincs, abból már megélni biztosan nem lehet. A Magyar Nemzetnek is egy komoly kérdés lesz, hogy egyáltalán heti lapként így fönn tud maradni, és hát nyilván ezek a médiumok meg azt gondolták, hogy innentől kezdve pedig hirdetések se lesznek, kormányzati hirdetések biztos nem, és a piac sem oda fog hirdetni, amely azokhoz a médiumokhoz, amelyeknél azt látják, hogy nem a kormány szeretett, kedvelt, szimpatikus,
3: operatív gondolták ezt? Hát mi gondol? A piac az hülye?
2: Nem, a piac nem hülye, csak a piac is azért beárazza a politikai történéseket. Nem?
3: De minek alapján? Hát a múlt alapján?
2: Azok az emberek, akik a Tiszára szavaztak, azok inkább a 24.hu-t fogják olvasni, nem az Origót, nem? És akkor a 24.hu-ba érdemes hirdetni, mert ott lesz több.
3: Még eddig nem volt érdemes a 24.hu-ba
2: hirdetni. De eddig is hirdettek ott, csak nem annyit. Most meg többet fognak. Hát, Sanyi, én nem tudom, mennyi hirdetési pénzt költöttek el a 24.hu, de hogy most többet fognak elkölteni, abban egészen biztos vagyok.
3: Hogy jön ez ide, hogy 16 év, és hogy jön ez ide, hogy 14 milliárd hiány?
2: Hát,
3: hogy jön ez ide? Onnan, egyébként volt, a vezérigazgató asszony meg megkapta az 50 millióját.
2: Hát azt én nem tudom, hogy ki mennyit kapott, meg nem is érdekel, hogy ki mennyit kapott. De hát letisztul a piac most akkor, nem? Hát kevesebb újság lesz.
1: Gyors reaksz, azért lehet, hogy Habzsi Dőzsi nem volt, persze ez relatív, mert Habzsi Dőzsi, Várkonyi Andreája, az tömilliós táskája, de tudjuk,
2: de mi köze, ami a médiumokhoz a Várkonyi Andrea táskájának?
1: Azért mondom, sokan ezzel azonosítják a Habzsi Dőzsit, hogy ez Várkonyi Andreánál kezdődik, de azt tudjuk, hogy a piaci realitás fölött kerestek azért ezek az újságírók. Ha más nem, konkrét számokat például a Megafon központnál tudunk, ahol ugye 57 fős szerkesztőség átlagban ilyen 3 millió forintot.
2: De a Megafon
1: az jócskán a piaci.
2: A Megafon az nem egy újságírói projekt volt, az nem egy média projekt volt, az egy politikai. A Mandiner igen, az egy média projekt.
1: A Pesti Srácok?
2: A Pesti Srácok is egy média projekt. A Megafon az nem egy média projekt.
1: De
2: mi
1: a különbség
2: az egy hát Tamás, hát a Mandinernek, a Pesti Srácoknak, annak egy rendszeres, a médiában jól megszokott megjelenési formája volt. Heti lap, online portál, a Mandiner nem, vagy a Megafon az nem ilyen volt. Hát azok influencerek, akiknek amikor éppen eszükbe jutott, akkor föltettek egy videót arról, hogy nem tudom micsoda. Tartalmat gyártottak, mint ahogy influencerek jelent.
1: A Pesti Srácok a Mandinernél is.
2: Jó, Tamás, hát te is tudod, hogy mi a különbség, volt a különbség a Megafon,
1: más a
2: meg
1: a... Más a különbség egy riport, és más a különbség egy véleménycikk. És mind a kettő inkább véleménycikkekben utazott.
2: Csak a videót adott tartalomról. A Mandiner hírt, fortszolgáltatást is végzett, végez. A Pesti Srácok kevésbé, ezt elfogadom, hogy sokkal több a véleménycikk, de hát azt ne keverjük össze a Megafonnál, de az nem egy újságírói projekt volt.
1: Na bocsánat, te jössz.
3: Hát nézd, ugye ezek a műfaji ízék, hát én ehhez nem értek, tehát az én IQ-m ehhez kevés.
1: De,
3: ellenben az biztos, hogy...
1: Annyira szerény vagy.
3: Meg vagyok döbbenve ezen, akár tehát azon, hogy ennyi év után ez egy ilyen stabil háttér, meg egyáltalán felhalmozott vagyon is, a többi. Után ez következik 5 héttel.
2: De minek kellett volna lennie, Sanyi?
3: Ha befejezhetném.
2: De várj, csak
3: nem
2: belevágok, csak értelmes.
3: Ezt csinálod,
2: a Mészáros Lőrincnek most kéne adni a pénzt.
3: Nem, én nem tudom. Nem.
2: Csak kérdezem.
3: Akár egyébként igen. Amúgy igen, persze. Hát amúgy igen. Amúgy igen. De azt akarom csak kinyögni, hogy ezzel együtt meg vagyok döbbenve, nem a dolgom különben megítélni, hogy kinek mit kell. Ezt nektek kéne egyébként belül tisztázni valahogy, meg ezzel szembenézni. Azon kívül meg azt persze tudom, hogy az a 600 ember, vagy lehet, hogy már több, azért zömében nagyon érdekes, hogy És remélem nem fogja senki félreérteni, szoktam ezt a én magamat is slapajnak gondolom, a slapajokat zavarják el, most is, és az a csármely, a hóhér, aki mindenütt csak hóhér volt, a menedzsment az egyelőre regnál. Uh-huh. Ott van, abból nem rúgnak ki senkit. Ugye bezárnak egy nyomdát, bezárnak, meg elküldenek egyszerű népeket, amúgy nem tisztem.
4: Hát azért itt ott, nem tisztem, Indexnél a főszerkesztő elvazott.
3: Nem tisztem senkit itten menedzselgetni, de az igazság hozzá tartozik, és azoknak, akik érintettek, és azok tudják, a becsületükre válik, hogy amúgy a pesti srácok egy részét meg akarták tartani, de vagy 6 embert, ha jól tudom, meg akartak tartani, de az a 6 ember azt mondta, hogy hát egy túrót, akkor ők is mennek. És majd megcsinálják, ahogy tudják. A többi azért nem akarok hozzászólni, ez az ő dolguk, meg vagyok döbbenve.
2: Én meg nem dolgom, hogy megvédjek bárkit is, Csermely Péter egy kiváló újságíró.
3: Is lehetett volna.
2: Kiváló újságíró. Hogy médiavezetőként milyen, azt nem tudom, mert soha nem dolgoztam vele, úgyhogy ezt nem tudom. Újságíróként meg tudom ítélni, egy nagyszerű újságíró. De hát figyeljetek, a pesti srácok, ha jól olvasom, akkor azt mondja, hogy akkor a MediaWorks-ös finanszírozás a továbbiakban nincs, most kitalálják, hogy meg tudnak élni a piacról. Majd előfizetőket próbálnak gyűjteni, hát sok portál megpróbálkozott ezzel. A 444 csinálja ezt, a HVG csinálja ezt, a 24.hu csinálja ezt, hát lehet, hogy összejön ez a 24 pont, vagy a pesti srácoknak is. A Mandiner egy érdekesebb történet, mert ott ugye az MCC, a Matthias Corvinus kollégium van mögötte, az egy bonyolultabb történet, hiszen az gyakorlatilag a jogszabályok miatt az tulajdonképpen megszűnik pillanatokon belül. Tehát ott egy másik finanszírozó esik ki, ott nem tudom, hogy gondolkoznak ezen, hogy piaci alapon működjön, de hát én azt mondom, hogy ha a piaci alapon kell tudni így csinálni, akkor meg kell próbálni.
1: Elméletemet megfuttatom még röviden ehhez a témához. Én azt gondolom, hogy ugye az a pénz ott valahol megvan a felhőben, akkor hívjuk így.
2: De az... milyen pénz, Tamás? Tényleg ezt tegyük már tisztába. Hát az... Tényleg azt gondoljátok, hogy itt az elmúlt 16 évben valaki valami titkos bankszámlán gyűjtötte a pénzt arra, hogyha majd elveszítik a választásokat kétharmaddal, akkor majd a Hutgerit lehessen miből fizetni?
1: Nem ez lett volna ennek a gazdasági modellnek a lényege? Hát figyelj, itt azért történt egy
2: feltöltésítés. De milyen nem volt, de...
1: Jó, én azt gondolom, hogy ez a pénz valahol megvan.
2: De milyen, melyik pénz, Tamás?
1: Jó, akkor másképp fogalmazok. Tehát azok az influencerek, akik most kvázi a saját lábukra álltak, és van közöttük olyan, aki a Megafontól távozott. Vele, igen, magánbeszélgetésben mondta nekem, hogy rengeteg olyan vállalkozó van, akik nagyon sikeresek voltak a NER idején, ilyen-olyan segítséggel, vagy nem segítséggel, de főként segítséggel, és ők most nagyon szívesen befektetnek ezekbe az influencerekbe, pénzt adnak neki, persze.
2: De ez mi a baj?
1: Persze, teljesen igazad van.
2: Oké.
1: Nem, semmi gond nincsen, nem is ezért mondtam. Tehát, hogy van egy jelentős pénz jelenleg, de az, hogy ez most egy, és most értsd, ahogy akarod, egy központi utasítás, egy politikai utasítás legyen kiutalva, az már egy megint másik történet is. Szerintem, és akkor itt nem kezdődik az elméletem, én azt gondolom, hogy most még nem tudják, hogy mi a megfelelő irány. Ahogy nincsen elszámolás a Fideszen belül, hogy ki a hibás, mi a hibás, mit szúrtunk el, Orbán Viktor részéről sem, nem tudják még, hogy kommunikációs vonalon mit szúrtak el, mit nem szúrtak el, ezért inkább hagyják elruhadni az egészet, aztán majd ebből a pénzből, ami ott megvan a felhőben, ami vagy van, vagy nincs, majd előbb-utóbb előlépnek is valami újat fognak hozni.
2: De most kicsit tereled át a dolgot a szembenézésre, meg a politikai, nem is tudom, tanulságok levonására.
1: Legyen így.
2: Hát kiáll a volt miniszterelnök a saját pártjának a kongresszusa elé, és 10 pontban felsorolja a hibákat. 1-10. Van benne minden. Politikai hiba, személyzeti hiba, kommunikációs hiba, az összes létező hibát, amit szerintem normális ember lát, azt maga volt miniszterelnök, most már pártelnök, csak pártelnök, elmondja a saját pártján. Mit kell még szembenézni?
3: Visszatérve még a kérdésre, én őszintén szólva, hülyén hangzik, én reménykedtem, hogy a felhalmozott vagyonok egy részéből akár a úgynevezett nemzeti konzervatív polgári, hát mind idézőjelben mondom, mert ez a kurzus minden volt, csak nem ez, ezek az emberek, vagy ezek az emberek között van olyan, aki beszáll ezeknek a médiumoknak a finanszírozásába, és nem a menedzsmentről beszélek, hanem azokról a sajtóorgánumokról, független attól, hogy én mennyire értek egyet ezzel, mennyire nem. Azon kívül persze nem vagyok meglepve, mert a baloldalon dettó ugyanezt történt.
2: Na ezt akartam én is tőled na, kérdezni, mondom, hogy a, mert a baloldali oligarchák beszálltak a...
3: Most akarom mondani, meg magamtól elkezdtem mondani, hogy mondjuk a Népszava abba a helyzetbe került, ami egy kultúrbotrány, amibe került, az igen, a baloldali oligarchák, kutyafüle, a pártmenedzsment, a politika súlyos, el nem hanyagolható bűne, mint ahogy a magyar nemzet történet is. Tudnék, a magyar nemzet is a Népszava, az nemzeti érték, mind a kettő.
2: Egyetértünk.
3: Nemzeti érték. Hát már bocsánatot kérek, ugye én ezt rendszeresen a képükbe vágom, de nagyon nem rendíti meg. Hát azért már bocsássanak meg a szép szó, amit József Attila a Népszava melléklet, vagy Somogyi Béla és Bacsó Béla vére az egekbe kiállt, és itt hagyják a semmibe. No szóval ez egy, hát ez egy nagyon kövér után szabad a ungar is a történet, hogy itt hagyják, de szerintetek... így hagyják, így macsba hagyják, azokat a, és ezt most nem leíró jelleggel mondom, azokat az embereket, akik akár ennek a kurzusnak, vagy más kurzusnak a sikeréért a vérüket adták, becsületüket, hitüket. Szóval ennyi.
2: Tulajdonképpen még egyet is értek veled, de akkor most az lenne a jó, hogyha a Népszava mögé a Leistinger végre visszaaktivizálná magát, és akkor megmenteni a Népszavát, meg beszállna mellé a Bige, meg a Waberer, meg a Puhlaci, meg a nem tudom kicsoda, és akkor ők betolnák a pénzüket, meg a túloldalon is, akkor a magyar nemzetet innentől kezdve tulajdonolja, vagy finanszírozza a Mészáros Lőrinc, a Balási Gyula, a Szílaci, a nem tudom kicsoda. Ez lenne a jó modell?
3: Az a helyzet, hogy én nem óhajtok arról beszélni, hogy ezekről az embereket, még a nevüket sem akarom kiejteni a szájukon, hogy mi lenne, ez elmúlt. Egyelőre ennek vége. Ha belemegyünk abba annak az elemzésében, hogy ezek az embereket én minek tartom, amúgy meg a Bigének ilyen értelemben nincs köze hozzá, a Leistingerrel igen sok mindent hozzátett, a Waberer-szel meg hagyjál már engem békén. Jó.
2: Adta a pénzt a Tiszapárba.
3: Már bocsáss már meg, na jó, ne vicceskedjünk, már beszéljünk komoly dolgokról, jó?
2: De mi adta, nem?
3: Mi?
2: Hát küldte a pénzt a Tiszapárnak, ő mondta. Hát,
3: az utolsó, és? Hát, jó, Laté, én értem, hogy semmi lényegesről nem akart beszélni. Nem érdekel Waberer. Ez a ti problémátok különben, bocsika.
2: Ez hát a ti problémátok. Te hoztad ide azt, hogy szába hagyják a Népszavát.
3: De nem a Waberer-re gondoltam, hanem egyébként nem is egy emberre, az egész, mint ilyennek és a magyar nemzetnek is története van. Ezek a dolgok nem tegnap kezdődtek.
2: Igen, Sanyi.
3: A magyar nemzet se... És a Népszava.
2: Legyünk korrektek, mert a Puhlaci sok hosszú éveken keresztül életbe tartotta a Népszabadságot.
3: Nem,
2: nem így volt.
3: De hogy jön ide a Puhlaci? Hát a Népszabadságot nem hoztam szóba, nagyon egyszerű oknál fogva. Mert a Népszabadságot ti nyírtátok, nyírtátok ki konkrétan, nem piaci konkrétan alapon dölt meg. Konkrétan a Pecsinába. Igen, igen, igen.
4: Laci volt, tudom.
2: Sanyi, ott két dolog volt.
3: Igen.
2: Egyrészt.
3: De komolyan mondom most,
4: jó, nem akarom
2: elvizsgálni. De te hoztad ide, hát te
3: nem hoztam ide a Népszabadságot, nem hoztam ide.
2: De azt igen, hogy vannak...
3: Mondom, a Népszabadságot nem hoztam ide.
2: Nem hoztad ide, azt én hoztam ide. Csak azt mondtam, hogy voltak olyan baloldali lapok, ahova beálltak a baloldali pénzemberek. Mögé álltak, és életben tartottak.
3: Hát én ezt nagyon másképpen látom, de ezt nem hiszem, hogy ez most ezt kéne, hogy alapjönnek. Nagyon nem így látom. És mondjuk talán, azért, mert nem így látom. Ja, jó, okay. Maradjunk ennyivel. De csinálhatunk majd egy ilyen műsort, csak ezt most
1: De olyan jó ez a vonal, hogy akkor behozok egy olyan témát, amit ugyan nem említettem nektek, de ide kapcsolódik, ez a Mandineres. Ugye ez is a hét története, hogy Magyar Péter így fogalmazott, ja. Értem, hogy fáj neked, hogy a Mandiner című viclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a kiadói, nekünk kell majd meghatározni ezt a tartalmat, amit ott le fognak adni. Ugye Vitézi Dávid ezzel kapcsolatban mondta azt, hogy hát a pillanat hevében fogalmazott így, a miniszterelnök nem kell ezt annyira komolyan venni.
3: Nekem egyszerű, ez egy baromság, amit mondott a miniszterelnök minden tiszteletemmel is, nem tiszteletemmel együtt is. Amúgy meg ennek az egész kurzusnak egyelőre sem az arszpolitikájába, se a gyakorlati politikájába ez nem illeszkedik. Az pont. Tehát ilyen nincs, és ezt nem lehet. Az kész, visszautasítom.
1: Azzal, hogy beszél róla, reméljük nem lesz.
2: Hát én is csak azt tudom mondani, amit a Sanyi mondott, az előbb beszéljünk a mai dolgokról. Hát most én sem gondolom, hogy ezzel érdembe foglalkozni kell. Hát most, hogy véletlenül mondta, vagy kicsúszott, nem tudom, nincs jelentőség.
1: Oké. Nem tudom, láttátok-e Orbán Viktor sajtótájékoztatóját Brüsszelből?
3: Láttam.
1: Ugye?
3: Elvetítőbb a végéig.
1: Igen, igen, igen. Ugye az Orbán kormány bukás és leváltása után már nem miniszterelnökként, hanem a Fidesz elnökeként és az Európai Patrióták Európáért Pártszövetség képviselőjeként tartott sajtótájékoztatót. Erről írt egy cikket.
3: Nemzetközi sajtótájékoztatót.
1: Pláne. Erről írt egy cikket a 24.hu, Kerner Zsolt, amiben maga is meglepődött azon, hogy egy ilyen negyedik emeleti lakásban hozták össze ezt a sajtótájékoztatót, ezt a kérdezt feleleket, és hogy ez megalázó ahhoz képest. Sokan, most egy kommentet, egy ilyen provokatív állítást dobok be, ez nem volt, akkor így fogalmazok, nem volt-e megalázó a miniszterelnöknek, hogy korábban hát nem ilyen helyzetből nyilatkozott. Láttatok-e bármi megtörtséget rajta? Éreztétek-e azt, hogy itt van vízió, jövőkép, neki inkább Európában van a helye, pláne úgyhogy ugye most már alaptörvény módosítással nem is lehet miniszterelnök. Mi lesz? Mi lesz emberünkkel?
3: Én végignéztem elejétől fogva. Az egyik kérdésem, hát egyelőre legalábbis, vagy alap, domináns, megdöbbentem, kerek szemekkel, a helyére került. Ez egy nemzetközi sajtótájékoztató volt. Na most végignéztem elejétől fogva, ott volt 11 néhány magyar újságíró, aki kérdezte, volt tán 4, de inkább csak 3. Tehát idézőjelben nemzetközi sajtótájékoztató, akiknek a kérdéseire egyébként érdemben nem is reagált, és negligálta, és tőmondatokban válaszolt. Minden esetre az biztos, hogy mindaddig, amíg nem kerül mondjuk vissza hatalomba, remélem nem, addig, ha ezt a hogy is mondjam, sajtótájékoztató gyakorlatot fogja folytatni a nemzetközi sajtóval szemben vagy kapcsolatban, akkor biztos, hogy lehet, hogy a legközelebbi ilyen hatalmas létszámú nemzetközi sajtótájékoztatóna egy külföldi újságíró se fog megjelenni, ha így bánik velük. Azért meg ottan vihorog, mint egy, ha Istenem, borzasztó. No, szóval ebben ez meghatározó élmény volt számomra. Amúgy meg alátámasztja azt, hogy amit azt még, hogy a rajongók nem fogták föl, de hát a nem rajongók sem nagyon fogják föl. Kiderült az, amit igen sokat szoktam volt emlegetni, hogy azért az a jelentőség, ami, meg az a súly, ami tényleg az Orbán jelentett a létezésével, az annak tudható be, hogy egy uniós tagállam miniszterelnöke és egy NATO-s tagállam miniszterelnöke volt. Ha ez a státusz nincs, amit ugye mink mindannyian hoztunk össze, akkor senkit nem érdekel az ő derilálása. Az ég adta világon körülbelül annyira de érdekes,
1: de a gondolatmenetnek egyáltalán.
3: Mint hogy?
1: Hát, hogyha hogy nem lett volna meg ez a pozíciója, akkor egyébként ezen keretek között nem is nagyon szólalhatott volna meg.
3: Jó, hát nagyjából annyira lenne érdekes, mint Lukasenka véleménye. Amúgy ennek azért fontos tanulsága, mert egyébként ott azért egy nagyon érdekes utalás volt arra, hogy hát amit nem vettek észre, és többször elmondott az Orbán, ugye, hogy ő arra játszott, az ő stratégiája az volt, hogy megkapunk minden lóvért, mert hogy megvétózzuk az unió költségvetését, ugye. No szóval, és most a részletekben nem tudunk belemenni, majd kitérünk, az a helyzet, hogy egy potenciális, szerencsére ez egyelőre elmúlt, bár jegyzem meg, szerintem az Orbán visszatérésben reménykedik, és revansban. Egy potenciális remete állam miniszterelnöke senkit nem érdekel.
0: Indul a Mandula!

Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: A parlament rendkívüli ülésen tárgyalta a vagyonnyilatkozattételi rendszer szigorításáról, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről és az integritás hatóságról szóló uniós törvényjavaslatcsomagot. Magyar Péter szerint a Fidesz újra elárulta a hazát azzal, hogy leszavazta az uniós pénzek hazahozataláról szóló törvényjavaslat gyorsított tárgyalását. Ligeti Miklóssal beszélgetünk.
2: Transparency International Magyarország jogi igazgatójával. Jó estét, szervusz!
3: Jó estét kívánok!
2: Kezdjük azzal, hogy sürgősséggel tárgyalta az országgyűlés ugye ezt a korrupcióellenes törvénycsomagot, ezt meg kellett szavazni, a Tisza is a Mi Hazánk megszavazta, a Fidesz nem. Miért kell sürgősséggel tárgyalni? Valóban indokolt-e ez? Mit mondasz erre?
3: Hát én már kaptam hideget meg meleget, amiért múltkor kifejtettem egy reggeli adásban Bozasz Balázsnak, hogy azért az elegánsabb lett volna, ha társadalmi vitára bocsátják, és akkor van módunk arra, hogy észrevételeket tegyünk menet közben, nem csak utólag. Nyilván időnyomás van, de olyan még nem volt, hogy a parlament ne tudott volna, hogy a kormány időnyomása meg sürgető határidőkre hivatkozni. Most legalább legitim a cél, hiszen ott volna, hogy a kormány időnyomása meg sürgető határidőkre hivatkozni.

0: Újra világosan elárulta a hazáját, azt akarják, hogy a magyar egészségügyi rendszer, hogy az oktatás, a magyar vállalkozók ne kaphassák meg ezt a pénzt. És mit mond a Fidesz? Bóka János frakcióvezető azt mondja, hogy hát itt a Tisza szégyelje magát, most tudom, hányszor kell szégyelnie magát folyamatosan a parlamentben egyiknek, másiknak. A magyar emberek, az a lényeg, hogy a magyar emberek ne tudhassák meg, hogy pontosan milyen intézkedéseket akarnak elfogadtatni. Tehát van ebben bármi, ami aggályos?
1: A törvénycsomag az lehetne ennél még bátrabb, de így is egyébként túlmegy azon a szinten, ami a mérföldköveknek ahhoz a részéhez kapcsolódik, amit most el akarnak érni. Tehát például a vagyonnyilatkozatokat nagyon szépen gatyába fogja rázni, olyan, mintha zömében a Transparency International Magyarország és más civilek, az átlátszó.hu meg a K-Monitor 2013-as közös javaslatából, tehát egy 13 évvel ezelőtti közös javaslatból olvastak volna. Lesz valódi ellenőrzés, össze fogják vetni a vagyonbevallásokat és az adóbevallásokat, tehát ki fog derülni, hogyha adózott jövedelemmel nem igazolt gazdagodás történik, és most már ugye érvényesül az, hogy legalább azt büntessük meg, amikor hazudik, ha már azt nem, hogyha lopott, mert hogy büntetendő lesz az, hogyha valaki elfelejti, vagy hamisan teljesíti a vagyonnyilatkozatot.
0: Na ezzel egyet értesz-e. Végigmegyünk ezeken a változásokon, tehát a vagyonnyilatkozat tétel és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat szigorítják. Aki szándékosan vét, az akár 2 év börtönbüntetést is kaphat. Utóbbival egyetértesz, hogy börtön
1: mi 3 évet érte? Javasoltunk. 2013-ban mi
0: erre tehát egyetértesz.
1: Úgyhogy ezt tekintsük igennek.
0: Én erre nem emlékeztem, hogy... mert nagyon sokat beszéltünk erről, hogy ti mit javasoltok, de hát akkor a akár több is. Tehát ezzel egyetértesz.
1: Igen. Ennél fontosabb persze az adó típusú ellenőrzés, az adózott jövedelem és a vagyon közötti különbözetet feltárják. Tehát a büntetés a végén az ugye mindig a koktélcseresznye a tejszínhab tetején, hogy egyébként még az is fenyegeti, hogyha elszúrja a vagyonnyilatkozatát, mert hogy vegyük észre, hogyha egy átlagpolgár az adóbevallásában téved akkorát, amekkorát egyes közjogi szereplők, parlamenti képviselők a vagyonnyilatkozatban szoktak, akkor ugye nem az a dorgálás jár neki, hogy javítsd ki, fiam, hanem az, hogy akkor mulasztási bírság és a végén ugye akár adócsalásért büntetőjárás.
0: No, azt mondd el a nézőknek, hogy miben szigorodik a vagyonnyilatkozat tétel, és akkor tedd azt is hozzá, hogy most hogy van, és ahhoz képest mi lesz?
1: Nincs arra másfél óránk, hogy ezen végigugorjunk, és akkor még a többi izgalmat
0: annyi valóban
1: is beszéljünk. Tehát, hogy javulni fog a nyilatkozattétel tartalma, többféle vagyonelemről fog kelleni nyilatkozni. Lesz tételes, szigorú ellenőrzés, hogy a nyilatkozat tartalma valós-e, összefügg-e, megfelele az adózott jövedelemnek, van-e meg nem magyarázható gazdagodás, tehát mondjuk évközben egyszer csak hirtelen megugrott a vagyon, és nem tudni, hogy miből, lehet ennek legitim, szabályos magyarázata, örökölte, nyert a lottón, nem mindent kell adóban bevallani, nem mindent lát az adóhatóság abból, ami vagyonnövekményként megjelenik, ezt el fogja tudni végezni az integritáshatóság, lesznek ehhez rendelt szankciók. Lehetett volna még tovább menni, például vannak itt azért az évközi vagyonváltozások, ugye a vagyonnyilatkozat az egy időpillanat, ez egy keresztmetszeti pillanat, január 31-én megmutatja, hogy mi van, hogyha évközben történt valami csalárdság, azt a vagyonnyilatkozat nem fogja kimutatni, de nem is biztos, hogy ez a vagyonnyilatkozat feladata. Ahol még lehetett volna tovább jobbítani, ez a hozzátartozó nyilatkozatok nyilvánossága, az továbbra sem lesz meg, és még mindig többféle vagyonnyilatkozati formaminta, formanyomtatvány, minta dokumentum fog születni, máshogy fog az országgyűlési képviselő és a közjogi vezetők vagyont bevallani. Lehetett volna egységesíteni, fölfele szigorítva a nyilatkozati tartalmat, és de ez így összességében messze sokkal több, mint amit vagyonnyilatkozati témában az elmúlt 30 évben bármikor megvalósítottak a területhez értők javaslataiból.
0: Nem sokakban felvetődhet az a kérdés, hogy mi értelme van ennek az egész vagyonnyilatkozatnak valójában, még így szigorítva is. Ugye ettől biztos, hogy világosabban látjuk, hogy egyes politikusoknak mekkora vagyona van valójában, mert mi van, ha nem a saját vagyona, vagy nem a saját nevén hát, van. Ugye azért az elmúlt időszakban ezről nem keveset beszéltünk, azért akár veled is.
1: Természetesen a vagyonnyilatkozat az nem csoda megoldás. De például ebben a törvénycsomagban is vannak olyan további szigorítások, amik segítenek a szétterített vagyonelemeknek a felderítésében. A magántőke alapoknál elkezdődik az átláthatóság megvalósítása. Ugye a magántőke alap a Fidesznek és a NER-nek a kedvenc vagyonelrejtési formációja lett. Itt a tényleges tulajdonosokhoz nagyon nehéz volt eddig hozzáférni. Mostantól változik a tényleges tulajdonosi szabályozás is. Az is tényleges tulajdonosként be kell jelentkezzen, akinek csak elsőbségi részvénye van, mondjuk csak egy darab részvénye van, 1%-nyi, de azzal hozzáfér a haszon

0: százalékához, eddig ez nem számított tényleges tulajdonosnak, mostantól az lesz, és ezeket az adatokat fel kell tölteni az adóhatósági adatbázisba, és egy újabb tagmondat, ezekhez az adatokhoz mostantól a civilek és az újságírók is hozzá fognak férni érdekeltségi alapon. Európai Bírósági ítélet ezt a lehetőséget megteremti. Itt például a mi javaslatunk az lenne lett volna, hogy ne 30 napot kelljen várni a miniszteri engedélyre, hanem mondjuk csak 8-at, sőt még jobb lenne, ha ez bejelentés alapján történne, és nem kellene engedélyeztetni. Tehát mindig mindent lehet egy picit még jobbítani, de ez fontos hangsúlyozni, hogy ez egy jó szöveg, ez egy olyan törvényjavaslat, amivel jó volt dolgozni.
1: És az ellenőrzés ugye szigorodik, vagy nagyobb hatáskört kap az integritás hatóság. Mit kap?
0: Hát ugye eddig tulajdonképpen nulla volt a hatásköre. Mostantól hozzá fog férni azokhoz az adatbázisokhoz, amelyek alapján a vagyon eredetét és a mértékét ellenőrizni tudja, tehát az ingatlan nyilvántartás, jármű nyilvántartás, közjegyzői zálog nyilvántartás, bankszámlaadatok, mindenféle megkeresés bocsáthat ki, ezt eddig is megtettem, megtehette, csak éppen nem kellett rá válaszolni, mostantól válaszolni kell rá. Tehát az integritás hatóságot tényleges hatósági jogkörökkel látják el, ez egy olyan típusú ellenőrzés lesz, majdnem, mint egy adóhatósági vizsgálat, de hangsúlyozom, a vagyonnyilatkozat még a szigorú formában sem fogja önmagában gátolni azt, hogy aki tolvaj akar lenni, az tolvajoljon, mert hogy egyébként ez egy ilyen hajlam, amit a nyilatkozat nem fog megakadályozni. Ezen például segíthet majd az, hogyha lesznek vagyonosodási vizsgálatok is, ami nem csak a vagyonnyilatkozat tétére kötelezett személyeknél van, és az egy szigorú adóhatósági eljárás, ahol feltűnik valakinek a kiugró életvonala, életszínvonala, életvitele, amit nem magyaráz az adóbevallása, puff, nekiugranak, megállapítják, hogy a kettő között eltérés van, mondja meg, hogy melyik nénikéjétől örökölt, ja, nem volt nénike meg öröklés, akkor tessék menni befizetni a különbözetet.
1: Picit leragadtunk a vagyonnyilatkozatoknál, de nem baj, mert ugye a Kekvákról már többet beszéltünk talán, de az adás előtt ide súgtad nekem, hogy láttam-e, hogy Vindis László kezdeményezte az integritás hatóság elnökének leváltását. Nem láttam egyébként, mert akkor már bent voltam a stúdióban, de itt közben kikerestem, és ugye valóban így van, hogy a bírósághoz fordult az állami számvevőszék elnöke, azért, hogy megszűnjön Bíró Ferenc elnöknek a jogviszonya. Ugye itt az ügyészségi vádirat miatt mit szólsz ehhez? Most nem akarlak meglepni vele, vagy nem tudom, hogy mennyire láttad ezt itt, csak hogy kommentálod?
0: Várható volt, hogy ez előbb-utóbb meglépik, mert az ÁSZ elnökének ez a lehetőség ott van a jogszabályokban. Már amikor a gyanúsítás történt másfél évvel ezelőtt, akkor mondta, hogy megvizsgálja. Nyilván a vádemelés az ehhez képest erősebb. Ez az egész ügy szerintem nagyon nehezen lesz védhető és elmagyarázható, akármelyik irányból nézzük, és természetesen a Transparency International Magyarország az nem Bíró Ferenc védelmére szerződött, tehát nekünk nincs ilyen meglátásunk vagy mandátumunk, hogy feltétlenül azt gondolnánk, hogy ő ártatlan, és ez a vád, ez politikai természetű. Az már más kérdés, hogy a fellépés ellene aránytalan mértékű volt, és úgy gondoltuk mindig is, hogy nagyon kevéske az a bűncselekmény, most senkit ne zavarja meg, én nem kevesleg 100 millió forintos nagyságrendet, már az nagyon súlyos, ha valaki ennyit ellop vagy elhűtlenkezel, még ha ez csak vád szerint is jelenik meg, és nem ítéletben. De tény, és ez nem menti Bíró Ferencet akkor, ha igaz, amit a terhére rónak. Tény, hogy más hasonló esetekben kevésbé volt az ügyészség szorgalmas, és kevésbé harapta a vasat, és ez megint inkább az ügyészségről állít ki bizonyítványt. Én most idejövet azon gondolkodtam, hogy volt nekünk egy olyanunk, mármint nekünk magyaroknak az adófizetői pénzünkből, hogy Antal József Tudásközpont, amit Antal Péter, a néhai miniszterelnök fia vezetett, és aztán azt valamikor 21-22 körül beszántotta, Gulyás Gergely kormányinfo jelentette be, mert annyira védhetetlenné és vállalhatatlanná váltak azok az arcpirítóan értelmetlen luxusköltések, hogy hány 10 millió forintot utaztak el, luxusszállodáztak el a vezető meg a csapata. Ez ugyanolyan hűtlenkezelés, mint az, hogy a vád szerint Bíró Ferenc a feleségének járművet tartott fenn a hatóságnál. Csak én nem emlékszek arra, hogy az Antal József Tudásközpont esetében az bármiféle eljárás indult volna, meg a kommandósok kiszálltak volna Antal Péter munkahelyére, meg a családjához, meg ellenőriztek volna bármit. Tehát ha Bíró Ferenccel szemben a vád megáll, akkor neki nincs keresnivalója a közéletben. Ennek a vádnak a megalapozottságát természetesen a hatóságnak, az ügyészségnek kell a bíróságon bizonyítania. Csak ez megint ugyanolyan helyzet, mint oly sok más esetben, hogy amikor sikerül egy ilyen magatartást vádra bizonyítani, a vádra vinnie az ügyészségnek, akkor adódik a kérdés, hogy a hasonló jellegű összevethető magatartásokban, amik a hatalom számára, a NER számára, már mint az előző hatalom számára kényesek voltak, miért nem történtek hasonló intézkedések?
1: Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
2: 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik az Egyesült Államok és Irán között, miután a felek kötelező erővel nem bíró, de politikai elkötelezettséget jelző szándéknyilatkozatot írtak alá a béke elérése érdekében. A keretmegállapodás részeként újra megnyílhat a Hormuzi szoros, de szakértők szerint az olajáramlás helyreállítása hónapokat vehet igénybe. Novák Attilát kérdezzük.
1: Novák Attila, Közel-Kelet szakértő a vendégem. Jó estét kívánok,
3: köszöntöm.
1: A hét elején még szkeptikusak voltunk itt a stúdióban Csicsman Lászlóval, hogy mi lesz péntekig. Eredetileg úgy volt, hogy holnap Genfben írják alá, de megtörtént Franciaországban. Miért hozták ezt előre? Most azt sem tudjuk, hogy ez a csúcs, ez most holnap lesz, vagy nem lesz.
3: Hát gondolom, hogy itt számít az időfaktor, tehát hogy az, hogy minél előbb legyen valami biztos megállapodás. Itt a piacok nagyon idegesek. Én szerintem egy jelentős nyomás volt az öböl országok részéről, hogy Irán az elmúlt időkben támadta Bahrein, Szaúd-Arábiát, meg nagyon sok nem csak támaszpontokat, de civil célpontokat is, és minél előbb valamiféle nyugodt állapot felé akarják vinni ezt az egész helyzetet.
1: Lehet, hogy holnap már elkezdenek tárgyalni, és vannak olyan források, akik azt mondják, hogy meg lesz ez a genfi találkozó, de ott már tárgyalnak a 60 napos tárgyalási szakasz eleje lesz.
3: Ez az egész egy iszonyatos kiszámíthatlanság, vagy az egész Trump elnök politikájára jellemző ez a sokan azt gondolják, hogy egyébként ez egy tervezett kiszámítatlanság, tehát kezdve sokkolni kell folyamatosan a másik felett. Ez egy létező technika, mondjuk a ügyvédekről sokat tudnának beszélni, de ugyanakkor meg más szempontból meg nem így működik, tehát igazából tényleg kiszámíthatatlan. Lehet, hogy elege lett ebből az egészből, lehet, hogy úgy látja, hogy úgy látta, hogy ezt egyszerűen nem tud mit kezdeni ezzel a közel 100 milliós országgal, és hát valahogy ezt le kéne rendezni, és igazából nem érdekli Izrael, meg Netanyahu sem úgy tűnik, hanem most ezt keresztül viszi.
1: Igen, most Izraelnek ez nem is tetszik, majd lehet, hogy arra még kitérünk. Jó. Nézzük a szándéknyilatkozatot. Ugye hétfőn még nem lehetett tudni, hogy pontosan mi van benne. 7 pontról beszéltek, végülis 14 pontja van. Hormuzi szoros. Hogyan rendezi ez a szoros helyzetét?
3: Hát, hogy a Hormuzi szorost meg kell nyitni, és pedig mindenféle ilyen adók, meg ilyen tehát kivetett adók, vagy különféle díjak nélkül a hajók áthaladhatnak, de Irán ezzel megint jelezte, hogy ő ezzel nem föltétlenül ért egyet. És a Hormuzi szoros az el van aknásítva egy részét, tehát ott azért ez nem olyan egyszerű, és nem egyik pillanatról a másikra lesz ez megoldva ez a helyzet, és hát mondjuk egyébként a világpiac reagálta arra, hogy az olajár az lejjebb ment, és tehát igazából ezek a számítások bejöttek, és egyébként az irániaknak az a taktikája, hogy nem láthatólag nem tudnak megnyerni egy ilyen háborút hagyományos katonai eszközökkel, de a világgazdaságnak a sarokba szorításával viszont igen, és úgy tűnik, hogy ez a taktika, ez a saját szempontjukról beszélek, olyan okos volt és célra vezető.
1: Hát ezt most megmutatták a világnak. Tehát Trumpnak sikerült ezt kihozni belőlük, mert erre is lehet, hogy rátérünk. No, van egy olyan pont, Washington regionális partnereivel közösen legalább 300 milliárd dolláros gazdasági és infrastruktúrális fejlesztési program kidolgozását vállalja Irán számára. Csicsman László hétfőn ezt említette, ezt azért fizetik Iránnak, hogy ne lője őket? Tehát ezzel megveszik Iránt, vagy ez másról szól?
3: Hát ez részben megveszik. Ugye az van, hogy Irán az folyamatosan támadja az Egyesült Államoknak az öböl szövetségeseit, és igazából Iránt érdekelté akarják tenni abban, hogy ezt ne tegyük. Ugye Trump az főleg a gazdaság nyelvén ért, hogy maga is üzletember, tehát azt gondolja, hogy egy ilyen megállapodás az vissza fogja tartani az irániakat, a gazdasági érdek, hogy ne támadjanak, illetve a világgazdaságnak az a folyás, hogy a folyjon az olaj, ugye ez volt a nagy bejelentésének a végén.
1: És mit szólnak ez Amerikában, mondjuk a demokraták, vagy akár a pártjai is?
3: Hát inkább a republikánusok mit szólnak.
1: A saját pártjában is.
3: Nem, az a kérdés, hogy hogyan tudja ezt eladni. A demokraták egy jó részének eleg van a háború, és a háborúnak a támogatottság azért csökkent, hiszen azt látták, hogy hiába ugye sok ezer támadást hajtottak végre Irán ellen, de nem sikerült azokat a célokat elérni, hogy a rezsimváltásról is beszéltek, meg hogy majd Trump részt fog venni a legfelsőbb vezetőnek a kiválasztása, hogy van a főjatolaknak a fia, akiről azt mondják, hogy nagyon sérült, meg nem teljesen a maga ura, meg nem is ő kormányhoz, ez igazából egy teljesen homályos történet. Tehát a rendszer, se a rendszerváltást nem tudták elérni, se azt, hogy a kiválasztásba részt vegyenek. Nem is törték meg őket, de úgy tűnik, hogy egy ekkora országot nem lehet pusztán a levegőből a légierő segítségével megverni. Be kéne menni, de ugye akkor vannak halálos áldozatok, és akkor csökken a népszerűsége, és a többi, és a többi, és akkor beüldülnek a hagyományos belpolitikai megfontolások.
1: Hát kapott kritikát bőven a saját pártjából Trump emiatt. Mit mond a memorandum az atomprogramról?
3: Hát ezt folytatni, ugye van ez a 60 nap, és akkor ezt el kell kezdeni ezzel foglalkozni. Azt ugye ez benne van az egész történetben, hogy nem lehet hát atomfegyvere, nukleáris fegyvere nem lehet Iránnak, de mit tudom, a drónokra, ballisztikus rakétákról már nem nagyon vonatkozik ez az egész. Tehát, hogy igazából 60 nap végére valamilyen egyezményt kell létrehozni. Erről van szó, de hogy pontosan mi lesz ebben, az még egy homályos.
1: Igen, mert hogy annak ugye most kezdődik ez a 60 nap érdekes, igen, mert addig kell ugye a végleges békéről szóló megállapodást kitárgyalni, és abban döntenek majd arról, hogy hogyan zárja le az atomprogramját Irán, illetve mi lesz a dúsított uránkészlettel. Lehet egyáltalán tudni, hogy mennyi van neki?
3: Hát erről különféle beszélések vannak, ezt nem akarom mondani, hogy valaki azt mondja, hogy voltak olyan tervek, hogy ezt kihozzák, tehát voltak, hogy komandós akciókkal, katonai akciókkal valahogy kiutatják az országból, sokáig erről beszéltek a katonai szakértők, de most már nem beszélnek erről. De az biztos, hogy ott van. Ugye ezért is elégedetlen Izrael, ami ugye hagyományosan és évtizedek óta ez ugye Iránnak gyakorlatilag a teljes katonai lefegyverzése.
1: Hát akkor továbbra is kérdés, hogy mibe megy vajon bele Irán majd a végleges megállapodásnál?
3: Hát igen, tehát hogy azt most úgy tűnik számomra, hogy a Hormuzi szoros, meg az ottani a világgazdasági folyamatoknak a normalizálása, meg a csökkenő olajár, benzinár érdekében Trump tett egy óriási kedvezményt, gyakorlatilag megalkudott Iránnal. Irán ezt nagy győzelemként éli át, tehát az iráni sajtóban, az iráni közélemény úgy tűnik, hogy a Nagy Amerikát így kvázi térdre kényszerítették, nem tudta őket legyőzni, a saját közvéleményüknek ezt adja el, de mégis úgy látszik, hogy a Trumpot most nem a teljes győzelem érdekli, meg nem a rezsimváltás érdekli, hanem azt, hogy a világgazdaság az menjen jól.
1: Hát mert hogy novemberben választások.
3: Igen, tehát hogy ezek motiválják, és nem valamiféle ilyen végleges állapot elérése, ami a liberális demokráciának a kiterjesztését jelenti Iránra nézve.
1: Ugye Izraelt említette, most izraeli elemzők hát nagyjából egyöntetűen azt mondják, hogy az egyezménnyel Izrael helyzete jelentősen meggyengült, Iráné pedig megerősödött, az egész Közel-Keleten félelemmel tekintenek rá, mert hogy Irán egyedül is képes volt szembeszállni az Egyesült Államokkal, elért, nem tudom, 15-16 országot a rakétáival, súlyos károkat okozott az ellenfelenek, és a Hormuzi szoros lezárásával az egész világot fenyegette tulajdonképpen. Hát igen, és abban is tudta tartani.
3: Igen, és hát Izrael számára nagyon fontos a libanoni állapot. Ugye a Libanonban ott van a Hezbollah támadta Észak-Izraelt, ugye északi településeket, Kiryat Shmona, tehát az izraeli-libanoni határ környék. Az izraeli hadsereg megbombázta Beirutot, bombázta, de Hezbollahnak vannak érdekeltségei Beirutban, és ez többször kiváltotta az amerikai vezetés Donald Trump elnöknek a rosszallását, vagy Vance elnöknek a rosszallását, hogy ezt nem akarják megengedni. Izrael azt mondja, hogy ezt az egész libanoni-izraeli csatározást ezt vegyék ki az egyezményből, de Trumpék azt mondják, hogy nem akarják kivenni, mert hogy Irán ragaszkodik hozzá, ez még egy cseppfolyós dolog, hogy itt mi lesz. Hát itt az izraeli közvéleménynek a politikának ezt sajnos le kell most úgy tűnik nyelni ezt a keserű.
1: No, hát sok, ezt a pirulás, sok kérdés van még, majd beszélünk róla, hát a következő két hónap mindenképpen érdekes lesz ebből a szempontból. Köszönöm szépen.
3: Én köszönöm. Köszönöm.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj, állítja a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a kőolaj világpiaci árának csökkenésével és a forint erősödésével magyarázta. A Független Benzinkutak Szövetsége a védett üzemanyagár kivezetését sürgeti. Vendégünk Holoda Attila.
2: Holoda Attila, energetikai szakértő, jó estét! Annyira frissek leszünk, hogy itt 25 perccel ezelőtt jelentette be Magyar Péter, hogy a védettár kivezetését kezdeményezi a kormány, tehát hogy ez most már megtörténik az üzemanyagoknál. És azt mondja, vagy azt írja itt a közleményben, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védettár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány a mai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezik vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védettár kivezetését. Akkor kezdjük ezzel, hogy kommentálja ezt.
3: Hát tulajdonképpen ez egy jó döntés, hiszen látszik, hogy most a hormuzi szoros megnyitását követően azon a megnyugodtak a piacok, és ugye a nyerskőolajára is jelentősen lement. Ugye ebben az időszakban február 28-i lezárás követően azért voltunk 120 dollár környékén is az olajárával, most 70-72-74 dollár körül van, ez egy nagyon jelentős csökkenés. Nem estünk vissza ugyanarra a szintre, mint ami előtte volt, mert az előtte körülbelül 63-64 dollár körül volt hordonkénti olajár, de azért ez egy jelentős csökkenés. Ráadásul a magyar forint erőteljesen megerősödött, szintén erre a hírre, és ugye most a 300-301 forint körül van a dollár árfolyam, ez azt is jelenti, hogy mivel dollárért szerezzük be a nyers kőolajat, ennek azonnali hatása jelentkezik. Amennyire én tudom, már a MOL, mint nagykereskedő értesítette is a partnereit, hogy a nagykereskedelmi árat a holnapi naptól kezdődően nagyjából 4 forinttal a benzin esetén, a gázolaj esetén pedig 11-12 forinttal fogja csökkenteni, ez azt jelenti, hogy már elindul ez a csökkenés, és gyakorlatilag vannak olyan benzinkutak, ahol a védett ár okafogyottá válik, hiszen már a piaci ár olcsóbb lesz.
2: De azért én most ma néztem a csökkenéssel 636 és 653, tehát azért 40-50 forint a különbség még mindig. Tehát, hogy az bekövetkezik jövő hétig, vagy ezen a héten? Ugye Magyar Péter azt mondja, hogy 10-15 forinttal a védettár alá csökken.
3: Hát ez a 10-15 forint, ez nyilván egy becslés, nem tudom, hogy honnan vette az információt a miniszterelnök, de ekkora csökkenés azért nincs ebben a jelenlegi árban most benne. Az könnyen elképzelhető, hogy a védettár alá csúszunk. Az sem biztos egyébként, hogy mind a két üzemanyaggal. Talán a dízel esetében, amire most ilyenkor a nyári időszakban, amikor a mezőgazdasági munkák mennek, akkor sokkal nagyobb a kereslet. Ilyenkor a jegyzési árhoz képest a dízel az mindig magasabbra szokott menni, aztán majd látjuk, hogy alakul, de azt is jelzi, hogy ma már megint visszajönnek a nagykereskedők ugye a MOL-on kívül, és azok a nagykereskedők a környező országokból, akik beszállítanak, azok már képesek éppen a nagy árcsökkenés miatt sokkal olcsóbban hozni, tehát azok az árak, amiket mondjuk én is tapasztalok olyat, hogy már vannak olyan lehetőségek, ahol olcsó például, mint a védettár, olyankor természetesen aki akarja, kérheti a védettárat, de nem gondolom, hogy ilyenkor az emberek ezzel törődnének, hogyha a piaci ár alatta van.
2: Na nem csak ez van a közleményben, hanem úgy folytatódik, hogy a védett ár intézménye 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek havonta.
3: Hát igen, azt azért tudni kell, hogy a védettár struktúrája az úgy volt megfinanszírozva, hogy mögé volt rakva az úgynevezett stratégiai készlet. Ugye a stratégiai készletünk az mind a három nagy típusú üzemanyagra, illetve nyerskőolajra létezik, tehát benzinre, dízelre és kerozinra. A kerozin készlethez nem is kellett hozzányúlni, gyorsan hozzáteszem, tehát mindenféle riogatással szemben a repülésbiztonságot, meg a repülők ellátását hát nem nagyon veszélyeztette ez az időszak. Benzin és dízel esetén hozzá kellett nyúlni, hiszen azok valamikori olcsó áron lettek előállítva és oda letartalékolva. Ezeket vissza kellett pótolni, igen, de a visszapótlási időszak az természetesen a magas árkörnyezetben volt, azaz jóval többbe került. A számítások szerint nagyjából 120-150 milliárddal került többbe a visszapótlása, és ugye ezeket majd vissza kell szerezni, nyilván a piaci áron keresztül, hiszen a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség, amelyik felel a stratégiai készletek, a neki visszafizetett, tehát ők vették föl ehhez a hitelt, ők finanszírozták, ez nekik meg kell, hogy térüljön az elkövetkező 10-15 évben.
2: Ugye az adófizetőknek kerül, akkor mi fizetjük meg, hogy fogjuk ezt megfizetni?
3: Nem direkt módon.
2: Nyilván nem direkt módon, de az üzemanyagárban benne lesz később?
3: Tehát most mondjuk... is benne van. Tehát azt kell tudni, hogy most is benne van az üzemanyagárban, van egy 3 forintos úgynevezett készletezési díj, hogy ehhez hozzányúl esetleg a kormány éppen emiatt, hogy gyorsabban térüljön vissza ez a hirtelen nagy kiadás, mert azért mégiscsak 150 milliárd forintról beszélünk ezután a 3 hónap után, az azt jelentheti, hogy 1-2 forintot hozzáteszünk, amit mondjuk úgy, hogy nem nagyon veszélyes a közvélemény, de minden egyes literen valamennyivel visszafizetjük.
2: Tehát, hogy értsük, mondjuk lehetne 580 forint a benzin, de 582 lesz.
3: Igen, vagy 581 lesz, és akkor az belefér.
2: Ugye azt mondta, hogy itt az amerikai-iráni megállapodás miatt ugye az olajár esett, de ma már alig mozdult. Tehát itt kérdés, ugye nagyon sok bizonytalanság van ezzel a békével kapcsolatban, és nyilván ezt árazzák a piacok, szóval most már ez megállt.
3: Ugye azt kell látni, hogy amikor ez a blokkád bekövetkezett, akkor hirtelen a piac sokkot kapott, nem nagyon tudta, hogy mit kezdjen ezzel a helyzettel, hiszen a hormuzi szoros azért a világ egyik legjelentősebb ütőere ilyen szempontból, tehát az energiaellátás ütőere, és nem csak önmagában az volt a kérdés egy idő után, ugye azért elég hosszú ideig tartott ez a háborús helyzet, hogy akkor most el tudnak-e indulni ezek a tankerek vagy sem. El tudtak most indulni a tankerek, ez valamennyit csökkentett az áron, csak azt is látni kell, hogy magukat az olaj- és földgáztermelő technológiákat is támadás érte. Az azt jelenti, hogy nem tudnak visszaállni ugyanarra a kibocsátási szintre, mint korábban, sem a katariak, például a folyékony földgáz, sem a többi arab ország a kőolaj esetén. Ezeket meg kell javítani. Ez azt is jelenti, hogy ez a fajta bizonytalanság, vagy mondjuk magasabb árfekvés, tehát nem a 60 dollár körülre mentünk vissza, hanem 70-re, ez pontosan azt tükrözi, hogy a piacban benne van az a bizonytalanság, hogy vajon mikorra képes képes a piac visszapörgetni magát ugyanarra a kibocsátási teljesítményre, mint a háborút megelőzően.
2: Ezt most egyáltalán nem lehet látni? Mert itt lehet olvasni tengerészeti biztonsági szakértőket, akik beszélnek például az aknákról, hogy iszonyatosan el van aknásítva a terület, és olvastam olyan elemzést, minimum 40-50 nap, amíg ez például megszűnik, és addig nem lehet normálisan hajózni.
3: Én azt gondolom, hogy hajózni lehet, csak nem, valószínűleg nem engednek olyan sok hajót egyszerre, hanem megvan az az útvonalon, lát tud menni egy-két hajó, de hát ezért ezen a szoroson évente több tízezer hajó ment át. Ez azt jelenti, hogy valószínű, hogy egyszerre is közlekedtek hajók oda-vissza, ez szűkítette most ezek az elaknásítások. Nem véletlen, hogy az európai NATO tagországok jelezték, hogy ők ebbe az aknamentesítésbe szívesen részt vennének, de ettől függetlenül maga a szoros az hajózható, csak nem olyan széles körben, és nem akkora forgalmi mennyisége, mint amennyivel korábban. Nem ez okozza az alapproblémát egyébként, még egyszer hangsúlyoznám, hanem sokkal inkább a kibocsátási kapacitások visszanyerése. Épp a tegnapi nap folyamán nyilatkozott erről például a Katari Energia miniszter, aki jelezte, hogy ők gyorsított ütemben próbálnak visszaállni, és nagyjából 2-3 hónap alatt megpróbálnak visszaállni a korábbi szintre, de az olajtermelő technológiák is kaptak támadást, van köztük olyan, amelyiknek a helyrehozatala egy évet, vagy akár másfél évet is igénybe vett.
2: Hát azt mondják, hogy Euronewson van elemzés, hogy Európa ettől még nem jut el arra pontra, hogy fellélegezzen, és a Nemzetközi Energiaügynökség szerint az arabből menti létesítmények elleni csapások várhatóan több évre kihatnak például a gázellátásra.
3: Hát ugye pont erről beszélünk. Azt azért látni, hogy Európa direkt ellátása azért nem nagyon függött az öböltől.
2: Hát
3: minimálisat vásároltunk onnan, mind kőolajat, mind földgáz. Ugyanakkor éppen az ázsiai országok, amelyeknek ennek a térségnek a legnagyobb vásárlói voltak, azok kezdtek kifogyni a készletből. És ilyenkor érdemes megnézni, hogy mely országok rendelkeznek viszonylag nagy készletekkel. A kínaiak például hatalmas készletekkel rendelkeztek. Ez egyébként megkönnyörült Európán ebből a szempontból, mert inkább a saját készleteiket használták, és nem csak tiszták el úgymond az árut az európai vásárlók elől. Ez segített Európának. Most ez azt jelenti, hogyha szépen lassan elkezdik fölépíteni, akkor a kínaiaknál azért még maradtak a készletekből. Körülbelül olyan július-augusztus környékén lett volna az a fogyás, amikor nagyon sokszerűen érte volna a világkereskedelmet. Mivel most elkezdik a visszapótlást azzal, hogy megindul valamennyire a forgalom, még ha nem is teljes kapacitása, Európa valóban föllélegzik.
2: Hát reméljük, hogy béke pedig lesz. És
3: ugye be kell tartani a megállapodást.
2: Igen, csak ugye Trump már annyiszor jelentette be, mondjuk most mindenki bejelentette, tehát meglátjuk, legyen úgy teljesen más. Tegnap jelentették be, hogy a MOL csoport aláírt egy részvényesi megállapodást a szerb kormánnyal a NISZ vállalat jövőbeli irányításáról. Részvényesi megállapodás, mit jelent ez most egyelőre?
3: Ez azt jelenti, hogy ugye a NISZ szerb olajvállalat, ugye ez egy integrált olajvállalat, tehát nem csak a finomító tartozik hozzá és a benzinkutahálózat, hanem maga a szénhidrogén kutatás és termelés is. Ebben volt egy jelentős részvénycsomagja az orosz tulajdonú Gazprom Nyeftnek, amelyik szankció alá esett, és most is szankció alá esik. Ezért kellett, hogy eladják, mert ez azt jelentette, hogy az amerikaiak által meghozott embargós intézkedések miatt nem lehetett ellátni kőolajjal például azt a finomítót, ami Szerbiának az egyetlen finomítója jelenleg, nincs több finomítója, csak a pancsovai finomító. Ebből következően került kényszerhelyzetbe maga a szerb állam is, nyilván az oroszok is hosszan vajuttak, hogy ők most eladják vagy sem. Ugyanakkor lehetett azon, meg lehetett hallani ilyen hangokat, hogy akkor most mi a jobb a szerbeknek, hogyha a magyarok veszik meg, tehát a MOL veszi meg, vagy éppen egy arab befektető. Azt azért látni kell, hogy a MOL jelentős közép-európai regionális szereplő, hatalmas tapasztalattal bír, hiszen Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Ausztria és sokfelé vannak különböző egységei, ráadásul finomítói is, és ugye rendelkezik azzal a tapasztalattal, hogy ezeket a közép-európai finomítókat hogyan tudja mind ellátási lánc, mind pedig mondjuk úgy, hogy üzemanyag ellátás szempontjából beilleszteni a saját rendszerébe, ezért kézenfekvő volt a szerb kormánynak is, hogy inkább a molosokkal kezdtek el tárgyalni.
2: És miért nem veszik meg a szerbek? Egyébként arab érdeklődő is volt, de miért nem, ugye ez többségi tulajdon, tehát többségi tulajdon, több mint 56% tulajdon volt.
3: Igen, én azt gondolom, hogy a MOL nem is venne meg kisebbségi tulajdont. Ugye, amikor annak idején például az INA-ban részesedést vásárolt a MOL, még kisebbségi tulajdonossága mellett is kikötötte, hogy a menedzser jogokat azokat saját maga birtokolja. Itt én azt gondolom, hogy ezt a pénzt a szerb állam nem akarta és nem tudta volna
2: mennyi kifizetni. Mennyi pénz ez?
3: Hát nagyjából, amiről beszélnek, ugye ezek nyilván titkosak, de olyan 1,5 és 2 milliárd euró közötti összegről beszélünk. Ehhez azért tudni kell azt is, hogy az orosz tulajdonos onnantól kezdve, hogy megvásárolta a NIS-t, nem tétlenkedett, elég sok pénzt fordított magába a finomítói korszerűsítésbe. Tehát nem lehet azt gondolni, vagy ne gondoljuk azt, hogy ez egy nagyon elhanyagolt állapotban lévő finomító. A pancsovai finomító egy kifejezetten nagy fejlesztés után jó finomítónak számít. Persze nem ért el arra a szintre, mint akár a pozsonyi, vagy akár a Szászalomba.
2: Itt ebben mindenkinek bele kell menni az oroszoknak, bele kell menni Amerikának, bele kell menni a szerbeknek, ők nyilván belementek. Ezt az egészet még az előző kormány tárgyalta, akire valamikor januárban volt Szijjártó Péter Belgrádban, és akkor bejelentette, hogy ezt letárgyalták, de akkor még nem volt biztos.
3: Hát nem volt biztos, sokáig tartott.
2: De akkor ez most már biztos?
3: Most már ez biztos, mert úgy néz ki, hogy valószínűleg tartom, hogy a szerb államnak voltak olyan jellegű kérései, hogy egyrészt jusson hozzá nagyobb részvénymennyiséghez ennek a vásárlásnak folytán, másrészt kért olyan, hogy úgy mondjam, vétójogokat saját magának az irányításba, hogy ne lehessen például a finomítót bezárni. Ugye ez volt a legnagyobb félelme a szerb közvéleménynek, hogy esetleg majd úgy jár, mint az INA-nak az egyik finomítója, a kisebbik és a rossz minőségű sziszeki finomító, hogy majd ez is be fogják zárni a molosok. Ez a pletyka sokáig tartotta magát, de aztán mindenki megértette, hogy nem erről van szó, de azért valószínű, hogy a szerb kormány kért magának ilyen jellegű jogosítványokat, és ezeket megkapta. Valószínűleg a MOL beleegyezett, mint ahogy abban is, hogy a részesedés növekedjen, megtalálták a közös hangot, és szerintem innentől kezdve mind a szerbeknek, mind a MOL csoportnak, meg kifejezetten ez egy remek üzlet.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm én is.
4: Az oktatási rendszer egységesítését, a szakszervezetektől és a munkavállalóktól elvett jogok visszaállítását, valamint a politikai kinevezések korának megszüntetését várja az új kormánytól a pedagógusok szakszervezete. A tanárokat képviselő szervezet emellett a bérrendezést is sürgető kérdésnek tartja, vendégünk Totyik Tamás.
2: A szakszervezet elnöke, jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok!
2: Évzáró sajtótájékoztatót tartottak, erről mindjárt, de kezdjünk egy konkrét bejelentéssel. Ez a legfrissebb, ugye kedden már tárgyalták is, hogy felfüggesztik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Miután rengeteget kritizálták ezt a szakszervezetek és a szakma, nyilván örülnek ennek a hírnek. Amióta van, a státusztörvény alapján vezették ezt be, a pedagógusok bérét, ugye a nyújtott teljesítményükhöz kötötték. Mi lesz most ezzel? Ugye ez most 2023 vagy 2024 óta van?
5: A teljesítményértékelést ugye beszüntették a jelenlegi formájába, és augusztus 31-ig a kormánynak vagy az oktatási irányításnak egy új javaslatot kell kidolgozni és beterjeszteni a kormány részéről, hogy ezt hogy akarják átalakítani. Ha most a miniszterasszony miniszterség előtti időszakából tudunk idézni, ugye akkor Landár Judit azt mondta, hogy az intézményre, mint szervezeti egységre kell a minősítést kiterjeszteni, és ezt kell minősíteni, mert ez a meghatározó, és nem maga a pedagógusnak az egyénisége.
2: A szakszervezeteknek lesz-e javaslatuk? Mert a szakszervezet is azt mondta, hogy kellene, itt is elmondta többször, tehát, hogy az nem rossz, hogyha értékelve van a pedagógusok teljesítménye, csak nem így.
5: Igen, két részre bontanám a kérdést. Az egyik része, ugye mi is azt szorgalmazunk, hogy az intézmény, mint szervezeti egység legyen egyszer értékelve, másodszorban pedig, ha a pedagógusokat, mint egyént szeretnék, hogy értékeljék és minősítsék, akkor ez úgy történjen meg, hogy az iskolának vagy az intézménynek a szervezet és működési szabályzatából legyen kidolgozva egy szempontrendszer, és akkor ezeket a szempontrendszerek alapján az iskola vezetése, vagy az intézmény vezetése, ugye mert az óvodákra is vonatkozik, meg a szakszolgálatokra is, akkor ők döntsenek, és ne az intézményvezető egy személybe, és a lehető legtöbb szubjektív elemet kivezetni, mert az, hogy valaki lojális, vagy az, hogy ugye jó hírnevet hozott az iskolának, az egy nagyon szubjektív elem. Nem véletlen, hogy egyébként nyerbírósági perünk is van az elmúlt évből, ahol pontosan ezeket a szubjektív elemeket támadta meg az egyik kollégánk is, meg is nyerte.
2: Na, vissza az évzáró sajtótájékoztatóhoz, ahol rendhagyó módon tulajdonképpen nem az előző évről beszéltek, bár évzáró, hanem inkább a jövőről beszélgettek. Azt mondták, hogy továbbra is kiemelten fontos, hogy a nevelést, oktatást közvetlenül segítő és technikai dolgozók béremelést kapjanak. Ugye a TISZA programjában volt erre ígéret, 25%, de azt mondják, hogy ez azért első lépés, de nem elégséges. Hogyan kellene ez a 25%, tényleg benne van a programban, de kaptak erre már konkrét ígéretet?
5: Azt mondta a miniszterasszony számunkra, amikor a kongresszusunkra ellátogatott, hogy a forrásokat keresik a költségvetésbe, egyelőre nagyon kiseperték a kasszát, és megnézik, hogy máshonnan tudnak átcsoportosítani, vagy a 2027. évi költségvetésben akkor erre a forrásokat meg tudják teremteni.
2: Mennyit keresnek most az oktatást és nevelés segítők és technikai dolgozók? Róluk mindig kevesebbet beszéltünk.
5: 250 000 környékén van a nettó keresetük.
2: Ja. Meddig megdöbbentő. Azt mondták, hogy ha nem lesz változás a bérekben, akkor folytatják a figyelemfelhívó akciókat. Meddig van türelmük, meddig hagynak időt az új kormánynak?
5: Hát az új kormánynak az új költségvetés elkészítéséig. Tehát addig, ha látjuk az új költségvetésben, hogy van szándék, akkor a figyelemfelkeltést azért tovább fogjuk folytatni, mert az egyértelmű, hogy ez egy szükséges, de nem elégséges lépés, és ahhoz, hogy a megfelelő szintet el tudjuk érni, ahhoz legalább ugye a garantált bérminimumnak az 50%-ával, tehát 150%-ával kellene rendelkezni, de a végső célunk az lenne, hogy egy bértáblát vissza tudjunk hozni a kollégák részére, és ugyanolyan ötelemű bértáblát, mint amit a pedagógusoknak is szeretnénk, mert azért ott is a nagy béremelés ellenére nagyon komoly bérfeszültségek vannak, belső feszültségek vannak.
2: Azt mondja, hogy vannak fenntartásaik, most is beszéltek a bérrendezésről. A legsúlyosabb probléma, hogy a jelenlegi kormány ugyanabban a hibába esett, mint az előző, mert hogy nem kapták meg a tanárok a számítás módját. Mit nem kaptak meg?
5: Ugye az Európai Unióval kötött megállapodás szerint 2031-ig a diplomás átlagkeresetek 80%-át kell tartani a kormánynak. Ugye ott márciusban megjelenik egy statisztika, a KSH statisztikája, amiben az iránymutatásokat látjuk, a nagyságrendeket látjuk, látjuk a trendeket is, hogy akkor ebben mi történik, és a pénzügyminisztériumnak egy irányszámot kellene meghatározni márciusban, hogy 2026. évben várhatóan mekkora lesz a bérnövekedés a diplomások körébe, és akkor ehhez igazítottan a pedagógusoknak, ugye ezt a 80%-ot, akkor mennyit kell emelni. Ezt a számítási módot nem láttuk a hatástanulmányban, amit a kormány kiküldött részünkre. Csak a KSH statisztikáját látjuk, ahol az látszik, hogy 1,2% ponttal le vagyunk maradva, ami azt jelenti, hogy nem 0,4%-os béremelésre lenne szükség, vagy bérkiigazításra lenne szükség, hanem 1,5%-osra.
2: Még egy hát egy konfliktus tulajdonképpen, mert azt mondják, hogy a szakképzés és a felnőtt képzés esetében megdöbbentve olvasták, hogy az államtitkár szerint az egyetlen probléma itt a kancellária rendszer. Önök szerint nem, hanem át kellene világítani az egész rendszert, és küldenek erről akár anyagot is. Mi az, amit biztosan tudnak átvilágítás nélkül is, hogy nem jó ebben a rendszerben?
5: Hát a legfontosabb az, hogy nem azonos szempont. Ugye az volt a cél a kormány részéről, az előző kormány részéről, amikor a szakképzési centrumokat és a tankerti központokat létrehozták, hogy egységes elvek mentén egységes bérezések legyenek, és pontosan ez nem valósul meg. Van olyan szakképzési centrum, ahol 5-600 000 forint kafatériát kapnak, vagy pulykapénzt kapnak, van, ahol semmit nem kapnak. Van, ahol májusig szól az osztályfőnöki megbízás, van, ahol augusztusig szól az osztályfőnöki megbízás. Tehát az, hogy a kancellária rendszert kivezetik, ezzel nem fognak a belső problémáit megoldani. Arról nem is beszél, hogy a duális képzés az nem minden esetben sikertörténet, mert egy-egy gyakorlati helyre, amikor külső gyakorlati helyre kimennek, akkor nem látják azt se az oktatási intézményekben, hogy akkor mennyi hiányzás van, ott van, mit teljesít, mit nem teljesít a gyerek, és az utolsó egy hónapban kell felkészíteni a tanulókat a szakvizsgára ahhoz, hogy ők megfelelő szakmunkás vizsgát tudjanak tenni.
2: Ugye, talán pont két héttel ezelőtt találkoztak Lannert Judittal, hogyha jól emlékszem. Ott miben maradtak? Folytatják a nyáron a tárgyalásokat?
5: Abban maradtunk, hogy a tárgyalások folytatódnak, de addig a kormány az intézményesült érdekegyeztetési folyamatot és a rendszert kiépíti, vagy meghatározza, és ennek keretében fog folyni. Tehát ebben teljesen igaz van a miniszterasszonynak, hogy nem jó az, hogyha külön-külön szakszervezetekkel találkozik, és akkor utána szétfolyik ez a tárgyalási folyamat, hanem akkor itt most már az intézményrendszert ki kell építeni, mind az érdekegyeztetésre, és az Európai Unió által elvárt tripartit rendszernek, ugye ahol az állam, a munkaadók és a munkavállalók ülnek le közös asztalhoz, és még a civil szervezeteknek is a beleszólási jogát a szakmai egyeztetésbe.
2: Köszönöm, hogy itt vagy.
5: Én köszönöm szépen.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok,

0: Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Gyakorlatilag a Fidesz az utolsó évtizedben mondjuk, de lehet, hogy korábban is már nem volt más, mint az Orbán rendszer, meg Orbán Viktor maga.
4: Igen, a Fidesz egyetlen menekülési útja szerintem, de hát nyilván ez végtelen szubjektív, ha elgondolkozik az Orbán nélküli Fideszen. Tehát nem lehet Orbánnal megúszni. Tehát az Orbán rendszer olyan mély sebeket ütött ezen az országon, olyan gátlástalan és végtelenül cinikus károkat okozott mindannyiunknak, a Fideszes szavazóknak is. Oly mértékben erültette bennünk a gyűlölettől kezdve a alkalmazkodásnak azt a fajta kiszolgáltatott formáját, ahol ami tulajdonképpen ilyen feudális viszonyrendszer helyreállítását jelente, tehát oly mértékben telepettek rá erre az országra, elvették a jövőnket.
3: Tisztelettel köszöntöm Önöket, 2026. június 11-én készül a beszélgetés, amikor a Tisza kormány néhány szimbolikus intézkedésen is azon túl néhány nagyon komolyan is túl van már, és közben az ellenzékbe szorult Fidesz készül arra a kongresszusra, amely az újra szerveződését lenne hivatott szolgálni, és hát láthatóan egyelőre barátkozik, ismerkedik az ellenzéki szereppel. Horn Gábor egykori politikus, képviselő, a Republikon Intézet Alapítvány elnöke a vendégem, politikai elemzőként is jól ismerünk, örülök, hogy itt vagy.
4: Szervusz, jó napot!
3: Egy hónap elteltével lehet mérleget vonni már a parlament működéséről, hogy ez milyen és milyen lesz?
4: Hát valamennyire lehet, mert azért ez már nem olyan kevés idő. Egyrészt az látszik, hogy a parlament ismét a politika csinálás színterévé vált. Azért ez szerintem egy nagyon fontos dolog, ez egy számomra, aki 16 évig ültem a parlament időnként végtelenül unalmas pacsoraiban, különböző helyeken, bár mindig az SZDSZ képviseletében, a parlament időnként végtelenül unalmas

0: hanem egy vegyes közönség előtt van a szereplés. A bukásuk egyik fontos oka, hogy elvesztette a kapcsolatát azokkal, akik nem úgy gondolkodnak a világról, mint őt. Nem,
1: na, de erről majd beszéljünk úgyis.
0: Csak elnézést, csak azt akarom mondani, hogy most azt látom, hogy a parlament újból egy olyan szintér, amire érdemes odafigyelni. Nem akarok hálószobatitkokat elárulni, de a feleségem, akit nem érdekel a politika, ami azért nem véletlen mellettem, legnagyobb megdöbbenésemre néhányszor bemegyek éjfél körül a hálószobába, és azt látom, hogy Magyar Pétert hallgatja, hogy mit mondott a parlamentben. Tehát, hogy ő, aki egy nem a politika iránt olyan nagyon-nagyon érdeklődő ember, kíváncsi arra, hogy mi történik, érdekli az a, mintha róla is lenne szó. Tehát az az érzésem, hogy a parlament kezd visszacsúszni tulajdonképpen a 90 és 94 között leginkább jellemző időszakára, amikor tényleg egy igazi ilyen olyan szintér volt, ahol lefolytatódtak a valódi viták, ahol valódi összecsapások történtek, ahol érdekes, izgalmas időnként szórakoztak.
1: Ahol tényleg eldöntek a dolgok.
0: Ahol legalábbis láthatjuk, hogy hogyan alakulnak.
1: Ugye itt is kétharmad van. Tehát az, hogy ott dőlnek el a dolgok vagy sem, azért legalábbis kérdéses. Mert a kétharmad már úgy megy be valószínűleg a parlamentbe, hogy pontosan tudja, hogy mit akar. És nem ott fog új ötleteket kapni. Ennek ellenére érzed úgy, hogy van tétje?
0: Igen, mert magyar tétet visz oda. Tehát Magyar Péter ezt egy valódi színpadnak tekinti, ami színpadon ő nem, mint színész lép fel, tehát én szerintem félreértés ez az influencer politikus, hanem mint olyan lép fel, aki azt a színházat akarja eljátszani, ahol a közönség is része a darabnak. Tehát bevon minket, az az érzetünk, hogy rólunk szól a történet, hogy akár közünk is lehetne a dologhoz befolyásolni, tudjuk az eseményeket. Ugye két konkrét esetet is tudunk, két miniszter jelöltnek a kvázi kicserélését, akár az oktatási miniszter, vagy az igazságügyi miniszter, ahol egyszerűen a nyomás az, hogy a közvélemény azt gondolja, hogy ez így nem jó, arra reflektál. Itt is azt érzem, hogy magyar nem egyszerűen az ellenzékre reflektál, nem egyszerűen elmondja a saját mondandóját, hanem az övéinek, akik azért most az ország több, jóval több, mint fele, ugye a legutóbbi kutatások szerint 4,4 millió ember támogatná, ha most lennének a választások.
1: Ez a 70%.
0: Igen, hát ugye azért nagyon, ilyen még nem volt, nem, hogy egy közösséget nem támogattak ennyien, hanem koalíciókat sem ilyen mennyiségben még. Tehát azt gondolom, hogy itt valami olyan történik velünk, ami a érzet szintjén mindenképpen, hogy részünk rólunk is szól, és a részünké vált a politika. És ezért van nagyobb érdeklődés, ezért nem tartom én túlzottnak ezeket a önreflektív, a másokra folyamatosan reflektáló, odaülős, ugye odaülök a Gulyás elé, és úgy, mintha, hogy úgy reflektálok rá.
1: Nem kifejezetten házszabályszerűen.
0: Abszolút nem. Beleszólok, ugye egy miniszterelnöktől nem szoktuk meg azt, hogy belekiabál. Azt, a parlament egyébként természetes része a belekiabálás. Magam is egy ilyen indulatos képviselő voltam, aki szerettem hozzászólni akkor is, ha nem kaptam szót. Ez rendben van. De az, hogy a miniszterelnöknek nincs elég türelme, mert ez új eset.
1: Na, de akkor itt fel is vetem azt a kérdést, amit egyébként oly sokan forszíroznak a közösségi térben is, hogy méltó-e a miniszterelnöki pozícióhoz? Ki mondja meg azt, hogy mi a méltó hozzá, akkor, amikor mondjuk a saját közösségét képviselve viselkedik valahogyan?
0: De arról van szó, hogy ez egy más generáció. Tehát mi olyat kérünk számon magyartól, ami nem ő. Tehát mi a hagyományos ilyen a két háború közötti, ahol egyébként szintén üvöltözések, időnként lövöldözések is voltak a magyar parlament, ne legyenek, de a golyónyom még mindig ott van, tehát azért vigyázunk ezzel, hogy mi minden történt. De kétségkívül van egy ilyen polgári étosza ennek, hogy hát a miniszterelnök az egy ilyen úriember.
1: A miniszterelnök bevonul, az nem bejön, az
0: igen,
1: bevonul.
0: És akkor az nem úgy, persze, de szerintem itt egy másik történet játszódik a szemünk előtt. Tehát a politikának egy jóval lendületesebb, fiatalosabb, a társadalom szélesebb köreinek szóló megjelenését látjuk, és magyar tényleg nem az elitnek játszik.
1: Miközben ő az elitből jön, tehát jogász dinasztia politika közelében mozgott az elmúlt évtizedekben, és ezért azért ez most teljesen mindegy, de közben mondjuk az elmúlt két év alapján a nép gyermeke lett?
0: Megtanulta ezt a népet. Nagyon érdekes, hogy amikor ha a korai magyart nézed, tehát a 24. február vége, március 15 és így tovább, az egy sokkal tartózkodóbb, sokkal távolságtartóbb figura, érdemes összevetni, és ez a háromszoros országjárás, aminek a legnagyobb haszonélvezője szerintem ő volt, tehát nem is annyira, hogy a pártja vagy a győzelmei, mert nagyon nagy mértékben hozzájárult.

0: az ehhez, de ő megtanult mindannyiunkat. Ismer minket. Ahogy Orbán elveszítette a kapcsolatát fokozatosan az ő népével, a magyar úgy szélesítette ki ezt a fajta hozzáférést, és ő ténylegesen megismert minket, ő kiszállt ebből, én vagyok a budapesti polgári középből származó jogász ember, akinek a familiája egy rendes katolikus családból, tehát ez a nagypolgári felső középosztálybeli lét, ő nem ilyen most már, tehát megváltozott magyar, nagyon, nagyon reflektív lett, önreflektív lett, változóképes, és bármilyen fura, alkalmazkodóképes, tehát hogy a viszonyokhoz alkalmazkodóképes. Mm. És szerintem ez egy nagyon érdekes tanulási folyamat, tehát hogyha valaki ezt egyszer majd, inkább a történészek, mert nem mostani feladat, megfejti, hogy hogyan az ő személyes történetén keresztül hogyan változott meg, mert bizonyos értelemben nem csak, hogy ő változott meg, hanem ez az ország is. Tehát az, hogy ilyen sokan nézik őt. Az, hogy a fiatalok beszálltak a közéletbe, hogy 80% fölé ment a választási részvétel, hogy olyanok jelentek meg a április 12-én az urnáknál, akik soha nem voltak ott. Ez azért egy másik világ, és ez a parlamenti politika is ennek a másik világnak szól.
1: Ráadásul a fiatalokat így meg tudja tartani ez a rossz tolás, ami folyamatosan megy, tehát, hogy lassú tűzön égeti állandóan a Fidesz frakció tagjait. Ez a fiatalok egy jelentős részének kifejezetten tetszik. És nem feltétlenül a cél miatt, hanem a módszer miatt.
0: Igen, azt gondolom, hogy itt is az a helyzet, hogy egy olyan országban élünk, ahol tulajdonképpen 90 óta természetesnek vesszük ma már, hogy nincs következmény. Tehát ugye a rendszerváltás után is tulajdonképpen az, hogy itt az egész baloldali MSZMP-s elit átmentette magát, így úgy amúgy tudomásul vettük. 94 után tudomásul vettük. Mindenki megígérte, hogy majd lesz számonkérés, lesz következmény, lesz ítélet, de nem lett. Tulajdonképpen 2010 után sem. Tehát Budai Gyula, már nem is emlékszünk rá, ugye akinek ez lett volna a feladat a kormánybiztosként, hát mi történt? Semmi. Tehát tulajdonképpen egy olyan országban éltünk 2026-ig, ahol hozzászoktunk ahhoz, hogy nincsenek következmények. Most viszont az a helyzet, hogy vannak. Tehát nincs. Én emlékszem, 2002-ben mi elegánsan azt mondtuk, hát jó, ti megpróbáltátok itt ezt az országot tönkretenni, a népek nem hagyták, most mi jövünk. Akkor hagyjuk, hát nem élni és élni hagyni, ugye, hogy hát a kiegyezések, ugye ez a éppen most asztalra kerülő 70-30, hogy kinek. Igen. Ugye itt egy másik történetet látunk most. Itt azt látjuk, hogy, és ezért mondom én azt, hogy ténylegesen az a tét, hogy kormányváltás vagy rendszerváltás. Tehát a Sólyog Tamás jó helyen keresget, amikor azt mondja, hogy hát nekem az a problémám, hogy nekem nem kell menni, hiszen csak kormányváltás történik. De nem. Ez egy rendszerváltás, ez egy új politikai
1: jó, rendszer. Az alaptörvényben arra nincs passzus, hogyha rendszerváltás lesz, akkor ez neked menned kell,
0: de kedves közgazdasági. Kétharmad viszont mindenre feladat.
1: Viszont te előbb mondtál valamit ezzel a 70-30-al kapcsolatban, és a fölött azért én így nem szaladni kell. Az mennyire volt rendszer szintű? Tehát mennyire volt, az tudod, hogy ez van?
0: Ugye én, aki az viszonylag közelről láttam ezt, azt kell mondanom, hogy tudomásul vett volt ez egészen 2013-ig. A Orbán Simicskával történő szakításának szerintem fontos eleme volt az, hogy Orbán azt mondta, hogy nincs ilyen, hanem mindent mi viszünk. Tehát nem azt mondta, hogy akkor nincs ilyen, mert hogy akkor ezentúl nem lopunk, hanem azt mondta, hogy milyen az ország, magunknak visszük haza. Tehát ez egy változás volt. Addig ez a fajta kvázi nagyon durva és szerintem elfogadhatatlan közmegegyezés létezett a magyar politika mélyén. Nem azt mondom, hogy...
1: Mert úgyis váltógazdaság lesz, úgyis jön, mi is jönnek
0: van,
1: ők.
0: Igen, tehát, és volt egy, ez az, erre mondom én azt, hogy élni és élni hagyni, aminek egy kormányváltás, nem a lopás részének, de annak, hogy vannak, hogy mondjam, van folytatás, hogy van konnektivitás, hogy igenis, mit tudom én, az államtitkár helyettes szint alatt maradhatnak az emberek, hogy nem kell mindenkinek lépnie, hogy nem egy ilyen általános eddig ti voltatok, most mi jövünk című. Szerintem ebben van logika, kivéve abban a pillanatban, hogyha valakik, és Orbán erről beszélt végig, fülkeforradalom, emlékszünk még, ugye, hogy itt mi most elfoglaljuk ezt az országot.
1: És ez lett.
0: És ez lett, és most a visszafoglalás, most az ország visszafoglalja önmagát, ebből a szempontból fontos ez a közösségivé tétele a politikának. Ez szerintem nagyon érdekes dolog, és azt kell mondanom, hogy magyarék ezt jól csinálják. Tehát jól csinálják, mert nem hagyják, hogy ne így legyen, és közben persze tartalmi kérdések. Nem igaz, hogy nincs közben kormányzás.
1: Tudja ez korlátozni a kétharmados többség felhatalmazását, az, hogy bármit lehet. Mert ugye az Orbán kormányzásnak az egyik problémája az volt, hogy bármit lehetett, és el is hitték a végére, és bármit is tettek. De hát most megint kétharmad van. Az, hogy másképp működik a politika, hogy Magyar Péter egy másfajta attitűdöt képvisel, ez egyfajta önkorlátozássá is válhat?
0: Azzá, ha nem válik azzá, akkor ugyanott tartunk, akkor azoknak lesz igaz, aki azt mondták, hogy hát ez Orbán 2.0 vagy NER 2.0 a végén, de szerintem nem erről van szó, tehát igenis önkorlátozónak kell lenni. Igenis ez akkor fog tudod kiderülni, nem most rögtön, amikor majd asztalra kerül az új választójogi törvény, amikor asztalra kerül az új alkotmány, hogy ott például meglépi ez a kormány, ez a kétharmada azt, mert az egy nagyon fontos önkorlátozó lépés lenne, hogy ne legyen többet kétharmad. Ugye annak idején én részt vettem az Ellenzék és Nemzeti Kerekasztal munkájában, és akkor azt gondoltuk, hogy az a konstrukció, amit mi felállítottunk, ahol csak kétharmaddal lehet, hát az tökéletes, mert úgyse lesz senkinek kétharmada. Tehát az általunk elképzelt rendszerben, abban a választási rendszerben elképzelhetetlen az, hogy kétharmad legyen. Most azóta...
1: Mert aztán éppen ti alkottátok az elsőt az MSZP-ben.
0: Az első kétharmadok már 94-ben, ugye, és az elmúlt 5 választáson mind az 5-ön kétharmad lett. Tehát az önkorlátozásnak egy nagyon lényeges lépése az, hogy ne legyen többet kétharmad. Vagy legyen 4/5 a kétharmad, az is lehet, tehát nekem az is jó. Vagy hogy ne lehessen ellenzéki politikai támogatás nélkül meglépni bizonyos dolgokat. Tehát én nagyon fontosnak tartanám például, hogy Súlyoknak mennie kell, de aki helyette jön, az legyen olyan, aki a másik oldalnak is legalább elfogadható. Hogy legalább tudomásul vehető. Tehát, hogy menjünk vissza a közmegegyezésnek arra a szintjére, hogy vannak, kell, hogy legyenek közös dolgaink. Kell néhány kérdésben megállapodnunk. Ugye annak idején úgy lett kitalálva például ezek akár a médiatanács és egy csomó minden intézmény, hogy az ellenzéki oldal is paritásos alapon javasoltat, az alkotmánybíróság tagjai is így voltak. Ma már ugye ezt mind fölborította a Fidesz. Nagy kérdés, hogy lesz-e elég ereje, elég önmegtartóztatása a jelenlegi hatalomnak ahhoz, hogy ezen változtasson.
1: Hát egyelőre az is nagy kérdés, hogy ahhoz van elég ereje, hogy leváltsa azokat, akiket le akar, de ez előbb-utóbb valószínűleg valahogyan meg fog történni. Említetted ezt a megállapodást arról, hogy az államtitkári, helyettes államtitkári szint alatt lévők, de már a helyettes államtitkár is adott esetben maradhat, hiszen szakmai munkát végez. Ennek fényében szerinted mennyire bizonyul zökkenőmentesnek az átállás itt az elmúlt 2 hónapban? Ugye a parlament 1 hónapos, a kormányváltás gyakorlatilag most már 2.
0: Nagyon nehéz ezt megítélni, mert annyira új helyzet van, hiszen Orbánék felszámolták a kormányzati kereteket is. Tehát nem csak, hogy nem kormányoztak az utóbbi néhány évben, 4-5 évben, hanem a kormányzati infrastruktúrát, a kereteket is felszámolták. Azzal, hogy nem voltak szakminisztériumok. Nem volt oktatási minisztérium, nem volt egészségügyi, nem volt szociális, nem volt környezetvédelmi minisztérium. Csak most 4 fontos területet mondok. Ezeket most újra létre kell hozni. Nagyon nehéz számon kérni ezeken a területeken, hogy milyenek, mert nem tudjuk, hát hiszen most hozzák létre.
1: Hát még e-mail címük sincs.
0: Igen, nagyon sok nem lehet hova bejelentkezni. Miközben látom a felszabadult érzést a szakmán, tehát érzékelem a saját környezetemben is, hogy jaj, végre van hova fordulni, jaj, meg tudjuk keresni, meg fognak engem is hallgatni, sorba állunk, jövünk majd mi is. Tehát ez egy másik világ ebben az értelemben, de időt kell hagynunk, türelmesnek kell lennünk, mert föl kell állítani ezeket az intézményrendszereket, ez nem olyan egyszerű, amikor egy rendőrminiszter alá van rendelve az összes a magyar közállapotokat érintő kérdés, akinek fogalma sincs róla, aki el tudja azt mondani, hogy a kórházban maradt gyerekek, hogy nem mi szültük, nem mi hagytuk ott, akkor ehhez képest egy valódi szociális minisztérium létrehozása, ahol van erre érzékenység, van felelős szakember, működik a rendszer, a legjobbakat hozzák oda. Ez nagyon fontos jelzés, hogy akiket látunk, nem csak miniszteri szinteken, mert azért, ott azért politikusok vannak, de alatta már államtitkár szinteken is nem tudnék jobbakat ajánlani. Tehát ha engem kérdeznének, hogy van egy Gyurkó Szilviánál jobb a gyermekvédelem felelőssége, akkor nem tudnék mást mondani, és sorolhatom tovább a példákat, akár a saját számomra legfontosabb terület, nem az enyém a terület, az oktatás területén, hogy akik a Lannert Judit, aki egyiket egy kiváló oktatási szakember, de a körülötte lévők is olyanok, akik mindegyik a szakma legjobbjai. Tehát, hogy ebből
1: de mondod, hogy politikusok, a miniszterek, politikusnak kell lenniük, de jelentős részük nem az. Hanem hát jelentős részük ott is szakember.
0: Igen, de bizonyos értem azért szakpolitikusok.
1: Hát azzá kell válni.
0: Igen, de nem csak a múltjukat tekintve is, mondjuk éppen Lannert erre nem jó példa, de a nagy részt azért olyanok, akiknek van politikai múltja is. Tehát a Kapitány István, aki mégiscsak egy, a világ egyik legnagyobb vállalatának a második
1: politikának
0: ember
1: volt, az,
0: én azt egy politikai tevékenységnek gondolom. Most a Vitézit mutatom példát, vagy az Orbán Anita, akinek azért egy komoly politikai, külpolitikai...
1: Hát van viszont egy egészségügyi miniszterünk, aki kiváló operáló orvos. Van,
0: ez egy nagy kérdés számomra, hogy ez ebből mi lesz, de az eddigi lépései szerintem tökéletesek. Tehát ez a Györfi Pál történet. Én nekem semmi bajom nincs Györfi Pállal. Azt mondhattam volna, hogy akár maradhatna is, hiszen szeretik az emberek, egy népszerű figura, ugye 20 éve vagy mióta, de lehet, hogy csak 15, de nagyon régóta ő tölti be ezt a feladatot, hozzá vagyunk az arcához szokva. Mégis nagyon lényeges üzenet a váltás, hogy nem az a feladat, hogy megvéd a mundér becsületét, mert Györfi erre szerveződött, a mundér alatt itt a kormányt is értem nagyon gyakran az ő esetében, hanem az a feladat, hogy a betegek érdekeit véd meg. Azért ez egy más, én nekem ez egy nagyon lényeges és fontos jelzés. Miközben, ha engem kérdeztek volna, nem kérdeztek szerencséjükre, azt mondtam volna, hogy hagyjátok a fenébe, miért kell még egy ilyen konfliktus is. De kell, mert ebből látszik, hogy itt valami más épül.
1: Viszont egy másik félelem, vagy egy másik kérdés a tekintetben, hogy az korábban gyakran felmerülő kérdés volt, hogy annyira mélyen beágyazott a Fidesz, a NER egész pontosan, hogy a mélyállami struktúrák megbénítják a következő kormányt. Különösen akkor nincs kétharmada, de még a kétharmad esetén is. Mert hogy be vannak betonozva 21 néhány olyan Fidesz által kinevezett ember van, aki még a következő választást is megérhetné a helyén. Szóval, hogy ez egy reménytelen küzdelem lesz ezzel a mélyállammal. És nem látszik ez a mélyállam.
0: Igen, én mindig azt gondoltam, hogy ez nincs így. Tehát én akkor is, amikor arról volt szó, hogy esetleg nincs kétharmad, akkor is azt gondoltam, hogy nem így működik Magyarország. Ennél sokkal több alkalmazkodó készség van bennünk. Tehát én láttam olyan előző időszakban elkötelezett embereket, akár 2002-ben.
1: Ezt alkalmazkodó készségnek hívod?
0: Én próbálom meg pozitívan felfogni. Tehát, hogy tudunk váltani, hogy hozzá vagyunk szokva az igazodáshoz, akkor kicsit rosszabban mondom. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy Súlyok maga mondja magáról, hogy hát én bárkit kiszolgálok, tehát ugye az állítás, hogy hát én titeket is, hát
1: kéne
0: nekem mennem, hát ugye én ugye, tehát hogy ami önmagában egy fontos jelzés, de azt gondolom, hogy azért ezt nem szabad lebecsülni, mert ezt lehet pozitívan is felfogni. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt nincs Magyarországon mély állam, nem volt ennek itt az ideje, nem alakult ez ki. Amennyire mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban akár egy kiszámíthatatlan elnök mögött is van egy kiszámítható apparátus, tehát van valamiféle önmozgása egy 200 éves demokráciában, vagy annál régebbi demokráciában az államapparátusnak. Nálunk ez még nincs. Ezért könnyebb a helyzet, könnyebb ebben az értelemben, és van eszköz, a kétharmad egyébként eszközöket is ad a kézbe. Nem látom azt, hogy a fideszes oligarchák olyan nagyon ugrálnának, és nagyon mondanák, hogy csak azért is, sőt, hát menekülnek, amerre látszik. És szerintem nagyon sok mindenki abban az értelemben is be fog szállni, hogy vissza fogja hozni az ellopott holmit. Tehát szerintem a vagyon visszaszerzés egyik legkönnyedebb módja az, hogy azt mondja valaki, ugye Balázsi Gyula, hogy visszahozom nektek. Tehát úgy próbál meg menlevelet kapni, remélem, hogy ez azért nem lesz ilyen egyszerű, hogy visszahozom a lopott holmit. Én azt látom, hogy valahogy így fog megoldani ez az MNB botrány is, hogy majd kiderül, hogy hát valakik azért visszaszállították ezt a 270 milliárdot, hirtelen megjelent a különböző alapokban és egyebekben, tehát lesznek ilyenek is, fogunk tudni alkalmazkodni, nem kell ettől annyira félnünk. Az eddigi folyamatok azt látják, hogy bármilyen fura, de nem sikerült Orbánnak elfoglalni ezt az országot.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Viszont, ha már Orbán, akkor térjünk is át arra, hogy kongresszus tart mindjárt a Fidesz. Sokan azt gondolják, hogy ez egy olyan tisztújító kongresszus is lesz egy úttal, ahol eldől az, hogy milyen lesz a Fidesz jövője. Orbánnal vagy nélküle, ha Orbánnal, akkor kik vannak körülötte, megjelennek-e a hagyományos arcok, vagy teljesen új fiatal figurákat talál maga mellé. Te hogy látod?
3: Szerintem korai ezt még megmondani, szerintem ez egy átmeneti kongresszus, ez nem a vége. Egyetértek ez ügyben Rúb Bálinttal, magam is úgy gondolom, hogy ez egy gyászmunka, én ezt most pozitívan mondom, magam is elvégeztem ilyen gyászmunkákat, bukott párt, nem ekkor átbukva, és nem ekkora pártként, de az, hogy az ember hirtelen kicsivé, lényegtelenné válik, más a politikai szerepe lehetősége, ehhez idő kell. A Fidesznek idő kell arra, hogy feldolgozza, hogy mi történt vele, szerintem nem tudják még. Tehát a reflexiójukból, ahogy viselkednek, ahogy lépnek, ahogy képtelenek arra, hogy még mindig, hogy bocsánatot kérjenek, ahogy képtelenek arra, hogy megvizsgálják azt, hogy miért történt velük, ami történt, pedig ez elkerülhetetlen. Tehát szerintem ez a kongresszus, ez arra jó, hogy a Fidesz azt mutassa, hogy nem tűntünk el, vagyunk. De arra nem jó, hogy kiderüljön, hogy hogyan tovább. Szerintem ez, hogy mondjam, télre, jövő tavaszra fog kiderülni, tehát a mostani állapotok, főleg ha Orbánt választják elnöknek, és ha jól értem, nincs más előtt, akkor még nem az, hogy...
2: Van-e egyáltalán Fidesz Orbán nélkül? Te azt mondtad egy másik interjúban, hogy az Orbán rendszer bukott meg, és nem a Fidesz, de hát gyakorlatilag a Fidesz az utolsó évtizedben mondjuk, de lehet, hogy korábban is már nem volt más, mint az Orbán rendszer, meg Orbán Viktor maga.
3: Igen, a Fidesz egyetlen menekülési útja szerintem, de hát nyilván ez éppen szubjektív, ha elgondolkozik az Orbán nélküli Fideszen. Tehát nem lehet Orbánnal megúszni. Tehát az Orbán rendszer olyan mély sebeket ütött ezen az országon, olyan gátlástalan és végtelenül cinikus károkat okozott mindannyiunknak, a Fideszes szavazóknak is. Oly mértékben elültette bennünk a gyűlölettől kezdve a alkalmazkodásnak azt a fajta kiszolgáltatott formáját, ahol ami tulajdonképpen ilyen feudális viszonyrendszer helyreállítását jelente, tehát oly mértékben telepettek rá erre az országra, elvették a jövőnket. Még egyszer mondom, a Fideszes szavazók jövőjét is. És ezzel nem lehet túllépni, nem lehet azt mondani, hogy jó, hát most megbuktunk, csináljuk tovább úgy, ahogy van. Most valahogy ők ebben gondolkodnak, hogy hát majd Orbán Viktor, szerint ők most még ott tartanak, hogy nincs Orbán nélküli Fidesz.
2: De van egy másfél milliós, de mondta, hogy egy milliós a legrosszabb fideszes becslések szerint tömeg most is Orbán Viktor mögött.
3: Lesz ez még kevesebb.
2: Ezt akarom kérdezni, hogy ez az út, ez valami olyan, mint ami a DK élet, vagy olyan, mint az MSZP, még inkább talán ez így egy jó példa, amelyek egy hatalmas állampártból lett végül is egy nagy pártá, és tűnt el szépen lassan mostanra. Tehát adja magát a kép?
3: Ez szerintem rajtuk múlik, ahogy az MSZP is megúszhatta volna, ha elkezd újra mondjuk akár 98-ban Horn Gyula bukása után, akár 2002-ben közösséget építeni, tehát nem mindig arra gondol, hogy lehet túlélni, hanem elkezdi újraépíteni. Itt is az a kérdés, hogy a Fidesz megpróbálkozik-e újraépíteni. Tehát ha az a cél, hogy csináljuk tovább Orbánnal, ahogy eddig volt, szerintem ez nem.
2: Hát ez a védvonal, mintha erre lenne egy kísérlet, hogy fogjuk össze azokat, akik erre még hajlandók.
3: Így van, de szerintem ez a MSZP útja. Jobb példa az MSZP, mert a DK bizonyos értelemben kiharapott egy részt az MSZP-ből, tehát inkább a halál, MSZP halálának részeként tudom azonosítani a DK című történetet, de ha a Fidesz túl tud ezzel lépni, és azért a Fidesz nem szabad ebben az értelemben lebecsülni, mert nagyon sok bukás túléltek már. Tehát gondoljunk csak 94-es nagy bukásukra, amikor egy évvel a választások előtt 43%-on voltak, majd kaptak 7,7-et a választásokon. Tehát azért volt már ilyen a Fidesz életében. Azt gondolom, ha képesek váltani, ugye amit most látunk, egy ilyen szélső jobbra sodródás, az szerintem nem megoldás.
2: Ki is mondta, hogy szélső jobbról kell elindulni.
3: Igen, de ez nem megoldás, mert ott vannak, és azok jobbak, mint ők. Tehát a Torockaival nem tudják fölvenni a versenyt.
2: Miben?
3: Hát ebben a szélsőjobbos, hogy hívják ezt a borzalmas újságot, vagy a...
2: Vadhajtások,
3: köszönöm szépen, bocsánat tőlük. Tehát
2: a, nem a tudtam, tényleg, hogy a kínálatból mire gondolsz, de erre.
3: Tényleg, hogyha az az ige alap, ha abból indul ki Orbán, akkor ott nincs semmi keresnivaló. Tehát, és azt gondolom, hogy inkább ebben az értelemben jobban érdemes odafigyelni Navrasicsra, aki azt mondja, hogy ez a polgári közép, ahol nekünk van keresnivalónk. Ugye az a problémájuk, hogy magyar is itt keresget, tehát Magyar Péter is ezen a polgári középen próbál megépítkezni, jóval szélesebb körben, egy koalíciós megoldásként. Szerintem a Fidesz akkor teszi jól, ha most elemezi jó alaposan, hogy mi történt vele, és kivár, és megnézi, hogy hol vannak utak. Én szerintem túl tudja élni a Fidesz, főleg a tanul abból, ahogy szűntek meg ezek a pártocskák, amik most éppen megszűntek.
2: Önkritika vagy bűnbakkeresés? Mi lesz a kongresszuson?
3: Én azt gondolom, hogy bűnbakkeresés nem lesz, tehát nem látom ilyen állapotban most a Fidesz. Nyilván Orbán körül fölállhat egy viszonylag új csapat, tehát nem gondolom, hogy az se, hogy a teljesen ismeretlen emberek jönnének elő a semmiből. Hát látszik a frakción, ugye a frakcióban a 15 kormánytag közül 7 most is ott ül, tehát azért a bukott kormánynak a tagjai benne ülnek a parlamentben.
2: Mondjuk ők a kijelölt bozsák most Magyar Péter számára.
3: De hát ez mondjuk nem azt bizonyítja, hogy nagyon nagy megújulás lenne. Tehát én arra számítok, hogy lesz azért önkritika, és nem lesz, most még nem lesz bűnbakkeresés, ez egy következő kongresszus munkája lesz.
2: Fontos dolgot említettél az előbb, amikor azt mondtad, hogy ilyen ott keresgél, ahol Navracsics is megjelölte a Fidesz helyét, Magyar Péter is, ez a bizonyos polgári közép, mert hogy az ország meg nem a polgári középpel leírható, az ennél színesebb. Eltűntek a zöldek, eltűntek a liberálisok, igazából nincsen baloldal, nincsenek szocdemek, tehát, hogy valahogy milyen módon sikerült ezt az olvasztó tégelyt létrehozni, de együtt lehet-e tartani a Magyar Péternek?
3: Hát igen, ez számomra is ez az igazi kérdés. Most tulajdonképpen egy olyan koalíciós kormányunk van, ami mögött nincs koalíció. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ha megnézzük a kormánytagjait, azok tényleg a legkülönbözőbb értékrendű, legkülönbözőbb múltú emberek. Vannak közöttük olyanok, akik a Fideszt hagyták ott, mert vállalhatatlan volt, vannak olyanok, akik elkötelezett liberálisok, vannak olyanok, akikről azért azt lehet gondolni, hogy inkább a baloldali elkötelezettségük, ami erőteljes lehet, tehát a mondandójukból akár a szociálpolitikában, akár az oktatáspolitikában azért erőteljesen jelen van ez a nagyon komoly baloldali elkötelezettség, a szociális érzékenység. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy koalíció, amit most látunk, aminek a tetején a Magyar Péter ebbe a polgári középben gondolkodik, és megpróbálhatja, erre látunk most egy kísérletet, maga mellé tartani ezt a széleskörű koalíciót. És most ott van ez a koalíció. Én szoktam mondani a sajátjaimnak, mert ezt értem, hogy nem mi győztünk, amikor számon kérik időnként, hogy miért nem az történik. Hát nem nem liberális kormánya van Magyarországon, még akkor se Orbán azt mondja, hogy ez egy liberális kormány, nem az. Én örülnék, ha az lenne, az ország nem biztos. Tehát azt gondolom, hogy jól van ez így, mert ilyenek vagyunk. Tehát olyanok vagyunk, mint ez a kormány. Kérdés, hogy egybe lehet-e tartani ezt a fajta együttműködést? Szerintem ez azon múlik, hogy mennyire tud ez hatékony lenni ez a kormány. Nincs nehéz feladata, mert annyira alacsony hatékonyságú volt az Orbán kormány, hogy ehhez képest minden jobb. Tehát ha a szakmáknak például van hova fordulniuk, ha meghallgatják őket, ha van reflexió arra, hogy mit gondolnak, egy-egy szakmai testületnek, egy-egy érdekképviseletnek, egy-egy szakszervezetnek.
2: Úgy látszik, ez jól indult,
3: ez működik. Így van, meghallgatja. Ez önmagában erő. Én azt látom, hogy tényleg az emberek felszabadultan élik meg, hogy a vállalkozó haverjaim azt mondják, hogy hát akkor újból érdemes elindulnunk egy közbeszerzésen. De ezt mondja nekem. Hát eddig nem indultam, mert tudtam, hogy úgysem mi nyerünk, mert az nyer, akinek ott a politikai kapcsolatai vannak. Hogy tehát, mintha visszaállnánk, és akkor mindenki megint, ahogy a Tisza programjában is az volt érdekes, hogy mindenkinek megvolt az a mondata, amit ő szeretett volna hallani, ha ezek a mondatok meg is valósulnak, ha ez a sokszínűség, ez a megjelenik a kormányzásban is, akkor szerintem összetartható ez a dolog, ha siker van. A siker tarthatja össze.
2: Nem a gazdasági realitás ebben a kockázat? Tehát, hogy egy olyan nehéz helyzetben kapta meg, és olyan nehéz körülményeket hagyott az Orbán kormány, Magyar Péter és kormánya számára, hogy előbb-utóbb ez vissza fog ütni. Tehát rengeteg ígéret, amit megtett, legalábbis el fog tolódni időben, és türelmet kell kérni a társadalomtól, mert egész egyszerűen nincs pénz.
3: Egyrészt szerintem magyarnak jóval nagyobb türelmi ideje van, mint eddig bármelyik kormánynak. Tehát nem 100 nap.
2: A felhatalmazás mérték.
3: Egyrészt a felhatalmazás, másrészt pedig a politika, ahogy csinálja a politikát. Tehát szerintem neki lesz egy éve. Tehát jövő tavaszra érkezünk oda, hogy elfogyhat ez a türelem. Az pedig messze van, addig sok minden
2: történik. Addig itt lesznek az uniós források.
3: Itt vannak az uniós, itt van az a lendület. Tehát ha nekem igazam van, hogy ez egy felszabadulás, amit láttunk, egy megszabadulás, ami önmagában is erőforrás lehet. Tehát ha tényleg, ha mondjuk elindul, valódi verseny lesz. Ha az a megélésünk, hogy tényleg lehetnek olcsóbbak a dolgok, mert verseny, valódi verseny van, hogy tényleg lehet jobb minőségű, akár rövid távon is az oktatási szolgáltatás. Nem lesz az iskola jobb, de mondjuk nem lesz az a helyzet, hogy egy egyházi iskola sokkal jobb állapotban van, mint egy állami. Ha ez megtörténik, akkor már ettől emberek százezerei érezhetik egy kicsit jobban magukat. Ha van szabad tankönyvválasztás, ha tényleg kevesebbet kell várni egy-egy műtétre, mert ugye ezek azért megoldható kérdések. Tehát olyan annyira rossz volt a helyzet, hogy ez bizonyos értelemben egy kis reményt is jelent. Uh-huh. Ha a világgazdaság helyzete jól alakul, én nagyon bízom abban, én nem vagyok nagy jós, általában szoktam bukni ezekben, de én nagyon bízom abban, hogy azért ez az orosz agresszor egyszer csak rájön arra, hogy ez nem működik. Mintha ebbe az irányba mennénk. És ha mondjuk itt valamiféle módon megoldódik ez az orosz-ukrán helyzet, tehát Ukrajna ebből ki tud valahogy mászni, azt szerintem önmagában egy erő. Ha a Közel-Keleten ez a szerencsétlen Trump elnézést valahogy megoldást talál a erőfölényével, akkor és a közelkezeti gócpont is megoldódik. Mind olyan elemek, amik komoly segítséget jelenthetnek. Tehát a világpolitika, a világgazdaság alakulhat akár jól is. És az, hogy visszatalálunk az Európai Unióba, az is jelenthet egy erőforrás. Tehát azt gondolom, hogy vannak olyan eszközök magyari kezében, amik önmagában is akár azt eredményezhetik, hogy egy 2-3%-os növekedés lehet, mondjuk a nullához képest, ami egy komoly mozgástér. Ezekből lehet teljesíteni ezeket az egyébként ad abszurdum elkerülhetetlenül teljesítendő ígéreteket, hiszen tényleg
2: valami... Semmi elrugaszkodott nem volt, nem, normalitást nem, igen, ígérte.
3: Tulajdonképpen így, tehát a nyugdíjasok helyzetének javítása, a legszegényebbek, ezek mind olyanok, amik azt gondolom, hogy teljesítendő ígéretek, és erre lehet forrás, ha a világgazdasági helyzet, a világpolitika és a hazai politikai helyzet úgy alakul, és szerintem ebben az irányban mehetnek a dolgok. Nagy kérdés, hogy ebben mennek el.
2: Uniós források. Vékonyka kis hangon a korábbi oroszlán üvöltéshez képest különösen halljuk a mai ellenzéktől, hogy félre szuverenitási kérdéseket vetesz fel, és hogy mindent oda vetett Magyar Péter, amit az Orbán kormányzás az elmúlt időszakban elért az Európai Unióval szemben. Van ennek bármiféle a magyar hétköznapokra meglévő kockázata, hogy bármit is betartunk az uniós elvárások közül? Ugye beterjesztettek egy 120 oldalas dokumentumot, ami gyakorlatilag elhezítje meg az ajtót, ez a korrupcióról szól leginkább.
3: Hát ezek mind szemeszedett hazugságok, már elnézést, amit Orbánék állítottak. Orbán Viktor ki akarta vezetni ezt az országot az Európai Unióból, nem fizikailag, nem ténylegesen, de tartalmilag egy másik utat választott, egy harmadik utat. Maga ezt el is mondta, hogy ő...
2: Az illiberális, így van, mi voltunk, erről szólt.
3: Hogy ő nem... Nem ebben az Európai Unióban gondolja ezt magát, és ahhoz sose volt elég ereje, és nem is lesz soha, hogy megváltoztassa magát az Uniót. Tehát ő szakított a szövetségeseinkkel, tartalmi értelemben mindenképpen. Most, ha visszamegyünk a szövetségeseinkhez, abból nekünk bajunk nem lehet. Csak az előnyeit élvezhetjük. Én nem látom. Tehát ezek a kormányzati hazugságok, hogy tulajdonképpen a szuverenitásunkat veszélyezteti az, hogyha elfogadjuk az Európai Unió szabályrendszerét, amit mi elfogadtunk egy népszavazás útján, szeretném jelezni, tehát ezt közösen fogadtuk. Ha elfogadjuk egy közösség szabályait, hogy csak egy példát mondjuk, ez a menekült, ugye, amitől mindenki úgy fél, mint a forró krumplitól, pedig annyira egyszerű ezt elmondani nem tudom. Ugye az a kérés tőlünk, hogy valamilyen módon vegyünk részt az illegális menekültek ellátásában, Európában, nem lehet ez csak néhány ország problémája, de részt vettünk, úgyis ezt kifizetjük. Egyáltalán nem kell menekülteket Magyarországon befogadni ahhoz, hanem kell pénzügyileg, hogy mondjam, hozzájárulni.
2: Ha jól értem, Magyar Péter ezt az utat választaná, bár nem foglalt ez ügyben egyértelműen állást.
3: De azt gondolom, hogy ezzel lehet vitatkozni, én ebben megengedő vagyok, de ez most nem is érdekes. Azt gondolom, hogy van megoldás. Tehát az a fajta direkt kötözködés, a távolságtartás, a kivezetés, mi az oroszokkal vagyunk jobban, nekünk a kínaiak a partnereink, Európa, Brüsszel a fő ellenségünk, idáig elment Orbán. Most ehhez képest visszamenni ebbe a közösségbe, annak csak előnye van. mint ahogy csak hátránya volt az orosz barátságunknak. Nem volt előnye, mert közben gyakorta volt például olyan helyzet, amikor az orosz energia drágább volt, mint a világpiacon megvásárolni ezeket az energiaforrásokat, és a veszély ennek óriási volt. Tehát azt gondolom, hogy én nem látom a valódi hátrányokat, viszont látom, és érzékeljük mindannyian a valódi előnyöket, tehát egy hazugsággal való leszámolást látunk mi is. Most, amikor az a hazugság, amit Orbánék megépítettek közvetlen politikai célból, hogy tulajdonképpen az Európai Unió az ellenségünk, most a helyére kerül, hogy az Európai Unió a mi barátunk. És azt gondolom, hogy ennek nagyon örül az Unió is, nem csak mi, mert az Unió számára tényleg egy komoly probléma volt Magyarország és Orbán Viktor. Nem azért, mert olyan nagyon számítunk, hanem azért, mert jelképévé váltunk annak, hogy szét lehet verni ezt az Európai Uniót. Hogy meg lehet annyira gyöngíteni, hogy van minta arra, hogy veszélybe kerülhet az egész együttműködés. Szerintem a francia polgároknak is üzenet, hogy lehet ez másképp. Nem feltétlenül a szélső jobb oldala megoldás.
2: Hát ez egy fontos tény, hogy miközben hatott a társadalomra ez az elmúlt 16 évnyi brüsszelezés, de az annyira soha nem volt erős a társadalomban, hogy bármikor is azt mondja a többség, hogy nem akarjuk az Európai Uniót.
3: Igen, és különösen a fiatalabb generációknál, akik ugye most aktivizálódtak az elmúlt néhány évben, borzasztó erős az, hogy ők európai polgárok szeretnének lenni. Nem a keleti polgárok, nem a keleti világ részesei, hanem a nyugati világ részesei.
2: Mi az elmúlt 16 évben nagyon sokat beszélgettünk az aktuális politikai helyzetről. Most optimista vagy?
3: Én optimista vagyok, de nem vagyok hurrá optimista, kerestem a szót. Tehát azt gondolom, hogy célszerű a szemünk előtt tartani azt, hogy ez Magyarország. Tehát nem változtunk meg, nem kerültünk egy másik országba. Mi vagyunk itt, mi voltunk itt április 12-e előtt is, mi voltunk részesei, sok esetben bűnös résztvevői az Orbán rendszer fennmaradásának, még akkor is, hogyha nem szavaztunk rá sokan, és mi vagyunk ennek a részesei is. Tehát én fontosnak tartom azt, hogy az elvárásaink racionálisak, reálisak legyenek. Ne gondoljuk azt, hogy pillanatok alatt megváltozhat minden. Nem leszünk mi egy nyugati fejlett polgári demokrácia csak azért, mert egy másik kormányt választottunk. Elindulhatunk azon az úton, ahol 90-ben közösen elindultunk, visszamehetünk arra az útra, arra a rögös útra, ahol elkezdhetjük megépíteni magunknak a öngondoskodásról szóló, a polgári demokráciáról szóló, a saját felelősségről szóló, a civil világról szóló, az önkormányzatokról szóló, ugye fontos dolgok helyben történnek, ezek nagyon lényeges elemek, hogy például visszaadni az önkormányzatiságot, amit teljesen felszámoltak. Tehát ebbe az irányba el tudunk menni, de nagyon lényegesnek tartom, hogy ne gondoljuk azt, hogy egy varázsütésre minden megváltozott. Türelmesnek kell lennünk, elfogadónak, tudomásul kell vennünk, hogy egy csomó hiba lesz. Tehát lesznek, nem elképzelhető az, hogy ne legyenek hibák. Nem elképzelhető, hogy nem valósul meg olyan gyorsan minden. És mindig vissza kell emlékeznünk, na jó, de milyen volt az Orbán rendszerben. Tehát fontos nem elfelejteni, és ezért is lényeges, hogy magyar napirenden tartja, hogy számon kéri a parlamentben ott ülőkön, hogy ezt ti mit műveltetek, mert itt marad velünk az, hogy volt egy olyan világ, ami nem így működött. És ha nem akarjuk, hogy olyan legyen, akkor tudomásul kell vennünk, hogy igenis elfogadónak, türelmesnek, hogy mondjam, reflektívnek, önreflektívnek kell lennünk az elkövetkező időszakban. Tehát én optimista vagyok, de nem hurrá optimista.
2: Horn Gábor, köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm.
2: És az önök figyelmét is köszönöm. Egy hét múlva újra. Viszontlátásra.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Nemes Anna.
1: A mai adást egy igazán szépen szóló történettel kezdjük, amely a kitartásról és a szeretet gyógyító erejéről ad tanúbizonságot. Mai vendégem Konkoly B. Nagy Réka, énekesnő és tartalomgyártó, akit ezúttal elkísért kis kedvence is, Márvi. Sok szeretettel köszöntelek nálunk.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Egyébként tök furi, hogy Konkoly B. Nagy Rékának mutatál be, mert ugye ez a férjezet nevem, csak hogy olyan ritkán szokták így használni.
1: Direkt odafigyeltem rá. Na de maradjunk a témánál. Hol és mikor kezdődött a ti történetetek Márvival? Hogyan került hozzád?
2: 8 éve van, azt hiszem most már velem már, vagy hát lassan 8 éve. Sose felejtem azt el, hogy mikor ugye a férjemet megismertem abban az évben, az 2018-ban volt, egyöntetően mondtuk, hogy a kutyus szeretnénk, akkor a tacskó. És nem is tudom egyébként, hogy mi miatt vonzott ennyire maga a tacskó, mint fajta, de hogy így egyértelmű volt számunkra, és a karácsonykor kaptam csak egy kis bilétát, amire rá volt írva az, hogy Marvel, mert ugye egyébként az a neve Márvikának, csak így becézzük, és akkor tudtam, hogy hát akkor kutyus fogok kapni karácsonyra, és bár egyébként ugye 6 kutyám van, és 4-et örökbefogadtunk, illetve mentettünk, de 2 kutyust vásároltunk, ezt én így vállalom, úgyhogy Márvikát tulajdonképpen egy ismerőstől hoztuk el, és hát azóta velünk van, és azt sem felejtem el azt a pillanatot egyébként, amikor ugye megnéztük a többi kiskutyust, és Márvi volt az, amikor ugye videóztam, és azonnal oda kúszott a kamerához, és onnan tudtam, na jó, ő lesz a miénk.
1: Egyébként milyen habitusú kutyus?
2: Egyébként így nagyon nyugodt, viszont rengeteget ugat. Tehát, hogy ő az a típusú
1: tacskó. Ez ilyen tacskó jelleg szerintem.
2: Igen, bár egyébként szerintem nem az összes tacskó ugatós, mert ugye 3 tacsim van, és abból ő az, aki nagyon tudja ezt tolni. Alapjáraton így nyugodt, tehát, hogy mint most is látod így teljesen, főleg, hogyha kézben van, akkor teljesen csöndben van, viszont ha otthon meghal egy, nem tudom, bármi apró zajt, azonnal jelez.
1: Úgy néz rád, mint egy isten, tényleg, nagyon aranyos. Miből sejtettétek, hogy baj van?
2: Az a baj, hogy bár sejtettük volna, hogy esetleg baj lesz, mert annyira hirtelen történt az egész bénulási folyamat, tehát konkrétan szilveszter, mert annyira hirtelen történt az egész

0: hogy ajajajajaj, itt valami nagyon-nagyon nem oké. Úgyhogy így letettem a földre megnézni, hogy mi van. Próbáltam magamhoz szívni, és már nem tudott jönni. Vagy így nagyon-nagyon minimálisan így próbálta emelni a levet, mondom, úristen, ez a legszörnyebb rémálmom, itt vagyunk szilveszterkor, mi lesz? Úgyhogy az egyik barátunk azonnal vitt minket be a, hát ilyen ügyeletes kutya, nem is tudom, ilyen klinikára, vagy állatklinikára, bocsánat, és órákat vártunk. Na és azt kell tudni ugye a tacskóbínulásról, hogy minden másodperc számít, és a legrosszabb, hogy amikor ugye sorra kerültünk az orvosnál, ugye megnyomkodták a lábát, és volt benne mély fájdalomérzet, ami egy jó dolog, mert hogyha van mély fájdalomérzet a lábba, akkor ugye vissza tud jönni ez a járás. Na igen, csak ott nem ütötték meg rögtön, pedig direkt azért vittem oda, mert azt mondták, hogy ott biztosan meg fogják tudni műteni. Hát nem. Kapott egy szurit, és azt mondták, hogy majd másnapra jelentkezzek be valahova, és addigra már nem volt mély fájdalomérzete a lábába, és onnan már szinte egyértelmű volt, hogy valószínűleg nem sok esély van arra, hogy ő 100%-osan fel tud épülni.
1: Hozzávetőlegesen mennyi esélyt adtak neki?
0: 50%-ot, de mindenkinek 50%-ot mondanak, szóval én utána ugye nagyon sok kezelésre jártam Márvival, és pont találkoztam egy tacskó tenyésztővel, és hát ő is átment már ilyen folyamatokon, és azt mondta, hogy hát az, ha 50%-ot mondanak, azt arra szokták mondani, aki a négy lábán megy be. Tehát, hogy akkor valószínűleg tényleg 50%, de ha már úgy megy be, hogy nincsen mély fájdalomérzet, azt mondta, akkor kb. Egy 5%.
1: Milyen kilátásokkal gazdálkodtatok, hogyha lehet így fogalmazni, mi volt az az opció, amiből mi tudtatok válogatni, tehát kezelési formák? Akupunktúra, mit használtatok?
0: Azonnal fizioterápiára kezdtünk el járni, ugye mindig azt javasolják elsősorban, aztán hidroterápiára mentünk tovább, és bevallom egy kicsit, ezt az akupunktúrától tartottam, mert nem tudtam elképzelni, hogy ez most ténylegesen egy jó módszere, illetve annyira az orvost, akit kérdeztem, nem feltétlenül javasolták, hanem mindenki ugye a fiziót meg a hidroterápiát, de úgy voltam vele, hogy valójában mi vesztenivalónk van, elmegyünk erre az akupunktúrára, és messze a legjobb kezelés.
1: Ez vált be a legjobban?
0: Konkrétan igen. Tehát a fizioterápián nagyon jó, mert megtanítják azt, hogy hogyan masszíroz, hogyan mozgasd át a kutyust otthon is, ugye, ami segít abba, hogy hát ne épüljön le teljesen az izomzat, meg abba, hogy utána esetleg később el tudjon kezdeni járni. A hidroterápiát inkább már annak javasolják, aki tud járni, és akkor ugye az izmokat visszahozzák. Amúgy nem vagyok szakértő, csak így, amiket én így átéltem az elmúlt időszakban, abból tudom ezt, és hogyha bármit rosszul mondtam, akkor bocsánat. És az akupunktúra volt az, hogy amikor elmentem, hát utána sokkal jobban elkezdett fejlődni, szóval az első alkalomtól nyilván nem vártunk csodát, de utána az ilyen második, harmadik alkalom után így éreztük, hogy sokkal aktívabb is, és jobban szeretné emelgetni a lábát, szóval nekünk az vált be a legjobban.
1: A bénulást követően mennyiben változott meg az életetek, Márvi élete, szöges ellentétet vett, ha jól sejtem.
0: Igen, hát Márvika egyébként szerencsére a leglustább tacskó egyébként, tehát, hogy ő maga a kanapé kutya, ő a kanapén szeret feküdni, meg a napon kifeküdni és napozni. Tehát, hogy tudod, nem az van, aki, nem tudom, folyamatosan rohangált és labdázott és bármi, és ezt ne tudná újra megtenni, és amiatt így az élete teljesen megváltozott volna, hanem ő amúgy is nagyon nyugodt és nagyon sokat feküdt otthon, szóval hál' Istennek nem a legaktívabb tacskóról beszélünk. Hát, de a mi életünk az brutálisan megváltozott. Tehát az első időszakban konkrétan ugye nem tudtam nélküle megmozdulni, mindenhova vittük magunkkal. Hát azt is tudni kell róla, hogy ő ugye nem tud magától pisilni, és hát ugye ezt mindig nekünk kell megoldanunk. Szóval nyilvánvalóan emiatt se hagyhatom otthon túl sok időre, úgyhogy mindent be kellett osztanunk hozzá. Az a szerencs, hogy egyébként tényleg egy 4,5 kilós kutyáról beszélünk, tehát egy táskába beleteszem, és tudom magammal mindenhova vinni, de az első időszakban logikázások, hogy jó, most a férjem vigye magával, én vigyem magammal, hogy legyen, mint legyen, azért nagyon nehéz volt, meg lelkileg.
1: És a többi kutyus felfogott egyébként ebből a helyzetből valamit? Hogyan álltak Márvihoz?
0: Hát emlékszem arra, hogy mikor visszavitt, tehát úgy volt a műtét, hogy ugye ott kellett hagynunk, és másnap mehettem érte, és mikor ugye hazavittem, azért sokkal nyugodtabban álltak hozzá, tehát hogy a másik két tacskó hozzáfeküdt, hozzábújt, hát nyilván próbáltak volna nyalogatni a sebét, úgyhogy erre figyelni kellett, hogy nem szabad, tehát hogy így nagyon érezték azt, hogy ő nincsen jól. Hát ugye van kettő nagy

0: kutyusunk is. Egyébként ők is nyugodtabbak voltak az irányába, tehát szerintem az állatok ezt megérzik, de annyira nem befolyásolta úgymond az ő kapcsolatukat, vagy így a hatos csapatunknak a kapcsolatát.
1: Egészen elképesztő. A fejlődési folyamat és a gyógyulási folyamat, ami Marvi keresztül ment, az egyenesen zajlott, vagy voltak különböző zökkenők, hirtelen javulás, majd újabb romlás? Hogyan zajlott ez az egész?
0: Ez egy nagyon-nagyon nehéz út volt, és én szerintem nagyon sokat sírtam abba az időbe, főleg az elején, szóval, hogy amikor elmentünk ugye a fizioterápiára, és láttuk, hogy próbál kúszni, próbálja csinálni a dolgokat, de nem sikerül, és amikor az volt, hogy mentünk, és még mindig nem történik semmi, az nagyon szörnyű érzés volt, és utána ugye az akupunktúra után éreztük azt, hogy na, itt van egy kis pont, és akkor volt, hogy elkezdett így felállni, tartotta magát, tehát mondjuk egy-kettő lépést, és utána megint rengeteg ideig semmi nem volt, és akkor úgy éreztem, hogy na hát, ebből így nem sok dolog lesz, úgyhogy csináltattunk is ugye neki egy kis kocsit, amivel egyébként nagyon jól tud mászkálni.
1: A mai napig használja?
0: Nem, képzeld el.
1: Wow.
0: Nyilván, hogyha ha betonra vagy ilyesmire megyünk, akkor természetesen, de otthon ugye így a kertbe vagy ilyesmi, ott így teljesen jól el van nélküle, és elmászkál. Szóval, hogy nagyon-nagyon nehéz volt, és nem volt abszolút benne egy egyenes út, és volt egy pont, amikor ugye konzultáltam a fizioterápiával, fizioterapeutával, az akupunktúrás hölgyel is, és azt mondták, hogy hát jelenleg ők azt érzik, hogy sokkal többet nem tudnak tenni. Tehát, hogy amikor az volt, hogy a nulladik ponttal kezdve minden kezelés megkapott ugye Marvika, illetve mindenfajta vitamint és egyebeket adtunk neki, tehát tényleg arról volt szó, hogy a nulladik ponttal mindent megkapott, és nagyon sok hónap után sem történt semmi normális, vagy egy ilyen nagyobb változás, akkor ugye mondták azt, hogy hát lehet, hogy ebbe így ennyi volt. Mi úgy voltunk vele, hogy lehet, hogy neki meg csak idő kell, és egyszer magától kezdett el.
1: Tehát, hogy a semmiből?
0: Igen.
1: De
0: nyilván ugyanúgy folytattuk, hogy masszíroztuk a lábát, stb., de hogy így egyszer csak így elkezdte, hogy letettük ugye ugyanúgy a földre, kiment a kertbe, és elkezdett járni, és így csinálgatta ezt. Hát nyilván először nem tudom, ment egy 20 centit kb. Vagy egy fél métert maximum, és utána egyre többet, akár már egy métert megtett egyedül, kettőt, és nyilvánvalóan ez nem egy rendes járás, hanem ez egy reflex járás, hiszen ugye nincsen mély fájdalomérzete, tehát ugye az, nem értek hozzá pontosan, de ugye az agyával nem tudja, hogy összekötni ezt a, nem is tudom,
1: A koordinálást,
0: igen. Úgyhogy egy ilyen nagyon kis bénácska járása van, ami tényleg így reflexből van meg neki, viszont abban nagyon ügyes. Hát most megint ott tartunk, hogy most megint egy picit visszábestünk, hogy annyira nem akar mászkálni, hanem inkább csak úszik vagy fekszik.
1: Mennyi idő telt el egyébként a bénulás óta? Mikor kezdett el járni? Így idősávban nagyjából?
0: Kb. Hát bőven rá egy évre.
1: Egy éven keresztül nap, mint nap átéltétek ezt.
0: Igen, nagyon nehéz volt.
1: És tényleg volt olyan pont, amikor így lelkileg azt érezted, hogy nincsen tovább, hogy többet nem tudunk értetenni?
0: Igen, hát kb. Egy ilyen 7-8 hónapig jártunk folyamatosan ezekre a terápiákra, és utána volt az, hogy a férjemmel megbeszéltük, hogy nem tudunk ennél már többet így tenni ezért a dologért, és ugye nyilván ugye a szakemberek is azt javasolták, hogy lehet ebben ennyi van, és akkor úgy voltunk vele, hogy jó, hát ő akkor így van nekünk, erre rendezzük be az életünket, hogy csak szimplán, ha nem fog soha többet járni, akkor ott van neki a kiskocsi, illetve ugyanígy így hordozzuk magunkkal, és így szeretjük.
1: Valószínűleg már nem fog pontosan kiderülni, hogy mi jelenthette számára az áttörés, de biztos vagyok benne, hogy a türelem és a szeretet meghozta a hatást, hogy nem tudom, te hogyan érzed, de annyira érzik a mi lelki virágágyásunkat, lehet így fogalmazni, hogy biztos vagyok benne, hogy ez is egy célra vezető volt.
0: Szerintem abszolút, meg a türelem. Meg tudod, az volt, hogy nagyon sokat, ahogy így jártam a Marvival, láttam rajta, hogy gyűlölte az egész procedúrát, mindent, és már azt éreztem, hogy tehát, hogy sose felejtem el, amikor fizioterápián voltam vele, és láttam a szemében azt a szenvedést, hogy most miért? És akkor is az volt bennem, hogy lehet, hogy csak én akarom jobban, és ő már nem akarja annyira. Aztán, amikor már én nem akartam annyira, akkor akarta ő.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés valóban. Nekem is sajnos volt már szerencsém ezt átélni, de mit tanácsolnál azoknak a gazdiknak, akik mondjuk hasonló cipőben jártak, mint ti?
0: A kitartást, meg azt, hogy lehet, hogy ez a kutyus már nem lesz ugyanolyan, mint régen volt, de ha minden szeretetet megadnak neki, ő a leghálásabb lesz, és a kitartás, türelem, és a szeretet. Szerintem ez a legfontosabb.
1: Könnyű volt egyébként azt elfogadni, hogy ő már nem lesz olyan, mint régen számodra?
0: Hát eleinte nagyon nehezen tudtam ezt elfogadni, és mondom, az a 8-9 hónap kellett, hogy ezt így elfogadjuk, hogy jó, hát akkor ebből így ennyi van, vagy ennyi volt ebbe. Nehéz, mert ugye tényleg az egész életedet át kell alakítanod hozzá.
1: De ahogyan látom, annyira jól megvan a kezedben, és annyira hozzászokott ehhez a szituációhoz, hogy szerintem senki nem tudná megmondani, hogy ő most ilyen táskában, ilyen állapotban van, mert nagyon kíváncsi, és nagyon nézeg előlük.
0: Igen, egyébként az a típusú kutyus, hogy nagyon kíváncsi, tehát, hogy viszem így a táskával, mindent szaglászik, nézelődik, simán oda megy egy nagyobb kutyához is, meg is ugatja, hogyha kell, tehát, hogy azért megvan benne ez a tacskóvér, ami ezelőtt is megvolt. Igen.
1: Most, hogy ugye sokat megy veled, meg megtörtént sajnos ez az utazás a ti életetekben, változott a ti kapcsolatotok? Szorosabbá vált?
0: Szerintem amúgy is vele nagyon-nagyon szoros kapcsolatom volt, hiszen mégiscsak az első saját kutyusomról van szó, de hát onnantól kezdve, hogy 0-24-be együtt vagy egy kis állattal, de hogy tényleg folyamatosan és mindenhova viszed magaddal, de hogy forgatásokra, fotózásokra, utazásokra, szóval így mindent átéltem vele, hát egy nagyon-nagyon szoros kapcsolat alakult ki közünk, de szerintem így látszik is az, hogy így nagyon így egyben
1: nagyon
0: vagyunk.
1: Teljes szimbiózist látok.
0: Igen, mondjuk ezzel kicsit kialakult nála egy ilyen szeparációs szorongás is nyilván, amit most már is sikerült visszatérnünk a normális kerékvágásba, mert most már ugye otthon merem hagyni egyedül, egy nem tudom, maximum 3-4 órára, tehát hogy is olyankor tudja azt, hogy jó, akkor befekszik a kis helyére, és olyankor alszik a többiekkel együtt, de hát nagyon szoros a kapcsolatunk, úgyhogy nagyon, nagyon hálás vagyok neki, meg én nagyon egy ilyen stresszes ember vagyok egyébként, mindenen tudok stresszelni, és ő nekem az ilyen kis nyugi kutyusom.
1: Ez az élethelyzet, ez nem csak a ti életetekre, meg az ő életére nyomta rá természetesen a bélyeget, hanem gondolom azért a környezetre is, mert nagyon nagy türelem kellett, mint hozzátok is, hogy jön veletek a kutyus, ahogy mondtad is, hogy a nyaraláshoz, a többi kutyust megoldani mellette. Mennyire volt ez nehéz?
0: Hát egy egész nagy logisztika volt. Nekem egyébként a családom is nagyon sokat segített. Anyukám, meg Márvi imádják egymást, de hogy kiskora óta, és most is, hogyha akárhányszor, hogyha meglátja anyukámat, így fogom a kezembe, és ki akar ugrani, hogy átugorhasson édesanyám kezébe. Úgyhogy ők nagyon-nagyon sokat segítettek abból, hogyha valami miatt nem tudtam megoldani azt, hogy vihessem magammal, mert hát ugye azért vannak olyan rendezvények, helyszínek, ahol azt mondják, hogy hát kutyát nem lehet bevinni. Egyébként hozzátenném, hogy viszont nagyon-nagyon sok helyről óriási nyitottság volt a felé, hogy akár egy glamour gálára el tudtam magammal vinni a kutyust, és megengedték.
1: Wow,
0: igen, mert ugye pont amikor jelölt voltam a glamour gálán, akkor volt az, hogy nem tudtuk otthon hagyni egy percre sem, és nem tudtuk volna másképp megoldani, és mondták, hogy persze vigyük, és nagyon sok eseménynél is, hogyha előre jeleztem, vagy bármi van, stúdióban, amikor albumon dolgoztam, végig ott volt mellettem, tehát hogy ugyanúgy a barátaim, és bármilyen akár munkatársam is nagyon, nagyon nyitott volt erre, és abszolút segítőkészek voltak, hát meg tényleg a családom, illetve ugye a anyósom is, hogyha utazunk, akkor úgy szokott lenni, hogy felváltva anyósom, illetve én édesanyám vigyáz a kutyusokra.
1: Mi a jövőkép? Van még fejlődési lehetőség, vagy úgy tűnik, hogy ez most itt stagnálni fog ez az állapot?
0: Valószínűleg nincs. Szerintem a maxot kihoztuk belőle. Ugye attól függetlenül tényleg egy hullámzó, szóval van, amikor nagyon sokat jár, van, amikor megint egy ideig szinte semmit, aztán megint nagyon sokat jár, megint semmit. Ennél többet szerintem nem tudunk kihozni ebből. Így is az, hogy mondjuk egy 3-4 métert ő lazán elsétál, az nekem egy óriási dolog, és nagyon büszke vagyok rá. Úgyhogy hát, amíg vagyunk így, addig ő szerintem így lesz már velem.
1: Engem nagyon meghatott a ti történetetek, még évekkel ezelőtt találkoztam vele TikTokon, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és bízom benne, hogy ez erőt ad más hasonló szituációban járó kutyus gazdiknak is. Hát köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

közön sikkel, csak is a szíved meg a szemed. Még tőlem bár az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap új fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csötesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megvan minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia, Funkadeli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, adj egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet? Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az apád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jól, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll. Kell

0: Se szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Ej, nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másukra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funka Deli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

Műsorajánló. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Média piac. Már a Spirit FM.

0: magazinokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten tart a helyszínen és az István úton az Árpád útnál. A forgalmat rendőrök irányítják. Az István úton kifelé csak a külső sáv járható. Az Árpád úton a forgalom egy sávon váltakozva halad. A 14-es villamos a Szent István tér Újpesti piac és Angyalföld kocsi szín között nem közlekedik. A 30-as és a 30-a autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárták a 15. kerületben a Károlyi Sándor utat a Bogáncs utca és a Töltés utca között egy rövid szakaszon, mert tűzoltók dolgoznak. A 125-ös és a 170-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. Mától július 6-áig a H7-es év nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Nemes Anna.
3: A most következő témánkban egy olyan oldalról közelítjük meg az állatvédelmet, amiben sokszor bele sem gondolunk a hétköznapokban. Tűzesetek, balesetek, viharkárok vagy veszélyhelyzetek során ugyanis nem csak az emberek, hanem állatok is bajba kerülhetnek. De hogyan zajlik egy állatmentés a gyakorlatban, milyen kihívásokkal találkoznak ilyenkor a szakemberek, és mennyire nehéz egy pánikba esett vagy sérült állat ellátása? Erről beszélgetünk a következő percekben a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjével, Mukis Dániel. Sok szeretettel köszöntelek nálunk.
4: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: Mesélj nekem, milyen esetekhez riasztanak titeket a leggyakrabban?
4: Mi tűzoltók nagyon gyakran hívjuk segítségül a munkánk során az állatokat. Vannak személykereső kutyáink, akik például eltűnt emberek felkutatásában, romok alatt rekedt, még élő emberek keresésében segítenek nekünk. Aztán vannak tűzvizsgáló kutyáink is, ők a rendkívüli szaglásukkal segítenek kideríteni, hogy hol és mi gyulladt ki, miért égett le egy épület. Ők ki tudják szagolni, hogyha benzint, gázolajat vagy más éghető folyadékot használtak fel egy épületnek a felgyújtásához. Na most, hogyha az állatok segítenek nekünk, embereknek, akkor mi sem hagyhatjuk figyelmen kívül az ő szenvedésüket. Évente átlagosan 6-700 bajba jutott állathoz riasztják a tűzoltókat. A leggyakrabban kutyák kerülnek veszélyes helyzetbe, hiszen a kutyák mérhetetlen kíváncsisággal mindent fel akarnak fedezni maguk körül, és eközben ahová be lehet esni, oda be is esnek. Nagyon sokszor árkokba, gödrökbe, aknákba, kutakba esett kutyákhoz riasztják a tűzoltókat. Aztán második helyen vannak a macskák. A macskák szeretnek bebújni szűk helyekre, ahová gyakran be is szorulnak. Ablakrácsokból, ereszcsatornákból, kéményből kell nagyon gyakran macskákat mentenünk. Van, amikor autóba szorul be egy macska. Aztán van, amikor haszonállatokhoz riasztják a tűzoltókat, tehenek, lovak, kecskék esnek be gödrökbe, emésztőaknákba, emésztőgödrökbe, és innen kell kiemelni az állatokat. Nem ritka az sem, hogy bajba jutott vadon élő állatok miatt hívják a tűzoltókat. Őzek, szarvasok, rókák, vaddisznók, de ugyanúgy borznyest, arancsakál, hód, tehát nagyon széles az a spektrum, amilyen fajta állatok mentéséhez hívják a tűzoltókat. Az őzek és a szarvasok általában kerítésbe szorulnak, ugyanúgy aknákba, víztározókba esnek, vagy az agancsokkal belegabajodnak, hófugóhálóba, focikapuba. Nagyon gyakori, hogy vadgázolást követően kell leemelni a járművet a sérült, vagy rosszabb esetben a már elpusztult állatról. Aztán télen, ha befagynak a vizek, előfordul, hogy jégen rekednek egyes patás állatok, ugyanúgy őzek, szarvasok, vadmalacok, és emberi segítség nélkül nem tudnak lejönni.
3: Az értesítéseknél egyébként milyen százalékban érintettek állatok is? Mit mutatnak a statisztikák?
4: Naponta nagyon sok bejelentés érkezik, ennek nyilván csak töredéke az, amely állatbalesetekkel foglalkozik jellemzően. Inkább tüzek, műszaki mentést igénylő közlekedési balesetek miatt riasztják a tűzoltókat. Töredéke ennek az állatbalesetek száma. De évente körülbelül olyan 6-700 esetben riasztják a tűzoltókat valós állatmentési esetekhez.
3: A gyakorlatban hogyan zajlik egy állatmentés? Ez ott a helyszínen derül ki, vagy van, hogy már telefonban értesítenek titeket arról, hogy állat is van a dologban, ha tetszik így?
4: Van, amikor csak a helyszínen derül ki, hogy állat is van, például amikor egy társasház egyik lakása gyulladt ki. Ilyenkor kivonulnak a tűzoltók, és ilyenkor az a feladat, hogy minden olyan társasházi lakásba be kell menni, amelyik a tűzzel vagy a füsttel érintett. Ha azt lehet feltételezni, hogy van bent valaki a lakásban, akkor a tűzoltóknak be kell menniük, és meg kell győződniük, hogy kihozzák az ott tartózkodó embert. Hogyha ugatás hallatszik egy ajtó mögött, nyávogás hallatszik egy ajtó mögött, kaparászás hallatszik, akkor ugyanúgy befognak a kisállatért is menni a tűzoltók. Ezért is nagyon hasznos az a kezdeményezés, amelyet állatvédő egyesületek találtak ki, hogy társasházak lakásainak ajtajára egy matricát tesznek ki, és a matricán az van, hogy itt egy macska, vagy egy kutya, vagy egy nem is tudom, akármilyen házi állat van. Mert ilyenkor a gazdi jelenléte nélkül is tudják a tűzoltók, hogy oda be kell menni. Erőszakkal be kell hatolni, akár az ajtón, akár az ablakon keresztül. Nyilván a tűzoltók mindig törekszenek a legkisebb károkozásra, hogy úgy jussanak be, úgy mentsék ki a bent tartózkodó akár személyeket, akár állatokat. Tehát, hogyha valaki társasházban lakik, akkor az ajtóra tegyen egy ilyen matricát, de ha egy post-it-et tesz ki, egy térképtűvel kirak egy A4-es lapot, amire ráírja, hogy itt egyébként lakik egy kutyus, a tűzoltóknak az is segítség.
3: A hétköznapokban egyébként mennyire gyakori az, hogy kihívásokkal kell a szakembereknek szembenéznie, mondjuk, hogyha van egy megvadult kutya, vagy esetleg pánikba esett állat, tehát hogy ez veszélyezteti egyébként az ő munkájukat?
4: Hát a vadállatoknak a mentése az mindig kihívás elé állítja a tűzoltókat, de akár egy házi állat is, egy macska esetén is a bajba került állat, az nem tudja, hogy segítő szándékkal közeledik felé a tűzoltó. Mivel nincsen két egyforma eset, nem lehet általános vadmentési protokollt felállítani. Mindig a helyszíni körülmények és a rendelkezésre álló eszközök határozzák meg a mentésnek a pontos módját. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az összes kacsát így kell menteni, az összes hódot így kell menteni, az összes denevért így kell menteni. Mindig a helyzet határozza meg. Egy viharkár után a tűzoltók, amikor az útra dőlt fát, az autóra dőlt fát távolítják el és darabolják fel, akkor van, hogy madárfiókák vagy kisdenevérek vannak a fának az odvában. Ilyenkor a tűzoltók gondoskodnak az állatnak a megnyugtató elhelyezéséről.
3: Milyen hibákat szoktak a leggyakrabban elkövetni a gazdik a kisállatokkal szemben? Tehát mondjuk nyitva hagynak egy ajtót, vagy nem tudom, valahova beesnek, ami nincsen elzárva az állattól. Mik a leggyakoribb szituációk?
4: A riasztási számok nagyon jól mutatják, hogy leggyakrabban gödörbe, kútba, aknába, emésztőgödörbe esett állatokat kell menteni a tűzoltóknak. Tehát én minden ingatlan tulajdonostól azt szeretném kérni, hogyha van a kertben kút, árok, akna, emésztőgödör, teljesen mindegy milyen mélyedés, azokat fedjük le, hiszen lehet, hogy vadállat, lehet, hogy házi állat, a szomszédnak a macskája, de akár egy gyerkőc is beleeshet, sőt nem ritka, hogy felnőttet is kútból kell menteni a tűzoltóknak. Tehát így ilyen különböző gödröket fedjük le, nagyon sokat segítünk annak érdekében, hogy ne essen bele senki.
3: Hogyan lehet felkészülnie például egy tűzesetre vagy viharkára egy állattartónak? Vannak olyan óvintézkedések, amiket érdemes bevezetnünk a háztartásban?
4: Nehéz erre felkészülni, hiszen az állatok máshogy reagálnak különböző esetekben, nyilván állatfajtól függ, esettől függ. Az állatok, házi állatok ugyanúgy családtagok, tehát gondoskodjunk az ő jólétükről, és baj esetén az ő mentésükről is gondoskodjunk, hogy értesítsük a kiérkező tűzoltókat, hogy van egy macska, van egy kutya, akit nem tudtunk kimenteni. Ilyenkor az állatok veszélyes esetben, veszélyes helyzetben elbújnak valahova. Nem ritka, hogy tűzoltók miután megfékezték egy családi háznak a tüzét, a kanapé mögött ott kucorgó, még élő kutyát találják meg a romok átvizsgálása közepette. Ilyenkor a tűzoltók kiviszik, a hátukon lévő légzőkészülékkel, oxigénpalackkal lélegeztetik a kutyát. Volt már ilyen, hogy macskát kellett lélegeztetni, újraélesztetni, és így sikerült sikeresen megmenteni egy-egy házi állatot.
3: Voltak kifejezetten emlékezetes mentési kísérletek? Mik voltak a legbravúrosabbak?
4: Az egyik legérdekesebb eset, amikor 2023 nyarán a győri állatkertnek az elefántja Pembe rosszul lett és összecsuklott. És szegény elefánt olyan szerencsétlen helyen csuklott össze, hogy egyedül nem tudott felállni, ezért tűzoltókat kellett hívni hozzá, akik emelőpárnákkal, különböző csörlős megoldásokkal, kötelekkel, tömlőkkel emelték lábaira az állatot. Na most itt egy 22 éves, akkor 22 éves, 5 tonnás elefántbikáról van szó. Tehát megint más egy macskamentés, és megint más egy elefántnak a talpra állítása. De hát minden szokás, a tűzoltóknak nincsen lehetetlen, minden helyzetet meg tudnak oldani, csak van, ami néha egy kis fejtörést okoz. De ugyanolyan helyzet, amikor egy ló emésztőgödörbe esik, azt sem lehet kötelekkel megemelni, hiszen az állatnak a saját súlya miatt a kötél az olyan vágási sérüléseket okozna, ami csak további kárt okozna ilyenkor az állatnak. Tehát ilyenkor rögtönözni kell hevederekkel, tömlőkkel, tűzoltó tömlőkkel kell például az állatot megemelni. Ez mindig az adott helyzet határozza meg, hogy hogyan lehet az adott vadállaton, haszonállaton, házi kedvencen segíteni.
3: Mennyire gyakoriak a téves riasztások? Egyáltalán szokott ilyen lenni? Van, hogy rosszul mérik fel a civilek a szituációt?
4: Macskáknál nagyon gyakran elő szokott fordulni, az nagyon gyakori eset, hogy macska fölmászik a fára, és ilyenkor a járók előtt egyből hívják a tűzoltókat. A macskák, amikor éppen dúl a macska szerelem, akkor egy kicsit megbolondulnak, fölmásznak a fára, ha megijednek valamitől, elbújnak valahova, tehát akkor hívjuk a tűzoltókat, ha a macska beszorult valahova. Ha csak fölmászott a fára, akkor ahogyan fölment, ugyanúgy le is fog tudni jönni. Viszont hogyha az egész család ott áll a fa alatt, és kiabál neki, hogy Cirmi, gyere le, akkor nyilván a macska nem fog tudni megnyugodni. Valami föl kényszerítette oda, lehet, hogy megijedt valamitől, elbújt oda a fa tetejére. Ha az egész család hívogatja és kiabál neki, nem fog tudni megnyugodni magától, nem fog lejönni. Hagyjuk magára az állatot, és le fog jönni. Ha 2-3 napig nem tud lejönni saját magától, akkor viszont hívjuk a tűzoltókat, akkor ki fognak menni, le fogják menteni a macskát. De ahogy a mondás tartja, még fán egyetlen egy macska csontvázat sem lehetett látni.
3: Hát ez így van. Nagyon szépen köszönjük Mukics Dánielnek, a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjének, hogy tippekkel ellátott minket, és hogy egy kicsit megmutatta számunkra ezt a sokszor sajnos láthatatlan világot is. Bízom benne, hogy a továbbiakban kevesebb riasztásotok lesz, ami állatokat érint.
4: Köszönjük szépen, és az állattartóknak pedig azt javasolom, hogy figyeljenek oda a házi kedvencekre, haszonállatokra, az állatok is érezni, szenvedni, szeretni képes élőlények. A róluk való gondoskodás, a jó közérzetüknek a megteremtése, az nekünk, embereknek a feladatunk. Hiszen mi emberek szeretjük azt hinni, hogy mi uraljuk ezt a bolygót, de nem, az összes élőlénnyel együtt lakunk itt.

0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Nemes Anna.
1: A mai adás zárásaként pedig érkezem a már megszokott Fogadj örökbe rovatunkkal. Ezúttal is a Noé Állatotthon Alapítvány két védencét mutatom be a nagy közönségnek. Kezdem is Kispesti Licsivel, egy hosszú szőrű, bozontos krémszínű kutyussal, aki igazi kis túlélőként érkezett a gondozókhoz. Korábban közel 20 másik kutyával élt együtt egy falkában, ráadásul egy súlyos szívbetegséggel is meg kellett küzdenie. A nehézségek ellenére ma már teljesen felépült, egészséges és biztonságban várja azt az embert, aki végre valódi otthont adhat neki. Bár az emberekkel eleinte még kissé bizalmatlan, a többi kutyával nagyon jól kijön, és napról napra egyre nyitottabbá válik. Kispesti Licsi most egy türelmes, szerető gazdit keres, aki megmutatja neki, milyen érzés igazi családban élni. Második gazdi keresőnk pedig Teréz, egy gyönyörű teknőc tarka cica hölgy, aki úgy néz ki, mintha egy fekete bársonykabátra valaki véletlenül rozsdaszínű festékpöttyöket fröcskölt volna, természetesen a lehető legművészibb módon. Ez a különleges kis díva első pillantásra visszafogott eleganciát képvisel, de a kíváncsisága gyorsan elárulja, ő bizony szeret mindennek a közelébe csöppenni. Játék közben aztán teljesen átalakul, és mini elefántként rappol végig a lakáson, üldözve játék vagy testvéreit. Ölbe ülni ugyan nem igazán hajlandó, hiszen ő túl előkelő ehhez, viszont annál szívesebben figyeli magaslati pontokról a körülötte zajló eseményeket. Teréz most egy türelmes, szerető gazdit keres, aki értékeli ezt a különleges kis személyiséget. Bízom benne, hogy valamelyikőjük felkeltette érdeklődésüket, és kedvet kaptak ahhoz, hogy személyesen is megismerjék a két védencet. Ez volt a mai Adj esélyt állatvédelmi műsorunk. Hallgassák legközelebb is. Tóth Peti Lili búcsúzik most önöktől. Viszont hallásra!
0: Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Veszik vagy isszák, ez a borműsor, itt a Spirit FM-en, Róna Jegon vagyok. Jó napot kívánok, Somodi Solymos Eszter, a szerkesztője a mai műsornak, és elmegyünk egy kis nyári pince nyitogatóra itt rögtön a legelején. Ráadásul hajóson még fröccs özönt is ígérnek nekünk, úgyhogy itt van minden, és hogy mi minden van, erről fogunk beszélgetni Kner Istvánnal, a Vintegro Egyesület elnökével, az esemény szervezőjével. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit.
1: Hogy képzeljük ezt a fröccsözönt?
2: A fröccsözön egy kis minifesztivál Hajóson a Pincefaluba. Ugye a Pincefalu az egy nagyon nagy területen helyezkedik el, egy teljesen különálló település Hajóstól 2 kilométerre, és itt a Kovács Borház udvarán jövő héten szombaton 27-én egy 6 órától egy kis minifesztivált szervezünk, amin egész este élőzene lesz majd, és akkor a hajósi borászok pedig oda kitelepülnek, és akkor ott lehet majd a borokat kóstolni, és természetesen lesz étkezési lehetőség, meg egy kis kézműves vásár is lesz az udvarba.
1: Mekkora vállalkozás ez a településnek, meg az ottani borászoknak?
2: A Vintegro Egyesület 16 helyi kis családi borászt vagy borászcsaládot fog össze, és így az Egyesület közösen szervezi nem csak a nyári pincenyitogató és fröccsözön rendezvényt, hanem még ezen kívül éves szinten 8 rendezvényt a Pincefaluba vagy be Hajósra, és hát gyakorlatilag a Vintegro Egyesület, aki a Pincefalu életét így meghatározza rendezvények szempontjából.
1: Többször elhangzott a Pincefalu kifejezés, beszéljük ezt meg, hogy ez micsoda. Hát, ha valaki nem járt még önöknél.
2: A Pincefalu, ugye, ahogy mondtam is, Hajóstól 2 kilométerre található, 24 utca, 3 tér, 1256 présház sorakozik egymás mellett, és mi úgy szoktuk mondani, hogy a Pincefalu egy olyan, vagy a Hajósi Pincefalu egy olyan falu, ahol csak a bor lakik, hiszen itt hivatalos lakója nincsen a Pincefalu.
1: Nem is volt soha egyébként?
2: Nem, nem is volt.
1: Tehát ide mindig kijártak a borászok.
2: Régen is a nagyszüleim is, ők is mindig kijártak, aztán este pedig hazajöttek.
1: Hát egyébként meg igazából nem is borászok voltak, hanem hogy hozzátartozott a hétköznapi életükhöz az, hogy ott a pince, hol a bor, igaz?
2: Igen, gyakorlatilag ez így is alakult ki, hiszen Hajóson jelenleg is 1300, körülbelül ilyen 1300 háztartás van, és minden családnak volt egy kis szőlőterülete, minden család 300, körülbelül ilyen 1300 háztartás van, és

0: Magyarán szóval mégiscsak van ennek lakója, de csak ideig, óráig, igaz?
1: Igen.
0: Mit kínálnak azoknak, akik ott szállnak meg? Mert hát nyilván persze van bor, de hát ezen kívül?
1: Az elmúlt években szoros együttműködést kötöttünk a Zörjeg és Szőlőhegyei Naturpark Egyesülettel, hiszen a Pincefalu alatt, a Lözdombok alatt a Naturparknak van egy természetvédelmi területe, ahova minden év májusában szoktak bivajokat hozni, akik egész ősz végéig itt szoktak lenni, és akkor ide is szoktunk túrákat szervezni, és hát ezen kívül több kiegészítő programokat is szoktunk így a rendezvények alkalmával. Például a szeptemberben lesz majd ugye a születi pincenyitogató, amikor Pincefalu futóverseny lesz most már 5. alkalommal.
0: Na hát az feladat. Ez egy sváb település, ugye?
1: Igen, hajós, ugye egy német nemzetiségi település, 300 éves. A kalocsai érsek az 1720-as években telepítette, vagy hívta ide az őseinket.
0: Hoztak valamit, ami más volt, mint a befogadó nemzet hagyományai? Most kifejezetten a borászatra, a pincevilágra, a szőlőre gondolok.
1: Hát ahonnan ugye a hajósiak származnak, Bussen környékéről, ez ugye Ulm mellett található, ott ugye nincsen szőlő.
0: Hát igen.
1: Úgyhogy
0: itt ismerkedtek meg a dologgal.
1: Itt ismerkedtek meg a szőlővel. Ott, ahonnan érkeztek, ott is ők ugye földművesek voltak, csak nem szőlővel foglalkoztak, hanem más kultúrával, és akkor itt ismerkedtek meg a szőlővel, és akkor azóta ugye hajósnak a gyakorlatilag az újkori története óta itt ugye folyamatosan szőlőtermesztés van, de egyébként vannak már olyan kutatások is, hogy a török idők előtt is itt azért volt település, és mert ugye itt a Duna-Tisza közel, ugye akkor teljesen elnéptelenedett, volt település és volt szőlő és borkultúra már akkor is itt.
0: Most meg van nyári pincenyitogató június 28-án, itt van a nyakunkon már, gyakorlatilag ez a jövő hétvége, úgyhogy ha valakinek ott még nincs programja, akkor írja be magának, hogy várják hajóson, méghozzá nem is akárhol, hanem a pince soron, igaz?
1: Igen, nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Már péntek délutántól lesznek itt a pincék, ahova be lehet ülni, borozni. Szombaton is gyakorlatilag ugye egész nap nyitva lesznek a pincék. Déltől biztosan már, és akkor 6 órától pedig a Fröccsözön, amire sok szeretettel várunk mindenkit.
0: Nyári pincevitogató hajósunk Kner István, a Vintegro Egyesület elnöke, szervezője ennek az eseménynek beszélt nekünk róla. Köszönöm szépen!
1: Mi is köszönjük szépen!

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Nyikos Dániel a vonalban, aki a borpikniket magát, meg a nyikos pincészetet is képviseli. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval, hát önöknél is a bikavér az első, igaz? Épp úgy, mint az egrieknél.
2: Igen, azt gondolom, hogy ha a tradíciókat nézzük, akkor mindenképpen.
1: Ez így is van, jól változott valamit az önök bikavére az elmúlt évtizedekben? Akár annak hatására, hogy változik a piac, az ízlés. Ugye itt is az előző beszélgetésben is felmerült, hogy hát a vörösbor az nem annyira divat, bár az igazán jó vörösbort most is el lehet adni.
2: Ez így van, ebben csak megerősíteni tudom, hogy az igazán jó vörösbort el lehet adni, viszont azt gondolom, hogy valamilyen szinten változott, illetve változtatni kellett ezen, mert az emberek jobban szeretik a könnyedebb vörösborokat, amik könnyebben fogyaszthatóak, esetleg nagy istenbe rakják a hűtőbe is, és hűtve fogyasztják. Én most készítettem először bikavért, Szexáron hozzáteszem, hogy 6 éve vagyunk a piacon, és én úgy érzem, most értem meg arra, hogy elkészítsek egyet. Ez egy abszolút könnyű vonalú, ez amint az előbb is említettem, egy hűthető tétel, kékfrankos alappal 60%, 20% kadarka, és akkor Cabernet Franc, Merlot, illetve Syrah van mellette, és ez van összeházasítva, ez a 2023-as évjáratú tételünk.
1: Hogyha most készített először bikavért, akkor arról viszont meséljen, hogy miért most. Tehát hogy van az egy borász életében, hogy na most már meg tudom csinálni?
2: Azt gondolom, hogy a bikavér nem egy egyszerű műfaj. Nagyon sok összetevője van, ugye a Szexár termékleírásban ennek meghatározó része az a 45% minimum kékfrankos, illetve 5% minimum kadarka. Most ezen felül, hogyha az ember úgy dönt, hogy ő neki más elképzelései vannak, egy könnyebb, egy testesebb tétel az, ami legjobban kifejezi a borászt, akkor ő úgy fogja elkészíteni. Én is így voltam vele. A 2023-as évjárat szerintem egy szép évjárat volt, és volt egy tök jól adott hozzá egy kékfrankost, illetve egy kadarkát, és ezért gondoltam úgy, hogy akkor ebből az évjáratból elkészítek egy szép, az én stílusomban készült bikavért.
1: Nehéz betörni a piacra egy új pincével frissen végzett borászként?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Hozzáteszem, hogy a szakma támogató és befogadó volt velem. Rengeteget járunk fesztiválra, és próbáljuk az emberekkel megismertetni mind a fesztiválokon, mind pedig ugye, különböző kóstolókon a termékeinket. Ez csak úgy megy, hogyha az ember kóstoltatja, mert azt gondolom, hogy a piac bizalmatlan, illetve van egy tendencia, ami inkább a fehér és a rozéborok, de legfőképpen a fehér borok irányába mozdul el, emiatt azért egy kicsit nehezebb helyzetben van, mint Villány, mint Eger, és hát Szexárd is.
1: Nyilván igen. Amikor jelentkezik az ember egy fesztiválra, ő az új hullámot képviselve óhatatlanul a hátsó sorokba kerül? Tehát megvan ott a hierarchia, hogy ki az, aki a legjobb helyeket kapja?
2: Igen. Nagyon nehéz bekerülni az első sorokba új pincészetként, új hullámmal.
1: Na jó, de hát ezért érdemes, ezt most mondom a fesztivál látogató kedves hallgatóknak, ezért érdemes benézni a hátsóbb sorokra is, mert lehet, hogy ott ritkaságokkal találkoznak. Vagy mondjuk egy olyan fiatalon, aki most próbálgatja az oroszlán körmét. Na, akkor most térjünk vissza erre a bizonyos borpiknikre, amiért eredetileg hívtuk, csak nem álltam meg, hogy ne kérdezzem meg, hogy mi újság a szexárdi borokkal. Szóval itt is ki fog derülni, hogy mi újság van vele, igaz?
2: Így van. Ezt én a tavalyi évben terveztem meg először ezt a fesztivált, már latolgattam 7 évvel ezelőtt is, de tavalyra sikerült ezt olyan szintre összehozni, mind fejben, mind pedig kivitelezés szempontjából, hogy ez kinője magát egy rendezvényé. Ezen a rendezvényen 4 pincész ezt négy pincészet vesz részt a sajátommal együtt. Velünk együtt dolgoznak a kádi pincészettől a fivérek, illetve a tringa borpincészet. Mindannyian szexárdiak vagyunk, azt gondolom, hogy a kisebbeket képviseljük, ebből javarészünk mostani belépője a piacnak.
1: Hogyha kicsik, akkor muszáj. Egyszerűen nincs más út, mint kiemelkedő minőséget készíteni, mert hogy a tömegtermeléssel nem fogják tudni felvenni a versenyt, akkor az extrával kell, ugye?
2: Igen, ez így van.
1: Ez azt is jelenti, hogy próbálkoznak a hagyományoktól eltérő házasításokkal például?
2: Ez részben van így, én nem feltétlen vagyok, nem feltétlenül vagyok a házasításnak a híve. Én egy fiatalosabb szemléletet képviselek, emiatt azt gondolom, hogy a fajta boroknak a kiváló minősége az az, amire próbálok igazából rámenni, de igen, készítünk olyan házasításokat és olyan fajta borokat, amik kiváló minőségűek, és csak ez az eladható, csak így tudunk tényleg érvényesülni a piacon.
1: Nézem a matricákat, nézem a bor elnevezéseket, és hát ez a fiatalos lendület az azért ezekben is meglátszik. Fekete bikapata, ez a bikavér, ez egyik fajtája, csak a bikapata, vannak itt más fajták is. Meg aztán van a hétvégre, ami a kadarka, van a csak szólnék XL, az a szexárdi írsai olivér. Szóval ezek a játékos címkék, ezek felhívják a figyelmet magára a borra, mondjuk egy polcon a többi bor között. De, és most nem bántva ezzel, hanem érdeklődve ezzel, nem teszik egy kicsit a terméket súlytalanná, komolytalanná?
2: Nem feltétlen, attól függ, hogy hova van pozícionálva a termék. Azt gondolom a saját áraimról, hogy azok nem feltétlenül kell helyesen prémium kategóriát elérni árakban 10-15 ezer forintos tételekbe. Emiatt ugye próbálom azt, hogy mindenki számára elérhető legyen. Hozzáteszem, hogy igen, az árazás, mind a címke kivitelezés stílusa az befolyásolhatja magát a piacot, de itt nem feltétlenül erről van csak szó, hanem kifejezetten ezekkel a termékekkel a fiatalok vannak megcélozva, és úgy is vannak elkészítve, hiszen én is fiatal vagyok, itt vagyok 26 éves, hogy az én korosztályom levegyék a polcról, olyan helyre is vannak ezek bepozícionálva.
1: Van olyan is, hogy ez egy rozé, hogy szexi, úgyhogy hát igen, valószínűleg nem a hagyományos borvásárlókat célozza, de ez nem is baj, mert hogy új piacot lehet találni új termékeknek, ez valószínűleg így van jól, meg egy fiataltól azt is várja az ember, hogy legyen ez ügyben vagány és bátor. Ez a borpiknik, ez nagy vállalkozás?
2: Hát a tavalyi első az igen nagy vállalkozás volt, ugye ott csak egy DJ pulton voltunk, ugyanúgy négy pincészet, ugyanúgy volt egy catering, sajtosok jöttek, tehát a helyi termők van egy ilyen borcuccos szexárdi sztori, és ők is kijöttek, tehát többen voltunk itt, akiket így kihívtam vendégként. És ők is ugyanúgy színesítették ezt az egész rendezvényt. Az idejében egy picit ezt nagyobbra tervezzük, kettő darab DJ pulttal, azaz két ilyen színpadot hozunk létre. Ugyanúgy szeretném azt a négy borászatot megtartani, és ugyanúgy lesz ételes, italos, stb., ahogy a tavalyi évben is volt. Nem egyszerű, most már elkezdtük a terület előkészítését, beletvezett oda a villany, eddig máshonnan volt oda víve, tehát hogy abszolút tényleg a csírájából indult el, elkezdjük most majd az installációkat felépíteni, egy gyors ilyen utolsó hónap veszi kezdetét, és ilyenkor a fókusz is megpróbálom, nyilván megyünk másik fesztiválokra is addig, de erre helyezni.
1: Dániel, kívánom, hogy ez legyen egy szép tradíció kezdete, ez a második szexárdi borpiknik, lehet mondani már a hagyományos, ugye? Induljunk ki ebből. Július 4-én rendezik, és a Szőlőhegyen lehet majd megtalálni, de hát nyilván ehhez információk bőségesen rendelkezésre állnak. Hol keressük Önöket, hogyha például valaki jegyet szeretne elővételben venni?
2: Kérem, keressék a kedves hallgatók a Facebookon, ott megtalálnak minden leírást, és a Kultixen vannak jegyvásárlási lehetőségeink.
1: Legyen úgy, és sok boldog vendéget kívánok, és egészségükre. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Az előbb történelmi dolgokról beszéltünk még az adás legelején, amikor a hajósiak történetét ismertük meg, meg azt, hogy ott például az a bizonyos pince nyitogató egy milyen történelmi helyen zajlik, és hogy több évszázadra lehet visszatekinteni, mondjuk háromra, hogyha az ottani borászat történetét tekintjük. Na hát valami hasonló élményben részesülhetünk, hogyha elmegyünk a Jásdi pincéhez. Jásdi Attila van itt a vonalban, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket, illetve bocsánat, hallgatókat.
2: Tudom, hogy nem 300 év az önök története ott, de hát azért mégiscsak birtokolni egy 18. századi pincét, az például önmagában menő, azt hiszem.
3: Hát valóban a mi történetünk nem 300 éves, a mi történetünket mi alapvetően a 19. század közepéről szeretjük eredeztetni. A pince maga valóban egy kicsit korábbi, de... Mi úgy tudjuk, hogy a pincénket a Ranolder János nevű veszprémi püspök alapította a 19. század közepén. Őt a forradalom után a Habsburgok ültették a jó magyar emberek nyakába. Hozzátartozik, hogy mi dunántúliak vagyunk, nálunk a labanc az nem feltétlenül szitok szó, sokkal inkább, mint a Brian életéből, amit tettek értünk a rómaiak.
2: Igen. Ő például a csopaki borokat alapította meg, nem? Mint tájegységi bort.
3: Hát, megalapította ezt a pincét, ezt a birtokközpontot, és alapított kettő másikat, alapított egyet Szigligeten, és alapított egyet Balacsonyban. A püspöknek három fő működési területe volt, természetesen amellett, hogy katolikus püspök volt. Egyrészt szeretett szőlő- és borkortúrával foglalkozni, másrészt oktatásügyel szeretett foglalkozni, alapított lányiskolákat. 19. században az a furcsa gondolatja volt, hogy a lányoknak nem csak szülni, hanem írni, olvasni is tudni kell.
2: Az akkor forradalmi volt?
3: Így van, és emellett ráadásul felekezeti hovatartozás nélkül vette fel a csajokat az intézményeibe, ami szintén a 19. században előremutató dolog volt, és ezen kívül szociális ügyekkel szeretett foglalkozni. Nyilván ebből mi a pincét örököltük, aminek ugye most már van egy lassan 175 éves történelme. Nyilván mi nem a Ranolder püspök leszármazottai vagyunk, mi körülbelül a 7.
2: Hát még szép is lenne, most mondja meg, egy katolikus püspök leszármazottja lenne.
3: Hát a pletykák szerint azért...
2: Hogy lehetséges lenne ez, értem én.
3: Láttam már valakit, aki hallott már ilyenről.
2: Igen. Viszont várjon egy kicsit, álljunk itt meg egy pillanatra. Ugye, ha hagyományokat nézzük, azért ott is a 19. század vége és a filoxéria járvány gyakorlatilag mindent kiírtott a környéken. Az újratelepítéshez önök mennyire hűségesek, hogy mi az, ami Csopak környékén például hagyományos vagy hagyományosnak tekinthető?
3: Hát ugye mi a csopaki olasz rizdinget tekintjük a zászlósajónknak, és hát tulajdonképpen ez egy olyan szó összetétel, ami elég régóta összefort. Nyilván aki még emlékszik az áthos végére, azt tudja, hogy a kocsmákban a Jobbik bort nevezték csopaki olasz rizdingnek. Sokat kellett dolgozni azon, hogy ez visszaváltozzon egy megfelelő brandé. Én úgy gondolom, ezt a munkát megtettük, tehát manapság már az olasz rizdingről nem a bádok pultból kimert italok jutnak az ember eszébe, de igen, nálunk az őshonos fajta az olasz rizling. Egyébként őshonos fajta a furmint is, igaz, hogy csak kisegítő jelleggel, de mi használjuk azért erre-arra. És hát nyilván vannak még olyan fajták, amik azóta kerültek be. Nekünk van sárdonénk, cserszegi fűszeresünk, ami történelmileg megint kapcsolódik az épülethez, amiben dolgozunk. A Bakonyi Károly, aki ezt a fajtát nemesítette, az ebben az épületnek, illetve az épületnek a Vincernél lakásában született. Tehát tisztelgésképpen ő előtte mi megtartottuk a cserszegit, mint egyik fajtát. Hát azért ez egy sokrétű dolog, hogy éppen mi a hagyomány, mi az őshonos, mi ezek változnak. Nyilván abban az időtávlatban, amiben mi látjuk a dolgokat, nálunk az olasz rizling az, ami a folytonosságot adja, meg a történelmet.
2: 1998 a dátum, amikor az önök pincészete megszületik, és hát akkoriban elég hirtelen jött divattá vált, hogy borászatok nőnek ki egyik helyről, másik helyről hirtelenjében. Pont egy ilyen hullámban érkeztek önök is?
3: Hát én ezt máshonnan szoktam megfogni. A Balaton felvidéken ez az időszak, ez még nem az a periódus, amikor hirtelen elkezdtek a pincék kinélni a földből. Ez egy 10 évvel későbbre datálható inkább, amikor ez nálunk is beindult. A 90-es évek azért még inkább Villányról szóltak, meg Szekszárdról. És mi nem is innét kezdjük. Tehát a mi pincénk az nem kinőtt a földből, az ott volt eredetileg is. A szüleim annyit tettek, hogy az utolsó tulajdonosa, mielőttünk az állami gazdaság, nem, így ebben a formában nem. Tehát az állami gazdaság volt az utolsó, aki működtette ezt a pincét pinceként.
2: Ez egy elhagyott pince lett?
3: Hát a pince funkciót is feladták, aztán a hozzátartozó épületben munkásszálló volt. Gyakorlatilag ugyanaz a klasszikus történet, ami Magyarországon a főnemességhez, a nemességhez, az egyházhoz tartozó épületekkel kapcsolatban lett, ugye vagy gyermekotthonok lettek belőlük, vagy munkásszállók, de az a lényeg, hogy minél messzebb kellett vinni az eredeti funkciótól. És az én szüleim azért ezt 98-99-ben nem csak az épületet állították helyre, hanem az épületnek a funkcióját is. Tehát volt egy 5 év, amíg itt nem volt Bora pincében, de ez 175 év távlatában azért ez egy rövid periódus.
2: Életműdíjak mutatják azt, hogy hát ez jól sikerült periódus 98 óta, ami az önök nevéhez fűződik. Ha ilyeneket mondok, hogy életműdíj, akkor erről ennek mi jut eszébe? A díjon túl, tehát mi itt igazán a megragadható életmű? Mit tekint annak?
3: Hát ugye az életmű jelenleg az édesapám, én nem az enyém. Én ennek az életműnek legfeljebb a folytatója vagyok. Én azt gondolom, hogy azért ez nem egy kis feladat volt, ebben van értékmegőrzés, ebben van egy csomó olyan dolog, amire azért nagyon büszkének lehet lenni. Tehát ugye volt egy történelmi épület, amelyik hányódott, és szerencsére ugyanabban a funkcióban tudja folytatni az életét. A Csopaki Balaton felvidéki szőlő és borkultúra felélesztéséért vagy új irányba fordításáért azért édesapám nagyon sokat tett. Nagyon sok olyan kezdeményezésnek volt a kiötlője, vagy egyik fő kiötlője, amik egyről kettőre vitték a borvidéket. Az ő fejéből, meg Kovács Tomás szomszédunk fejéből pattant egy Csopaki kódex, ami gyakorlatilag újra szabályozta a helybeli borkészítésnek a módját, és hát ezen keresztül is sikerült visszaadni a Csopaki olasz rizlingnek a renoméját. Tehát ő azért nagyon sokat tett az alatt a 25-26 év alatt, amíg ő vezette a pincét. Sokat tett a magyar borkultúráért, nyilván az előző életéből külkereskedő volt, meg gazdasági diplomata, tudta hasznosítani a nemzetközi kapcsolatait a magyar bornak, még ha csak kisebb léptékben is, de azért sikerült egy-két ilyen nemzetközi összekötetést teremtenie, mit tudom én, a Independence nevű nemzetközi független bortermelői közösségben. Jó elnök volt.
2: Azért ezek szerintem,
3: amire a legbüszkébb lenne, szerintem azok a borok. Tehát azért jelenleg egy évben 125 ezer palackon szerepel a mi nevünk. Azt a 125 ezer palackbort mi eladjuk, a fogyasztók megveszik, örülnek neki, viszik Csopak és Magyarország hírét a világon elég sok helyre.
2: Érdemes nagyobban gondolkodni ennek a birtoknak örököseként, tehát, hogy még több bort, még több féle bort, vagy pont az az értéke, hogy ez egy megragadható, stabil mennyiség és minőség?
3: Hát erre teljesen egyértelműen tudjuk a választ, hogy nem.
2: Már melyik a nem?
3: Jelenleg...
2: Tessék? Melyik a nem?
3: Hát de szerintem nem, itt ebben se a fejlődés potenciálja nincs benne, sem pedig a vágy, hogy ezt megtegyük. Tehát, hogy Csopak nagyon sok szempontból gyönyörű hely, nagyon szeretjük, de azt is látni kell, hogy mezőgazdasági szempontból azért mi nekünk folyamatos küzdelem az életünk azzal, hogy minden hektár, amit a környéken eladnak, azt inkább építési teleknek nézik, mint szőlőnek. Nyilván ez a hátrány, az előny, hogy ott van a fogyasztó. A mi pincénk véges méretű, jelenleg a piaci helyzete azt mondja, hogy itt nagyon-nagyon be lehetne terjeszkedni borra. Ugye van hozzá egy globális felmelegedésünk, ami azért nagyon sok minden újra gondolására sarkalja az embert, és végül, de nem utolsó sorban itt van nekünk a csodálatos amerikai szőlőkabóca az aranyszínű sárgasággal, ami hát... Tehát ez a probléma halmaz, ez inkább arra predesztinálja az embert, hogy túlélésben gondolkozzon, meg a értékeinek a megtartásában, nem pedig abban, hogy akkor nagy növekedés
2: vizionáljon. Hát kívánom, hogy az értékek megtartása maradéktalanul sikerüljön. Ugye tavaly kapott édesapja a Vince magazintól például egy életműdíjat, The Best of Balaton is ezzel jutalmazta. Vigye tovább, és vigye ugyanilyen sikerre, ezt kívánom.
3: Hát adom neki.
2: Köszönöm szépen. Jásdi Attilát hallották, a Jásdi pincéről beszélgettünk. Ez volt már a borműsor itt a Spirit FM-en. Jövünk egy hét múlva is, addig egészségükre.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt lezárták a 4. kerületben a Megyeri utat a Szilas-patak sornál. A 30-as, a 196-os és a 230-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szilas-patak sor megállót, valamint a keleti pályaudvar, illetve Újpalota-Szent Mihály út felé az Óceánárok utca megállót sem. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs-vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. Lezárták ma délután 3 óráig a 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé az egyenesen haladó külső sávot Szemere-Telep vasútállomásnál burkolatjavítás miatt, ezért egyik irányból sem lehet balra kanyarodni. A Honvéd utcából és az Igló utcából csak jobbra lehet kihajtani. A csomópontban sárgán villognak a jelzőlámpák. Ma napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Itt a Gazdasági Magazin, a Több-Kevesebb című műsor, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok, Szakál Erzsi szerkeszti a mai adást, és az euró árfolyamról fogunk beszélni, az ember csak álmélkodik, kapkodja a fejét, és hát mondhatnám, hogy nem hisz a szemének, de lassan megszokjuk azért. Most már 351 néhányal kezdődik elég régóta a forint euró árfolyam, és most ezen is sikerül a jelek szerint még egy kicsikét javítani, mert hogy 350 alá csúszott a mai napon az euró árfolyama, ami egyrészt mondják, hogy egy nagyon fontos határátlépés, másrészt pedig hát ilyet évek óta nem láttunk. Úgyhogy szakértőhöz fordulunk magyarázatért, meg értelmezésért. Németh Dávid a vonalban, a KNH vezető elemzője. Szervusz, Dávid!
3: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Az, hogy 350 alá becsúszik az euró árfolyam, az nem csak a forint és a magyar gazdaság helyzetéről szól, sőt, talán a legkevésbé arról most, ugye?
3: Hát abszolút, ugye nem a jelenlegi helyzetéről, sokkal inkább egy bizalom az, ami megjelenik a forint árfolyamában, hiszen néhány hónap leforgás alatt nem változik ekkorát a gazdaságnak a szerkezete, sem a költségvetésnek a helyzete, a folyófizetési mérlege. Ugye ezek, amik leginkább befolyásolni szokták az árfolyamnak az alakulását. Viszont van egy nagyon erőteljes bizalom a forint irányába, illetve a magyar gazdaság politika változásával kapcsolatban, aminek az egyik fő eleme az az eurónak a célja, azaz, hogy a magyar kormány be szeretné vezetni az eurót, és viszonylag rövid időn belül, akár már 2030 környékén euróval terveznek fizetni. Szóval ez a fajta bizalom, ami abból is következik, hogyha az eurót bevezeti egy ország, ahhoz meg kell felelni Maastrichti kritériumoknak. Ennek az egyik eleme, hogy alacsony inflációt kell kialakítani, ugye ez 2% körüli szintet jelent. A másik pedig, hogy a költségvetési hiányt azt le kell faragni, és 3% alatt kell tartani, ehhez pedig egy csökkenő adósságpálya is társul. És ezek a kritériumok, ezek önmagában már erősítik a forintot, hiszen hogyha ezek teljesül, akkor a hitelminősítők is felfelé minősítik az ország adósságbesorolását, akkor még inkább külön, hogyha ezek teljesülnek, akkor a hitelminősítők is felfelé minősítik.

0: nagyon sokan 450 forintos eurót jósoltak, és hát 435-ig fel is kúszott napon belül, és 425 volt egyik napról a másikra is. Szóval, hogy ahhoz képest a negyedével erősebb a magyar fizetőeszköz az euróhoz képest, ami azért egy gazdasági folyamatot is leír, meg hát nagyon sok vállalkozás számára maga a folyamat.
1: Hát inkább igen, ennek van egy komoly hatása, hiszen a magyar exportőrök elsősorban ugye arra rendezkedtek be, hogy a forint az folyamatosan gyengülni fog, hiszen 15-20 éven keresztül ezt tapasztalták, hogy a forint az egy gyengülő pályán van. És akár egy magasabb béremelésnél azzal kalkuláltak, mondjuk, hogy emelték forintban a béreket 7-8%-kal, de nagy valószínűség szerint 1-2%-kal vagy akár 3%-kal gyengül a forint, és akkor így neki euróban kifejezve végül is a bér emelése az már csak 5-4% körül volt, ami így könnyebben kigazdálkodható. Most viszont egy nagyon sokszerű hatás következett be, hiszen hát durván egy másfél év leforgása alatt, hogyha nem is ezt a 4-25-ös tetőket nézzük, de 2025 év elején még 410-415 környékén járt az árfolyam, és onnan 350-ig erősödött be, ami egy nagyon gyors korrekció, amire nehéz hirtelen reagálni az exportőröknek. De nem csak az exportőröknek, hanem egyébként azoknak is, akik importőrök, azaz külföldről hoznak be termékeket, ők se ezzel az árfolyammal kalkuláltak, és nem sokára pedig a hazai piacra termelő magyar cégeknek is ez nehézséget jelent, hiszen minél hosszabban ilyen erős árfolyam mellett tudják behozni az importőrök a külföldi termékeket, annál nagyobb versenyt generálnak a hazai termelők számára, és így a hazai termelők pedig elveszíthetik a piaci versenyképességüket. Úgyhogy ezeknek tényleg nagyon komoly gazdasági hatásai is vannak, amire majd a gazdasági szereplőknek is reagálnia kell.
0: Hát mondogatjuk, hogy 5 éve nem volt ilyen erős a forint, most éppen azt nézem, hogy hát az elmúlt 10 évet, hogyha visszatekintve megnézzük, akkor 2016 novemberében volt 303 forintos nyitóár, és akkor ahhoz képest emelkedett fel 2020-ra, még a Covid előtti időszakban 335-re. Most, hogyha 350-et tekintjük a mai alapnak, már pedig úgy tűnik, hogy ezt tekinthetjük, akkor itt van-e egy erős támasz, hogy azt mondani szoktátok, ami megnehezíti azt, hogy ez tovább gyengüljön?
1: Ilyenkor mindig ilyen technikai szinteket próbál keresni a piac, ami esetleg megállíthatja időszakosan akár a forint erősödését. A 350 az sokkal inkább egy ilyen lélektani határ, mert hogy szép kerek szám. Valójában inkább 346-48 környékén vannak olyan technikai szintek, amik még 2021-2021 magasságában a forintot stabilabban tudták fogni, úgyhogy én inkább ezeket a szinteket határoznám meg, mint ami komoly támaszt jelentett a forint erősödésében, és utána meg 3-40 környékén, hát az még egyértelműen ugye ott 2020-ban volt a Covid kirobbanása előtt, amikor elsőként a gyengülés irányában ez meg tudta fogni a forint árfolyamát. Úgyhogy ezek a szintek, amik vannak, és alapvetően azért, ami aggasztó, hogy azért a külföldi befektetési házaknak az ajánlásai, azok még 330-325-ös szinteket is említenek a forint esetében. Hogyha ez a fajta erősödés tovább tart a következő hetekben, hónapokban, az tényleg nagyon komoly kihívás elé áríthatja rövid távon így a magyar gazdaságnak a szereplőit.
0: Ez egy fura helyzet szerintem, lassan megértjük, de azért nem árt emlegetni, hogy az, hogy erős a forint, az egyfelől persze nagyon jó. Másfelől, hogyha megvannak a gazdasági alapjai, és erre rendezkedik be a gazdaság egy ilyen erős forintra, akkor lesz ez hosszú távon bármilyen módon is kifizetődő, megtérülő gazdasági értelemben. Persze, ha valaki nyaralni megy, neki ez most egy öröm, mert ilyen jó áron az életben soha nem tudott nyaralni, az elmúlt éveket tekintve legalábbis biztosan nem. De igen, ahogy mondtad, a gazdálkodó szervezeteknek azért itt vannak kihívások, és ők a Nemzeti Banktól várhatnak valamiféle közbelépést. Aktuális-e, várható-e, és kell-e a Nemzeti Banknak közbelépnie?
1: Igen, ez egy ilyen furcsa helyzet, hogy egyébként mint magyar emberként, ha most külföldre utazik valaki, akkor hirtelen sokkal gazdagabbnak érezheti magát, mint egy-másfél évvel ezelőtt. Pont azért, mert a magyar forint az 20-25%-kal többet ér, és hát nyilván külföldön nem mentek ennyivel föl az árak. Úgyhogy

0: ezáltal egy hát úgy jó eső most akár külföldre elmenni nyaralni, vagy sok esetben még amikor 400-410 forint volt az árfolyam, akkor is hasonlítgatták össze az árakat, hogy milyen Ausztriában egy bevásárlás, most egy 350-es árfolyammal, pláne kijönnek olyan számok, hogy olcsóban lehet mondjuk Ausztriában a szupermarketekben bevásárolni élelmiszert, mint mondjuk Magyarországon. Na mindegy, de ez az a része, hogy a magyar ember egy picit így gazdagabbnak érezheti ezáltal magát, a külföldre megy, de valóban a Magyar Nemzeti Bank számára ez egy érdekes kérdés, hogy ez az a pont, ahol már be kell avatkozni, vagy még nem kell, mert a másik oldalról ugye a Magyar Nemzeti Banknak a fő célja az, hogy az inflációt azt leszorítsa. És az elmúlt években, ezért pont itt a 2020-tól mögött, vagy elhagyott 5 éves időintervallumban Magyarország folyamatosan egy magas inflációs környezetben él. És az inflációs várakozások, tehát a lakosság még mindig azt gondolja, úgy érzékeli, hogy Magyarországon 6-7-8%-os inflációs dinamika van. És a Magyar Nemzeti Banknak az egyik célja, hogy ezeket a várakozásokat, ezeket az érzéseket letörje, lehorgonyozza, és elhitesse, hogy nem, Magyarországon nincs 6-7-8%-os infláció, hanem valójában 2-3%-os az inflációnak a szintje. És emiatt neki még mindig az árfolyam az egy nagyon fontos csatorna, amin keresztül az inflációra hatni tud, bár próbálja majd, meg azt gondolom, hogy a jövőben a kamatcsatornának a hatását is próbálja visszaszerezni saját eszköztárába. Ugye ez azért nem működött annyira az elmúlt években, mert rengeteg támogatott hitel volt, ami sokkal lejjebb volt, mint a piaci kamatozású hitel. Ezáltal hiába változtatta a jegybank az alapkamat szintjét, nem tudott igazából a hiteldinamikára semmilyen befolyást gyakorolni. De ugye az árfolyam az egy fontos eleme, és hát itt ez a kérdés, hogy mikor érzékeli úgy, hogy ez már inkább káros a magyar gazdaság számára, mikor jönnek azok az elemek, hogy a magyar exportőrök azok ténylegesen veszítenek a nemzetközi piacon, mert nem elég versenyképesek, mikor látja azt, hogy az import megfojtja a hazai termelőket, úgyhogy ő biztos, hogy ezeket az információkat próbálja begyűjteni, és én alapvetően azt gondolom, hogy csökkenteni is fog az alapkamat szintjén, hiszen ő se gondolom, hogy azt szeretné, hogy folyamatosan ilyen ütemben erősödjön a forint, hiszen azt is kommunikálja, hogy egy stabil árfolyamot szeretne, és most úgy tűnik, hogy nem kell ekkora kamat prémiumot szolgáltatni a piac számára, hogy a forintot stabilizálja. Tehát én azt gondolom, hogy elindul egy kamatcsökkentés, és már jövő héten a Magyar Nemzeti Bank 25 bázisponttal mérsékli az alapkamatnak a mértékét.
1: Közben a kormánynak is lehetőséget kínál egyrészt az olajár csökkenése, másrészt az erős forint, hogy lépjen és a tankolásnál a védett árakat kivezethesse adott esetben. Ugye most 641 forint a literenkénti 95-ös benzinár, de hát nyilván itt a következő napokban a gyengülő forint és a békekötés nyomán, vagy erősödő forint és a békekötés nyomán eső olajárak arra késztethetik a kormányt, hogy ezt az 595 forintos literenkénti védett árat kivezesse.
0: Igen, ez elképzelhető. Ugye itt már folyamatosan látszódik, hogy az a különbség, ami a piaci ár és a védett ár között van, az szűkült az elmúlt hetekben. Most már ilyen 30-40 forint között van ez a különbség, néha 20-25 forintra is le tud csökkenni. Ugye itt van egyrészt a gázolajnak, a dízelnek is egy védett ára, az 615, a benzinnek meg 595 forint. Úgyhogy amennyiben tényleg tartós lesz ez a véke, és jön még további olajáresés, akkor hamar eljuthat oda a piac, hogy a piaci ár és a rögzített ár az megegyezik, vagy akár még a piaci ár be is tud menni a rögzített ár alá, és hát nyilván akkor azt gondolom, hogy a kormányzat is el fogja majd törölni a védett áras termékeket, de alapvetően ugye ez egy politikai döntés, ez nem csak gazdasági döntés, hát meglátjuk, hogy ők mikor látják indokoltnak, hogy meglépjék ezt a fajta eltörlést, mennyire látják stabilnak ezt a békét. Egyáltalán a piac az valóban az olajárazásban tud-e lefelé mozdulni, mert azért még mindig lehet olyan elemzéseket látni, hogy rengeteg olajkínálat esett ki a piacról, és nem fog tudni lemenni az olajára $80 alá, hanem a következő időszakban beragad itt a $85-95 tartományba, akkor viszont a piaci ár az még a következő hónapokban is fölötte marad a hatóságilag védett árnak.
1: Sok mindenről beszéltünk, köszönöm szépen. Németh Dávidot hallották, a kedves hallgatók, a K&H vezető elemzőjét. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, és további szép napot!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a több-kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinja, Rónai Egon a mikrofonnál, a szerkesztő pedig Somodi Solymos Eszter, és az első beszélgetésünk egy kicsikét szembe megy a magyarországi közhangulattal. Most készítette a BCG, a Boston Consulting Group egy fogyasztói hangulatfelmérést Európa szerte, és ez az európai felmérés, ez borulátó gondolkodásmódot tükröz. Ennek a részleteit fogjuk megismerni a következő percekben Lakatos Török Györgytől, a BCG partnerétől. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Ugye itt mi most arról beszélünk, hogy a magyar gazdaságban van némi derűlátás, hogy különböző felmérések azt mutatják, hogy talán már a vállalkozások is bátrabban mernek abban gondolkozni, hogy milyen beruházások, hogy a lakosság is bátrabban merhet talán fogyasztani, mert hogy most valamit folyamat elindulását látják. Nyilván ez egész Európára egyáltalán nem hat. Hanem mi történik igazán?
2: A legutóbbi felmérésünk alapján, amit most már 3 éve csinálunk évről évre Európa szerte, a fogyasztói hangulatot, fogyasztói viselkedést vizsgálva, azt láttuk, hogy itt konzisztensen évről évre viszonylag borulátó a úgymond átlagos európai fogyasztó, és ez az elmúlt 3 évben egyébként még rosszabbodott is. Tehát amíg mondjuk 2-3 évvel ezelőtt a fogyasztók fele mondta azt, hogy egyébként a pénzügyi helyzetével kapcsolatban borulátó, úgy látja, hogy ez a következő időszakban kevesebbet fog költeni. Ez nem a tényleges, valódi költés, ez a fogyasztónak a várt saját költését jelenti. Ez rosszabbodott, tehát nagyjából 50-ről 55%-ra nőtt azoknak az aránya, akik úgy látják, hogy kevésbé fognak fogyasztási cikkeket vásárolni a következő időszakban.
1: Mi fűti ezt a pesztimizmust? Erre rá tudtak kérdezni?
2: Teljesen, igen. Összességében az általános gazdasági helyzet, vagy az arra való reflexió, inflációs környezet, geopolitikai kockázatérzékelés, ezek a legfontosabb faktorok, amik itt befolyásolták a fogyasztói hangulatot. Ami érdekes ezzel szemben, hogy éghajlatváltozás egyébként, a személyes egészség, személyes érzés, azok inkább pozitív irányba változtatták, de az összkép az még mindig egyre negatívabb évről évre.
1: Vannak itt érdekes megállapításaik, az egyik például az, hogy az európaiak kétharmada, vagy nagyjából kétharmada igyekszik visszafogni a fogyasztását. Nyilván ez kérdésre adott válaszként igaz, és aztán amikor ott áll a boltban, akkor lehet, hogy ugyanúgy elkölti, de minden esetre a fejében ez a kép él önmagáról és az ő vásárlási szokásairól, ugye?
2: Abszolút, igen. És ami talán ennél még érdekesebb az, hogyha a fogyasztót megkérdezik arról, hogyha véletlenül 10-15%-kal több jövedelemre tenne szert ebben a következő időszakban, akkor mi lenne az, amire költene, és ez érdekes módon egyébként, bár országonként eltérő, de inkább egyre inkább évről évre a megtakarítások felé húznak a fogyasztók.
1: Ami nyilván szintén egy bizonytalanságot jelez.
2: Pontosan. Ebben a gazdasági környezetben inkább a biztosra szeretnének menni. Azt mondják, hogy igen, hogyha lenne 10-15%-kal több elkölthető jövedelmem, azt leginkább megtakarításokba forgatnám.
1: Nem teljesen elrugaszkodott a cégek világától sem az önök felmérése, mert itt van például az adat, hogy az európaiak 62%-a kész márkát váltani egy kedvezőbb ajánlatért. Ez egy figyelmeztetés azoknak a cégeknek, amelyek az árazásukat megpróbálják fönntartani, hogy lehetséges, hogy ez hosszú távon nem fog menni.
2: Hosszú távon igen, ezzel együtt szerintem meg rövid távon azért mi mindig azt látjuk, hogy azért jó a vásárlók fele, nem 60%, azért még mindig a megszokott márkákat vásárolja. És itt is egyébként jelentős eltérések vannak országok közt. Egyes országok jobban márkahűek, más országok kevésbé márkahűek, de igen, a tendencia tényleg azt mutatja, hogy a fogyasztó különösen ebben a borulátó gazdasági környezetben ebben inkább a kedvezményeket veszi figyelembe egyre inkább, mint a márkát.
1: Egészségipar, meg nyugdíjmegtakarítás, ez látszólag két különböző történet, egyébként nem feltétlenül az. Ugye aggódunk amiatt, hogy kevés lesz a nyugdíjunk, és nem lesz elég megtakarításunk a nyugdíjas évekre, de többet költenénk az egészségünkre.
2: Így van, így van. Az egészségre való költés, az szintén évről évre egyre erősebben előtérbe kerülő téma ebben a kutatásban. Azt látjuk, hogy a legutóbbiban, csak két-három kategóriát kiemelve, a fogyasztóknak közel a fele azt mondja, hogy ők kevesebbet fognak költeni alkoholra például, és közel a fogyasztóknak az egyharmada most már azt mondja, hogy többet tervez költeni étrendkiegészítőkre, vitaminokra a következő időszakokban. Tehát látszik az, hogy az alapvető fogyasztási cikkek azok, amik nyilván egy ilyen negatív vagy borulátó gazdasági környezetben előtérbe kerülnek, de pontosan a megtakarítások mellett még a jövőre való tekintettel az emberek hajlandók befektetni abba, hogy egészségesek maradjanak tovább.
1: Mennyire változik a különféle szegmensekben életkor szerint az, hogy mire és hogyan költünk?
2: Így viszonylag jelentős szakadék látszik a fiatalok, úgymond, tehát a millenniál és a Z generáció, vagy az idősebbek, úgymond a boomer, vagy a X generáció között. Tehát, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy milyen arányban mondják azt, hogy kevésbé fognak költeni a következő időszakban, itt egy nagyjából 10% pontnál nagyobb különbség mutatkozik abban, hogy látják a jövőt, hogyan terveznek költeni. A fiatalok azok, akik kevésbé borulátók ebben az ügyben.
1: Hát a fiatalok általában, de nekik ez is a dolguk. Még addig jó nekünk. Viszont az, hogy a digitális világ milyen szinten hálózza be az életünket, azt még egy ilyen kutatás is megmutatja. Pont itt önöknél olvasom azt, hogy a közösségi média és emellett a mesterséges intelligencia hogy hálózta be és hogy hálózza át és át ezt a világot.
2: Itt szétválasztanám igazából a tájékozódást és a magát a vásárlást. A tájékozódás az egyre inkább tolódik egyébként a közösségi média, a mesterséges intelligencia irányába a tradicionális kereséstől. Tehát nyilván ezek még mindig összességében viszonylag kisebb számok, de látszik, hogy évről évre jelentős növekedés van. Most azt gondolom, hogy körülbelül 8%, aki rendszeresen használja a mesterséges intelligenciát tájékozódásra, keresésre, viszont továbbra is az üzlet maga az, aki az esetek nagy részében, közel azért felében lezárja magát a vásárlást. Tehát az emberek használják tájékozódásra a mesterséges intelligenciát, szociális médiát, viszont magát a vásárlást még nem ezen keresztül hagyják végre jellemzően.
1: Hát ebből az következik, hogy nagyjából úgy vagyunk ezzel, hogy a megszokottat keressük, de kíváncsiak vagyunk az újra. Ez teljesen normális emberi dolog. Ön hogy látja ezeket a folyamatokat? Mi az, ami a legerőteljesebben változik ebben a talán 20 országra is kiterjedő kutatásukban?
2: Igen, itt leginkább, ami évről évre kirajzolódik, az összhangulatnak egyelőre sajnos tényleg a negatív változása, a digitális témáknak az előretörése. Most újonnan egyébként bejött ugye a GLP-1-es gyógyszerekkel kapcsolatos kérdés is a kutatásba, és ennek a fontosságának a növekedése. És amiről beszéltünk is korábban, az a generációs szakadék a fiatal és az idősebb generációnak a hangulata között, szintén évről évre egyre szélesebb.
1: Egyre nagyobb a különbség a kettő között évről évre? Úgy érti?
2: Így van. Aha. Úgy értem, igen.
1: Világos. Hát azt gondolom, hogy a tapasztalat néz szembe a reménnyel, hogy majd más lesz, és legyen is más. Lakatos Török György, köszönöm szépen.
2: Én köszönöm.
1: A BCG partnerét hallották egy BCG-s kutatásról. Pesszimisták vagyunk, spórolni akarunk, de hát amiről nem is beszéltünk itt, az állatedeledel és az egészség talán ezek alól a kivétel. Folytatjuk mindjárt a műsort.
0: Best of adást hallottak.

0: vele.
1: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Na hát sokan számolják már a napokat, ugye, hogy mikor indulnak nyaralni, hogy hány nap van még addig, és hogy milyen jó lesz majd akkor és ott. Nem a kedvüket akarjuk elvenni itt a gazdasági magazinban, hanem a figyelmüket felhívni arra, hogy azért ott is vannak veszélyek, érdemes figyelmesnek lenni és okosnak. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász a vonalban, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Milyen veszélyek fenyegetnek minket, hogyha elutazunk? Hát végre nyaralunk, nem?
3: Igen, így van. De ugye a nyaralás alkalmával senki nem gondol arra, hogy milyen digitális lábnyomokat hagyunk akár az online térben, akár ugye a személyes adatainkat, meg a különleges személyes adatainkat, úgy például, mint bankkártya adatok, vagy ugye a szálláshely kapcsán ugye felmerülő adatok, amiket nyújtunk. És hát ugye ezért komoly kockázatnak vagyunk kitéve.
2: Nem. Na jó, de a legtöbb helyen, bocsánat, hogy közbeszólok, a legtöbb helyen én nem választhatom, hogy mit adok meg. Meg kell adnom az adataimat.
3: Igen, ez így igaz, és ez egy nagyon jó kiinduló pont, mert ugye a szálláshelyeknél is rengetegszer találkozunk azzal a rossz gyakorlattal, hogy az okmányaimat elkérik, és lemásolják, vagy előre elkérik Viberen, vagy Snapchaten, vagy valamilyen közösségi média platformnak a Messenger részén, mert hogy hát ugye ők jót akarnak, szeretnének előre regisztrálni minket, és szeretnék, hogy a regisztráció meg a check-in folyamat az a flottul működjön, de hát ugye nem is követhetnének el nagyobb adatkezelési problémát, vagy hát adatkezelési manővert, mert hogy ugye ez nem hozzájárulás, hanem ugye ez törvényi kötelezettsége a szálláshelyeknek, csak hogy nem ilyen módon. Azt kevesen tudják, hogy ezt bemutatásra elkérheti a szálláshely szolgáltató, egy ilyen Visa rendszer beolvashatja kvázi ugye ezeket az adatokat, és ott ilyen OCR technológiával átemelik, érvényességét vizsgálnak, de ugye nem adhatjuk letétbe. Nem is kérheti el, tehát hogy a képet önmagában nem tudja felelősen megőrizni, pont ezért van ez a közbeiktatott adatfeldolgozói rendszer, hogy ne tudjanak a szálláshely szolgáltatók visszajelni.
2: Be sem szkennelheti, mert jó, oké, nem hagyom ott neki, de elkéri, beszkenneli, visszaadja.
3: Igen, de itt egy ilyen leolvasás történik, ugye ez nem egy ilyen szkennerre lehetséges elkövetési mód, tehát ugye, hogyha beszkennelni, akkor az nem lenne valid. Itt konkrétan egy programot kell rá, pontosan adatvédelmi kockázatok kiszűrése miatt programot kell rá használnia. És hát amikor a kedves vendég, szálló vendég ott áll, és azt mondja, hogy elnézést kérek, de én nem fogok hozzájárulni az adataim kezeléséhez, meg nem adom oda a személyigazolványt, van egy szomorú hírem, hogy ez nem választási alternatíva. Itt ugye arról van szó, hogy köteles a szálláshely szolgáltató elkérni az adatokat törvényi jogalapra hivatkozva. Tehát őt akkor fogják megbüntetni, hogyha ezt nem csinálja.
2: Az, hogy mit adunk oda, útlevél, személyi jogosítvány, milyen iratot, az mindegy?
3: Abszolút igen. Tehát, hogy ugye valamilyen azonosításra szolgáló okmány, az nagyon fontos.
2: Tehát akkor elkérhetik tőlünk, de nem tarthatja magánál.
3: Pontosan. És ugye letétben nem kérheti. Rengetegszer találkoztam én is, jó magam is ezzel a módszertannal, hogy adjuk oda, csekkoljuk el, foglaljuk el a szobánkat, mert mindent a vendégért, de ugye ez nem jogszerű. És hát ugye még van egy nagyon fontos pont, amit a szálláshely szolgáltatóknál ugye meg kell említeni. Ugye általában a cégeknek a 90%-a azért szokott bírságot kapni, mert az előre tájékoztatási kötelezettségüknek nem tesznek eleget. Most mit jelent ez a gyakorlatban? Ugye ez egy adatkezelési tájékoztatónak kell ott lennie a helyszínen. Ez csupán tűpontosan megmondja a GDPR 14. cikkelye, hogy mit kell a kedves vendégnek a tudomására hozni, hogy meddig őrzi ezeket az adatokat, mit célból kéri el, ugye mi a jogalap, beszéltünk már arról, hogy ugye hozzájárulás lehet, meg jogos érdek, meg hát ugye itt törvényi kötelezettség a személyigazolványoknál, meg az okmányoknál.
2: Hát ha arra gondolok, hogy mondjuk egy magyar turista csoport hogy kezd el vitatkozni egy portugál szállodai recepciósal azon, hogy mit szabad és mit nem, hát eléggé bizarr helyzetnek látom.
3: Abszolút, és ugye bonyolítja meg, árnyalja a képet az is, hogy az Európai Unión belül így ugye ez a magánszférához való jogunk az nagyon erős, mi nagyon tudatosak vagyunk ebben, viszont hogyha tengeren túlra utazunk, akkor ott már kevésbé. Ott ugye az információhoz való jog a sokkal erősebb, tehát a right to know, az, hogy ismerjem, tudjam a személyes adatokat, és hát ugye ez a személyes adatoknak a rovására is megy, tehát hogy ott nincs ennyire körültekintő adatkezelési tájékoztató, nincs ennyire nagy teljhatalmú ura tulajdonképpen az Európai Unióban, ugye ez az adatvédelmi hatóság, tehát ott nincs ilyen.
2: Hát gondoljunk csak az Egyesült Államok beléptetési szokásaira és rendszerére, tehát gyakorlatilag bármit.
3: Így igaz, igen.
2: Na jó, akkor nézzünk egy másik témát, mert hogy ezt itt nagyjából értjük, tehát kiadhatjuk a kezünkből, ott álljunk és várjuk meg, amíg leolvassák, és utána kérjük vissza az iratainkat. Ez egy elsődleges szabály. Felhozhatjuk a mobiltelefonok kockázatát is, ugye rengeteg olyan pontra csatlakozunk föl, amelyet nem ismertünk korábban, csak egyet mondok, a szállodának a wifi rendszere. Mire figyeljünk?
3: USB töltőket nem nagyon használjunk, és hát próbáljuk meg ezeket a nem ingyenes hotspotokat, vagy ilyen ingyenes megoldásokat előnyben részesíteni, mert hát ugye itt tudjuk azért azt, hogy az adatainkkal fizetünk, és hát vannak QR-kód szkeptikusok is, én jó magam is ehhez a táborhoz tartozok, tehát például egy éttermi szolgáltatásnál, amikor QR-kódon van az étlap, akkor nagyon vigyázzunk, hogy milyen süti tájékoztatókat fogadunk el. Én is jártam már így külföldön, hogy rákattintottam, persze jó adatvédelmisként el sem olvastam a süti tájékoztatót, és rákattintottam a
2: cipész cipője, igaz?
3: Igen, ez sajnos így van, a pop-up ablakra, és hát meglepődve tapasztaltuk, hogy folyamatosan ezt a franchise-t ajánlotta, és mindenhova nyomkövető sütiken keresztül az akciókról folyamatosan push üzeneteket küldött. Nagyon érdekes volt ezt egyébként is megtapasztalni, ugye felhasználói szinten, hogy mi az, amire ténylegesen figyelni kell.
2: Hogyha elmegyünk egy szállodai wifi-re csatlakozva, az mennyire lehet biztonságos, mennyire érdemes nekem vakon megbíznom arra, abban a szállodai internetes szolgáltatásban, amit nekem ott egyébként kínálnak, és meg is kapom a kódot a szobámba is, oda van írva, a szállodai recepción is már fel van tüntetve, de hát ahhoz más is hozzáfér.
3: Abszolút, tehát legyünk szkeptikusak, és nézzük meg, hogy ha lehet, akkor használjunk inkább VPN bejelentkezést, vagy ugye saját hotspotot van már erre, vagy pedig ugye a mobil wifi-nek a hálózata is tökéletes lehet erre. Hát nyilván ez attól függ, hogy Európai Unión vagyunk bent, belül vagyunk-e, illetve hogy van-e roaming csomagunk, mert hát akkor még így is lehet az ingyenes verzió egyébként szükségszerű, hogyha sajnos tudjuk, hogy mivel fizetünk, csak legyünk tisztában vele, hogy itt milyen jellegű kockázatoknak vagyunk kitéve, ugye ez nagyon fontos.
2: Azt szokták mondani, hogy ne vigyünk magunkkal túl sok mindent, csak amit tényleg kell. Tehát a mobiltelefon és egy powerbank, tehát egy bárhol használható töltő, hogy ne hagyjunk adatokat a szállodai okos tévén, ne hagyjunk fönt YouTube hozzáféréseket. Ezeket tényleg szokták figyelni, és el szokták lopni?
3: Abszolút, tehát hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy valaki a szállodai részről árgus szemekkel nézi ezt, hanem ugye ezek tömegesen leszippantott adatok, és ugye fekete piacon egy bankkártya adat gyakorlatilag pár száz euró vagy dollárt ér, és ugye itt tényleg a tudatosításra kell nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy ilyenkor, amikor bejelentkezünk az összes streaming szolgáltatóhoz, akkor jelentkezünk is ki, mert hogy ugye itt megvannak adva a bankkártya adataink, tehát hogy azért itt komoly kockázatnak vagyunk kitéve.
2: Van egy ismerősöm, aki azt csinálta, hogy kiváltott kifejezetten egy bankkártyát a külföldi utazásaira, mindig annyi pénzt szív rá a saját bankkártyájáról, amennyit éppen költeni akar, hogyha valami adatát ellopják, akkor sem történik semmi, hát azon már semmi nem lesz. Ez megoldás?
3: Ez abszolút megoldás, és egy nagyon jó bevett gyakorlat. Igazából a bankkártyákkal alapból vigyázni kell, mert borzasztóan megszaporodtak a bankkártya csalások. Ugye a pénzmosás elleni küzdelem is hatalmas erővel történik, és rengeteg banknál ugye már az ASZ-ben szerepel, hogy ha külföldre utazunk, akkor bizony be kell jelentenünk ezt előre, mert különben letiltják a kártyánkat. Sajnos én is jártam így Dániába történő utazásomkor. Most már erre fokozottan kell figyelni. Tehát, hogy itt tényleg arról van szó, hogy akár az applikációban előre be tudjuk jelölni, hogy melyik országba utazunk, és akkor ugye jóvá hagyja ezeket a tranzakciókat, a bankkártyás fizetéseket a bankunk.
2: Jó tanácsok, köszönjük szépen, igyekszünk megfogadni. Aztán ilyenkor az szokott történni, hogy az ember, hogyha bajba kerül, akkor utána fejéhez kap, hogy jaj, de hát hallottam, hát most ne így legyen. Dr. Tóth Judit Renke megtett mindent, elmondta, hogy mire vigyázzunk. Köszönöm szépen.
3: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: És köszönöm az önök figyelmét, jön a hétvége, töltsék kellemesen, nagyon meleg lesz, vigyázzanak a napszúrásra, de azért menjenek, ha lehet, a szabadba, mondjuk egy jó kis vízpartra, és találkozunk a jövő héten is, jövünk a Gazdasági Magazinnal. Róna Jegont hallották, a szerkesztő Hazafi Zsolt nevében is, elköszönök önöktől, viszont hallásra.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A mai műsorunk utolsó témájához érkeztünk, és hát mondhatjuk úgy, hogy a leggazdagabb magyarok világába fogunk elevezni, és ebben lesz segítségemre Szakonyi Péter, a 100 leggazdagabb magyar kiadvány szerkesztője. Üdvözöllek a vonal túloldalán.
2: Szervusz!
1: Hát ugye, ahogy említettem, a leggazdagabbak közé fogunk elevezni. Évről évre összeállítjátok ezt a listát, és most kikerült a legújabb lista. Mennyire megdöbbentő, mekkora a változás az elmúlt évhez képest?
2: Hát először is szerencsénk van, mert az idei kiadvány már a 25. a sorba, tehát 2002-ben indítottuk a kiadványt, és negyed század tanulságait, számait és természetesen szereplőit tudjuk sorjázni az idei kiadványban. A lényeg azt gondolom az, hogy a tavalyi kiadványhoz képest mérsékeltebben nőtt a leggazdagabb vagyon, mint egy évvel korábban. De a 12%-os növekedés majdnem fele annak, amit 2025-ben értek el a leggazdagabb magyarok, akkor ugyanis egy év alatt 20%-kal tudták növelni a vagyonukat. Ez mondjuk az első nagyon fontos megállapítás, amit azért tartok különösen lényegesnek, mert a korábbi években éles ellentét mutatkozott az ország gazdasági fejlődése, pontosabban nem fejlődése, és a gazdagok gyarapodása között. Tehát míg az elmúlt 4 évben gyakorlatilag az ország GDP-je nem gyarapodott, vagy ha igen, az mikroszkóppal látható növekedés volt, addig a leggazdagabb magyarok erőteljesen növelték vagyonukat, és ez egy alapvető ellentét, egy alapvető konfliktus, ha úgy tetszik. A másik az, és ez is egy érdekes jelenség, hogy a gazdagokon belül a különbség nagyon nagy. Ugyanúgy, mint az Egyesült Államokban, vagy Németországban, vagy az Egyesült Királyságban, a leggazdagabb 10 Magyarországon a 100 ember vagyonának közel a felét birtokolja. Tehát a meghatározó jelentőség itt is tetten érhető.
1: Igen, és hogyha pedig azt vesszük, akkor én ahogy így átpörgettem, azért a sorrendet tekintve azért vannak érdekességek, van, ami viszont bebetonozottan úgy van, mint volt, tehát például Mészáros Lőrinc vagyona azért ugyanúgy szemmel látható módon ugye az első helyen szerepel, és vannak új belépők is, ha jól látom.
2: Így van, így van. Hát azért én nem kapnék be mérget arra, hogy ezek bebetonozott vagyonok. Nagyon sok esetben már most látszik, hogy porladoznak ezek a vagyonok, vagy a vagyonok egy része porladozik, hiszen ha jól emlékszem, 7-8 évvel ezelőtt előszóban írtam meg azt, hogy nagyon furcsa kettősség jellemzi a magyar gazdaságot és a magyar gazdagokat. Egyrészt van a reálgazdaság, tehát a piacgazdaság, ahol a verseny dominál, és van az irreál gazdaság, ahol a versenynek nincs helye, hiszen bérelt helyek vannak különböző szektorokban, különböző közbeszerzéseken, de ezek együttesen is hatalmas részt képviselnek, vagy ha úgy teszik, hasítanak ki az ország költségvetéséből. Tehát az, hogy új emberek vannak, igen vannak, az, hogy a vagyonok ma még statikusnak tűnnek, sőt növekednek, ez is tény. A kérdés az, hogy egy év múlva hogyan tekintünk majd az akkor aktuális listára, tehát a 2027-es májusi leggazdagabb lista mit tükröz majd, milyen változásnak lesz a tükörképe, ha úgy tetszik, lenyomata.
1: Ha top 10 népsort nézem, akkor az 5. helyen szereplő Gattyán György egy érdekességet így kiszúrtam, hogy neki az előző évben 441 milliárd forint volt a listátok szerint, és most 432. Mondhatjuk azt, hogy a top 10-ben tulajdonképpen ő az, aki úgy szerepel, hogy az előző évhez képest csökkent a vagyona.
2: Igen, a vagyonértékelés azt mutatta ki, és a Gattyán Birodalom ból érkező hírek is arról tudósítottak, hogy hát némiképpen csökkent ott a vagyon és az ott levő cégek értéke is. Egy példát mondok, ugye van ez a Techball nevű játék, ami Gattyán György karolt fel, és vitt világsikerre, ez nem tény, nem tévedés, világsiker lett ebből a játékból, és itt Budapest környékén egy üzemben állították elő ezeket az asztalokat, de ez az üzem már tavaly nem működött, az összes munkatárst elbocsátották. Most ez igazából nem nagy jelentőségű az egész cégbirodalmat tekintve, de mutat valamit. A hírek szerint és a piaci információk szerint a felnőtt tartalomszolgáltatás sem olyan nagy jelentőségű, nem olyan nagy méretű, mint a korábbi években volt, és az ingatlan befektetéseitől is jó részt megszabadult, vagy megszabadulni tervezi. Tehát egyfajta megtorpanás volt érezhető a Gattyán Birodalom egészében, és ha igazak a híreim, akkor ez továbbiakban is jellemző lesz, sőt, azt mondják az ügyet közelről látó forrásaink, hogy Gattyán György végleg elhagyja Magyarországot, minden itteni érdekeltségét felszámolja, a cégének a kb. 5-600 munkatársát vélhetően elbocsátja, vagy már elbocsátotta. Tehát az első jele mutatkozik annak, hogy itt azért nem megy minden tökéletesen.
1: Most, hogy hallgattalak téged, abszolút az rajzolódik ki szerintem a hallgatóknak is, hogy azért egy ilyen lista összeállításához mennyi területet, információt kell átszemezni, venni. Mennyire nehéz magát a listát összeállítani évről évre, hiszen most csak itt a Gattyán Birodalom kapcsán mennyi mindenről beszéltünk.
2: Világos, egy ilyen kiadványt elkészíteni, főleg a magyar viszonyok között nem egyszerű és nem gyors. Nem lehet összeütni egy ilyet úgy, ahogy mondjuk Németországban, most mondok egy példát, Németországban ez elképzelhető, hiszen ott bőven elég, vagy az Egyesült Államokban egy másik példát mondok, ami talán még érdekesebb, roppant érdekes, mert transzparens a teljes gazdaság, a cégek döntő többsége a tőzsdén van, a tőzsdei árfolyam, a cégek részvényeinek tőzsdei árfolyam meghatároz egy összeget, és ez már jó kiinduló pontot jelent a vagyonértékeléshez. Magyarországon ellenben a gazdagoknak csak egy nagyon kis része rendelkezik tőzsdei vagyonnal, tőzsdén jegyzett céggel, tehát a vagyonértékelés annak kimutatása, hogy cégeik mennyit érnek, sokkal macerásabb, hogy így fogalmazzak.
1: Egy kis kulisszatitkot, ha elárulnál, azt nagyon megköszönném. Méghozzá arra gondolok, hogy egyébként így az elmúlt években mennyire fordult az elő, hogy azért így mondjuk titkon valaki megsukta, hogy Péter, tévedtetek ám, mert nem annyi van. Mennyire foglalkoztatja ez a listán szereplők, nem is tudom, gondolatát, hogy végül mi köszön vissza ebben a listában? Szoktak-e akár humoros megjegyzést tenni?
2: hát a humornak helye most nincs. Így a vagyonadó bevezetése előtt, hát fokozott izgalmi állapotban vannak a tehetős emberek, hiszen cseppet sem mindegy, hogy az 1%-os tervezett vagyonadó hogyan és milyen mértékben érinti őket. Tehát a korábbi években is előfordult az, mint ahogy az idén is, hogy a beszélgetések során korrekciót javasolnak, kérnek. Ez a korrekció persze, ha indokolt, akkor mindenképpen megteendő, tehát mindenképpen végre is hajtottuk ezt a számításainkban. Ez annyiból volt idén nehezebb, és annyiban volt, hogy úgy mondjam, hektikusabb, hogy a vagyonadó árnyéka rávetült már a kiadványra is, hiszen, ahogy az előbb mondtam, cseppet nem mindegy, hogy évi 100 millió forint vagyonadót fog az illető fizetni, vagy 400-at.
1: Hát izgalmas időszak elé nézünk, az biztos, és szerintem, hogyha egy évvel később beszélgetünk, akkor még érdekesebb kérdéseket és témákat fogunk tudni feszegetni, mert azt gondolom, hogy ez egy év múlva akár egészen másképp nézhet ki ez a lista. Te hogy látod?
2: Teljesen egyetértek veled. Ez a jelenlegi, a most megjelent 2026-os 100 leggazdagabb lista egyfajta záró mérlege is lehet a NER korszaknak. Hogy aztán ez miként változik az elkövetkezendő 8 hónapban és a jövő évi májusi számban milyen számok kerülhetnek az illető urak és hölgyek mellé, az nagy kérdés, nem mernék jósolni. Egyet azonban biztos mondhatok, jelentős változások lesznek.
1: Szakonyi Péter, köszönöm szépen, hogy kicsit a számok mögé nézhettünk.
2: Én köszönöm. Szerbusz, minden jót, szép napot kívánok. Szia!
1: Ez volt tehát már a több-kevesebb, oly sok témát érintettünk, és remélem, hogy a hallgatók számára is hasznos információkkal tudtunk szolgálni. Ez volt csütörtökön a több-kevesebb, de pénteken ismét érkezünk. Reményeink szerint már Róna Jegon várja a hallgatókat, de mindez majd pénteken kiderül, tehát tartsanak velünk akkor is. Viszont hallásra!
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt lezárták a 4. kerületben a Megyeri utat a Szilas-patak sornál. A 30-as, a 196-os és a 230-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szilas-patak sor megállót, valamint a keleti pályaudvar, illetve Újpalota-Szent Mihály út felé az Óceánárok utca megállót sem. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs-vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. Lezárták ma délután 3 óráig a 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé az egyenesen haladó külső sávot Szemeretelep vasútállomásnál burkolatjavítás miatt, ezért egyik irányból sem lehet balra kanyarodni. A Honvéd utcából és az Igló utcából csak jobbra lehet kihajtani. A csomópontban sárgán villognak a jelzőlámpák. Ma napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
4: Józseffel kezdünk, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm szerkesztő, az ATV kedves nézőit, hallgatóit. Hát szombaton elvitte a Magyar Péter a showt az Orbán elől, mármint a Fidesz kongresszus elől. Útkor beszélgetünk arról, hogy Orbán Viktornak milyen típusú személyiségjegyei vannak, és többek között felsoroltam azt, beszélgettünk arról, hogy hát az a típusú személyiség, aki narcisztikus típusú személyiség, aki képtelen az önkorrekcióra, az önvizsgálatra, képtelen megújulni, képtelen szembenézni a saját hibájával, a döntéseinek a következményeivel. Hát ez a kongresszus fényesen beigazolta azt. Én szerintem az, hogy Orbán Viktor maradt a Fidesz élén, ez egyértelmű jelzés arra, hogy a Fidesz biztosan, lassan, de biztosan halad a politikai tajgetösz felé, tehát az önmegsemmisülés felé. Itt Kiszeri Zoltánnak az ilyen kis ábrándos, világos reménykedései, meg Orbán Viktornak, hogy na majd bebukja az őszt a Tisza, aztán jönnek a megszorítások, és akkor Orbán Viktor Rubio feltámad a hanvaiból, meg a Fidesz, hát tudja, erre azt szoktam mondani, hogy éhes disznó makkal álmodik, tehát ez egy teljesen irreális, szürreális forgatókönyv erre a jelenlegi politikai helyzetre, és ráadásul azért volt óriási taktikai, meg politikai hiba Orbán Viktor részéről, hogy tulajdonképpen újra választatta magát, mert hát ugye ez a Fidesz egy személy, Orbán Viktor egy személy, de Fidesz itt nem létezik alulról jövő pártkezdeményezés, mint a Tiszánál, hiszen most kezdi el a működését az Európai Ügyészség csalás elleni hivatala, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Bizottság. Most fogják az ügynök aktákat október 22-én nyilvánosságra hozni. Tehát Orbán Viktort ugyanúgy a Tisza párt egy pofozógépnek fogja használni, ahogy 2010 után Gyurcsány Ferencet. Óriási hiba volt a Fidesz részéről. Na jó, hát nem mintha én ezt sajnálnám, meg mintha sajnálnánk, ugye. És ugye hát ott nem tudom, megjelent Navracsis Tibornak a nyilatkozata. Én nem értem ezt a belpesti értelmiséget. Múltkor éppen Pintalan Sándortól hallottam, hogy miért zengenek ezek hozsonnákat mindig Navracsis Tiborról, mint egyfajta emberarcú fideszesről. Ha itt élnének ebbe a választókerületbe, a Veszprém 3-asba itt éltek volna, ahol Navracsis Tibor az utóbbi 4 éve katasztrofális teljesítményt nyújtott. Nem tudok egy olyan fejlesztést mondani itt ebbe a megyébe az elmúlt 4 év során, ami az egyértelműen az ő nevéhez fűződött volna, és javult volna az embereknek az életnél. Egyetlen egyet nem tudok mondani. A leghírkettebb az a 2 éve az a Zajka, Ajka és ugye az ottani vasútvonal, amit ugye 2 évig egy 150 méteres szakasz miatt Ajka Veszprém közötti vasútvonalat nem tudtak megjavítani. És érdekes, amit ugye 2 évig egy 150 méteres szakasz miatt

0: a kiütéses vereség után átvenni a hatalmat. De ugye azok az utódok, akik ugye Lázár meg a Navracsics, akik ugye át tudták volna venni az Orbántól a stafétabotot, azok is meggyőződéses ugye orbánisták, tehát a kígyó nem fogja a saját farkát ugye leharapni, ezt ne várjuk senkitől. Tehát a Fideszben semmifajta változás nem történt. Megjelentek kritikus hangok, ennek a Stumpf Istvánnak, aki ugye a Fidesz alap, amikor megalakult a Fidesz, ugye a Vivó István szakkollégium, ő egy ilyen tanácsadó volt, egy szellemi vezér.
1: Nevelő tanára volt a fideszes későbbi fideszes politikusoknak, igen, a szakkollégiumban.
0: Igen, igen, tehát ez egy óriási pofon volt szerintem a Viktorunknak, de hát neki vastag berendezése ott az Alszbőrén, tehát nem lepattant róla. Ferenc Orsolyának is nagyon dicséretes volt ez a nyilatkozata. Tehát a Fidesznek először is, ha azt akarja, hogy a politikai palettán létezzen, magától, az Orbánizmustól, az Orbántól kellene megszabadulni. És ha megnézem a Tiszapártnak, ugye egy hónapja van a Tiszapárt körülbelül, ugye már aztán május 12-én léptek hivatalba, úgy tudom. Nem tudom most pontosan.
1: Valahogy május. Úgy, igen.
0: Igen, tehát azért az elmúlt egy hónap nagyon biztatónak tartom, hogy megpróbálnak megszabadulni ettől az Orbán örökségtől. Az Európai Unióban rendezték a viszonyukat. Tehát úgy tűnik, hogy nem leszünk párja az Európai Unióban. Ezt remény nyílt arra, meg lett a lehetőség arra, hogy a 16,5 milliárd helyreállítási alapot, az EU-s pénzeket hazahozzák. Megszabadultak az Orbánhoz, meg a Szijjártóhoz köttető orosz bérenc politikától. Elegünk volt már nekünk abból, hogy Orbán meg ettől a keleti nyitástól, meg az ázsiai nyitástól, ebben már teli volt a padlás, a magyar társadalom ezt elutasította. Nem kérünk belőle, köszönjük szépen a kelet-európai diktátorokból, meg az ázsiaiból, meg a putyinizmusból, nem kérünk. Volt itt nekünk diktátorunk 16 évig, köszönjük szépen, tehát nem kértek a magyarok belőle április 12-én, én úgy gondolom. És nagyon biztató.
1: Igen, de visszatérve a Fidesz kongresszusra, hát egyrészt, ha Orbán Viktort ott is leváltják, parlamenti képviselői mandátumát visszaadta, akkor tulajdonképpen mi az ő státusza? Tehát mi maradt volna neki hivatalosan?
0: Megválasztották volna egy tiszteletbeli elnöknek, mint a Kádár elvtársat, ugye az MSZNP elhíresült kongresszusán, ugye, és akkor, de neki, hogyha mondom, lettek volna benne a fékek ellensúlyok a személyiségében, érti, szerkesztő, a minimális fékek ellensúlyok. Hát azonnal lemondott volna és visszavonult volna ezután a 16 év
1: hatalom után, folyamatos hatalom után, ez óriási lelki dráma lehet, nem volt ebben részem, de eleve látszott rajta, hogy nagyon megütött a vereség, azt mondta, hogy üresség van benne, munkaterápiával próbál gyógyulni, tehát a parlamentben nem ült be, nyilván nem akarja ezt a pofozógép szerepet magára venni, mint a többiek, akiket betettek oda. Na de ha a pártelnökségből is kiszáll, akkor mit csinál? Hogy telik egy napja? Fel kell, és mit csinál? Tehát még nem nyugdíjas.
0: Ezután a 16 év után, amit mi kaptunk itt a nyakunkba. Tehát mi kaptunk itt a nyakunkba, vidéken itt elszenvedtük ezt az elmúlt 16 évet.
1: Igen.
0: Köszönjük szépen, de ez legyen Orbán Viktornak a
1: magánügye. Jó, hát én nyilván nem azt várt. Hát oké, de így akarja megoldani, erre célzok, hogy pártbeli funkcióját megtartja, valamit akar ezzel a párttal tenni, nyilván, hogy mit, azt nem tudom, szerintem sem lehet vele megújítani, hát mindenki tudja, hogy mekkora felelőssége van a 16 évben, plusz jönnek majd a vizsgálatok, majd a folyamatos csontvázak, tehát nyilván, hogy úgy tűnik, hogy nem lehet vele megújulni, de ő meg valamiért azt gondolja, hogy ezt nem engedheti el.
0: Hát ez a baj, ezek a cezaromániás jegyek a személyiségében, hogy egyszerűen már hatalom nélkül nem tud élni. Hát a Navracsics is azt mondta itt nekünk, azt ígérte, hogy április 12-én, hogyha vereséget szenved, visszavonul a politikától. Mi szurkoltunk neki őszintén itt a Veszély 3-asban, hogy visszatéressen a munka világába, és hát látja, hogy esetában sincs visszavonulni a politikától. Tehát az a helyzet, hogy azokat az embereket, akiket ilyen szinten a hatalom megmérgezett, mert a hatalom egy méreg, azzal nem visszajönni kell, nem vasáskodni kell, hanem szolgálni az embereket, azok nem tudják ezt elengedni. Ez a problémája az Orbán Viktornak is. Tehát neki fel kellett volna készülnie a politikai cím.

0: Mi élete, de hát képtelen erre. És hát ugye csak az a baj, hogy magával fogja rántani a politikai targetozba a Fidesz, az egész Fidesz, ugye.
1: Hát akkor ugye, majd kinő a helyére valami nyilván, mert mindig lesznek ellenzéki gondolkodású választók, akiknek nem a kormány pártja, tehát valami akkor majd lesz a helyén.
0: Hát persze, hogy lesz
1: semmi gond nincs ezzel. Hát.
0: Igen, majd ott lesz a mi hazánk, mert tulajdonképpen a Fidesz ahelyett, hogy én azt látom, hogy maradt az Orbán, diktátor már csak úgy hívom, diktátor. Tehát az, hogy maradt az Orbán, azzal egyértelműen a radikalizálódás útját választotta a Fidesz. Tehát vissza kellett volna húzni a középre, olyan politikusokat választani, és az, hogy kibővítik az elnökséget, ez egyszerűen fejlesztés, hogy is tudja. Hát mindegyik elnökségi taggal szemben vétója van. Orbán korlátlan úr a Fideszbe, tehát ott ez egy ilyen smakó, ez egy ilyen szemfényvesztés az egész történet. Én annak örülök, hogy a magyar társadalom, illetve ugye ez az új Fisza-kormány próbál megszabadulni, és elég sikeres lépéseket tett. Ezek a kezdeti lépések nagyon-nagyon-nagyon biztatóak, és úgy gondolom, hogy nagyon jó úton halad a Magyar Péter, de neki is vigyázni kell. Tehát itt van például, ugye ő azt mondta, hogy nagyon szeretnénk megköszönni, ha őt bírálják. Tehát azért voltak olyan lépései, amivel nagyon óvatosnak kell állni. Tehát például úgy nyújt meg törvényjavaslatokat, hogy nincs előtt a társadalom vita, hanem egyéni képviselő indítványként. Így került benyújtásra a média átalakításáról szóló törvény is. Szükség van a közmédia átalakulására. Ebbe a formába közpénzem az, hogy hazudoztak itt reggel, délben, este 24 órán keresztül, ez tényleg nem lehet. Azt is elismerem, hogy ezt sürgősen le kell rendezni, mert ebbe a formába a közmédiák ugye hát nem maradhatnak fenn, és hát most szerkesztőd azért kicsit szarkasztikusan, azért nem áll távol tőlem, ez meg kell jegyeznem, hogy azok a munkatársaik, nem akarom név szerint őket megemlíteni, akik a közmédiához távoztak, hát nem biztos, hogy jóról tettek ám.
1: Tehát, ez már az ő gondjuk.
0: Úgy legyen az ő gondjuk, mint Orbán Viktornak
1: is. Hittek a vezércikknek, tehát, hogy győzelemre áll a Fidesz,
0: hát,
1: de
0: ugye azt
1: ez van.
0: Mondani, van az a pénz, hát nagyon rosszul tettek, nem akarom őket nevesíteni. Mert...
1: Hát meglátjuk, mert egyébként nyilván mindenkit nem lehet elküldeni az úgynevezett közmédiából, még mindig csak államinak nevezem. Tehát én nem kívánok senkinek rosszat. Meglátjuk.
0: Most az egyik munkatársunknak, a Csuha Ildikónak volt egy nagyon tanulságos és egy nagyon jó beszélgetés a Németh Zsolttal. Végignéztem, és Németh Zsolt a Fidesz külügyi egyik vezető politikusa egy rendkívül önkritikus és összefogott beszédet mondott el. Azt mondta, hogy a Fidesznek az Oroszországhoz fűződő politikájában, az EU-hoz való politikájában egy félfordulatot kell végrehajtania, mert azt mondta, hogy szembe került a magyar társadalommal és az egész Európával. Na, mi kedves Orbán diktátoruk, mit mondott a kongresszuson? Semmifajta. Lesöpörte, mert ugye eljutott hozzá a fülébe. Lesöpörte egy laza mozdulatta, hogy itt semmifajta félfordulatra nincs szükség. Minden jó, amit csináltunk. A külső okok voltak egyedül, amelyek miatt a fiatal. Ez szánalmas, ez nevetséges.
1: Hát, igen. József, az a helyzet, hogy lejárt az időnk. Köszönöm szépen, hogy hívott. Igen, ez a Fidesz dolga, hogy képes lesz-e megújulni, a tagság hagyja, hogy ugyanazok vezessék, akik a falnak vezették. Tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy ez egy párt belügye. Köszönöm, József, még egyszer, hogy hívott. További szép napot. Évával folytatjuk, kezi csokolom.
2: Jó napot kívánok önnek és mindenkinek. Én nem vagyok egy igazán politikus alkot, sose voltam, bár töri tanár vagyok, tehát én azt gondolom, hogy évezredekre visszamenőleg, nem tudom, hogy hány száz népnek tudom a történelmét, és néha bekapcsolom a tévét, de azt mondta az Orbán Viktor, hogy nincsen kedvem megváltozni. Egészségére. Közöm nincsen hozzá. Ez az ő dolga. Ám legyen olyan kedves, ne kényszerítse az emberekre rá a maga világnézetét. Ahhoz joga van. Csak ahhoz nincsen joga, hogy rákényszerítse másokra. Na, ez az egyik. Közben elmentem minden a van olvasodrom, mi volt már kiírva.
1: Mondjam? Bocsánat. Mondjam a témákat, vagy beszéljünk erről a világnézeti rákényszerítésről?
2: Döntött a parlament, hogy többet legyen miniszterelnök. Hát, túl fogjuk élni. Ennyit a ebbéli véleményemről. Ah, Mészáros Lőrinc, bocsánat, ne haragudjon, de tényleg nem érdekel, mert mi érdekeljen rajta az esze, a szépsége, a... hagyjuk békén, nem érdekes?
1: Az összeg?
2: Megszüntetik a szuverenitásvédelmi hivatalt, hát szüntessék meg, eddig se csinált semmit. Na most az már egy másik kérdés, hogy a Tiszáék mit tesznek, vagy mit nem. És tudja, ebben az országban melyik foglalkozásból van a legtöbb? Hát a jósokból. Akik megmondják, hogy egy év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva mi lesz. Állj, ezt is be lehet fejezni. A másik dolog pedig az, hogy én megértem, én is köztük vagyok, hogy az emberek szeretnének minél inkább tiszta vizet önteni a pohárba. Hát nézze, ahogy a jogrendszert elnézzük, ez még 10-15 évbe beletellik. Ennyit tudok a kedves állampolgár társaimnak hát mondani.
1: Mit ért az alatt, hogy tiszta víz kerüljön a pohárba?
2: És ha nem tetszik, akkor sem kell háborogni, és tudja, valamire nagyon büszke vagyok.
1: Igen.
2: Egy, hogy magyar vagyok, kettő, hogy ez a magyar nép ezt a választást ilyen simán elintézte.
1: Igen, hát erre nem sokan számítottak, mondjuk még 2 évvel ezelőtt. A végén már lehetett látni, hogy mi lesz, de valóban...
2: Igen, de hát, bocsánat, nem érted hozzá. Oké, ez, hogy hívják, Magyar Péter, én nem vagyok beleszerelmes, nehogy elképzelje már senki. Én azt gondolom, hogy valami jó lapot húzott a kártya pakliból, mert tulajdonképpen azt mondja az Orbán Viktor, csak idézem, hogy engem eltávolítottak a néptől, ugyan már.
1: Tényleg? Ezt mikor mondta?
2: Nem tudom. Itt valamelyik nap hallottam a tévében.
1: Hát maga a Fidesz, meg ő távolodott el a néptől. Ha nem távolodott volna el, akkor nem ennyire gyengén szerepelnek.
2: Amikor egy ember ráfordul a saját paródiájába, hát azzal nekem sok dolgom nincsen. Nézze, én tanár voltam, tanár vagyok, és tudja mit? Nehogy elgondolják az emberek, hogy népszerű tanárnak könnyű lenni. Mert olyan mértékben termelem az ellenségeimet a kollégák közül, hogy na bocsánat, én se tehetek róla. Megyünk be 4-5-en az iskolába, jó idő van, gyerekek kint lófálnak az ablakban, csókolom érikenére. De ez nekem nem jó, mert mi van a másik 4-jel? Nekik nem köszöntek. Ja, és nekem van egy szabályom. Mindig is volt, bár veterán tanár voltam 1 hónap múlva, ezt vízből mondom, de mondjuk legalább nekem van humorom. De abban az iskolában az volt a kötelem, hogy aki elégtelen kap, az nem utazhat haza. Kamaszok voltak, fiúk, és havonta egyszer utaztak haza. Péntek 7. óra, éppen történelem, ragyogó, hát nem mertem mást felszólítani, mint a legokosabb legényt. Gondoltam, hogy ő aztán mindent tud, tévedtem, mert a világon semmit nem tudott. És akkor úgy elgondolkodtam, és azt mondtam, tegeztem őket, de akkor azt mondtam magától, hogy uraim, kérhetek 2 perc néma csöndet, mert szeretnék gondolkodni. És képzelj el, megadták. És kitaláltam. Aztán 40 évig be is tartottam, hogy csak azt a kis dolgozat, nagy dolgozat, szóbeli jegyet írom be, amit elfogadnak. Na persze, volt olyan, aki mondom neki, hogy 4-est, rá volt írva az arcára, hogy nem igazán boldog. Hát volt, aki azt mondta a közepesnél, hogy azonnal tessék beírni. Mondom, figyelj, van egy heted. Hát ez volt a szabály szövegem. Van egy heted, aztán majd gyere megint. És képzelj el, megjelent, mert tényleg megjelent, nem kellett utána mászkálnom, tényleg megjelent a fiú-lány, teljesen mindegy, hogy milyen nemű. Hát bocsánat, hátulról visszafele eldalolta az egész témakört. És akkor mondtam neki, hogy hát ez sajnos jeles. Röhögtünk egyet, és megszólalt a tanítványom, hogy Éva néni, ezt én se néztem volna ki magamból. Szuper. De mondom, jó érzés mi? Hát jó, köszönöm szépen. Most ezzel vége volt a nagy fene feleltetésnek. Tehát nem volt szigor, nem volt hegyi beszéd, semmi nem volt.
1: Értem. Köszönöm szépen, Éva, hogy mindezt elmondta. Akkor klassz lehetett az ön osztályába járni. További jó tanítást, ha tanít mostanában is. És szép napot, kezi csókolom. Zsuzsával folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok, szerkesztő úr. Én, hogyha nem ezekhez a témákhoz szeretnék hozzászólni, az baj?
1: Nem, bármiről beszélhetünk.
3: Én Sopron környékéről telefonálok, és azért, hogy néztem tegnap az országgyűlési közvetítést, hát el vagyok szomorodva, közel lakok a legnagyobb magyar falujához, és jó lenne a tisztelt polgároknak, akik ott bent ülnek, hogy látogassák meg a Széchenyi faluját, a legnagyobb magyar, hogy vegyenek példát, hogy az országgyűlésben, mikor ott ültek a többi deáktól kezdve, hogy azok hogy tudtak viselkedni. És a maiak, sajnos szomorú vagyok, 73 évesen ezt értem meg, hogy így viselkednek. Nem akarok bántani senkit se. Gondolkodjanak el, és nézzenek magukba.
1: Melyik rész bántotta önt a parlamenti ülésnek? Melyik szakasza? Vagy kinek a felszólalása? Vagy melyik téma?
3: Mindegyik. Senki, egyik se tud viselkedni. Uram, egyik se. Se jobb, se bal, vagy nem tudom, hogy a más asszisztát mire, hova soroljam.
1: Mit kifogásol, hogy személyeskednek,
3: hát,
1: vagy mi a gond?
3: Egy miniszterelnöknek akár 45 éves, így nem szabadna viselkedni, ahogy Magyar Péter viselkedik.
1: De mi a konkrét probléma? Hogy beolvas a fideszeseknek?
3: Hát, hogy nem hagyja végig szólni, nem a jobb oldalat bekiabál azokat a mutogatásokat, most nem ez a mutogatás, nem a tegnapi napra szól, hanem az ezelőtti. Igen, megnyerték a választást, örüljenek neki, most a magyar nemzettel kéne foglalkozni, nem minden szabával bukott, elbukták. Ők megnyerték, a másik meg éli az életét, vagy csinálja az életét, meg a pártját, ahogyan akarja. Nekem csak ez. Én meg vagyok 3 évesen, jó érzem magamat, mert dolgoztuk az életünket, végig dolgoztunk, de ez a szembefordítás, a népek egymás ellen uszítják, ez nem jó.
1: Hát ezt Orbán Viktor valósította meg, és vitte tökélyre 16 éven keresztül, azért azt ne felejtsük el.
3: Én nem bántom se az Orbánt, se.
1: Én sem, csak
3: megállapítom. Akkor ezek után, mert 14 évig ott ült, és az első sorban, és minden földi jóval. Én nem bántam most se a Magyar Pétert, se az Orbán Viktort. Én nekem elmondtam a véleményemet, de jó lenne a fideszesek is, meg a tisztások is, jöjjenek el ide Nagyszentre. Szóval menjenek be a temetőbe, a mauzolumhoz, és minden kockár ott van, amit Széchenyi hirdetett a magyar nemzetről. És akkor a magukba szálljanak. Úgyhogy én csak ennyit szerettem volna mondani, uram.
4: Best of adást hallottak.

0: műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt lezárták a 4. kerületben a Megyeri utat a Szilas-patak sornál. A 30-as, a 196-os és a 230-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szilas-patak sor megállót, valamint a keleti pályaudvar, illetve Újpalota-Szent Mihály út felé az Óceánárok utca megállót sem. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs-vezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. Lezárták ma délután 3 óráig a 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé az egyenesen haladó külső sávot Szemeretelep vasútállomásnál burkolatjavítás miatt, ezért egyik irányból sem lehet balra kanyarodni. A Honvéd utcából és az Igló utcából csak jobbra lehet kihajtani, a csomópontban sárgán villognak a jelzőlámpák. Ma napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Rebenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Ágnessel folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Ferenc, és üdvözlök mindenkit. Visszatérek a közügyeknek a mezejére most már. Sajnos egy hete elvesztettem a páromat. Erről tegnap beszéltem éppen a televízióban. Nos, amit ugye azért folyamatosan figyeltem, ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy belenéztem az Orbán Viktornak a fellépésébe, ami tulajdonképpen egy csipolla próbált erőlködni, hogy valamit tudjon varázsolni a saját közönségének. Igazából én úgy érzem, hogy nagyon nem sikerült elhitetnie a fideszes klientúrával, illetve a fideszes szavazókkal az, hogy ő majd itt most újjá fog születni. Szerintem esze ágában nem nincs megújulni, ugyan már Orbán Viktort nem lehet megújítani, ő nem fog megújulni. Viszont a két olyan beszéd is volt a kongresszuson, úgy látszik mazohista vagyok.
2: Ágnes, bocsánat, csak egy szolgálati közleményt hagy.
3: Igen, mondja nyugodtan.
2: Mert a kollégáimnak, hogy a fülemben a híradó hallatszik, úgyhogy ezt meg tudnák szüntetni, nem volnék hálátlan. Köszönöm. Szóval próbálok figyelni, igen.
3: Tehát, hogy két olyan beszéd is volt, amelyet az a két beszédet kétszer-kétszer is meghallgattam. Ez a Stumpféle, ugye? A másik pedig nem is tudom, hogy hívják azt a fideszest, aki egy, szerintem ő egy átlag fideszes lehetett, vagy valami képviselő.
2: Egy ilyen őszhajú középkorú férfire gondol?
3: Biztosan igen.
2: Aki arról beszélt, hogy semmi visszacsatolást nem kaptak, mindig csak megmondták fölülről, hogy mit kell csinálni. Igen, a nevét nem tudom, de láttam egy részt ebből, igen.
3: Ráadásul arról is beszámolt, hogy bárhova megy az ember fideszesként, én szerintem elég kellemetlen helyzetben van. Na most, amit annak idején, vagy amit egy másfél vagy két hete jött elő ez a védvonal, ez most igazából, meg amit a Kocsis Máté mondott, meg amit ez a Cunyi Bernadett, ugye jól mondom a nevét?
2: Négyes, Cunyiné Bertala Judit.
3: Ja, Judit, igen. Amiről ők beszélnek, hogy erőszakkal a tiszások erőszakosan viselkednek a fideszesekkel, illetve a Facebookon láttam egy sírós hölgyről készült videót, aki... Szóval én ezeket nem hiszem el, tehát ez egyszerűen nem tudom elhinni, mert az agresszívak 2006 óta a frusztrált fideszesek voltak, ugye tudjuk, hogy mit meg nem tettek azért, hogy hatalomba kerüljenek, és amikor hatalomba kerültek, akkor meg mi az úgynevezett, ugye később poloskák, de korábban ugye panelprolik, meg mik voltunk még ilyen lipsi-bolsi, meg akármi, tehát hogy mi azonban nem voltunk erőszakosak, elnézést kérek Ferenc, 3 vagy 4 évvel ezelőtt engem öntöttek le pisivel, amikor gyűjtöttük az aláírást, tehát én nem indultam arra, hogy engem egy elvakult fideszes hölgy egy képes volt vagy belepisilni egy ilyen ásványvizes palackba, vagy valahogy föltöltötte, nem tudom, hogy volt rá gusztusa, de végül is, na mindegy, leöntött bennünket, meg a már aláírás gyűjtő íveket is. Tehát ilyeneket, jól tudom, azért nagyon kevéset csináltunk mi, az ellenzék.
2: Hát meg hogyha ilyen történik bárkivel, akkor vannak hatóságok, rendőrség, feljelentés. Okay. Tehát én ezt a védvonalat nem igazán értem, hogy mitől, kit és mitől védene meg a hatóság helyett.
3: Igen, az erőt próbálják mutatni, ami már nincsen meg, mintha tekintély lenne, és meg tudnák védeni. Na most én elhiszem, hogy nagyon sokan elindultak a damaszkoszi úton, amiről tudjuk, hogy ugye amikor egy ekkora 16 év után a hatalom elvesztése, a klientúra elveszítette a forrásait. Azok, akik kis emberekként észreveszik és egyre tisztábbra jönnek azzal, hogy mi zajlott itt, ezek az emberek már nem biztos, hogy megtarthatók a Fidesz környékén, illetve az Orbán Viktor varázs hatása, ugye, mint cipolla, nem biztos, hogy kivetül már rájuk olyan erővel. Ez az egyik, amit szerettem volna elmondani. A másik pedig az, hogy drámai volt a tegnap a kongresszuson, hogy én soha nem adom fel. Ez igazából egy olyan embertől hangzott el, akiről tudjuk, hogy ugye azt nyilatkozta a választások előtt, hogyha nagyon durván nyernének ellenünk, akkor lemondok. Na most. Nagyon durván nyertek ellenük, és már a következő nap kiderült, hogy esze ágában nincs lemondani.
2: Azt mondta, hogy lemondott, egyébként ez kicsit furcsa. Orbán Viktor állítja, hogy ő lemondott, más meg azt mondja, hogy ilyen nem történt. Nem. Azt mondta, hogy bejelentette a lemondását, de majd nem. A kongresszus dönt. De végül is ez a Fidesz belügye, ha nekik ez így jó, hát akkor mit lehet ezt hozzátenni?
3: Ez kapaszkodnak bele, mert hát ha még a megmaradt karizmatikusságából, ha azt veszem, hogy 100%-nak veszem a karizmatikusságát ugye 2010-től mostanáig, akkor most olyan 15 körül van ezen a fokon szerintem. Tehát ő már leírta magát, nyugodjon békén, drága professzorom, és hogy is mondjam, bizonyos szempontból még diákként először nevelőn volt dr. Anderle Ádám, Európa egyik leghíresebb hispanistája, és a tanszéken ugye diákként is, és aztán úgynevezett tanseggként, tehát tanársegédként mellette dolgoztam. És ő a rendszerváltás környékén azt mondta nekem, hogy, és lehet, hogy igaza lesz, hogy Orbán Viktor annyira sokat akar, annyira ugye ez, azokkal a programokkal, amelyeket elénk tárt, és hittek benne nagyon sokan, de nagyon sokan. Azt mondta, hogy mintha egy Széchenyi lenne, egy új Széchenyi, és a sorsa is ugyanaz lesz. Tehát, hogy egy Döblingenben végezheti
4: azért. Hát ne kívánjunk ilyet senkinek, hogy megőrül.
3: Nem, ő megmondta, hogy az, hogy megpróbál mindenkinek ígérni, illetve hát ugye látszik, hogy igazából ő ánus csinált ugye a szájából, mert ez nem is egyszer megtörtént igazából. És egy abszolút hitentelenné vált beteg személyiségnek tartom. Úgyhogy elképzelhető, hogy amennyiben tényleg előre haladnak a nyomozások, és tényleg bebizonyosodnak azok a dolgok, amik most már láthatóan nyilvánvalóan előkerülnek, és amikor majd az Európai Ügyészség, ugye, mint megmondták, hogy ilyen nemzetközi szerződések felülvizsgálatához van joguk akkor is, ha még akkor nem volt az Európai Ügyészség tagja.
4: Persze, 20, ezt az adott ország döntheti el, hogy honnantól vizsgálódhasson nála az Európai Ügyészség. Magyar Péter azt mondta, hogy 2021-től fognak vizsgálódni.
3: Nagyon sokan várják a Tisza kormánytól, hogy minél tágabb idővalomban legyen szíves vizsgálni. És a harmadik, amit szerettem elmondani, amit megtudtunk most erről a Vitnyédről, hogy ők igazából ilyen betyáros húzással, a ravasz magyar, ugye, a betyáros húzással ők csak át akarták verni az Európai Uniót. Kérem szépen, hát nem szégyeljük magunkat, hogy egy ilyen gazembert, aki képes, mert ez a politika, nehogy ezt mondja Ferenc, hogy ez a politika, mert én nem fogom elfogadni, hogy ez a politika.
4: Nem mondtam ezt, én azt mondom, hogy vagy egy közösséghez akarunk tartozni, és akkor azt nem verjük át, meg nem hazudunk, vagy akkor ne akarjunk oda tartozni, és mondjuk le annak a
3: de
4: közösségnek az előnyeiről is.
3: Ő már ő nem is akart oda tartozni. Ő mindent egy lapra tett föl, illetve két lapra, azaz két lovat akart megülni egy seggel, és igazából sem a Trump, sem a Putin nem látszik, hogy nem voltak igazi hűséges barátok. Ugyan már, kérem szépen, itt ugrabugrált ez a kis
4: jó, ne minősítsük, szerintem elég ebből, tehát sok jelzőt kapott. Szóval igen, érdek nyilván a politikában, a világpolitikában is érdek van.
3: Ezt
4: ameddig
3: aláírom,
4: tudják használni, addig használják.
3: Igazán. Nem vették komolyan, elámította a magyarokat, elámította azokat, akik hittek neki. Nem tudom, hogy Ferenc tudja most, hogy igazából vannak-e olyan felmérések, mert én ez a két hónap alatt igazán elmaradtam ettől, hogy fölmértéke, hogy most hogy áll a Tisza, és hogy áll a
4: persze,
3: támogatottság.
4: Hogy ne. Valami 70%-ot mértek a Tiszának, és 21-22%-ot a Fidesznek. Tehát ilyen mély ponton rég volt a Fidesz, és ilyen magasságban nem nagyon volt még magyar párt, mint ahol most tart a Tisza. Hát meglátjuk, de...
3: Kimondta tegnap azt, hogy most kiáradt a Tisza, és akkor majd apadni fog, és akkor jön megint a Fidesz. Tegnap hangzott ezzel, vagy hát, a kongresszuson?
4: Tulajdonképpen teljesen mindegy, mert a kétharmados többségük megvan. Nyilván egy előbb-utóbb be fog indulni a lejtmenet, minden pártnál így van. De ameddig megvan a stabil kétharmaduk, addig ez nem probléma. Ilyen a politika.
3: Igen.
4: Hullámoznak a támogatottsági adatok. Most már jöjjön a teljesítmény, ezt várja mindenki.
3: Igen. Még egy kérdésem lenne, Ferenc, hogy ha beszélgetünk, ön szerint a Stumpf István nem rástartolt a miniszterelnöki posztra? Mert a Navracsics rástartolt egy jó pár hónappal ezelőtt, talán inkább úgy mondom, hogy egy évvel ezelőtt szerintem. A Lázár is rástartolt esetleg, és ön szerint a Stumpf most nem a rástartolással próbálja meg, tehát azért van ez a véleménye, amit tegnap elmondott, vagyis a kongresszuson?
4: Hát nem tudom, nem látom az ő személyiségében azt az átütő erőt, ami egy gödörben lévő ellenzéki párt átvételéhez és annak felfuttatásában, megerősítésében szerintem alapvető szükség.
3: De... És most van ilyen valaki, aki a Fideszben rendelkezhet akkora karizmatikussággal?
4: Pont ez a lényeg, hogy mindenki azt állítja, hogy csak Orbán Viktorral újulhat meg. Aha. De hát vele zuhantak a gödörbe. Hogyha ők így látják, akkor ezek szerint az utód nevelés, vagy igen, ez a fiatal politikus képzés, ez elmaradt.
3: Ha mégis megtörténik az, hogy kiderülnek a még nagyobb hazugságai Orbán Viktornak, és esetleg kötőszéken vezetik el, akkor ezek az emberek hogy fognak nyilatkozni ön szerint?
4: Hát ez egy új helyzet, hogyha Orbán Viktor így vagy úgy, de kikerül a politikából. Lehet, hogy akkor tudna megújulni a Fidesz, ha már nincs itt ez a nyomasztó örökség, meg a teljhatalmú elnök a fejük felett, de nem tudom, ez legyen az ő gondjuk. Egyelőre mindenkit kirúgtak az elnökségből, akiknek nem volt köze a kampányhoz, hiszen Kubatov Gábor is elmondta, hogy hátrabonták őt eleve, Németh Szilárdnak eleve nem osztottak lapokat, Kósa Lajosnak szintén, tehát pont azokat cserélték le, akik nem felelnek a választási vereségét, aki a leginkább felel, őt meg alig 8 ellenszavazattal újra választották. Hát ha a Fideszben így látják, akkor ez biztos így van. Ez...
3: Jó.
4: Ő pártjuk, az ő jövőjük.
3: Meg kell mondanom, hogy nem hullatok könnyeket a történtek után egyáltalán. Köszönöm, hogy meghallgattam.
4: Köszönöm szépen, Ágnes, hogy hívott. Kezi csokolom. Sándorral folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
5: Üdvözlöm, Ferenc. Elnézést kérek, már szeretnék kérni egy szívességet, mert olyan helyzetben vagyok, valószínűleg a Fidesz okozta smog, hogy nem látom a tévéképernyőt, egy étterembe ülök. Ha tetszik nekem segíteni, akkor azért nagyon hálás vagyok, hogy mik a napi... Reggel láttam a mai igen. Három témát. Tessék már segíteni.
4: Tehát az egyik, hogy megszűnik a védett üzemanyagár, a második, hogy az Eurostatnál Magyarország az utolsó helyen volt tavaly a fogyasztási rangsorban, igen. A harmadik pedig, hogy Orbán Viktor szerint 60 puszta egy blöff. Nem is blöff, műbalhé.
5: Igen. Akkor kezdeném az elsővel, ha megtetszik engedni.
4: Igen.
5: Hát... Úgy gondoljuk, hogy az, hogy megszűnik a vétett ár, ez egy teljesen logikus és szerű lépés a kormány részéről, és valószínűsítsük, hogy az iráni-amerikai konfliktus rendeződni fog, változik az olaj ára, a forint erősödik, ennek egy teljesen jó következmény, amit mondjuk az, hogy ez a kormány nagyon gyorsan és jól reagált. Hálásak is vagyunk nekik, és köszönjük szépen. Szerintem ennyit szerettem volna.
4: Megnézem az olajárat közben, de figyelek.
5: A második téma, hát úgy gondolom, hogy ez a ragyogó pozíció, mert ugye én azt mondta, hogy utolsó, egy fideszes szemüvegen valószínűleg előre látnak bennünket. El kell mondani, hogy ez minősíti az előző évek, nem csak a 2025, hanem a 2016 éves időszakot is, bocsánat, hogy így fogalmazok. Mert azért vagyunk ilyen jó pozícióban, mert az életszínvonal ugrásszerűen megnőtt, a reál keresetek nominál értéke az egeket feri, és ez az a pozíció, amire, hogy finoman mondjak, nem lehetünk büszkék, és hogy idézzek most az új miniszterelnöktől valamit, hát szégyeljék magukat azok, akik ide taszították az országot.
4: Jó, de erre Nagy Márton azt mondja, a korábbi miniszter, hogy azért ilyen, rossz a pozíciónk, ez csak egy látszólagos negatív helyzet, igen. Mert a magyarok nagyon sok pénzt tesznek félre. Tehát ez a kimutatás, ez azt mutatja, hogy mennyit költenek a magyarok. Viszont azért nem költenek a magyarok sokat, mert? Sőt a legkevesebbet Európában, igen. Nagyon sok pénzt megtakarítanak és beteszik a bankszámlájukra.
5: Na most azért hagyd mondjak valamit, köszönöm szépen ezt a segítséget. Ez az a Nagy Márton, aki a Nemzeti Banknál alelnök volt, aki nem tudott arról, hogy milyen manipulációk mennek a Nemzeti Banknál, az a Nagy Márton, aki olyan bőtségeket szokott mondani, hogy egyszerűen nem is értem, hogy jutott eszébe a kormányba beemelni őt. Az a Nagy Márton, aki nem tudja, hogy a reál kamatok hol vannak, tehát senkinek nem érdeke pillanatnyilag. Akkor volt érdeke, amikor az állampapír kamata 17-19% volt. Úgyhogy ez a nagyvárton, nagyon örülünk, hogy elment, és nem okoz több kárt. Én meg úgy gondolom, hogy valószínű azért ilyen magas az életszínvonal idézőjelben, mert ragyogó gazdaságpolitika volt 16 éven keresztül, ez mind idézőjelben. Ez az én véleményem, egy 73 éves, jogot végzett nyugdíjas véleménye.
4: Igen.
5: És gondolom, hogy nem vagyok egyedül.
4: Hát nagyon úgy tűnik, mert 3,4 millióan azt mondták, hogy eddig és ne tovább, és ebben döntő rész volt a gazdasági teljesítmény, illetve hát annak a hiánya.
5: Egyetlen negatívum ember Ferenc, hogy nem mondták sokkal előbb ezek az emberek. Tetszik tudni? Most azért megnyilatkoznak, ugye volt olyan, aki a Fidesz kongresszusról is, mint fizetes, negatívan beszélt. Lehet itt bármit mondani, de azért az én se várom el öntől, és ön se tőlem, hogy a feketére azt mondjuk, hogy fehér. Rossz politikát folytattok. Rossz befektetések voltak. Én magam szeretem a focit, valamikor még a Győrnek is dolgoztam ügyvédként, mikor a Fradit tereltük, tehát az a stadionoknál előbbre lett volna mondjuk egy csomó más dolog. Vagy ha okosabbak lettünk volna, átálltunk volna kedvezőbb energiahordozókra, sorolhatnánk. Úgyhogy Nagymárton, hála Istennek, oda került, ahol való. Nem akarok csúnya szót mondani, nem az ő pozíció volt, egy kicsit nagy volt a kabát. Ez a véleményem. Ezért vagyunk ilyen jó, rossz pozícióba. Tavalyi fogyasztási szint alapján valószínűleg jobbak leszünk. Tehát hiába is el kell ismerni. Tisztább a levegő, tisztább a közérzet, emberi a hangok. Ma már nem a tévé nézem, hanem a közvetítést a parlamentből. Más emberek kerültek oda, más a hang. Nem szeretném szívességet kérni öntől, de ha ráér egy másodpercig, vonjon párhuzamot a bajszos kiszes és a jelenlegi elnök között. Ugye egész más a hang. Nem csak más az emberek.
4: Abszolút más. Igen, igen. Most Forsó Fer Ágnesre céloz, és Kövér Lászlóra. Igen,
5: igen, igen. Igen, igen. Na most ő is elfelejtette, itt a nagy, tehát buta dolog az, aki valaki elfelejtő, hol kezdte. Ő valamikor kiszes volt. Orbánról meg reméljük, hogy sok dolog ki fog derülni, és ugye olyat, hogy a külügyminiszter egyből felhívja egy NATO ország külügyminiszter a másik külügyminisztert, aki pont az ellenfelünk, hogy úgy mondjam, vagy az lehetséges ellenségünk, és ezt még nem is tagadja, hát ez vérlázít.
4: Neki ez volt a dolga, állítja Szijjártó Péter.
5: Ezt hát igen, igen, ez volt.
4: Majd meglátjuk, hogy mit gondolnak erről mások, de picit meredek volt nekem is ez a magyarázat, meg hogy mindenki hát, telefonálgat, csak nem mindenki Lavrovval.
5: Figyelj ide, most maga nem vette észre, én ott állok ön mellett, és meglopom ön. Nem mondhatom azt, hogy viccből tettem. Van, amit nem lehet megmagyarázni. Az egyetemi vizsgán, amikor a prof azt mondta nekem, hogy hanyas a tétel, a 23-as, én nem mondhattam azt, hogy csak a 18-as tudom, bocsánatot kérek, mert ezt tanultam meg. Őrület volt ez, ezt komolyan mondom önnek. Ezt tetszik tudni, ha visszagondolunk, és nem akarom feltartani, még szeretnék a harmadik, mert az is egy érdekes dolog, hogy milyen volt a hangulat a választásoknál, mi volt a Dunaparton most. A nép örül, tetszik tudni, ez olyan volt, mint a francia forradalmat idézte, vagy 48-at.
4: Reméljük azért ilyen. Nem olyan lesz a folytatás, mert ott hát azért csúnya dolgok történtek, olyan, sőt,
5: nem, hanem
4: távol legyen.
5: Persze.
4: Igen, hát egy népünnepély volt április
5: 12-én. És ez nem véletlen, és a tábor, a bizonyos szekértábor a Fidesznél, ez zsugorodik. Lehet hazudni, lehet bármit mondani. Én nem kérdem meg, hogy most önnél hány fok van Budapesten, mert Szolnokon havazik, mert ez irracionális lenne. Tehát vége van ennek. Tehát úgy, ahogy mondta a mostani miniszter, hogy vége van konyeceltársa. Elég volt ebből. És még, és bocsánat, még egy idézetet, hogy nem csont, temetők esnek ki. Meg kell nézni, hogy mik esnek ki. És érdekes módon, ugye most az állami támogatók elnöke tett egy feljelentést. Ugye tetszik tudni?
4: Nem tudom, hogy mire utal, nem arra utal, hogy az integritás hatóság vezetőjét akarja elmozdítani?
5: Arra gondolok csak, tehát nem értem, ezt miért nem tettem meg sokkal előbb?
4: Hát azért, mert most fogalmaztak meg, hogy az ügyészség vádolta meg
5: bíró Ferencet, de semmi alapja nincs annak, hogy a felesége belült a céges kocsiba. Ezek olyanok, mint visszatetszik emlékezni, amikor ki akarták kérni Magyar Péter az Európai Parlamenttől, hogy ellopott egy telefon.
4: Az hát elég abszurdnak tűnt a telefonos történet, mert legfeljebb a Dunába dobta, bár ezt sem ismerte soha.
5: Lehetett volna garázdaság, vagy bármi, Tehát vannak törvényi tényállások, az a bűncselekmény, amit egy törvény meghatároz. Az, hogy én most elveszem öntől a tollat és eltöröm, ez nem lopás. Szóval hihetetlen dolgokat tettek mindent a hatalom érdekébe.
4: Azért, az integritás hatóság elnökénél voltak olyan megállapítások, hogy valamilyen rokonát bízta meg előadásokkal, és ott az integritás, meg nem tudom, milyen ezoterikus tanok kereszteződéséről tart.
5: Nem biztos, hogy emögött korrupció van, vagy összeférhetetlenség, hát majd most ki fogják vizsgálni, tetszik érteni.
4: Azért hát ez elég necces, hogy a rokon, aki hát úgy ránézésre nem abban a rendszerbe illeszkedik a tudásával, jó zsíros állami pénzekért előadásokat tart. Én nem akarom védeni, elmarasztalni sem ezt az embert.
5: És ő az uniót képviselte volna, ugye, mint ahogy most ugye mindenki fel van háborodva az uniós ügyészség miatt. Ön biztos nincs, meg én sem.
4: Hát nyilván az van felháborodva, aki veszélyesnek érzi ezt a csatlakozást.
5: Szokták mondani, akinek vaj van a fején.
4: Igen.
5: Jó, nem akarom feltartani, szeretnék még ezt hozzászólni. A birtokhoz, ugye?
4: 60 puszta a harmadik, igen, hogy az tulajdonképpen egy tipikus műbalhé.
5: Igen, ezt nem tudom, hogy így kifogalmazott, régen a munkásszálon beszéltek így, mondom, nem a miniszterelnök szavai, egy intelligens ember nem így fogalmaz.
4: De erről ez kapcsolat. Orbán Viktor, tudom, a korábbi miniszterelnök szava.
5: Szeretek önnel beszélni.
4: Igen.
5: Ön meg Somos úr a két kedvencem. Egy dolgot hagyd mondjak el, én ironikusan mondtam, hogy a stílus maga az ember. Igen. Másképp is meg lehetett volna fogalmazni. Én ma, amikor megnéztem még Budapesten, most Szolnokon vagyok, 8-féleképpen fogalmazta meg ezt 73 évesen pillanatok alatt. Na nézzük ezt a dolgot, ami egy kicsit nekem olyan, mintha Versailles-ról beszélném. 11. Lajos, ugye? Versailles. Ez is egy szimbólum. Valójában a kivagyiság, az urambátyám világ, az elnyomó, a tolvaj, a lopóvilágnak a szimbóluma. Ez így van. Mert addig nem mentek ilyen jól ezek a kőbányák, amíg nem lehetett 3-4-szeresen árverezni, érdeke, illetve árat számlázni. Addig nem mentek így ezek. A NAV ezt soha nem vizsgálta. Én megvettem ezt a 100 leggazdagabb magyart is. Vérlázító számok vannak. Ezt őszintén megmondom. Nem vagyok így. A hős jogot végzett. Aztán a házványon végzett. De mondjuk a gázszerelő, aki feltételezem, hogy egy ország világvárosjátéknál nem tudná kitölteni a kérdéseket. Nem? Szóval tényleg vérlázító. Igen, ez ugyanaz, mint fent a karmalita, szimbolizál valami. Szimbolizál egy rendszer, egy gondolkodást, egy kivagyi világot. Úgyhogy a miniszterelnök úr, vagy bocsánat, a bukott, vagy a volt miniszterelnök, vagy a népnek a kedvence volt Viktor, el kéne szégyelni magát, most komolyan mondom, ezért az egészért. Ennyi a véleményem, Ferenc.
0: Best of adást hallottak.

0: vagy a kékben.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt lezárták a 4. kerületben a Megyeri utat a Szilas-patak sornál. A 30-as, a 196-os és a 230-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szilas-patak sor megállót, valamint a keleti pályaudvar, illetve Újpalota-Szent Mihály út felé az Óceánárok utca megállót sem. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs-Vezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. Lezárták ma délután 3 óráig a 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé az egyenesen haladó külső sávot Szemeretelep vasútállomásnál burkolatjavítás miatt, ezért egyik irányból sem lehet balra kanyarodni. A Honvéd utcából és az Igló utcából csak jobbra lehet kihajtani. A csomópontban sárgán villognak a jelzőlámpák. Ma napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
3: Katával folytatjuk, parancsoljon.
4: Igen, itt vagyok. Az első témához még csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy mondjuk Magyar Péter ellopta a sót, és a Fidesznek igen kevés ideje volt ahhoz, hogy valami viszont választ kitaláljon, hát nem volt egy sikeres válasz egyik se. A kettes témához meg csak azt tudom mondani, hogy újabban megvilágosodik az ügyészség, vizsgálók, mindenki, eddig hun voltak. Most akkor
3: igen, ez jó kérdés.
4: Okosabb lett. Mindenki tudja, hogy mit kellett volna mondani, csinálni, akkor miért nem csinálták és mondták. Úgyhogy ez nagyon érdekes dolog, hogy csontvázak után jönnek a haverok is, akik megvilágosodnak. Na mindegy. Az előző hozzászóló a Sándor kifogásolta az Orbánnak egy mondatát, ami, hogy képzavarral éljek, nekem is szemet szúrt, és ez valahogy beleillik abba az anakronizmusba, amit az Orbán a vármegyékkel, meg a főispánokkal csinál. Ez a jó ember, ez nem előre néz, ez mindig hátulú keres valami, nem is tudom, magyarázatot, meg ökörséget. Miért nem előre megy? Miért mindig hátra? Mikor azt mondja, hogy előre megyünk. Ja, persze. Úgyhogy kutyában nem lesz szalonna, az a véleményem.
3: Hát ez tulajdonképpen előretekintés volt, azt mondta, hogy őszre a Fidesznek készen kell állnia. Nem tudom mire, de készen kell állni, mert forró ősz lesz, és itt katasztrófa, vagy káosz felé sodródik az ország, ilyeneket mondott.
4: Persze, persze. Csak éppen ezt a mondatot nem ő találta ki, mint ahogy ugye Sándor is megjegyezte.
3: Igen, igen.
4: Na mindegy. A Trumppal kapcsolatban remélem nem lesznek megint ilyen világra szóló ötletei, hogy a nem is tudom, a világ nemzet gazdaságát tönkretegye, inkább foglalkozna az USA-val, de ott is valami értelmes dolgokkal, ez a véleményem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Viszonthallásra.
3: Köszönöm szépen, kedi csokolom. További szép napot Máriával folytatjuk. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Én nekem egy nagyon-nagyon nagy szívfájdalmam ez, és most a Szalaszcímben megjelent ez az özvegyi nyugdíjnak a 60%-ára a felemelés.
3: Igen.
0: Én megmondom őszintén, eltörölném az egészet, mert hány visszaélés van az özvegyi nyugdíjjal? Én csak a saját utcámból ötöt tudok, öt családot, az már 10 ember.
3: Hogy lehet visszaélni ebben?
0: Az, tessék?
3: Hogy lehet visszaélni az özvegyi nyugdíjjal?
0: Úgy lehet visszaélni, hogy fölveszi az özvegyi nyugdíjat mind a két fél, a férfi is és a nő is, és gyakorlatilag van, aki elvált, és 2000-ben meghalt a felesége. A volt felesége, mert elválta, volt feleség, és körülbelül 30-valahány évig élt élettársi kapcsolatban, de a 2000-ben meghalt feleség után felveszi az özvegyi nyugdíjat. Ugyanúgy a társa fölveszi az özvegyi nyugdíjat a férje után, és gyakorlatilag együtt élnek. És van olyan, hogy ja, ha tudtam volna, hogy a Péter bácsi előbb meghal, akkor lemondtam volna azt az özvegyit és a Józsi bácsi. Ja, ha tudtam volna, hogy a Péter bácsi előbb meghal, akkor

0: élnek meg 20 évig együtt, és mind a kettő felveszi az özvegyi nyugdíjat a volt feleség meg a férj után.
1: Na de ők tényleg a volt férjük meg a volt feleségük, akik meghaltak, tehát ez alapján jár nekik az özvegyi nyugdíj, hogy utána...
0: De gyakorlatilag akkor, és ha gyakorlatilag 2000-ben meghal 50 évesen a volt feleség, akkor a férfi nem 10 éven belül ment el nyugdíjba, hanem 10 éven túl, és akkor mégis megkapja az özvegyi nyugdíjat az elvált feleség után.
1: Hát azt nem tudom, hogyha elváltak előzetesen, akkor járja az özvegyi nyugdíj, ha nem váltak el, akkor jár neki.
0: De el voltak válva, és gyakorlatilag az egyik az ügyvédalány, tehát tudnia kellene, hogy nem jár, a másiknál gyakorlatilag az önkormányzatnál, vagy a polgármesteri hivatalnál, az adóügyi hivatalba adó csoportvezető, hát ezeknek mindegyiknek tudni kéne, hogy nem jár a kedves anyukának vagy apukának, és a többinek is. Minek? Nem. Mindenki addig élvezze a jövedelmét, a nyugdíját, amíg él.
1: Jó, de mivel itt Magyarországon...
0: És aki elvált, egyedül neveli a gyerekét, kiskorától fogva éveken keresztül tök egyedül van, vagy 20-30 évén, és az gyakorlatilag büntetésből járt esetleg a bíróságra, hogy kapja a gyerektartást, és őt semmi nem illeti meg. Akkor is szenvedett, amikor ugye neveltál gyereket egyedül, egy vagy két vagy három gyereket, és én semmi özvegyit nem adnánk. Nem ám, hogy 30-60%, semmi.
1: Jó, de hát a törvény így rendelkezik, ahogy, úgyhogy ezzel most kénytelen ön is együtt élni, még ha igazságtalannak is tartja.
0: Nagyon igazságtalan, azért, aki elvált, vagy pedig... özvegy, és a volt férj után fölveszi az özvegyit, összeáll valakivel éveken, 10 éven keresztül, és akkor gyakorlatilag mind a kettő özvegy volt, hát özvegy, elhalt a feleség meg a férj.
1: Én értem, hogy miről beszél, akkor... értem, világos, de a törvény erről nem rendelkezik, és nyilván nem szólhat bele a magánéletébe senkinek, tehát ha megözvegyült, jár neki az özvegyi nyugdíj, ha utána talál egy társat, és annak a társnak is van özvegyi nyugdíja, vagy mondjuk nincs, ez mindegy, ami jár, az jár. Tehát azért kapják az özvegyi nyugdíjat, mert volt egy házastársuk, aki meghalt, és ilyen módon annak az embernek nem fizet az állam nyugdíjat, holott egész életében megdolgozott azért a nyugdíjért, és ennek a nyugdíjnak egy töredékét odaadja az özvegyen maradt házastársnak. Eddig szól a törvény, hogy utána ez a házastárs talál valakit, egy társat, és élettársi kapcsolatban él, ebben már nem szól bele a törvény. Én ezt továbbra sem látom rossznak.
0: De ha elvált, az után hogyan jár neki?
1: Hát ezt ön állítja, hogy ha elvált, akkor is jár özvegyi nyugdíj. Én erről nem tudok.
0: Tudni, hogy elvált, és a feleség meghal 2000-ben, még a válás után, legalább 5-6 évet élt, mint elvált nő, mint elvált férfi, és a volt férj mégis kapja az özvegyet.
1: Ért. Jó, én nekem az a benyomásom, hogy ön valakikre konkrétan egy kicsit ki van hegyezve, hogy pestiesen fogalmazzak, tehát konkrét esetekről tud, amely esetek ön zavarják, de hát ha ez a törvény, és ezt törvényesen veszik föl, akkor nincs mit tenni.
0: Aha. Még függetlenül attól is én az elvált után pláne jogtalanul tartom.
1: Rendben. Akkor forduljon a hatóságokhoz, ezt tudom mondani.
0: Okay.
1: Mert ezzel, hogy tévéműsorban ezt elmondja több egyszerre, nem fog semmi változni. Ha ön szerint itt törvénytelenség történik, akkor jelezni kell a hatóságoknak. Szerintem nem történik. Nem gondolom, hogy az adóhatóság meg a nyugdíjfolyosító ne tudná mindenkiről, hogy jár-e neki özvegyi nyugdíja vagy sem. Tehát ilyen réseket nem nagyon szoktak a rendszerben hagyni.
0: Én érdeklődtem, hogy létezik ez, de mondjuk nem hatóságtól. És jogosan megmagyarázzák, egy lak elváltak, és mindegyik éli az életét, és gyakorlatilag a lakcímük egy.
1: Értem. Jó, hát önt ez zavarja, akkor hatóságokhoz kell fordulni, aztán majd kiderítik, hogy igaza van, avagy sem. Én nem foglalkozom mások életével, örülök, hogyha a sajátomra van elég időm. Köszönöm szépen, hogy hívott, további szép napot. Istvánnal folytatjuk. Jó napot kívánok! Halló, halló!

0: Hogy kívánok, István vagyok.
1: Parancsoljon.
0: Nézem az ATV műsorát, tisztelettel üdvözlöm a nézőket, a szerkesztő urat. Egy dologgal szeretnék kezdeni, a migrációval.
1: Igen.
0: Na most az a helyzet, hogy egy pár ember rászabadította Európára ezt a rengeteg migránst. Ezt mindenki tudja, talán a csecsemén kívül nem tudja senki, hogy ez milyen problémát okozott az egész európai népnek.
1: Igen.
0: Ugye ezek más emberek, mert én ember szerető vagyok. Én szeretem az embereket, humánus vagyok. Tehát nem azzal van nekem bajom, hogy ki milyen származásom, meg milyen a bőrszíne, hanem az, hogy milyen ember. Na most ma hallottam az ATV-be, hogy a magyarok 57%-a támogatja a migrációt. Ezt én nem hiszem el. Ez most bárhol meg kimerem jelenteni, ez nem igaz. Mert a magyarok a nyugati államok tapasztalata alapján, ami ott történik, nem hiszem, hogy szeretnének annyi bevándorlót befogadni, mint Németország, meg Franciaország, sorolhatnám itt végig az egész európai országot. Problémásen más emberek. Tisztelet a kivétel, én nem azt mondom, hogy minden migráns egyforma, de rettenetes problémákat csinálnak. Egyrészt sokan csak megélhetésként jönnek Európába, kolóniákban vannak, no-go zónák, oda még a rendőr sem mer bemenni, gyilkolnak, nem erőszak, kis fiatal lányokat megerőszakolnak. Tehát hogy mondjam? Ezt aki annak idején szerintem Angela Merkel felelősségre kellene vonni azokkal az emberekkel együtt, akik a migrációt ennyire patronálták.
1: Szerintem senki nem patronálta a migrációt, hanem...
0: Ki engedte be őket?
1: Tehát az egész onnan indult.
0: Számolatlanul, igazolvány nélkül eldobálták a papírjaikat. Ha most valamelyik országnak munkaerőre van szüksége, akkor miért nem mentek ki azokba oda, ahol ezek az emberek élnek a világon bárhol, és akkor annyi embert behoznak, amennyire szükség van munkaerő szempontjából. És akkor az nem letelepedés, hanem munkavállaló, és hogyha nem úgy viselkedik, akkor vissza. Ez szerintem most én nem tartom magam egy nagy okos tojásnak, de ez már visszafordíthatatlan.
1: Hát ez legyen azoknak
0: és
1: legyen
0: a
1: ez
0: a... ember iszza meg ennek a levét, aki nap mint nap találkozik a migránsokkal. Most is Anglia...
1: Csak próbálok megszólalni. Tehát, hogy ez azoknak a problémája, akik ezt a migrációs politikát vitték, tehát a németek ráébredtek arra, hogy nem volt jó döntés, amit Angela Merkel és a kormánya hozott, de ez az ő problémájuk, tehát...
0: Könyörgöm. Tehát nem arról van szó, mert Magyarországon körülbelül olyan 23 nemzetiség indul a választás. Sok ember nem is tudja, hogy a szomszéd láb, vagy román, vagy bárki. De jól megvannak együtt. Tisztelik egymást. Nem bántják egymást. És jól megvannak. Na most ezek a muslimok, ez a vallás, ez szélsőséges vallás.
1: Hát van szélsőséges ága, azért nem mondanám az egész vallásukra, hogy szélsőséges.
0: Én nem most ezen lehetne vitatkozni. Én nem azonak. Én azt szeretném, ha békességbe élnének az emberek. Én vallásos ember vagyok, református, én azt szeretném, ha az emberek egymást tisztelnék, besülnék. Régen ugye nem kell nagyot mondanom, de egy kézfogás, az egy adott szó, az elfogadta mindenki. Tehát békésen éltek, én 45-ben születtem a háború után, tehát a falun laktam, falun nevelkedtem fel, ott az emberek úgy tisztelték egymást, ha egymást...
1: Igen, ön így emlékszik. 45 után tisztelt, és 44-ben még nem tisztelték, amikor mondjuk
0: hát
1: a vidéki
0: igen,
1: zsidóságot
0: apám,
1: kiirtották
0: apám
1: magyar segítséggel.
0: Mikor a zsidókat vitték el?
1: Hát lehet, hogy az ön édesapja sírt, de a magyar társadalom az simán asszisztált ehhez.
0: Sírt, azt akkor ahogy vitték szekérrel őket, egy Nyíregyháza melletti faluban laktunk, illetve apám, hát én akkor még nem születtem meg, és akkor siratta a zsidókat, azt mondja, fiam, ezek nagyon rendes emberek voltak, azt mondja, adta kölcsön hitelt a magyaroknak, és utána, hogy ellenük fordultak, hát ugye, na most biztatták a magyarokat is, meg mi egymást, én erre nem emlékszem, csak az elmondások alapján. Tehát nehogy félrejtsél, szerkesztő úr, én nem egy kötekedő, egy ember vagyok. Csak az, hogy ugye fiatal lányokat erőszakolnak, nem akarnak dolgozni.
1: Ez nagyon általánosító, tehát van ilyen jelen.
0: Tisztelet a kivétel. Én mindig azt mondom.
1: Nem
0: ugyanúgy a cigányokra is, nem lehet azt mondani, hogy minden cigány lusta, nem akar dolgozni. Mert nagyon sokan vannak, akik dolgoznak becsületesen, eltartják a családjukat, nem szorulnak segélyre. De vannak közöttük sajnos olyanok, akik még a mai napig is kerülik a munkát.
1: Igen, nem cigány magyarok között is nagyon sokan vannak, akik kerülik a munkát.
0: Nézd, én azért egy tapasztalt ember vagyok. Én nem tartom magam. Középfokú végzettségem van. Nem
1: világos István, viszont időnk lejárt. Köszönöm szépen, hát hogy mindezt elmondta. Az a helyzet,
0: én azt mondom, hogy ma válogassák meg, hogy kit engednek be az ország.
1: Rendben, ez jó.
2: Márta.
3: Bánok, igen, itt vagyok.
2: Figyelek.
3: A lényeg az, hogy egy ingatlannak adásvételi szerződés megkötése előtti ikertárs lemondó levélről van szó. Uh-huh. Nálunk ezt a szerződés megkötése után, tehát a foglaló letétele után kérte meg az ügyvédnő, és képzelje el, hogy ugye letette a pénzt a ikertárs, és megjött az önkormányzattól pár napon belül a részemre az értesítés, hogy jövő hónaptól én fogom fizetni a szemétdíjat. Uh-huh. Nem elég, hogy bőgtem, hogy nem sikerült, mert nagyon klassz volt az a üdülő, hanem még intézkedhettem az önkormányzatnál, hogy hát sajnos én nem leszek a szolgáltató ügyfele, mert nem az enyém az ingatlan. Tehát miért kell ilyen kitérőket csinálni, ami ez fölösleges, nem?
2: Persze,
3: András?
2: Hát, persze.
3: Szóval ezért volt jó az a régi gyakorlat, hogy társ szakmákat is megkérdeztek. Tehát engem, mint adós, nagyon sokszor kérdezett meg a jogi osztály, hogy te adósként mi a véleményed, lehet ezt így? Nem baj? És akkor hát elmondtam őszintén, hogy ez így nem jó, próbáljátok másképp. Tehát most itt az új kormányon az egyeztetést kérjük számon, hát hol voltak ezek az egyeztetések 16 évig?
2: Igen, na most amit felvetett az előző adás végén, hogy miért van az, hogy az ember lefoglalóz egy ingatlant, majd utána jön az elővásárlási jogosult és viszi az egészet, hogy mit lehetne ehelyett kitalálni? Mert hogy ugye az egy teljesen jó szabály, hogy bizonyos tulajdonosi pozícióban, mondjuk, hogyha van több tulajdonosa az ingatlannak, akkor van egy törvényes elővásárlási jog, mert így módon segíti a jogalkotó a tulajdon koncentrációt, vagyis, hogy egy tulajdonos kezén minél nagyobb tulajdon legyen.
3: Igen, de ez csak két tulajdon, tehát itt két tulajdonosról volt szó.
2: Értem.
3: Itt könnyebb lett volna először megkérdezni, hogy ő éle elővásárlási jogával, vagy nem, és akkor én velem nem kellett volna szerződést kötni.
2: Hát igen, csak ugye...
3: Mi már aláírtuk a szerződést, meg letettük a fogat.
2: Azt tudom, Márta, de ugye hogy sokszor a közvetlen szomszédok között a legkritikusabb pont az ármeghatározás, és ilyen szempontból, hogy a piacon milyen értéke van egy ingatlannak, az mutatja azt, hogy milyen ajánlat érkezik az ingatlanra, nem?
3: Igen, értem, én közgazdaságilag még meg is tudnám ön győzni, hogy ez egy nagyon jó dolog, csak vevőként.
2: Vevőként az egy kicsit, hogy milyen bosszantó, nem?
3: Így van.
2: Igen. Amúgy, amúgy bukott azon a dolgon, hogy aláírta a szerződést? Tehát mondjuk azt, hogy ön vevőként ki kellett, hogy fizesse például az okiratot készítő ügyvédnek a díját.
3: Így van. Azt is kifizettem, megbontottam a lekötött tőkémet, csak hát itt olyan kicsi az opportunity cost, hogy nem érdemes ebből polgári pert csinálni, mert ugye ez az elmaradt haszon. Kamatot vesztettem.
2: Igen, sokszor egyébként van olyan gyakorlat, hogy ilyenkor a szerződést megkötő vagy okiratot szerkesztő ügyvédnek előadja az ember vevőként, hogy hát jó lenne, hogyha egyébként az elővásárlás jogosult élne, ha abban az esetben, ha élne az elővásárlás jogával, akkor tulajdonképpen értelemszerűen osszák el a felek, akik majd adásvételi szerződést kötnek, azt a kárt, ami tulajdonképpen vagy költséget, ami felmerült az eredeti vevőnél.
3: Igen.
2: Tehát van egy ilyen megoldás. Hogy legalább nullára hozzuk ki, ugye, az ingatlan vevőjét. Ne fizessen rá.
3: Így van.
2: Oké. Okay.
3: No, nagyon szépen köszönöm, mert én erre gondoltam, hogy ilyen apró dolgokat társadalmi egyeztetés során lehet ám megtapasztalni, mert én tudom, hogy nagyon okosak, meg ügyesek a fiatalok, mert én is voltam 24 évesen, meg 28 évesen már olyan helyzetben, hogy ügyes lehettem, de ezeket a tapasztalatokat érdemes meghallgatni.
2: Hogyne.
3: Mert András, én komoly vezetői beosztásba is kerültem, és saját magam cseréltem 4-5 évente vezetői állást,
2: igen,
3: mert már olyan rutinszerűen dolgoztam, igen, hogy attól féltem, hogy valami nagy hibát fogok elkövetni.
2: Világos.
3: És mindig jobb helyre mentem, tehát 16 év az rengeteg. Tehát abban,
2: igen.
3: Abban már bele lehet unni. Tehát én nagyon jónak tartom ezt a két ciklust, mert 4 év alatt egy országban nem sokat lehet csinálni, de 8 év alatt már lehet változtatni.
2: Hogyne.
3: De tényleg szükséges ez, és én azt szeretném mondani a polgártársaimnak, hogy barátkozzanak meg ezzel a gondolattal, mert ez nem egy rossz ötlet.
2: Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta.
4: Best of adást hallottak.

0: Madarak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt lezárták a 4. kerületben a Megyeri utat a Szilas-patak sornál. A 30-as, a 196-os és a 230-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szilas-patak sor megállót, valamint a keleti pályaudvar, illetve Újpalota-Szent Mihály út felé az Óceánárok utca megállót sem. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs-Vezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. Lezárták ma délután 3 óráig a 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé az egyenesen haladó külső sávot Szemeretelep vasútállomásnál burkolatjavítás miatt, ezért egyik irányból sem lehet balra kanyarodni. A Honvéd utcából és az Igló utcából csak jobbra lehet kihajtani, a csomópontban sárgán villognak a jelzőlámpák. Ma napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Rebenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Marikával kezdünk, kezi csókolom.
3: Jó napot kívánok. Néztem a parlamenti közvetítést. Ugye az összeadban én is érintett vagyok, ugye a két bátyám akkor veszett oda, úgyhogy jelöltön sírokba fektenek szegények, és nagyon meghatottam, hogy megemlékeznek róla.
2: Igen, mert a június 16-a van.
3: Igen. És hát én az Orbánra azért is nagyon haragszok, mert hogy az oroszok fogadtattál, és hogy annyira lenézte az ukránokat, orosz mindig ugyanabban a helyzetben voltunk. Emlékszek rá, hogy 10 gyerek voltam, és ugyanúgy lőtték a mi hazánkat is, szét volt lőve itt minden, nem volt ennivaló, éheztünk. Úgyhogy borzalmas állapotok voltak anyámmal, mentünk kenyérre, és akkor a két bátyámat akkor láttam utoljára, mert simogatták a fejemet, és mondták, hogy nekem majd biztos jobb lesz. És én ezért is nagyon haragszok az Orbánra, meg azért is, amit művel ezekkel az időszekkel, mint én is vagyok, hogy ilyeneket beleírt a közlönybe, hogy a nyugdíj nem jár csak adható. Csak azt nem tudom, hogy a nyugdíjasokat képviseli, ezek mit szóltak akkor hozzá? Miért nem intézkedtek, és miért nem szólnak erről valami? Mert engem azért megnyugtatna, hogyha ezt átváltoztatnánk, és ez igenis idegesítő, zavaró, mert bármikor születhet egy olyan agy, hogy ezt én úgy mondják, hogy ezt úgy se csinálják meg, de én ebben nem hiszek. Én ilyen dolgokban nem hiszek, mert tudom, az biztosan, ami a közlönyben megjelenik, az nem véletlenül van ott. És ilyet csinálni ezekkel az idős emberek, ezt köszönöm. Jó magam is, hogy inflációs nyugdíjat adtak 16 éven keresztül, és ezért még nekem tapson is kéne. És akkor akik a paraván mögött hallgatták az Orbán beszédét. Hát ezek mind érkezik, tudták a lopásokat, tehát az a Szumpisván is. Elmondta ott a közgyűlésen, a tisztújításon, hogy az Orbánnak az asztaláig ért. Hát persze, akik a hírtévében vannak, azok mind az összes fideszes, mind részesültek a lopásból, mind jól jöttek. Hát olyanokat csináltak, hogy amit kiszúrtak magunknak vállalkozásokat, ha nekik nem adták el, akkor tönkretették. Hát ilyeneket csinálnak, és akkor még valamelyik is büszke magáról. Magára. Hát ez borzasztó. Hát ez is akkor azt mondja, hogy ő nem változik semmi. Hát szégyelje magát, szégyelje, hogy 16 éven keresztül szívta a vérünket, és még továbbra is, hála Istennek, hogy a magyar csinált egy olyan törvényt, hogy nem jöhet vissza. Mert úgy viselkedett ott a tisztújításon, mint egy dacos gyerek. Hát borzasztó. És így viselkedni, hogy a magyarnak nem kívánt semmit, nem, egyszerűen nem szólt hozzá, vagy nem érdekelte őt. Hát kinek képzeli magát? Kicsoda ő, hogy ő mindenkin keresztül átkázol. Hát ez gondolmas ez az ember. És ez nagyon veszélyes, még most is, ha bár most már nem tud bejutni, de még mindig ott van a üzébe. De neki már régen a börtönbe kéne ülni. A sok, akik segítettek, mert vétkes az is, aki tud róla, és nem tesz semmit.
2: A helyzet az, hogy ez csak, már sokszor elmondtam, hogy csak jogállami keretek között lehet az elszámoltatást is végigvinni, tehát ez, hogy már börtönbe kéne ülnie bárkinek, és ez, hát ez nem így működik. Ha valaki feljelentést tesz, és a rendőrség úgy látja, hogy van, miután nyomozódni és eljut vádemeléség, és elítélik, akkor igen, de mondom, ez hosszú idő.
3: De hány feljelentés volt, és nem tettek semmit se.
2: Igen, mert a vádhatóságot egy fideszes kinevezett, vezette, Polt Péter, és azt mondják, hogy érdekes módon számos a kormányhoz, az előző kormányhoz kapcsolódó, ugye az valahogy elhalt, nem jutottak egyről a kettőre. Na de most majd változás lesz, a Tisza leváltja a mostani legfőbb ügyészt is a tervek szerint, és elkezdhetnek dolgozni normálisan.
3: Hát most nézze meg, ebbe a Magyarországba némi okos, jó kiállású ember van, és miért kell nekünk egy ilyen vén trotlit elviselni, aki ugyanúgy tudott mindenről. Hát az Orbán oda
2: működik. Most kiről beszél az a köztársasági elnökről?
3: Arról, hát. Hát ez egy olyan súnyi alak, hogy az valami iszonyat.
2: Hát ő biztos nem így értékeli saját magát. Ő azt mondja, hogy ő jól végezte a feladatát.
3: Persze. És én amit mondtam a múltkor is, hogy én igazán el tudnám magát is képzelni köztársaságban.
2: Igen, de akkor ki lenne itt a fórumban? Hát a Sándor Palotából nem lehetne kihogatni.
3: Lehetne így büszkék, hogy egy ilyen ember áll az élet.
2: Nagyon kedves. Igen.
3: Én az ilyen embereket magra tudom értékelni, és nagyon hálás vagyok magának, mióta itt van a fórumban, az ott a színesé teszi ezt a fórumot, és én úgy szeretem hallgatni.
2: Igen, kell egy kis humor, mert egyébként mi értelme élni.
3: Hát igen, nekünk ez volt a kikapcsolódás az idős embereknek, és nagyon hálásak vagyunk.
2: Szuper, köszönjük, hogy minket néznek. Marika, köszönöm, nagyon hogy hívott a nyugdíjat, szerintem továbbra sem kell aggódni. Igaz, hogy nem jár, csak adható, de ezt senki nem meri megkockáztatni, hogy ne adja. Úgyhogy én sem értem, hogy miért van így az a törvényben, de az biztos, hogy nincs kormány, amely megkockáztatná, hogy akár csak egy napot is késsen a fizetéssel. További szép napot, kezdi csokolom. Sándorral folytatjuk, üdvözlöm.
4: Jó napot kívánok, szerkesztő úr. Üdvözlöm az ATV valamennyi nézőjét. Hát Orbán Viktornak csak én annyit üzennék diszkréten, hogy álljon a tükör elé, és gondolkodjon el. 16 évi kormányom volt, kétharmaddal azt csinálhattak, amit akartak. Az EU rengeteg pénzt küldött Magyarországnak.
2: Ezt nem vitatja Orbán Viktor, csak azt mondja, hogy 16 fantasztikus évünk volt. Ezt mondja ő.
4: Hát persze, mert 16 évig büntetlenül tudtak lopni, mert Paul Péter volt a főügyész. Ez az igazság. Ausztriát már rég utolérhettük volna, és nem, hogy utolértük Ausztriát, amennyi támogatást kaptunk az EU-tól, még Bulgária is megelőzött minket. Nem tudom, Orbán Viktor minek veri a nyálát. Nem tudok persze beszélni. Ő tette tönkre az országot.
2: Tehát ő azt állítja, hogy azért fantasztikus ez a 16 év, mert nőttek a bérek, sokan adókedvezményt kaptak, a többségnek jobb lett az élete 16 év alatt, mint ahonnan indultak. Igen. Ezt nem osztja?
4: Nem osztom, mert 2010-ben, amikor átvette a hatalmat, én így mondom, nem a kormányzást, 21 ezer milliárd forint volt az államadóság, most meg 67 ezer milliárd forint. Megtriplázta az államadóságot. És ezeknek a jóléti intézkedéseknek a gazdasági alapja nem volt meg. Különböző orosz-kínai gigahitelekből finanszírozták a jóléti intézkedéseket, mert a magyar gazdaság ezt képtelen volt kitermelni.
2: De ön szerint ezt az összefüggést megérzi bárki a saját pénztárcáján? Mert amiket mond, az valóban így van. Brutális az államadósság, ám bár GDP arányosan még az elviselhető kategóriában van. Szóval ez egy szám valahol nagyon távol tőlünk, hogy nem 21 ezer milliárd, hanem 67 ezer milliárd. Ugyanakkor az, hogy adókedvezményt kapott nagyon sok ember Magyarországon, különféle társadalmi rétegek, az kézzelfogható, tehát ők konkrétan érzik azt a zsebükön.
4: Szerkesztő úr, minden adósságot meg kell fizetni. Ha nem mi, akkor az
2: egyszer
4: unokán.
2: Majd valaki, igen, a jövőben.
4: Nincs izé, de így nem lehet gondolkodni, hogy utánam a vízözön, hogy ma legyen akár mi, aztán, hogy holnap mi lesz, azzal nem törődök. Egy felelős politikus így nem gondolkodhat. Annak a jövőre is kell gondolni.
2: Ön szerint ki volt az utolsó magyar miniszterelnök, aki a jövőre is gondolt? Ilyen értelemben, mint amiről most beszélgetünk, tehát hogy gazdaságilag olyan döntéseket hozott, amelyek hosszabb távon is vállalhatók voltak, lettek volna.
4: Hát a Vengyesi Péter is adott egy jó pár kedvezményt a lakosságnak, de hát ennyire nem volt elszaladva az államadósság.
2: Hát azzal indult minden, azt mondják, hogy megígérte az 50%-os béremelést a közszférában, meg is adta, és ott kezdett elszállni a magyar költségvetés. Tehát akkor a példa nem teljesen jó. Illetve picit hasonlít arra, amit felról Orbán Viktornak, hogy adott, de a fedezet nem volt meg, és hosszú távon pedig károsabb.
4: Egy dolgot ne felejtsünk el. Megyesi Péter egy kitűnő üzletember volt. Úgy került a politikába, hogy üzletember volt. Orbán Viktor már mindig politikus volt, és most nem tudom, 60 pusztának mennyi az értéke, 35 milliárdról hallottam utoljára. Legyen szíves, helyesbítsen ki, hogyha rosszul tudom.
2: Nem tudom, azt hallottam, hogy sokkal kevesebbet adnának érte, ha el akarná adni a tulajdonosa, mint amennyi pénzbe került. Tehát, hogy ilyen értelemben nem egy jó befektetés.
4: Én értem, szerkesztő úr, de most már romlott az ága, nincsen karbantartás, elmentek onnan a munkások, derékig él a gaz. A zebrák is szegények elhunytak.
2: Hát nem az összes szerencsére, de egy pár sajnos igen.
4: Szóval akárhogy is nézik, meg lett triplázva az államadósság, és ezt a 16 évet ki kellett volna használni Orbán Viktornak, és akkor ő egy nemzeti hős lett volna. Utoljátjuk volna Ausztriát. De eljött mit csinált? Eltékozódta az EU-s támogatásokat. Ezt lehet mondani. Ez tény is való.
2: Szerintem az volt a fejében, hogy ezt a nemzeti tőkés osztályt meg kell teremteni, kerül, amibe kerül. Az, hogyha jól van mozgatva, csúnya kifejezéssel élve, akkor egy olyan hálózat alakul ki, ami mindig szállítja a választási győzelmeket, aztán előbb-utóbb majd a lentebbi, az alsóbb rétegek is elkezdhetnek egy picit följebb lépni. Csak a 2022-es osztogatást azt benézték. Tehát ott olyan inflációt sikerült gerjeszteni, amiből a mai napig nem kászálódtunk ki, hogy igazán soha nem is fogunk.
4: Nézze, szerkesztő, nekem az a véleményem, hogy nem a ország érdekét nézte, hanem a saját hatalmi vágyát tartotta elsődleges szempontnak.
2: Ez igen, nagyon így tűnik, csak az lett volna a következő, illetve mindig is kellett adni valamit, hogy azért jöjjenek a választási győzelmek különféle társadalmi rétegeknek, de én is úgy látom, igen, hogy az első a hatalomban maradás volt, az első számú cél.
4: Mindenáron.
2: Csak voltak ciklusok, amelyekben azért tudtak növekedést produkálni különféle rétegek számára. A végén nem jött össze, de nagyon.
4: Még a második, harmadik ponthoz szeretnék nagyon röviden hozzászólni. Hát Mészáros Lőrinc, nem csodálom, hogy ennyi pénzt kaszált, mert a közbeszerzéseken többnyire versenytársak nélkül indul el, és hatalmas felárazások vannak.
2: Igen, így nem nehéz, ahogy szokták mondani.
4: Manipulálnak, hogy szépen mondjam. A harmadik ponthoz csak annyit szeretnék hozzászólni, hogy a Lánci Tamás volt ott a főnök, hogy ilyen egyszerűen fejezem ki magam. Az a Szuverenitásvédelmi Hivatal, én szerintem egy kisebb CIA lett volna, hogyha működhetne. Az ellenzéki újságírók, politikusokról gyűjtöttek volna adatokat. Én szerintem ezt a hivatalt azért hozták létre. Nekem legalábbis ez a meglátásom. Adatgyűjtés szempontjából hozták létre.
2: Igen, hát civileket és független újságírókat, szerkesztőségeket fenyegető szervezetként apostrofálják sokan.
4: Hát nem kell messze venni, volt egy olyan Pegazus ügy is, ahol lehallgatták a független politikusokat, újságírókat. Szóval az Orbán kormány a szuverenitásról ne nagyon beszéljen, mert hát mondtam az előbb is, eladósította az országot a kínaiaknak, meg az oroszoknak.
2: Igen, ez egy politikai termék volt sok más mellett, a szuverenitás, hiszen a szuverenitásunk ott is sérülhet, hogyha egy Putyin-szerű figura a magyar miniszterelnök barátja, akiért mindent megtesz, mindenben segíti, mármint a magyar, aki ebben a történetben az egér, miközben Putyin az oroszlán. Szóval itt már önmagában szerintem sérül egy ország szuverenitása, ilyen szintű a kapcsolat két állami vezető között. Vagy ha a külügyminiszter folyamatosan tájékoztatja a szövetségi rendszerünkkel, igen-igen ellenséges és barátságtalan állam külügyminiszterét, hogy mi folyik, mi zajlik a mi szövetségi rendszerünkön belül. Hát ha itt nem sérül egy ország szuverenitása, akkor nem tudom hol.
4: Hát igen, Szijjártó Péter, ha jól tudom, 14-szer volt Moszkvában személyesen, és hogy hányszor telefonált Lavrovval, azt talán még ő maga se tudja.
2: Folyamatos volt, és nagyszerű volt ez a kapcsolat. Még azt jó lenne egyszer megtudni, hogy egyébként min alapult ez az egész, és milyen érdekeket szolgált.
4: Szóval nekem az a véleményem, így összességében, hogy a jogi eljárásokat ideje volna egy kicsit felgyorsítani.
2: Úgy érzi, hogy lassan haladnak?
4: Hát szinte helybe topognak. Hivatali hatalommal való visszaélés, az szinte a Fidesz vezérkarára fennáll. Kövér László is nagyon megbüntette az ellenzéki politikusokat, és szerintem ehhez nem volt joga. Visszaélt azzal, hogy ő a országgyűlés elnöke.
2: Itt van István?
5: Igen, itt vagyok, Ferenc, itt vagyok.
2: Parancsoljon, ön van adásban.
5: Üdvözlöm az ATV nézőt is, Ferencet is. Hát Ferenc, én a Orbán Viktorral kapcsolatosan csak annyit szeretnék elmondani. Ő 16 évig hegedült. Elhúzott a mágával meg a zenéért a apukájának, anyukájának. Tudja, mit mondok? A primásban általában, mikor a lakodalomnak vége van, a hónalá vágja a hegedűt, meg a vonózót elmegyem. Na hát őnek is ezt kéne csinálni Orbánnak, mert őre már itt Magyarországon nem kíváncsi senki.
2: Hát pillanatnyilag kevesen, de ez változhat. Tehát éppen fordulhat úgy a politikai széljárás, hogy elkezd erősödni a Fidesz és gyengülni a Tisza. Mondjuk erre nem fogadnék nagy pénzben, de nem zárható ki. És ezért Orbán Viktor ott van, készenlétben van, várja a fordulatot.
5: Ja. Még csak kutya a csontot, mi? Na, csak úgy volt itt Gyurcsány is, ugye? Ő is készenlétben volt mindig, hogy mindig kormányoznak meg mindig. Hát egy ember érje már meg felészte, hogy neki lejárt. Még csúfosabban végezte, mint Orbán. Gyurcsány.
2: Szerintem...
5: Nem ilyen szégyen elment el Gyurcsán, mint ő.
2: De Orbán Viktor nem ment el, ő csak a parlamentből szállt ki, továbbra is a Fidesz elnöke, és valamire készül, hogy mire azt ő tudja, de nem távozott ő a politikából. Na.
5: Akkor ott van szegény Gulyász Gergely, sajnálom.
2: Miért?
5: A nyilatkozatába, vagy nem nyilatkozatába beírja, hogy 10 millió szervet Babaváról. Hát kisülne a popám, Ferenc. 8 évig volt miniszter. És akkor egy gyermekre csak úgy lehet vállalni egy miniszternek, hogy 10 milliót elvett.
2: Ami jár, az jár. Egy miniszter is kaphat kedvezményes kölcsönt.
5: Tehát én az ő helyében nem igen mondtam volna ilyet, meg nem tettem volna bele.
2: Gulyás Gergely azon...
5: Meg ez az állandó vita, a keresztény demokrata. A Zsuzsa asszony is, ugye az egyetemi, katolikus egyetemi ideje, annyira imádkozik. Hát akkor miért nem imádkoztak akkor érte, hogy ne buktjanak meg? Hát saját magukat buktatták meg Orbán Viktorék.
2: Szóval Gulyás Gergely azon viszonylag kevés volt kormánypárti politikus egyike, akihez nem kötődnek ilyen közpénzek. Közpénz átalakítási történetek, közpénzből magánpénz jellegű sztorik.
5: Ferenc, tudja, amit mondok, én sok mindenki fog még itt derülni. Aki legtisztességesebben viselkedett, azt mondják, hogy na, az nem igen. Belenyújtott mindegyik a zsíves bödönbe. Nekem ne mondja senki. Amit ők csináltak, ez az országnak a szégyene. Meg Európában mi vagyunk a legnézébb, kiemelkedőbb ország. Az Unióval kapcsolatosan is. Mi voltunk a fekete bárány. Ne Orbán, mikor államban van csak ellenkezett, de Putyinnak mi haltak.
2: Igen, ez valóban magyarázatra szorul, illetve itt várnék én is átfogó jellegű feltárást, hogy alakult ez a magyar-orosz viszony olyanná, amilyen lett.
5: És ők kaptak Putyintú pénzt a választásra.
2: Erről nincs információ.
5: Én szerintem kaptak. Mert Putyint szolgálták ki az oroszokat. Csak ez az érdekes, mikor kitarapakolták az oroszokat, hogy lehet a tantamot? Hogy Ruszki mars haza, ugye? Most hát
2: az rég volt.
5: Ja, végül. Szóval még mindent elfelejtenek. Úgy, mint a mostani, most is van a műsorokban ez a migránstábornak az ügye. Hát a diákoknak csináltak 3 méteres kerítést, amit a képernyőn mutatnak.
2: Nem, mert nem egyértelmű, egyértelmű, hogy egy befogadó, menekült befogadó állomást terveztek, amivel önmagában nincs gond, azzal van a gond, hogy közben azt a kommunikációt erőltették, hogy a Fidesz a legmigráns ellenesebb politikai erő, megvéd minket mindenkitől.
5: Hát most is a parlamentben ezt mondják, nem? Hogy nem volt ott semmi.
2: Valami azért csak volt ott 1 milliárdból, meg a tervek ott vannak, amelyeket nehéz félreérteni.
5: Nagyon furcsa ez az egész.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Corporation Z. Egy óra Trunk Tomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z. Corporation Z. Trunk Tomival.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál. Itt a Corporation Z az új generációról szól, és sok különböző témát körbejártunk, mert zenétől márkaépítésig minden is volt, mert egyenesen irodalomig. Viszont talán még egy olyan pont, amiben nem voltunk annyira mélyen, az a gasztró és a gasztró élmények voltak, és ez a mai napon megváltozik, hiszen látható az, hogy egyre több fiatal street food étel vállalkozás indul el, akár Budapest, akár máshol Magyarországon, egy mondhatni álomkarrier út tevelik sok fiatal számára, akikről amúgy kutatások mutatják is, hogy inkább vállalkozó kedvűek, hogy saját helyeket nyissanak, saját helyeket indítsanak, és ebből egyre több elég realitása. Látunk nagy magyar sikersztorikat, látunk nagy magyar sikersztorikat Amerika felé menni, és külföldi piacokra terjeszkedni, az pedig itt különösen jól passzol, hiszen a mai vendégeim, egyrészt Lavocki Simi, aki különben a Smashy Burgernek, amit említettem, az Amerikába terjeszkedett márkának az eredeti alapítója, amiben már nem aktív, és Petkai Jordan van még itt, akivel pedig közösen az Electric Toast nevű új helyet, koncepciót nem mondom, hogy alapították, hanem azt mondom, hogy építik fel, mert ez egy bonyolultabb történet annál, amit ti majd elmeséltek, viszont a helynyitásokban elég jó otthon vagytok, úgyhogy sziasztok, és köszöntelek titeket itt a műsorban. Simi, most kezdeném először veled még hozzá egy picit, hogyha csak az ilyen smashy sztoritól tudunk indulni, hogy nálad az hogy indult, és merre ment, és mivel zárult?
2: Hát alapjáraton be kéne mutatkozzak először, nem?
1: Abszolút.
2: Jó, akkor sziasztok. Hát az én sztorim a Smashyvel az, hogy nem voltam amúgy nagy vendéglátós forma sosem. Aztán amennyi dolgoztam építkezéseken, annyira meguntam a fizikai melót. És aztán megláttam, hogy lehet ennek más gyümölcse is, és tudok mondjuk úgy fizikai munkát végezni egy étteremben, hogy tök sok embert rohadt boldogát teszek vele. És így elkezdtem kinyitni a szememet mondjuk egy fagyizó felé először, a Balatonon dolgoztam egy pár szezont, elmentem szezonális melókra külföldön is, és ott meg igazán megfogott az, hogy így minél jobban csinálom én itt a dolgomat, annál boldogabban megy el az az ember, aki akár egy órás sorba állt azért, hogy azt a speckó kaját megehesse ott és aznap, és neki amúgy ezzel akár a napja beteljesül. Úgyhogy egy tök nagy motiváció lett bennem, hogy mondjuk van 11 ember abban az ottani személyzetben, és akkor ő ezzel foglalkozik, ő húsgyúr, ő bucit pirít, ő megsüti, ő összerakja, ő kiadja a rendelést, és a nap végén ahhoz a termékhez, ami valakinek feldobja napját, hozzányúlt az egész személyzet, és lettetek valami olyasmit az asztalra, ami tényleg egy ilyen fordulópont lehet valakinek a napjában, úgyhogy ez így egyszerűen magával ragadott, és most is visz.
1: Ez nagyon jó hallani. Jordan, ez nálad is hasonló történet? Vagy te hogyan csatlakoztál bele a gasztronómia világába?
3: Én alapvetően eléggé hamar elkezdtem a vendéglátásban dolgozni. Mindig egy ilyen szélső dologként tartottam, hogy addig, ameddig a saját projektjeimet fel nem futtatom, addig ez jó lesz ilyen könnyű pénznek, és igazából arra kellett rájöjjek egy pár év után, hogy nagyon szeretem az embereket, és szeretek az emberekkel foglalkozni, és minden saját projektem is valahogy ráhúzható arra is, hogy az emberekkel foglalkozom, és igazából nagyon sokáig így nem állt össze a kép, mindig két külön szálon tartottam ezt a kettőt, így amellett, hogy vendéglátásban is dolgoztam, foglalkoztam vintage ruhákkal is, divatbemutatókat is szervezek a mai napig egyébként, de sosem állt össze, mindig így külön vettem azt, hogy az én saját projektjeim, amin így dolgozom, és akkor emellett kellett mindig dolgozni valamilyen vendéglátó egységbe. Na de így majdnem mindenféle vendéglátó egységbe dolgoztam kávézótól kezdve, étterembe, dolgoztam bárba is, úgyhogy igazából korán reggeltől késő estig is minden részét a vendéglátásnak elsajátítottam, és csak később esett le, hogy amúgy én ezt jobban élvezem, mint ahogyan én eddig hozzáálltam. Aztán amikor Simivel összeálltunk, akkor mosódott össze a kettő, hogy a helyeknek a nyitása az pont egy olyan dolog, amit én nagyon szeretek. Az emberekkel foglalkozni, ugyanúgy szervezkedni, igazából mindig egy cél érdekében menni előre, és igen, célorientáltan átgondolni minden egyes aspektusát egy vendéglátó egységnek. És ezért is szerettem bele nagyon ebbe, mert egyszerre megtanultam vendégként, dolgozóként is, és vezetőként is gondolkodni, és így mind a három részét, ami szerintem kell ahhoz, hogy egy vendéglátó egység jól működjön, így átlátom most már.
1: Aha, értem. Jó tudni az eredet történeteket. Hogy indult mégis el az, hogy mi volt?
3: Átlátom most már.
1: Aha, értem. Jó tudni az eredet.

0: adni komoly feladatokat, és akkor ott idővel üzletvezető lettem, és amikor ebből a cipőből kinőttem, akkor az volt a hesz, hogy hát kell egy sajátot csinálni ebből, mert amúgy nagyon jól megy, és pont összeért az egész, mert a Máték látták bejönni a piacra az új Smashburger competition-t, akik ugye ezt a Classic House vonalat nyomják. Most már ez New Yorkban például nagyon népszerű, de amikor elkezdtek feljönni ezek az üzletek London, Párizs környékén, és akkor tudtuk, hogy lassan Budapesten is lesz egy ilyen. És akkor onnantól fogva, hogy ez jön befele, az nekik konkurencia lesz. És így megpróbáltuk valahogy házon belül tartani az infót. Tehát akkor lett
1: egy házon belüli konkurenciát csináltatok.
0: Így van, gyakorlatilag ez történt. Aha. Wow. Ja. Úgyhogy nekem valahogy amúgy így kicsit tényleg így beestek alám a dolgok, tök jól. Én olyan ember vagyok, aki így azt szerint élek, hogy ami éppen előttem van, azt próbálom jól csinálni, és nem nagyon alakítani. Mondjuk, hogyha ma van, akkor a holnapon nem foglalkozom inkább, és ez meg így éves méretekben, de pontosan ugyanezt talán, és ahogy elém került ez is, úgy voltam vele, hogy ezt kéne nagyon jól csinálni, és így lett a Smashy ekkora.
1: Aztán pedig akkor még a te személyes sztoridon maradva volt egy kitérőd Amerikában, amikor aztán a New Yorki Smashy-t launcholtad be, tehát ott is inkább egy üzlet bevezetés volt a te projektet, hogyha jól értem.
0: Szerintem ott pont az volt az a rész, ami így átfordította bennem ezt az egészet azzá, hogy én nem üzemeltetni akarok elsősorban, hanem nyitni szeretnék helyeket, mert ugye oda kimentem, és meg volt mondva, hogy ennyi időd van rá, és ezt kell megcsinálni. És az, hogy amúgy nekem van abban hatalmam, hogy költök, hogy hát döntésképes vagyok abban, hogy mit akarok elérni, mennyi pénzért, és hogy csinálom. És hogyha van ilyen szabadságom, és mondjuk egy tulajdonos felé csak egy végeredményt kell felmutassak, meg mondjuk egy költségvetési tervet, hogy sikerült levezetni az egészet, akkor érzem azt, hogy tudok igazán hatékonyan dolgozni, mert amikor csekkoltatni kell mindent, tudod, és vissza kell kérdezni egy 40 fős back office személyzettől, hogy ez jó így, ez jó így, ez jó így, és tudod így, csak a kommunikációban is napok elmennek. Aztán viszont nekem annyira motiváló volt az, hogy oké, most ketten vagyunk, a kinti üzletvezető sráccal raktuk össze, és 3 hónap alatt úgy összeraktuk azt az éttermet, hogy a mai napig csillog-villog, és most amúgy pár hónappal ezelőtt megkaptuk a legjobb élelmiszerbiztonsági minősítésként New Yorkba, úgyhogy Ja, ezzel egészen elégedett vagyok.
1: Rendben. Na most akkor beszéljünk az új koncepciótokról, amit jelenleg csináltok. Megint egy új formátum, reggeliző, bráncsozó az alapvető történet. Ez mennyire külföldi mintára, mennyire hazai mintára, mennyire saját ötletekből, mi a kreatív koncepció mögötte?
2: Én azt mondanám, hogy abszolút külföldi mintára. Igazából mielőtt megnyitottuk az Electric Toastot, akkor a Csimi meg én mindketten elmentünk egy ilyen inspirációgyűjtő túrára, Londonba, én meg Párizsba, és kicsit, hogy így összekutyuljuk, hogy miket tanultunk, mert szerintem mindig nyugatról nagyon jó és hatékony ötleteket lehet behozni. Na most Londonból azt tanultuk meg, hogy hogyan lehet nagyon gyorsan, nagyon minőségi ételt kiszolgálni minél több embernek. Párizsból meg kicsit inkább ezt az ilyen community hangulatot akartuk elhozni, ami nekem nagyon tetszett ott, hogy minden egyes üzletnek, bármilyen szemüvegüzletnek is, nem csak a vendéglátó egységeknek van egy ilyen teraszos része, és ez egy olyan hivogató hangulatot sugárzott nekem, hogy mindenképp egy ilyen helyet akartam, ahol az ember nem csak eljön enni egyet, hanem a részese akar lenni valaminek. Most az, hogy ezt a viniles irányt összekevertük a gasztronómiával, ez már megy helyeken. Budapesten én még nem annyira találkoztam vele, ezért ez egy ilyen újításként akartuk behozni, és egyelőre nagyon jól megy, mert nagyon, nagyon fotogén igazából a hely. Csinálunk eseményeket
1: ilyen
2: is.
1: Ilyen bakelit lemezekkel van.
2: Igen. Csinálva,
1: ugye?
2: Tehát igazából főleg külföldről, illetve az itallapot is úgy raktam össze, hogy engem nagyon inspirált, hogy Melbourne-ben a kávézókat hogyan működtetik, és hogy mennyire nyitottak az új dolgokra, és van egy ilyen különleges ital, egy ilyen fómos ital, így hívjuk, ami tavaly Melbourne-ben nagyon felrobbant, egy random barista srác a pult mögött kísérletezett a tejszínhabba, hogy nem verte fel annyira, hogy tejszínhab legyen, és egy ilyen krémes

0: hab lett belőle, amit rátett a kávéra. Az emberek elkezdték látni, hogy mi az az új ital. Elkezdték sokan rendelni a titkos italt, és aztán berobbant, utána az egész nyugaton tavaly nyáron már mindenhol ment. Budapesten viszont én még a hiányát éltem, úgyhogy lementünk a konyhába, és napokat eltöltöttem azzal, hogy a tökéletes konzisztenciát elérjük ennek a habnak, és amint megvolt, onnantól lehetett kezdeni ízesíteni. És erre alapozzuk az egész italapot, de erre rá akartam tenni azt, hogy jó, a kávé viszont nem lehet béna. Úgyhogy kerestem ott is egy hiányt, mi az, ami nincsen Budapesten. A világ első kávépörkölője szerintem az April kávé. Akik benne vannak a Speciality kávéban, biztos, hogy ismerik ezt a nevet, és nincsen Budapesten, sehol nem lehet kapni, úgyhogy közös ismerősökön keresztül szerencsére tudtam velük kommunikálni, és most mi lettünk az első és egyetlen kávézó, ahol exkluzívan April kávét lehet kapni. Úgyhogy így úgy gondolom, hogy ital fronton egészen erősek vagyunk, és eléggé egy olyan attrakció tud lenni, ami nem csak az, hogy jól néz ki a hely, hanem a minőséget azt nagyon magasra tesszük.
1: Egészen zseniális. Amúgy még a témánál maradva, hogy lehet, mert a kávékultúra az szerintem úgy egészben az új generációknál most nagyon kezd nőni és erősödni, nyilván inkább nemzetközi szintéren. Magyarországon ez hogy áll a külföldhöz képest? Van akkor a specialty kávé rajongás és érdeklődés? Vagy kiépülőben van?
0: Én úgy gondolom, hogy igen. Egyre több kávézó nyílik, az emberek egyre nyitottabbak erre a harmadik helyre, hogy kávézó legyen ez a harmadik hely, ugye nem otthon, nem a munka, hanem elmenni kávézni. Emellett ugye nyilván szeretik a nyugatnak a trendjeit, és ugye bejött a matcha, most a legújabb az ube.
1: Igen, értem, amit mondasz, haber mondjuk ezt nem egy érdekes, mondjuk a nyugat trendjei, de valójában a kávé az meg inkább a kelet trendje, mert az ugye Dél-Koreában, amikor Dél-Koreában volt nagyon sokat sívásnyém miatt, akkor ugye ott van például egy olyan kultúrája a kávénak és a kávézóknak az, hogy a fél életüket kávézókban élik meg tulajdonképpen a koreai fiatalok. Az rendkívül érdekes, mert igazából pont a kávévilág az engem azért nyugodt le nagyon, mert valahogy a nyugat is igazából úgy keletről veszi a trendeket, és aztán nyilván azon keresztül jut el hozzánk. Igen.
0: De emellett még ehhez hozzátenném azt, hogy amellett, hogy a nyugat felé is nyit Budapest, Magyarország, én nagyon látom azt a mi generációnkban, hogy Ázsia felé meg szóval még nagyobb láz van, és pont ezért is ezek a macsás italok, ez is onnan jött, az ube is a Fülöp-szigetekről jön, ami már ott több száz éve használják, csak most lett hirtelen kirakva valaki által a TikTokra, úgyhogy úgyhogy igazából ez az, amiért mi felelünk is igazából, hogy elkapjuk minél hamarabb ezeket a trendeket, és aki ki akar próbálni egy ilyet, azt nagyon magas minőségben állunk ki, tudja próbálni, még azelőtt, hogy ez mindenhol elterjed, és aztán rámegy a minőségre.
1: Aha, na most ezt jót is mondtál még hozzá a TikTok trendek, meg az, hogy mit kap fel a TikTok. Márkaépítésben is részt vesztek az ilyen koncepcióknál, amit ti csináltok?
2: Hát gyakorlatilag az a feladatunk, hogy mondjuk egy befektetőnek van X összege rá, meg egy üzlethelyisége, vagy akár üzlethelyisége nincs is, de megkeres minket, és azt mondja, hogy én szeretnék nyitni egy ilyen helyet. És akkor mi ebben meg tudjuk csinálni ezt a finom hangolást, mi át tudjuk venni pontosan az arculatot, a brandinget, és mondjuk a marketing stratégiáját a helynek, hogy milyen termékek legyenek, hogy nézzen ki egy étlap, itallap, személyzetet alakítunk ki, betanítjuk őket, ott vagyunk egy üzletvezetőt, és készen adjuk át a helyet egy idő után, úgyhogy
1: ami például nekem mindig is érdekes volt, és akkor még egyszer a burgeres történetekre visszakapcsolva, és javíts ki, hogyha rosszul tudom, vagy látom, de ugye ott például, mert alapvetően a TikTokon nyilván az organikus tartalomnak, az úgynevezett UGC, a User Generated Contentnek óriási a jelentőséget, amit a felhasználó bemegy, lefotózza, levideózza, kirakja, jó az élménye. Ti ott sokszor stratégia részeként is ilyen idézőjelesen beültetett felhasználói tartalommal is dolgoztatok, ugye? Tehát, hogy voltak, vagy mondd, hogy nyilván ebben mennyi publikus, de hogy voltak akár ilyen külső tartalmak, amik amúgy belső tartalmak voltak, de külsőként kommunikálva.
2: Hát amúgy tök őszinte megmondom, hogy a nagy része az ilyen. És nekem volt tapasztalatom korábban ilyen kampányokban, hogy ez a mikroinfluencer, ez az, ami most működik. Tehát, hogy most már mondjuk egy reklámtáblával a villamoson nem fogsz meg ugyanúgy valakit, mint én abban vagyok, hogy a TikTok, az Instagram, mindenkinek a telefonja, az egy olyan ingyenes hirdető felület, ami fixen előtte van folyamatosan, és hogyha te ezt jól ki tudod használni, és a szem elé teszed a terméket, akkor elültesz benne egy olyan emléket, egy olyan beidegződést, ami miatt el fog jönni, és ki fogja próbálni. És minél több ilyen tartalom van a neten, annál valószínűbb, hogy minél több ember elé kerül. Úgyhogy én ezt vallom, hogy ez az, ami most működik, és itt tényleg influencerekkel kell együtt dolgozni social médián. Mert még az is nagyon nehéz, hogy a saját oldaladat úgy futtasd fel, hogy persze, ne vonjál be olyan arcokat, akiknek már most van tök nagy reachjük. Úgyhogy igen.
1: Hát szinte jobb is, hogyha olyan oka, tehát hogy sőt, szinte már a követő szám a jelenlegi algoritmusnál úgy nem is számít tulajdonképpen. Tehát nincsen számottevő jelentőség, hogy valakit 70 ezeren követnek feltétlenül a TikTokon egy ilyen tartalomnál, vagy 500-an, mert ugyanúgy virális el tud válni.
0: Én ehhez hozzá szeretném tenni azt, hogy nyilván nem a burgeresnél, de hogy ami például mit tudtunk csinálni az Electric Toast-ba, hogy a nagy része az elején az egy ilyen megegyezett UGC tartalom volt a adott mikroinfluencerekkel, viszont szerencsére el tudtuk érni azt, hogy úgymond ez egy ilyen lökés volt az elején, és most meg már az embereknek ez egy trendi hely, úgyhogy ő eljön magától is csinálni egy videót, mivel ez már jól fog kinézni az ő feedjén. Tehát ez egy ilyen, én úgy mondanám, mint egy ilyen hógolyót, amikor legurítasz a hegyen, hogy meg kellett lökni az elején azzal, hogy hívtunk sok mikroinfluencert, viszont egy idő után ez már átfordul abba, hogy magát generálja.
1: Aha, értem. Ez izgalmas nagyon, és jók a témáink. Most elmenjünk egy nagyon rövid szünetre, de néhány perc is visszatérünk, ez itt a Corporation Z a Spirit FM-en, addig is maradjanak velünk.
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunk Tomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z generációt érinti. Corporation Z. Trunk Tomival.
1: Köszöntöm újra a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, WT vagyok a mikrofonnál továbbra is. A mai témánk pedig a gasztronómia, étel, startupok, ételüzletek Magyarországon. Ennek egy óriási boomja volt, és itt van velem most frissen az Electric Toast koncepciónak a két alapítója, akik már korábban más sikeres üzletekben is benne voltak, és még hasonló tervekkel mennek tovább. Amire viszont kíváncsi lennék, hogy most azért abszolút látható egy az elmúlt mondjuk 4-5 évben talán egy ilyen nagyon nagy boomja és fellángolása ennek az új generációs, újfajta éttermek, kávézók, bráncsozóknak Budapesten, meg egészben Magyarországon. Tehát, hogy így szinte mondhatni, kicserélődik így a városnak a felállása. Meddig lehet ezt fokozni? Tehát ez meddig tud nőni? Mert sok fiatalnál látszik az, hogy egyfajta ilyen álomképé vált, vagy egy ilyen álommunkahelyé vált az, hogy saját helyet nyitnak, és saját történetet indítanak, viszont mennyit bír el Magyarország, mennyit bír el Budapest?
2: Hát amúgy ez nagyon érdekes, mert most született pont egy ilyen törvény az 5. kerületben, hogy 50 méteren belül nem lehet több, mint 4 vendéglátóhely, úgyhogy ők is próbálják egy kicsit nörfölni a helyzetet, és visszavenni belőle, meg szerintem mindenki, aki csak a felszínét látja ennek az egésznek, de mondjuk van lehetősége vállalkozni, az simán belemegy abba, hogy fú, most a lángos nagyon jól megy. És ezért én nyitok egy lángosozót egy teljesen szürreális helyen, ahol így valószínűleg nem fog jól menni, de nagyon-nagyon magabiztosak tudnak lenni az emberek, meg elhitetik magukkal, hogy ez jól fog menni, mert látom, hogy a másik utcában is tök jól fel van építve. Szerintem túl van terítve ez a piac.
1: De mi az a különbség, amin elmegy? Tehát, hogy látunk olyan sikersztorikat, amikből hirtelen milliárdos forgalmakat hoznak le az újságok az év végén, és látunk olyan koncepciókat, amik pedig zseniálisan menő néznek ki kívül, aztán egy év után bezárnak, mert nem működik.
2: Hát ez szerintem már a menedzsmentbe is belefolyik egyébként. Az, amit én átéltem mondjuk a smashis pályafutásom alatt, ott, amit 2 év alatt végigcsináltam azokkal a srácokkal, annyira rossz egyszerűen a munkaerőpiac, annyira nehéz jó melósokat találni, hogy utána azokat megtartani, az szerintem a legfontosabb egy ilyen kajás startupnak az első fél egy évében, mert hogyha ezeket az embereket meg tudod tartani, és ők lesznek azok, akikhez a vásárlóit hozzászoktak, akik köré kialakult a branded már, akik szeretik azt csinálni, és jóba vannak veled is, tehát van egy ilyen bizalmi viszony már, ha nem vagy ott egy hétig, akkor is pontosan ugyanúgy fog dolgozni azért, mert tisztel téged, és te meg odaadod neki időben mindig a pénzét, és szóban elismered, és normálisan kommunikálsz vele, és ez szerintem mérföldeket, tehát elképesztő sokat tud számítani, mert hogyha szétesik egy olyan csapat, akire egyébként épült egy hely, mert hogy ők amúgy az első építőblokk, hogyha nincs meg ez a szegletkő, hogy jó személyzeted van, akkor összeomlik az egész koncepciód. És hogyha viszont van egy jó személyzeted, és megvan ez a szegletkőd, akkor azt nem lehet onnan kihúzni, mert minden megváltozik vele. Nem fogják tudni úgy csinálni a kaját már, nem fognak tudni úgy kiszolgálni, mint azok a régi srácok, és így elveszi az élét.
1: Uh-huh. Sokan ma... Ja, még hozzátenném valamit? Akkor nagyon kérlek.
3: Én ehhez hozzátennék még egy olyat, hogy nagyon sok hely a saját... kedvét, meg ő tetszéseit teszi elsősorba, és szerintem az egyik legfontosabb dolog az ilyen új helyeknél, hogy a vendégelményt kell elsősorba helyezni, és nagyon sokszor én úgy érzem, amikor bemegyek új helyekre, hogy azt érzem, hogy ennél lehetne egy jobb élményem, mert nem feltétlen figyelnek rám annyira, nincsen úgy kialakítva az ülések, hogy én azt kényelmesen tudjak ott leülni, lóg a kábel a falból, és vannak ilyen kis dolgok, amiket talán az ember nem is jegyez meg, viszont a tudatalattiába teljesen beleivódik, hogy nem feltétlen akar ide visszajönni, mert nem tudja miért, de van egy ilyen keserű élménye. És szerintem ez nagyon fontos, hogy amint belépsz egy helyre, mint tulajdonos, a saját helyedre nem a te igényeidet kell elsősorba helyezni, hanem a vendégét. És ez a legalapabb vendéglátós szabályunk, hogy mindig a vendégnek van igaza, ezt mindenki ismeri, viszont ez tulajdonosként is igaz.
1: Viszont ez tényleg érdekes, mert alapvetően a vállalkozói világban van is ez a mondás, hogy sok vállalkozó ezt tanítja, sokan az ellentétét csinálják, de hogy a saját szenvedély témádban ne kezdj vállalkozásban, mert hogyha benne van egy szenvedély, egy szereteti, egy érzelmi oldal, akkor a számok kérdésében nem fogsz tudni racionálisan dönteni, hanem érzelem alapon fogsz dönteni, ami nem mindig jó. De pont az éttermek nyitása, ez a vállalkozó irány, ez pont az, ahol a legtöbben egy szenvedély oldalról csatlakoznak be, vagy nagyon nagy szerelemmel csatlakoznak be ebbe, és valószínűleg akkor igen, nehezen lehet ezt szétválasztani. Hogyha már a belső dizájnról, kialakításról beszéltek, a mai világban az, hogy egy hely tiktokolható legyen, hogy sztoribarát legyen, ez mennyire fontos szempont, mert kialakítás lehet, hogy már egy ilyen szemmel is rakjátok össze akár a belső dizájnt?
3: Elengedhetetlen szerintem. Enélkül meg se lehet kezdeni, sőt, még az is, hogy még mielőtt kész van a hely, már dokumentálni, mindent minél hamarabb dokumentálni, szerintem az egyik legfontosabb, mert akkor kialakít a nézőben egy olyan kapcsot, hogy úgy érzi, hogy a része ennek az egésznek, és főleg az, hogyha mindenhol ezt látja, mert az ember nem bír magával, muszáj lefotóznia, ez olyan, mint 10 éve minden naplementét lefotózott mindenki, ma már ez átfordult egy olyanra, hogy ez szép, ez tetszik, ezt lefotózom. Tehát mindent le akarunk fotózni, és ez ennek a nagy része kikerül az internetre. És az ember minél többet látja ugyanazt, annál jobban megjön a kedve ahhoz, hogy elmenjen oda. És szerintem azzal, hogy úgy néz ki egy hely, egy interior, hogy azt minél többen lefotózzák, és úgymond egy nagyobb többségnek azt tetszik, így objektívan pinterestezhető, az többet számít, mint több százezreket bele nyomni a Facebook hirdetésbe.
1: Amikor kommunikációra építetek egy ilyen helynél, akkor mennyire a magyar közönséget próbáljátok meg először megfogni, vagy mennyire rögtön a külföldi turistákra céloztok? Ezt szét lehet választani kommunikációban?
2: Szerintem szét lehet választani, de nem célszerű. Most már annyira modernek a fiatalok Magyarországon, hogy nem tudok olyat mutatni az én korosztályomban, aki ne beszélne két nyelven legalább, és az angolt mindenképpen megértik az emberek, és amúgy én egyszer megpróbáltam ezt jól megfogalmazni, hogy értse meg mondjuk egy laikus is, hogy mit próbálunk elérni az elektrikkel, vagy bármi más olyan helyen, amit próbálunk egy releváns márkának feltüntetni, anélkül, hogy amúgy lenne neki bármi lábnyoma azelőtt, úgy kell kb. Kinézni egy ilyen helynek, mint hogyha egy amerikai plázából kiragadtunk volna egy bráncsozót, és azt tettük volna ide le. És ezért így kommunikálunk, mint ha már meg lenne a hátterünk, úgy próbáljuk átadni ezeket a vásárlóknak. És most itt van a Popeyes például, nyitottak a West Endben, és nem kifejezetten irányul semmilyen emberek felé a marketingjük, nem szedik szét a közönségüket, és szerintem itt nekünk is az a fontos, hogy mondjuk van egy adott nyelvünk, amin kommunikálunk, itt az angol, és onnantól fogva meg, hogy hogy értelmezi, hogy osztja meg, ő milyen nyelvű videót csinál róla, az az inkább, ami így a vásárlóinknak ad arra egy szabadságot, hogy ők alakítsák az arculatunkat. És hogyha adunk nekik erre szabadságot, akkor onnantól fogva lesz olyan, amilyet tényleg ők szeretnének. Tehát, ja, hogy...
3: Jobban úgy érzik, hogy a részesei.
1: Aha. Nyilván ebben a világban azért könnyű eltesni a ló túloldalára is abban az értelemben, hogy sokan már csak a kommunikációra gondolnak, csak a márkaépítési oldalra fókuszálnak. Mennyire kell még termékorientáltan gondolkodni manapság? Tehát a fogyasztók elvárása az nőtt ebben a nagy versenyhelyzetben? Tehát az, hogy olyan legyen az étel, az ital, a minőség, az alapanyagok?
3: Mindenképpen. Többször volt olyan élményem, hogy rengetegszer láttam a TikTokon egy helyet, elmentem, mert kíváncsi voltam, és nagyon rossz ételélményem volt. Tök jól nézett ki a hely, nagyon kedves volt mindenki, egyszerűen nem csinálták meg jól. Ez szerintem ez egy olyan, nekem egy olyan pont, amikor azt mondom, hogy tök jól meg van csinálva, de én ide nem jövök vissza többet, mert nagyon fontos az, hogy nagyon sokat kint van az interneten, azt muszáj bekapolni azzal, hogy még jó is a kaja. Uh-huh. Vagy az ital. A minőség szerintem az egyik legfontosabb dolog, és nagyon sokszor halljuk azt, hogy a mennyiségre rámegy a minőség, főleg ma, most már mindenhol ugye minél nagyobb mennyiséget akarunk eladni mindenből, és hogyha erre rámegy a minőség, akkor elveszik az értéke, ami az elején fontos volt.
1: Egy nagyon hype ciklusokra és időszakos felkapott termékekre és trendekre épülő világban élünk jelenleg. Ebben mennyire nehéz egy hosszú távon stabil és fenntartható márkát építeni, mert azért látható az, hogy sok-sok helynél egy időben tele van vele a TikTok, nagyon felkapják, és aztán hirtelen vége, és onnantól nehéz újra megújulni. Tehát, hogy ilyenkor nektek ebben mi a tapasztalatotok? Ki lehet ezt egy hosszú távú stratégiává is építeni, vagy akkor meg kell újulni a terméknek, vagy változtatni kell, vagy ezt ti hogy látjátok?
2: Szerintem az nagyon jó, hogyha ez nem egy ilyen bezárt kapu, hogy ilyenek vagyunk és kész, és amíg kíváncsiak rá az emberek, addig jönnek és nézik és posztolnak róla, hanem nyitottak vagyunk az új trendekre, ami éppen felkapott, azzal nekünk tartani kell a lépést, és hogyha ezt tudjuk hozni, akkor szerintem relevánsak tudunk maradni, de közben egy szerencse dolog is, mert hogyha egyszer így lehal mondjuk a TikTok hype, és most már nem akarnak annyian bejönni, akkor... az így elúszik.
1: Aha, de sőt, ehhez még az is azért kapcsolódik talán, hogy manapság a nis tematikák, nis tartalmak és ilyen belső titkos tippek kezdtek nagyon menővé válni. És adott esetben az, hogy egy hely túl felkapott-e, túl menővé, túl ismerté válik, az el is veheti az eredeti varázsát, vagy ezt ti hogy látjátok?
2: Szerintem ez tökre igaz, csak nem azt gondolom, hogy mondjuk ettől egy forgalom esik be, hanem csak teljesen megváltozik a célközönség.
1: Aha.
2: Aki mondjuk egy Mekibe elmegy, ő már azért jár oda, mert az egy McDonald's, és fixen tudja, hogy ugyanazt fogja kapni, mint mindig. És hogyha veszünk egy belvárosi bráncsozót, ami egy ideig egy ilyen hátraszorítót, így nem beszélek a barátaimnak róla, mert ez egy tök jó hely, és így nem akarom mindenkinek eladni a titkaimat, igen, akkor ez megmarad annak a szférának, akik szívesen törzsvendégek mondjuk egy olyan helyen, ahova csak ők járnak, és azt érzik, hogy ez igazán az övék lehet. Viszont hogyha ez átváltozik azzá, hogy már rengeteg ember jön, és mindenféle arcok megfordulnak, akkor ez teljesen lekopik ez a réteg szerintem.
1: Értem. Menü szempontjából láthatóak olyan koncepciók, mint akár például a burgerezős irány volt, ahol tulajdonképpen egy nagyon-nagyon egyszerűsített étlappal is dolgoztatok. Tehát, hogy egy termék, kettő termék, és ez az egész. Ha jól értem, az Electricnél alapvetően egy komplexebb étlappal dolgoztok, mennyire kell, de rázzatok a fejeteket, mennyire kell bonyolult és sokoldalú és nagyon változatos étlapnak lennie, vagy manapság egyszerűen tényleg jobban működik az, hogy oké, van egy termékem, azt maximalizálom, ismerjenek arról, hogy én vagyok a tosztozó, és hogyha meg mást akarnak, menjenek máshová?
2: Szerintem ez egyébként így az egész iparban tök egészséges, hogy minden különböző hely mindig egy kifejezetten egy termékben igazán jó. És akkor, hogyha tosztozni akar valaki, akkor azt tudja, hogy hozzánk fog jönni, de hogyha valaki mondjuk valami tök másra vágyik, akkor ő elmegy tök máshol. Én nem akarok egy olyan embert megetetni, az én olyan kajámmal, ami nem arra koncentrálódik, hogy azt az igényt kielégítse, mert neki nem fog egyszerűen megfelelni. Úgyhogy szerintem az, hogy helyet adunk egymásnak éttermek, azzal, hogy én ezt elviszem ezt a nist, te meg elviszed azt a nist, és csinálod ezt. Nagyon jól. Azzal így meg tudjuk szűrni az embereket is, és tök jól el tudjuk oszlatni a forgalmat is. Aha. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon jól működik, de közben ez nem üti ki azt sem, hogy legyenek komplexebb étlapok, és legyenek sok jó kajás helyek is, de az meg megint már egy másik kategóriába esik szerintem, és ja.
3: Én ezt még hozzátenném, hogy azért az Elektriknél is az ételfronton nagyon le akartuk egyszerűsíteni, nyilván ebben kell, hogy legyen azért egy pár opció, viszont én nekem ez egy személyes dolog, hogy én nem szeretek bemenni egy helyre, és 8 lépésben összeválogatni, hogy mit tegyek. Én nekem az a kedvencem, ha bemegyek, van maximum 5-6 opció, és választok egyet, és azt megeszem. Ezt igazából valahogyan össze akartuk keverni az Elektrikben is, hogy egy nyilván azért egy nagyobb étlapú bráncsozót egy nagyon leegyszerűsített menüvel valahogyan összekeverni, és igazából megpróbáltunk csak így a essentials-nél maradni.
2: Uh-huh. Én még ehhez annyit mondanék, hogy szerintem annyira fel van gyorsulva most már a világ, és pont ezért működik mondjuk ez a TikTokos marketing is, hogy valaki időt akar tölteni, akkor valaki szeretne mondjuk elmenni egy jó kajádába, akkor nem a választás, a menüzés lesz a lényeg, hanem hogyha valaki mondjuk már tényleg egy órát sorba áll azért, hogy kajálhasson, akkor nagyon örül neki, hogy tök egyszerű opciók vannak előtte, és nem szeretnek az emberek ennyire sokat gondolkozni azon, hogy mit kajáljanak. Nagyon örülnek annak, hogyha eléjük van téve egy jó termék, és azt tudja mondani, hogy hát ezt ki szeretném próbálni, ezért jöttem ide el, és itt meg ráadásul csak azt lehet kapni. Úgyhogy ahogy egyszerűsödnek az emberek, és mondjuk ilyen fronton egyszerűsödnek, és különben meg sokkal komplexebbek, mert nincsenek olyan szorongató problémák már, és van az embereknek ideje arra, hogy művészkedjenek, meg sokkal több fajta önkifejezés van most már, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. Ezek lekötik azokat az energiáikat, ami mondjuk azzal megy el, hogy kitalálja, hogy mit kajáljon. És hogyha elé tudok tenni egy jó terméket, de abból csak egyet, és ő ezért eljön oda, akkor időt spórol vele, úgymond.
1: Mik a következő terveitek a tosztozó után?
3: Jelenleg így rövid távon, most szombaton, június 6-án nyitunk egy smoothie-zót, az a neve, hogy Mango, a Siófokon, a Petőfi sétányon, de ezen kívül igazából mérlegelünk most, sok emberrel beszélünk, sok befektetővel beszélünk, most így priorizálunk el a következő projekteket igazából.
1: És hát záró kérdésként, ugye érdekes azt látni, hogy talán korábbi generációknál ahhoz, hogy valaki egy vállalkozást indítson a gasztronómiában, legtöbbször az volt a lineáris út, hogy gyerekként eldöntötte, hogy ő séf lesz, Michelin csillagokat akar, vagy legalább egy Michelin guide-ot, és akkor úgy kiépítette, és aztán egyszer akár egy saját helynél kötött ki. Nálatok látszólag más volt az út, inkább egy ilyen vállalkozói oldalról kapcsolódtatok be. Nyilván látszik az, hogy mégis a művészeti oldalában is kiteljesedtek, viszont nektek a hosszú távú tervetek vagy álmotok az ennek a vállalkozás építése, vagy nálatok is vannak ilyen álmok, hogy egyszer majd fine dining és Michelin csillag és Michelin guide, vagy az egy teljesen más terület?
3: Én abszolút nyitott vagyok amúgy erre az irányra, meg hogy majd egyszer egy ilyen éttermet is nyissunk valakinek, vagy akár magunknak. Ez a része szerintem még kialakulóban van. Én nagyon szeretek személyesen főzni, és hogyha egyszer el tudunk jutni egy olyan pontra, hogy a legkomolyabb konyhát megcsináljuk valahol, akkor én nekem az egy ilyen mini trófea lenne, amit kipipálok, de szerintem mi főleg inkább hát igen, az üzleti oldalát szeretnénk megfogni az egésznek. Engem nem zavar, hogyha egy lángosozót kell nyitni, nyilván bele fogok szólni, hogy ezt ne így, hanem úgy. És az se zavar, hogyha egy smoothie-zót kell éppen nyitni. Szóval én szerintem mi nyitottak vagyunk mindenféle vendéglátó egységet nyitni, úgyhogy ha ebben éppen beleesik egy Michelin csillagos étterem, akkor hát legyen úgy.
1: Akkor nem mondd azt nemet.
2: Én szerintem meg egyébként nekünk talán nem is ilyen nagy célkitűzéseink vannak, hanem inkább az a közös pont nekünk a Jordival, és azért tudunk jól együttműködni, mert mindketten nagyon szeretjük az embereket, és ez magába foglalja a vendégeket, a tulajdonosokat és a személyzetet is. És hogyha ezeket össze tudjuk jól hangolni, hogy mindenki elégedett legyen, akkor inkább azt a célt tűzzük ki magunk elé, hogy mindenki legyen jól megfizetve, kerüljenek jól minőségi ételek a tányérokra, mindenki legyen nagyon elégedett ebből a három kategóriából egyaránt.
1: Jordi, Simi, köszi szépen, hogy itt voltatok.
3: Mi köszönjük.
2: Köszi.
1: Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmünket, ez volt a Corporation ZR a hétre, én Trunk Tamás Double D voltam, ne feledjék, hogy ez az adás is visszahallgató a streaming platformokon, mint akár a Spotify-on is, és hogy hallgathatják bármikor élőben online a Spirit FM-et a www.spiritfm.hu-n. Viszont hallásra!
0: Ez volt a Corporation Z, Trunk Tomival, a Spirit FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset miatt az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt nem járható a középső sáv. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. A H7-es év nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér, között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba, exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
2: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Média Piac, Murányi András a vendégem, az Index felelős szerkesztője. Milyen ezt hallani? Milyen érzés?
3: Furcsa.
2: Furcsa, oké. Okay. Közellenség lettél? Áruló lettél?
3: A visszajelzések alapján azt a következtetést tudom levonni, hogy van egy nagyon erős, masszív réteg, amelyik megértést támogatja ezt a törekvést, és van egy olyan csoport, egy kör, amelyik egyértelműen elítéli ezt a szerepvállalást, és igen kemény kritikákat kapok tőlük. Amikor elvállaltam ezt a pozíciót, nyilván alaposan végig gondoltam, azt tudtam, hogy rövid távon lesznek ebből veszteségek, akár súlyos veszteségek, viszont sosem voltam az a típus, amelyik úgy gondolkodik, hogy akkor holnap mit csinálunk, meg holnap után, ami az is nagyon fontos, meg hát persze nyilván azokat le kell gyártani, a holnapokat, meg a holnap utánokat, de igazából mindig hosszú távon gondolkodtam, akkor is, amikor a Népszabadság főszerkesztője lettem, ott egy 4 éves programom volt, amiből aztán szűk másfél év lett, és korábban is, amikor például a Nemzeti Sport általános főszerkesztő helyettese voltam, akkor is egy hosszú távú stratégiában gondolkodtam. Nem mindig adatott meg. Most is az a szakasz jött el az életemben, amikor igyekszem hosszabb távú stratégiai dolgokat megfogalmazni, és azokat elérni. Nyilván azon lehet vitatkozni, hogy mennyire szerencsés vagy mennyire jó az én esetemben az Indexnél munkát vállalni, de ezt a kérdést is, amikor átbeszéltem magammal, akkor arra döntésre jutottam, hogy több szól mellette, mint amennyi ellene.
2: Magaddal? Kértél tanácsot?
3: Igen, van a legjobb barátom, író, akivel ezt átbeszéltük, illetve a feleségemmel.
2: Megnevezzük?
3: Nem szeretném kellemetlen helyzetbe hozni.
2: Ezzel azt szűkítetted azzal, hogy író.
3: Igen, és még József Attila díjas író is ráadásul.
2: Na jó, kinyomozzuk majd.
3: Tessék?
2: Kinyomozzuk akkor ezt.
3: Igen, szép lesz, szép feladat. Igen, tehát azért be lehet határolni. Feleségem, nyilván az ilyesféle dolgokat a testvéremmel, Murányi Marcellel beszéltem meg mindig, Isten nyugosztalja, több mint 5 éve nincs már köztünk, ugye volt a Blik Népszabadság és a mai nap főszerkesztője is. Uh-huh. És igyekszem nagyon sokszor az ő fejével végig gondolni azokat a dolgokat. Neki is voltak azért olyan lépései, amelyek nem feltétlenül sorolhatók az ortodox kategóriában, hanem inkább az unortodox kategóriában sorolhatók. De mindig az volt nála is a legfőbb szempont, hogy hosszú távon mit lehet ebből kihozni, mit lehet építeni. Nyilván vannak, most idézőjelben mondom, könnyű feladatok, amikor az ember hangsúlyozom még egyszer, idézőjelben könnyű feladatok, amikor az ember beül a tévéstúdióba, és elmondja, és előtte felkészül, elmegy egy újsághoz, ír mindenféle gyújtóhangú publicisztikát, és így tovább, és így tovább. Ugye ez én esetemben is elég gyakran megtörtént, mindenféle pozícióim közepette. De az, hogy főleg egy ilyen 16 éves rémuralom után újjáépíteni valamit, vagy tovább építeni valamit, az egy sokkal izgalmasabb feladat, mint hogy azzal vétessem magam észre, hogy megint elbeszélem, nem tudom, Orbán Viktor kudarc történetét, és így tovább. Megjegyzem, vasárnap a szombati Fidesz kongresszus után magam is legyártottam egy publicisztikát az Indexen, amelyet jól is fogadtak. Nem volt annyira baráti, hogyha ezt így tetszik mondani. Kritikus álláspontot fogalmaztam meg természetesen a Fidesz kongresszussal kapcsolatban. Azért mondom, hogy természetesen, mert általában az alapattitűdöm a kritikus hozzáállás. Ugye a médiának az alapvetése az, hogy az újságíró, a lap legyen kritikus, és a Népszabadságban is, vagy bármilyen munkahelyemen is nem volt azzal soha probléma, hogy ez az alapállás, ez az alapattitűd jellemez bennünket, tehát ugyanúgy kapott a Népszabadságban is kritikát az MSZP vagy a DK, ahogy egyébként a Fideszről készültek a tényfeltáró anyagok.
2: Maradjunk még picit ennél a témánál. Van-e olyan a szakmából, akivel teszem azt jóban voltál, vagy akár baráti kapcsolatod volt, de ennek a kinevezésnek, vagy ennek az ajánlatnak az elfogadásának hatására akár kommentben, akár egy telefonhívással jelezte, hogy akkor köszi. Ennyi volt.
3: Hát inkább úgy fogalmaznék, hogy a csönd az beszédesebb, tehát volt több olyan ember, akitől semmilyen visszajelzés nem érkezett.
2: Nem gratulált.
3: Nem gratulált, vagy nem kívánt részvétet, tehát az is belefért volna. És köztük vannak olyanok, akikkel nagyon sokat dolgoztam együtt, van részvétet, tehát az is belefért volna. És

0: hogy tudtam, hogy vannak veszteségek, amelyeket a rövid távon le kell érni, akkor többségében ezekre is gondoltam. Meg azokra a kommentekre is nyilván, amelyeket kapok, hogy megváltoztál, nem ezt gondoltuk rólad, és így tovább. Nem, én ugyanaz az ember vagyok egyébként, tehát miért változtam volna? Ugyanúgy állok a munkához, ahogy eddig. Nyilván egy másfajta szituációban, egy másfajta kontextusban mutatkozik meg most az én tevékenységem más fénytörésben, hogyha ha ezt így lehet mondani. De ez abszolút rendben van, hiszen beszéljünk nyíltan. Az Index, amelyik egyébként 2026 márciusáig a piacvezető újság volt, és most is a top 3-ban pofoszkodik, idézőjelben mondom, a Telexel és a 24-jel, egymásnak adogatva az első helyeket. Szóval az Index a 2026 áprilisi kampányban, meg korábban is elkövetett olyan dolgozatokat, amelyeknek nem kellett volna megjelenniük. Egy normális világban, egyébként nem normális világban éltünk, mert a NER-nek a 16 évét nem nevezném normális, se normális világnak, se normális sajtó médiapiaci szituációnak, vagy médiapiaci helyzetnek.
1: De voltak olyan lapok, amelyek tudtak normalizáltan működni, vagy demokratikusabban működni, mint mondjuk az Index ebben az esetben, gondolom erre utalsz.
0: Arra utalok konkrétan, hogyha nincsenek ezek a dolgozatok, például a Városházőügy, ez a Tisza, jelentés akármi, akkor igazából nem lehetett volna észrevenni az Index működésén, hogy bármerre húzott volna. Jó, persze voltak még ilyen gazdaságpolitikai dolgozatok, amelyek abba az irányba vitték ezt a dolgot, hogy hú, ez egy fideszes újság, és kétség kívül, hogyha az ember innen néz és innen azonosítja a dolgokat, akkor azt lehet mondani, hogy igen, ezek nem kívánatos elemek voltak. Vagy abban a helyzetben nekik nem tudom, kívánatos volt, de hogyha húzunk egy cezúrát, és azt mondjuk, hogy oké, ezek megtörténtek, ezek a dolgok nem voltak vállalhatók, ennek lett következménye is, például helyreigazítás, például a főszerkesztő távozása.
1: Ez elég?
0: Szerintem. Új főszerkesztő és új. Remélem, hogy lesz olyan szituáció, amikor ebben az újra mozduló sajtó és média piacban, ahol most egyszerre omlik össze minden, és épülget valami másfajta, és még nem tudjuk igazán, hogy merre felé tendálunk, meg lesz az a lehetőség, hogy szembenézzünk azzal, ami volt, és azt tudjuk mondani, hogy igen, ezért elnézést kell kérni. Kértünk már egyébként interjút Magyar Pétertől, nem csak azért, mert normális média működés feltételezi, hogy mondjuk, hogyha van egy bukott pártvezér, aki 16 évig volt miniszterelnök, Orbán Viktor, az ad interjút, akkor adjon a miniszterelnök is, sőt, adjon a közéletnek a legfontosabb szereplői interjút az Indexnek. Remélem, hogy előáll ez a szituáció, amikor Magyar Péter eljön az Indexhez, ennek a kérésnek a nyomán, és tudunk ezekről a dolgokról is beszélni. Én ezt nagyon fontos dolognak gondolnám.
1: De kaptatok választ Magyar Pétertől?
0: Hétfő reggel ment el az üzenet. Tegnap kaptunk egy olyan választ, hogy továbbították a kabinetnek a kérdést, úgyhogy izgatottan várjuk, hogy milyen reakció lesz erre.
1: A kampányban kapott-e interjú felkérést Magyar Péter? Van erről tudomásod?
0: Hát most olyasmiről kéne beszélnem, ami nem voltam ott, tehát így elég nehéz.
1: Én úgy tudom,
0: igen, csak hivatalosan nehéz erről bármit mondani. Nem hivatalosan, én úgy tudom, hogy igen, kapott interjú felkérést Magyar Péter. Sőt, azt hiszem többet is, talán kettőt vagy hármat meséltek a kollégák, de ezt mondom, hivatalosan nem tudom, tehát nincs rálátásom, de úgy tudom, hogy igen, kapott.
1: Tehát és akkor erre valószínűleg nemleges válasz érkezett.
0: Igen. Felteszem, miután nem jött össze az interjú.
1: Ezzel a szembenézéssel, felelősök megtalálásával kapcsolatban még egy picit ezt kapargassuk. Ugye Urbán Ágnessel volt neked, médiakutatóval egy egy beszélgetés, egy vitád, inkább fogalmazzunk így, a Klubrádióban. És hát ő mondta azt, hogy azok a szerkesztők, újságírók, akik lenyomták az Enter gombot, vagy akár egyetlen karaktert is hozzátettek ezekhez a dolgozatokhoz, anyagokhoz, amiről te is beszéltél, Városházaügy, vagy éppen a Tisza program, azoknak nincs helyük a médiában. De ezzel az állítással mit tudsz kezdeni, mit gondolsz róla?
0: Hát ez egy nagyon sarkos megállapítás, és hogyha igen, nem vagy nem meg kéne válaszolni, akkor szerintem nem értenénk meg azt a 16 évet, amelyben éltünk. Az elmúlt 16 évben nagyon kevés olyan média szereplő volt, aki távolságot tudott tartani a NER-től. Tehát a NER a folyamatos nyomásgyakorlással, beavatkozásokkal, médiavásárlásokkal és egyebekkel gyakorlatilag lenyomta a média fejét a víz alá, majd kihúzta, amikor éppen

0: úgy gondolta, hogy most ad egy kis levegőt, neki majd újra visszanyomta. Hogyha ilyeténképpen nézem, akkor azt gondolom, hogy nem szabad ennyire sarkos megállapításokat tenni. Tehát tegyük ki az asztalra ezt az elmúlt 16 évet, és beszéljük végig. Nyilván konzekvenciái kell, hogy legyenek mindennek, ahogy az Index esetében is mondtam, új főszerkesztő van, új felőszerkesztő van, és így tovább. De szerintem ennyire leegyszerűsíteni munkatársi szintre, akár hogy akkor most mindenki menjen a médiából, hát akkor nagyon kevés ember maradna a sajtóban és a médiában. Ugye ebben a klubrádiós interjúban azt igyekeztem értésére adni Rózsa Péternek is és Urbán Ágnesnek is, Rózsa Péter volt ugye a műsorvezető, és Urbán Ágnes ugye a másik meghívott vendég, hogy persze minden kritikát értek és elfogadok, anélkül, hogy ott lettem volna az Indexnél, de az Index irányába megnyilvánuló kritikát és egyebeket én maximálisan megfogadom, megértem, és azt mondom, hogy valóban én is helytelennek, rossznak, sőt, bizonyos tekintetben katasztrofálisnak tartom, ami ott történt a kampányidőszakban. De ettől még szerintem most van az a periódus, amikor ugye a magyar vagy esküvőt tart, vagy temetést, hogy nem lenne jó ebben a logikában gondolkozni, hanem illene egy lépést hátralépni, és higgadtan végignézni, hogy mi történt ebben a média viszonyrendszerben. Akkor nézzük végig az összes újságot. Nézzük végig akár a független lapokat is, ahol nem egy esetben volt iszonyatos mértékű állami támogatás. Ahol iszonyatos mértékben voltak olyan PR cikkek, amelyekre lehet azt mondani, hogy akkor te most kiszolgálod a hatalmat. Tehát amikor a NER oligarchának a felesége bontogatja a karácsonyi ajándékokat, és egy nagyon szép cikk van egy olyan újságban, amelyik alapvetően überkritikus a hatalommal szemben, akkor azért én is megkérdezem, hogy ez az anyag például akkor hogy került oda? Mit akartál ezzel elbeszélni? Te is a függőségedet akarod ezzel bemutatni?
1: Van-e különbség
0: elbeszélni?
1: PR cikk között és egy karaktergyilkossági szándékkal megírt adott esetben hamis Tisza program között?
0: Nyilván van. Hát az utóbbi az megengedhetetlen.
1: Akkor inkább úgy kérdezem, hogy aki az utóbbihoz nevét adta, tehát leütött egy entert, vagy karaktert írt hozzá, neked már a fejedben van-e, hogy ezzel az újságíróval neked mi dolgod lesz a jövőben? És most nem arra gondolok, hogy a közvéleménynek mi dolga, hanem neked felelős szerkesztőként, ha ne dolgod vele. Vagy esetleg ezen már túl is vagy.
0: Iszonyatos, két hete vagyok az Indexnél. Iszonyatos erős politikai kitettségben dolgoztak ezek az újságírók. Én nem tudom pontosan, hogy ott mi történt, hogy mondjuk nem tudom, hogy a főszerkesztő mondta el konkrétan annak az újságírónak, hogy már pedig ezt megírod, vagy hogy nem, akkor el lehet menni. Nem, fogalmam sincs, nem tudom. Azt sem tartom kizártnak, hogy, vagy azt sem tudom pontosan, hogy ki milyen meggyőződésből írt bizonyos dolgokat. Én igyekszem azzal a nyitottsággal igyekszem elkezdeni ezt a munkát, amik arra épül, hogy oké, történt, ami történt, de mi az, ami mostantól következik. Ha abban a pillanatban azt látom, hogy bármelyik újságíró politikai nyomás alatt készít bármilyen cikket, vagy adott esetben én mondanám neki, hogy írjon bármilyen dolgozatot, ami persze nem jön össze, akkor abban a pillanatban megszólal a véscsengő a fejemben. Én nem tudok gondolkodni ezekben a viszonyrendszerekben, hogy alakultak ezek a viszonyrendszerek. Hogy kampány van, hajtás van, bejön valami, megkapják az anyagot, ezt azonnal írd meg, te vagy az ügyeletes. És akkor ott van előtted, most akkor mit csinálj? Álljak fel az ügyeletből, vagy feladatnak tekintsem, és akkor csináljam meg. Tehát azért mondom, hogy ezért ez jóval túlmutat annál, mint amit így leegyszerűsítve gondolunk erről a helyzetről, hogy akkor mindenki takarodjon, mert nagyjából ugye erre fut ki a dolog. Ha ilyen logika mentén megyünk, akkor mondom, nagyon messzire jutnak. Nem elég, hogy éppen összedőlnek a MediaWorks-es propagandalapok, egykori munkahelyem a MediaWorks, és újságírók százai, hanem ezres létszámban kerülnek az utcára, vagy propagandisták. Nyilván köztük is vannak újságírók, bármilyen furcsa, de többségünkben propagandisták. Még akkor mi ilyen rögtönítőlő bíróságok keretében azt mondjuk, hogy ja, te érted azt a cikket, akkor szevasz. Lehet, hogy csak ügyeletes volt éppen, és oda került előtte egy matéria, és nem tudott mit csinálni, legyártotta az anyagot, mint egy szakmunkás. Miközben nem az ő szellemi terméke, és így tovább, és így tovább. De azért mondom, hogy nem felmenteni szeretnék senkit, csak azt mondom, hogy ezek az április 12-e óta meglévő dühös, azonnali, most aztán mindenkit érdeljen, most aztán mindenki takarodjon, most ez. Szóval ennél azért gondoljunk már egy picit többet a szakmánkról, meg a közéletről, meg Magyarországról is. Tehát nem lehet úgy elkezdeni egy új érát, hogy akkor mindenkit tarkon lövünk. Nem lehet úgy elkezdeni egy új érát, hogy akkor kipécézzünk embereket, és azt mondjuk, hogy már pedig te takarodj ebből a szakmából neked. Ezt így nem lehet megcsinálni. Nyilván a felelősséget meg kell találni, a legfőbb felelősséget meg kell találni, felelősségre kell vonni, elnézést kell kérni bizonyos dolgokért, ez teljesen nyilvánvaló. Ahhoz is fontos ez a dolog, hogy új sajtó médiapiaci rendszert tudjunk építeni, ami egyébként egy baromi nehéz feladat lesz, hiszen nem, hogy a szemünk láttára omlik össze minden, igazából azt sem látjuk, hogy maga a kormányzat, és már ellentmondásban is vagyok, hiszen egy kormányzat ne gondoljon semmit a sajtó médiára, hiszen különálló iparáként beszélünk róla. Értel a kormányzat mit gondol arról, hogy milyen sajtó médiapiaci viszonyokat kéne teremteni. Tehát nyilván egy neutrális, teljesen független működésnek az alapjait kéne megteremteni. Nyilván ennek olvassuk az elemét, hogy nem tudom, sajtó alap, és így tovább, meg a közszolgálati médiát leveszik róla a propagandát, és ideológia mentessé tesszük, és így tovább. De igazából még nem látjuk azt a távlatot. Tehát most nagyon nehéz abba belegondolni, 16 év rombolás után pláne, hogy azt lássuk, hogy 5 év múlva itt egy, nem tudom én, nyugat-európai mértékű szintű minőségi sajtómédia piac van. Hát könyörgöm, most, amikor beszélünk, a Magyar Nemzetet éppen most alakítják át heti lappá. Most nem a mostani Magyar Nemzetről beszélnek, amik egy propaganda újság, hanem arról az esetleges Magyar Nemzetről, amelyik régen is volt egyébként, amelyik egyébként új távlatot nyitna mondjuk egy jobb-közép érdeklődésű tömeg felé, hiszen vannak még olyan emberek, akik még printet szeretnének a kezükbe menni, vannak olyan emberek, akik az úgynevezett polgári idea mentén gondolkodnak, és egy jobb-közép irányultságú lapot szeretnének olvasni. E pillanatban, vagy nem tudom, egy hét múlva azt látjuk, hogy nincs Népszava, nincs Magyar Nemzet, nincs, mit tudom, Bors, most oké, van egy Blikk, meg van egy Nemzeti Sport a piacon, mint országos lap, és mind a kettőnek a példányszáma, az, hogy mondjam, nem afelé konvergál, mint ami ennek lennie kéne egy nyugati országban.
1: Csak hogy lásd, hogy nem egy ilyen hideg, érzelemmentes újságíróként ülök itt, én igen megengedő vagyok ezen a téren, hogy egy újságíró akár felsőbb utasítással mit tesz meg, vagy mit nem tesz meg. Hiszen ő is pénzből él, egzisztenciája van, családot tart el. Viszont én csak kíváncsi vagyok konkrétumok szintjén, ameddig beengedsz minket a fejedbe, hogy húzzuk meg a te értékrendedet. Teszem azt, mondjuk egy belső vizsgálatot szeretnél ezügyben tartani, és ha kiderül az, hogy ezt felsőbb utasítással, főszerkesztő utasítására kellett végrehajtani annak az újságírónak, az hol helyezkedik el nálad ezen a skálán, és hol az, hogy egyébként kvázi szabad kezet kapott egy újságírói csapat, csak éppen nem végezték el a forrás ellenőrzést, most mondtam egy példát. Tehát, hogy te hol helyezed el ezeket az egyes elemeket a saját szakmádon belül, illetve most már ugye a hatáskörödön belül?
0: Én ott helyezem el, hogy mindenkinek jár egy második esély. Ha nem lenne új főszerkesztő és felülszerkesztője az Indexnek, akkor most nem beszélgetnénk, vagy nem erről beszélgetnénk. De egyébként azt gondolom, hogy mindenkinek jár egy második esély. Ha miniszterelnökre gondolok, neki is járt egy második esély. Vagy nem tudom, kormánytagokra gondolok, akik szintén érintettek voltak a Fidesz működésében, a NER működésében, akkor nekik is jár egy második esély. Ha arra gondolok, hogy vannak olyan kiválóan prosperáló lapok Magyarországon, független lapok Magyarországon, amelyek a NER-ben működtek, a NER részeként működtek 4-5-6 évig, aztán húztak egy cezúrát, és azóta elsősorban közösségi támogatásból tartják fönn magukat, és maximálisan betöltik a független újság ideáját, vagy megtestesítik, és akként járnak el, akkor azt mondom, hogy mindenkinek jár egy második esély.
1: Van olyan bűn, akár média bűn, amelynél viszont nem jár második esély? Tehát mondjuk jár-e második esély április 12-e után azoknak, akik bedöntötték mondjuk a Népszabadságot? Jár-e esély azoknak, akikről bizonyítottan kiderült, hogy hírhamisítást követtek el? Ugye valakire ezt már lehet használni jelzőként. Vagy tudjuk róluk, hogy karaktergyilkosságokban vettek részt, ráadásul sikeresekben, Mona Gábor, a Juhász Péter, SMS, stb. Még sorolhatnám, és mondjuk sajtópereket veszítettek. Mindenkinek jár esély április 12-e után?
0: Ugye, hogyha vezetőségi szintről közelítjük meg, és azt teszik alap, hogy mondjuk az MTVA még regnáló, ha jól emlékszem, vezérigazgatója Pap Dánielnek papírja van arról, hogy híramisító, akkor nem. Akiknek tényleges papírjuk van arról, hogy milyen bűnöket követtek el,
1: De sajtópert veszítettek?
0: Például sajtópert veszítettek, stb. Azoknak azt gondolom, hogy nincs helyük a médiában. Tehát amikor
1: index,
0: célzottam...
1: Index veszített sajtópert?
0: Hát például a Tisza helyreigazítás az meg is történt, tehát veszített sajtópert, de az ugye egy tartalomra vonatkozó sajtóper volt, amelyről állították azt, hogy nem abban a formában nem úgy kellett volna meg. Oké, helyreigazítás megtörtént. Tehát azt mondom, hogy ha azokról a személyekről beszélünk, akik ezeket elkövették, és van papírjuk róluk, akkor azt gondolom, hogy nekik nincs. De egyébként azt gondolom, hogy a második esély az mindenkinek jár.
1: Hát nem sokaknak van akkor.
0: Talán... Népszabadságot említetten.
1: Igen.
0: Akkor kit veszel elő a, nem tudom, Orbán Viktor, Rogán Antal, Heinrich Pecine, aki a tulajdonos
1: volt. Tehát a könyvet is írtál róla.
0: Aki Bécsben élt.
1: Kit neveznél meg ott főfelelősnek?
0: Nagyon sokáig én azt gondoltam, hogy ez Heinrich Pecina a tulajdonosnak a 99%-os tulajdonos személyi döntése volt, egy személyi döntése volt, de azóta nagyon sok beszélgetést folytattam, és gyakorlatilag én inkább afelé hajlok, hogy belekényszerítették abba a helyzetben, hogy a Népszabadságot végezze ki. Ugye ugorjuk vissza az időbe egy picit, amikor a Népszabadságtól 14 év után én elmentem a Nemzeti Sportáltalános Főszerkesztő helyettesének, akkor még úgy nézett ki a tulajdonosi struktúra, hogy Ringié, Szabad Sajtó, Dolgozói Részvény, Egyesület. Majd amikor visszatértem 4 év után, akkor az volt, hogy Heinrich Pecina 99%-os tulajdonosa a Népszabadságnak. Teljesen ki vagyunk téve egy olyan embernek, aki üzletemberként határozza meg magát, üzletel a bal oldallal is, üzletel a jobb oldallal is, de a médiát, és főleg a Népszabadságot egy kiemelt prémium terméknek tekinti, és hogyha bármit akar vele tenni, ami nem a megtartása, akkor nyilván értékesíti, hiszen pénzből él. Már ez ugye egy elég erős kitettség. Tehát
1: igen.
0: Úgy vagyok a Népszabadság főszerkesztője, hogy van egy Heinrich Pecina, aki elmondja nekem órákon keresztül, hogy ez prémium termék, hogy ez az egyetlen újság Magyarországon, amelyik Európa hírű, sőt világhírű, amikor megszűnt, akkor a New York Times-tól kezdve, nem tudom, kiknek kellett még nyilatkozni, tengeren túli lapoknak is, és abszolút nem gondolkodik abban, szükség van független kritikus sajtóra, meg egyetlen Népszabadság alapvetéseire, és ha bármi lenne, akkor értékesíti, de nyugodjunk meg, mert olyan helyre értékesíti, ahol rendben lesz. Ez történt. Ugye utólag mindenki azt mondja, hogy na ez a hazug Pecina, mindenkit átvágott, és így tovább, és így tovább. Én, és nagyon sokan, amikor beszélgettünk vele, ezt elhittük neki, hiszen éltünk a gyanúperre, hogy ezt még ráadásul komolyan is gondolja. Egy üzletember, adok-veszek. Uh-huh. Megcsinálta a szerbiai Blikket, beletett, ha jól tudom, 5 millió eurót, majd amikor felfutott az újság, vagy az azt kiadó, akkor 25 millió euróval szállt ki. Üzletember, ezzel foglalkozik. A Népszabadság utolsó fél évét már nagyon erősen jellemezték a tényfeltáró anyagok. És egyébként az érdekes, hogy nem feltétlenül csak a Fidesz érintő tényfeltáró anyagok, tehát az MNB botrányok, meg a Rogán-féle ügyek, meg egyebek, hanem voltak ott például, hogy MSZP-nek nagyon súlyos válságai keletkeztek abból, hogy lejárt tartozásokat nem tudott eladni, és például vidéki irodákat kellett megadni, ez a Népszabadság címlapján volt ugyanúgy. Az utolsó fél éve az nagyon erős volt. Volt olyan nap, amikor 4 anyag volt a címlapon úgy, hogy gyakorlatilag, hogyha külön-külön kitettük volna egymás követő napokon, akkor is bőven vitte volna a hírünket, hiszen exkluzív volt mind a 4. És kellett hozni egy döntést, nem feltétlenül neki, hanem a fölötte lévő fideszes részint média, részint politikai holdudvarnak, hogy akkor ezzel mi legyen. Másfél évvel vagyunk a 2018-as választás előtt. És azt tudom, hogy Heinrich Pecina igyekezett értékesíteni, vagy legalább mozgulódni a tekintetben, hogy valamilyen módon értékesítse ezt az újságot, de egyszerűen azért nem járt sikerrel, mert abban a szcénában mindenki forró krumpliként értékelte a Népszabadságot. Vegyem át én a Népszabadságot, és adjam én ki, amikor jön itt a Rogán, meg Matolcsi, meg egyéb ügyekkel. Nem lesz nekem ebből problémám üzletemberként? Átveszem, akkor nem kapok több megrendelést az Orbánéktól, vagy ellehetetlenítenek, felszámolják a cégemet. Nagyon sok ilyen magyarázatot hallgattam végig az elmúlt 10 évben. És ennek a konklúziója lett az, hogy se kiköpni, se lenyelni nem tudták a Népszabadságot. Majd amikor a kvóta népszavazás utáni napon, ugye ez egy hétfői nap, 2016. október 8-ától számoljunk vissza a hétfő, október 8-a volt szombat, tehát ez a második a hétfő, vagy harmadik, Akkor megjelentünk azzal, hogy egyrészt a Rogán helikopterezik, másrészt azzal a kék-sárga hirdetéssel a címlapunkon jelentünk meg, hogy érvénytelen a kvóta népszavazás. Ugyanazzal a reklámmal, amely a Fidesz szólt az, hogy mit kell gondolni a migránsokról, meg mindenkiről, elbeszéltük azt, hogy a Fidesz gyakorlatilag érvénytelenítette a népszavazást. Ez nagyon jó geg volt, de azt mondom, hogy hétfőn indult be az indulat döntésből fakadó döntéssorozat, amelynek nyomán végül a népszabadságot kivégezték. És úgy tudom, hogy a maga a miniszterelnök is adott erre megbízást egy embernek, még csütörtökön, hogy nem szeretné, hogyha vasárnap már megjelenne a népszabadság, és az ember mondta neki, hogy vasárnap nem is tud, mert vasárnap sosem szokott, vagy szombaton, vagy hétfőn, mert ugye...
1: De van bármilyen bizonyíték?
0: Nincs. Tehát, hogyha most elő kéne állnom, akkor azt mondanám, hogy nincs. Nagyon sok olyan elbeszélés van, amelyik egy irányba mutat, és azért is jó erről beszélni, mert a könyvem után azért keletkezett meg annyi minden, ami árnyalt egy picit a képet, de a nap végén az jött ki, hogy még maguk a fideszes média hódudvar szereplői sem tudták azt, hogy most mi a túrót csinálják a népszabadsággal a Mediaverse kereteimből, hiszen a Mediaverse volt a kiadója, amikor Heinrich Pecina volt a 100%-os tulajdonosa. Ez volt az időszak 2016 nyara, amikor összeért az összes vidéki lap megvásárlása, tehát azt a maradék 4 vagy 5 lapot is behozták még a Mediaworks-be, és ott volt egy erős konglomerátum, még nincs meg a Kesma, ha jól emlékszem, egy nagyon erős média konglomerátum, már 19 megyei lappal, már meg ezért kezdődne az áramvonalasítás, de ott van a Népszabadság. Értékesítsük a Mediaworks portfóliójából a Népszabadságot? Kinek egyáltalán, ki az, aki megveszi? Meg ilyen anyagokkal jó, ha ez a Népszabadság tovább megy? És ennek a dilemmának lett végül az eredmény egy impulzus döntés nyomán, vagy indulat döntés nyomán, amelynek végül megszüntették a lapot statáriálisan.
1: Utóbb láttuk azt a Magyar Hangnál, vagy akár a kiváló indexeseknél, akik a Telex ügyében ugye együtt összeálltak, és akkor kaptak közösségi támogatást, hogy végül is működhet egy olyan modell is, hogy közvetlenül a felhasználó, közvetlenül az olvasók, azok, akik finanszírozzák nagy részt az adott új platformot. Nem bánod utóbb, hogy szétszélett ez a szerkesztőség, és nem álltatok bele valamihez hasonló projektbe?
0: Ez nagyon érdekes, mert senki nem tette fel ezt a kérdést nagyjából 3 évvel ezelőttig. Szalai Dani tette fel ezt a kérdést, mert mindenki kijelentette.
1: Én nem hallottam azt a kérdést.
0: A média egyben, bocsánat, hogyha másnak is teremtettem reklámot. Szóval, és igen, a médiapiac, jó helyen vagyok. Szóval, hogy ezt a kérdést nem tette fel senki, hanem kijelentette, hogy mekkora szok vagyunk, bocsánat, az erős kifejezésért.
1: Hát nem mondtad ki így aztán.
0: Igen. Például volt egy olyan heti lap főszerkesztője, akivel leveleztem egyszer, és mert másfél évvel a megszüntetés után egy kollégám azt mondta egy baráti beszélgetésnek, hogy egyszer, figyelj, ezek olyan sztorik, hát nem hiszem el, hogy hát miért nem mondtad el eddig sehol, mondom, azért, mert senki nem kérdezte, és még mondta, hogy felhívja annak a heti lapnak a főszerkesztőt, hogy csináljon már velem, én mondom, könyörgöm, ne, tehát egyrészt ne beszéljen senki a nevemben, másrészt, hogyha az a lap a Népszabadság megszüntetése után másfél évvel nem akar velem interjút csinálni, vagy ebben az időszakban nem akart velem interjút, akkor biztos valami okuk van rá, mert de dolgozott bennem ez a kis történet, és ráírtam egy hónap után a heti lap főszerkesztőjének, tök jó viszonyban vagyunk, hogy figyelj, tényleg csak érdekel, hogy nálatok nem vetődött föl, hogy esetleg elbeszéljem ezeket a sztorikat, majd kaptam gyakorlatilag egy ilyen nagyon kedves vádbeszédet, hogy ezt kellett volna csináltok, itt basszát, bocsánat, itt szaptátok el, és így tovább, elnézést kérek, bocsánat. Csak szó szerint igyekeztem idézni. Bocsánat. És ebből nekem az jött le, hogy gyakorlatilag mindenki pontosan tudta, hogy mit kéne csinálni a Népszabadsággal, anélkül, vagy megkérdezett volna engem. Hiszen, hogyha megkérdezett volna engem, ahogy te most megkérdeztél engem, akkor elmondtam volna, hogy közös szerkesztőségi döntés volt, hogy vagy együtt megyünk tovább, vagy el kell végeznünk meghalván a gyászmunkát. Olyan nincs, hogy 10-15 ember, 20 ember csinál egy, mit tudom én, új Népszabadságot, akár online platformon, akár úgy, hogy mit tudom én, heti lap és online platform, és közösségi finanszírozás, stb. A többiek meg így kívülről nézik, hogy jé, hát megy tovább a Népszabadság, és mi nem vagyunk rajta.
1: Leegyszerűsítem, tehát egy kisebb szerkesztőséggel kellett volna tovább menni, meg kellett volna húzni valószínűleg neked azt a kis csapatot, hát akikkel mész tovább, igen, és akkor sokak pedig pórul jártak volna. És ezen az áron, és emiatt döntöttél úgy, hogy akkor inkább nem.
0: Nem én döntöttem így. Az a poén, nem én döntöttem így. A szerkesztőség döntött úgy, hogy így
1: közösen.
0: Nem. Persze. Tehát, hogyha
1: szavaztatok?
0: Az akkori helyettesem közül megkérdezett Pető Petit vagy a Gergely Marcit, akkor el fogják beszélni, hogy az volt a közös kollektív döntés, nem kell szavazni, milyen piros cédulát felmutatni, mint a pártkongresszuson, hanem egyszerűen az volt, hogy vagy együtt megyünk tovább, vagy sehogy, mert hát nyilván látni kellett azt is, hogy a Népszabadság minősége azért az jelentős mértékben függött ettől a nagyjából 90 embertől, egy kicsit kevesebb. Ebben már benne van a jogász is, meg mindenki. És print online közös szerkesztőségről beszélek, tehát ez nem volt egy nagy szerkesztőség, bár mondjuk németekkel, akiket tárgyaltam, azt mondták, hogy 96 egyéb biztos nem lehet, mert ugye nyilván tárgyaltam több média céget, vagy befektetővel, vagy lehetséges befektetővel arról, hogy hogyan lehet tovább vinni a Népszabadságot. Külföldiekkel is, és például pont egy német befektető zicseng a fülembe, mondja, hogy 90 az rengeteg, és mondom, de print és online együtt, ebben már benne van mindenki, minimális karcsúsítás persze beleférhet, de hát azért ezt, mert valaki nyugdíjba megy, éppen meg itt amen, ez túl sok. Szóval, hogy ez egy, ezt a minőséget, amelyet a Népszabadság képviselt akkor, ezt más formában nagyon nehéz lett volna reprodukálni egy kisebb szerkesztőséggel, úgyhogy elengedjük nagyon sokat.
1: Hát valahonnan el kell indulni.
0: Igen, de éppen ezt a veszteséget nem akarta bevállalni az, a szerkesztőség. Az, hogy vagy együtt, vagy nem. Sőt, Gergely Marci mondta azt pont, hogy egyetlen egy dolgunk van, elkezdeni a gyászmunkát, meg elvégezni ennek az időszaknak a sajátosságaiból fakadó munkát, amelyek itt vannak. Tehát ha mondjuk én, meg nem tudom, Pető, Bita, Gergely Marci, stb., akik most ott dolgoznak a magasabb ellátórendszereknél, azt mondják, hogy oké, hát figyelj, csináljuk meg 15-en az új Népszabadságot, és stb. Hát akkor azzal gyakorlatilag ennek a mondásnak az alapján szembe köptük volna azokat, akik ott izzadtak mellettünk akkor, amikor ezeket az anyagokat csináltuk. A képszerkesztő, a korrektor, a politikai és gazdaság rovat munkatársai, és így tovább. Hiszen nem mindenki tudott volna velünk jönni, és mondom, azt a minőséget sem lehetett volna reprodukálni, és hogyha nem produkálod egyből azt a minőséget, hanem elkezd döccenni ez a történet, aztán majd kialakul, az nem lett volna megfeleltethető annak a brandnek, amit mi a Népszabadságról gondoltunk. Mi a Népszabadságról pontosan azt gondoltuk, és azon keretek között, amilyen keretek között, és ahogy az megvalósult.
1: Oké. Okay. Ugorjunk vissza az Indexhez. Nyilván egyeztettél, beszéltél a tulajdonosokkal. Ők megmondták neked,
0: nem.
1: Hogy...
0: Nem? Nem. Én a vezérigazgatóval Starczákossal tárgyaltam.
1: Csak vele?
0: Igen.
1: És a tulajdonosok részéről fogalmat sincs arról, hogy van-e bármiféle elvárás mondjuk a te tevékenységedet illetően?
0: Hogy az én tevékenységemet illetően mi az elvárás, azt nem tudom. Felteszem azt, hogy ez a nagyobb elvárás, vagy ez a fő elvárás, pontosan ez az egyetlen elvárás, ha úgy tetszik, hogy legyen piacvezető az Index, tehát legyen tartósan piacvezető az Index. Ugye említettem a beszélgetés elején, hogy vannak olyan periódusok, amikor az Index nyeri a napi küzdelmet, valamikor a 24, valamikor a Telex. Ez most egy kicsit hektikusan alakul az utóbbi időszakban, de hát ott vagyunk a top 3, illetve hogyha nagyon jó idő van, és az időkép megver mindenkit, akkor nyilván az időkép az ott van mindenkinek tetén, de a politikai lapok piacán ez a három újság vetekszik egymással, és egyébként most nyilván ebből kiindulva egy oldal megjegyzést hadd tegyek. Szóval ugye április 12-e után a propagandalapoknak az olvasottsági, nézettségi és egyéb adatai, nem független attól, mert nem voltak erős forgalomvásárlások és erős akvizíciók, azok ugye bezuhantak gyakorlatilag, és életképtelenné váltak. Igen, lehet azt mondani az Indexre, hogy propaganda tevékenységet játszott művelt a kampányban, ezekkel a dolgozatokkal, a citált dolgozatokkal, amelyeket említettem, de én azt látom, hogy van arra kereslet, és nem csak a megszokás miatt, hogy olvassák az emberek az Indexet, ott azért vannak cikkek, vannak olyan tartalmak, amelyek miatt ez a vezető pozíció, ez nem lehet véletlen. Szóval az elvárás az, hogy csináljunk újságot, amely piacvezető, a saját elvárásom pedig az, hogy a szerkesztőség az ideológiamentesen és függetlenül tudjon működni. Tehát
1: az Index, mintha egy
0: a szerkesztőség lenne.
1: Igen, Index, mintha egyfajta szürke zónában mozgott volna a kampány alatt. Nem tudom, neked volt-e ilyen érzése. Tehát ahogy közeledtünk a választásokhoz, a legtöbb platform berendeződött valamelyik politikai tömb mögé. Én azt gondolom, hogy ennek vannak egyszerű gazdasági okai is, hiszen ott van egy nagy tömb, amely éppen szeretné visszahallani azokat az ideológiai üzeneteket, azokat a politikai üzeneteket, amit egyébként saját magáénak vél, csak szereti ezt visszahallani felhangosítva. Megerősödni akar mindenki a saját politikai elköteleződésében és ideológiaiban. És ehhez képest az Indexen ugye megjelentek ezek az anyagok, amiket te is mondtál, de közben megjelentek kormánykritikus anyagok is, és olyan szereplőket is alkalmaz, és szólaltat meg, és írnak oda publicisztikát, Siffer András, Nagy Attila Tibor, akik nem mennek azért a szomszédba, ha esetleg kritizálni kell Orbán Viktort, ugye most az előző éráról beszélünk, de ezt megtartották ezen jó szokásukat. Na most, ha a piacvezetővé akar válni az Index, szerinted egy ehhez hasonló ilyen centrálisabb véleményalkotással, hogy ide is adunk, oda is adunk, és mindenfelé kritikusak vagyunk, ahogy te is fogalmaztál, ez életképes-e, vagy kénytelen lesz betagozódni akár a Tisza mögé, hogy egy nagyobb olvasótábort magáinak tudhasson?
0: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert én amikor a kampányban figyeltem az Indexet, akkor pontosan ezt láttam. Igen, voltak azok az anyagok, amelyeknek nem kellett volna megjelennie, de egyébként pedig hát voltak olyan címek, persze, amelyek elbeszélték az Orbán rendszer, a NER és a Fidesz működésének a szörnyűségeit, hogy én magam léptem, hát majdnem hátra felégett a hajam, mondom, úristen, hát ilyenek megjelenhetnek? Sőt, a másik oldalról, amikor most mit tudom én, volt valami fontos Karácsony Gergelyes párbeszédes tartalom, amit artikulálni kellett, akkor is nagyon normálisan lehetett azokról beszélni, hogy van-e annak egyáltalán foganatja, és az volt mindig a benyomás, hogy az Index igyekszik ezeket az igényeket kielégíteni, tehát hogy gyakorlatilag most nagyon leegyszerűsítve mindenkihez szóljon. Igen, nekem az a Népszabadságban is alapvetésem volt, hogy igyekez, nyilván világnézeti az újság. Tehát, hogyha van egyfajta világnézetet, meg mit tudom, az mindig valahogy azért kiszűrődik alapból, és lehet azt érezni, hogy igazából mit gondolsz a világról, de hogyha nagyon leegyszerűsítem, akkor a tartalmaknál, illetve a szerkesztési elveknél az ideológia mentesség és a tárgyilagosság az nagyon fontos. Tehát az, hogy persze ideológiákat is, meg politikákat, meg egyebeket beszélnek el a politikusok, de nekünk ezt úgy kell megfeleltetni, hogy amikor az olvasó kézbe veszi a terméket, akkor azt lássa, hogy megkapja azt is, amit innen kell olvasni, és megkapja azt is, amit onnan kell olvasni. Megkapja innen a tényfeltárást és a kritikát, és megkapja onnan is a tényfeltárást és a kritikát. Nekem volt ilyen...
1: Ez egy nagyon magas szakmai nívó, de ezzel hogy lesz piacvezető az Index? Hiszen tudjuk, hogy milyen országban élünk, András, tehát...
0: Abszolút, igen. Tehát, hogyha egy ilyen...
1: Törzsi háborúk vannak.
0: Abszolút törzsi háborúk, amit nagyon jól lenne meghaladni, és ebbfelől hatalmas kétségeim vannak, hogy meg főleg a jelenlegi szituációban. Nekem nagyon nagy kétségeim vannak, hogy ezt miként lehet, tehát miként lehet egyet hátralépni, végig gondolni, higgadtan végig beszélni, újjáépíteni.
1: Úgyhogy közben a politika fűti ezt a háborút.
0: Úgyhogy a politika közben fűti ezt a háborút, mert minden onnan is, igen, és most persze, most az Indexről beszélgetünk, de azért voltak olyan újságok, amelyek, meg újságírók, akik, hogy mondjam, ilyen aktivista újságot, meg aktivista újságírást végeztek, nem a Fidesz érdekében, hanem a másik oldal érdekében. Az is egy érdekes tapasztalás egyébként, amikor azt látod bizonyos független termékeknél, hogy gyakorlatilag már a címadásban, témaválasztásban, a jegyzetek kommunikációjában gyakorlatilag egy ilyen aktivizmus veszi át a helyet, és nézem.
1: Tudsz példát mondani, mert én gondolok valamire.
0: Nagyon, nagyon, nagyon erős kísértés van arra, hogy ezeket kimondjam.
1: De, szerintem most már bátran ki lehet.
0: De én azt gondolom, hogy nem akarok megbélyegezni senkit. Bátran nem mondok semmit, mert nem akarok megbélyegezni senkit. De ez szerintem az olvasók számára is nyilvánvaló volt, amikor gyakorlatilag azt olvasod egy újságban, hogy hajrá Tisza, gyakorlatilag már csak ez nem szerepel benne, miközben az Indexen meg mondjuk megjelenik a Tiszajánat, és akkor azt mondja, hogy úristen, itt valami nagyon, nagyon rosszul működik. Itt alapvetően kéne újra gondolni azt, hogy mit gondolunk egyáltalán a sajtó média piaci viszonyokról, ami nagyon nehéz 16 év NER után, hiszen hát kialakult egy ilyen teljesen, hogy mondta, törzsi háború, egy totális megosztottság, tehát ember embernek farkasa, újságíró újságírónak farkasa. Tehát a tisztás aktivista újságíró beszél a fideszes aktivista újságíróval. Ilyen beszélgetésekben is részt vettem, vagy még tévéműsorokban is részt vettem.
1: Te melyik oldalon álltál? Bocsánat, itt muszáj ide szúrnom ezt, mert én azt gondolom, hogy a szélesebb közvélemény számára te, ha választani kellene a kettő közül is, ez tényleg nem az én értékítéletem, azért elég jól ismerjük egymást, és elég sok vita műsorban láttalak, ha más nem szerkesztőként, De hogy te inkább a tiszás aktivista címkével lettél ellátva, vagy kvázi egy ilyen billog megjelent a te homlokodon, hogy te folyamatosan kritizáltad az Orbán rendszert, eleged volt az elmúlt 16 évből, tehát sokan úgy értelmezték ezt, hogy te a Tisza szekerét tolod. És egy ilyen kinevezés után kell neked ellavíroznod, hogy közben pedig magas újságírói divónak felelj meg.
0: Hát ez nagyon nehéz kérdés, már csak azért is, mert hogyha a kommenteket visszanézem, a műsorok utáni kommenteket visszanézem, akkor a egy-egy szenzitíven megszólalásnál a Tisza aktivistáktól olyanokat kaptam, hogy majdnem leesett a fejem. Igen, nagyon erősen. Sőt, az egyik YouTube-on működő televízió társaságnak a vezetője azt mondta nekem, hogy nagyon érdekes, hogy egy ilyen hármas vita műsor volt, és azt mondja, 20 percig beszélgettetek arról, hogy ez meg az, majd te, mondja nekem, tettél egy nagyon kultúrát, de nagyon határozott kijelentést, kritikát Magyar Péter felé, és onnantól kezdve, mint hogyha ilyen tömeges elkapcsolás lenni, leolvadtak a nézők a műsorról. Miközben nem azt mondtam, hogy ő egy, nem tudom, gyilkos, vagy akárki, hanem csak azt mondtam, hogy szerintem ez a lépés, ez nem megfeleltethető annak a, nem tudom, demokratikus normának, amely blablabla. Bla, bla. Tehát még csak azt sem mondhatnám, hogy ilyen nagyon túlzott, erős, kritikus véleményem lett volna, miközben persze publicisztikákban általában arról ismertem meg, vagy ismertek meg engem az emberek, hogy keményen sarkosan fogalmazok, de mind a két oldal irányába. Én, ahol elhelyezem magam, én nem tudom politikailag elhelyezni magamat, hiszen az újságírást azt egy szakmának tartom. Nekem az volt az ideális állapot, amikor egyszerre ordibált velem a Fidesz illetékese, az MSZP és a DK illetékese. És meg a Jobbik illetékese is, mert volt egy ilyen pillanat a Népszabadság működésében, amikor egyszerre mondták azt, hogy ez így nem jó, ezt nem így, miközben az újság az nem csak, hogy megtartotta a példányszámát, hanem így nagyon erősen motorozott afelé, hogy esetleg tudja növelni, a Népszabadság online példányszáma, látogatottsága pedig elindult felfelé. Tehát valószínűleg nem csináltuk rosszul az úgynevezett újságírást, amikor ott voltunk. Szóval, hogy én nem... Engem nyilván mindenkit besorolnak, tehát mond egy mondatot, rájutik a billogot, haha, ez fideszes, haha, ez sziszás. Én most az az ember vagyok, aki 1989-ben belépett az MSZMP-be. Értelmezésen tudom, persze értem, hogy mi van mögötte, de hogy na most akkor fideszes lettél, meg neres lettél. Bocsánat, április 12-e óta nincs ner. A Fidesz befolyása pedig hát annyi, amennyi. Uh-huh. Mit lehet azzal kezdeni, hogyha ha nem tudom, megérkezne a Fidesz egy propaganda anyag, hogy ezt tegyétek már be, hogy lejárassuk a Tiszát. Most. Hát nyilván az a válasz, hogy bocsánat, ez nem lehetséges. Tehát az én szakmaiságom az nem múlt el, az én szakmaiságom az továbbra is erős, és visszatérve az alapkérdésedre, azt a lapot szeretném megcsinálni a kollégákkal, a főszerkesztővel és többi nagyon egyébként keményen dolgozó kollégával, amelyikre fél év után már nem az a mondás, hogy na ez fideszes, vagy neres, vagy nem tudom, ez a propaganda termék, vagy itt tudom, hanem amelyikre azt mondják, hogy ez az újság. Igen, voltak hibái, voltak borzalmas periódusai, voltak katasztrofális anyagai, voltak helyreigazításai, voltak nála változások is, de ez egy újság. Egy újság, amelyik igyekszik elbeszélni a magyar valóságot, és úgy igyekszik elbeszélni a magyar valóságot, hogy nincs véleményben korlátozás, nincs az embereket érintő kérdések feldolgozásánál korlátozás, hanem egyszerűen csak elbeszéli azt, ami a valóság, ami ebben az új magyar politikai rendszerben, amiről még nem tudjuk egyébként, hogy micsoda, az előzőt tudjuk azonosítani, hogy az a NER volt, hogy most mi következik, azt még én sem tudom, főleg úgy, hogy a Tisza politikailag azért nem feltétlenül leírhatom mondjuk egy jobboldali pártként, hogyha az összetételét nézem, nagyon sok csalódott DK-ssal, MSZP-ssel, baloldali, liberális szavazóval és annak megfeleltethető politikusokkal. Ezt még nagyon nehéz leírni, de az biztos, hogy azt szeretném, hogyha újságként tekintenének rá, és amit te mondtál, hogy kiknek a véleményei vannak ott, azok jelenjenek meg. Nekem ugye az alapvetésem, amikor még a Népszabadság elnök főszerkesztője, legzseniálisabb és legjobb főszerkesztője, Ötvös Pál idején történt, hogy megjelent Lovas István véralgebra című dolgozata a Népszabadságban, ami így már kimondva is meglehetősen durván hangzik. Nyilván Ötvös Pál írta le egy szerkesztői közlés, hogy ez most miért jelenik meg, de éppen azért tette, mert ez akkor nagyon erősen cirkulált a nagy magyar valóságban, és nem lehetett azt nem lehetett azt megtenni, hogy nem beszélünk róla. Hogy a szerző, aki ennek a gondolatnak az apja volt, gyakorlatilag ez nem beszéli el a Népszabadságban ezt a szörnyű gondolat sort, a holokauszt, és most hadd menjek tovább egyebek kapcsán. És nagyon fontos, hogy ezekről a dolgokról beszéljünk, nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat megfelelően szerkesztett egyéb anyagokban tálaljuk az olvasóknak, és nagyon fontos, hogy az olvasók erre úgy reagáljanak, hogy ez jó. Az alap, a kiindulási alap az nem rossz, hiszen mondtam, hogy a top 3-on ott van az index, de meglátjuk, hogy ez mivé fajú.
1: Van még pár percünk, térjünk már ki a politikára, hiszen sokan rácsütnek majd egy billogot ezzel kapcsolatban is, ha mondjuk Karácsony Gergelyt támogató cikk jelenik meg. Tudsz-e majd olyan anyagokhoz asszisztálni, hogy abban mondjuk kritizálják a Városházát, vagy éppen Karácsony Gergelyt?
0: Hát, hogyha ok van rá, akkor igen. Viszont az is nagyon fontos, hogyha kritizáljuk a Városházát, akkor utána hallgassuk meg, hogy mit mond a Városháza. Ha van ok erre, tehát vegyük a Városháza ügyet. Hát nehéz arról úgy beszélni, hogy azt mondjuk, hogy ez egy megalapozott történet volt. Hát nagyon nem. És nagyon erős kihatásai voltak. Például a főigazgató Kis Ambrus lakásában, a gyermekszobában ott rappoltak az illetékes elvtársak, hogy találjanak valami nyomot vagy bármit, miközben szerintem ők is pontosan tudták, hogy nincs, de miért ott sertepeltétek a legok között. Tehát, hogy ezek az anyagok, ezek nagyon rossz irányba vitték ezt a terméket, viszont, hogyha valóban van valamilyen ügy, amelyik érinti a Városházát, és valaki elbeszéli, valahogy ez kipattan, akkor azt meg kell írni, de mondom, nagyon fontos, hogy hallgassuk meg a másik oldalt, hogy ott mi történik. Már nem a másik oldalt, hanem magát a Városházát, és beszéljék el azt.
1: Sokan mondják, hogy ha valaki újságíró, és belép a politikába, akkor visszaút nincs. A te esetedben úgy tűnik, hogy mégis van. Te megbántad azt, hogy politikába beléptél?
0: Kényszer helyzetben voltam. Mert a Népszabadság megszűnésével, illetve volt még ugye egy próbálkozás az UM.hu-nál, amelyet zöldmezős beruházásként sikerült felzárkóztatni egy év alatt a vezető portálok mögé. Egyszerűen kiment alulom a médiapiac, illetve vettek volna lehetőségeim, de olyan lehetőségeim nem, amelyekre azt tudtam volna mondani, hogy ez jó, ebben tudnék dolgozni, és számomra is meglepetés volt, amikor Karácsony Gergely rám jött, hogy politikai kommunikációval szeretnék a szerepet vállalni. Én ezt a szerepet úgy fogta, nyilván, hogyha nem Karácsony Gergely hív, aki egy civil, tisztességes, a világról erős képben gondolkodó politikus, akkor valószínűleg nem csattogok be a politika piacára, és nem a Párbeszédbe, hiszen a Párbeszéd az a platform, az a párt, amelyik egy meglehetősen tisztességes, szintén zöldmezős beruházás keretében megszületett párt volt, tele civille, tele tisztességes emberre, tehát itt azt nem tudom, valaki lopjon, vagy mit tudom, ez szóba sem jöhetett. Tehát nyilván, ha ez nem egy civil, a világról valamit gondoló, zöld, balos, liberális gondolkodású társulat lett volna, akkor valószínűleg nem mentem volna oda segíteni, de az volt a cél, hogy nekem az volt a célom, hogy oké, akkor ezt csináljuk meg, akkor ezt gyártsuk le tartalom alapon. Legyen Karácsony Gergelyből valaki. Akkor csatoltam be Karácsony Gergely mellé, amikor ő éppen vesztes miniszterelnök jelölt volt, ugye az MSZP Párbeszéd miniszterelnök jelöltjeként a 2018 áprilisi választást elvesztette. Ez zuglói polgármester volt, és ugye már jöttek ezek a parkolási, meg egyéb ügyek, kellemetlen ügyek, amelyekben persze Gergő nem volt érintett, de kellemetlen ügyek, miközben egy év múlva meg ugye főpolgármester választást kellett tartani, és meg kellett építeni Karácsony Gergelyt, hogy elhiggyék az emberek róla, hogy ő egy főpolgármester lehet.
1: De megbántad?
0: Na, abszolút nem. Abszolút nem, de alakulhatott volna másképp, viszont akkor alakulhatott volna másképp, hogyha egy normális sajtó és médiapiacon vagyunk, akkor lehet, hogy még most is a Népszabadság főszerkesztője vagyok.
1: Lesz meg visszatérésed a politikába?
0: Jelen pillanatban én arra fókuszálok, hogy az indexet csináljuk meg, és a sajtó média alakuljon újra.
1: Érdekelne?
0: E pillanatban nem. Világéletemben újságíró voltam. Két dolgot akartam világéletemben, futbolista lenni és újságíró. Eljutottam az MTK tartalék csapatáig és a sejtelő korosztályos válogatottak keretéig. aztán sérülések és egyebek miatt azt abba kellett hagynom. Így viszonylag hamarabb lettem újságíró, mert 30 éves korom körül terveztem, de ez volt a két motiváció, hogy ez legyek. Szüleim is újságírók, testvérem is Isten nyugosztalja újságíró volt. Ez volt a küldetésem, tehát a legjobban ebben a pozícióban érzem magam. De hogyha az a kérdés, hogy van-e tehát kategorikusan nem zárom ki, hogy van visszatérés a politikai kommunikációval, de jelenleg nem ezt látom magam előtt, hanem azt, hogy ebben a 17 év után szétvert sajtómédia piacon lehessen újra fogalmazni, újra brandingelni és újraépíteni magunkat benne az Indexel.
1: Egy kérdés megengedj meg a végén. Eredetileg azt kérdeztem volna, hogy miért a Real Madrid, egy ilyen sztárklub, agyonvásárolt és FC Hollywood, hagyjuk. De tényleg hagyjuk ezt a témát, de sokat szóval említetted meg a testvéredet, Isten nyugasztalja, és mondtad azt, hogy az ő fejével próbáltál gondolkodni, amikor ezt a döntést meghoztad. Ez a mély kapcsolat, ez neked még megvan a mindennapi életedben, akár naponta eszedbe jut, és próbálsz az ő fejével gondolkodni? És ne érts félre a kérdésem, de nem bízol a saját értékítéletedben, de az övében igen, mert ő volt számodra minden?
0: Én inkább úgy fogalmazom, hogy olyan erős kapocs volt közöttünk, hogy állandóan beszélgettünk, és most is állandóan beszélgetek vele. Én gondolok valamit, azt elmondom neki, és ő arra mond valamit. Világéletünkben így működtünk, és most is bármilyen furcsa.
1: És tudod az ő válaszait?
0: Tessék?
1: Tudod az ő válaszait?
0: Igen, igen. Az a furcsa, hogy sőt, szinte hallom a válaszait. Neki is voltak unortodox döntései, voltak olyanok, amelyért elküldték őt a túróba, például amikor a Blik után a Népszabadság főszerkesztő lett, hogy na, bulvár újságíró lesz a Népszabadság főszerkesztő, na, innentől kezdve a Népszabadságban, nem tudom, Dundika lesz, meg mit tudom én, és kapott hideget, meleget, miközben ő azt a célt látta maga előtt, hogy a Népszabadság, amelyik már meglehetősen erős veszteségeket könyvelt el a patináját illetően, és éppen zuhanó repülésben volt, hogy megállítsa és újra a térképre tegye. Ezt a munkát egyébként elvégezte, tehát sikerült megállítani a zuhanást, és ott egy elég erős átfazonírozással irányba tette a Népszabadságot. Tehát ő is kapott hideget, meleget, de ő is mindig úgy volt vele, hogy a hosszú távú célt nézte, és leírta azokat a veszteségeket, amelyek vannak. Úgyhogy igen, ezt a választotta nekem, amikor az Index ügyében megkérdeztem, hogy csináld.
1: Csináld, Andris. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Ez volt a Média Piac. Viszontlátásra.
0: Köszönöm szépen.

0: műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este fél 8-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este fél 8-kor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset miatt az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt nem járható a középső sáv. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs-vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. A H7-es év nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: Jó reggelt, június 17-e van, szerda, és Egri Gábor az első vendégünk, aki a benzinkutasokat képviseli. Jó reggelt, kívánok.
4: Jó reggelt, kívánok.
3: Benzinkutak szövetségének szakértője.
4: Jó reggelt!
3: Ha itt az árfolyamról váltottunk pár szót kollégámmal a híradó végén, akkor kezdjük mi is azzal. Az, hogy 350 alá ment a forint euró árfolyam, az nyilván nyomja lefelé a benzin és a gázolaj árát is. Ez most hol van?
4: Igen, tehát ugye a dollár az 302 körül van, tegnap ahogy néztem. A nemzetközi jegyzések azok valóban beszakadtak kőolajban is, tehát 78-79 dolláron mozognak.
3: Az már majdnem normális.
4: Hát 69 volt a háború előtt, de minden esetre a 120 nagyon messze vagyunk már lefelé, mint amikor a háborúnak a csúcspontján voltunk az iráni-amerikai háború során. Viszont a termékjegyzések nem ilyen mértékben csökkennek, mint ahogy az olajjegyzések, és egy nagyon érdekes szituáció van a nemzetközi piacon, mert viszont alapvetően soha nem voltak ilyen alacsonyak a terméktartalékok, tehát akár kőolajból, akár gázolajból, és ennek ellenére azért a jegyzések csökkennek, tehát én azt gondolom, hogy van benne egy kis piaci manipuláció. A forint nagyon sokat tesz azért, hogy valóban a védett ár alá tudjunk menni, és én nagyon örülnék annak, hogyha most már egyetlen miniszterelnök se foglalkozna ilyen kiemelten az üzemanyag áraival, mert ez egy piaci termék, még a piac meghatározza az árakat, nem kell hozzá a politikai befolyón. A kis benzinkutak vonatkozásában ez a 3 hónap kivéreztetés az olyan 16-19 milliárd forintot vitt el. Nagyon sokan az egzisztenciájuk szélére kerültek. Jelenleg is egyeztetünk a kormánnyal, hogy az elmúlt időszaknak valamilyen kompenzációját lássuk.
3: De arról is egyeztetnek, hogy mikor vezetik ki a védett árat?
4: Nem jelenleg, én úgy gondolom, hogy különböző anyagokat készítettünk már az új államtitkárságnak, illetve az új minisztériumnak. Ezeknek az elemzése folyik, és én úgy gondolom, hogy jövő héten, vagy várható jövő héten kormánydöntés született erről is.
3: Ugye azt hozzá most mennyi az átlagára a benzinnek?
4: Hát azt tudom mondani, hogy most már egyes kutakon tényleg védett ár alatt van a mai naptól, és ugyanakkor van július 1-től egy közel 30 forintos jövedéki adó. Emelés, tehát hogy fognak alakulni az árak. Ugye mindig elfelejtjük azt, hogy a magyar kormány keresi a legtöbbet az üzemanyagokon, az értéknek az 50% az a költségvetésbe megy be. Tehát ez azt jelenti, hogy a legnagyobb meghatározója lehet az áraknak a magyar költségvetés, a magyar állam és a pénzügyi politika.
3: Mondjuk az egy vicces helyzet, amikor jövedéki adó emelkedéssel együtt megmaradnak mondjuk a védett árak, és akkor úgy védi az árat, hogy közben többet inkasszál.
4: Hát én tulajdonképpen azt mondom, hogy 22-ben is a nagyon szerencsés helyzetben voltunk olyan szempontból, hogy egyrészt a MOL-nak ellátási problémái voltak, és ezért a védett árat a politikának ki kellett vezetnie.
3: Hát azért ezt a legtöbben nem szerencsés helyzetnek
4: hát
3: élték meg.
4: Igen, de utána ugye az árak stabilizálódtak, és lefelé görbültek. Most is azt láttam, hogy a politika egyszerűen képtelen volt megoldani ezt a kérdést, és hajlandóság nem volt. Annyira beivódott ez a politikai marketing az üzemanyagárakba, és most is a nemzetközi helyzet fogja ezt a szekciót kihozni, úgymond a nagyon nehéz gazdasági helyzetében.
3: Tudja, itt mindig vannak szociális szempontok, egyéb gazdasági szempontok, de hát nyilván a benzinkutakat üzemeltetők meg egészen másképp nézik, ők a saját vállalkozásukat tekintik. Mi okozza ezt az óriási veszteséget számukra?
4: Alapvetően az, hogy a fedezetek nem adnak lehetőséget arra, hogy a költségeinket kifizessük. Ez mind 22-ben így volt, mind most ebben a védett áras helyzetben is.
3: Tehát nincs elég tartalék ezekben a cégekben.
4: Hát
3: ehhez?
4: Tulajdonképpen ugye most az MSZKZ készletek kitárolásánál volt egy 35-40 forintos fedezet beállítva, de abból a fuvarköltség, a kiskereskedelmi adó lejött még, tehát nem maradt fedezet tulajdonképpen a munkaerő, a villany, a gázszámla, a rezsiköltségek kifizetésére, és ezért is kértünk a kormánytól kompenzációt, főleg a KKV-k részére.
3: Szerintem a legtöbb nézőnknek ez nem egészen világos, hogy ez úgy van, hogy a különbséget, ami a védett ár meg a valódi ár között van, az benyelik a benzinkutak. Hát, vagy legalábbis egy részét nem ők szenvedik
4: el. Az igazság, hogy sajnos azt kell mondani, hogy nem nyelünk be semmit, tehát árbevétel arányosan 1-3% között hát, van ennek a szektornak a nyeressége.
3: Az nem sem.
4: Tehát árbevétel arányosan, tehát nagyon sok gazdasági szereplő le se hajol egy 1%-os árbevétel arányos nyerességért. Mi ezt azért folyamatosan csináljuk, családi vállalkozásokról van szó, és hát az az egészben a tragédia, hogy a politika ennyire mélyen politikai marketingre használja üzemanyagárakat, és nagyon sokszor elmondtuk, ismételten elmondtuk, hogy célzottan támogatásokkal lehetne a szociálisan rászorultakat, a munkába járókat, csak az igazság, hogy ez egy munkás dolog, tehát azt meg kell komponálni, azt meg kell szerkeszteni, és nem lehet ilyen általánosan a fűnyíró elve alapján valami járat ki, tehát azt meg kell komponálni, azt meg kell szerkeszteni, és

0: szektorban ezeknek a vállalkozásoknak vannak más vállalkozásai, kis átcsoportosítanak, de fenntarthatatlan a rendszer, tehát nagyon sok kollégával beszélünk, és 3 hónap óta, tehát nagyon-nagyon komoly gondjaink vannak.
1: Az mitől volt, hogy egy csomó kiskúton volt hiány üzemanyagból, leginkább gázolajból?
0: Hát ugye egyrészt elfogy a cashflow a kutakon, tehát nem tudnak vásárolni, nem tudják a számlájukat fizetni. Másik oldalon volt ugye az ellátási probléma, tehát azért azt helyre kell tenni, hogy Magyarországon jelenleg a MOL-nak van egy 2 hetes leállása, van egy orosz-ukrán háború, amivel Oroszország a katona és a gazdasági összeomlás szélén van. Ukrajna kilőtte az orosz kőolaj és finomító kapacitásoknak most már közel a 28%-át dróntámadásokkal. Tehát azért van egy nagyon bizonytalan ellátási oldal, alapvetően gázolajból, tehát nagyon nehéz a piaci helyzet, nagyon feszes az ellátás, és az elmúlt időszakban voltak olyan kutak, akik kénytelenek voltak korlátozni, mert elfogyott a készpénztartalékuk, elfogytak a tartalékaik, a szállítók nem szállítottak nekik, tehát volt sok kút, aki korlátozott, főleg a magánszektorban.
1: Betárasztak a mezőgazdasági vállalkozások gázolajból?
0: Tavasszal igen, tehát ez azt lehet mondani, hogy tavasszal sokan betárasztak. Most is azért figyelhető egyfajta tárazás, egyfajta bizonytalanság van a piacon, tehát én ma nem tudom azt mondani, hogy 100%-os az ellátásbiztonság Magyarországon.
1: Ez mi múlik ma?
0: Hát alapvetően...
1: Mert ugye sorolt egy csomó szempontot, de más oldalról meg ezt nem halljuk, hogy gond van.
0: Hát igen, mert tehát mi a szakmát próbáljuk megképviselni, és próbáljuk objektívan elmondani a tényeket. Mások különböző perspektívával közelítik meg ezt a kérdést rózsaszín szemüveggel.
1: Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke, köszönöm.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Aláírta a képviselői tiszteletdíjak, juttatások és a frakcióknak járó állami pénzek jelentős csökkentéséről szóló jogszabályt Súlyog Tamás, viszont a miniszterelnöki ciklusok számát korlátozó alaptörvény módosítást még nem írta alá. Közben több civil szervezet is kritikát fogalmazott meg a kormánnyal szemben. A helyzetet Dömsödi Gáborral és Szirmai Dáviddal értelmezzük. Megint Mészáros Lőrinc lett a leggazdagabb magyar, a vagyona egy év alatt 182 milliárd forinttal nőtt. Derül ki a frissen megjelent 100 leggazdagabb magyar 2026 című magazinból. A top 10-ben a már megszokott nevek mellett egy új szereplő is felbukkant. Szakonyi Péterrel beszélgetünk. Már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj, állítja a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a kőolaj világpiaci árának csökkenésével és a forint erősödésével magyarázta. A Független Benzinkutak Szövetsége a védett üzemanyagár kivezetését sürgeti. Vendégünk Holoda Attila. Kifulladó növekedés jellemezte a magyar gazdaságot az elmúlt években, de ha hosszabb távra nézünk vissza, akkor is azt látjuk, hogy a növekedés átlagosan évi 1,5% volt, ami nem nevezhető felzárkózási pályának. Hangzott el a Számvetés és Újratervezés című gazdasági konferencián, hogy hogyan lehet növekedési pályára állítani a magyar gazdaságot, azt Halmai Pétertől és László Csabától kérdezzük.
2: Ez lesz a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Dömsödi Gábor újságíró és Szirmai Dávid, a Blik főszerkesztő helyettese. Jó estét, szervusztok!
3: Jó estét,
2: Hétfőn módosították az alaptörvényt, ugye korlátozták a miniszterelnöki ciklust két ciklusban, és a képviselői fizetésekről is döntöttek. Utóbbit aláírta Súlyog Tamás, államfőt az előbbit nem meglepette benneteket ez a döntés, hogy nem írta alá?
3: Én azt gondoltam, amikor elindultam hazulról, hogy mire beérünk a stúdióba, aláírja-e.
2: Nem látom.
3: Nem lepett meg, hogy nem írta alá. Tehát az ő helyzetében most ezt játsza. Tehát ez az a játék, amit ő játszik. És hogyha nem adta fel az elején, akkor most kihozza, ami ebben benne van. Hát nem könnyű a Magyar Péternek, de szerintem meg fogja oldani.
4: Hát egy újabb fejezetét láttuk annak a szkandernak, ami elindult április 12-én este a Batthyány téren, amikor is ugye bejelentette Magyar Péter, vagy megüzente a több állami vezetőnek, közjogi méltóságnak, többek között Súlyog Tamásnak, hogy távoznia kell a posztról, és mondjon le, még határidőt is szabott, és ez tulajdonképpen azóta zajlik. Most vannak már politológus jellemzések, amelyek azt mondják, hogy bizony itt a Magyar Péterre ráéghet ez a történet, mert ugye ő adott egy május 31-i határidőt, és június közepe is elmúlt, és nem történt még semmi. Nyilván Súlyog a maga eszközeivel, mindenfajta nyilatkozattal, ilyen-olyan panasszal a Velencei Bizottsághoz, stb. Próbál küzdeni magyar szándéka ellen, illetve hirtelen megjelent az alkotmányosság és a demokrácia intenzív féltése. Ennek egy újabb fejezetének tudom be azt, hogy Súlyog most nem mindent írt alá, amit a miniszterelnök odaadott.
2: Pedig hát azt
4: de én is azt gondolom,
2: működő lesz.
4: Igen, félig.
3: Kicsit be kell tartani, de egyébként én meg azt gondolom, hogy a Súlyog Tamásra ég rá. Tehát Magyar Péternek egy kicsit megnehezíti a dolgát, de hát egy Súlyog Tamásra ég rá. Hát
4: Súlyog Tamásra már minden ráéget.
3: Igen,
4: Súlyog Tamásra már nem tud mi ráéget.
3: Igen, de eddig csak a Bece nevét ismerte a magyar nép, és hogyha most még fut 3-4 kört, akkor a valódi nevét is meg fogja ismerni, és nem, tehát Nem elegáns, és azért a magyart megtévesztette azzal, hogy ráutaló magatartást tanúsított, amikor először találkoztak. Tudod, amikor megkérdezte, hogy kinél kell benyújtani a lemondását. Tehát azt hitte Magyar Péter, hogy ezt elegánsan megoldják, hát nem.
2: Hát lehet, hogy akkor még ő is úgy gondolta, mármint az államfő.
3: Akkor még
2: lehet,
3: nem hogy tudta, hogy gondolja.
2: Lehet, hogy lemond. Arról mit gondolsz, amit Dávid mondott, ugye május 31 volt a határidő, addig adott a Súlyog Tamásnak határidőt Magyar Péter, aztán beszélt vele, most múlt héten itt egyébként elmondta, hogy újra kér majd egy találkozót, hogy jobb belátásra bírja, nem tudunk róla, hogy ez a találkozó megtörtént volna. Tehát elemzők szerint Somogyi Zoltán tudom idézni, például azt mondja, hogy gyengítheti Magyar Péter pozícióját, hogyha erőt akar felmutatni, majd utána nem cselekszik. És ő nem arra gondol, hogy nyilván nem csak ennyit mondott, hogy most még nem mondott le, vagy nem sikerült lemondatni, hanem nem látszik azt sem, hogy hogyan távolítaná el, és ugye ott van még a többi vezető is.
3: Hát Magyar megpróbálta elegánsan csinálni, nem megcsinálja máshogy. Tehát én azért nem nagyon féltem, tehát én nézem a plenáris üléseket teljes hozban. Szóval az, amit a miniszterelnök ott produkál, az számomra egészen biztossá teszi, hogy ezt meg fogják oldani. Valahogy nem olyan szépen, nem olyan elegánsan, nem olyan elegáns jogszabálya, meg fogják oldani.
4: Hát mondjuk az elegancia az, hogy mondjam, akkor ezek szerint szubjektív dolog. Sok mindent lehet mondani Magyar Péter politikai taktikájára, de mondjuk a súlyokkal szemben az elegancia szót nem nagyon használnám.
3: Én a jogi megoldásokra gondolok, nem a verbalitásra, mert verbalitásban tényleg vannak egészen
4: hát
3: érdekes.
4: A jogi megoldást meg nem látjuk, mert ugye azt mondta, annyi az ígéret, hogy megvannak egy kétharmados többségnek az jogi eszközei arra, hogy elmozdítsák. Most jövő héten újra rendkívüli ülések lesznek a parlamentben, ki tudja, hogy nem abban a csomagban lesz egy olyan törvényjavaslat, amiből majd tudjuk a részleteket. És hangsúlyozom, azért ez fontos tudni, hogy nem csak Súlyog Tamásról van szó. Nyilván ő a fő trófea a kormány
3: szerintem nem számára. Szerintem nem ő a fő trófea.
4: Most úgy értve a felszólított, a lemondásra felszólított emberek közül, és lám, milyen érdekes, hogy a lemondásra felszólított egyébként még a korábbi kormány által kinevezett állami vezetők, bizony nem mindegyik olyan, mint Súlyog Tamás. Lássuk, nézzük az ÁSZ-nak az elnökét, aki egy váratlan húzással, ugye tulajdonképpen, hogy mondjam, Magyar Péter keze alá játszik egy döntést.
2: Mindjárt kitérünk még erre is egyébként, ha már ezt a hírt említetted, de ugye azt mondod, hogy elegáns akart.
3: Jogilag elegáns, nem vagyok jogász.
2: Én sem vagyok jogász, de lehet, hogy ezt akarta megúszni. Tehát a jogi formulát, mert egyébként most több kritika is éri már most a kormányt, nem csak ebben a kérdésben. Az Amnesty, a Transparency, a Helsinki Bizottság, a Political Capital, nagyjából mindenkit felsoroltam, és kritikát fogalmaz meg több okból. Az egyik a migráns kérdés, arról itt egyébként tegnap beszéltünk viszonylag hosszan, hogy ugyanazt viszik tovább, mint a Fidesz. Másrészt megemelték a kivételes és sürgős eljárások számát, vagy az egyéni képviselő indítványok esetében a társadalmi vitákat kikerülik. Szóval ezekről a kritikákról mit gondoltok? Koraiak, nincs még helyük, vagy igenis idejük van, vagy mert nem attól függ, hogy hány napig kormányoznak.
3: Természetesen, hogyha van egy ilyen komoly cég, mint a Transparency, akkor ők fogalmazzanak meg kritikát, hiszen az a dolguk, ezt tették korábban is, ezt várjuk el tőlük később is. Én, mint egyszerű közéletet kedvelő szavazópolgár, az én türelmem még tart. És én pontosan látom azt, hogy ez a sürgősséggel a házszabálymódosítás az azt a célt szolgálja, hogy ezt a töménytelen mennyiségű törvényalkotó munkát pont az ország érdekében el tudják végezni. Van egy olyan kritérium, hogy 27. január 1-én visszaáll a korábbi mértékre ennek a módja, tehát erre az időszak kérnek felhatalmazást, mert amit az Orbán kormány nem csinált meg éveken keresztül, azt nekik most pótolni kell augusztus végéig.
4: Szerintem ez világlátás, szubjektum az egész. Például a migráns kérdésben a Tisza párt álláspontja, a kormány álláspontja, ez valóban hasonlít a Fideszéhez. Én ebben különösebb kivetni valót nem látok. A Fidesz ebbe szerintem egy kicsit fel is sült. Ugye azt mondta, hogy a migrációs paktumot biztos alá, vagy végre fogja hajtani az új kormány. Hát ezt ugye már bejelentették, hogy ezt így nem. Hozzáteszem, ezzel nekem semmifajta problémám nincs. Ugye itt a kritikák abból fakadtak, hogy egy meglehetősen humánus és a migránsokkal nagyon-nagyon barátságos szervezet, illetve kettő, azt mondta, hogy túlságosan sokat migránsozik jelenleg a Tisza párt, vagy a kormány, valami ez volt a lényege. Én azt gondolom, hogy ezzel kivetni való nincsen. A mostani törvénykezési dömpingben jogilag abszolút értem a kritikát. Nyilván, hogyha ez egy év múlva így zajlik, akkor a vészcsengő mindenféleképpen hangosan fog szólni. Itt akkor, amikor nem lesz nyári szünet, mert egész nyáron bennül mindenki a parlamentben, mert a Tisza át akarja verni az új magy- általa elképzelt...
3: Hát,
4: át akarja verni a törvényeket a parlamenten, az általa elképzelt új Magyarországot létrehozni. Ennek ez az útja. Ugyanakkor meg amit nem hoznak föl, engem például sokkal jobban zavar, hogy Nagy Imre rokonát nem hívták meg az elmúlt napokban az állami ünnepségre. Vagy legalábbis 8-kor, elmondások szerint 8 órakor kaptak, hogy 9 órára legyenek ott. Ezt sokkal nagyobb problémának tartom. Ez ugyanis stílusbeli probléma. Az, hogyha valakinek ez nem jut eszébe, ez szerintem sokkal nagyobb baj, mint politikai kérdések.
3: Bekerülsz egy ilyen hivatalba, egy miniszterelnökségbe, átadásátétel mérhetetlen dolgod van, potyognak ki a kifizetetlen számlák a szekrényekből, lehet, hibázni lehet, és nem is lehet.
4: Nem azt mondom, hogy keresztre kell feszíteni. Eszébe kéne, hogy jussanak.
3: Amihez viszont valamennyire értek az, hogy ki, hogy kommunikál, és a Fidesz nagyon erősen próbálja azokat a témákat az órára húzni magyarnak, amiben azt hiszik, hogy majd hibázni fog, és akkor majd fel lehet ellene használni, mint Márki-Zay Péter ellen azt a félmondatot az interjúban, ezen igyekeznek. De hogyha az ember az egészet végignézi, akkor például olyan mondatot is meghal, amikor a miniszterelnök azt mondja a fideszes frakciónak, hogy és azért néha lehetne a migráns szó helyett a menekültet is használni. Tehát azért ez szerintem a parlament falai között egy párbeszédben ez egy nagyon fontos kijelentés, hogy egy kicsit azért ezt a szemléletet, ezt meg kell változtatni.
2: No, a legfőbb ügyész, akkor beszéljünk még erről, hogy a helyén van, és azt ugye elmondta korábban is, hogy nem akar lemondani. Ma Magyar Péter a HVG cikke után azonnali belső vizsgálatot rendelt el, egyébként ugye az aranykonvoj ügyről van szó, és közben a HVG azt is írja, hogy az ő információik szerint a főügyész elmozdítását is elősegítheti a főügyész lemondása. Ez azt írják, hogy egy valóságos belháború tört ki az ügyészségen. Ti mit láttok ebből az ügyből?
4: Semmit, mert nem vagyunk az ügyészségen. Ezek állítások, amelyeknek a valóságtartalmát vagy a helyzeti valóságtartalmát elég nehéz megállapítani. Nem állt még ki egyetlen egy ügyész se arccal, és mondta azt, hogy igen, itt tulajdonképpen romokban van az igazságszolgáltatás legfelsőbb szintje Magyarországon, és komoly lemondások válthatóak. Ez nem azt jelenti, hogy nem így van. Nem azt jelenti, hogy ne lennének ilyen jellegű konfliktusok. Ahogy én hallottam, vannak problémák. De itt megint az a kérdés, hogy ugye a legfőbb ügyész elmozdítása megint egy sarkalatos kérdés. Itt most, mintha valami olyasmi felé menne a történet, hogy ez az aranykonvoj ügy, ami tény és való, hogy rengeteg sok sebből vérzik. Ez majd elhozhatja a jelenlegi kormány reményei szerint azt, hogy lemondásra kényszerítik mondjuk az ügyészségnek a főnökét. Ezt nem tudjuk, hiszen Súlyog Tamás esetében is az volt, hogy hát ezt majd pillanatok alatt le lesz játszva, még ott a határidő is, eltelt a határidő, és még mindig nem történt meg. Szerintem Nostradamus az, aki ezt tudja.
3: A aranykonvojban egyébként a Súlyog Tamás rátermettsége is megkérdőjelezhető, tehát azért ez egy elég érdekes történet. Az biztos, hogy vita van a ügyészek között, ezt a lemondás is bizonyította. Az meg, hogy nem áll ki a nyilvánosság elé, az azt jelzi, hogy azért a szakma az az elsődleges számára. Tehát ő a véleményét megfogalmazta, a lemondását beadta, és nem megy el nyilatkozgatni, és nem kezdi el megmondani azokat, akikkel vitája volt. Szerintem ez is ki fog derülni pillanatokon belül.
2: És abból, mit látok, amit egy fél mondattal említettél, hogy az ÁSZ vezetője tegnap este érkezett egyébként adás előtt a Hír nem sokkal, az Integritás Hatóság elnökének a mentését kezdeményezte. Ő egyébként mára reagált, ő úgy fogalmazott, hogy a bukott hatalom egyik utolsó embere politikai küldetést teljesít, ezért is akartam idehozni a témát, hol ebből mit láttok? Kinek teljesít?
4: Ez azt jelenti, ezen mondat alapján, de hogy lehet, hogy nem jól értem, hogy az ÁSZ elnöke, aki ugye Varga Judit jelenlegi párja, az elkezdett szimpatizálni Magyar Péterrel? Vagy én ezt rosszul értem? Mert ez a mondat ezt jelenti, én legalábbis úgy értem.
3: Én nem tudom ezeket a mondatokat, hogy ezek a mondatok mit jelentenek. Az a mondat, azt sem tudom, hogy hogy értendő, amit Magyar Péter a parlamentben mondott, szintén a plenáris ülésen, amikor ezt szóvá tették, vagy az órára húzták, hogy pont az ÁSZ elnökének, aki szintén a listán van, annak kell elbocsátani a szóban forgó urat, akkor azt mondta, hogy jól cselekedjen. Tehát valami olyasmit nem tudom szó szerint idézni, de egy olyan szót használt, amit úgy is lehet érteni, meg így is lehet érteni, tehát a királynőt megölni nem kell, féljetek. Tehát ez egy ilyen mondat volt, nem tudtam, hogy ezt hogy gondolta Magyar Péter, és hát úgy gondolta Vind is, hogy akkor elmozdítja.
2: Akkor legyen, ne féljem, ő sem. Na, menjünk még egy témára, mert nem sok időnk van, egy-egy mondat maradt körülbelül. Tömeges elbocsátások kezdődtek a Mediaverse-nél. A médiapiac értesülései szerint már 400 felett van az elbocsátottak száma. Számítottatok-e erre ilyen gyorsan?
3: Én azt hittem, hogy tartalékoltak egy kis pénzt, ebből látszik, hogy ez csak propaganda volt, és amikor nincs szükség a propagandára, az újságírásra nincs szükség, de hát ez nem is volt újságírás.
4: Abszolút, számítani lehetett rá.
2: Számítani lehetett rá? Ilyen gyorsan?
4: Igen.
2: Ugye a kérdés, még azért van annyi időnk, hogy arról beszélünk, hogy ugye ők azt mondják, hogy az online jelenlét felé akarnak elmenni, meg hát nyilván az olvasókra számítanak, megéle majd a piacról, kimaradhat itt állva a piacon szerinted?
3: Aki jó, az állva maradhat, van rá példa. Ma néztem meg pont ennek az ügynek a kapcsán azt, amikor az Indextől eljöttek a telexesek, és állva maradtak, ott vannak, megcsinálták, jó. Ezt javaslom a kollégáknak is.
4: Hitelességi kérdésről van szó szerintem. Tehát az olvasói táborok még akkor is, hogyha nem a mostani kormánnyal szimpatizálnak, azt fogják vizsgálni, hogy az ő jobboldali közösségükben mennyire hitelesek azok az arcok, akik bármilyen online platformon megjelennek. A választások után egy borzasztó nagy csalódás van. A Fidesz szavazók túlnyomó többsége becsapva érzi magát, és ennek a harsonája volt nagyon sok olyan jobboldali portál, aki a jövőben bizalmat kér, és azt mondja, hogy az egyetlen ellenzéki hang lesz. Amiben egyébként én kétkedek, hogy az egyetlen lesz, de nagy kérdés, hogy a hitelességüket hogy tudják megőrizni, ha egyáltalán még megvan.
3: És jól érzi a jobboldali szavazó, mert őt becsapták, én is ezt gondolom.
2: Köszönöm, hogy jöttetek.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
5: Köszöntöm Önöket! A vasárnapi vihar jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban, plusz a jégeső is, sőt, mostanra újabb vihart mondanak, pedig még le sem zárult a kárfelmérés, mindeközben pedig folyamatosan az asszályról beszélünk, ami sújtja a gazdákat, de hogyan tudnak ellene védekezni, vagy legalábbis milyen biztosítást tudnak kötni, és mennyiben felelősek saját magukért, vagy mennyire válhatják az állam segítségét, ezekről is kérdezem Bordás Imrét, a MABISZ mezőgazdasági biztosítási bizottság elnök helyettesét. Köszöntöm, jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
5: Amikor arról hallunk, hogy egy nagy vihar van, tönkrement a termés, elveri a jég mondjuk a komplett termést, akkor rögtön halljuk azt, hogy a kormányzat próbál valahogy segíteni. Ez nekünk civileknek ez ilyen alapvetés. Mennyiben felelős a kormány, vagy kaphat egy gazda kormányzati segítséget, és aztán majd beszéljünk arról, hogy hogyan tudja magát biztosítani, és az mire jó.
6: Igen, akkor először is beszélnék arról, hogy hogy is működik itt Magyarországon a biztosítás rendszere. Itt tulajdonképpen négy pillér van, az állami, illetve hát ugye a piaci biztosítók. Az állami az egyes pillér, ez a kárenyhítési alapnak hívjuk. Itt ugye a gazdák a szabályoknak megfelelően hektár után befizetik ugye a díjakat, ez egy alapba megy, és az állam ebből tulajdonképpen finanszírozza, segíteni próbálja ugye a gazdákat az olyan károk esetén, ami ugye nem előre látható, és az önhibáján kívül következett, tehát a gazda nem tehetett róla. A kettes pillér azok a tulajdonképpen kereskedelmi biztosítók, ahol növénybiztosítást tudnak kötni. A hármas, illetve a négyesről csak gyorsan, a hármas a jégerrendszer, ez a jégelhárító rendszer, a négyes pedig egy krízisbiztosítás, ami az államkincstár szervezésében lehet ebbe a rendszerbe belépni. Jelen esetben a kérdésre válaszolva, itt az egyes és a kettes pillér az, ami jelentős.
5: Hogyha mondjuk kár ér egy gazdát, és most legutóbb például a vasárnapi vihar kapcsán Tolnáról lehetett hallani, hogy ott sokan jelentették be, hogy súlyos problémát okozott a jégvihar, akkor mi az első lépés, hova fordulhat, ki az, aki kárenyhíti őt, és mennyiben a saját felelőssége az, amiről ugye nem tehet egy időjárási tényezőről beszélünk.
6: Igen, tehát egy időjárási tényező, ez nem lehet a gazda felelőssége, tehát, és az, hogy hol csap le, és hogyan, és milyen mértékben erről a gazdák nem tehetnek. Viszont igen, tud felkészülni a gazda egy ilyen eseményre, például biztosítás kötésével. Hát egy rossz hírem van a gazdáknak, tehát a biztosítók, Magyarországon egyébként 4 biztosítótársaság foglalkozik növénybiztosítások kötésével. Ez a kötési időszak mostanra lezárult, tehát aki megkötötte, az annak van biztosítása, aki nem kötött biztosítása, az biztosítást annak értelemszerűen most nincsen kötvénye. Ők, tehát mindkettő csoport, tehát akinek van biztosítás is, és akinek nincs, az is a egyes pillérbe, a kárenyhítésbe az igényét leadhatja. Itt jelezni kell a Magyar Államkincstár megfelelő osztályának, hogy kár érte. Az ottani kollégák kivizsgálják a károkat, és hát a szabályoknak, jogszabályoknak megfelelően térítik a károkat. Az, akinek van biztosítása, őnekik pedig hát ilyenkor be kell jelenteniük a biztosítótársaságukhoz a kárukat. A feltételek általában azt írják elő, hogy 2 napon belül jelentsék be, észleléstől számítva ugye a kárt, és a biztosítótársaságok elkezdik ugye a károk felmérését.
5: Mitől ad többet egy biztosító, mint az, hogy hát majd az állam a kárenyhítés majd segít nekem?
6: Mások a szabályok, tehát akár a térítési határok és a végső térítések is, illetve azért az állami, lehet így nevezni, kalap, az véges. Tehát ott ugye a károsultaktól függ, hogy mennyien pályáznak tulajdonképpen az összegyűjtött pénzekre, illetve az egyéb keretösszegekre, míg a biztosítótársaságoknak, ha már bevállalták ugye a adott biztosítást, akkor nekik kötelező, tulajdonképpen jogszabályi kötelezettségük ezeket a károkat a feltételek alapján téríteni. Ez a különbség, az egyik az bizonytalan, és a mértéke bizonytalan, míg a biztosítótársaságoknak jogi kötelezettségük van a térítésre.
5: Tehát, hogyha megkérdezném azt, hogy miért kössek gazdaként a mezőgazdaságban biztosítást, akkor igazából az a válasz, hogy mert akkor tutira kapok kárenyhítést, a másik esetben meg nem biztos, de valószínű.
6: Igen, illetve a mértéke a nem biztos, és még itt behoznék egy plusz szálat, hogy az egyes és a kettes pillér jogszabályilag is össze van kötve. Tehát ugye a egyes pillérnek a kárenyhítési alapból történő kifizetése maximum akár 80%-áig terjed, amennyiben rendelkezik a gazda kár előtt megkötött kereskedelmi biztosítással. Jogszabályban le van írva, hogy milyen kockázatokat fogadnak el ugye az egyes pillérbe. Amennyiben nem rendelkezik a termelő kereskedelmi biztosítással, így maximum a 40%-a fog térülni a kárának. Tehát ez is egy nagy különbség például, hogy már abba is, hogy mennyi a térítés. És
5: milyen összegekről beszélünk, amikor a mezőgazdaságban el kell képzelnünk egy biztosítást?
6: Díjra gondolunk. Igen. Most a teljesen változó növényenként is változik, illetve az, hogy hol helyezkedik ez a növény az ország mely táján, milyen kockázatot vásárolunk, de hogyha mondjuk egy alapkockázatról beszélünk, és egy nagy átlagot szeretnék mondani, én azt szoktam ilyenkor mondani, hogy egy olyan 1%-os díjjal számoltunk. Ez lehet kicsit több, lehet kicsit kevesebb, de úgy nagyságrendel ez egy középérték. Tehát mondjuk egy 100 millió forintos biztosítási összeg esetén is egy 1 millió forintos éves díjjal tulajdonképpen kijön a termelő. Úgy, hogy egyébként lehet hagyományos és díjtámogatott növénybiztosításokat kötni. A termelők zöme egyébként mostanra inkább a díjtámogatottat kötik. Miért? Hisz abból ugye a díjából visszakapnak év végén pénzt, így igazából nem is a teljes összeget kell nekik befizetni, hanem egy pályázat útján visszakapnak ebből a keretösszegből.
5: Nézzük kicsit a másik oldalt, a biztosítók oldalát. Említette, hogy csak 4 ilyen biztosító van, ahol ilyen típusú biztosítást lehet kötni. Miért éri meg egy biztosítónak, amikor gyakorlatilag szinte biztos, hogy a mostani időjárási viszonyok tekintetében valamikor kár enyhítésre kerül sor, hogy szépen fejezzem ki magam?
6: Értelemszerűen mi hosszú távon gondolkozunk, nem minden év éri meg. Tehát itt például tudom, az emlékeket idézni a 2022-es osztályát, az nagyon nem érte meg a biztosítóknak. De itt 3-5-10 éves távon gondolkozunk, és egyébként azért csak 4 biztosító foglalkozik ezzel a termékkel, mert azért ez egy nagyon kockázatos termék, és nagy értékeket kell fedezetbe vonni. Igyekeznek a biztosítók is megfelelő szakember gárdával kitalálni, hogy na mi az az árazás, ami még a gazdáknak jó, és a biztosító is fent tudja tartani ezt a, hát ezt, tulajdonképpen ezt a kockázatközösséget.
5: Mennyire tudatosak a gazdák, hogyha ilyen típusú biztosításról beszélünk? Mennyire jellemző, hogy kötnek?
6: Hát sajnos nem jellemző. Illetve nagyon impulzív a kötés. Tehát amikor a időjárás jelentésből látják, hogy jön a vihar, akkor hirtelen megugrik az érdeklődés, vagy egy ilyen esemény, mint most, hogy ugye itt a Tolnát, illetve a környező településeket ugye elverte a jég, ilyenkor az érdeklődés mindig megélénkül, de a tudatosság az sajnos még hiányzik. Azt kell mondjam, hogy kevesebb, mint a fele van a gazdáknak, illetve a termelési területnek biztosítva.
5: Nagyon röviden, mi a kárenyhítési határidő, mert azt mondta nekem, hogy sokan bizony kicsúszhatnak ebből, és a biztosítókkal ez konfliktust jelent.
6: A betakarítás az nagyon, nagyon egy sarkalatos időpont, tehát betakarítás előtt mindenféleképp be kell jelenteni a kár, de lehetőleg ne akkor, amikor már a kombány benne áll a táblába, hanem azért napokkal előtte, és a biztosítótárságoknak is kell idő, míg ugye kiérnek a ügyfél területére, hogy megszemlézzék. Sajnos, hogyha előtte levágja a károsodott terményét a gazda, akkor ugye arra a biztosítók nem tudnak kártérítést fizetni, és szemlézni kell a károsodott vagyontárgyat.
5: Bordás Imre, köszönöm.
6: Én is köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Sorra nyújtja be a törvényjavaslatokat, megállapodott az uniós forrásokról, és túl van az első alaptörvénymódosításon is, hivatalba lépése óta a Tisza kormány. Közben a Fidesz politikusai keresik a választ az áprilisi vereségre, és a párt megújításán, újra szervezésén dolgoznak. Az elmúlt két hónap tanulságairól Böcskei Balázzsal és Záruk Péter Farkassal beszélgetünk. Az oktatási rendszer egységesítését, a szakszervezetektől és a munkavállalóktól elvett jogok visszaállítását, valamint a politikai kinevezések korának megszüntetését várja az új kormánytól a pedagógusok szakszervezete. A tanárokat képviselő szervezet emellett a bérrendezést is sürgető kérdésnek tartja, vendégünk Totyik Tamás. Nyílt levélben kéri 42 jogtudós a közjogi tisztségviselők leváltását a kormánytól. Levelükben azt írják, hogy az érintettek lényeges szerepet játszottak az autokrácia kiépítésében és fenntartásában, és mivel a végsőkig lojálisak maradtak az autokratikus hatalomhoz, helyrehozhatatlanul hiteltelenné váltak. A stúdióban Baka András. 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik az Egyesült Államok és Irán között, miután a felek kötelező erővel nem bíró, de politikai elkötelezettséget jelző szándéknyilatkozatot írtak alá a béke elérése érdekében. A keretmegállapodás részeként újra megnyílhat a Hormuzi szoros, de szakértők szerint az olajáramlás helyreállítása hónapokat vehet igénybe. Novák Attilát kérdezzük.
2: Ez a mai kínálat kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Böcskei Balázs, az IDEA Intézet kutatási igazgatója, és Záruk Péter Farkas, politikai elemző, politológus, a Miskolci Egyetem docense. Szervusztok, jó estét!
3: Jó estét, szia!
2: Régen voltatok, kezdhetünk általánosságban egy-egy véleménnyel, értékeléssel. Hogyan látjátok ti eddig a kormányzati munkát? Ez most egy pici idő eltelt. A stílust, a hangnemet, a gyorsaságot, a szokatlan dolgokat, stb. Aztán majd megnézzük az ellenzéki oldalt is. Kezdjük a kormányzatival.
4: Ugye azért vagyunk szokatlan helyzetben, mert ugye kevesebb döntés születik, mint amennyit beszélünk a kormánynak a tevékenységéről. Mire értek az alatt? Ugye van egy ilyen azonnaliság a Magyar Péternek, folyamatosan közvetíti a kormányzati tevékenységet, ergo a közvetítés úgy tűnik, mintha tevékenység lenne, márpedig jóval kevesebb olyan egyértelmű közpolitikai, kormányzati vagy a törvényhozásban van lévő output van, mint egyébként amennyit ő kommunikál. Tehát nagyon sokszor ugyanaz elő van készítve, mint már megtörtént, és ugye az a folyamatos közvetítés fokán. Tehát szerintem még az, hogy a kormányról, annak az első pár hónapjáról eredményt, vagy ilyen érdeményet lehetne adni, szerintem itt nincs ez a helyzet. Nincs meg olyan helyzet. Olyan helyzet van, hogy ez a kommunikáció mennyivel más, mint bármikor, bármelyik kormány esetében láttuk, és ez a tevékenység, ez a sokan sokféleképpen írják, a Netflix-től kezdve az azonnaliság, a Reels kommunikációtól minden van, de ez kétségkívül azt a látszatot kelti, hogy a kormányzat uralja a teret, helyesebben Magyar Péter uralja a teret, uralja a politikát, és tényleg igazából az a politika, amit Magyar Péter mond, beszél, és hogy a megjeleníti a politikát. Szerintem ez ennek a pár hónapnak a sajátossága.
2: Uralja is a kommunikációs teret nyilván mindenképpen. Maradhatunk még a kommunikációnál is, aztán azért születnek döntések is, majd arról is beszélünk. Tehát van, akinek például már sok a miniszterelnök a parlamentben, sokszor ő válaszol, akár miniszterek vagy államtitkárok helyett is. A hang nem is sokak szerint túlzó, már nem kampány van, de sokan meg úgy vélik, hogy ennek igenis most még itt van a helye. Az emberek azt várják, hogy büntessen, mondjon oda, kapják csak az arcukba a fideszes politikusok. Ezt ahogy látod?
3: Egy kicsit a Balázshoz kapcsolódóan én is úgy gondolom, hogy stilárisan más, mint amit korábban megszoktunk, de önazonos. Vagyis igenis a kampánynak folytatásaként fogja föl, eredményeként fogja föl Magyar Péter és a Tisza a tevékenységét, és nem úgy gondolja, hogy akkor vége van a kampánynak, és akkor itt most át kell vegyünk valamilyen más mezt, és akkor más a stílusunk, és a többi, hanem pontosan azt üzeni, hogy erre kaptuk a felhatalmazást, ezt mi így folytatjuk, a jövőben is így fogjuk folytatni, és most az a nagyfokú támogatás, ami megvan a kormány mögött, az meg igényli is ezt. Tehát
2: Itt az a kérdés, hogy meddig igényli. Tehát van ennek szerintetek elemzőként, hogy látjátok türelmi ideje, amikor ez még érdekes, és sokan nézik, ahogy mondtad, a Netflix helyett is a parlamenti közvetítéseket.
3: Igen, addig fogja igényelni, ameddig a számon kérés jellege erősebb a kivagyiságnál. Hogyha a kivagyiság és a számon kérés serpenyőjét nézzük, akkor szerintem messze a számon kérő jellegen belül van még Magyar Péter. A közönsége azért nézi, és ezt várja, erre adta a felhatalmazást. Pluszba még mellé csapódott, nem csak a győzteshez húzás miatt, hanem egyszerűen a Fideszből való további kiábrándulás az ügyek miatt, amelyek előjöttek. Ezt a Török Gáborral, ami a most megjelent könyvünkbe kategorizáljuk, hogy nagyjából milyen volt az előző időszak, és sok esetben azt látjuk, hogy birtokba vette ezt az abszolút köztársaságot Magyar Péter, és bizonyos elemeit ő is ugyanúgy használja. Használja az intézményeket akaratáramlásra. Ez a kormányzás, amellett, hogy nem, a kormányzás nem feltétlenül csak törvényjavaslatokban jelenik meg, mert egy picit a Balázs arra utalt, hogy ugye azok a konkrét döntések, amelyek primér módon a kormányzatnak az eszköztára, az nem olyan sok ahhoz képest, amilyennek látjuk a kormányzást. Csak hogy a kormányzás már a performatív jelleget öltött, és karmelita bejárás. A karmelita bejárás az egy performatív kormányzati technika. Azt mondja, hogy amit ígértünk, hogy amit bíráltunk, és azt ígértük, hogy ez így nem mehet tovább, lám-lám megnyitottuk a magyar állampolgárok előtt. Sőt, mindenki előtt. Vagyis ezzel csak annyit akarok mondani, hogy a közönsége, hogy meddig megy, vagy meddig nem megy, addig, amíg elfogadja tőle ezt aktív cselekvésnek.
2: De aktív cselekvést is fel tud azért mutatni, most nem vitatkozni akarok veled, de azért, hogy itt az uniós pénzek hazahozataláról történt egy megállapodás, volt egy alkotmánymódosítás, korrupcióellenes törvények, tehát azért nyújtottak be törvényeket, illetve jövő héten is lesz és folytatódik ez. Ma éppen bejelentette Brüsszelben, ugye, hogy valószínűleg a hetes cikkelynek vége lesz, vagy ezt az eljárást megszüntetik hazánk szemben. Szóval azért ezt is látják minden mellett a választók.
4: Hát érdekes, mert amikor a korábbi kormány ugyanúgy törvényhozást, kormány végrehajt nem törvényt hoz, tehát amikor korábban is voltak intézményfejlesztések, beterjesztések, előterjesztések, elfogadások, azt nem tekintették sokan kormányzásnak. Most hirtelen ugyanaz a tevékenység újra kormányzásnak minősül. Tehát azért én a outputokban, amikor már látjuk a hatásokat, látjuk a tartalmát a csomagnak, látjuk az első visszacsatolásokat, látjuk a társadalmi elégedettség vagy éppenséggel korrekciós igényeket, én ezt tekintem igazából annak a szeriőz, vagy tehát ilyen komoly felfogásnak a kormányzás, amire a kérdés is utalt. De egyébként egy picit visszautalva ide, és akkor most akkor lehet, hogy én vitatkozni fogok. Szerintem az, ha Magyar Péternek sikerül az, hogy ez mennyire tudatos, vagy nem, azt nem tudom megítélni, hogy a politikának a jelentését is át tudja formálni. Tehát, hogyha ez a politikának a performatív felfogása lesz a politika, tehát megváltozik a politika jelentése, akkor minden, hogy mik a közpolitikai outputok. Tehát, hogy valójában ki beszél itt arról, az elmúlt időszakot, hogyha megkérdezik az embereket, hogy mondják már meg akár nyitott, akár zárt kérdésben, hogy mi ott a legnépszerűbb intézkedés az elmúlt időszakban, az elmúlt pár hónap alatt, akkor nem tartoznak bele azok, amiket te felsoroltál. Csak ha zárt kérdésbe teszem fel, mert akkor megválaszolja a kérdést. Tehát, hogy vagy a válaszadót. Tehát szerintem Magyar Péternek van egy olyan kísérlete, hogy a politikának az egész jelentését megváltoztassa, és akkor azok az axiómák, amiket így hozzászoktunk, hogy hát az első 100 napig az emberek megengedőbbek, meg majd az első fél év, meg a második fél év, valójában lehet, hogy ezek az axiómák mind nem érvényesek, és egy egészen új, tartós, különösen kihívó nélkül áramló szerepről van szó, és a kormányzás, mint olyan, amiket oktatunk, tanítunk, ezek csak a nagyon-nagyon ilyen szőrénszálókat, olvasókat fogja foglalkozni.
2: Török Gábort emlegetted, ő azt mondta, hogy Magyar Péter jutalomjátékának látszott az államfő eltávolítása, hogy ezt a kampányban nagyon hangsúlyosan ígérte, most már lát ebben politikai kockázatot, ezt többen mondják, hogy ebben nem áll jól, most a Political Capital is kiadott tegnap előtt egy elemzést. Szóval a közjogi méltóságok leváltása, itt megy az adókapok, de mindenki még a helyén van, legalábbis egyelőre. Jön majd Baka András, vele is beszélünk erről, szóval itt inkább a politikai részére vagyok kíváncsi. Miért nem lép ebben a kérdésben hangsúlyosabban?
3: Ez szerintem ugyancsak egy kicsit a kormányzás, vagy a politika csinálás performatív részéhez tartozott, ez bemondta a miniszterelnök, bemondta egy olyan helyzetben, amikor nem tudom, hogy mondjuk a spin doktoraival ezt megbeszélte, úgy elő volt-e készítve, ahogyan egy ilyen bemondás előtt ezt elő kell készíteni. Tehát ahogyan nem lehet ultimátumot adni úgy, hogy utána nem történik semmi. Tehát ez egy nagyobb csomag része kellene legyen, ez nem pusztán arról szól, hogy akkor a köztársasági elnököt és az összes többi korábban bebetonozott állami tisztségviselőt, vezetőt el kell távolítani. Ez arról volt szó, és annak a keretében volt ez előhozva, hogy lesz egy olyan típusú alkotmányozás, amelynek az alkotmányos mesdjéin belül rendezve lesznek ezek a kérdések, tisztázva lesz, hogy akkor hogyan lesz választva az, ami alkotmányjogi értelemben ehhez a jogalkotási területhez hozzátartozik. Ehhez képest egy kicsit indulatinak gondoltam ezt a bejelentést, és persze tudom, hogy nem szeretik hallgatni a kormány, vagy Magyar Péter rajongói, vagy akik szurkolnak, és még idő is van rá. Én csak annyit szeretnék jelezni ezzel, hogy óvatosabban kellett volna szerintem ehhez hozzányúlni, nem volt megfelelőképpen előkészítve, és ez tény, mert ha igen, akkor 30... azt mondtam, majdnem azt mondtam 32-én, tehát akkor elsején kellett volna valami történjen, igaz? De nem történt, amivel szerintem nincs feltétlenül gond, de hogy ez az ügy messze több attól, mint sem, hogy bejelentem, és az akaratom majd áramlik, és megfoltozzuk majd, alkotmányba emelünk, még azt se tudjuk pontosan, hogy mit. Mert mit emelünk alkotmányba? És én szerintem most ez a kérdés, én úgy gondolom, hogy hosszabb távon ezeket az alkotmányos kérdéseket tényleg csak alkotmányozás keretében lehet rendezni.
4: Balázs? Annyit tennék hozzá, hogy volt a választásokat megelőzően a 24.hu-n a listavezetőkkel készítettek egy sorozatot, interjút, Magyar Péterre került a sor, és az utolsó kérdések egyike az az volt, hogy milyen demokráciát szeretné Magyarországon, és az újságíró jelzőket tett fel. És akkor liberális demokrácia, meg ilyen illiberális, meg ilyen demokrácia. És ő azt mondta ebben az interjúban, hogy nincs olyan, hogy demokrácia van. Nincs olyan, hogy liberális demokrácia, illiberális demokrácia. Van olyan, de ugye ő nem szereti ezeket a jelzőket. Olyan, mint a népi demokrácia. Na és ebben a történetben itt jön el, amikor nincs meg a gondolat. Tehát amikor nem tudom, hogy mi az a normatív alap, amiről én csinálom a kormányzást, amit akarok a politikai rendszerről, az államról, ahogyan gondolkodok. Tehát, hogy a performatív politika jó ideig ki tudja azt takarni, hogy nincsen vízióm arra vonatkozólag, hogy mi az alap és mi a felépítmény. És az, hogy mit kezd a köztársasági elnök kérésével, az a legalitás, a legitimitás olyan absztrakciós szintű vitáit nyitja meg, amihez, hogy beleálljak, előzetesen kell gondolnom, hogy hova akarok eljutni. És ez nincs meg még ebben a kormányban, de lehet, hogy ezen a szakaszban nem is elvárás, hanem barkácsolás van.
2: Térjünk át a Fideszre itt a utolsó 3-4 percben. Péter, te az Indexnek azt mondtad a választás után, hogy visszakerestem, mert emlékeztem rá, hogy Orbán Viktor helyében te csinálnál egy új pártot.
3: Nem Orbán Viktor, ezt félreértették, Isten.
2: Hát ezt így idézték.
3: Nem semmit.
2: Ezt így idézték.
3: Jaj, akkor... de jó, de jó, nem, na, nem hát mondtam
2: akkor mit
3: ilyet.
2: Mert
3: hogy menjen 60 pusztára, várja a... Semmit nem mondtam rá vonatkozóan, ez egy félreértés volt, jó, hogy felhoztad.
2: Na, hát akkor, igen, mert utána
3: Brendet? Nem, rosszul idézték, pontosabban a szövegen belül már jól volt, de valóban volt egy ilyen. Én azt mondtam, hogy a Fidesz annyira leharcolt, lemérgezett Brend, hogy már vele nincs mit kezdeni, ha csinálnék én, aki nem csinál, csak hogyha már Brendel kell foglalkozzak, politikai Brendel,
2: akkor
3: egy újat csinálnék. Igen. Ezt most is tartom.
2: Tisztában tehetük, ezt most is tartom. Jó. Szóval Fidesz és Orbán Viktor, most szándékosan így külön mondom akkor, van egyébként szerintetek egyik a másik nélkül? És hogy látjátok a Fidesz ellenzéki szerepét? Ugye volt itt egy kongresszus itt az elmúlt két hónapban.
4: Szerintem a Fidesz az rosszabb helyzetben, mint a szocialisták 2010-ben. Tehát, hogy nem csak az első vonal, hanem a második vonal is kikapott, meg a harmadik vonal is kikapott. Ugyanazokkal a történetekkel, amikkel az első vonal. Tehát, hogy most láttuk, megismertünk ilyen önkormányzati képviselőket, akikre azért csak kigurult, hogy több százmillió is begurult az ő civil szervezetükre, és ők a megújulásnak az emberei, szóval ezek szóval az a helyzet, és akkor most elemzőként elég furcsa állítás, hogy teljesen érdektelen számomra, ami a Fidesz környékén történik. Van egy párt, ami szerintem Fidesz és Orbán egy, és ugyanazt jelentett, morálisan szertefoszlott, nem azokról a témákról beszélni, azokról nem lehet beszélni. Ez egy megújíthatatlan rend. A teljes népességben a támogatottsága nem éri el lassan a 20%-ot. Tehát az, ami a Fidesz, arról szerintem beszélni, az foglalja a helyet.
2: Akkor az a kérdés, hogy mikor ismeri fel majd maga a Fidesz? Ugye most egy évet adtak, de Orbán Viktor meg most arról beszélt, hogy őszre jön el újra az ő idejük. Nem pont ezt mondta, de ez volt a lényege.
3: Ezek szerintem valóban belső üzenetek. Én ugye a választások 12-én, 14-én nagyjából ezt megfogalmaztam. Partizánon azóta is tartom. Tehát ez kész, ez lemérgezte a közönségét, és lemérgezte magát a nagy méregkeverő. És innentől kezdve nincs visszaút, mert lehetetlen. Tehát nincs az, hogy most akkor, kedves választók, tényleg állati ciki, elhullott három zebra, voltak zebrák. Elnézést, kedves Gulyás Gergely kiáll, és azt mondja, hogy hát nem Brüsszelt be akartuk csapni, hanem titeket, önöket akartuk becsapni, most kiderült, mégiscsak volt migrációs tábor. Tehát, hogy olyan ügyek és olyan mindennel, amit önazonosnak gondolt a Fidesz vagy jobboldali választó, azzal olyan szembejövő tények vannak, amelyeknek a beismerése nagyjából olyan, mint Retkes Attila, a SZDSZ egykori utolsó elnöke, aki lekapcsolta a villanyt. Tehát ha beismerem és elnézést kérek érte, az egyben azt jelenti, hogy el is vonultam. Ezt nem tudja most megtenni, mert céghálóként le kell szervezze a belső feszültségeket, és majd amikor, ha megússzák ezt az egész sztorit, akkor egyik része majd erre megy, egyesületet csinál, a másik része szétszakad, a harmadik része. De addigra már remélik, hogy valamilyen módon leszervezték ezt az egészet.
4: Ezért mondtam a 2010-es MSZP, mert 2010-ben nem találunk egy MSZP-st, aki nem mondta volna, hogy nincs hagyóügy. 2026-ban sem találsz egy fideszest, aki azt mondja, hogy ne lenne Mészáros Lőrinc ügy. Vagy hogy lenne Mészáros Lőrinc ügy. Na, ez a sajátos.
2: Köszönöm, hogy jöttetek.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes!
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
6: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten hétvégén az M2-es metró helyett az Örs-vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. A H7-es hév nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utc előtt, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
7: Vagyonadó, vagyonnyilatkozat, és minden, ami ennek örvén előkerült az elmúlt időszakban Perdusz Lászlóval, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkárával. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok!
7: Itt a vagyonnyilatkozatok szabályai kapcsán merült fel az a kérdés, és hát ezért fordulunk önhöz, hogy ugye a családtagokat is be kell vonni ebbe a nyilatkozattételbe, és itt felmerült az, hogy a KKV-k bonyolult tulajdonosi struktúrájával ez nem lesz egyszerű, viszont könnyen számon kérhető lesz. Hogy látja?
8: Így van, nem lesz egyszerű, ez biztos. Hogyha megnézzük a nemzetközi tapasztalatokat, akkor az is azt mutatja, hogy itt azért nagyon komoly problémák vannak, és hát nem lesz könnyű sem. De egyébként nyilván nyitottak vagyunk mi is az adórendszernek a módosítására, vagy az észszerű modernizálására, csak hogy ezt nyilván hatásvizsgálatoknak és hát társadalmi párbeszédnek kell megelőzni.
7: Az, hogy a hozzátartozók vagyonnyilatkozata is része legyen egy politikus vagyonnyilatkozatának, ez így első hallásra teljesen normális, nagyon sok vagyon elrejtve, tehát használom ezt a kifejezést, úgy lett elrejtve a vagyonnyilatkozat korábbi rendszerében, hogy a családtagok, hozzátartozók nevére lett iratva.
8: Igen, mi is úgy az a hozzáállásunk ehhez, az egyáltalán az adózáshoz és a mostani irányokhoz, hogy a jövedelem eltüntetés visszaszorítását az teljesen abszolút támogatjuk. Nyilvánvalóan akkor jó egy adórendszer, hogyha minél szélesebb körű, és minél több embert, minél több adózót vagy adóalanyt von be, legyen ez természetes személy, vagy legyenek akár vállalkozások. Tehát ez alapvetően rendben van, sokszor lehet hallani, vagy sokszor olvastuk ugye példálozás, hogy mondjuk a svájci példával, egy svájci adó, majd vagyonadó rendszer is, nyilván Svájc gazdasága az nem ott tart, mint a magyar gazdaság, de mégis ott egy széles körű és egyébként egy alacsonyabb, belépési küszöbű és lényegesen alacsonyabb adókulcsokat alkalmazó vagyonadó rendszer működik, ott jól működik.
7: Tudom, hogy a legtöbbünk számára az 1 milliárd forint az egy értelmezhetetlenül nagy összeg, mert hogy hát nem jutunk a közelébe sem. De aki vállalkozó, és akinek cégei vannak, annak számára az 1 milliárd forint az valóban egy olyan határértéke, ahol érdemes meghúzni a vagyonadó mértékét.
8: Mi ezt egy kicsit magasnak tartjuk, legalább ugye nem tudjuk, nem ismerjük még a részleteket. Ugye a miniszterelnök úr azért azt mondta egy minapi nyilatkozatában, hogy a pénzügyminisztert felkérte, hogy egyeztessen a szakmai szervezetekkel, szerintem ilyen szempontból akkor ezek ki fognak egyenesedni ezek a kérdések. Ugye az 1 milliárd forint egy cég életében nem az a megugorhatatlan nagyság. Tehát, ha megnézzük a kisvállalkozásoknak a tetejét, vagy a középvállalkozásokat, ugye nagyon kevés és középvállalkozás van sajnos Magyarországon, akkor ott az 1 milliárd forintos cégérték vagy cégvagyon az nagyon komolyan érvényesül. Ugyanakkor ugye a rendszerváltás óta, tehát az 1989-1990-es rendszerváltás óta az a problémája a magyar gazdaságnak, hogy a magyar vállalkozások tőkeszegények, ha megnézzük arányaiban, a mikro-kisvállalkozások sokkal nagyobb arányt képviselnek darabszámban Magyarországon, a magyar gazdaságban, mint mondjuk Nyugat-Európában. Itt a méret, gazdaságosság, a hatékonyság, az csorbát szenved, és fájóan kevés a középvállalkozás. Most ebben a környezetben nagyon óvatosan kell meghatározni egy vagyonadót, főleg, hogyha az a céges vagyonokra is vonatkozik, nehogy ezt a nagyon lassan és nagyon nehézkesen és keservesen elinduló fejlődést azt visszaszorítsa és elijessze a magyarországi vállalkozásokat a magyar piacon való fejlődéstől, növekedéstől.
7: Butaságot beszélek, ha arra gondolok, hogy hallgatom, hogy lehet, hogy ezt a vagyonadót a cégek esetében, mert hogy nem feltétlenül materializálható azon nyomban egy cég esetében az, hogy mekkora vagyont képvisel, akkor lenne értelmes érvényesíteni, hogyha valaki azt eladja? Mert egészen addig egy cégben lévő tulajdonom az nagyon nehezen mobilizálható, miközben mondjuk gépeket akarok vásárolni.
8: Igen, igen, pontosan igaza van, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy mi számít bele a vagyonadóba, és mit érdemes például a társadalmi igazságosság, vagy a gazdasági szükségszerűség érdekében megadóztatni. Mert például ugye erre utalt egyébként a minap Csányi Sándor is, hogyha egy vállalkozás Magyarországon pörgeti a pénzét, most profánul fogalmazva, tehát újra befekteti, bővíti a vállalkozását, újabb embereknek ad munkát, és azok is tudja nyilvánvalóan legálisan foglalkoztatja őket, stb. Tehát, hogyha nem viszi ki a megtermelt tőkét, a megtermelt vagyont Magyarországról, akkor azt támogatni kell, hiszen ez az elemi érdeke az egész magyar társadalomnak, ugye erről szól a piacgazdaság. Más kérdés, hogyha sok cég, legyen az magyar, vagy nem magyar tulajdonú, vagy bármi tulajdonú, a Magyarországon megtermelt vagyonát, vagy a értéket, az kiviszi Magyarországról. Ez nyilvánvalóan nem értékes a magyar gazdaságnak, akkor ezekre a vagyonelemekre például elképzelhető, vagy teljesen jogos, hogy idézőjelben mondjam azt a jogosat, teljesen jogos kivetni vagyonadót. Tehát ez a forrásadó nek a bevezetése, vagy ilyen exit taxnek, tehát ilyen kivitt vagyonelemekre szóló adóztatás, az elfogadható lehet. Még egyszer mondom, aki Magyarországon magyar kis középvállalkozás, vagy akár nagyobb cég, és Magyarországon bővít és fejleszti a magyar gazdaságot, Magyarországon magyar kis középvállalkozás, vagy akár nagyobb cég, és

0: hogy az a cégcsoport panaszkodik, amelyik állami támogatást is kap. Ha egy kicsit jobban megfizetné a munkásait ahelyett, hogy hazaviszi a profitot, akkor lennének magyar munkásai is. Szerintem ez a vita, ez sok kérdést felvet.
1: Igen, szerintünk is, ugye nyilván most még azért a választásoktól nem vagyunk nagyon messze, és most még a hangulat az nagyon felfokozott, és nagyon, nagyon indulatokból táplálkozik mindenféle oldalon. Mi azt szeretnénk, hogy egy szakmai vita, egy szakmai párbeszéd alakuljon ki. Ugye az üzleti világban a szakmai szempontok, a gazdasági szempontok és egy nyugodt, higgadt megbeszélésre van szükség. Én azt gondolom, hogyha egy cég, még egyszer mondom, Magyarországon fejleszt, akkor az nagyon sok oldalról támogatja a magyar gazdaságot. Azt is tudomásul kell venni, hogy Magyarországon azért mégiscsak a fejlettségnek olyan szintjén áll a magyar gazdaság, hogy vannak olyan munkakörök, amelyek, ezek főleg a kigalléros körben vannak, tehát a fizikai munkakörök, amelyekben jelenleg nem nagyon lehet találni magyar munkaerőt, hiszen a Magyarországon azért mégiscsak elértünk egy olyan szintre, hogy a szabadidő ára azért az megnövekedett, magasabb, és bizony vannak olyan cégek, ahol 10 munkahelyből a 9 magyar munkahelyhez egy külföldi által betöltött munkára is szükség van. Ezt nagyon okosan és nagyon körültekintően és higgadtan, érzelmektől és túlfűtöttségtől mentesen kell áttekinteni. Nehogy az történjen, hogy amire egyébként a Mastergood is utalt, nyilván nem tudom a stílust, és még egyszer mondom, az érzelmi töltöttségtől eltekintve, tehát hogy van egy beruházás, vagy működő beruházás, vagy tervezett beruházás, egy bővítés, oda 10 munkahelyhez kell egy külföldi munkahely, és hogyha ez nincs meg, és nem töltik be, akkor nem valósul meg ez a fejlesztés. Tehát ezt meg kell vizsgálni, hogy valóban így van-e. Mi vélemény, a mi tapasztalatunk, az, a piaci tapasztalatunk az, hogy tényleg van egy ilyen kör, nem tragikusan sok természetesen, tehát egy több mint 4,5 millió munkavállalóból, hogyha van 100 000 fő, aki nem magyarországi, az egy ilyen 3,5-4%-os munkanélküliség, mivel ez nem rengeti meg a munkaerőpiacot, tehát ezt meg kell vizsgálni, és addig, amíg szükség van ezekre a dolgos kezekre, addig ezeket érdemes megtartani és megbecsülni. Még egyszer mondom, pontosan azért, hogy fejlődjön a magyar gazdaság is, hogy megmaradjanak a magyar munkahelyek is.
0: Azt mondja a miniszterelnök, hogy a tavalyi 25 milliárdos Mastergood profitot 1,5 milliárddal lehetett volna csökkenteni, hogy több fizetést adjanak a magyar dolgozóknak, és akkor ők itt lennének. Ez ilyen egyszerű?
1: Szerintünk nem. Ez nem csak pénzkérdés. Nyilvánvalóan nem lehet azt mondani, hogy akkor megemelem a munkabéreket a legalacsonyabb keresetűek körébe, mert ugye ismerjük a bértorlódás hatását, akkor az e fölötti munkabéreket is meg kellene emelni. Tehát ez sokkal bonyolultabb kérdés annál, mint hogy azt mondjuk, hogy miért nem mond le egyébként egy piacgazdaságban egy tőkés vállalkozás 1,5 milliárd forint profitjáról. Én szerintem, még egyszer mondom, ezek inkább ilyen tüneti vagy ilyen érzelemtől befolyásolt megjegyzések. Az üzleti világ, az üzletlogika az arról szól, hogy leülünk, és a számok és a hatásvizsgálatok alapján megbeszéljük közösen a piacgazdaság szereplői és a törvényhozás, a végrehajtó hatalom, hogy melyik az a hosszú távon, közép-hosszú távon legjobb fejlődési pálya, adórendszert is beleértve, támogatási rendszert beleértve, az EU-s források felhasználását beleértve, amely végül is a gazdaság fejlődését, a vállalkozások gyarapodását szolgálja, mert hogyha ezek a legális vállalkozások gyarapodnak, akkor az egész társadalom gyarapodik, és ez a növekedésnek a nyugat-európai vagy piacgazdasági modellje.
0: Van tárgyalásuk a kormányzattal ezekről az elképzelésekről, akár például a vendégmunkások itt létéről? Kereste önöket valaki, keresték-e önök a kormányzatot? Hogy áll ez az ügy?
1: Mi keresünk a kormányzatot, de hát azért, hogyha megnézzük az utóbbi napokat, tehát akár egy elmúlt péntek, ugye most hétfő van, az elmúlt pénteken még nagyon sok államtitkárt és helyettes államtitkárt neveztek ki. Tehát a kormányalakítás még folyamatban van, nyilván türelemmel kell lenni ahhoz, hogy egy 16 éves más típusú rezsim után, hogyha jön egy új rezsim, jön egy új hatalom, egy új hatalmi struktúra, egy új kormányzati struktúra, akkor az kialakuljon. Tehát keressük egymást, mi is keressük őket aktívan, én biztos vagyok benne.

0: Na, főleg miniszterelnök úr is mondta, hogy a szakmai szervezetek bevonásával fognak végső pontot tenni a vagyonadórendszerre, vagy egyáltalán az adózási rendszer. Ugye nem csak a vagyonadóról kell beszélni, hanem a többi adóról is, ugye TAO rendszer, akkor a iparűzési adó, összességében az adóter, kata, stb. Tehát hogy egyszerre, hogyha ezt megbeszéljük közösen, bízunk benne, hogy nyilván ebben egy nyílt társadalmi vita lesz szakmai szervezetekkel, és akkor biztos vagyok benne, hogy egy jó rendszer fog kialakulni. Türelemre van szükségünk nekünk is, tehát mi is türelmesek kell legyünk, és a kormányzat, a kialakuló kormányzatnak is szerintem türelemre és igazságra van szüksége.
1: Perrusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára volt a vonalban. Perrusz úr, köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen!

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Egy új téma, legalábbis az én életemben egészen biztosan. Szerintem Lengyel Tamásnak nem, mert ez az élete, ez a munkája. A Dunaföldvári Malom igazgatója van a vonalban, és a Magyar Gabona Szövetség Malmi tagozatának vezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt is, és a hallgatókat is.
1: Hát egy malom életéről én még soha az életben nem beszélgettem senkivel, úgyhogy itt a remek alkalom, hogy elmesélje nekem, hogy az manapság hogyan van, mert hát ugye a régi filmekben, a régi versekben, történetekben a malom az hozzátartozott a települések hétköznapi életéhez. A szélmalmot még meg is támadta Don Quixote, de az egy másik történet. De manapság ez gyakorlatilag az ipar maga, ugye?
2: Így van, tehát azért a Don Quixote és az egyéb ilyen régi filmek és történetek óta az egész malomipari struktúra és szerkezet átalakult, tehát ez mára egy nagyon pontos, precíz és nyomon követhető szakmát képvisel. Azt lehet mondani, hogy az Európai Unión belül, így Magyarországon is az élelmiszerbiztonság a legfontosabb. Tehát erre én azt gondolom, hogy a magyar malmok, illetve a magyar termelők is ösztökélve vannak, illetve hát ez a közös célunk is. Tehát a jövő is arra mutat, hogy minél magasabb minőséget kell termelnie ahhoz a magyar malomiparnak búza szempontjából, illetve hát ugye majd a magyar malomiparnak tiszt szempontjából, a magyar termelőknek pedig búza szempontjából ahhoz, hogy a piaci szereplőként újra európai szintű meghatározó terméket tudjunk gyártani.
1: Egy álljunk is meg egy pillanatra, már mondta, hogy a romantikus része eltűnt a dolognak, és maradt az ipar. Akkor itt hol vagyunk hátrányban? Mondja, hogy megint fel kell vennünk a fonalat, és európai színvonalat kell képviselni. Mi az akadálya ennek?
2: Élelmiszerbiztonság szempontjából semmilyen akadálya nincs, és azt gyakorlatilag a gyártás technológiák, amik az elmúlt évtizedekben fejlődtek, ezek ugyanazon a színvonalon vannak, ezek az élelmiszerbiztonsági technológiák. Viszont a magának a lisztnek a minősége az egy kicsit elhaladt mellettünk. Ez annak is köszönhető, hogy a különböző termékláncoknak az összefogása, azok mondjuk az, hogy nem voltak a legmegfelelőbb szinten, és most azért dolgozunk itt a kollégákkal, hogy ezt újra a megfelelő minőségre és megfelelő együttműködésre tudjuk hozni. Ebben nagyon nagy potenciált látunk, nyilván itt ebbe össze kell fogni a vetőmagasoknak, a termelőknek, kereskedőknek, illetve hát a malmoknak is, ahhoz, hogy most mi újra nemzetközi szinten tudjunk mozogni.
1: Az elmúlt években a klímaváltozás kapcsán gyakran elhangzott, hogy egyáltalán nem biztos, hogy nekünk a búzában kell gondolkoznunk, mert hogy ennek a vetőterülete lehet, hogy sokkal magasabbra, északra elindul majd. Pont azért, mert mekkorák az aszályok és milyen óriási a hőség nyáron nagyon sok esetben. Ön is látja ezt a veszélyt?
2: Nem. Gyakorlatilag most azt lehet mondani, hogy az egyik legbiztonságosabb növény az a búza. A búzának a területe egyébként Magyarországon az elmúlt időszakban jelentősen nőtt is, tehát korábban ilyen 800-850 ezer hektárt vezettek be a termelők, már ez már 2-3 éve átlépi az 1 millió hektárt, így az idejében is 1 millió 50 ezer hektár került bevetésre, úgyhogy gyakorlatilag nem, hanem amiben nekünk fejlődni kell, az a termelői oldal való együttműködés, azt is mondhatnám, hogy iránymutatás. Tehát, hogy a termelőknek meg tudjuk azt mutatni feldolgozói oldalról, hogy nekünk mire van szükségünk, hiszen azért valljuk be őszintén, hogy ez nem a malmoknak az igénye, hanem ez a felhasználóknak az igénye, legyen az háztartás vagy egyéb nagy feldolgozói fékipari üzemi szinten. Tehát azoknak kell megfelelnünk, akik tőlünk vásárolják meg a lisztet. És nekünk meg azoknak a termelőknek kell megfelelniük, akik nekünk termelik a búzát. Tehát itt ezért mondom azt, hogy egy közös együttműködésre van szükségünk, és Magyarország jó adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő minőségű és megfelelő mennyiségű búzát tudjon termelni a mezőgazdaság. Hát ehhez azért hozzá kell társítani azt is, hogy itt egy megfelelő árszínvonalat kell kialakítanunk a termelők részére, ehhez pedig nekünk egy megfelelő magas minőségű lisztet kell gyártanunk, amit a belföldi és exportpiacokon újra tudunk pozícionálni.
1: Én fogyasztóként honnan tudom, hogy milyen minőségű a liszt, amit megveszek?
2: Hát, hogyha most megnéz egy kiskereskedelmi forgalomban lévő lisztet, ezek jellemzően mindenféle tápanyagérték, illetve besorolások fel vannak tüntetve rajta. Tehát nagyon egyszerűen, mert hogyha megnézi a csomagolást, akkor azon azért van már egy egészen bő információs bázis a fehérjétől a tápanyagértéken, illetve különböző lisztjelölések vannak, a BL55-ös, BL80-as, de most már mennek a különböző süteménylisztek, illetve ami a jövő, az mindenképpen a céllisztek a gyártása. Kicsit kitekintünk tőlünk nyugatabbra, ott azért nagyon jól látszik, hogy a célliszt gyártások mennek már, mire gondolok ez alatt, a célliszt akár lehet egy pizzaliszt, lehet egy süteményliszt, vagy lehet egy valamilyen különlegesebb kenyérnek a lisztalapanyagja, és sorolhatnám még a PK-árukat, amik ezeket megcélozza.
1: Ez egy nehéz feladat, ilyeneket előállítani, tehát az egy másik szakterület, ha úgy tetszik?
2: Hát igazából nem. Ez a malmoknak a szakterülete, tehát a malmoknak kell arra odafigyelni, hogy milyen igény keletkezik meg a fogyasztói, kvázi lakossági és vállalkozói oldalról. Tehát mifelé tolódnak el a fogyasztói igények, és ezekre kell válaszokat adnunk. Most már nem elég egy, mint amit ön említett, hogy még a Don Quixote, vagy akár még a 80-as éveknek az elejében, hogy tömegtermelésre ment rá, akár a magyar ipar is, hanem most már azt lehet mondani, hogy a fogyasztói szokások megváltoztak, a termékekre egyre nagyobb odafigyelés, odakoncentráció, illetve az egészségtudatosság. Tehát, hogy minél kevesebb hozzáadott anyag legyen egy kenyérbe. Tehát mondjuk egy magas minőségű liszthez nem kell más, csak kovász, só és víz. Még mondjuk egy gyengébb minőségű liszthez azért tudjuk, hogy egyéb, mondjuk azt, hogy ilyen turbó dolgokat raknak hozzá, hogy az megfelelő térfogatlanítás.
1: Feljavítjuk, ahogy mondani szoktuk, igen.
2: Hát igen, de ezt már hála Istennek egyre kevesebben akarják alkalmazni és használni, és azt is látjuk, hogy a fogyasztási szokások is megváltoztak, egyre jobban odafigyelnek a fogyasztók arra, hogy mit esznek és mennyit esznek. Így hát gyakorlatilag így az alapanyagok, mint a búza tekintetében nekünk is óriási fókuszunk van itt az elmúlt 5-6 évben arra, hogy minél-minél magasabb minőséget és minél-minél egészségesebb termékeket tudjunk előállítani.
1: Honnan tudom, milyen kódot keresek, hogyha a legjobbat venném?
2: Hát erre azt tudom ennek mondani, hogy céllisztet kell venni, nem pedig a legjobbat. Hát ugye az azért...
1: Erről beszélt az előbb, igen.
2: Tehát az, hogy legjobb, az mindenki saját maga dönti el, mert ahány...
1: Hát azt mondta, hogy a legjobb minőséget különböző dolgokkal jelölik, hát erre gondoltam igazán.
2: De itt akartam megcélozni azt, hogy mi az, hogy legjobb minőség. Tehát ugye az, amikor azt mondjuk, hogy akar valaki otthon készíteni egy valamilyen sütemény, tehát mondjuk a piskótát mindenki ismeri, és akkor azt mondják, hogy bemennek és a fogyasztók leveszik a polcról a legolcsóbb lisztet, mert hogy majd abból sikerülni fog, hát abból nem fog sikerülni. Ha ez megvesznek egy, és nincs meg az örömérzés, akkor azt fogják mondani, hogy hát akkor nem volt jó a liszt. Hát nem csak a liszt nem volt jó, hanem a gondolat sem volt jó. Hát gyakorlatilag ahhoz, hogyha egy minőségi terméket akarunk gyártani, vagy egy olyan háztartás, vagy olyan PK-út, vagy tényleg süteményt akarunk készíteni, akkor ahhoz igenis meg kell venni azokat a céllisteket, amik ahhoz valóak. Még mondjuk, hogyha egy kekszet akarunk készíteni, vagy egy valamilyen daráló süteményt, vagy egy kiló kenyeret, vagy egy háztartás, vagy egy fél kiló kenyeret, ahhoz megint csak egy másfajta liszt kell. Tehát nem szabad azt csinálni, hogy egyfajta lisztből készítünk mindent, ma már elérhető mindenféle célliszt, úgyhogy ebbe az irányba kell gondolkozni a fogyasztónak. Hát a nagy feldolgozó, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy a nagy sütőüzemek, péküzemek, ők pedig már parametrizált liszteket várnak el a malmoktól. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye nagyüzemi szinten beállított receptúrák alapján készülnek a termékek, és ahhoz kell nekünk biztosítani éven át, tehát január 1-től december 31-ig a megfelelő minőségi alapanyagot. Ehhez nyilván nekünk is megfelelő minőségű búzát kell vásárolnunk, és azt megfelelő szinten feldolgozunk ahhoz, hogy a partnereink elégedettek legyenek.
1: Köszönöm, értjük a feladatot, körültekintően vegyünk még búzalisztet is, hogyha megyünk a boltba, nem mindegy, hogy mire használjuk. Lengyel Tamás, köszönöm szépen. A Dunaföldvári Malom igazgatóját, egyúttal a frissen kinevezett vezetőjét az ágazatnak köszöntöttük itt az adásban, és hallgattuk meg. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: És minden jót kívánok önöknek, és süssenek finom süteményeket jó lisztből. Ezt kívánom, meg hogy holnap találkozunk újra. Jön akkor is a Gazdasági Magazin. Minden jót, viszont hallásra.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazint hallják, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok, Hazafi Zsolt a mai szerkesztőnk, dr. Bank Dénes a GKI igazgatója pedig a vonalban. A villamos energia piac átalakulásáról fogunk szót váltani. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Szerintem a legtöbbünk számára teljesen mindegy, hogy hogy működik a villamos energia piac, minket az érdekel, hogy felkapcsoljuk a lámpát és világítson, igaz?
3: Így van.
1: Na de, hogy világít és mitől, azzal kéne egy kicsit foglalkoznunk. Hogy egyáltalán miből áll most a villamos energiapiacunk például?
3: Igen, ugye hát Magyarországon a villamos energia döntő részét, tehát nagyjából háromnegyedét, az képes Magyarország megtermelni. Maradék körülbelül egynegyed, változó éppen, hogy melyik évben mennyi, de körülbelül egynegyed vagy 20% az, ami importból származik. A termelt energia nagy része az ugye a paksi atomerőmű termelés által kerül a rendszerbe, de emellett egyre nagyobb arányban a naperőművek is villamos energiát termelnek már.
1: A magyar villamos energiapiac egyik sajátossága, hogy lehet, hogy megtermeljük a magunkét, de mégis importra szorulunk. Tehát azért mégiscsak kevés az, amit itthon termelni tudunk. Erre lehetett volna, vagy lehetne adott esetben, ha úgy alakul Paks 2 a megoldás?
3: Hát részben igen, tehát hogyha ugye egy több olyan villamosenergia termelő kerül a rendszerbe, aki úgynevezett alaperőműként tud termelni, tehát folyamatosan egy adott mennyiséget termel, az egyfelől egy előny a rendszer számára, de fontos a rugalmasság is, hiszen mi magunk akár lakosságként sem ugyanannyi villamosenergiát fogyasztunk nappal, mondjuk, vagy mint mondjuk a hajnali órákban, vagy az éjszaka közepén, tehát így ezért jó, hogyha a termelés is tud rugalmasan ehhez alkalmazkodni.
1: Ugye vannak olyan napjaink, amikor exportálni tudunk villamos energiát, aztán általában este felé importra szorulunk. Ez pontosan amiatt van így, mert olyan napenergia ekkora teret nyert Magyarországon?
3: Így van. Ugye ma már a villamos energia több mint egynegyedét a napelemek termelik. És ez a dinamikus fejlődés, ami az elmúlt években, főleg az egy évtizedben történt kapcsolatban Magyarországon, egyébként villamosenergia termelésben abszolút az élvonalban vagyunk a világon, naperőművek által, a hazai termelés arányát tekintve. Tehát ugye ebben elsők vagyunk, ezért hihetetlenül nagy energia, villamosenergia termelési többlet keletkezik bizonyos időszakokban, főleg nyáron, főleg a déli órákban, és ezek az úgynevezett csúcstermelési időszakban a többletenergiával ugye valamit kezdeni kell, és ilyenkor exportálunk. Viszont éjszaka, amikor meg nem süt a nap, ugye a napelemekre, akkor viszont importra szorulunk.
1: Ami ugye egy olyan hullámzást idéz elő, ahol a végén azt kell kiszámolnunk, hogy melyik a több, amit költünk importra, vagy amit keresünk az exportra. Látszik ez már?
3: Hát ennél azért bonyolultabb a kép, mert ugye amikor exportálunk és jelentős többlet van, akkor általában a környező országokban is többlet van, hiszen ott is vannak naperőművek. Ezzel a mi szerencsékre még némileg kivétel a tőlünk délre lévő országok, ahol nem történt még olyan dinamikus naperőműfejlesztés, de ez a tendencia, azért látjuk, hogy mindenhol ugye fejlődnek a naperőművek. Tehát egyre nehezebb eladni ezekben a csúcsidőszakokban a villamos energiát, tehát csak nagyon olcsón tudjuk, vagy adott esetben nekünk kell fizetni, hogy átvegyék. Miközben az esti órákban pedig meg egyre drágább a villamos energia, hiszen máshol is ez a rugalmatlanság alakul ki, vagy aránytalanság.
1: Akkor lehet, hogy nem is a termelési kapacitást kellene növelni, hanem a tárolási kapacitásokat. Hogy amit megtermelünk napközben, azt mi magunk fel tudjuk használni este.
3: Így van, így van. Tehát ma a villamosenergia rendszer szempontjából már nem is annyira az a kérdés, hogy mennyi villamosenergiát tudunk termelni, hanem hogy ezt hogyan tudjuk rugalmasan kezelni, tehát hogy a villamosenergia megfelelő helyen, a megfelelő időben ott tudjon lenni, és ma a fejlesztési igény egyértelműen inkább ehhez kapcsolódik, mint a termelési kapacitások fejlesztéséhez.
1: Az elektromos autók, egyáltalán az elektromobilizáció mennyire változtatta meg az áramfogyasztási szokásainkat? Mennyire borítja meg azt a rendszert, ami korábban kiépült?
3: Ma még nem olyan jelentős az aránya, tehát a teljes villamos energia felhasználáson belül az elektromos autók töltésigényének, de valóban van ebben egy eltérés, hiszen a lakossági töltések jellemzően este történnek, amikor viszont jellemzően ugye importra szorulunk, úgyhogy ez válna, amikor egyre nagyobb lesz majd a villamos, tehát az elektromos autóknak az aránya, akkor ez az aránytalanság még inkább jelentős lesz, de egyben lehetőséget is jelent, mert most már egyre több olyan elektromos autó is van, amely úgynevezett feltölthető és vissza is tölthető a rendszerben, tehát egyfajta otthon ilyen tárolóegységként használható, ami a rendszer egész a szempontjából is jelenthet egy rugalmasságot.
1: Meg majd az öntöltő autó lesz az igazi, amelyik a sebességből nyeri a saját elektromos áramát, de hát erre is vannak már nagyon biztató kísérletek, sőt, vannak olyan autók, amelyek erre már valójában bizonyos korlátok között képesek is, de ez egy másik történet, ez messze vezet. Dr. Bang Dénes, a GKI igazgatója, köszönöm szépen.
3: Köszönöm.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazint Raskó Györggyel folytatjuk, agrárközgazdász, korábbi államtitkár, és hát ráadásul maga is gazdálkodó ember, úgyhogy rögtön azzal kezdem, hogy enyhült-e egy kicsikét az asszály, amit az elmúlt hetekben, hónapokban annyira sokan érzékeltünk és kárhoztattunk. Tehát jobb-e a helyzet itt a csapadékok után?
2: Hát az asszály egyértelműen enyhült, tehát azért most volt eső az ország nagyon sok részén, és hát nem is az asszály az idei gond a mezőgazdaságban, hanem nagyon alacsonyak a felvásárlási árak, és hát a forint erősödése miatt a gazdák gyakorlatilag, akik exportálnak, és hát azért a magyar mezőgazdaság évi 13 milliárd euró értékben exportál, ebből származó bevétel kiesésük most már 600 milliárd forint.
1: Gyakorlatilag elviszi a hasznot ez az erősödés.
2: Összes hasznot elviszi, igen. Ez mondjuk a lakosságnak jó, mert gyakorlatilag defláció van az élelmiszerárakat illetően. De azért azt látni kell, hogy a mezőgazdaság ilyen gyors forint erősödésre akkor se tud reagálni megfelelően, hogyha világsztár menedzserek vannak. Egyszerűen a mezőgazdaság természete az, hogy lassan érnek be a dolgok, időjárás, meg egyáltalán a biológiai természetből adódóan. Ezért ilyen rövid idő alatt arra az árfolyam erősödésre reagálni pozitívan, vagy eredménnyel biztos, hogy nem lehet, ami most egy év alatt történt.
1: Egy másik témát hadd hozzak ide, a vendégmunkás stopot. Azt mondta, írta Bóna Szabolcs agrárminiszter, hogy egyeztetett a munkavállalók érdekeit képviselő szervezetekkel, egyeztetett az ágazati vezetőkkel, és ilyen módon azt vállalja most a kormány, hogy felülvizsgálja a harmadik országbeli munkások Magyarországon történő foglalkoztatásának szabályait, pont az agráriumra hivatkozva. Ön hogy látja a helyzetet ez ügyben?
2: Hát én úgy látom, hogy nagyon súlyos munkaerőhiány van a mezőgazdaságban, és nem csak egyszerű betanított munkásokból vagy napszámosokból, hanem szakemberekből is. Tehát szakmunkások, mérnökök szintén elképesztő nagyságrendben hiányoznak a magyar mezőgazdaságból, tehát ez egy valódi probléma. És hát néhány ágazat külföldi vendégmunkások nélkül nem is tudna megfelelően működni. Kertészetre gondolok, hajtatott zöldségtermesztés üvegházakban szinte kizárólag külföldi vendégmunkásokkal történik, és hasonlóan a tejtermelésben is, a tejnészetekben a állatok ápolása, a fejés szintén jellemzően indiai vendégmunkások segítségével történik.
1: Mennyit segít a helyzeten az, hogy szezonális vendégmunkás engedélyt változatlanul lehet kérni és kapni?
2: Az nyilvánvaló, hogy segítség. A helyzet az, hogy ezentúl ugye magának a cégnek közvetlenül kell a munkavállalással kapcsolatos adminisztrációs eljárást lefolytatni.
1: Ezt ide ugye a munkaerőkölcsönzők intézték javarészt, akiket most kizártak ebből a folyamatból.
2: Ezt ugye meg kell tanulni, tehát nem egyszerű dolog ez sem. Nyilvánvaló, hogy majd alkalmazkoznak hozzá a termelők, de a lényeg az, és ez ment át a médiában, médián keresztül is, hogy a vendégmunkások nélkül a magyar mezőgazdaság számos területén komoly teljesítménydeficit várható, tehát ezt hideg fejjel és hát politikai felhangok nélkül azért mindenképp kezelnie szükséges az ágazat irányítóinak.
1: Voltak olyan vélemények, hogyha rendesen megfizetnék a dolgozókat, akkor lennének magyar munkások is, magyar munkás kéz is. Ezt elmondta egyébként Magyar Péter is adott esetben. Mit gondol erről?
2: Ez biztos, hogy nem így van, tehát ez nem hiszem, hogy helytálló kijelentés volt részéről. Éppen a Mastergood esetében talán igen, de általánosítani ezen a területen nem lehet. Kereslet kínálat alakítja a munkaerőpiacon is a béreket, de vannak olyan munkakörök, amit egyszerűen magyar munkavállalók nem hajlandók elvállalni, ilyen például sertéstelepen való munka, vagy éppen egy tehenészetben, és hát legyünk őszinték, a szántóföldi zöldségtermelés is eszméletlen megerőltető kemény munka. Ki kell mondani őszintén, és hiszen az okaival érdemes lenne foglalkozni, ezt a munkát egyre kevesebben vállalják Magyarországon, és hát ha már sokszor utaltam rá, Lengyelországban 400 ezer vendégmunkás dolgozik a mezőgazdaságban, viszonyítva Magyarországon körülbelül 12 ezer, és hát azért ekkora nagy ságrendi különbség a két ország mezőgazdasága között nincsen, és hát ha Lengyelországban, amely szintén egy migrációval nagyon óvatosan és szigorúan bánó ország, mégis meg tudta oldani azt, hogy a szabályozottan érkező vendégmunkás elhelyezkedése a lehető leggyorsabb és könnyebb legyen, mert ez a lengyel mezőgazdaság és élelmiszergazdaság érdeke, ugyanez nálunk is, tehát a megoldás nem a tiltás, hanem az a szabályozás, ami a legálisan történő foglalkoztatást lehetővé teszi, hiszen egyértelmű, hogy ez a munkaerő jelen pillanatban néhány mezőgazdasági ágazatból hiányzik, és nem az ár, és nem a bér miatt hiányzik, hanem egyszerűen azért, mert évente mezőgazdaságból 30-40 ezer ember úgy távozik, hogy itt most beleértem a napszámos munkásokat is. Lehet azt mondani, hogy itt van egy komoly tartalék a hazai cigányság, de bizony úgy látszik, hogy ők is inkább az építőiparban szeretnek dolgozni. Mezőgazdasági munkát nagyon nehéz velük alkalmi munkát leszámítva végeztetni. Ezek olyan problémák, amivel őszintén szembe kell nézni, és érdemes róla populista demagóg megnyilvánulásoktól mentesen hideg fejjel tárgyalni azokkal a érdekvédelmi szervezetekkel, akik azért ezt a munkaerőpiacot az adott ágazatban a legjobban ismerik.
1: Raskó György, köszönöm, hogy elmondtam.
2: Szívesen, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak.

0: meghalok, várj-e a fejed.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben a Cinkotai úton a Rákosligeti határút közelében. A kedvezőtlen időjárás, illetve fakidőlés miatt a BKK több járata módosított, illetve rövidített útvonalon közlekedik. Többek között a 69-es villamos helyett Rákospalota Mávtelep és a Mexikói út között pótlóbusz közlekedik. A H7-es év nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Hétköznapokon este 7:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
3: Köszöntöm Önöket, a Multidéző adását hallják, Kovács Klára vagyok. 2025. június 11-ig repülünk vissza az időben. Ezen a napon jelentette be Debrecen polgármestere, hogy nem a lakossági vízhálózatra csatlakoznak majd Debrecen új akú- és járműipari beruházói, hanem a keleti főcsatornán keresztül a Tisza vizével látják majd el őket felszíni vízzel. Ezen a napon a Spirit FM több-kevesebb című műsorában Rónai Egon Kerekes Antallal beszélget arról, hogy milyen hatása lehet a mesterséges intelligenciának a munkaerőpiacra.
4: Elkészült egy új jelentés méghozzá a mesterséges intelligencia felhasználásával kapcsolatban a PwC-nek köszönhetően. Kerekes Antal a PwC Magyarország technológiai tanácsadásért felelős cégtársa a vonalban, hogy ismertesse velünk, mire jutottak. Jó napot kívánok!
5: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
4: Ugye egy évvel ezelőtt, vagy mondjuk 2 évvel ezelőtt minden arról szólt, hogy jön a mesterséges intelligencia, itt van, kopog az ajtókon, a cégek elkezdtek foglalkozni vele, és jöttek a félelmek, hogy vajon mi lesz a dolgozókkal, a dolgozók munkájával, egyáltalán szükség lesz rájuk. És egy érdekes tendenciaként látszik most az, hogy a leginkább automatizálható munkakörökben is a foglalkoztatás nő, miközben persze ott a mesterséges intelligencia is. Hogy van ez?
5: Így van, érdekes, hiszen sokan azt prognosztizálták, hogy a mesterséges intelligencia majd tömeges munkahely bezárásokhoz fog vezetni. Valójában nem ezt tapasztaljuk, ugye ez a felmérés, amit készítettünk, ez majdnem 1 milliárd álláshirdetést vizsgál meg a világszerte, és abba figyeljük, hogy milyen követelmények vannak a munkavállalókkal szemben, hogyan használják az AI-t a álláshirdetések alapján a vállalatok, és nyilván összenézzük ezt a pénzügyi teljesítményükkel is. És ebből pont azt látjuk, hogy azok a munkahelyek, ahol a AI-jal lehet támogatni a munkát, illetve automatizálni feladatokat. Ezek növekszenek, és az a hipotézisünk, hogy ennek azon a hátterében, hogy azok a vállalatok, akik elkezdik az AI-t használni, és a munkatársaikat támogatják vele, azok üzletileg sikeresebbek, így a végén nemhogy kevesebb munkaerőre van szükségük, hanem még többre. Tehát magát az AI-t nem a létszám csökkentésre, hanem az üzleti siker és ezen keresztül a bevételeiknek a növelésére, új ügyfelek és új piacok meghódítására használják.
4: Ez érdekes, akkor ezek szerint a mesterséges intelligencia hozza azt, amit vártak tőle, hatékonyság, termelékenység növelést, és ez lehetőséget ad a cégeknek arra, hogy bővítsenek, új területeket találjanak maguknak, és ehhez kell megint az ember?
5: Így van, ehhez kell az ember, az fontos, hogy milyen ember kell hozzá, ugye ezt is vizsgálja a felmérésünk, és azt látjuk, hogy nagyon jelentős a munkatársak, a mesterséges intelligenciával támogatható profiloknál a munkatársaknak a skilljegyre, tehát a képességére vonatkozó elvárások változnak elég jelentős módon. Japánba például gyakorlatilag teljesen lecserélődtek ezek már, de a többi országban is jelentős a változás. Tehát más kell tudni a munkavállalóknak az ahhoz, hogy jól együtt tudjanak működni az AI-jal, de hogyha ezt tudják, és ez erre a képességük megteremtődik, akkor két jó hír is van. Az egyik az, hogy a hatékonyságuk, termelékenységük az 3-szor olyan gyorsan nő, mint azok a kollégáknak, akiknek ilyen képessége nincsen. A másik pedig az, hogy többet is fognak keresni, extrém esetekben akár 56%-kal is. Tehát összességében jelenleg úgy látjuk, hogy ez egy win-win helyzetet tud teremteni.
4: Múltkorjában beszélgetve egy fejvadásszal arra a megállapításra jutottunk, hogy valahogy furcsa módon, miközben évekkel ezelőtt az volt az alapvetés, hogy különböző diplomákat tekintettek egy munkavállaló alapkészségének, ehhez képest ma egyáltalán nem annyira fontos számos olyan állásban, ahol egyáltalán lehetne diplomával elhelyezkedni. Sokkal inkább azt kérik, hogy igen, ahogy ön is mondta az előbb, milyen képességei, milyen feltételeknek tud megfelelni papírtól függetlenül a munkavállaló. El fog fogyni a diploma varázsa?
5: Érdekes tendencia ez, a felmérésünkből is ez jött ki, hogy gyakorlatilag csökken a álláshirdetésekben majd 9% pont elég jelentős mértékben a diploma, mint követelmény, tehát nem jelenik meg már annyi álláshirdetésbe. Azt is gondolom, hogy maga a felső oktatás és a képzésnek a struktúrája is át fog alakulni, hogy ott is óriási kihívásokat teremt az AI, hiszen ugye a tanulók ma már gyakorlatilag az AI eszközök segítségével könnyedén tudnak évfolyam dolgozatokat, vagy akár szakdolgozatokat leadni. Tehát azt gondolom, hogy itt majd egy igazodásra lesz szükség a felsőoktatásba. Én nem számítok arra, hogy hosszú távon meg fog szűnni ez a követelmény. Arra számítok, hogy az egyetemek, a felsőoktatási intézmények is együtt változnak majd. A új kutatási metódusokat tesz lehetővé az AI, és nem tiltani kell ennek a használatát, hanem transzparenssé tenni, és úgy megjeleníteni, hogy a embernek a hozzáadott értéke, a hallgatónak a hozzáadott értéke megjelenjen, és akkor szerintem megint vissza fog állni ez a régi
4: ha
5: követelmény.
4: Ennyire szélesen vizsgálták a munkaadók elvárásait. Látszik az, hogy a mesterséges intelligencia készségszintű használata követelmény kezd lenni?
5: Látszik ez, ugye, hogyha teljes álláshirdetési profiloknak a számosságát nézzük, akkor ugye azt gondolhatjuk, hogy nem olyan sok, ugye azt látjuk, hogy régiótól függően 2-6% az álláshirdetéseknek mutatja föl ezt a követ. Ha azt nézzük, hogy ez milyen ütemben növekszik, akkor az viszont elképesztő, és ennek a növekedésnek most nem nagyon látszik a vége, úgyhogy azt gondolom, hogy ez fönn fog maradni, és magas arányt fog elérni. Nyilván most az összes álláshirdetést nézzük, tehát ha innen nézzük, akkor akár egy bányai dolgozó, vagy nem is irodai munkát végző ember esetében is, tehát ha innen nézzük, akkor akár egy bányai dolgozó, vagy

0: európai kontinens úgy tűnik, hogy ebben lemarad, és ez is érdekes, hogy például Lengyelországban duplája ez az aránya annak, amit például Németországban mérünk, tehát hogy Kelet-Közép-Európa, ami pedig egy termelés orientáltabb munkaerőpiacra rendelkezik, erősebb mutatókat produkál, mint Nyugat-Európában több ország, akár Németország vagy Anglia, ahol pedig a szolgáltatási szektorban az AI-nak a szerepe azt gondolnánk, hogy sokkal nagyobb.
1: Vállalatoknak, vállalkozásoknak minden esetre figyelmeztető, amit mond, hogyha a mesterséges intelligencia fejlesztését, annak beépítését elhanyagolják, jó, ráérünk még majd jövőre, majd két év múlva, az óriási versenyhátrányt jelenthet már ma is.
0: Ez így van, óriási versenyhátrányt jelenthet, és nem, nagyon sok vállalat nem számol azzal, hogy az is nagyon sok időbe és erőforrásba kerül, amíg megteremti az AI, vállalaton belüli AI használatnak a lehetőségét, az alapját. Rengeteg ilyen munkánk van, hogy a vállalatok egyáltalán hozzáférjenek üzleti céllal AI-hoz. Ugye az nem egy jó eljárás, hogy az ember a publikusan elérhető AI motorokat használja vállalati célra, és megosztja ott az adatait, a vállalati titkait, hiszen ezek a motorok tanulnak, és nyilván ezt a versenytársak is látni fogják. Ha most valaki ebbe belekezd, akkor is azt gondoljuk, hogy mire a munkatársak megfelelő módon upskillingelve lesznek, edukálva lesznek, a környezet kialakul, az eszközök elérhetővé válnak, az is több mint egy évbe beletelik, és akkor még ugye hol vannak a use case-ek. Tehát ez egy hosszú folyamat, és aki ebben nem lép gyorsan, az mire észrevesz, hogy lépnie kéne, már nem lesz felkészült, le fog maradni.
1: Hát akkor ébresztő mindenkinek. Kerekes Antalnak pedig köszönjük szépen, a PwC Magyarország technológiai tanácsadásért felelős cégtársát hallották. Köszönöm.
2: 2025. június 11-én 242 emberrel a fedélzetén lezuhant az Air India légitársaság Angliába tartó repülőgépe a felszállást követően. A balesetet egy ember élte túl. Ezen a napon a Spirit FM Veszik vagy Isszák című műsorában Rónai Egon vendége Simig János volt, akivel a gyönki borászatról beszélgettek.
1: Műsorunkban most megismerkedünk, mert hogy ez egy borműsor a Simig családi pincészettel, amelynek középpontjában gyönk van, és amelyet Simig János vezet, és aki itt is van a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Kölesd, ha jól tudom, a Tolnai borvidéken a központjuk, és a Szekszárdi borvidéken, meg a Medina Szőlőhegyen vannak ültetvényeik, és hát rengeteg díjuk. Ez mostanában ráadásul elég nagy mennyiségben is érkezett, mert hogy kaptak mindenféle fajtát. Ugye 4 aranyérmet nyertek a Berlinel Weintrofin, aztán itt volt az országos aranyérem, meg Magyarország negyedik legjobb rozéja, a Cabernet Franc 2017-es szintén a legjobb vörösborok között van. Szóval, hogy zúdulnak a díjak. Mi a titok?
3: Hát próbálunk minél jobb borokat készíteni.
1: Na jó, de hát gondolom a többiek is.
3: Hát igen, reménykedünk benne, hogy mindenkinek ez a célja. Nagyon fontos számunkra, hogy egészséges alapanyagból és jó minőségű bort készítsünk. A mennyiség számunkra annyira nem lényeges. Azért az utóbbi években itt a globális felmelegedés által elég kevés csapadékunk is volt, és kevés volt a légkinyerés, viszont nagyon koncentrált és jó borok tudtak így készülni.
1: Az nagyon fontos szempont, hogy ne a mennyiségre nézzen egy borász. Ugye a mennyiség az, amiből igazából a bevétel lesz, de hát lehet az a minőség is.
3: Hát a minősége is lehet kompenzálni, és hogyha jó a minőség, akkor viszont árat lehet valamilyen szinten emelni, és nem egy ilyen alsó kategóriás borokat készítünk, hanem próbálunk azért. Azért azt sem mondom, hogy nagyon drágák lennének, árérték arányban nagyon jó boraink vannak szerintem, és hát itt csak kézi szüretelésben, csak kézzel szüretelünk, és tényleg már ott már leválogatjuk azt, hogy csak az egészséges szőlő kerüljön be a borászatba.
1: Amikor van egy jó bora, azt olvastam egy cikkben, hogy azt gondolta például, hogy majd nem azzal nyer, ami a legutóbbi nagy siker volt, a 2024-es Cabernet Franc-ja, hanem talán a legjobb új bor címet hozzák haza Szekszárdra. Szóval amikor nyer egy ilyen bor, bármelyik is, akkor az emberben az úgy feltolul, hogy hogyan készült, hogy találta ki, hogy hogyan legyenek az arányok, hogy dolgozott rajta, vagy egy

0: A sok közül, és hát persze megyünk tovább.
1: Nem, itt nagyjából mindegyiknél az elején a beérkezett alapanyagnál ott el kell döntenem, hogy mit is szeretnék ebből a borból készíteni. Fejben azért össze kell raknom, hogy a koncepciót, hogy nem minden bornál ugyanúgy készítem, hanem azért össze kell rakni a dolgokat, hogy egy gyümölcsös tételt, egy nagy bort szeretnék készíteni belőle, mondjuk vörösnél például. Úgyhogy ezeknek az elképzeléseknek ott meg kell lenni. És hát igen, ez egy 2024-es, egy nagyon fiatal Cabernet Franc, viszont már nagyon készen is van. Úgyhogy egy igazi gyümölcsbomba.
0: Nem is kell várni, hogy egy kicsikét kerekedjen, ahogy mondani szoktak?
1: Én egy kicsit még várok vele, mert még felfelé szálló ágban van a bor. Most majd egy része már palackban van, de a nagy részét azt most fogjuk majd palackozni, és még itt ugye szivattyúval dolgozunk. Egy kicsit ezek mind megtörik a bornak az egyensúlyát, és kell egy kicsit, hogy pihenjen palackban, és egy kis palack érettségnek is az még pluszba hozzáadódik majd.
0: Ez a csúcsbor, ez a legjobb boruk?
1: A Fran, igen, a Fran.
0: Az hogy van? Minden borász egyszer szerencsés esetben rátalál arra, amit a legjobban érez, és akkor afelé tud menni?
1: Hál' Istennek, a Frannál már a Magyarország top 100 borában is a hatodik legjobb vörösbor volt a Franunk, úgyhogy nagyon sok díjat nyerünk vele. Berliner Weintrophin, Asian Weintrophin, országos arany, regionális arany, úgyhogy ezzel a franokkal nagyon sok díj. Többivel is, de valahogy azzal nyerünk a legtöbbet.
0: Én mondtam az elején két borvidéket, a Tolnait meg a Szekszárdit. Számít az, hogy melyik honnan van?
1: Nálunk nagyon közel van a két ültetvény, mi a határnak a jobb és a bal oldalán helyezkedünk el a két területünkkel. Talán egy kicsivel jobb fekvésű, most nem azért, mert a szekszári borvidék, hanem maga az ültetvénynek a fekvés az egy kicsit jobb adottságú, ami ott van nekünk. De most én úgy rakom ezt a fejbe, hogy Szekszárdon készítem a vörösborokat, és a Tolnain meg most egy kicsit váltunk, itt kiöregedik az ültetvény, új telepítések jönnek be, most megint ki fogunk vágni, hogy most ott meg egy kicsit átkalibráljuk a fehér és a rozé vonalra. Mi több fehér borszőlőt telepítünk, ugye a fogyasztói irány is ez.
0: Hát igen, a fehér bor most jobban megy, mint a vörös, erről már beszéltünk is a mai adásban egy másik interjúban, de arról még nem beszéltünk, hogy a testes borokhoz képest a gyümölcsösebb, a könnyebb borok azok, amik szintén jobban mennek. A testesebb borok igen, valahogy, mintha mennének ki a divatból.
1: Igen. Talán egy fogyasztói váltás is van, hogy egy új korosztály fog belépni a fogyasztók körébe, és ők voltak akik a rozé felemelkedést, ugye volt ez a nagy rozé boom, és akkor most meg még egy újabb korosztály jön, akik meg inkább fehér bort kedvelnek, és a vörösboroknál meg a könnyedebb, gyümölcsösebb vörösborok, amik jobban mennek.
0: Mondtam az elején, hogy Gyönk a központ, ugye ott van a feldolgozó is.
1: Igen, a borászat.
0: De ez egy érdekes helyzet, mert szekszárdi borvidék, és akkor mindenki elmegy a szekszárdi borsorra. Igaz?
1: Igen.
0: Hogy lehet felvenni a versenyt egy jól bejáratott, egy tradicionális, egy hagyományos borászattal, fiatal borászatként, vagy pedig egy kicsikét a fősodorból kieső helyszínként?
1: Hát egy kicsit pont most gondolkoztam el ezen, hogy a pünkösdi rendezvényünk, volt nekünk is pünkösdi rendezvényünk, és hogy azért Szekszárdon ott nagyon elbasszanak, hogy egy 6 és 10 helyszín között is van miből választani, és szétoszik. Mi meg egy 40 kilométerrel arrébb vagyunk, és egyedül voltunk nyitva, és hozzám meg ugye a Tolna megye északnyugati részéből érkeznek az emberek, úgyhogy lehet, hogy ez nem is egy rossz irány, így, hogy itt meg csak hozzám tudnak igazából.
0: Igen.
1: Eljönni. Nem baj az, hogy egy kicsit kívülállók vagyunk néha.
0: Igen, ez érdekes. Nézzük úgy, hogy hát ott ez a központ, és kész.
1: Igen. Lehet ők a kívülállók, és nem én.
0: Hogyha valaki mégis arra jár, hogy bármennyire is kívülálló, akkor hol keresse végül is önöket?
1: Hát... Nehéz, mert nekünk nincsen állandó nyitva tartásunk, az én telefonszámot bármikor lehet hívni, ugye...
0: De azért azt ne adjuk meg itt a rádióban.
1: Igen. Meg itt a közeli éttermekbe, boltokba kaphatóak a boraink. Nagyobb áruházrendben is jelen vagyunk, és próbálunk nagyobb szortimenttel is képviseltetni magunkat, hogy azért elérhetőek legyünk több helyen is.
0: Azt mondják, a tolnai borvidék legjobb rozéját és a Szekszárdinak a legjobb Cabernet Franc-ját készítették el, úgyhogy hogyha ilyet látnak Simig néven, akkor bátran nyúljanak a palack után.
1: Önök így van, a rozét mindenképpen érdemes. Köszönöm szépen.
0: Ugye, a rozét mindenképp. A Simig családi pincészet tulajdonos, a Simig János volt itt velünk. Minden jót!
1: Köszönöm a beszélgetést, minden jót!

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Június 12-e a gyermekmunka elleni világnap. A kezdeményezést a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet indította útjára 2002-ben. Célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek alapvető jogaira, valamint a kizsákmányolás és az illegális gyermekmunka elleni küzdelem fontosságára. 2025. június 12-én a Spirit FM Veszik vagy Isszák című műsorában Rónai Egon Angerman Lászlóval beszélgetett a grill szezon legjobb borairól.
2: Itt a nyár, ezt gondolom nem kell részleteznem, hogy mit jelent nagyon sok ember számára, aki a szabadban szeretne enni, inni, jól érezni magát, mondjuk sütögetni kint a kertben, grillezni, akár bográcsolni. Szóval itt sok minden nyílik meg azzal, hogy kitör a jó idő, és hát ehhez adunk segítséget itt a borműsor végén Angerman Lászlóval, öcsivel, ahogy a szakmában ismerik, aki az egyik legnevesebb szomeliép. Jó napot kívánok, örülök, hogy itt van.
3: Jó napot kívánok.
2: Szóval, hát nehéz ez, mert hogy annyi félét lehet sütni, főzni a szabadban, hogy igazából nehéz kérdés az, hogy és mit ígyunk hozzá, mert hát bármit. A bármihez bármit. De hogyha egy kicsikét célra tartunk, és mondjuk arról beszélünk, hogy a szokásos, hagyományos, magyaros bográsban főlő ételek, a paprikás krumpli, a különféle pörköltek, egy gulyásleves, ezek mit igényelnek?
3: Hát remélem, hogy aztán mindenki tudja, hogy ezek az ételek legjobban talán az egri, vagy éppen a szekszárdi bikavérrel működnek. Ha véletlenül kicsit kevesebb a hús, és még több a zöldség, akkor nem baj, hogyha mondjuk kadarkát iszik az ember mellé, vagy éppen egy jó kékfrankost mátrából. Én ezt a hármat szoktam ezekkel kombinálni, illetve nagyon-nagyon fontos, az én receptem mindegyikében szerepel, hogy ne csak a pohárba, hanem a bográcsba is öntse az ember a bort.
2: Igen, de hát itt ez egy nagyon fontos kérdés, amit most felvet, mert egy csomó étel egyenesen követeli azt, hogy legyen benne vörösbor. Egy jó marha pörkölt vörösbor nélkül, hát mit ér az? De nagyon sokan ilyenkor a 500 forintos lőrét öntik bele, mondva, hogy az oda pont jó. Elrontjuk az ételt vele?
3: Természetesen. Hát ez olyan, mint egy rossz fűszer, egy rossz alapanyag. Tehát, hogyha az ember a legrosszabb paprikát vásárolja a lecsójába, akkor az nem lesz finom ízű. Ugyanilyen a fűszerek is. Tehát, hogy ez egy plusz csavar rajta még, amitől még egyel szebb és finomabb és izgalmasabb lesz. Én mindig azt gondolom, hogy az a legjobb, meg azt is tanították nekem, hogy amit megiszol, azt ugyanúgy főzd is bele, mert hogyha az ember esetleg kétsége lenne, hogy nem lesz jó együtt a borra, de jó lesz, mert hogy már benne van, ott az íz plusz találkozik a borral, amit a poharadba is töltöttél, tehát mindenképpen egy tökéletes kombináció.
2: Hát azaz, hogy ne kíméljük meg a jó bort attól, hogy beleöntjük az ételbe, mert hát végül is az is megadja az ízét az ételnek, és hát igen. Az ember néha elgondolkozik rajta, hogy milyen kár érte, hogy ezt csak úgy beleöntjük, ahelyett, hogy a pohárba öntenénk. De akkor ne fájjon a szívünk, ugye?
3: Nem, két üveget kell venni, amíg az ember elkészíti, az egyiket megissza kedves feleségével, párjával, barátaival,
2: hát igen.
3: Picit önt, egy-két decit önt az ételbe is, és a másodikat meg akkor el lehet fogyasztani majd, amikor az ember ki is tálalja az ételt.
2: Az, hogy változnak a borfogyasztási szokások, az a mi étkezési szokásainkhoz fogyasztott borokon is látszik?
3: Én azt gondolom, hogy igen. Én azt vettem észre az utóbbi időben, hogy saját tapasztalatok szerint, bár a fröccs az még mindig nagyon-nagyon menő, és amúgy azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy nagyon hasznos, az ember valahogy a nagy melegekben elfelejt vizet inni, csak bort. Ha kettőt kombinálja, akkor biztosan, hogy sokkal tovább bírja az egész napot, illetve a másnapot is, kevesebb fejfájással, vagy éppen fejfájás nélkül. És amit magamon észrevettem, hogy újabban nem csak én, hanem az emberek körülöttem is nagyon-nagyon sok pezsgőt isznak. És szerintem ez egy jó dolog, mert hogy azt lehet tényleg télen, nyáron, éjjel-nappal, bármikor inni, és nagyon jó hírem van, nagyon finom a grill ételekkel is. És nem csak a halakkal, a klasszikus grill halakkal, vagy grill zöldségekkel, hanem jól tud működni egy olyan barbecue hússal is, mondjuk egy érettebb pezsgő, amit az ember nem gondolt volna, de mindig az a legjobb tapasztalás, hogy az ember ki is próbálja. És akkor nem kell nekem vagy önnek hinnie, hanem megnézi egy érettebb somlói pezsgő, fú, tök jó lesz az én kis grill halammal, vagy egy grill malacommal, akár még egy barbecue szósz is ráfér, jól fog működni ezek a kis buborékok, még felpesdítik az ételt, illetve kicsit még, még jobban szétszedik a húsokat, és amíg egy vörösbornál a tannin segít megemészteni, illetve még puhábbá, könnyebbé tenni, addig a buborék lesz a mi kedves barátunk.
2: Segítsen nekem, mert nem tudom pontosan, de legalább egy évtizede az egyik vezető szomelé, hát bajnoka is ennek a műfajnak, de lehet, hogy rosszul lövöm be az időtartamot, és már régebben. De azért vetem ezt fel, mert hogy szerintem egy szomelié is, ahogy változik a világ körülöttünk, ahogy változnak az ízek, vagy változik az ízlés, kénytelen újra tanulni egy csomó dolgot, ugye?
3: Így van.
2: Mi az, amit mostanában? Mert muszáj volt, lehet, hogy magától is érdekelte volna, de mert hogy változik a világ, meg kellett tanulnia.
3: Nem fog tudni belekeverni az alkoholmentesített borokba, meg a...
2: Nem jutott eszembe, de jó ötlet.
3: Na ezeket én igyekszem a nagyon-nagyon muszáj ajánlani embereknek, akik nem tudnak más csinálni, csak vezetni, azok igyenek ilyet, meg tényleg első a biztonság. Ami viszont, hogy ténylegesen mit tanulunk és hogyan tanulunk, akár kezdhetnénk a hisztamin intoleranciával, kezdhetnénk a mindenféle gluténmentes, vegánok, stb. Ez ugyanúgy kihatással ránk is, illetve a borok világára. Az emberek egyre inkább azon kívül, hogy biobort vesznek, most már vegánbort vesznek, meg most már egyre inkább van ilyen is, hogy akkor hisztaminmentes bor, és stb. Ezeket nekünk meg kell érteni, és tudnunk kell mindenre reagálni, mert hogyha butának nézzük úgymond az ügyfelet vagy a vendéget, akkor az nem egy jó ómen. Sem az ételünk, sem a saját magunk számára. Úgyhogy a kérdésére válaszolva azt hiszem, hogy ezeket az új csoda dolgokat kell nekünk is beépíteni a tudásunkba, illetve tudjunk reagálni minden egyes felvetett kérdésre, hogy van-e ilyen opció. Igen, van. Mindenre, akár a saját munkahelyemen is, vagy éppen otthon, hogyha jönnek egy barátok, mi erre tudunk készülni, és van erre opció, hogy az ember olyat igyon, amilyen problémája esetleg adatik neki.
2: Csak hát ehhez is körültekintés kell, és ismerni kell azt, hogy mi van a polcokon, és mi micsoda. Ugye a boltok azért ezügyben kevésbé kényeztetnek el minket, mint a szakemberek.
3: Szerintem karkarültve jár mind a kettő, de nem kell feltétlenül TikTokról, vagy éppen YouTube-ról tájékozódni, de sok esetben tud segíteni, mert vannak olyan karakterek, akik ténylegesen azon kívül, hogy ők saját magukon tapasztalják ezeket a dolgokat, azon kívül ténylegesen jókat is mondanak, illetve sok esetben még mondjuk orvosilag is jártas a dologban, tehát ténylegesen úgy ajánl, vagy úgy mond bármilyen bort, hogy az tényleg finom, és tényleg szabad neki olyat inni.
2: Mi pedig most azt tanultuk meg Angerman Lászlótól az előzőekben, hogy ne csak a pohárban legyen minőségi bor, hanem az ételben is, és hogyha ugyanazt használjuk az ételben, mint a pohárban, akkor ráadásul az íz, az illat, az egésznek a hangulata, az atmoszférája is egységes lehet. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Angermann Lászlót hallották, egy bajnok szomeliét és néhány jó tanácsát. És ez volt már a borműsor. Egy hét múlva jövünk ugyanebben az időben, akkor is remélem, hogy találkozunk. Viszont hallásra.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: 2025. június 12-én járunk. Az amerikai kereskedelmi minisztérium bejelentette, hogy az acélból készült háztartási gépeket, például a hűtőszekrényeket és a mosogatógépeket hamarosan új 50%-os vámmal sújtják, ami újabb lépés volt az elnök által vezetett kereskedelmi háborúban. Ezen a napon a Kultúrában Rónai Egon Ludwig Orsolyával beszélgetett Közép-Európa irodalmáról.
2: Ludwig Orsolya, a Libri Marketing és Kommunikációs igazgatója a vonalban. Szerbusz, Orsi!
3: Szia!
2: És hát egy együttműködésről és ennek kapcsán egy csomó különlegesen kiemelt közép-európai könyvről fogunk tudni beszámolni.
3: Nagyon izgalmas lesz, mert a mi olvasás éve kampányunkban amúgy is célozzuk azt, hogy különböző régiókat bemutassunk a könyvek által, vagy a könyvek történetek elemeként, és ebben a közép-európai régió érdekes módon úgy került elő, hogy ezt elvileg kellene ismerjük, de rájöttünk, hogy valószínűleg túl közel van, nem látjuk a fától az erdőt, vagy nem is tudom, de rengeteg minden találtunk még, ami nem feltétlen közismert, vagy pedig már akkora klasszikus, hogy újra érdemes elővenni, mert már így picit talán el is felejtettük. Úgyhogy együttműködésben a MOL Új Európa Alapítványával most boltjainkban, illetve online felületeken is közép-európai szerzőkre, könyvekre és az egész régió irodalmára hívjuk fel a figyelmet.
2: Látom, hogy itt van Bán Mór Hunyadia. Na, arra most nem kell felhívni külön a figyelmet, mert az ott van az emberek fejében mégis, hát ahogy hírlik, a könyvesboltokban is hát nagyon szépen fogynak ezek a könyvek.
3: Igen, nagyon sikeres egyértelmű, és hát azért az, ami összeköti a közép-európai nemzeteket, az persze a történelme is, és pont Hunyadiék kora az egy olyan időszak, ami hát ott aztán tényleg nem számítottak a határok, ott jött a török, tehát az mindenkit érintett. És hát nyilván emiatt ugye magát a sorozatot is játsszák több országban, Bán Mór szerzőt is ismerik már a Hunyadi sorozatával, tehát ez a sorozathoz született, úgymond rövidített könyv, ez is óriási népszerűségnek örvend.
2: Ez ugye úgy van, hogy van ebből 12, lesz majd 14 ebből a sorozatból, a Hunyadiból, és ebben még nincs benne Mátyás. Nekem volt módon Bámorral pár nappal ezelőtt beszélgetni, és mondta, hogy hát van egy olyan pár ezernyi darab cédulája a következő sorozathoz, ami Mátyás király, neki kellene veselkednie. Ez meg, amit most ajánlottál, a Holló felemelkedése, ez ugye ebből a filmből készülő regény változat, tehát a forgatókönyv lesz regényesítve talán.
3: Igen, ez lett regényesítve, tehát ez elérhető a könyvesboltokban már. Itt az történt, igen, hogy abból a hosszúból, aminek igazából még az a kettő is része, ami önmagában nem készült el, ebből készült a forgatókönyv, és utána a forgatókönyv mentén, de azért annál egy kicsit bővebben született meg ez az egy kötet.
2: Milyen furcsa története van ennek az írott anyagnak, nem? Mennyire különleges ez így? Tehát oda-vissza készül belőle mindenféle.
3: Igen, és az az érdekes, hogy lehetne azt mondani, hogy Bámornak ez az életműve, de hát nem, mert hogy tényleg annyira gazdag az életműve, hogy, és bízunk benne, hogy még nagyon sokat fog tudni írni, hogy ez, ha neki áll Mátyásnak, és akkor megnézzük még az egyéb alkotásait, hát azért nagyon-nagyon gazdag életmű ez, aminek persze kiemelkedő eleme az a Hunyadi sorozat, de én bízom benne, hogy még sokat olvashatunk tőle.
2: Hát van neki az Ezer rege sorozata például, hát azok a regék is visszavisznek minket a magyar őstörténetbe, úgyhogy igen, nagy kutatója a történelemnek, és nagy megírója ezeknek a meséknek. Na de mit van még?
3: Teljesen jó az, hogy Bámor könyveivel indultunk, mert hogy ő történelmi történeteket szeret írni, legyen ez a közelmúlt történelmi, mint a Lilafüredi karácsonyban, vagy ugye a még korábbiak, mert hogy igazából ez a történelem az, ami a közép-európai nemzeteket leginkább összeköti, a hasonló megélés bizonyos hatalmi háborús helyzetekről, szabadságról, helykeresésről, tehát hogy ez az, ami bennünket összeköt, és hát ebben aztán tényleg lehet találni a környező országokból izgalmas írásokat, például Milan Kundera, a Lét elviselhetetlen könnyűsége, ez abszolút klasszikus, a cseh szerző filozófiai, történelmi, politikai eszmefuttatásokkal tarkított regénye, hát tényleg ezt a közép-európai lét keserédességét, kettősségét fogalmazza meg, írja le. Egy történet, egy férfi és egy nő szerelmi története, ami a 68-as prágai tavasz politikai viharában bontakozik ki, és hát nyilván a két főhősnek a története, a szerelme és aztán a konfliktusai állnak a középpontban, de az a környezet, ahol ez játszódik, hát elég rányomja a bélyegét arra, hogy mi történik velük is, meg hogyan lehet ezt bemutatni. És hát így, az elviselhetetlen könnyűség, hát egy elég filozófikus kérdést vet föl.
2: De ne ijedjenek meg azok, akik nem találkoztak vele a címe miatt, mert hogy egyébként a könyv egy nagyon olvasmányos, nagyon finom munka.
3: Aztán hát ajánlhatunk egy másik nagyon érdekes könyvet, bevallom, ezt még én sem olvastam, pedig szeretem a környező országok irodalmát. Szilveszter Lavrik, az utolsó Count Kábárónő címmel írt a 20. századi közép-európai történelemben játszódó történetet Czóbel Margitról, aki milyen utolsó Count K. időbeli bárónő szerepel a már kommunista időkben, és egy ifjú kommunista azt a feladatot kapja, hogy figyelje meg a bárónőt, és jelentsen róla. A bárónő pedig hát bár átlát a helyzeten, de mégis beengedi ezt a fiatalt a könyvtárába, a műtermébe, megosztja vele az emlékeit, és ezáltal ez a fiatal is elkezd változni, és végül a bárónő történetének és az egész térségnek gyakorlatilag a krónikásává válik.
2: És hát ráadásul a bárónő egy élő személy, akinek igen, a sírja megtekinthető most is, akinek a kastélya most is áll, tehát nem minden fantazmagória ebből a történetből.
3: Ahogy egyébként ugye Bánmór könyveiben sem, tehát én azért szeretem ezeket, vagy az összes könyv, amit most említünk, mert a történelmi fikció, mint olyan, valójában ez az, ami a legjobban emészthetővé, meg átérezhetővé teszi a történelmet. Ugye erről beszéltünk már korábban, hogy most a történelmi tények, azok hogyan tények. Ugye győztesek írják a történelmet, azért van szubjektív megélése is egy-egy objektív eseménynek, tehát az szerintem nagyon jó, hogyha valós alapokon, de azért a fantáziának teret engedve írunk, vagy olvashatunk történeteket, mert így sokkal jobban lehet érzelmileg azonosulni, és hát jobban is emlékszünk rá.
2: No, hát látok itt, mert kaptam egy listát, hogy mik vannak itt most a kínálatban. Például Stanislav Lemtől egy fantasztikus regény. Fantasztikus maga a regény is, de a műfaja is, a fantasztikus irodalom műfaja. A Solaris, ez nagyon sokszor idézett könyve.
3: És itt most nem történelemről beszélünk, vagy hát ki tudja, hogy lesz ez valaha történelem, mert ugye hogy a jövőben játszódik, és arról szól, hogy egy pszichológus, a főhős megért játszódik, és arról szól, hogy

0: itt hívja elő, és hát nyilván őrületbe kergeti ezáltal az embereket. Ez maga a cselekmény, ez a különös űrtörténet, de hát ezáltal meggondolhatjuk azt, hogy a tudás korlátaival és az emberi lélek kiismerhetetlenségével hogyan lehet megbirkózni. Ő ezt dolgozza fel. Egy fantasztikus lengyel szerző, tényleg fantasztikus története.
1: Találtam itt verseket, Szőcs Géza verseit, az erdélyi magyar irodalom egyik klasszikusa mára már, és hát ez egy vaskos, gyakorlatilag életmű mértékű kötet.
0: Ez gyakorlatilag egy, igen, 700 oldalnyi lírai anyag, erre szokták mondani, hogy szinte fegyvernek minősülő tárgy, de ezt azért csak viccből mondtam, mert valójában egy csodálatos kötet, valóban kell hozzá muszkli, hogy ezt hosszú ideig tartsuk, de hát szerencsére a verseket lehet darabokban is olvasni, vagy könyv, vagy asztalra is le lehet tenni. De ez egy nagyon komoly gyűjteménye Szőcs Géza, ugye erdélyi magyar irodalom meghatározó alakja, és irodalomszervező is volt ő. 2020-ban sajnos elhunyt, és 23-ban jelent meg ez a születésének 70. évfordulójára összegyűjtött vaskos kötet, melyben aztán tényleg hát gyakorlatilag az életművét gyűjtötte össze a kiadó, és tavaly a Libri Irodalmi Díjakon emlékdíjat is kapott ez a kötet, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá.
1: Méltán és okkal. Wilhelm Dalok, Tolnai Ottó munkája. Na ez vers meg regény egyszerre.
0: Igen, ez egy nagyon különleges kötet, mondjuk így, egy versekből építkező regény. És ami érdekes, hogy Wilhelm, ez a fogatlan félnótás már egy korábbi kötetében is felbukkan, de akkor még csak mellékszereplőként, és utána itt ebben a kötetben pedig már ő a főszereplő, és hát ez egy történelmi krónika, egyben egy ilyen lírai reflexió is a múlt sebezhetőségére, a reményre, egy nagyon érdekes vajdasági történet.
1: Én nagyon sajnálom, hogy Jancsó Miklós ezt nem filmesíthette már meg, mert hogy igazán neki való, igen, a fogatlan félnótás, a vak végtibi, a lábatlan barát, meg egyáltalán ez az egész létező, nem létező világ, ez teljesen Jancsói számomra.
0: Hát ezt kíváncsiak vagyunk, hogy vajon lesz-e egyszer film majd Viski András Kitelepítés című könyvéből, mert szerintem azért abban is van filmes anyag, de hát erről a nálam jártasabb forgatókönyvírók, vagy egyáltalán jártas, mert én nem vagyok jártas, forgatókönyvírók kellene, hogy nyilatkozzanak. Ugye Viski András Kitelepítés című kötete is Libri Irodalmi Díjat kapott tavaly évben, ez volt a Határon túl legnépszerűbb kötet, és ez 15 éven keresztül írta Viski András saját életéből merítve az elemeket ehhez a könyvhöz. Ugyanis az 56-os forradalom után az édesapját börtönre ítélték, ráadásul 22 évre, és teljes vagyonelkobzásra, míg az édesanyját a 7 gyerekkel együtt, melyek közül a Viski András a legfiatalabb volt, hát őket kitelepítették a Dunadeltával határos Baragánszcsepe egyik lágerébe. Ez konkrétan egy szovjet mintára létrehozott munkatábor volt, és hát itt engedték életüket. És az egyetlen kapaszkodójuk az a szerencsés módon náluk maradt Biblia volt, amiből az édesanyja minden nap felolvasott. És aztán így ebben a lelkületben kellett felnőjénie Andrásnak is, és aztán szabadultak persze, de hát nyilván jelentős nyomot hagyott az egész család életén, lelkületén az, hogy így szétszaggatták őket gyakorlatilag, fizikailag, lelkileg, minden formában.
1: Most már van dráma is egyébként ebből a műből, tehát hogyha úgy találkoznak a kitelepítéssel, ez ugyanaz, csak hát ez az eredeti alkotás.

0: Igen. És tényleg egy nagyon-nagyon megrázó kötet. Valójában itt Erdélyben nyilván nagyon sok hasonló történetet lehet találni, de én azt gondolom, hogy ha végig gondolunk bármelyik közép-kelet-európai ország történelmén, akkor ott azért vannak ehhez hasonló történetek, még akár az egész közelmúltban is, ugye Ukrajnából menekülő emberek, vagy hogy hova kerültek és hogyan szakadtak szét családok. Tehát ez sajnos megint csak jellemző a mi régiónkra, hogy ilyen történetekben nem szűkölködünk.
1: És akkor csodálkozunk azon, hogy legjobb esetben önmagunkon mosolygunk, és ez a közép-európai irodalom, legyen az magyar, román, szlovák, bármilyen féle is, ez egy kicsikét ilyen szomorkás valahogyan. Még ha mosolyog akkor is. Hogy lesz ez a Libriben? A boltokban hogy lehet megtalálni az akcióban szereplő műveket? Mert ugye ezt tekintsük úgy, mint egy akciót.
0: Hát végül is egy kiemelés, tehát egy olyan szempontból promóció, igen, hogy a figyelmet felhívjuk rájuk, és 10 üzletünkben külön kiemelést is kapnak, tehát ez azt jelenti, hogy bizonyos jól látható polcon elhelyeztük őket, de online formában is megtalálhatóak a weboldalunkon is, illetve social médiában is felhívjuk rájuk a figyelmet, de én biztatnék mindenkit, hogy kérdezzen a munkatársainktól, rendkívül felkészültek, és érdekelje őket a mi egészen közvetlen környezetünk kultúrája és irodalmi öröksége is. Én nagyon szeretek világirodalmat olvasni, nagyon szeretek egészen távolról is olvasni, és most én magam is kedvet kaptam, hogy most visszajöjjek és ilyen közelről olvassak.
1: Jó olvasást neked is, meg mindenkinek, aki hallgat minket. Ludwig Orsolyát hallották, a Libri marketing és kommunikációs igazgatóját. Szervusz, Orsi!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Lapozzunk néhány napot a naptárban, 2025. június 16-ára ugrunk, amikor is a fővárosi önkormányzat bejelentette, hogy a Szivárvány Misszió Alapítványa a partnerségben rendezi meg a Budapest Pride-ot önkormányzati rendezvényként. Ezen a napon a Spirit FM húzós című műsorában Rónai Egon Gál Völgyi Jánossal beszélgetett.
2: Gál Völgyi János, színművész. 20 évig a Thália, majd 20 évig a Madách Színház tagja volt. A Gál Völgyi Show és a Heti Hetes sztárja, a Csini Baba főszereplője, volt rádiós műsorvezető, tanított színészmesterséget. Jelenleg a Játékszínben, a Rózsavölgyi Szalomban és Pintér Béla társulatával az Átriumban játszik. Kossuth és Jászai Mari díjas, Tiszti Kereszttel kitüntetett művész, Budapest díszpolgára, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja.
3: Azért éreztem, hogy fontos hozzátenni, hogy számomra egy remek barát, mert kérdezted, hogy miről fogunk beszélni, és mondtam, hogy fogalmam nincs igazából, csak most volt a szülinapod, felköszöntöttelek, válaszoltál, és erő jutott eszembe, hogy milyen régen beszéltünk, és gondoltam, ne csak én örüljek, ha beszélünk, hanem örüljön a nyilvánosság is, úgyhogy szeretettel köszöntöm.
4: Köszönöm szépen. Meg milyen rég volt születésnapom? Tavaly.
3: Hát már tavaly, meg egy hete. Igen, ahhoz igen, képest, igen, ahogy igen, mi most igen, beszélgetünk, egy kicsit később kerül majd a nézők elé. Sóhajtottál egy nagyot az előbb, amikor a születésnapodat még adás előtt szóba hoztuk. Utálod?
4: Nem, dehogy is utálom, csak az ember úgy megdöbbent, tudod. Akkor ültem aznap reggel, és csodálkoztam, hogy élek, meg nem tudom én mi, akkor az egy gyönyörű dolog jutott eszembe, hogy olyan ez, mint amikor az ember fiatalon van egy nagy térkép, és azon a térképen elindulsz valahogy, és annyi út, mehetsz jobbra, balra, föl a hegynek, le, és akkor ezt csak elérkezel egy utcába, aminek ott a végén egy téglafal, és oda, és előbb-utóbb oda fogsz érni, most már méterek választanak el, még egy kilométer. Ezt meg kell mondanom, megmondom a lányainak, ne nézzék, mert ezt nem szeretik, ezt a témát, de ez egy olyan kor, amikor az ember úgy rácsodálkozik, hogy hát nagy dolog, hogy itt vagyok, meg itt vagyok veled, de hát egy tisztességes költő ilyenkor már tüdőbajban 8-szor meghalt régebben, úgyhogy...
3: Nem megjött a vonat.
4: Hát, de jó, most nem, hogy csak...
3: Szifiliszről nem beszélünk ebben az összefüggésben.
4: Igen, de abban legalább volt valami. De hát...
3: Nem, abban se. Szóval félsz ettől? Mert a téglafaltól?
4: Attól nem, mert egyszer beszélgettem egy általam nagyon tisztelt nagy művésszel, akit én nagyon becsültem, és nagyon okosnak tartottam, és akkor azt mondta, hogy Jancsikám, elmondom neked, mi van a halál után, mondom. Igen, mondját, hát mondom, most végre, azt mondta, semmi. Tehát ettől az amitől az ember, nem ettől, a hogyantól. De amúgy, én ugye nekem egyszeresen mondtunk, beszélgettünk itt előtte 3-4 mondatot, hogy nem akarunk erről beszélgetni, akarunk beszélgetni, hogy egy pillanatra megérintett a dolog, és tényleg nincs az égvilágos, lekapcsolják a villanyt. Úgyhogy most itt beszélgetünk, és lekapcsolják a villanyt, azt mondod, vagy államszünet van, és visszakapcsolják, vagy itt maradunk a sötétben, és nem látjuk egymást.
3: 2 éve te megijesztettél minket, akkor áramszünet volt, és
4: igen, kapcsoltál? Igen, akkor semmilyen, 3 napig valahol jártam, valahol biztos voltam. Hát állítólag, most olvastam egy, de ezek olyan hülyeségek, valami sumér sámán alsóról valaki egy ilyen sámán azt mondta, hogy tulajdonképpen ez, amit most megélünk, ez egy álom. Tehát én azt álmodom, hogy itt ülök Rónai Egonnal, és te meg azt álmodod Rónai Egon, hogy itt ülsz a Gálvölgyi János, és beszélgetsz, de ez egész nem létezik, mert ezt most mi ketten álmodjuk, meg akik kinülnek, az meg azt álmodják, hogy itt ül benne ez a két munka. Tehát, és aztán...
3: Ez a varázsgomba.
4: Én nem próbáltam még, de valami, de hát az ember, ha hisz valamiben, akkor ez egy nagyon jó dolog.
3: Azt mondod, hogy arról ne beszéljünk, de arról beszélhetünk, hogy az rajtad fogást talált, az a 2 évvel ezelőtti állapotod? Tehát te azért eléggé tudtál félni korábban is a betegségektől.
4: Hát, hogy mondjam neked, de olyan betegségektől féltem, ami nem megfogható. Tehát az ember megvágja a kezét, az egy tiszta ügy. Édesanyám nekem ápolónő volt a 19. STK-ban, és akkor nyári gyakorlat volt, akkor voltam ott kedves nővér, tehát a sebészettel. Én simán bekötöz, Isten ments, hogy megvág magad, engem a vér nem itt. De amikor azt mondja, itt ben valami, na az azt tud. Na mindegy, ez meg egy fertőzés volt, amitől rettegek kicsi gyerekkorom óta, ezt most megtapasztaltad te is, kollégával kezet fogtam, fertőtlenek után, de hát nézd, mindenkinek van egy forgatókönyve, szerint 56 éves vagyok, 56 éves vagyok a pályán, rengeteg forgatókönyvet láttam, és az ember mindig megkap egy, mennyi szerepem van benne. Na nézzük, mi a vége. Hát még ez az utolsó.
3: Még van szöveg.
4: Még rengeteg szöveg. Remélem.
3: Ez előbb ez egy ilyen freudi elszólás volt az 56 éves, vagy nem, 56 éve vagyok a pályán. Ami azon kívül van, a pályán kívül, az olyan sokat nem számít?
4: Hát dehogy nem, hát hogy ne. Ha nem lenne a pályán kívül, akkor a pálya sem lenne. Tehát ha nem lenne, és akkor én ezeket, most nézném ezt a műsort veledegom, és hallgatnám ezt a Gálvölgyen, na most anyukám, kapcsoljunk el, mert most jön a... Szóval, hogy ha nem lenne az a családi hátterem, tehát a lányai meg a feleségem, akkor nem ülök itt, meg nem tudom, vagy nem tudom, de nekem kellett, vagy kellett ahhoz, hogy én most itt ülhessek.
3: De mindjárt 60 éve vagytok.
4: Együtt. Ne, 50.
3: Együtt, tudom, igen.
4: Soha, több, mint, ja, úgy igen. Hát
3: az, 60, azért az...
4: 66 év óta ismer, 66 óta, te nem 1800, 1966 óta ismerjük egymást, igen. Hát ez egy hosszú-hosszú kapcsolat, amiben az a, hogy annyira benne van az ember a másikban, hogy a másik fele.
3: Sosem voltál kijebb a kapcsolatból?
4: Igazán nem. Az ember, hogy mondjam neked, ehhez az kell, hogy kell egy nagy, hát az én pályám, meg pláne kell egy nagyfokú tolerancia, hogy nincs ünnepnap, nincs karácsony, nincs vasárnap, nincs születésnap, mert éppen az embernek 2 előadása volt, vagy 4 előadása volt, hogy a gyerekek úgy nőttek fel, hogy én elképzeltem, hogy szombaton, úgy képzeltem, hogy holnap vasárnap reggel föl kell, korán mindenki, és megyünk ki az állatkertbe, ott tologatom büszkén, és aztán másnap aludtam délig, mert olyan fáradt voltam, hogy na, tehát nem minden úgy alakult, hogy az ember elképzelte, de most így a vége felé úgy néz ki, hogy nem volt hiába való a dolog.
3: Az a nagyon furcsa ebben, hogy ha jól tudom, akkor a feleséged szintén színésznő akart lenni.
4: Igen, igen.
3: És
4: igen.
3: Hát valójában ő támogat téged abban, hogy az ő álma is megvalósuljon azzal, hogy te színész sztár lettél. Hát, miközben ő is megtalálta a színház világában a magáét, tehát hogy nem biztos, hogy kellett pótlék neki.
4: Nem, és ez hogy ő támogat, ez így nem, ez innen fedi a valóságot.
3: Na jó, ellened biztos nem volt.
4: Nem, ő próbálkozott vele, és kiderült ez a bizonyos színész alkat. Ádám Otto azt mondta neki, hogy maga nem színész. És aztán ő se tudta, én se tudtam sokáig, mi ez a színész alkat valaki, hogy én például itt most már nem játszom az eszemet, ha megkérsz, hogy mondjak el egy verset, talán el tudok mondani, de én olyan szégyellős voltam, vagyok a mai napig, hogy amikor átkerültem, és akkor most megint nem a reklámhelye, ugye a Pintér Béláékhoz, én olyan zavarban és olyan gátlásos voltam, hogy na, ha azt mondod, hogy a Népstadionban, ahol most, ugye nekem mindig május 26-án van, igen, a születésnapom állapodjuk meg, mindig május 26-án van, de ez mindig úgy jött ki, hogy vagy 25 vagy 26 egy gyereknap volt, illetve Szúr, amire te még emlékszel, színészek, és akkor nekem a szülinapom kim volt mindig a Népstadionban. Az, hogy 70 000 emberben akkor annyian voltak, én ott simán, de az, hogy három ember előtt elmondjak valamit, vagy vágjak egy grimaszt, abba én belehaltam. És a mai napig borzasztó gátlásos vagyok ilyen értelemben.
3: A Pintér Béla dolog az izgalmas. Ott ragadjunk is meg egy kicsikét. Ez egy másik fajta színház, mint amivel téged azonosítottak, igen. És egy másik társaság, mint akikkel korábban együtt játszottál. Tehát szerintem ott rengeteg új arc fogadott.
4: Mindenki szinte. Nekem annyira nem volt úgy, hogy ugye én láttam előadásait, de épp a Bélával beszélgettünk a születésnapom alkalmából, hogy én nekem borzasztó fura volt az első, hát mit meg neked, nem túlzok egy év. Szóval olyan görcs volt bennem, mert olyan, most megint csak a kapcsoljunk el anyukám, tehetséges fiatal kollégákat láttam, egészen más módszerre dolgozni, mint hogy én megszoktam az előtte 52 évben. Tehát én azt, hogy én példány a kezemben, egy utolsó ide letettem, tudtam a szöveget, és akkor én aztán jöttem. Itt meg azt láttam, hogy az első próbám már mindenki szöveg, és akkor még az emberben van egy görcs, mert az, hogy az embert úgy hívják ma már, és ennyi év után hadd legyek nagyképű, mert valaminek kellett lenni, hogy én eljussak idáig, hogy azt mondják, hogy megjött ez a nagyképű, ez a felt nagyképű, minden díja van, meg mi, hú, de nem is jó. Jézus, hogy jaj, hogy megfeleljek, nekik megfeleljek, mert az borzasztó lett volna, ha azt látom, vagy tapasztalom, hogy ezt, abba belehaltam.
3: Ez valódi kockázat volt így utólag, vagy hozzáképzeltél egy ilyen terhet?
4: Biztos, hogy hozzáképzeltem, de ez olyan hozzáképzelés, mint hogy bemegyek este a színpadra, a mai napig, ugye játszom a Bélán, játszom a Rózsavölgyiben, mindig van bennem egy ilyen, hogy jaj, ha nem lenne, akkor kell lenne bemennem, érted? De csak addig van, amíg be nem megyek. A Bélánál egy kicsit tovább tartott, mert volt egy ilyen bennem, hogy jaj. Meg ahogy elkezdtük a beszélgetést, hogy volt nekem egy születésnapom, egy bizonyos évszámmal, van az emberben egy ilyen félelem. De ezt még nem tapasztalatod. Meg hát ezt a szakmát lehet, hát a Larry King, azt nem Larry Hagman, azt hiszem, ő volt a...
3: Larry King
4: volt, aki 468 éves volt. Tehát, de színházban azért az ciki, az, ja, Isten, ez még betotyogott. Jaj, de bor. Ja, csak meg ne halljon. Tudod, az embernek van egy ilyen félelme.
3: Azt mondod, hogy másképp próbálnak. Másképp is játszanak?
4: Másképp is. Te jó, tehetségesen játszanak, mondjuk az alapfeltétel volt. Csak megint más fura, hogy az ember egy külszínházban éli az életét, vagy pedig egy másfajta. Nem, a színjátszás az ugyanaz. Tehát vagy tehetségesen lehet játszani, vagy rosszul lehet játszani. Úgyhogy ebben nagy különbséget én nem látok.
3: Jó, csak ugye azt mondom, hogy ha másképp próbálok, az ember joggal feltételezi, mert nincs benne, tehát én itt magam,
4: igen.
3: Hogy annak más is az eredménye. Tehát, hogy nem arra tör a próba alatt, ahogy téged tanítottak Ádám Ottóék hajdanában, hanem valami egész más eredmény.
4: Egy borzasztó feszes, bár meg kell mondanom, hogy én, aki leszek, hogy csak vígjátékokat játszottam leginkább, azt nem is tudják, hogy benne nagyon sok színház életem, nem is igaz, de mindegy, de a vígjátékot kell borzasztóan feszesen, fegyelmezetten játszani. Drámában az ember el tud matatni, érted, hogy York napsütése, Rossz kedvű, most mennyi szünetet tesz?
3: Milyen mi?
4: Igen, igen. De drámában azt mondom, nem, Dokedli a vígjátéknál ez nem jön be, ahhoz kell nagy fegyelem, és én ezt tapasztaltam meg, és tapasztalom meg, úgyhogy a Béla majdnem minden előadáson ott ül, jegyzetel, és akkor javít. És ez jó.
3: Azt mondják, hogy ez egy ellenzéki színház. Te meg azt mondod, hogy te meg nem politizálsz.
4: De ezt nem tudom, hogy mi az ellenzéki színház.
3: Az az ellenzéki színház, amelyik megmeri fogalmazni a véleményét arról a világról, amiben élünk, és az nem azonos a kormányéval. Hát ezt elég könnyű leírni.
4: Örülök, hogy szóba hoztad, most nem a reklám következik. Tegnap délután, 11 órától, isteni idő volt, kiültem, és én imádok olvasni. Szinetár Miklós harmadik könyvét.
3: Önéletrajz, súgy?
4: Igen.
3: Együltő helyedben?
4: Igen, igen. Én megdöbenek, amikor valakinek kölcs, nem adok, de mondom, olvasd el ezt, és belekezdek egy hónapomban, mondom, milyen volt. Te már majdnem a felénél tart. Ezt nem tudom megérteni, hogy mit lehet egy könyvben annyit vacakolni. De Szinetár Miklós harmadik könyvében is benne van, meg hát ez egy színház történet, a dolog, ellenzéki színház, hogy amikor a harmadik Richárdot játszották 1950, nem tudom én hányban, és ott bejött az írnok, kitört a vastag, mert mindenki belehallotta azt, hogy aha, ez most arról szól, hogy nem tudom én mi. Mi az ellenzéki? Akkor azt akarták hallani, most ezt akarják. Tehát a Pintér Béla darabjai azok a máról szólnak, de a Shakespeare darabjai is a máról szólnak, ha akarom, és bele le tudok magyarázni bármit bármibe.
3: Az nem volt benned, attól nem féltél, mert ugye Pintér Bélát simán oda sorolják a kulturpolitikai irányítói a másik oldalra, hogy ezzel aztán végképp belemerevetsz abba, amit egyébként képzelnek róla. Hogy sokan, hogy heti hetes, meg
4: persze,
3: tudod.
4: Persze, de ide figyelj, de hát ez engem mélyenne, hát ez érdekelné az embert, hogy mit képzelnek belém, akkor én már nem ülnék itt. Meg hát a közönség, én ebben nem hiszek, hogy van ellenzéki közönség, és akkor meg én azt látom, hogy elnézést a reklámért, hogy este sikítva vastapsor, meghajolunk 6-szor vagy 8-szor. De én ezt megtapasztaltam, elnézéskek a madárszínes, ami nem volt aztán ellenzéknek nem mondható, és a furcsa pár vagy a hárman a padon szegény Benedekkel, amikor talán utoljára beszélgettünk, amikor a Miklós meghalt, hát azok sem volt ellenzék, és ugyanolyan sikere volt. Szóval én nem hiszem, hogy az emberek így ülnek be. De ha akarnak olyanokat hallani, akkor belehallanak bármibe.
3: Nekem azért mostanában volt egy ilyen élményem. Szünet után jött egy jelenet egy darabban, a Hadszín teátrumban jártunk, és egyszer csak felpattant egy pár a középső sorok közepéről, és nagy dérrel durral, csörömpöléssel, mutogatással, színpad felé mutogatással kirohant a teremből. Az egy ilyen kicsit politikai pamflet jellegű jelenet volt a darabban. És én megdöbbentem, mert hogy ennyire erős ellenállást egy színházba járó, a színházra kíváncsi embertől nem nagyon láttam eddig.
4: Nem tudom, miről van szó, Isten bizony, ne is mondd meg, mert nem akarunk se rossz, se jó reklámot csinálni. Van, akit akkor nagyon hatott rá, vagy nagyon elfogult volt, vagy a Bátra klubjának a tagja. Nem tudom, érted, hogy ezt én soha nem tudtam megérteni. Az, hogyha valami operában például valami, ugye operában régen volt, hogy kifütyülték, fölálltak, értem én, hamis volt. Ez a színházban ugyanúgy megvan, ha számomra hamis valami, amit látok, gondolom ennek a párnak. Nagyon nem tetszett, nagyon úgy érezte, hogy hát ez aztán valami, fölállt, kiment.
3: Csak mutogatott is. Na mindegy, jó.
4: Ezt nem tapasztaltam.
3: Ez már,
4: kíváncsi
3: ez már róla szól.
4: Vagy utána megkérdezem a címet, de jó. Ezt meg kéne néznem.
3: Egyébként tetszene, kiváló előadás. Na, zárója bezárva ennyit a mutogató párról. Visszakanyarodok azokhoz a cikkekhez, amiket én most olvastam készülve belőled, hogy megnéztem, hogy mi történt, amit esetleg nem vettem észre. És én azt látom, hogy rendre arról faggatnak, hogy mit gondolsz a kollégáidról. Vagy azokról a kollégákról, akiket nem tekintesz feltétlenül annak, a mai televíziósokról, a celebekről, a műsorvezetőkről, és ebből rengeteg sértődés van. Tehát rendre jönnek, ugye Ráskó Eszter fogalmazta most
4: ami
3: legutoljára.
4: Ami az Eszter. De ezt az újságírók csinálják, nem akarom megmondani, hát nevezzük hölgynek a nevét. Mondtam, hogy, és akkor ő válaszolt, és akkor róla írtak, hogy ő azt mondta, hogy akkor, de ő megint azt mondta, hogy, és így lett ő belőle, hogy ő... Vére magyaráznak, nem a Ráska Eszterről beszéltem én, hanem akik tudják, hogy róluk beszéltem, azok nem tudják, hogy róluk beszéltem, de jelenségről beszéltem és beszélek, és nem óhajtok senkit megsérteni, mert engem ugyanúgy bánthat valami, de amit látok, az nem, de én nem...
3: Mi bánt elsősorban, vagy mi zavar elsősorban?
4: Engem semmi nem bánt, semmi nem zavar, megmondom miért, mert van egy távirányítóm. Az három gombot tudok rajta kezelni, nem többet. Tehát az, hogy átváltok, tovább megyek. Ennyi, nem nézem. Hát vannak tényleg olyan...
3: De akkor honnan tudod, hogy vacak?
4: Mert azt viszont nejem szegényként. Megőrül mellettem, mert ahogy gyorsan olvasok, villámgyorsan látok. Kerény Imre, aki nekem nagyon jó igazgatóm volt, Madách Színházban annak idején, azt csinálta, hogy egy este megnézett 6 előadást, és a Pesten. Mondom, Imre, hát hogy jön ez össze időbe, egy este alatt 6? Szóval bemegyek, megállok, nézem, 5 perc, kész, megyek tovább. Annyiból megtudj, én egy könyvvel is úgy vagyok, különben kinyitom, ha a második oldalon azt mondom, ennyi volt, kész, letesz. Majd egyszer talán, de nem, hát annyi mindent nem olvastam még.
3: Meg amit már félretesz az ember, azt nem nagyon veszi vissza.
4: Nem, így igaz, nem. Vagy nagyon rá kell fanyalodni, hogy azt mondja, lehet, hogy én voltam, de nem szoktam tévedni, úgyhogy, szóval visszatérve kapcsolgató, és a 2 percből kile, hogy én ennyit tetovált embert, meg szóval nem tudom, na, a táncdalénekest kerestetik, meg mindenki házasodna a Pista, meg hát ezek valami olyan, nem, és akkor én az ellen szóltam, de hát nem szólok, csak nagyon halkan, hogy ezeket nem tudom, hogy ezek kik vagy miért kell nekem ezt nézni, mert nem kell nézni, mert mondom, én tovább kapcsolok, engem se kell nézni, tovább lehet kapcsolni. Nekem az volt a mázim, hogy a heti hetesnél egy ideig, még ott, már ott is tovább lehetett kapcsolni.
3: Ott már volt bőven.
4: Ott már tovább lehetett kapcsolni.
3: A Gálvölgyi show kezdeténél, hát
4: annál nem.
3: Azt oda volt szögelve több millió ember a tévé elé.
4: De hát, figyelj, tetszik, nem tetszik, ez egy szubjektív pálya.
3: Az a könnyű megbarátkozni? Azt a pályád elején könnyen megértetted?
4: Igen. Ezt talán elmondtam neked is, vagy el szoktam mondani, és azért mondtam meg, hogy olyan bajban vagyok, hogy az ember ismétli magát, hogy azért anyukám, amikor én föltűntem és szerepeltem már, vagy háromszor a Ki mit tud utána a televízióban, azt mondta anyukám, hogy későn teget biztos mindenki nagyon szeret. És azt mondtam, anyukám, lehet, hogy ráugranak egy csomóban a magyar televízió billentyűjére, hogy kinyomják, mert utálnak. Én nem tudom, hogy ez miért jött nekem így össze, de én ezzel teljesen tisztában voltam, hogy nem, ha kiállsz, akkor a sarokra nem mindenki kíván meg. De vállalni kell, ha kiálltál. Amikor jöttem ide, és akkor eszembe jutott, hogy én például nagyon sokat léptem föl mindenőzett Hakniban, édesapáddal is, és akkor az ember valami olyan fajta szeretetet élvezett a közönség részéről, hogy ez föl sem merült, hogy engem nem, vagy minket nem szeretnek. Szóval, hogy elmenni egy vidéki kultúrházba, és akkor hát azt a, nem lehet elmondani azt a szeretetet, ami nekem nézve megadatik, ha elmegyek, meghívnak beszélgetni, vagy volt egy önállom, hogy érzem azt a fajt. És aki eljön és nem szeret, de ugyanez vonatkozik a színházra, meg mondta ellen, hát az hülye, mert én azt szoktam mondani, gyerekek, mi ma este pénzt kapunk. Akinek ez nem tetszik, az hülye, mert az fizetett, és fölugrik, és hazamegy, hát benne maradt fél előadás abban a párban, aki kiment. Ez olyan, tudom, van ilyen dezador, azt mondja, 48 órán keresztül tartja a stinglit. Hát, és ha közben megmosakszik a hülye, akkor kidobott 24 órát. Nem tudom én mennyi. Tehát ha valaki fölugrik közben, benne hagyott a pénzből. A kollégák pénzé játszottak, nem sokért, de pénzé.
1: Köszönöm a figyelmüket, találkozunk legközelebb.

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sport Pub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntök mindenkit a Sport Pubban. Továbbra is köszönöm szépen, feliratkoztok a YouTube csatornámra, hogy a Sport Pub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugye ezen a néven vagyok megtalálható. Egy ideális világban pedig most egy nagy döntő, egy NBA nagy döntő hetedik meccséről beszélgetnénk, hiszen az közeledne, ha jól emlékszem, a holnapi napon. Hát sajnos véget ért ez a széria, de van bőven miről beszélni, úgyhogy NBA lesz ma a témánk, állandó vendégem Rédai Gáborral. Szia Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szia, és sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat.
1: Tudja, papíron az egy nagyon sima döntő volt a 4-1-el, de hát, hogy fogunk beszélni, hogy ez egy jóval szorosabb és milyen kérezett csata volt. Viszont mielőtt itt nagyon rámennénk a döntőre, majd a javarészt a döntőről és a két főcsoport döntőről fogunk majd beszélni ma. Összességében hogy tetszett ez az idei playoff? Mert ha azt nézzük, hogy levesszük itt mondjuk a Thunder, Knicksnek meg a Spursnek a meccseit, amit nem egymás ellen játszottak, akkor megnéztem például, hogy átlagosan 6,66 meccset játszottak egymás ellen, tehát hogy végig láthatok, rengeteg hetedik meccs volt, ugye, de összességében, meg hogy visszapörgetem így a meccseket, a színvonalat, meg így az izgalmi faktort annyira mégis hiányoltam, nem tudom, összességében ezt az idei NBA playoffot hova tennéd?
2: Hát nagyon jó, hogy megkérdezted, mert ez például egy olyan kérdés, amire még pedig most már járok még két műsorba, de egyszer sem válaszoltam, pedig magamban megtettem, hogy ezt kiértékeltem. Szóval az a helyzet, hogy szerintem a rájátszásokat kétféleképpen vagy háromféleképpen lehet értékelni. Az egyik a sztori, az izgalmi faktor, szerintem a legtöbben ez alapján értékelik, de ennek nem mindig van köze a színvonalassághoz, ugye? És ebben végül is jó volt szerintem ez a rájátszás, még úgy is, hogy ugye 4-1 lett a döntő, de az egy olyan 4-1 lett, ami hát egy, nem tudom, pillanatra volt a 2-2-től, és sokan kimondták már, hogy minden idők legszorosabb ötmeccses párharcát láthattuk valószínűleg döntőben egész biztosan. Viszont értékelheted még úgy is, hogy mik voltak azok a párharcok, amikre emlékezni fogsz évek múltán, amik olyan színvonalat hoztak. És itt nyilvánvalóan hát egy nagyon picit ilyen félig ide lehet venni szerintem a Minnesota Spurs-t, de főleg az OKC Spurs és a döntő, ez a kettő volt az, és ebből is az OKC Spurs volt a magasabb színvonalú. Tehát ez a másik, hogy kettő ilyen párharc volt, hát úgy összesen. Én azt gondolom, hogy én magam a Detroit Orlandóra emlékezni fogok, az a párharc az egészen szürreális volt, és ugye 7 meccsig tartott, de nem hiszem, hogyha a jövőre bárkit megkérdeznénk, akkor akár, nem tudom, átlag NBA követő még emlékszik rá, hogy ez a két csapat játszott egyetlen egymás ellen, mert ugye nem ment aztán tovább a Detroit sem. És ez nem kevés, de azért nem sok ez a 2,5 párharc, amit emlegettem. Tehát ilyen szempontból kicsit alacsony volt a színvonal, és a harmadik pedig az, hogy mondjuk általánosságban mit láttunk mondjuk szakmai szemmel, és szerintem, hát nyilván a kosárlabda folyamatosan evolválódik, úgyhogy látunk új dolgokat, meg látunk új megoldásokat, de annál sokkal szembetűnőbb volt, hogy a New Yorkon kívül gyakorlatilag hogy elfogytak a csapatok, és ezt végig lehet követni a sérüléseken is, ami most már kezd egy állandó probléma lenni, ugyanis az a helyzet, hogy szerintem a rájátszásban látjuk, hogy lelassul a játék, ez nem azért van, mert hogy lassabban játszanak, hanem azért, mert a csapatok visszafutnak és visszaérnek, és védekezésben olyan erőket mozgatnak meg félpályán, amit nem vagyok benne biztos, hogy az emberi test így ebbe a formába kibír. Tehát én, és nyilván ehhez támadásban is rengeteget kell futni, átalakult a játék, és ebben nem birkózás van, nem a régi időkosárlabdáját látjuk ilyen szempontból, hanem ugye rengeteg irányváltás meg futás, a sokszorosa annak, ami régen volt, és egyszerűen nem csoda az valahol, hogy ilyen intenzitás mellett, amit a rájátszás jelent, fogják magukat a csapatok, és neki mennek mondjuk egészségesen, már a második körre valószínűleg lesz egy olyan sérülés. És például azért a Minnesotánál azok a sérülések lehet, hogy eldöntötték azt a párharcot. Nem vagyok ebben biztos, a Spurs utólag jobbnak gondolom egy kicsit, mint a Minit, de azért ugye nem úgy kezdődött az a párharc. Akkor az OKC egyértelműen azért esett ki, mert már egyetlen egy ball handlerre maradt, mert mind a kettő másik lesérült. Tehát ez az OKC párharc, majd tudom, hogy beszélünk róla, de nekem a harmadik meccsre úgy tűnt, hogy az OKC megoldotta ezt a párharcot. És igazából szerintem így is volt, de sose bizonyosodik be, úgyhogy ezt most belemondom csak a levegőbe. És még lehetne sorolni egyébként azt, hogy az Orlandó szinte biztos, hogy tovább jut, ha Franz Wagner nem sérül meg. Ez pedig szerintem zavarja az embert, hogyha szeretne ilyen szempontból, hogy minőségi tényleg derüljön ki, hogy ki a legjobb kosárlabdát látni a rájátszásba. Ez zavaró, és nagyon erős és vad ötleteim vannak arra, hogy miket kéne változtatni, hogy ezt elkerüljük. Tehát itt ilyen elég drasztikus dolgokra kell gondolni.
1: Például?
2: Hát sokkal jobban elhúzott rájátszás. Tehát ez, hogy mondjuk jött a Cleveland egy 4-3-ból, és aztán pihent 2 napot, és utána 2 naponta játszotta tovább a következő 7 meccsesét, és aztán még a New York ellen ugye az első meccs 3.-4. bírták, és én nem azt mondom, hogy csak ez volt az oka, hogy 4-0-ra kikaptak, de hát azért maradjunk annyiban, hogy elkészültek az erejükkel, az tiszta sor volt teljesen. Szóval ez, hogy 2 7 meccses szériával jutsz tovább, és utána nincs esélyed, ez nincs így jól. Tehát akkor adjunk több pihenőt, és szerintem a másik pedig, hogy hát valahogy muszáj lesz a fújásokon változtatni egy picit, mert most jelen pillanatban az a helyzet, hogy a betörő játékost azt nagyon védik, tehát, hogy ott nagyon nehéz nem faltolni, de cserébe a posztban és a periméteren olyan darálót engednek a játékvezetők, ez a kettő nincs összhangban, és nyilvánvalóan azért tolódtak a védekezések, elég a Thundert megnézni, hogy az ő védekezésük, amit mindenki követni akar, vagy ami mindenki által a legjobbnak tartott, és a számok is ezt mutatják, ugye egy legjobb, az a periméteren történik, illetve ugye mondjuk egy Jokic ellen, ott pedig az van, hogy odarakják Caruso-t, vagy odaraknak egy kicsit, és üti-vágja szó szerint. Ami tiszta sor, hogy ilyen a játékvezetői felfogás, és azért csinálják, de ettől függetlenül maga ez a játékstílus, meg ez a nyomás, amit egymásra tudnak így gyakorolni, az olyan intenzitást ad ennek az amúgy is ilyen nagyon futósra kiérő kosárlabdának, ami az NBA, hogy én szerintem ezt nem fogják elbírni a csapatok, és csak még egy gondolat ide, hogy melyek azok a csapatok, amelyek a legtovább jutottak, a legmélyebbek. Teljesen egyértelmű lett ez az összefüggés. Mikor 3 évvel ezelőtt a Denverről még úgy beszéltünk, hogy hát igen, lehet 6,5 csapattal bajnok lenni, mert a rájátszásban úgyis csak azok játszanak. Na, totál megfordult az egész történet, nem lehet 6,5 játékossal bajnok lenni, igen.
1: Igen, és közben meg itt a second apron-os bevezetés, meg picit ez ellen megy, tehát hogy azért még nehezebb keretet mélyíteni, úgyhogy picit így érdekes, hogy ki tud ezzel sakkozni, és pont az ilyen jellegű csapatok kerülhetnek előnyben, már pont a Spursnél láttuk, hogy azért a keretmélysége itt is vékonyacska volt, de a Thundernél meg a Spursnél láthatjuk azt, hogy jól draftolsz, ott tartod őket még olcsón, és akkor tudsz egy relatíve jó keretet, meg mély keretet összerakni, és amikor ott vannak a sztárjátékosaid, akkor meg egyszerűen a second apron miatt kifogysz a keretből, és egyszerűen elfogysz fizikálisan, meg pénzügyire, mert mindenhogy itt a kereteidből.
2: Igen, és erre ugye már látszik az, hogy mi lesz a megoldás, tehát hogy szerintem egyre értékesebbek lesznek a draft pickek, mégpedig én azt is mondanám, hogy talán az ilyen 10 és 20 közöttiek akár, mert már nagyon sokat keres az első 10, már az első pillanattól kezdve, de hogyha meg tudsz tartani egy játékost, aki legalább annyira jó lesz mondjuk a második évétől, hogy rotációs ember legyen, ez tényleg nagyon jól, és azért szerencsésen is kell draftolni, tehát senkinek nincs a bölcsekköve a zsebében, hogy ezt a jóslást mindig eltalálja, amit egy draft pick és annak a fejlesztése jelent majd, de hogyha ilyen játékosokat tudsz szerezni, és tényleg nagyon durva, hogy Jared McCain-t ebben a szezonban, februárban szerezte meg az Oklahoma City Thunder,

0: azért tette ezt, mert ő még 2 évig szinte ingyen van. Tehát ez lesz a megoldás, szerintem egyre inkább a fiatalok felé fog ez fordulni, és minden olyan fiatal, aki első vagy másodévétől rotációjátékos tud lenni, az hihetetlen értékes lesz a csapatának is, de ha kell, akkor a piacon is.
1: És inkább melyik végletet tudod elképzelni, mert szerintem ilyen szempontból is biztos lesz valami változás. Megint picit emelni fogják majd a fizetési sapkát, hogy beférjenek ezek a szupermaxos játékosok, vagy picit talán már nem fogjuk azt látni, hogy amikor kikerül egy ilyen szupersztár, vagy nem is szupersztár, de egy ilyen 10-15. Közötti tudású játékos a piacra, akkor egy közepes csapat meg fogja őt találni, és egyből ki fogja őt pénzelni. Szerinted ezekből egy picit vissza fog így csúszni a GM-ek meg a csapatok, és nem fogjuk már ezt a tendenciát látni?
0: Már ez a tendencia létezik, ez már visszacsúszott. Trae Young már nem kap maxot, Brandon Ingram már nem kap maxot, tehát hogy ezek nyilván inkább a 30-40 közötti játékosok. Te említetted a 10-15-öt, nem, ők maxot fognak kapni, tehát én azt
1: nagyjából
0: gondolom...
1: Nagyjából hova lövöd be ezt a határt?
0: Ez akkor lesz nehéz. Először is a 10-15-ös mondjuk egy Jalen Williams, persze, hogy a 25%-os maxot megkapja. Az teljesen rendben van. Ugye ez, amit a rookie után adhatsz. És akkor ez felmehet 30-ra, de nem ment fel, mert sérült volt szegény. De a lényeg az, hogy a 25%-ot persze, de amikor majd Jalen Williamsnek például a második, vagy Chet Holmgrennek a második nagy szerződését meg kéne adni, ami 30 vagy akár 35% is lehet, na majd akkor élesedik ez a kérdés, mert a 25%-os maxot egy ilyen játékosnak megadod, és szerintem Jalen Williams, amikor épp egészséges, akkor már top 15-ös játékos. Hogy hol húzol meg ezt a határt?
1: Hát én Holmgrennek már biztos nem adnám oda.
0: Hát igen, ezek után nyilván nem, csak az a baj, hogy nehéz lenne azt mondani, hogy 30-nál húzom meg a határt, mert akkor lehet, hogy a 20, az én akár a saját listámon a 28-dik olyan helyzetben van, hogy annak a csapatnak már ne érje meg full maxot adni, a 32-dik viszont olyan helyzetben van, hogy az a csapat így tudja megtartani. Azért ez asset management kérdése is azoknál a csapatoknál, akik nem instant bajnoki címre törekednek, hanem éppen most épülgetnek, hogy ugye hol... Tehát, hogy lehet, hogy megadod úgy a nagy szerződést egy játékosnak, hogy ő elég jó ahhoz, hogy még elcserélhető maradjon. Az a legfontosabb talán, vagy ilyen általános szervezési elv, hogy olyan szerződést ne hoz ki, aminek reális a veszélye, hogy elcserélhetetlen lesz. Tehát például ez nagyon fogja befolyásolni az öregedő, kvázi NBA szinten 32 éves szupersztároknak a fizetését. Például Anthony Davis elképzelhető, hogy innentől egyéves szerződéseket fog kapni, ha ő meg akarja kapni a maxot, mert hogy neki most 4 éves maxot nem fognak a például ugye Paul George-al ez megtörtént, és szerintem most minden GM néz, hogy mi nem szeretnénk a következő Paul George szerződést magunknál tartani. Úgyhogy ezek a trendek folyamatosan vannak, amiket mondasz, és már megfigyelhetőek, és szerintem inkább így fog ez végbe menni. A CBA-t most nem fogják módosítani, mindig emelkedik 10%-kal a sapka, vagy hát várhatóan, mert ugye folyamatosan nőnek a bevételek, úgyhogy a sapka emelkedés megvan, de hát azzal együtt ugye százalékokra van leosztva a maxok, és azzal együtt azok is emelkedni fognak.
1: És a second apron-os változtatás is maradni fog szerinted egyébként? Ezzel így most már azért van mintánk bőven, összességében, így visszanézve, mennyire vagyunk ezzel elégedettek?
0: Hát a célját elérte, csak közben nyilván egy-két olyan célt is elért, amit nem biztos, hogy szerettek volna eredetileg. Nem biztos, hogy a Minnesota Timberwolves ne tudja megtartani Nickel Alexander Walkert, hogy ez egy cél lett volna, de az biztos, hogy mondjuk a végtelen pénzzel rendelkező tulajok, mint Ballmer, hát nem fog tudni csak úgy építkezni, hogy akkor cseréljünk ide minden sztárt, akinek egy év múlva lejár a szerződése, nálunk van a Bird joga, aztán kitömünk itt 5 sztárt, és a végén már nem tudom, ilyen 300 millió a fizetési bértömegünk. Tehát, hogy ezt nyilvánvalóan nem fogják tudni megcsinálni, és szerintem ez tök jó. Ugyanez Phoenix. Szóval...
1: Amikor Kevin Durant ugye a Warriorshoz ment, tehát hogy ezeket a lépéseket ez meggátolja, és szerintem ilyen szempontból ez egy tök jó döntés, mert azért elég a futballban a Manchester City-ket és társaikat nézni, meg a Paris Saint-Germain-eket, hogy hogyan tudnak ilyen luxus igazolásokat megcsinálni. Kicsit ezért szeretem a major sportokat, mert ugye itt köti őket a fizetési plafon.
0: És nem is mondtál jó példát, ne haragudj. Tehát a Kevin Durant úgy ment a Warriorsba, hogy a Warriorsnak akkor volt a sapka alatt helye. Tehát annak ez semmi.
1: Igen, akkor az úgy volt.
0: Így van. Így van. Ugye, az vicces volt, mert hirtelen

0: emelkedett nagyon
1: tényleg,
0: nagyot a
1: tényleg,
0: sapka.
1: Tényleg, igen.
0: Azért vezették be a legutóbbi CBA-nél, hogy csak 10%-onként emelkedjen, mert egyébként megint emelkedett volna 30%-ot, és hirtelen repkedtek volna a maxos helyek a csapatoknál.
1: Igen, de lényegben pont az ilyeneket akarjuk elkerülni. Fogunk még itt tényleg bőven beszélni. Még egy ilyen átfogó kérdés a playoffról. Ha nem említheted itt a Knicksnek a hatalmas felzárkózását, illetve a bajnoki címét, akkor ha ki kéne emelni egy emlékezetes pillanatot az idei NBA playoffból, akkor tudnál valamit meg említeni? Vagy mi volt, ami így kimondottan megmarad neked?
0: Hú, hát először akkor hadd kezdjek azzal, hogy mivel, hogy Raptors Rooker vagyok, nyilván a nekem megmaradt, az leginkább Scottie Barnes-nak az egészen elképesztő játéka, és most tényleg felkapta az egész világ a fejét rá. Tehát, hogy voltak olyan jelenetek, azt gondolom, a Cleveland elleni mérkőzésen, egyrészt Scottie Barnes volt a legjobb játékos a pályán, tehát jobb volt, mint Donovan Mitchell, azt kell, hogy mondjuk, ami brutális. Mitchell kifejezetten jó, ez túlzás, középjó playoffokat hoz a saját szintjén, de egy elég megbízható playoff teljesítő, akinek valahogy a triplája ugyan elmegy a playoffban, de mégis szupersztár teljesítményekre képes. Teljesen általános vélemény volt, hogy Scottie Barnes akkora nyomást helyezett a labdával, mégpedig transitionben, és tehát gyakorlatilag megrohamozta az ellenfelet, akkor is, hogyha ők már felálltak, azzal a sebességgel, azzal a fizikalitással egy abszolút Giannishoz hasonlítható nyomást helyezett a Clevelandre, hogy néha a Cleveland azt se tudta, hogy hol van, és nyilván azok a jelenetek, meg hogy emellett ő, nem tudom én, másfél blokkot, meg másfél stílt átlagol, az, hogy ha kell, akkor James Hardenen védekezik úgy, hogy James Harden hirtelen nem tud hatékony lenni. Emlékezzünk rá, hogy ez még az első kör, amikor Harden még éppen bírja, és nem fogyott ki a szuflából. Utána pedig besegítő védő, majd centeren védekezik. Ez fantasztikus volt nézni, még úgy is, hogy a Raptors végül nem jutott tovább. És hogyha ilyen jelenetet kell mondani, hát talán azt mondom, az OKC Spurs nek volt a második meccsén egy ilyen Caruso jelenet a végén, amikor így Caruso levédekezte szinte egymagában az egész Spurs-t, majd előre futott, és ő dobta be a triplát. Hogy az volt nekem egy olyan jelenet, hogy ez a csávó, ez lehet, hogy igazából egy top 30-as játékos, de ő egész évben erre a két párharcra készül, ami a konferencia döntő és a döntő, ami most ugye nem adatott meg, de hogy lehet ennyire jó egy olyan játékos, aki 18 percet játszik nagyjából takaréklángon, vagy saját magát kimélve az egész alapszakaszban, hogy erre nagyon kevés példa van, de ő ott olyan magas színvonalon játszott, hogy szerintem senkinek eszébe se jutott Chet Holmgrenet nevezni a második legfontosabb játékosának a Thundernek.
1: Hamarosan folytatjuk a műsorunkat Rédai Gáborral.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyunk, továbbra is Gábor a vendégem. Viszont akkor most már tényleg menjünk tovább itt a főcsoport döntőkkel. Ha csak a főcsoport döntőket nézzük, mert fogunk nyilván a döntőről is külön beszélni, hogy értékeljük. Hát a két véglet volt, ugye egy 7 meccses, meg egy 4-0-ás söprés a két főcsoportban, és akkor kezdjük szerintem a kevésbé érdekessel. Ugye a Cavs-Knicks-et már te is említetted olyan szempontból, hogy itt a játékosok kisajtolása is, hogy mennyire szoros volt a menetrend, azért bőven rányomta a bélyegét erre. De összességében azért ez a Harden, Mitchell kettős mennyire hozta azt, ami miatt ide cserélték Hardent, mert nyilván ez egy win-now módos csere volt, hogy idén nekünk ezzel alsó hangon ott kell lennünk a nagy döntőbe, de talán még tovább is gondolkodhatunk ehhez képest. Most nyilván tényleg ott volt a fáradtság, de ha egy ilyen kettősöd van papíron, akkor azt szerintem elvárás, hogy legyenek 45 pluszos meccse, és egy darab nem volt itt a főcsoport döntőben, amikor kettőjüknek összesen meg lett volna 45 pont is. Mennyire szerepelt le ez a kettős, meg azért itt a felvezetőben nagyon beszéltünk a magas ember rotációról is, ők mennyire szerepeltek le?
2: Igen, tehát, hogy én nem gondolom, hogy Mitchell leszerepelt volna, hogy különösebben. Harden viszont, hát ez a leszereplés, ez nála úgy kell érteni, hogy egyszerűen ő nem bírta végig ezt a rájátszást. Tehát ő szerintem már a második kör közepétől a térdén járt, hogy ne azt mondjam, hogy hol vette a levegőt, és az a helyzet Hardennel, hogy a már abszolút nem tudott faktor lenni. Például amikor Hardenről elkezdenek kijönni a nevetséges, hogy védekezik videók, az mindig azért van, mert arra már nincs ereje, hogy védekezésbe megmozduljon. És ugye próbál még támadásba hozzátenni a csapathoz, de már arra sincs elég ereje. Tehát, hogy Harden fizikailag fogyott el, ebben 100%-ig biztos vagyok. Sokan szeretik azt mondani, hogy ó, ő mekkora playoff choker, meg nagyon rossz playoff játékos. Tényleg nem az a típusú playoff játékos, aki nem hogy mondjuk szintet lépne, hanem akár a saját szintjét tudná hozni, de nem ennyire rossz, hanem hogyha azt látja az ember, hogy graduálisan lesz egyre rosszabb, az azt jelenti, hogy elfárad. Nem mentálisan, lehet, hogy mentálisan is, de főleg fizikailag.
1: Egyszer megnéznek egyébként egy ilyen összeállítást, hogyha úgy lehetne cserélni, mint a kézilabdába, hogy akkor hova tennénk a játékosok értékét, mert azért rengeteg ilyen játékos fel tudnánk sorolni.
2: Igen. De hát az nyilván azért ezt alaposan megölné szegény kosárlabdát. Ami biztos, hogy Mitchell nem tudott már a New York ellen egy maga meccset nyerni, meg teljesen átára venni a csapatát. Ezért lehet egy kicsit megszólni, de egyébként ilyen egész korrekt volt több sztár meccse is volt a playoffban, tehát most nem akarom nagyon megdicsérni, csak azt akarom jelezni, hogy azért nem tőle bűzlött a hal, az biztos. És hát igen, Mobley egyre jobb és jobb volt a rájátszásban, amíg nem a New York ellen már kicsit eszköztelen volt, és igazából Jarrett ellen is egy graduális fejlődés mutatott be. Én azt hiszem, hogy a New York tömegben, meg keménységben és nagyon felülmúlta őket, és ott ez a két magas ember eltűnt, de például a Detroit ellen, pont Ellen és Mobley szerintem nagyszerű meccseket hoztak, több nagyszerű meccset, és ez sokszor inkább csak az edzői sakmjátszmáknak volt köszönhető, mert mikor a Detroit már abszolút nem akarta fogni Jarrett Allent, akkor elkezdték tömni a labdával Jarrett Allent pick and roll után, és akkor persze, hogy nem tudom, lehoz egy valami 20-10 körüli meccset, meg még asszisztokat is ad, mert ez nem egy rossz játékos, és hogyha feladod, akkor arra az lesz a válasz, hogy őt kezdik el használni. Szóval összességében elsősorban Harden bukott meg, azért Kenny Atkinson azzal a nyilatkozattal, hogy hát tulajdonképpen két meccsen a négyből ők voltak a jobb csapat. Oké, hát az első nyilvánvalóan ők voltak a jobb csapat, de azért mondjuk én nem gondolom, hogy ezt a csapatot ne kellene lassan megbontani, legalább valamivel próbálkozni, legalább valami aprósággal, és Atkinson meg Harden nyilatkozata is azt tükrözte, hogy na, ugyanezt végig csináljuk jövőre is, és más lesz az eredménye. Amikor ugyanazt csinálod ugyanazokkal, akkor elég ritkán lesz más az eredménye.
1: főleg, hogy azt látjuk, hogy ez a kelet, ez csak erősebb lesz jövőre, ugye egy Tatummel, egy Halliburtonnel, és csak még nem tudjuk, hogy az off-seasonben milyen mozgások lesznek.
2: Abszolút, Detroit, Toronto, ezek a csapatok ott állnak, és egy jó cserére vannak attól, és tehát, ha New York megcsinálta, és nem csak, hogy döntőbe jutott a bajnoki címig, egy top 5-ös franchise player nélkül, tehát superstar nélkül, egy egyébként azért lesajnált csapat, mert ezt a fajta teljesítmény pluszt, amit mindenki hozott náljuk a rájátszásba, ilyenre nem lehet számítani senkitől. Tehát még a legjobb playoff csapatoktól se láttuk. Nagyon felülmúlta magát ez a csapat, és a tavalyi Indiana futás is hasonló volt. Szóval, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy már miért ne gondolkozhatnának az éppen fiatal csapatok, akik most a következő szintre akarnak lépni úgy, hogy jövőre simán bekerülhetünk a döntőbe. Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy egyszer volt Budán kutyavásár, az nem létezik, hogy a New York még egy ilyet fusson jövőre, hogy így elsöpri keletet. Nagyon kicsi rá az esély, maradjunk ennyiben, és szerintem továbbra is nyitva van kelet, és be lehet jutni a döntőbe.
1: És még egy záró kérdés, itt a Cavs-hez ugyanaz, mint a Nuggets-nél, mit kell tenni ezen a nyáron, mert szerintem az a legnagyobb hülyeség, hogyha itt nem csinálnak semmit. Meg egyáltalán miben lehet reménykedni? Tehát itt Hardennek mi az értéke jelenleg?
2: Ja, hát Harden nyilván vagy padról jön, vagy 25 percezik, tehát hogy ezt meg kell húzni. Tehát Hardent teljesen meg kell kimélni, hogyha ő az ilyen támadásbeli Caruso lenne, mondjuk fogjuk fel így. Ehhez nyilvánvalóan mondjuk Schrödert nem ártana megtartani, de akár egy másik ballhandlert szerezni, de hogy valaki, aki meg tudja osztani ezeket a terheket, és komolyan el kell gondolkozni azon, hogy Jarrett Allent elcseréljék. Szerintem van értéke?
1: Szerintem nem, hogy el kell gondolkozni, szerintem hiba, hogyha nem lépjük fel.
2: 20 milliót keres. Tehát, hogy 20 millióval lassan lehet, hogy nem is kezdőcenter vagy, hanem cserecenter. Most picit túlasztam, de tényleg csak egy picit, mert ugye a mid-level exception az 15 vagy 16 lesz jövőre. Szóval azért lehet, hogy még bántóan keveset is keres ahhoz, hogy elég jó játékost hoz vissza. Én azt hiszem, hogy ezen el kell gondolkozni, nagyon fontos, és hogyha megfelelő csere van, még akkor is, ha ezt nem nyáron húzzák meg, hanem mondjuk februárban, tehát azért ennyire nem kell sietni, hogy minden áron nyáron, mint ami szerintem a Nuggetsnél abszolút, tehát ott nagyon sokat ezzel már nem kéne várni. Itt viszont ez, hogy legyen ez nyitva, ez a Jarrett-ellen csere lehetőség. Nyilván kéne szerezni azért a helyére valamilyen magas ember, de egyébként Mobley-val centerbe, small ball-ok, azok nagyon mozgékonyak, jól néznek ki, csak a legritkább Embiid és Wemby és Jokic esetben mondanám azt, hogy kéne még oda tömeg. Úgyhogy, ja, összességében azt könnyebb pótolni. Viszont, hogyha szerzel egy olyan wing játékost, mint mondjuk OG Anunoby, nyilván őt nem lehet megszerezni, de legalább az OG Anunoby háromnegyedét, akkor szerintem valószínűleg előrébb vagy.
1: És akkor menjünk át nyugatra. Ott ugye számszakilag sokkal szorosabb lett ugye 4-3 hetedik meccs, de összességében nem tudom, de hogy vele bennem azért maradt hiányérzet. Én azért nagyobb adokkapokra számítottam, többszorosabb meccsre számítottam. A hetedik meccs is nekem picit csalódás volt, ahogy elkezdődött, amilyen hangulat volt, én abszolút nem mondom, ezért megérte felkelni, mert ez tényleg egy igaz ilyen, nem NFL-be szoktam ilyeneket, hogy mindig egy meccs dönt. Tényleg az az igazi, a lelátóról, a játékosokról, és amikor Jalen Williamsnek jött a fordító kosara, ugye a félidő végén, akkor én tényleg azt hittem, hogy na, ez tényleg végre az a meccs lesz, ehhez képest meg teljesen nem ezt láttuk. Összességében ez a nyugati döntő, ez mennyire volt elégedett, ha csak a minőséget nézzük, és levesszük az eredményeket?
2: Hát nézd, most muszáj ketté bontanunk, amíg nagyjából egészséges volt a Thunder, és egyébként ugye a Spursnek is voltak sérültjei, csak ők pont visszafele jöttek, addig ez egy frenetikusan jó párharc volt, tehát mondjuk úgy 2-1-ig, még 2-2-ig. De tudod, a 3-2 az már olyan volt, hogy a Thunder azt úgy nyerte meg azt a meccset, hogy hirtelen Caruso-ból ismét playmaker irányítót varázsoltak, Hartensteinből ismét azt a jól passzoló Hartensteint, amit egyszerre lehetett játszani, de legközelebb már nem, és ott vége volt a variációs lehetőségeknek. Emiatt egy kicsit szomorú lehet az ember, de legalább a Spurs is járt a döntőbe, és az a jövő konferencia döntője valószínűleg, tehát hogy azon se lepődnénk meg a következő 3 évben ez a két csapat játszana a konferencia döntőt, úgyhogy ez nagyon izgalmas, nagyon jó kezdés volt, nagyon magas színvonalon. de mivel a Thunderből kiesett a második és az ötödik legjobb játékos, Jalen Williams és AJ Mitchell, ezért ez a párharc igazából már az is csoda, hogy harmadikat tudott nyerni a Thunder, és nagyon vicces, hogy meg kellett fordítani a Spursnek, de azok a meccsek már egyértelműek voltak, mert ott már nem volt mihez nyúlni a Dégnónak. Szóval szerintem inkább úgy kéne kezelnünk ezt, mint egy emlékezetes, nagyon magas színvonalú, nagyon jó párharcot, ami elég szomorúan ért véget, de most nem egy Thunder Drucker szempontjából mondom, mert én egyik csapatnak se vagyok a Druckere, és nem drukkoltam nekik, hanem hogy ugye nem a két teljes csapat összecsapását láttuk hét meccsig.
1: A Thundernek mi a konklúziója ebből a főcsoport döntőből, mert nyilván óriási érveszteség, hogyha kidőlnek a sztárjátékosaid, de egy olyan pozitív hozatékkal lehet, hogy azért látod, hogy a következő csapatba, jövő évi csapatodba kit tudsz beemelni a helyükre.
2: Abszolút.
1: Ebből a Thunder mit tudod pozitív hozatékként átvinni jövőre?
2: Hát az, hogy Ludortnak lassan lejár az ideje, és az egy nagy kérdés, ez nyilván nem a következő évre, de a következő egy-két éven belül el kell dönteni, hogy ezzel a Chet Holmgren jelenséggel így mit csináljunk, mert Chet Holmgren egy top 20-as játékos az összes csapat ellen, csak a Spurs ellen nem, mert Wemby egyszerűen megeszi reggelire, és hogy ennyire marginalizálódik a Spurs ellen és Wemby ellen, az viszont azért probléma, mert mint említettük, nem lenne meglepő, a következő három évben ez a két csapat játszaná a konferencia döntőt. Az, hogy Hartenstein az első meccsen, amikor még nem tudtak reagálni, akkor játszik 12 percet, de azonnal lekapják a pályáról, és akkor tűnt úgy, hogy na jó, hát igen, akkor Hartenstein itt játszhatatlan. Aztán ugye jött a Hartenstein, külön fogja Wembyt, és megakadályozza, hogy bemenjen, egyszerűen lebirkózza, és utána Hartenstein végigműködött, és Hartenstein utána fontosabb volt, mint Chet ebben a párharcban. Ez például alapvetően írja át azt, amit gondoltunk, hiszen az volt a felvetés, már szerintem az elmúlt egy-másfél évben legalább a szaksajtóban, és nem is nagyon hallottam ennek az ellenkezőjét, hogy majd Hartenstein lesz az egyik, akitől meg kell szabadulnia a Thundernek, mert ugye beütnek ezek a nagy szerződések, és hogyha nem akarnak a second apronben úszni három évet, akkor ugye valakitől meg kell szabadulni. És most pedig nagyon úgy tűnik, hogy Hartenstein kulcsfontosságú, hogy megtartsák. Mert nekik erre a párharcra kell készülni. Egyébként hozzáteszem, hogy azt sok helyen elmondtam, és már a playoff kellős közepén is, hogyha véletlenül összejön a New York és a San Antonio döntője, a San Antoniónak sokkal rosszabb matchup a New York, tehát nem utólag mondom, tényleg előre bemondtam, vissza lehet keresni, mint amilyen a Thunder. De például a New Yorknak a Thunder, hát az egy katasztrofális matchup. Tehát én szerintem a Thunder nem félt volt, vagy nem kellett, hogy féljen a New Yorktól, ők a Spurs-től kellett most is, hogy féljenek, és ez a jövőben is így lesz. És ezért mondom, hogy hát nem merem azt kimondani, hogy cseréljük el Chet Holmgrenet, vagy ilyesmi, de hogyha nem tud ezen valahogy javítani, és nem tud hasznos lenni a Spurs elleni párharcban, akkor nem lenne kizárt, hogy ez lesz a vége. Ráadásul rohadt magas értéken tudott Holmgrenet elcserélni, tehát hogy ilyen szempontból nem azt mondom, hogy azt kérsz érte, amit akarsz, de nagyon-nagyon jó, akár azonnal bevethető jó játékosokat tudnál érte kapni.
1: Ugye korábban már itt megkérdeztem a Cavs-nél, a Pistons-nál és a Nuggets-nél is, hogy mi a házi feladat és mit kell megtenni. És azért mindig az lett a vége, hogy abban egyeztünk meg mind a ketten, hogy itt cserélni kell, és van, hogy muszáj változtatni. A Thundernél te nem azt érzed egy picit, hogy az lenne a legnagyobb hülyeség, hogyha nem maradnának ennél a csapatnál? Tehát itt
2: hát
1: még...
2: mármint, bocs, mert ilyen Andrew... Szóval Aaron Wigginseket most van itt az ideje lepattintani, tudod, hogy ne legyen nagyon drága csapat, tehát ezeket a mai nációkat meg kell csinálni.
1: Hát most itt tudod ki, tehát itt az első 6-7 emberre gondolok most, tehát, hogy itt...
2: Igen. Hát abból az egyetlen szerintem, akit mondtam, Ludort, hogy azt el kell dönteni, neki csapatopciója van, tehát akár azt is lehet, hogy elengeded a semmiért, de hát nyilván azért nem így működnek az NBA csapatok. Viszont az, hogy mondjuk belépteted a csapatopcióba és elcseréled egy olcsóbb lejáróra, vagy két olcsóbb játékosra, akiből az egyiket tovább cseréled a semmiért, egy cetlit mellé ragasztva, tehát, hogy vannak arra megoldások, hogy a Thunder spóroljon, és ez Ludorton keresztül működhet. De egyébként egyetértek veled, ettől függetlenül ebből az első 6-7-8 játékosból szerintem ez az egy van, aki lehet, hogy mégis majd mozdul.
1: Holmgrennek a mozdítása ebben az évben és ezen a nyáron még óriási
2: mozdítás lenne. Természetesen meg kell nézni azt, hogy Holmgren tud-e valahogy reagálni egy fiatal játékos, aki mellesleg az alapszakaszban valóban a alapszakasz mondjuk öt legjobb védőjének mindenképpen az egyike, és emellett egy tripladobó magas, aki még le is tudja pattintani a labdát, noha a Wemby ellen ezt, amikor megkísértelte, akkor elég nagy katasztrófa lett belőle, de egyébként a csapatok 90%-a ellen még egy ilyen kontra egy-egy erejéig is tud labdát kezelni, tehát azt mondanám, hogy ez önmagában egy nagyon értékes játékos típus, rárepülne a fél NBA, hogyha árulnák. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy ezt most rögtön meg kell tenni. Ha van egy ilyen értékes játékos típusod, akkor nézd meg, hogy a következő egy-két évben meg tudja-e oldani ezt az égető problémát.
1: Igen, csak Holmgren pont az a játékos nálam, amit előbb ugye beszéltem, hogy még a műsor elején, hogy a játék tudása alapján abszolút megérdemli a maximumot, de ugye azért is vágtam rá, hogy én nem adnám meg neki, mert a Thundernek viszont szerintem nem éri meg a maximumot, pont azért, amit beszéltünk itt az előbb is, hogy Wembanyával kell számolni itt hosszú távon, és emiatt nálam ő nem éri meg a Thundernek a maxot.
2: Kíváncsi már megkapta.
1: Vagyok. Igen, de ugye arról beszéltünk, hogy kiérdemli meg, hogy ki az, aki belüljük.
2: Na de látod, ez pont ez. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy ez igaz. Bár ezt nem tudhatta a Thunder a meghosszabbítás pillanatában. Persze. Még, az is el kell, hogy mondjuk, de a 25%-os maxon ez egy annyira jó szerződés marad, hogy ezt röhögve el tudják cserélni a kell. Tehát ezt meg kellett adni.
1: Már a 30-ról beszélek, tehát hogy én már a következő maxról beszélek.
2: Jó, az még messze van, de igen, persze. Tehát hát basszus, most ahogy, mikor lesz az 4 év múlva, vagy 3?
1: 3 talán.
2: Szerintem inkább 4, mert 5 éves ez a szerződés. Tehát, hogy addig azért annyi víz le fog folyni, nem tudom Oklahoma City-nek mi a folyója, de mondjuk a Mississippi-n, mármint, hogy tudom, hogy az nem arra folyik, csak Amerika nagy folyója. Tehát azért abban most így belegondolni, hogy akkor majd milyen szerződést kap egyetem, milyen csapattól, majd meglátjuk.
1: De csak amelyünk tovább a nagy döntővel, és zárjuk ezzel az adásunkat. Hát tényleg itt beszélhetünk arról, ez kicsit pont a nyugati főcsoport döntőnek az ellenkezője volt, hogy nagyon simának néz ki ez a 4-1, de ahhoz képest meg tudjuk, hogy itt minden mérkőzésen mi történt és hogy zajlott. Hát nekem próbáltam kigyűjteni valamilyen statisztikát, de az egyik legdurvább nekem, hogy mind az 5 első negyedben a Spurs vezetett, és mind az 5 utolsó negyedben vezetett a Spurs.
2: Igen.
1: És így lett 1-4, vagy nem, hogy vezetett, hanem megnyerte az első negyedet, és ugye minden ötödikben vezetett legalább egyszer.
2: És mind az 5 mérkőzésen vezetett legalább 10 ponttal.
1: Igen. És ugye vannak már ezek a kalkulátorok is, amikor így kiszámolják, ugye az ESPN-nél van, azt hiszem, hogy hány százalék az esélye, és 2 olyan vesztes meccs is volt, amikor 95% fölé tette ez a kalkulátor, a Spursnek az esélyét mégis elbukták. Ez egy ilyen tipikus 100-ból egyszer történik ilyen, vagy itt csak a mérték történik 100-ból egyszer. Tehát én arra gondolok, hogy itt ezt a párharcot azért összességében mégiscsak a Spursnek kellett volna, ha ez egy 2K játék, és végig szimuláljuk megnyerni, vagy itt inkább csak a szorosságán kellett volna, hogy picit változzon, és ez a 4-1 csalóka, de hogyha nincsenek ezek a faktorok, amiről beszélhetünk, akkor még nem evidens, hogy a Spurs nyerte volna meg, csak az evidens, hogy ez egy jóval szorosabb döntőnek kellett volna lennie.
2: Én azt mondanám, hogy 10-ből 8-szor a New York nyerte volna meg, ha ezt újra és újra leszimuláltuk volna, igen. Szóval az a helyzet, hogy a New York csapatként egészen félelmetesen egybe volt, és az egyes játékosok teljesen feláldozták a saját ambícióikat, és ez azzal furcsa helyzet állt elő, hogy ettől nem rosszabbak, hanem jobbak lettek. Mm. Tehát amikor elő kellett lépni, akkor Anunoby főleg félelmetes volt, 73%-os TS-sel fejezte be az egész rájátszást, ami ez milyen adat. Bridgesnek is voltak olyan, például negyedik negyedei, amikor ő dobálta a kis középtávolét, és azzal tudott támadni a Knicks. Brunson még akkor is, hogyha amúgy az első 3 negyedekben erről most mindenki szépen megfeledkezik, hogy mennyire szenvedett a Spurs szorításában, ugye ilyen all-time great negyedik negyedeket produkált, és igazi franchise playerként, ha nem is az a top 5-ös szupersztár, egymagam csinálok mindent franchise playerként, de azért a legjobb játékosként oda tudott lépni, és végül megérdemelten kapta meg az MVP-t, mármint ugye a Finals MVP-t, a Karl Anthony Towns fantasztikus playoffot hozott, és igaz, hogy neki kedvező volt védekezésben ez a matchup, mert nem volt olyan pick and roll ball handler, sem olyan elzárásokat osztó magas ember, amely duóval szét tudták volna támadni Karl Anthony Towns gyengeségét, a pick and roll védekezését nyilván, de ettől függetlenül az, hogy ő védekezésben milyen szuper rájátszást hozott, az mindenképpen megsüvegelendő, tehát mindenki így a legjobbját, vagy még azon túl hozta, és éppen ez volt az, ami miatt ők egy pillanatig nem estek kétségbe, azért, mert hátrányban voltak, mert tudták, hogy mit tudnak, tudták, hogy ez a mérkőzéseken végig tud menni, miközben a Spurs ilyen szempontból azért a csikó csapat volt, aki az elején futott egy nagyot, és akkor utána, amikor ugyanazt kellett volna csinálni, belehibázták, amikor változtatni kellett meccs közben, akkor Mitch Johnson sokkal rosszabbul és sokkal lassabban reagált, de rendszeresen, mint Mike Brown, és a játékosok is hát nagyon belefutottak abban a negyedik negyedekbe, hogy azért ebben a csapatban még sincs annyi spacing, és vicces, amikor az első negyedben Kessel bedob 3 triplát, de ez nem jelenti azt, hogy a negyedik negyedben őt úgy kell fogni, hogy jaj, csak nehogy triplát dobjon. És hát nyilván, amiről mindenki beszél, tehát Fox az év klacs játékosa volt 3 éve, most a negyedik negyedekben biztos vagyok benne, hogy ez a bokaszalag húzódás, high ankle sprain, ez nem tett jót ennek, de a negyedik negyedekben vagy kidobta a Spurs-t a meccsből, mert beleállt a középtávlaiba, nem megy be, vagy az, hogy Harper így nem került eleget pályára, vagy emiatt Champagne nem került pályára, aki úgy szórta a triplát, mint hogyha a darts VB-n lenne. Tehát, hogy igazából az történt, hogy valahogy Foxot bele kellett ott rakni, vagy hagyni a mixbe, és ezért valaki olyan nem játszott, akinek nagyon kellett volna, hogy játszom, mert támadásban, a negyedik negyedekben rendszeresen totál földbe állt a Spurs, de teljesen. Úgyhogy ez viszont az egész döntőn áthúzódó jelenség volt gyakorlatilag, és én azt gondolom, hogy itt Mitch Johnson rengeteget tanult ebből, valószínűleg a Spurs vezetősége is, mert hogy ha jövőre itt nem lesz Harper kezében a labda, akkor azért fel kell tenni egy-két kérdést majd a szurkolótábor részéről, hogy mit csináltok.
1: És még Johnsonnak a nyilatkozat ezzel kapcsolatban nem aggasztó, ahogy kiállt azért Fox mellett, vagy azért itt láthatjuk azt is, hogy próbálom itt ezt a csapatmentalitást összefogni, nyilván nem fogom bedobni Foxot a busz alá.
2: Igen, tehát hogy az a helyzet, hogy Fox ott lesz még egy ideig. Szerintem ezt fel kell fogni, hogy ez nem egy elcserélhető szerződés jelenleg. Vagy nem tudom, mert pont ez jutott nekem is eszembe, meg több Spurs rookernek is, hogy a Raptorsnál hogy nézne ez ki, hogy megpróbálják újraélesztani Foxot, viszont a Quickly és a Pöltől szerződést leadják, tehát 2 rossz szerződés, 1 még rosszabbért, de a Raptorsban szerintem több helye lenne egyértelműen Foxnak, és Quickly tipladobásával meg szerintem akárha a padról jön, akkor is nagyon jól illik a Spurshoz. Spurs ráadásul tovább tudja passzolni Pöltölt, mert van egy rakat pikjük. Szóval, hogy mondjuk például ez egy lehetőség. De összességében Fox ott lesz, nyilván nem akarod bedobni a busz alá. Ettől még aggasztó volt.
1: És Barnes-nak az arul használása, vagy arul volt ő használva, szerinted is?
2: Ez nagyon jó kérdés. Ugye az a helyzet, hogy tényleg hiányzott egy 4-es ebből a csapatból. És Harrison Barnes azért nevezhető annak, mert ő kifejezetten jó posztvédő. Ez korábban, tehát ez már nagyon fiatal korábban, amikor Zach Randolphot valahogy meg kellett fogni, mert az a Grizzlies az 2-1-re vezetett a akkor bajnoki címen úton lévő Warriors ellen. Akkor ő egy Zach Randolphot képes volt jól fogni. És azóta is elterjedt róla, és szerintem igaz is, hogy egy meglehetősen jó posztvédő, és akkor azért kipróbálták, hogy Karl Anthony Towns-t fogja, csak közben támadásban annyira ipari nulla volt, amit csinált, és ilyenkor ugye felmerül a kérdés, hogy meddig próbálkozhatsz, megadhatod-e neki újra és újra esetleg az esélyt ezzel kapcsolatban, és ezért Harrison Barnes nem egy olyan rossz játékos, hogy ne lehetne amellett érvelni, hogy adjuk meg neki az esélyt. Főként, hogy ugye Carter Bryant minden egyes rookie hibája után, amiből nyilván volt pár, Mitch Johnson már üvöltött is vele, és egy perc múlva jött le. Miközben ez a Carter Bryant még nagyon hasznos volt, ugye, amikor Shai-Gilgeous Alexandert kellett egy az egybe fogni. Nyilván az taktikailag nem annyira bonyolult feladat, mint itt a besegítő védekezések meg a rotációk, és egyébként egy nagyon jó védőről beszélünk, csak ugye nyilván még egy kicsit érnie kell. Tehát akkor, hogyha Bryant sem, és akkor ebből maradt az, hogy akkor Keldon Johnson játszogat 4-esben, aminek hát abban nem volt sok köszönet. Tehát lássuk be, hogy egy egész jó meccse volt, és az összes többi kifejezetten rossz a döntőben. Úgyhogy jogos a felvetés, de Harrison Barnes se csinált azért semmi olyat, ami indokolná, hogy vele kellett volna próbálkozni, tehát én azt hiszem, hogy nem ezért kéne elsősorban megronni Mitch Johnsont, hanem ezek a lehozom 2 perccel az első fél idő vége előtt Wembit. Szintén Kosti mondta, hogy mire pihenteted a szünetre? Szóval, hogy így voltak Mitch Johnsonnak olyan döntései, hogy mire beverték a faltokat, és akkor lehetett volna Mitch Robinsont ugye hekkelni, aki nem tud büntetőt dobni. Mire ezt elérték, addigra szépen le is hozta Mitch Robinsont az ellenfél edzője Mike Brown. Ők meg mindig fenn voltak Kornéval, OG Anunobiék, hogy körülfutogatták Kornetet, mert szerintem, hogy egyszerűen rosszul rögződött, de őt Kornetnek kell mondani. Akárhogy is, a lassú reagálás Mitch Johnsonnál az több példán keresztül követhető, és Harrison Barnes még itt a legkisebb kérdés.
1: A keretmélység, illetve annak rotációja mennyire lepett meg olyan szempontból, hogy kigyűjtöttem itt az 5 meccs alatt, hogy hány 10 plusz perces teljesítmény volt a cseréktől, és az 5 meccs alatt a Knicksnek 18 ilyen cseréje volt, még a Spursnek az 5 meccs alatt csak 12, és azért, ha egy évvel ezelőtt itt ülünk, nyilván abban a Thibodeau is benne lett volna, de azért nagyon meglepődünk, ha itt arról beszélünk, hogy egy Knicks párharcot az döntő, hogy mennyire mély a keret, hozzátéve, hogy ez úgy jött ki ez a 18, hogy nagyon sok meccs volt, amikor Clarkson vagy Robinson épp ilyen 8-9 perccel fejezte be, tehát éppen, hogy kimaradt ebből a statisztikából. Tehát összességében jóval mélyebbnek is mondható volt ez a Knicks. Hosszú távon maradva itt a Knicksnél, mennyire nehéz lesz megtartani ezt a keretet, mert azért ti is emlegettétek már Zolival, hogy Robinson azt 99%-ban ki lehet jelenteni, hogy nem lesz jövőre a Knicks tagja. Lesz még itt más áldozat, vagy mire kell számítani?
2: Nem más áldozat szerintem nem lesz. Én azt hiszem, hogy majd megpróbálnak szerezni nyilván egy cserecentert, mert Hookporti szerintem erre kevés lesz. De igen, tehát hogy ezt kell befoltozniuk valahogy, és meg fogják próbálni visszafuttatni, újrafuttatni ezt a történetet, ami teljesen érthető egy bajnokcsapattól. A Spurs, hát ez nagyon izgalmas, hogy ők tűntek a legmélyebb csapatnak, és akkor jön a döntő, ahol az egyébként nem túl mélynek tűnő New York, mégis mélyebb lett. Én azt hiszem, hogy egyszerűen kijöttek azok a problémák, amiket az OKC nem igazán tudott a spacing, saját spacingének hiánya miatt kihozni. A New York viszont megkövetelte azt, hogy ne lehessen rossz védő a pályán, vagy hogy ne lehessen rossz támadó a pályán. Tehát, hogy a Spursnek a two-way játékosaiban nem volt akkora mélység, ezt akarom mondani. De a Spurs egy-egy two-way játékosa, vagy nem two-way játékosa, a Thunder ellen itt vagy ott eldugható volt. Mert védekezésben is le lehetett dugdosni, meg támadásban pedig, hát így se tudtak támadni, meg úgyse a Thunder ellen, tehát a Thunder szépen levédekezte a Spurs, csak még 104-es offensive ratinggel is a Spurs nyert egyszer meccset. Szóval a New York ellen nem lehetett eldugdosni ezeket a játékosokat, ez történt. Ami meglepőbb a kettő közül, az szerintem az, hogy a New York Knicks hogy tudta, és Mike Brown milyen intuitívan tudta használni, Alvarádót előkapta, amikor tényleg kellett egy playmaker Brunson mellé, mert tarthatatlan volt, hogy mindent ő csináljon. Jordan Clarkson bejön, nem tudom én, blokkol, életében nem blokkol, tudod, de bedob egy nehéz triplát, az, hogy Miles McBride, hát ránézve a statisztikáira megvan oda vállat, de közben ő volt az egyik legjobb Harper védő, ami nagyon vicces, mert Harper nyilván 3-szor erősebbnek néz ki nála, de valahogy nagyon érezte, hogy Harper merre fog menni, és már ott volt, elvágta a szögeket. Hát ki számított ezekre nem csak, hogy én nem, hanem nem is emlékszem arra, hogy valaki azzal házalt volna a döntő előtt, hogy a New York padja majd megnyeri a New Yorknak a rájátszást, vagy a döntőt, pedig tulajdonképpen ez történt. A New York padja jelentette az igazi különbséget a döntőben.
1: És egy záró kérdés, mert erre most már túlnyúltunk a műsoridőn, de amiről még mindenképp akartam beszélni, ez a bajnoki mentalitás, bajnoki rutin, mert azért, ha jön egy új csapat, mindig arról beszélnek, hogy hát itt még nincs bajnoki rutin, ezért fognak keresni. Viszont ha megnézzük az idei döntőt, hát meg a tavalyi döntőt, tehát hogy az utóbbi két évben olyan döntő párosítást láthatunk, hogy gyakorlatilag zéró bajnoki rutinról beszélünk. Van szerinted ilyen, vagy azért az utóbbi pár év ez tényleg ezt mutatja meg, hogy itt a jobb csapat nyer, és itt nem kell arról már beszélni, hogy bajnoki rutin.
2: Hát van ilyen, igen, de teljesen felborul éppen a szemünk előtt az NBA, az összes ilyen megszokott dologtól el kell, hogy rugaszkodjunk. Megint egy olyan csapat nyert a Boston után, akinek nem volt ilyen szupersztárja, csak sztárja. De Jason Tatum is egy, mit tudom, a hatodik vagy hetedik legjobb játékos volt akkor a ligában. Jalen Brunson is most a hatodik, hetedik legjobb játékos, tehát ők nagyon jó játékosok, csak nem ez a Doncic, Wembanyama, Shai-Gilgeous Alexander, Jokic, Antetokounmpo szint. Tehát, hogy ez az egyik, ami felborult. A másik, ami felborult, hogy emlékszem, még a Denver csak 3 éve nyert, és akkor volt ez, hogy 6,5 játékossal nyertek gyakorlatilag ilyen rotációval. Totál felborult ez is. Aztán a tapasztalt játékosok. A tapasztalt játékosokról most emellett az igénybevétel mellett az derül ki, hogy inkább öregek, mint tapasztaltak, és már nem tudsz az öregek otthonával nyerni, mert egyszerűen nem bírják végig, meg nem bírják ezt a tempót. És hát, hogyha mindezeket egybeveszed, akkor szerintem nem csoda, hogy ilyen dolgok történnek meg, akár avval kapcsolatban, hogy milyen csapatok kerülnek döntőbe, akár azzal kapcsolatban, hogy már 8-szor volt egy következő győztesünk, és még mindig nem ismételt abból senki, úgyhogy ez az új NBA, úgymond, és az új NBA jelenségei, azok eléggé felrúgják ezeket a megszokott, agyunkban már beporosodott lózungokat.
1: És azért jövőre is jó esélye megmerjük hozzákáztatni, hogy lesz egy 9. nem ismétlő év is.
2: Simán, ez simán benne van a pakliban, ugye a Spurs mindenképpen jelölt erre, legjobb a Spurs leginkább a jelölt erre, tehát ha a Spursnek ez sikerül, vagy ha keletről valaki akkorát tud emelkedni, tehát ja.
1: De tényleg elfőtt a műsorodunk, ennyi lett volna. Gábort az itt is akkor a Keleten-nyugaton műsorokban tudjátok meglátni, valamint az Ingába a Harry Potter estekbe. Azt hiszem elmondtam mindent, ahol meg lehet téged találni. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velem.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
3: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Ingesztesi Máté vagyok, lássuk főbb híreinket. A kormány hétfőn ismerteti a parlamentben a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalra vonatkozó javaslatot. A megyei önkormányzatok egyfajta bosszúnak tekintik a polgármesterek bérének tervezett csökkentését. Kevés a légkondicionált vonat, a MÁV osztrák kocsikat bérel, a kicsik a hűség ellenére is élvezték a Gyerekszigetet. Hétfőn rendkívüli kormányülés lesz, aztán bemutatják az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot, jelentette be Facebook oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök emellett, ahogy fogalmazott, ismerteti a bábok eltávolítását, és ezeken kívül még valamit, de utóbbiról nem bocsátkozott részletekbe. A miniszterelnök azt is bejelentette, a hivatalról és jogköreiről társadalmi egyeztetésbe kezdenek.
4: Megszavaztatták velük Orbán Viktort, a maffia főnököt, újra pártelnöknek.
5: Magyar Péter a héten ismét korrupcióval vádolta az előző kormánypártot és magát, Orbán Viktort. A kormányfő még ellenzékiként szinte minden beszédében azt állította, a NER oligarchái szétlopták az országot. A Tisza egyik fő ígérete emiatt a korrupcióval vádolt vállalkozók és politikusok felelősségre vonása, és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása volt. Az eredeti tervek szerint nyári indulással.
6: Az eredeti terve az volt, hogy jövő héten beterjesztése kerül az erről szóló jogszabály a parlamentnek, de nagyon sok észrevételt kaptuk, és szeretnék az emberek szerintem joggal, hogy legyen egy rövid, de társadalmi egyeztetés, hogy valóban az ilyen javaslatok, még plusz javaslatok is bejöhessenek, úgyhogy a tervek szerint jövő héten a jogszabály tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátjuk, és utána, amikor ez lezajlik, akkor megy a parlament elé, és nagyon remélem, hogy szeptember elején fel tud állni maga a hivatal.
5: Nyilatkozta a miniszterelnök szombaton az RTL-nek. Magyar Péter a Facebookra is posztolt a témában. Azt írta, hétfőn bemutatják az országgyűlésnek a hivatalra vonatkozó javaslatot, valamint társadalmi egyeztetést is indítanak az intézményről, és még az is megtörténhet, hogy még tovább szigorítják a javaslatot.
7: Óriási elvárás van a Tisza szavazók magja részéről, hogy végre Orbán Viktor és társai kerüljenek a börtönbe, hogy legyen valódi elszámoltatás. Ehhez képest azért most már kezd látszani, hogy az előző kormány vezetőinek, üzletembereinek a felelősségre vonása nem olyan egyszerű, mint azt sokan gondolták volna, legalábbis ami jogállami keretekben gondolkodunk.
5: Nagy Attila Tibor Orbán Viktort egyelőre nyugodtnak látja az elszámoltatás kapcsán.
7: Nyugodtnak látszik, hiszen mondom, Orbán Viktor jogi felelősségre vonásához kőkemény bizonyítékok kellenek.
5: Orbán Viktor is hasonlóan fogalmazott, amikor a sajtó a héten Brüsszelben kérdezte a korrupciós vádakról.
8: Sokkal könnyebb a helyzetünk. Hát mi vagyunk ellenzékben. Hatóságok nem nálunk vannak. Úgyhogy hatóságok látnak, amit akkor járjanak el. Sokkal könnyebben adunk hatékony választ most, mint korábban, amikor kormányokat sokkal nehezebb jó választ adni, most sokkal könnyebb.
5: Az előző miniszterelnök hozzátette, sejtetésekkel nem foglalkozik. Bátki Pál büntetőjogász híradónknak azt mondta, az új hivatal minden bizonnyal adatelemzéssel, információszerzéssel és feljelentésekkel foglalkozna, a nyomozás a rendőrség és a NAV feladata lesz. A büntetőjogász szerint Orbán Viktor neve biztosan nem szerepel a jövőben vizsgálandó ügyek iratain, de ettől még lehet büntetőjogi felelőssége.
9: Azt kellene, hogy ezek a személyek, ezek a kulcsfontosságú személyek mindig egyre magasabbra tolják a felelősséget, és így lehet Orbán Viktorhoz, vagy akár egy miniszterelnökhöz elérni.
5: A büntetőjogász szerint a bűnüldözés nagyon leterhelt, kapacitás hiány van.
9: Én kizártnak tartom, hogy ilyen keretek mellett tulajdonképpen az ügyeknek a nagy részét fel lehetne deríteni. Én arra számítok, hogy egy-két olyan kirakat ügy lesz, amivel tulajdonképpen meg tud birkózni az igazságszolgáltatás.
5: Megkérdeztük a kormányt, hogy miben lehet szigorúbb a hivatal eljárása az eredetileg tervezethez képest, illetve mekkora vagyon visszaszerzése a cél. A kormányzat mindössze annyit válaszolt. A javaslatot hétfőn ismertetik az országgyűlésben.
3: Küzdeni fog, hogy köztársasági elnök maradhasson, jelentette ki Súlyog Tamás köztársasági elnök a brüsszeli Politikónak adott interjújában. A lapnak Súlyog úgy fogalmazott, jogi manőverekhez folyamodik, hogy a Tisza kormány ne tudja elmozdítani pozíciójából.
10: Belügyminiszterré nevezi ki Pósfai Gábor urat.
11: Nem készült közös fotó az új kormány minisztereinek beiktatásakor a Sándor palotában, Sólyog Tamás köztársasági elnökkel májusban.
12: Felszólítom, hogy távozzon!
11: Magyar Péter áprilisi győzelmi beszédében már bejelentette Meneszti Sólyogot és az Orbán kormány által kinevezett 8 vezető közjogi tisztségviselőt. A miniszterelnök a hétvégén híradónknak hangsúlyozta, leváltásuk azért szükséges, mert tevékenyen részt vettek a jogállam leépítésében.
6: Ugye itt nem egy-egy emberről van szó, itt az Orbán rendszernek a bábjairól van szó, akik vagy semmit nem tettek a jogállam védelmébe az utóbbi 15-20 évben, vagy éppen tevőlegesen hozzájárultak annak teljes leépítéséhez.
11: Sólyog Tamás a héten az alkotmánybírósághoz fordult. 7 alkotmánybíró ugyanakkor kizáratta magát Sólyog ügyéből. Így Polt Péter levette Sólyog beadványát az alkotmánybíróság hétfői napi rendjéről. A miniszterelnök szerint ezzel Sólyog az alkotmánybíróságtól selyemzsinort kapott.
6: De nem az történt, amit gondolt, hanem annak az ellenkezője, tulajdonképpen egy selyemzsinort kapott a saját volt munkahelyétől.
11: Sólyog Tamás most a Politikónak kijelentette, harcolni fog a hivatalban maradásáért. A lapnak adott interjúban Sólyog úgy fogalmazott, jogi manőverekhez folyamodik, hogy a Tisza kormány ne tudja elmozdítani a pozíciójából. Sólyog indoklása szerint ugyanis Magyar Péter az állami intézmények átvételét tervezi, ami Orbánénál is abszolútabb hatalmat biztosítana számára. Úgy fogalmazott, hogy az új miniszterelnök még Orbánnál is pimaszabbul él vissza a kétharmados parlamenti többségével. Sólyog szerint pont ezért kötelessége hivatalba maradni, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az államfői hatalom szétválasztását. Egyetlen parlamenti többség sem adhat felhatalmazást a jogállamiság és az európai értékek semmibevételére. Majd hozzátette, a Tisza párt 16 hét alatt nagyobb hatalomkoncentrációt akar elérni, mint a Fidesz 16 év alatt, mert valójában le akarja váltani az előző parlament által megválasztott összes köztisztviselőt. A Republikan Alapítvány kuratóriuma elnöke kiemelte, a Tisza választási győzelme elhozta azt, hogy Sólyog Tamás eltalált a demokráciához, miközben korábban kiszolgálta az Orbán kormányt.
13: Alkotmánybírósági elnökként, majd köztársasági elnökként végig asszisztálta szó nélkül mindent aláírva az Orbán rezsimnek a dúlását. Tehát azt gondolom, hogy ha valamiért megérte a Tisza győzelem, akkor azért mindenképpen, hogy Sólyog Tamás visszatalált a polgári demokrácia, a parlamentarizmus keretei közé.
11: Somogyi Zoltán szociológus hangsúlyozta, kedvezőtlen a felállás a köztársasági elnök szemszögéből, mivel 70%-os népszerűségnek örvend a Tisza, Sólyog Tamás ugyanakkor minden idők legnépszerűtlenebb köztársasági elnöke.
14: Ez nem egy jó pozíció Sólyog Tamás számára, pláne hogyha hozzávesszük, hogy a Fidesz által kijelölt, kinevezett és támogatott másik intézmény, az Alkotmánybíróság sem védte meg itt Magyarországon, és ő arra kényszerül, hogy mindenféle külföldi helyekre ez forduljon, lásd Velencei Bizottság, vagy interjú a Politikónak, olyan helyekre, amelyeket korábban pont az Orbán kormány ítélt el.
11: A miniszterelnök közben bejelentette, hétfőn ismertetik az Orbán bábjainak vergődését lezáró alaptörvénymódosítást. Azt is elárulta, hogy a lehető legerősebb változat támogatására fogja kérni a kormányt és a Tisza frakciót is.
3: 11-re nőtt a gyanúsítottak száma a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, akik közül 4 terhelt letartóztatásban van. Erről a központi nyomozó főügyészség tájékoztatta a Népszavát. Ezt megelőzően 9 gyanúsítottról lehetett tudni. Az utolsó információk eddig 9 gyanúsítottról szóltak, tehát alap egyébként az ügyészségnek számos kérdést küldött a nyomozással kapcsolatban, de ezek többségére a nyomozásnak ebben a szakaszában a büntetőeljárás eredményességére hivatkozva nem válaszoltak. Ez egyfajta bosszú, ezt mondta a híradónknak a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, aki arra a módosításra reagált, amely a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazását jócskán megvágná. Magyar Péter szerint elvi kérdés a jövedelmek csökkentése. Érd első embere szerint ez elfogadható, később azonban változtatások szükségesek a rendszerben. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége viszont az egyeztetést hiányolja.
15: Köszöntöm a Vármegyei Közgyűlés mai ülésén megjelent közgyűlési tagokat.
16: A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége nyílt levélben fordult a kormányhoz. Egyeztetést sürgetnek Lőrinc Viktória vidéki és településfejlesztési miniszterrel. A szervezet egy pénteken benyújtott törvényjavaslat után lépett. Ennek része a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztása, a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentése, illetve az illetményhez rögzített Átalány költségtérítési jogosultság megszüntetése.
10: Megköszönjük, hálás szívvel.
16: A vármegyei közgyűlési elnökök esetében ez 65%-os csökkentés jelentene. A MÖOSZ elnöke az egyeztetés hiányát sérelmezi.
10: A vármegyék az egyik legbefolyásosabb politikai erő.
16: És hiányát sérelmezi.
10: A vármegyék az egyik

0: eközben a politikai élet szereplői egy 2-3-4-szeres fizetésemelését, most is kapnak még 20-30%-ot.
1: A Magyar Önkormányzatok Szövetsége június elején bemutatkozó egyeztetésre érkezett a szaktárcához. A találkozó részben a szakmai párbeszéd kialakítását célozta meg. A szervezet elnöke továbbra is ebben bízik.
2: Azokban a kérdésekben, ami a településeket is a polgármesteredet érinti, a jövőben szeretnénk a kormány korábbi ígéretének megfelelően egyeztetéseken részt venni. Ez ebben az esetben elmarad, de remélem, hogy június végéig a miniszterasszony ígéretének megfelelően lesz róla szó, bár már a törvénytervezet a parlament előtt van.
1: Ért polgármestere elfogadhatónak és méltányosnak tekinti a módosítás rájuk vonatkozó részét. Csőzik László hozzátette, a polgármesteri fizetést már korábban befagyasztották. Stábunk arra is kíváncsi volt, meddig tartja méltányolhatónak, ha a módosítások ebben a formában lépnek életbe.
3: Érd esetében ez el tud menni akár 2029-ig a mandátumunk végéig, mert annyira rossz helyzetben volt a város, reméljük most javulni fog, tehát nekünk ez nem probléma. Úgy nagy általánosságban az ország egészét illetően szerintem ez most egy másfél évre biztos, hogy meghozza az eredményt, utána azért felvetném az infláció követést.
1: A mostani rendszerben a polgármesteri fizetések alapja a 2024-es bruttó átlagbér, ami 667.365 forint. A javadalmazás, a település méret, a tisztség és a szorzó alapján alakul ki. A polgármesterek így havi bruttó 1 és 3 millió forint közötti illetményt kapnak.
4: 30 napra letartóztatta a bíróság a Fonyódi Város üzemeltetési cég vezetőjét gazdasági jellegű bűncselekmények miatt. Az önkormányzati cég vezetőjével együtt egy rokonát is elvezették, akinek köze lehetett a gyanú szerinti szabálytalanságokhoz. Hivatalos, részletes tájékoztatást egyelőre nem kapott a polgármester sem, állítja, csak a sajtóból tudta meg, hogy a cégvezetőt előállították, majd letartóztatták. A városban terjedő információk szerint 100 millió forintos nagyságrendű visszaélés miatt kell majd felelnie.
5: Az egyik fonyódi önkormányzati képviselő azt mondta, nem most kezdődött az ügy. Már 2 évvel ezelőtt érkezett az első jelzés azzal kapcsolatban, hogy valami nincs rendjén a város üzemeltető cégnél.
6: Már 2024-ben több feljelentés érkezett tudtommal az ügyészségre, és ezért a városi önkormányzat tulajdonképpen egy bizottságot hozott létre, hogy az elmúlt 5 évet átnézze, és az ideiglenes bizottság hozott erre tulajdonképpen egy vizsgálati anyagot.
5: Ezt a vizsgálati anyagot az ügyészség rendelkezésére bocsájtották. Valószínű, hogy ebben is lehettek olyan részletek, amelyek miatt a cégvezetőt előállították. A polgármester azt mondta, csak a sajtóból tudta meg, hogy mi történt. Kért, de nem kapott tájékoztatást.
7: Azt a tájékoztatást kaptam, hogy a városüzemeltetési szervezet gazdálkodásának bűncselekménye gyanúja miatt történik büntető eljárás, azonban nem adhatnak most sem ennél szélesebb körű tájékoztatást. Tehát jelenleg én magam is, mint polgármester azt tudom, hogy a városüzemeltetés ügyvezetőit előállították.
5: A városban sok mindent lehet hallani. A civilek azt mondják, már rég el kellett volna mondani, hogy mi van az ügy hátterében.
8: Évek óta lehetett tudni, a suttogó propaganda az terjedt, de hát mindenki megpróbálta saját maga az összeszedett morzsákból összeállítani azt, ami feltételezhetően nem felelt meg teljesen a valóságnak. Ezt kellene megelőzni. Ez nem jó irány, hogyha hallgatunk.
5: Közben már az is hivatalos, hogy a vezetőt és rokonát letartóztatta a bíróság.
9: Egyik vádlott egy folyódi városgazdálkodási cég vezetője volt, a másik vádlott pedig egy vállalkozó, és sziller szerződéseket kötöttek, legalábbis a megalapozott gyanú szerint, mely gazdasági csalás büntette és más bűncselekmények megalapítására lett alkalmas.
5: Az eset kapcsán az önkormányzat hétfőn reggel soron kívüli ülést tart, ahol várhatóan menesztik a cég vezetőjét.
4: Munkaerő toborzásba kezdett a termelés rövidesen beindított debreceni kínai érdekeltségű akkumulátorgyár. A CATL Debrecen célja, hogy évvégére már 2300 dolgozót tudjanak foglalkoztatni, a júliusi már az 5. toborzó kampányuk lesz.
5: A CATL Debrecen kommunikációs vezetője azt mondta, hogy igyekeznek olyan szakembereket keresni, illetve majd képezni, akik a környéken élnek. Évvégére 2300 munkavállalóval szeretnének már dolgozni, amely létszámba nem tartoznak bele a kínai szakemberek.
10: A beruházás léptékéből, valamint a gyárban alkalmazott fejlett technológiából adódóan olyan munkavállalókra van szükségünk, akik nyitottak a tanulásra, és képesek alkalmazkodni a modern gyártási környezethez. A kiválasztás során a tehetséget, a tudást

0: az elkötelezettséget és az új technológiák iránti nyitottságot értékeljük a legjobban.
1: A Debreceni Egyetem korábbi rektora azt mondta, hogy egyelőre nem a felsőoktatásból kikerülőkre van szüksége az akkumulátorgyárnak.
2: Először is nem felsőoktatásban végzett embereket keresnek, amennyire tudom, hiszen korábban azt nyilatkozták, hogy egyelőre a mérnököket Kínából fogják idehozni. Mindenesetre, hogyha magasabban kvalifikált emberekről beszélünk, arra meg nincs igazán felkészülve a magyar felsőoktatás, ilyen jellegű képzéseink nem voltak.
1: A szakképzési centrum vezetője azt mondta, hogy ők viszont kapcsolatban állnak az akkumulátorgyárral, és igyekeznek figyelembe venni az ott felmerülő munkaerőigényeket.
3: Egyrészt előkészítjük a nappali képzésre vonatkozó duális képzés lehetőségét, hiszen az az igazi szakképzés, hogyha a képzés és a gazdasági partner össze van kapcsolva. Másfelől pedig az elmúlt időszakban elindítottuk a felnőtt képzési együttműködésünket.
1: A tervek szerint a szakképzési centrumban július elején indítanak logisztikai szakemberképzést, ami már kimondottan a CETL munkaerőigényét is igyekszik segíteni.
4: Nagy üzemben menekítik az ukrán civileket a közelgő orosz hadsereg elől a frontvonali Druskivkából. A Donyeck megyei várostból már csak mintegy 15 kilométerre vannak a megszállók. Folyamatosan bombázzák a békeidőben 60 ezres települést, emiatt fokozatosan megszűnnek a közműszolgáltatások. A civilek evakuálásában az ukrán rendőrség és civilek segítkeznek, akik igyekeznek a házi kedvenceket is épségben kimenekíteni. Megérkeztek a delegációk a béketárgyalásokra egy svájci üdülővárosba, ahol megerősített biztonsági intézkedések mellett ültek össze a felek. Először Pakisztán, illetve Katar közvetítésével tárgyaltak, az Egyesült Államok és Irán a hét elején memorandumot fogadott el a háború lezárásáról. Teherán szombaton közölte, hogy lezárta a Hormuzi szorost, ám az amerikai hadsereg szerint a kereskedelmi hajók továbbra is átkelhetnek a világ egyik legforgalmasabb kőolajszállítási útvonalán. Hétvégén a gyerekeké volt a főszerep a hajógyári szigeten. A Sziget Fesztivál szervezői számos zenei programmal és fejlesztő játékokkal várták a családokat. Sokan az árnyékban hideg folyadékkal, fagylalttal és gyümölcsökkel próbálták elviselni az első igazán komoly kánikulai hétvégét. Szombaton megdőlt az országos melegrekord, Aszódon 37,1 fokot mértek.
5: Állatokat simogatnak a gyerekek a hajógyári szigeten, de népszerűek a fejlesztő játékok és az ugrálóvárak is.
6: Melyik volt a kedvencem?
7: A lovacska. A Trambulin.
5: A hétvégi kánikula ellenére sokan kilátogattak az idei gyereksziget rendezvényre. A háromnapos program során számos koncert, bábszínházi előadás és kézműves foglalkozás is várta a családokat. A szervezők idén az egészséges életmód és a biztonságos közlekedés fontosságára szerették volna felhívni a figyelmet.
8: Ez a Gyereksziget, ugye a Sziget Fesztiválnak a kistesója. Több mint 40 programhelyszínen vártuk a családokat, 40 tematikus programhelyszín, amin belül több száz gyerekprogram található. Nagyon-nagyon szeretjük ezt a nyárindító rendezvényt, mert nincsen olyan gyerek, aki nem találna itt magának megfelelő szórakozást.
5: Boldogan tartja a kezében a most vásárolt fagylaltot ez a kisfiú. Van, aki hidegvízzel, más legyezővel próbálja elviselni a nyári hőséget.
9: És hogyan vénekeznek a kánikula ellen?
10: Jégkásával. És délben hazamegyünk.
11: Sapkával, naptejjel, sok vízzel és gyümölcsel.
12: Természetesen naptejjel és sok folyadékkal.
5: A híradónk által megkérdezett szakértő szerint főleg a délkörüli órákban a legveszélyesebb a napon tartózkodni, mert ilyenkor az erős sugárzás és a magas hőmérséklet még az egészséges emberek számára is káros lehet.
13: A kiemelten veszélyeztetettek azok, akik egyébként is valamilyen módon az időjárásra érzékenyek. És ide tartoznak egyébként a csecsemők, az idősek, a krónikus betegségekkel élők.
5: Fontos, hogy a hőguta elkerülése érdekében a meleg napokon óránként gondoskodjunk a szervezetünk hűtéséről és az elegendő folyadékbevitelről.
13: Mindenképpen kerülni kell a tűző napot, az erős fizikai és mentális terheléseket.
5: A vonattal Balatonra vagy Adriára utazóknak is számolni kell a hőséggel.
14: Újra köztulajdonba kerül a Dunakeszi járműjavító.
5: Jelentette be Facebookon Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A videóban a korábban a Fidesz kormány által privatizált Dunakeszi járműjavítóban levő alkatrészre és befejezésre váró egyiptomi kocsikat mutatta be. Szerinte ezek miatt kell osztrák kocsikat bérelnie jelenleg a MÁV-nak, mert nincs elég működő klimatizált Intercity kocsi. Az előrejelzések szerint hosszú távon is számolni kell a forrósággal. Enyhülés várhatóan a jövő hét második felében érkezhet.
4: Európa szerte egyre több helyen adnak ki figyelmeztetést az extrém hőség miatt. Németországban nem csak 38 fokos melegre, de viharokra is számítani kell. Franciaország jelentős részén is a legmagasabb fokú hőségriadó van érvényben. A nyilvános helyeken betiltották az alkoholfogyasztást.
15: Egymás után ugranak bele a párizsiak a Saint-Martin csatornába, így keresnek enyhülést a tikkasztó hőség elől. Az önkormányzat korábban tiltotta itt a fürdést, ám végül úgy döntött, hogy inkább biztonságosabbá tesz egy szakaszt, mint hogy egyenként húzzák ki a fürdőzőket. Az Eiffel-toronynál továbbra is sok a turista, a közel 35 fokos meleg sem tántorítja el őket a városnézéstől. Amikor a legnagyobb a hőség, akkor múzeumba megyünk. Könnyebbség, hogy sokfelé vizet osztanak, mondta ez a velszi turista. Franciaország területének mintegy harmadára adták ki a legmagasabb fokú hőségriadót. Ezeken a területeken a kormány betiltotta az alkoholfogyasztást a nyilvános helyeken. A francia központi bank elnöke arra figyelmeztetett, hogy a gazdasági növekedés is kárát látja majd az egymás után érkező hőhullámoknak. Elérte a rendkívüli hőség Lengyelországot is. A 30 fok fölötti melegben a Visztula vízszintje erősen lecsökkent. A rekkenő hőség elől inkább a hűvösebb nevezetességeket keresik a turisták Rómában, például a Kolosszeum közelében lévő Claudius templom alatti tufabányákat, ahol mindössze 16 fok van. Kifejezetten a napkedvéért gyűltek össze több ezren a délnyugat-angliai Stonehenge-nél. A nyári napfordulót ünnepelték együtt, miután a monumentális őskori építmény főbb köveivel ilyenkor egy vonalba esik a napkelte.
4: Tömegek ünnepelték az utcán Tokióban, hogy Japán futballválogatottja 4-0-ra lelépte Tunéziát az észak-amerikai rendezésű világbajnokságon. Fesztiváloztak Curaçao szurkolói is Kansas Cityben, miután a kedvenceik 0-0-át játszottak Ecuadorral, és így a parányi Karibi-sziget megszerezte történelme első pontját. Ha nehezen is, de Undáv góljaival 2-1-es győzelmet vívott ki a német válogatott Elefántcsontpart ellen Torontóban, és így tovább jutott az egyenes kieséses szakaszba. Táncoltak a holland drukkerek is Houstonban, miután csapatuk 5-1-re leiskolázta a svédeket. Látványos sárkányhajó parádét tartottak Suzhou városában. Az egyik leggazdagabb kelet-kínai településen tízezrek voltak kíváncsiak az aranyszínnel kivilágított sárkányra, amint végigsiklott a vízen a város történelmi negyedében. A fél kilométeres látványosságot 55 bambusztutaj alkotta, amelyeket egymáshoz kapcsoltak. A Duanwu, vagyis sárkányhajó fesztivált egyébként Kína szerte ünneplik. Most fórum következik Jegesi Andrással. Szervusz András, mik a mai témák?
16: Szervusz Máté, jó estét kívánok mindenkinek! Úgy lehetne összefoglalni, hogy Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal Sulyog Tamás megye vagy marad-e, és már 11 gyanúsított a Szőlő utcai ügyben. Ezek az ajánlott témák, kifejtem egy kicsit bővebben. Magyar Péter Facebookon jelentette be, hogy már holnap ismerteti a parlamentben a Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvénytervezetet, illetve azt az alaptörvénymódosítást, amellyel eltávolíthatók a pozíciójukból a közjogi tisztségviselők. Sulyog Tamás pedig a Politikónak azt mondta, hogy küzdeni fog azért, hogy elnök maradhasson, és nem zárta ki annak a lehetőségét sem, hogy ennek érdekében jogi praktikákat vetne be, és megemelkedett a Szőlő utcai intézettel kapcsolatos gyanúsítottaknak a száma, ezt az ügyészség közölte, 11 gyanúsítotti kihallgatás történt, és 4-en vannak letartóztatásban. Ezek tehát az ajánlott témák, egy rövid szünet, és már is kezdünk.
4: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a Híradó, minden jót kívánok Önöknek, viszontlátásra!

őrzöl, az sosem hal el. Paralel parák közt a sorsod az akvarell, amit te festesz. Választasz színt, hogy melyikkel, választasz barát, aki szeret, és nem csak belinkel, aki egy nagyobb szív, aki mindenkit nevén megismer, amit adhat.

0: minden ott a szemed előtt.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.
2: És ha szakadékhoz érsz, ahol már mindenki farol, a szív akkor is föld alól, a föld alól.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod.

0: volna mondom, elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem, vagyis lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok, és amit a páitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mind végig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust, és ezt a sémát megtörheted.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Amerikában a második nagy és világszerte központokkal rendelkező egészségügyi szervezet jelentette be, hogy az orvosai nem fognak többet kiskorúakon nem átalakító műveleteket végrehajtani. Riportunk következik.
3: A híres Ohio-i Cleveland Clinic az igazságügy minisztériummal kötött megállapodás szerint nem szolgáltat több nem átalakító kezelést, mint a pubertás blokkolók vagy a kiskorúak műtéti átalakítása 6 egészségügyi központjában a következő 20 évben. Emellett a szervezet 2 millió dollárt fordít a visszaalakító kezelésekre, és 308 ezer dollárt számlázási vádakra.
2: Hatalmas ez a győzelem. Tapasztalatok egyszerűen nem támasztják alá a gyermekgyógyászat átalakításokat. Alig tapasztalunk bármilyen előnyét, és hatalmas kárral és kockázattal jár, mint a meddőség, kardiovaszkuláris problémák, csontkárosodások és a műtét maga.
3: Nemrég a Texas Children's Hospital is hasonló megegyezésre jutott, de egyik intézmény sem vállalt semmilyen felelősséget. A minisztérium tovább nyomoz, hogy adtak-e be a kórházak hamis számlákat a biztosító cégeknek, amikkel takarhatták volna a nem átalakító kezeléseket.
4: Teljesen elharapódzott ez a fajta csalás.
3: Dr. Ethan Heim hívta fel először a figyelmet a Texas Children's esetére.
4: A biztosító cégek továbbra is megtagadhatják a fizetést hormonokért, blokkolókért és műtétekért, bizonyos felnőttek és gyermekek esetében. Úgyhogy egyszerűbb az orvosoknak hamisan egyéb hormonális problémákra számlázni, vagy medencei fájdalomra méheltávolításnál. Néztem át olyan korlapokat New Yorkból, ahol egy fiatal lánynak kétszeres emlőeltávolítása volt, amit kóros megnagyobbodásként vezettek fel.
3: Szakértők szerint a számlázási vádaknál nagyobb igazságtalanság, amit a gyerekekkel tettek.
2: A visszaálláshoz elengedhetetlen az ellátás. Több kórházra van szükségünk, hogy ezt biztosítsák, és hogy az átalakító kezeléseket ne alkalmazzák gyerekeken. Ezek nagyon érzékeny gyerekek. Nemi zavarokon mennek keresztül, és nem gyógyszerezni kellene őket, hanem segítséget nyújtani abban, hogy megértsék, hogy mi történik velük, és keményebb időkön is át tudjanak menni.
3: A két megegyezés csak a kezdet. Tavaly az igazságügyi minisztérium országszerte több mint 20 gyermekkórháznak adott iratbemutatási végzést, és Pam Bondi főügyész megfogadta, hogy felelősségre vonja azokat, akik a sebezhető gyermekeket és szüleiket okolják. Több transzgender gyermek szülője adott be keresetet a végzés ellen az adatvédelemre hivatkozva, és az alkotmányjogi védelemre, az indokolatlan kutatás és lefoglalás ellen. Egyes bírók egyetértettek és leállították az iratbemutatást olyan indoklás okkal, mint a valódi cél, hogy a kórházakat megfélemlítsék és az átalakító kezeléseket beszüntessék, vagy nem bizonyított, hogy a minisztériumnak tényleges szüksége lenne rájuk, és túlterjed a nyomozói hatáskörén. A Trump adminisztráció fellebezni tervez a döntésekkel szemben.
2: Már a második nagy egészségügyi szervezet rendezi le a téves számlavádakat. És a legszomorúbb, hogy gyerekekről van szó, fiatalokról, akik lelki ellátásra szorulnak. A Cleveland Clinic világhírű, de nem fog többet pubertás blokkolókat felírni, sem átműteni. És minél több a tanúságtétel azoktól, akik ezeken átmentek, annál nagyobb lesz ennek a lendülete.
3: Koszos víz tele kígyókkal és békákkal. Freddy és családja csak is ebből tudott inni. Egy nap ettől Freddy úgy megbetegedett, hogy azt hitte, meg fog halni.
2: Egy Honduras partjai melletti kis szigeten a 8 éves Freddy és családja mindennapos kihívással nézett szembe, ugyanis nem volt tiszta ivóvízük.
3: Egy nyitott aknáskútból merítettünk vizet, hogy megtöltsük a tartályunkat.
2: A sekélykút el sem éri a 2 méteres mélységet, ezt még Karen férje ásta. A víz sós, mert egy szigeten élnek, de nem ez az egyetlen gond a vízzel.
3: Kígyók és békák is vannak a kútban, és mindig koszos a víz. Ráadásul sokat kell fordulnunk, mert szükségünk van a vízre a mosakodáshoz, a főzéshez és az iváshoz.
2: A víz nem volt biztonságos, és majdnem a legkisebb fiúk Freddy életébe került.
4: Nagyon rossz haga volt a sárga víznek. Hánytam miatta, és annyira megfájdult tőle a hasam, hogy sírtam. Egész nap sírtam.
2: Egy nap Freddy annyira megbetegedett, hogy hajóval be kellett vinniük kórházba a szárazföldre.
4: Annyira nagy fájdalmam volt, hogy kézben vittek ki a hajóhoz. Az út alatt alig bírtam ki a fájdalmat. Utána valakik elvittek minket autóval az orvosi központba. Azt hittem, hogy meg fogok halni a fájdalomtól.
3: Az orvos azt mondta, hogy a szigetünkről sok gyereket látott el, akik megbetegedtek a rossz víztől.
2: Szerencsére Freddy meggyógyult, de a probléma a vízzel nem oldódott meg. De az önök bőkezű támogatásának köszönhetően az Operation Blessing a sziget túlsó végén fekvő mélyforrásból épített ki vízvezetékeket, amikkel a tiszta vizet steril víztározókba vezették a faluban. Majd innen az Operation Blessing mindenki otthonánál is bevezette a vizet.
3: Nagyon szépen köszönjük, Isten áldja önöket, amiért segítettek nekünk.
4: Nagyon köszönjük a tiszta vizet, amit kaptunk. Már nem betegszem meg tőle. Köszönjük szépen.
3: Carlos 7 éven át volt állandó jelleggel harci üzemmódban, még jóval a leszerelése után is. Az italhoz fordult, hogy megbírkozzon állandó halálfélelmével, miközben ezzel lépett rá a halálhoz vezető útra.
5: Megbénított a szorongás, a pánikrohamok. Az ellenség állandóan azt súgta a fülembe, meg fogsz halni, ezért mindig ittam, hogy elnémítsam ezt a hangot.
6: Carlos Figueroa elismert testépítő volt, aki röviddel a 2006-os megtérése után az erőpróbák révén kezdte el hirdetni az evangéliumot. Azonban családja eltartása komoly küzdelmet jelentett, ezért úgy döntött, hogy bevonul a seregbe.
5: 18 éves korom óta mindig is vágytam a seregbe. Így 2009-ben, amikor megláttam egy Chinook helikoptert a tengerparton, azt mondtam magamban, nos, szerintem itt az ideje, hogy szolgáljam a hazámat.
6: Teljesen elkötelezte magát a hadsereg mellett, és keményen dolgozott, hogy feljebb lépjen a ranglétrán. Aztán 2011-ben egy veszélyes helyre vezényelték, Afganisztánba.
5: Állandó jelleggel harci üzemmódban voltunk. Ez nagyon nehéz. Megterheli az embert mentálisan. Távol vagy a családodtól, hallod a lövöldözést, meg ilyesmi. Közben folyamatosan azt várják el, hogy elvégezzük a feladatunkat, bármi történjen is. És hát egy idő után Isten helyét átvette a katonaság. Háttérbe szorítottam őt.
6: Egy éves bevetése után Carlos visszatért az Egyesült Államokba, és egy új bázison, egy új egységnél helyezték el, távol azoktól a harcostársaitól, akikkel együtt harcolt Afganisztánban. A stressz miatt az alkoholhoz fordult.
5: Nagyon lehangoló volt ott lenni. Elkezdtem egyedül inni, és azokra az időkre emlékeztem, amikor a bajtársaim, a barátaim is ott voltak. Ennek az lett a vége, hogy ittas vezetésen kaptak 2013-ban.
6: Leszerelték a hadseregből. Emiatti szégyenében Carlos elkezdett még többet inni. A családjának rendkívül nehéz volt elviselni a viselkedését. A felesége imádkozott érte.
5: Számomra a sereg jelentett mindent. Nem akartam, hogy bárki segítsen, hogy foglalkozzon velem, csak azt akartam, hogy békén hagyjanak, hogy alkoholba folythassak mindent. Olyan mélyre süllyedtem, hogy annyit ittam, hogy már a lányomért is elfelejtettem elmenni. Ittasan mentem dolgozni, ittam, amikor hazaértem, tehát funkcionális alkoholista lettem. Mindig a haláltól féltem. Egy ördögi körbe kerültem, ivás, félelem a haláltól, újraivás. Úgy éreztem, hogy nem vagyok méltó Jézushoz.
6: 2021-re az akkor 38 éves Carlos több mint 60 kilót hízott, és a mája szinte teljesen tönkrement. Az orvosok azt mondták neki, hogy ha nem hagyja abba az ivást, nem éri meg a 40-et. Tudta, hogy változtatnia kell, de egyedül nem volt erre képes.
5: Azt imádkoztam, Uram, bármit megteszek. Ha az kell, hogy kórházba kerüljek, ha intubálni kell, hogy abba hagyjam az ivást és lefogyjak, azt is. Aztán jött a meglepetés.
6: Carlos elkapta a COVID-19-et és kórházba került, ahol közölték vele, hogy intubálni kell. Feleségével együtt azért imádkoztak, hogy életben maradhasson. Carlos elmondta, hogy mialatt mesterséges kómában volt, Isten megmutatott neki valamit.
5: Az Úr elvitt egy helyre, ami nem a menny volt. A pokol. Megmutatta, hogy ha tovább iszom, az alkoholizmusom miatt egy teherautó balesetben fogok meghalni lángok között. A családom is tönkrement. Szörnyű rémálom volt. Aztán felébredtem. Megtudtam, hogy majdnem 3 hétig voltam lélegeztetőgépen, és majdnem meghaltam. Azt mondtam, Uram, bármi történjék is, továbbra is dicsérni foglak, és továbbra is szolgállak. Szeretlek. Ekkor melegséget éreztem a testemben, és éreztem, hogy meggyógyulok.
6: Carlos, annak ellenére, hogy éppen csak felébredt a kómából, egy napon belül felkelt és járni kezdett. Pedig azt mondták, a rehabilitációja hónapokig tarthat.
5: Teljesen meggyógyultam. A tüdőmtől a vesséméig át a májamig. Ahogy meggyógyított, ahogy feltámasztott a halálból, az olyan volt, mintha én lettem volna Lázár. Nem éreztem magam méltónak rá. Megfogadtam magamnak, hogy soha többé nem nyúlok az alkoholhoz. Az Úr tudta, hogy erre volt szükség. Megfogadtam magamnak, hogy soha többé nem nyúlok.

0: Plálékiegészítőkkel foglalkozó üzletet nyitott, ahol mindenkinek szívesen elmondja bizonyságát Istenről.
1: Leírhatatlan, hogy milyen hálát érzek most az Úr iránt. Minden dicsőség őt illeti azért, hogy túlélhettem ezt, hogy adott nekem egy második esélyt. 100%-osan hiszek az ima erejében, mert láttam. Itt áll önök előtt a bizonyíték. Már nem aggódom a halál miatt, és hogy van-e még mindig poszttraumás stressz szindrómám? Igen. De alkohollal nyomom el? Nem. Ebben Jézus segít nekem. Ő az, aki az utamon vezet, és megmutatja, mit kell tennem. Ettől minden könnyebb, mert elég, ha ő rá támaszkodunk. Mindent ő rá bízhatunk, engedelmességben és teljes bizalomban élhetjük az életünket.
2: Bár Paul York talán nem tud cigánykerekezni, de szinte minden mást meg tud tenni. Meg tudja látogatni a családját, segít a gyülekezetében, és önkéntes munkát tud végezni a közösségért. Mindezt azért, mert Isten teljesen meggyógyította.
3: Olyan volt, mintha tűvel szurkálták volna az izmaimat, és mintha valaki folyamatosan egy baseballütővel vert volna. Kézófájdalmaim voltak.
1: Paul York megszokta már, hogy fájdalmai vannak. 2017-ben kezdődött, nyáktömlő gyulladása volt a csípőjében és ízületi gyulladás a térdeiben.
3: A fájdalom a térdeimben szörnyű volt. Folyamatosan fájt, lüktetett, szúrt. Sem gyalogolni, sem ülni nem voltam képes hosszabb ideig. Iszonyatos volt. A fájdalom a jobb csípőmben annyira kegyetlen volt, hogy ehhez hasonlót soha nem éreztem.
1: Az orvosa azt mondta neki, hogy nincs szüksége protézisre. Annyit tehet, hogy rendszeresen beveszi a gyógyszereit, injekciókat kap és fizikoterápiára jár.
3: Ezek a szerek nem mindig használtak, de ha használtak is, a hatásuk hamar elmúlt, és a fájdalom visszatért. Valójában azonban semmi sem használt. 2-3-szor is felébredtem éjszaka. Ilyenkor sétáltam.
1: Paul attól félt, hogy a fájdalom miatt nem tudja majd elvégezni a társadalmi munkáit és szolgálatait.
3: Az élelmiszer és használati cikk adományokat szoktam összegyűjteni magánszemélyektől és az áruházakból. Egyre nehezebben tudtam ezeket eljutatni azokba a gyülekezetekbe, ahol segíteni szoktam. Nagyon rossz érzés volt arra gondolni, hogy abba kell hagynom az ételosztás szolgálatát, amit mindig nagyon szerettem. Nagyon szomorú voltam, amikor arra gondoltam, hogy ott van az a rengeteg csodálatos ember, akinek szüksége volna a segítségre, de én nem tudom elvégezni a feladatom. De nem hagytam abba az imádkozást. Arra kértem az Urat, hogy vegye el ezt a fájdalmat tőlem. Nagyon elszánt voltam.
1: 2023. márciusában azt tervezte, hogy elutazik és meglátogatja a rokonai Georgia államban. Ekkor már 6 éve tartottak a fájdalmai, így nagyon félt a hosszú utazástól.
3: Idegességet és szorongást éreztem egy héttel az út előtt. Az volt a tervem, hogy minden egyes pihenőhelynél megállok, hogy tudjam egy kicsit tornáztatni a lábam. A csípőm pedig annyira fájt, hogy majdnem sírnom kellett. Egyszerűen nem tudtam, hogy mit évő legyek.
1: 2 nappal a tervezett út előtt Paul már egyáltalán nem tudott aludni. Kora reggel elkezdte kapcsolgatni a televíziót, végül a 700-as klubot kezdte nézni. Gordon imádkozott a nézőkkel.
0: Jézus, mondjuk ki hangosan az ő nevét, Jézus! Te vagy az én gyógyítóm. Kérem a nézőket, hogy tegyék a kezüket arra a testrészükre, amelynek gyógyulásra van szüksége. Mondjuk ki magunkra és a szeretteinkre, akiért imádkozunk, hogy gyógyulj meg és légy egészséges a mi Urunk Jézus Krisztus sebei által. Meggyógyulok most, és elfogadom a gyógyulást. A Jézus nevében. Most hittel vegye át a gyógyulását.
3: Én a jobb csípőmre tettem rá a kezem, és amikor imádkoztunk, megvallottam a gyógyulásomat a mi Urunkban. Olyan volt, mint amikor egy lámpát lekapcsolnak és felkapcsolnak. A fájdalom azonnal eltávozott. Mindkét irányban el tudtam fordulni, és semmilyen fájdalmat nem éreztem. Akkor tudtam, hogy az Úr meggyógyított.
1: Paul elmondta, hogy úgy utazott el Georgiába, és úgy jött haza, hogy semmi sem fájt útközben.

0: Annyira boldognak éreztem magam, hogy ha a korom engedte volna, akkor cigánykereket vetek, hogy dicsőítsem az Urat, és hálát adjak neki.
1: Azóta nincsen problémája a csípőjével és a térdeivel. Nagy örömmel végzi azokat a tevékenységeket, amelyeket szeret, és közben a közösségi szolgálatait is tudja folytatni.
0: Sőt, azóta még jobban tudok segíteni a gyülekezeteknek az élelmiszerosztásban. A ház körül is tudok dolgozni, nem vagyok az ágyamhoz kötve. Az Úr kegyelme, hogy új lehetőségeket adott az életben. Sokszor előfordul, hogy egy pillanatra csak megállok, és annyit mondok, Uram, köszönöm. Köszönöm, Atyám, ezt a gyógyulást.
2: Amen. Paul, mi is együtt örvendezünk önnel. Mindazért, amit Isten tett önnel, ön által és önért, a mi Istenünk. Az egyik, amit legjobban szeretek Istenben, egyik kedvenc neve az Elroy, az Isten, aki lát. Ő látja önt, lát engem és Andrewt is, mindannyiunkat. Mert ő a mi mennyei atyánk. És még mennyi mindent adna nekünk mennyei atyaként. Erről mindig az jut eszembe, amit Jézus mondott, hogy ha ti gonosz létetekre megadjátok azt a fiaitoknak, amit kérnek, mennyivel inkább megteszi ezt veletek a mennyei atyátok. Most pedig a kedvenc részem következik a műsorban, amikor csak hagyjuk, hogy a Szent Szellem megtegye, amit csak ő tud. Hogy végezze a munkáját, hogy szóljon önökhöz, bátorítsa önöket, adjon kijelentést, gyógyítson, szabadítson, bármire is van szüksége. Üdvözöljük a Szent Szellemet közöttünk. De előtte szeretnék megosztani pár bátorító igét és ima meghallgatást. Ez a 103-as Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Na, ezt teszi a mi mennyei atyánk. És mindig ezt teszi, mert ő a nagy orvos, a mi gyógyítónk. Itt egy másik imaválasz Alisától, az észak-kaliforniai Gastoniából. 3,5 hónapig szenvedett folyamatos fájdalomtól és kellemetlenségtől a nyelvén lévő akut fekély miatt. Kibírhatatlan volt az étkezés. Sokféle vizsgálat után végül rák specialistához küldték. Alisa felhívta a 700-as klub imavonalát, hogy együtt imádkozzanak vele gyógyulásért és a rák ellen. Mire jött a rákvizsgálat időpontja, a fekély teljesen eltűnt. A specialista úgy határozott, hogy nem volt rák. Isten meghallgatta az imát, amit a szakember is megerősített. Amen.
3: Amen. Honnan jött?
2: Észak-Karolina.
3: Rendben, ez pedig Brandytől jött, a Kansas-i Abilene-ből. A lábáért kért imát a 700-as klub imavonalán, mert 2 éve megsérült egy cserbenhagyásos gázolásban. Az ima után azonnal meggyógyult. Nagyszerű történetek, remélem építette a hitüket, a miénket igen. Most imádkozunk önökért. Istenünk, Atyánk, a Jézus nevében jövünk hozzád. Szeretném emlékeztetni a nézőket Isten igéjére, hogy semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől. Semmi sem választ el a szeretetétől. Ezért, Atyánk, azokért imádkozunk, akik szégyenben, bűntudatban élnek, hogy megtérés és az arcod keresése által beoltassanak azzal az örömmel, ami elárasztja őket, és hatalmat vesz rajtuk. Atyánk, szeretnélek kérni egy fiatal anyukáért, akit szülés közben megműtöttek, talán császármetszés volt. Most valaki más gondozza a kicsit. Hallhatja őt, de nem veheti ki a részét, mert lábadozik. Az orvosok megtették a magukét, és ő most próbál helyrejönni. De el van keseredve, mert ágyhoz van kötve, de az Úr most meggyógyítja ezeket a bajokat a hasában. Csak emelje a kezét, és dicsérje őt.
2: Úgy hiszem, néz minket valaki, aki hallotta az előbbi fekéről szóló történetet, és önnek is hasonló van, de a nyelve alatt. Nehezíti az étkezést, valami duzzanat ez, és az orvosok aggódnak, hogy rákos. Mi most hiszünk a Jézus nevében, hogy teljesen meggyógyul, és nem is rákos. Ez most eltűnik, és nem tér vissza a Jézus nevében. Minden fájdalom, kellemetlenség és duzzanat most visszahúzódik, és eltűnik. A Jézus nevében köszönjük az éppen most történő gyógyulásokat. Köszönjük.
3: Sokaknak a nézőink közül a szorongástól rosszabbodik az állapota. Ön tudja, hogy a szorongás nem jó, nem egészséges, hanem irracionális félelem. Így most azért imádkozom, hogy Isten békessége, ami minden értelmet felülhalad, őrizze meg az ön szívét. Kiűzünk minden szorongást, Uram, mert a mennyre figyelünk. A mennyei dolgokra helyezzük az értelmünket és a szívünket. Megdorgáljuk az ellenséget, aki az örömtől akar megfosztani. Köszönjük, Istenünk! Csak emeljék fel a kezüket, ha szorongástól szenvednek, és vessék rá az Úrra, hadd harcoljon ő a Jézus nevében.
2: Eszembe jutott egy ige, amit jó régen adott nekem az Úr, hogy visszavered a kártevőt a hit pajzsával. A hit pajzsa a szellemi fegyverek egyike, ez nem a mi hitünk ő benne, hanem az ő hűsége irántunk. Mert ő mindig hű, hogy betöltse a nekünk tett ígéreteket. Uram, mi köszönjük mindazt, amit az ima közben cselekedtél, a Jézus nevében imádkozunk, amen. Barátaink, ha valaki kapott most választ az imára, tudassa velünk, ha szükségük van imára, bármiért ne habozzanak írni. Isten áldja önöket!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az Egyesült Államokban a déli baptista konvenció múlt héten tartotta éves közgyűlését. A küldöttek egy lépéssel közelebb kerültek ahhoz, hogy hivatalosan is megtiltsák a női lelkipásztorok szolgálatát. Charlene Aaron riportja következik.
2: A déli baptista konvenció több ezer küldötte 75%-os többséggel támogatta azt a javaslatot, amely továbbra sem teszi lehetővé a nők számára, hogy lelkipásztori tisztséget töltsenek be.
3: A déli baptisták egyértelműen tisztázták.
2: Albert Moller, a déli baptista teológiai szeminárium elnöke, aki az indítványt előterjesztette, elégedettségének adott hangot az eredmény kapcsán. Mint mondta, örülnék a 100%-os támogatottságnak, de figyelembe véve a valós körülményeket, hogy ez egy hatalmas demokratikus gyűlés, és azt, hogy mennyien vannak jelen a teremben, úgy gondolom ez nagyon magas arány. A közgyűlést megelőzően azonban az ellenzők is igyekeztek támogatást szerezni álláspontjuknak. Ennek egyik példája volt az a hirdető tábla, amelyet a baptista nők egyházi szolgálatban csoport állított fel ezzel az üzenettel. Isten nőket is elhív pásztori feladatokra. Beth Moore azzal vádolja a vezetőket, hogy nem védték meg a nőket. Az ex-közösségi oldalon ezt írta. Mi jelenti a nagyobb problémát? Azok a nők, akik vezető lelkipásztorok akarnak lenni, vagy azok a lelkipásztorok, akik visszaélnek a nőkkel, vagy bántalmazzák őket? Jeff Darrenpol reagált Moore állítására.
1: Először is azt mondanám, hogy Beth Moore rendkívül nagy hatást gyakorolt az evangéliumi kereszténységre és a déli baptista konvencióra. Nagyon sok embernek segített jobban megismerni a Bibliát. Hálát adunk Istennek ezért. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a déli baptisták nagyon világosan kifejezték álláspontjukat a női lelkipásztorok kérdésében.
2: Szerinte a legfontosabb kezdeményezés, amely új eszközöket és forrásokat biztosít a gyülekezetek számára a visszaélések megelőzése érdekében.
1: A cél az, hogy megvédjük a kiszolgáltatott embereket, és olyan környezetet teremtsünk, ahol megismerhetik Jézust, hallhatják az evangéliumot, növekedhetnek Krisztusban, és mentesek lehetnek mindenféle visszaéléstől vagy biztonsági fenyegetéstől.
2: 2021-ben kezdeményeztek egy szolgálati adatbázist, miután egy vizsgálat feltárta, hogy egyházi vezetők évtizedeken keresztül nem foglalkoztak a visszaélések áldozataival. Az elképzelés megvalósításának nehézségei és a gyülekezetek önállósága miatt azonban a tervet felfüggesztették. Megkérdeztük az igazgatót az immár 5 éve késlekedő projekt jelenlegi állásáról.
1: Ami az adatbázist illeti, határozottan arra ösztönözzük a déli baptista konvenció valamennyi gyülekezetét, valamint minden gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó szervezetet, hogy használják a már létező, elítélt elkövetőket tartalmazó adatbázisokat. Új rendszer nem áll rendelkezésünkre.
2: Daniel Darling úgy véli, hogy a felekezet egyszerre tudja megvédeni a nőket és a gyermekeket a visszaélésektől, miközben fenntartja azt, hogy a lelkipásztori szolgálatra csak férfiak kaptak elhívást.
3: Valóban biztosíthatjuk, hogy tanításunk hű maradjon ahhoz, amiben hiszünk, és meggyőződésem, hogy ezt is tesszük. Emellett segíthetünk a gyülekezeteknek abban, hogy megfelelően felkészüljenek a szexuális visszaélések kezelésére, biztonságos környezetet teremtsenek a gyermekek számára, és rendelkezzenek a szükséges erőforrásokkal. A Déli Baptista Konvenció ezen a területen jelentős előrelépéseket tett.
2: A végső szavazásra, amely megtiltaná a női lelkipásztorok alkalmazását, várhatóan a jövő évi éves közgyűlésen kerül sor. Charlene Aaron, CBN News.
1: Közel 3 év eltelt már azóta, hogy az egészségügyi hatóságok bejelentették, hogy a COVID-19-es járványnak vége van. Ettől függetlenül a gyülekezetek Amerika szerte szenvednek az utóhatásoktól. Riportunk következik.
2: A gyülekezetek számára a COVID-járvány gyakorlatilag mindent megváltoztatott. Üresek a gyülekezeti épületek, online istentiszteleteket tartanak, és sok gyülekezetnek át kell gondolnia, hogy hogyan működött a közösségük. A kutatások azt mutatják, hogy a gyülekezetek mára talán kezdenek magukra találni. Ha megnézzük a gyülekezetek helyzetét az elmúlt évtizedben, akkor egy hanyatló tendenciát látunk. Ha visszamegyünk a 2000-es évek elejére, amikor elkezdtük az adatok gyűjtését a gyülekezeti látogatottsággal kapcsolatban, akkor a résztvevők számának mediánya 137 fő volt a heti istentiszteleteken. És ez egyre csak csökkent, csökkent és csökkent az elmúlt évtized alatt minden egyes alkalommal, amikor a felméréseket elkészítettük. Amíg elérte a 45 főt 2021-ben. Azért mondjuk, hogy óvatosan optimisták vagyunk, mert ha megnézzük a 2025-ös évet, akkor a szám 70-re nőtt.
4: A Hartfordi Valláskutató Intézet tanulmánya több mint 7000 közösséget ölel fel több tucat felekezetben. A kutatók azt találták, hogy a személyes látogatottság először az elmúlt 2 évtizedben növekedést mutat.
2: Valami történik, mert ha megnézzük, hogy a pénzügyi területen, a látogatottság terén, az önkéntes szolgálatok terén, a gyülekezeti változáshoz való hozzáállás terén, valamint a szolgálók egészségével kapcsolatban is javulást tapasztalható.
4: A tanulmány címe emellett egy figyelmeztetést is rejt. A kutatók nem szeretnék a jelenséget elsöprő vallási ébredésnek nevezni, inkább újraindulásnak definiálják. A látogatottság jelentősen elmarad attól, amit évtizedekkel korábban láttunk, és nem mindenhol ugyanaz a helyzet.
2: Ez nem tapasztalható egyenlően minden felekezet esetében. A növekedés alapvetően a teljes evangéliumi vagy protestáns felekezeteknél tapasztalható.
4: A Minneapolis-i Greater Friendship and Missionary Baptista gyülekezet pásztora úgy véli, hogy a COVID felgyorsította a már folyamatban lévő változásokat.
1: A látogatottság már korábban is negatív irányba ment. Amikor kitört a COVID, akkor gyakorlatilag csak elhúzta a függönyt, és rámutatott a folyamatokra.
4: Ahelyett, hogy teljesen megszűntek volna, sok gyülekezet online istentiszteletekre tért át, és megtanultak más módokon kapcsolódni egymáshoz a tagok.
1: A gyülekezetek technológiához való hozzáállásának is meg kellett változnia.
4: A pásztor szerint a látogatottság ugyanaz maradt, csak többen online részvételre váltottak. Már a megújult szellemi érdeklődést tapasztal.
1: A mostanában megkeresztelt fiatalok a szüleiktől kértek engedélyt, ami nagyon bátorító. Ezért, ha egészében nézzük, akkor az embereknek valami valóságosra van most szükségük.
4: Sok közösség számára a járvány leginkább tapasztalható hosszú távú hatása a digitális szolgálat lett, amit eredetileg azért találtak ki, hogy sürgős választ adjanak a lezárásokra, az mára már állandó része lett a szolgálatnak. Így érik el az embereket, nem csak saját tagjaikat, hanem a kívülállókat is. Igaz ez a Tennessee-ben található Fredonia gyülekezet esetében is. Levi Taylor pásztor egy kis gyülekezetet vezet egy átlagos vasárnap.
3: A COVID előtt 40-50 ember látogatta az összejöveteleket. Ahogy kitört a járvány, a létszám azonnal a felére csökkent.
4: A látogatottság bár nem állt helyre, Taylor a növekedés és az újrakezdés jeleit tapasztalja.
3: Vannak például mostanában egy pár, akik most fogadták el Jézus Krisztust megváltójuknak. A hölgy szeptemberben adta át az életét az Úrnak, És most a barátja, vőlegénye is megtért, és jár a gyülekezetbe. Volt jó pár vízkerességünk is. Szóval úgy gondolom, hogy visszatértünk a normális menetrendhez.
4: Ahogy sok pásztor, Taylor is megerősítette, hogy a technológia alapvetővé vált, gyülekezete élőben közvetíti az Isten tiszteleteket és bibliatanulmányozásokat a Facebookon és a YouTube-on.
3: Van egy gyülekezet, illetve kettő Kenyában, ahol a pásztorok követik az adásainkat. Az egyik gyülekezetnek tudtunk bibliákat is küldeni. És ez nem történhetett volna meg az olyan technológiai eszközök nélkül, mint a Zoom, a Facebook vagy a YouTube.
4: A felmérést végzők szerint ez a fajta alkalmazkodás lehet az oka, hogy a látogatottság csökkenése után most a gyülekezetek elkezdtek stabilizálódni. Ugyanakkor rámutattak arra is, hogy a növekedés oka lehet a gyülekezeti váltások.
2: Azok, akik ma látogatják az adott gyülekezeteket, nem feltétlenül ugyanazok a személyek, akik korábban látogatták őket 2019-ben.
4: Russell pásztor szerint a járványhoz hasonló kihívások miatt a fontos dolgokra kell koncentrálni.
1: A legfőbb célunk az evangélium bemutatása.
4: Jenna Browder, CBN News.
5: Bénító csípőfájdalomtól szenvedett már 40 éve. Fia szülésével kezdődött az egész. Az orvosok teljes csípőprotézist javasoltak. Pauline ezt elutasította. Ehelyett úgy döntött, hitet gyakorol a gyógyulásban, ami már el lett rendezve számára a Golgotai kereszten.
2: A fájdalom erős, kemény és csikorgó volt, és már azok a fájdalomcsillapítók sem segítettek, amiket addig szedtem. Valóban komoly kényelmetlenséget okozott.
6: Pauline Ruiz 1984. júniusában adott életet fiának. Örömöt várt, nem egy életre szóló szenvedést. A nehéz szülés bénító csípőfájdalmat okozott, ami sosem múlt el.
2: Nehéz volt számomra járni, mert a fájdalom belehasított a csípőmből a lábamba.
6: Az elkövetkező 3 évben Pauline minden lehetséges dolgot megtett, hogy elmúljon a fájdalom, beleértve a vén nélkül kapható gyógyszereket és a kiropraktikai kezeléseket. Azonban ezek csak pillanatnyi enyhülést hoztak. 1987-re a tünetek súlyosbodtak, ezért felkeresett egy ortopéd szakorvost, aki teljes csípőcserét javasolt.
2: Azt gondoltam magamban, otthon kisgyermekeim vannak, nem fogok belemenni egy csípőprotézis műtétbe.
6: Így elhatározta, hogy megtanul együtt élni ezzel a szenvedéssel. Azonban néha a legegyszerűbb házi munkától is újra fellángolt a fájdalom. Pauline tovább folytatta az imát a gyógyulásért. Pedig néha úgy érezte, Isten talán nem is gyógyít ilyen apróságot.
2: Ha összehasonlítom más nehézségekkel az életben, rák, betegségek, nyomorúságok, úgy gondoltam, hogy ez a kis fájdalom jelentéktelen.
6: 37 év alatt a fájdalom hol előjött, hol eltűnt. Eközben Pauline hite és perspektívája egyaránt erősödött. Már nem csak azért imádkozott, hogy elmúljon a fájdalom, teljes gyógyulásért imádkozott.
2: Rájöttem, hogy beletörődtem egy olyan dologba, amit Jézus már megoldott a kereszten. Azt mondtam, Istenem, most már aztán elég, tedd, amit szeretnél. Tudom, hogy neked semmi sem lehetetlen.
6: 2025-ben még mindig felbukkant a fájdalom időnként. Pauline továbbra is gyakorolta a hitét a teljes gyógyulásban. Egy nap, amikor kiemelt egy bőröndöt az autójából, az a lehető legnagyobb fájdalmat okozta.
2: Egy kemény hideg fájdalom volt, és azt mondtam, Uram, szeretném, ha most meggyógyítanál. Nem szeretnék elmenni a csontkovácshoz. Te meg tudsz gyógyítani engem.
6: Ezután 2025. február 5-én Pauline a 700-as klubot nézte, amikor meglepetés érte. Gordon Robertson elkezdett imádkozni.
5: Van valaki, akinek problémája volt a szülésnél a csípőjével. Isten most teljesen meggyógyítja és helyreállítja az eredeti állapotára. Jézus nevében. Ámen.
2: Abban a pillanatban, ahogy Gordon kimondta a gyermekszülést, felugrottam a fotelből, és azonnal úgy éreztem, mintha csípőmet elektromosság járta volna át. A fájdalom azonnal eltűnt, és nem tért vissza. Isten gyógyító ereje elárasztotta a testemet. Azóta tudok porszívózni, seperni, el tudom végezni a házi munkát.
6: Ma Pauline bátorítja a körülötte lévő embereket, hogy Istenben bízzanak, akár nagy, akár kicsi problémájuk van, mert Isten őket is meggyógyítja.
2: Ő meghalt a kereszten, és az ütések, amiket a hátára kapott, mindenféle dologért történtek, kicsiért és nagyért egyaránt. Számára minden fontos, ami önt érinti. Ő sosem változik. Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
4: Olivia Lane egy reggeli műsor házigazdája a Message nevű keresztény streaming oldalon. 5 éve azonban egy megtört nő volt, egy kiégett country énekes, aki elvesztette hangját. Ekkor volt egy különleges találkozása Istennel. Nézzék meg csodálatos bizonyságát!
6: Egyszerű volt a kérdés. Ki vagyok? Hol a helyem a világban? Ha ezen a sötét úton megyek tovább, van-e értelme, hogy a világon vagyok? Szép gyerekkorom volt. A szüleim szerettek, és vittek a gyülekezetbe. De számomra ez inkább egy társasági eseménynek tűnt. Megtartott, mint egy háló, de nem mint egy szikla. Nem ez irányította az életünket. Biztos hiányoztam, amikor arról beszéltek, hogy személyes kapcsolatunk lehet Jézussal, mert nekem ez nem esett le. Mindig is művész lélek voltam. Nagy álmaim voltak. Énekes és előadó akartam lenni. 16 évesen leültem a vacsoraasztalhoz, és azt mondtam, el kell mennem Los Angelesbe. Oda kell mennem, hogy elérjem az álmaimat. Mivel nem voltak gyökereim Istenben, azt hiszem, egyszerűen azt gondoltam, hogy ha jó ember vagy, akkor az élet majd úgy alakul, ahogy kell. A Los Angeles-i időszakban éreztem meg, hogy spirituálisan kisiklottam. Egyre inkább az előadói identitásom határozott meg. Rossz dolgokban próbáltam értéket találni, kapcsolatokban, abban, hogy én legyek a társaság középpontja, vagy hogy népszerű legyek. És mivel ezekben nem voltam sikeres, elkezdtem megkérdőjelezni, ki is vagyok valójában. Folyton csalódást és kudarcot éltem át, és beleragadtam ebbe a kérdésbe, ha van Isten, és ő jó. Akkor miért történnek rossz dolgok? Miért van kudarc? Miért van csalódás? Miért nem úgy alakulnak az álmaim, ahogy én szeretném? Sokáig ezen a ponton voltam elakadva. Aztán Nashville-be költöztem. Írtam néhány dalt, turnéztam, éjszakai műsorokban léptem fel, éltem a rockstar életét éjszakázással, ivászattal, bulival, majd reggel 5-kor felkeltem, és kezdtem előről. A testem kezdett cserben hagyni. Konkrétan kezdtem elveszteni a hangomat. Az előadói identitásomat szó szerint fizikailag vették el tőlem. Nem csak mentálisan, hanem testileg is. Félre kellett állnom, hogy gyógyuljak. Úgy döntöttem, hogy pszichoterápiára megyek, hogy meggyógyítsam az elmémet, és talán választ kapjak arra, mi a célom. Emellett hangterápiára is jártam, hogy meggyógyuljon a hangom. A terapeutám rajzolt egy képet a táblára. 4 kör volt rajta. Az egyik mentális, a másik logikai, a harmadik érzelmi, a negyedik pedig spirituális. Mondtam, hogy a spirituálisra nem lesz szükség, mert én nem akarok ezzel foglalkozni. Ő azt mondta, rendben, a többi területen nagyon szépen haladunk. Aztán egy nap a terápián a szemembe nézett, és azt mondta, Olivia, ha tovább szeretnél gyógyulni, ki kell derítened, mit jelent számodra a spirituális élet. Ha szeretnéd, hogy Isten megmutassa magát, csak kérd meg. Így 2018. januárjától áprilisig minden egyes nap felkeltem, és azt mondtam, Isten, ha valóságos vagy, kérlek, tudasd velem, sújts le rám villámmal, vagy bármi. 2018. április 29-én megkaptam a választ arra, hogy valóságos-e Isten. Ezt a könyvet olvastam, amikor az atmoszféra megváltozott. Sírni kezdtem. A könnyeim a lapokra hullottak. Éreztem, hogy van egy jelenlét a szobában. Ezért felnéztem, egy árnyékos sziluettet láttam. Jézust. felém tárt karokkal. Olyan volt, mintha egy örökké valóságig tartott volna, és ugyanakkor csak egy másodperc töredékéig. Mintha egy széllökés söpört volna végig az egész lakáson, őrült módon. Majd egyszerre csak eltűnt. Ahogy magamhoz tértem, lenéztem a könyvre, és még mindig ott voltak a könnyek. És azt mondtam, Úristen, azt hiszem, Isten valóságos. Aztán átvette az irányítást a logikus gondolkodás, és azt gondoltam, hogy talán pánikroham volt, nem tudom. Írtam a terapeutámnak, hogy ez és ez történt, és azt hiszem, most láttam Jézust a nappalimban. Megkérdezte, hogy jól vagyok-e. Mondtam, hogy csodálatosan, eszméletlen jól vagyok. Azt mondta, te most voltál először a Szentlélek jelenlétében, majd beszélünk róla. Majdnem olyan, mintha Isten megengedte volna, hogy elveszítsem a hangomat, aztán adott volna egy újat. És ez a legszebb benne, mert Isten mindig mindent megújít. Elkezdett újra felépíteni engem, hangilag, mentálisan, fizikailag, mint a körök a terápiás foglalkozáson. Kezdett kivezetni abból az életből, ahol a világ irányított oda, ahol az ő lelke vezet. Isten szeretete irántunk nem attól függ, hogy mennyire vagyunk jók vagy rosszak, hanem attól, ami megtörtént a kereszten. Isten mindent helyreállít, még azt is, amit már el is felejtettünk, az apróságokat is. De igazából az előadói identitásom az, amit Isten újra és újra lefejt rólam, megújít, megszentel, igazzá tesz, és olyanná formál, amiről sosem gondoltam, hogy lehetséges. Mert ő a legjobb, a legjobb atya, akit csak kívánhatnánk.
7: Ő a legjobb apa, akit csak kívánhatnánk magunknak. Sokunknak nehézségei vannak a hittel. Talán ön is ott tart, ahol Olivia régen teljes tanácstalanságban. Ha van Isten, miért történik ennyi rossz dolog? Miért nem válnak valóra az álmaink? Keményen dolgozom, jó ember vagyok, azt teszem, amit helyesnek tartok, de semmi sem úgy alakul, ahogy terveztem. És ez összetör minket, letör, és csalódottá tesz. Az igazság az, hogy Isten nem ígér nekünk könnyű életet. Isten nem egy palackból előbújó dzsin, akitől lehet három kívánságunk, amit ő azonnal teljesít. Nem, Isten nem így működik. Isten nem dzsin. Ő a világegyetem teremtője. Ő a kozmosz teremtője. Ő mindenható. Ő az alfa és az omega. Ő egy nagy Isten, de egyben egy nagyon-nagyon személyes Isten is. Ő személyesen ismeri önt, ismeri a hajszálainak a számát is. Van terve, van célja, reménye, jövője, mindannyiunk számára, ám ezek benne találhatóak meg. Jézus Krisztus az ő fia által találhatóak meg. Maga Jézus a Bibliában, az evangéliumokban találjuk ezt, a tanítványaihoz szólva azt mondta, ezen a világon megpróbáltatásokkal fogtok szembesülni. Próbákon, szenvedéseken, csalódásokon, fájdalmakon és beteljesületlen reményeken fogtok átmenni. De bízzatok, mert én legyőztem a világot. Egy másik fordítás így hangzik, legyetek jókedvűek. Tehát amikor Krisztusban vagyunk, megpróbáltatásokkal és szenvedésekkel fogunk szembesülni. Át fogunk menni mély vizeken, át fogunk menni a tűzön. De a Bibliában van egy ígéret, amivel kapaszkodhatunk. Ki fogunk jönni a mély vizekből. A mély vizek nem fognak elborítani minket, át fogunk menni a tűzön, de amikor kilépünk belőle, még a füst szaga sem lesz rajtunk. És ez nem a saját erőnkből, nem a kívánságunkból, jó szándékunkból vagy jó cselekedeteinkből fakad, nem, hanem abból, mert reménységünk van Jézus Krisztusban. A Rómaiakhoz írt levél 8:37 azt mondja, azáltal, aki szeretett minket, többek vagyunk, mint győztesek. Többek vagyunk, mint győztesek. A bárány vérével győzünk. Jézus Krisztus által győzünk. Ha ma kétségbe esetten vágyakozik arra, hogy valami megváltozzon az életében, azt mondanám, kezdj el Jézussal. Hol van a hite? Olivia is fel kellett tegye magának a kérdést, hol van a hitem? Miben hiszek? Minden nap imádkozott egy Istenhez, akiről nem is volt biztos, hogy létezik-e, és így szólt hozzá. Istenem, ha létezel, mutasd meg magad. Kérlek, mutasd meg magad nekem. És ő meghallgatta az imát. Keressék Istent, imádkozzanak, kérjék meg, hogy jelenjen meg az életükben, mert meg fogja tenni. Meg fog jelenni, meg fogja mutatni magát, és amikor teljes mértékben befogadjuk őt, átadjuk magunkat neki, akkor belülről kifelé elkezdünk átalakulni. Hiszek ebben, és ha ehhez segítségre van szüksége, vagy bármilyen ügyben imára van szüksége, kérem, ne habozzon. Írjon nekünk e-mail címünkre. Hiszem, hogy a legjobb még ezután következik. Isten áldja önöket! Yeah.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözlöm Önöket! Amerika és Irán előzetes megállapodásra jutott a háború lezárásáról. Vance alelnök szerint a megállapodás alapjaiban fogja átalakítani a Közel-Keletet.
2: A kritikusok szerint Iránban nem lehet megbízni a megállapodás végrehajtását illetően. Egy izraeli vezető szerint az egyesség nem garantálja biztonságukat. Dale Hurd következik.
3: Bár a megállapodás végleges szövegét még nem hozták nyilvánosságra, az egyesség alapján 60 nappal meghosszabbítják a tűzszünetet. Véget vetnek a harcoknak valamennyi fronton, tárgyalásokat folytatnak Irán dúsított uránkészletéről és annak ellenőrzéséről. Megszüntetik az amerikai haditengerészeti blokkádot és megnyitják a Hormuzi szorost. Trump elnök a Truth Social-ön jelentette be a megállapodást. Világhajói, indítsátok be motorjaitokat, hadd folyjon az olaj. Az Egyesült Államok és Irán pénteken Svájcban tervezi aláírni a megállapodást, de egyesek már most megkérdőjelezik annak értelmét az iráni vezetésen belüli nézeteltérések miatt.
1: Nos, már hosszú évek óta ismerjük az irániakat. Valójában nem hiheti senki, hogy az ígéretük vagy az aláírásuk önmagában bármit érne.
3: Az egykori izraeli hírszerző tiszt Avner Vilán az ABC-nek azt mondta, kétli, hogy Netanyahu miniszterelnök támogatná a megállapodást.
1: Pénzügyi mentővet és támogatást biztosít Irán számára, miközben valójában még nagyobb nyomásgyakorlásra lenne szükség.
3: Az iráni állami televízió szerint az Egyesült Államokat rákényszerítették a háborút lezáró megállapodásra. Mike Waltz, ENSZ nagykövet úgy véli, az iráni vezetésen belüli megosztottság megnehezítette a megállapodás létrejöttét.
1: Az irániak rendkívül nehéz tárgyaló partnerek, ráadásul komoly nehézséget jelent számukra, hogy útmutatást kapjanak legfelsőbb vezetőjüktől, és saját tárgyaló csapatukon belül sem mindig értenek egyet.
3: J.D. Vance alelnök szerint a megállapodás garantálja, hogy Irán soha nem fog nukleáris fegyverhez jutni.
1: Ha az irániak betartják a megállapodást, alapjaiban fogja átalakítani a Közel-Keletet a következő 50 évre. Véget fog vetni a háborúnak. Vonzóbbá teszi a Közel-Keletet a befektetők számára.
3: Vannak még kihívások, mivel Izrael közölte, hogy megtartja a Libanonban elfoglalt területeket, és tovább harcol a Hezbollah ellen. Izraelben egyesek szerint az egyesség rossz megállapodás. Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter az X-en azt írta, nem vagyunk hívei ennek a megállapodásnak, nem garantálja a biztonságunkat, és semmire sem kötelez bennünket. Dale Hurd, CBN News. A CBN News további híreivel jelentkezünk. Súlyos időjárás sújtja az Egyesült Államokat, árvizek, jégeső, erős szél és hőség egyaránt pusztít. Texasban heves esőzések öntötték el az utcákat, több tucat autós rekedt az utakon, akiket ki kellett menteni. Kansasban golflabda méretű jég esett, miközben Ohio egyes részein óránként 100 km/h feletti széllökések tomboltak, épületeket rongálva meg, és ledöntöttek egy óriás kereket is. A viharok vasárnap megzavarták a légi közlekedést is, mintegy 1000 járatot töröltek, és további 10 000-et késleltettek. Eközben Észak-Kaliforniában a hőmérséklet ma akár 40 Celsius fok felett is lehet. A Fülöp-szigetek déli részén múlt héten egy hatalmas földrengés legalább 55 ember életét követelte, és sokakat még mindig eltűntként tartanak nyilván. A CBN Operation Blessing segélyszervezete a helyszínen dolgozik. Riportunk következik.
2: Fatima Abu-Kabar még mindig megrendülten idézi fel azt a reggelt, amikor a 7,8-as erősségű földrengés lecsapott. Sarangani tartományban él, az epicentrum közelében.
4: Reggeliztem az unokámmal, amikor erős rázkódást éreztem. Azonnal felkaptam őt, és kirohantam a házból, éppen azelőtt, hogy a házunk összeomlott.
2: Fatima elmondta, hogy özvegyként még nehezebb számára a helyzet így, hogy elveszítette a házát, különösen azért, mert 3 unokájáról gondoskodik, akiknek a szülei egy másik városban dolgoznak.
4: Semmi sem maradt. Most az a legnagyobb gondom, hogy menedéket és biztonságos alvóhelyet találjak. Különösen az esős évszakra, amikor esik, mert nincs hova behúzódnunk. Az is aggaszt, hogyan fogunk élelmet biztosítani az unokáimnak.
2: Rakisa Tumbaga közösségi vezető a CBN News-nak elmondta, hogy a falu lakóinak 90%-a elveszítette az otthonát.
4: A házam teljesen megsemmisült. A lakosok rögtönzött sátrakban élnek a házaik mellett, néhányan pedig az út mellett, hogy segítséget és élelmet kérhessenek. További probléma, hogy nincs áram.
2: Az Operation Blessing egyik csapata azonnal a földrengés sújtotta területekre utazott. Fatima falujában sátrakat, szőnyegeket, takarókat, egészségügyi csomagokat, kétheti élelmiszer segélyt és napelemes lámpákat is osztottak.
4: Nagyon félek, és egyedül érzem magam, de az, hogy önök itt vannak, vigaszt és reményt ad. Segít abban, hogy nem kell egyedül szembenéznem ezekkel a dolgokkal. Köszönöm a segítségüket. Most már van biztonságos helyünk, ahol kényelmesebben lakhatunk, és nem ázunk már el.
2: Az Operation Blessing csapatai folytatják a segítségnyújtást, különösen azokban a közösségekben, amelyeket a megrongálódott utak és az összeomlott hidak elszigeteltek. Emellett vízvételi pontokat is létesítenek, mivel a katasztrófa utáni helyzetben a tiszta víz az egyik legfontosabb szükséglet. Carlos 7 éven át volt állandó jelleggel harci üzemmódban, még jóval a leszerelése után is. Az italhoz fordult, hogy megbirkozzon állandó halálfélelmével, miközben ezzel lépett rá a halálhoz vezető útra.
5: Megbénított a szorongás, a pánikrohamok. Az ellenség állandóan azt súgta a fülembe, meg fogsz halni, ezért mindig ittam, hogy elnémítsam ezt a hangot.
6: Carlos Figueroa elismert testépítő volt, aki röviddel a 2006-os megtérése után az erőpróbák révén kezdte el hirdetni az evangéliumot. Azonban családja eltartása komoly küzdelmet jelentett, ezért úgy döntött, hogy bevonul a seregbe.
5: 18 éves korom óta mindig is vágytam a seregbe. Így 2009-ben, amikor megláttam egy Chinook helikoptert a tengerparton, azt mondtam magamban, nos, szerintem itt az ideje, hogy szolgáljam a hazámat.
6: Teljesen elkötelezte magát a hadsereg mellett, és keményen dolgozott, hogy feljebb lépjen a ranglétrán. Aztán 2011-ben egy veszélyes helyre vezényelték, Afganisztánba.
5: Állandó jelleggel harci üzemmódban voltunk. Ez nagyon nehéz. Megterheli az embert mentálisan. Távol vagy a családodtól, hallod a lövöldözést, meg ilyesmi. Közben folyamatosan azt várják el, hogy elvégezzük a feladatunkat, bármi történjen is. És hát egy idő után Isten helyét átvette a katonaság. Háttérbe szorítottam őt.
6: Egy éves bevetése után Carlos visszatért az Egyesült Államokba, és egy új bázison, egy új egységnél helyezték el, távol azoktól a harcostársaitól, akikkel együtt harcolt Afganisztánban. A stressz miatt az alkoholhoz fordult.
5: Nagyon lehangoló volt ott lenni. Elkezdtem egyedül inni, és azokra az időkre emlékeztem, amikor a bajtársaim, a barátaim is ott voltak. Ennek az lett a vége, hogy ittas vezetésen kaptak 2013-ban.
6: Leszerelték a hadseregből. Emiatt is szégyenében Carlos elkezdett még többet inni. A családjának rendkívül nehéz volt elviselni a viselkedését. A felesége imádkozott érte.
5: Számomra a sereg jelentett mindent. Nem akartam, hogy bárki segítsen, hogy foglalkozzon velem, csak azt akartam, hogy békén hagyjanak, hogy alkoholba folythassak mindent. Olyan mélyre süllyedtem, hogy annyit ittam, hogy már a lányomért is elfelejtettem elmenni. Ittasan mentem dolgozni, ittam, amikor hazaértem, tehát funkcionális alkoholista lettem. Mindig a haláltól féltem. Egy ördögi körbe kerültem, ivás, félelem a haláltól, újraivás. Úgy éreztem, hogy nem vagyok méltó Jézushoz.
6: 2021-re az akkor 38 éves Carlos több mint 60 kilót hízott, és a mája szinte teljesen tönkre ment. Az orvosok azt mondták neki, hogy ha nem hagyja abba az ivást, nem éri meg a 40-et. Tudta, hogy változtatnia kell, de egyedül nem volt erre képes.
5: Azt imádkoztam, Uram, bármit megteszek. Ha az kell, hogy kórházba kerüljek, ha intubálni kell, hogy abba hagyjam az ivást és lefogyjak, azt is. Aztán jött a meglepetés.
6: Carlos elkapta a COVID-19-et és kórházba került, ahol közölték vele, hogy intubálni kell. Feleségével együtt azért imádkoztak, hogy életben maradhasson. Carlos elmondta, hogy mi alatt mesterséges kómában volt, Isten megmutatott neki valamit.
5: Az Úr elvitt egy helyre, ami nem a menny volt. A pokol. Megmutatta, hogy ha tovább iszom, az alkoholizmusom miatt egy teherautó balesetben fogok meghalni lángok között. A családom is tönkrement. Szörnyű rémálom volt. Aztán felébredtem. Megtudtam, hogy majdnem 3 hétig voltam lélegeztetőgépen, és majdnem meghaltam. Azt mondtam, Uram, bármi történjék is, továbbra is dicsérni foglak, és továbbra is szolgállak. Szeretlek. Ekkor melegséget éreztem a testemben, és éreztem, hogy meggyógyulok.
6: Carlos, annak ellenére, hogy éppen csak felébredt a kómából, egy napon belül felkelt és járni kezdett. Pedig azt mondták, a rehabilitációja hónapokig tarthat.
5: Teljesen meggyógyultam. A tüdőmtől a vesséméig át a májamig. Ahogy meggyógyított, ahogy feltámasztott a halából, az olyan volt, mintha én lettem volna Lázár. Nem éreztem magam méltónak rá. Megfogadtam magamnak, hogy soha többé nem nyúlok az alkoholhoz. Az Úr tudta, hogy erre volt szükség ahhoz, hogy gyorsan abba hagyjam. Nem a 12 lépést követtem, hanem egyetlen lépéssel abba hagytam. Az Úr teljesen meggyógyított. Keményen kellett dolgoznom, hogy az az ember lehessek, akivé ő szeretne változtatni, és akit az ellenség 8 évig tartott fogva.
6: Carlos elkezdte minden nap olvasni a Bibliát és imádkozni. Ahogy kapcsolata Istennel egyre mélyült, kibékült a családjával, és egyre többet volt együtt velük. A megfelelő étrend és a testedzés segítségével visszanyerte erejét, és táplálék kiegészítőkkel foglalkozó üzletet nyitott, ahol mindenkinek szívesen elmondja bizonyságát erejét, és táplálék kiegészítőkkel foglalkozó üzletet nyitott,

0: nekem. Ő az, aki az utamon vezet, és megmutatja, mit kell tennem. Ettől minden könnyebb, mert elég, ha ő rá támaszkodunk. Mindent ő rá bízhatunk, engedelmességben és teljes bizalomban élhetjük az életünket.
1: Marcella úgy érezte, mintha meghalt volna valami benne. Gyerekkori bántalmazás áldozata volt. Az esemény évekig torzította az elméjét. Marcella nem tudta szavakkal leírni a fájdalmát, ezért nyúlt a késhez.
2: Középiskolás koromban kezdtem észrevenni, hogy depresszióval ébredek, dühös vagyok, és nagyon furcsa viselkedési és érzelmi problémáim vannak. Akkor rájöttem, hogy nem sok emlékem van a gyermekkoromról.
3: Van egy emlék, ami kiemelkedik Marcella gyermekkori emlékei közül. Az, amit soha nem tudott elfelejteni. 6 éves korában apja legjobb barátja a hálószobájába csábította.
2: Csak arra emlékszem, hogy feküdtem az ágyon, ő pedig a karjaival a karjaimra nehezedett, és az ágyhoz nyomott. Emlékszem, hogy végig azt kerestem, hogyan jutok ki onnan.
3: Ettől a pillanattól kezdve Marcella fiatal elméjét gyilkosság, gyűlölet és erőszak gondolatai torzították.
2: Azon gondolkodtam, hogy megölöm. És most visszagondolva tudom, hogy azt akartam, hogy ő is úgy szenvedjen, ahogy én. Nem tudtam szavakba önteni. Soha nem beszéltek velem arról, hogy ilyen megtörténhet. Elképzelhetetlen volt, hogy ilyesmi megtörténhet, főleg egy családi barát esetében csak a gyűlölet és a fájdalom nyilvánult meg bennem.
3: Mire középiskolás lett, a gyűlölet és a düh érzéseit maga felé irányította.
2: Folyamatosan azt mondogattam magamnak, hogy milyen szörnyű ember vagyok, milyen csúnya vagyok, milyen kövér vagyok, milyen egy kudarc vagyok. Folyamatosan kínzó gondolatok gyötörtek.
3: Érzelmi kitörései voltak, vagdosta magát, és még az anyja elől is elrejtette a fájdalmának okát.
2: Emlékszem, csak annyit mondtam neki, hogy úgy érzem, mintha valaki meghalt volna. És ez volt az egyetlen mód, amivel kifejezhettem, hogy mit érzek. És az öncsonkítással olyasmit fejeztem ki, amit nem tudtam megmagyarázni. Az iskolában, az órákon azon gondolkodtam, hogy vághatnám meg magam. Egyszerűen megszállottja lettem annak, hogy bántsam magam.
3: Az ételt és az éhezést önbüntetés és önkontroll eszközeként is használta.
2: Addig ettem, amíg fizikai fájdalmat nem éreztem, majd elmentem hányni. A bulimiás ember élete nagyon magányos, szörnyű, fárasztó, nem könnyű. Sok megpróbáltatásnak teszed ki a tested, és én függővé váltam tőle. Csak arra tudtam gondolni, hogyan jutok ételhez, és hogyan hányom ki minden nap.
3: Egy nap, kimerülve a kényszerektől és reményre szomjazva, Marcella imádkozni kezdett.
2: Azt mondtam, Istenem, ha létezel, vedd el ezt tőlem, és én nem fordulok vissza.
3: Nem sokkal azután, hogy rátalált egy helyi lelkész online prédikációira, szikra gyulladt a lelkében.
2: Csak a Bibliáról beszélt, arról, hogy meg kell halni önmagunknak, hogy újjászülessünk, és én azt gondoltam, ha ez igaz, ha ez valóban így van, ha valóban lehet egy másik életet élni, emlékszem, hogy ezt gondoltam, hogy akarom. Eldobhatnám mindazt, amit rosszul tettem, és tényleg megbocsáthatnék, nem úgy, hogy megbocsátok neked, hanem úgy, ahogy ő prédikált róla, hogy tényleg egy teljesen új életet élhetnék. Azt gondoltam, rendben, erre feliratkozom.
3: Elkezdett gyülekezetbe járni és Bibliát olvasni.
2: Minél többet olvastam a Bibliát, annál egészségesebb lett az elmém, és nem tudtam betelni vele. Szívtam magamba a szavakat, lelkesen.
3: Marcella átadta életét Krisztusnak. Szívét és elméjét Krisztus hatalmának alávetve elkezdett megszabadulni.
2: És most már ott volt a Szentlélek, hogy kimondjam, tudom, hogy ez a kísértés, de nem kell ezt elfogadnom. Egyre többet tanultam az ellenségről, az ördögről, és rájöttem, hogy ő utál engem. Ez az ellenség ellenem, és az Úr ellen van, aki már bennem van, és azt mondja, hogy nem élhetsz így többé, nem foglalhatsz teret a gondolataimban. Végre meggyógyulok. A depressziónak, a szorongásnak, a félelemnek távoznia kell Jézus nevében.

0: éppen? Először tapasztaltam meg, hogy mit is jelent? Távoznia kell. Hogyan? Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy a félelem távozzon? A szorongás, a depresszió. Mindegyikük egy névre reagál. Jézusra. Csak egy hatalomra menekülnek. Jézusra. Nem elég csak gyülekezetbe járni és csinálni a szokásokat. Isten ereje ott a szobában, Jézus nevében, és a sötétség, ami feljön, nincs más választása, mint elmenni, mert nincs hatalma felettem. Nincsen. Ezek a pokol mélyéről származó hazugságok. Nincs helyük bennem.
1: Marcella megszabadult a mentális börtöntől, amely korábban fogva tartotta, és új életet kapott Krisztusban.
0: Mindig van segítségem, mindig van reményem, mindig megtalálom az örömöt, mert a korábbi énem ezt nem ismerte. Az Úr arra késztetett, hogy kimondjam azokat a szavakat, amelyeket soha nem akartam kimondani, és így szóltam az Úrhoz. Atyám, megbocsátok annak az embernek, aki lefogott, és az ágyhoz szorította a karjaimat. És megbánom a gyilkos gondolataimat, indulataimat.
1: Minden, ami elveszett volt, most helyreállt Jézus hatalma alatt.
0: Nem tudtam tisztának érezni magam, de ma már igen. És teljes békét, teljes szabadságot, teljes megszabadulást, teljes gyógyulást érzek, és tudom, hogy az Úr az Isten, és Ő az, akit szolgálok, és Ő az én Atyám.
2: Karadi Wells 3 éves fiával Air Disneylandben volt, amikor kiment a térde. Kézófájdalom tölt rá, járni is alig tudott. Később beutalták MR-re, hogy felmérjék a helyzet súlyosságát. Azonban Karadi sosem ment el a vizsgálatra, mert meggyógyult a nappaliában.
3: A Kaliforniában élő Karadi Wells 4 gyermek édesanyja állandóan mozgásban van.
4: A mosás és a legkisebb kergetése mellett dolgozom is. A gyereket hozom-viszem iskolába és haza, szóval mindig rohanok, mindig a karomban van a kicsi.
3: 2023. novemberében rakoncátlankodni kezdett a bal térde.
4: Iszonyatosan fájt. Olyan érzés volt, mintha egy csomó lenne a lábamban. Alig bírtam elviselni. Fel sem tudtam állni, hogy elmosogassak. Annyira szörnyű volt. Eleinte csak néha jelentkezett, aztán minden nap. Ekkor kezdtem aggódni, próbáltam kemény csaj lenni. Nem akartam orvoshoz menni. Csinálom tovább a dolgomat, majd masszírozom, ápolom. Pár héttel később kitaláltam, hogy elmegyek Disneylandbe. Azt gondoltam, csak ki kell nyújtóztatnom, meg kell járatnom.
3: Mikor sorban álltak az első körhintához, a 3 évese elszaladt.
4: Utána rohantam, tettem pár lépést, majd ahogy fordulok, hallok egy roppanást. A térdem hirtelen összecsuklott, meg sem tudtam mozdulni. A következő pillanatban már hívták is a mentőt, és hoztak egy kerekes széket. Nem fogok hazudni, borzasztóan kínos volt. Azt gondoltam, komolyan, uram!
3: Egy rövid pihenő után Karadi hazavezetett.
4: Másnap megröntgeneztek, és azt mondták, hogy nem látják, térdszalagszakadásom van-e, nem látszik, mi történt a gyűrűporcokkal. El kell mennem egy ortopéd orvoshoz, hogy MR-t készítsen. Eléggé elkeserített a diagnózis. Nagyon ijesztő volt belegondolni, hogy a térdem felmondja a szolgálatot.
3: Januárra előjegyezték MR-re. Térdmelegítővel meg fájdalomcsillapítóval küldték haza, de egyik sem segített.
4: Fizikailag képtelen voltam akár csak egy kisebb emelkedőn fel vagy lemenni. A lépcsőzés szóba sem jöhetett. Nagyon féltem, hogy valamilyen hosszú távú térd problémám lesz. Meg kellett tanulnom bízni Istenben.
3: Január 2-án ebédidőben a 700-as klubra kapcsolt. A műsorvezető épp imádkozott.
4: Ebéd időben szeretem nézni a 700-as klubot, a kedvencem az ima. Aznap Gordon imádkozott, és másokat is erre buzdított. Mondta, hogy tegyük a kezünket oda, ahol fájdalmat érzünk, hittel érintjük meg. Én már nagyon el voltam keseredve, nagy szükségem volt Istenre, elegem volt a fájdalomból. Abba hagytam, amit csináltam. A térdemre tettem a kezemet. Hittel megfogadtam, és kértem az Urat, Istenem, segíts meg, gyógyíts meg most.
1: Megáldjuk azt, aki gyengélkedik. Isten a te gyógyítód, ő a te forrásod. Ő az, aki azt mondja, én meghaltam érted. Fogadja be őt, és higgyen abban, amiért meghalt, hogy az öné lehessen, és meg fog gyógyulni. Imában egy akaraton vagyunk önnel, és ahogy megérinti, mi kijelentjük, Jézus nevében gyógyuljon meg, és legyen újra egészséges. Isten ma is gyógyít, fogadja el a Jézus nevében.
4: Gordon imájához hozzátettem, Uram, van egy 3 évesem, azért adtad, hogy utána rohangáljak. Ezért hiszem, hogy meggyógyítod a térdem, hogy szaladhassak utána. Ki mondta, hogy nem tehetünk hozzá az imához? Teljes szívemből hittem, hogy meggyógyul a térdem. A legdurvább az egészben, hogy amikor elmondtam az imát és elfogadtam a gyógyulást, felkeltem és folytattam a napom. Másnap reggel kérdezi a férjem, Keredi, nem ma kellett menned MR-re? Ekkor jöttem rá, hogy nincs feldagadva a térdem. Jöttem, mentem, hajolgattam, mosogattam, cipeltem a szennyest, észre sem vettem. Istenbe vetettem a hitem, a térdem pedig azóta nem fáj. Boldog vagyok. Sok helyen jártunk azóta, kirándulunk, játszunk a kertben, sétálunk a környéken. Ha az emberrel ilyen csoda történik, az erőt ad, hogy másoknak is elmondja, hogy ők is megérinthetik a mennyet, és együtt működhetnek Istennel. Az Úr azt mondja, kérjünk tőle, és ő megadja. Ha ez velem megtörtént, önnel is megtörténhet. Csak higgye, hogy Isten meggyógyítja még ma.
5: Búcsúzóul, és a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt.

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözöljük Önöket a 700-as klubban. Trump elnök az európai vezetők találkozóján az Amerika és Irán közötti háborúnak véget vető megállapodásról beszélt. Szerinte a megállapodásnak erős gazdasági hatása lesz, és garantálja, hogy Iránnak nem lesz atomfegyvere.
2: A megállapodás, melyet egy izraeli vezető katasztrófának nevezett, hatással van Amerika és Izrael kapcsolatára. Chris Mitchell tudósít Jeruzsálemből.
3: A G7 csúcson Trump elnök optimizmusát fejezte ki a megegyezés gazdasági hatásait illetően.
1: Szerintem sok nagyszerű dolog történik a Közel-Keleten. A legfontosabb, hogy az olaj ára zuhanni fog. A tőzsde pedig kilő, mint egy rakéta. Ma is rekordszámokat produkált.
3: J.D. Vance alelnök az iráni atomprogramra gyakorolt hatását emelte ki.
1: Ott van a hosszú távú elkötelezettség, hogy Irán nem fog atomfegyvert fejleszteni.
3: A megegyezési memorandumot egy 60 napos tárgyalási időszak követi Irán atomprogramjáról. Az alelnök szerint Irán milliárdokhoz férhet hozzá a szankciók enyhítésével, ha jól viselkedik.
1: A megállapodás kimondja az irániaknak, hogy nem férhetnek hozzá a pénzhez, hogy újjáépítsék az atomprogramjukat, de ha hajlandóak, azt hosszú távon feladni. Ha elfogadják az ellenőröket és a hitelesítő rendszert, ha meggyőződünk arról, hogy soha nem szereznek atomfegyvert, akkor virágzó ország lehetnek, és újra meghívjuk őket a nemzetek közösségébe.
3: Irán elnöke a megegyezési memorandumot a büszkeségük forrásának nevezte.
1: Ez a memorandum nem csak hatalmas siker az ország számára, hanem az egész régió és az ellenálló erők számára is a büszkeség forrása. Ha Isten akarja, a részleteit a megfelelő időben nyilvánosságra hozzuk.
3: Izrael viszont, aki Amerika szövetségese az Irán elleni háborúban, aggódik a megegyezés miatt, amelyet egy izraeli vezető katasztrófának nevezett. Az ugyanis csak elhalasztja, de nem semmisíti meg Irán atomprogramját. Emellett nem említi Irán ballisztikus rakétáit, sem a támogatott csatlósait a régióban. A szankciók feloldása pedig segít újjáépíteniük a hadsereget. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök elmondta, arra tette fel az életét, hogy megállítsa a nukleáris Iránt.
1: Megállapodással vagy anélkül, Iránnak nem lesz sem ma, sem holnap, sem soha atomfegyvere. Amíg én vagyok Izrael miniszterelnöke, erre nem kerülhet sor.
3: Irán vezető diplomatái szerint a megállapodás alapján Izrael felhagy Libanon megszállásával. Netanyahu szerint Izrael továbbra is megvédi magát a libanoni Hezbollával szemben.
1: Egy biztonsági pufferzónát hoztunk létre, és addig maradunk ott, amíg arra szükség van.
3: A háború úgy kezdődött, hogy irániak milliói mentek tüntetni az utcára az iráni rezsim ellen, amely tízezrek megölésével, brutális leszámolással válaszolt erre. A CBN News információi szerint ezek az irániak becsapva érzik magukat, miután segítséget ígértek nekik, de most rosszabb helyzetben vannak, mint korábban bármikor. Chris Mitchell, CBN News, Jeruzsálem.
1: Az imáim és a szívem az iráni néppel van, mert még mindig ugyanaz a rezsim uralkodik rajtuk, és a leszámolás most sokkal durvább, mint a korábbiak, amelyek az előző forradalmak után voltak. Ki fogják végezni a vezetőket, elszigetelik őket. Már most folyamatban van a leszámolás, és világosan hallottuk, amit az iráni elnök mondott, hogy ez az ellenálló erők győzelme. Ebben sok mögöttes értelem van, és azt is aláhúzom, hogy Izrael a kis sátán, Amerika pedig, önök és én is, a nagy sátán. És azzal, hogy győzelemnek nevezi a megállapodást az ellenálló erők számára, azzal a Hezbollára, a Hamasra, a Hútikra gondol, és minden olyan tevékenységre, akiket és amit a forradalmi gárda támogatott az elmúlt 47 évben. Szóval ez a megállapodás, ami véget vethet a háborúnak, újra megnyithatja a Szorost, és remélhetőleg lenyomja az inflációt és az olaj árát is, és elvileg ad valamiféle garanciát, hogy Irán nem fejleszt atomfegyvert. Ám valójában csak annyit ér el, hogy Irán kapott egy lélegzetvételnyi időt, mielőtt újra felfegyverkezik, és felfegyverzi a Hezbollát, a Hamaszt, és tovább fejlesztik a ballisztikus rakéta programjukat. Kivárják, hogy új kormánya legyen az Egyesült Államoknak, és ez nem jó hír. A szívem és az imáim az iráni nép felé irányul, akik még mindig egy olyan teokrácia alatt szenvednek, amelyben már nem hisznek. Az országban már nem a muszlimok vannak többségben. És imádkozzunk, hogy képesek legyenek felkelni, leváltani ezt a kormányt. Én ezért imádkozom, és szerintem ez ad csak reményt a békére a Közel-Keleten. További híreink. A franciaországi G7 csúcson a vezetők üdvözölték a béke megállapodásról szóló híreket, majd a figyelmüket az Ukrajnában zajló háború felé fordították. Riportunk következik. John?
3: Az európai vezetők már felkészültek arra, hogy konfrontáljanak Trump elnökkel az iráni háború kapcsán az olaj- és a gázáramlás megszakadása okozta gazdasági hatások miatt. Ehelyett viszont a megkönnyebbülésüket fejezték ki a harcok befejezéséről szóló megállapodás híre hallatán, és hogy megnyílik a hormuzi szoros. Továbbá újra az ukrajnai háborúra összpontosítanak, remélve, hogy az Egyesült Államok elkötelezi magát arra, hogy ott is béke megállapodást keres. Az európai vezetők, valamint az amerikai elnök mellett Volodymyr Zelenszky is a G7 találkozón van. Az USA déli államaiban Texastól a Mississippiig súlyos villámárvizek pusztítanak. A további esőzések miatt 20 millió ember került veszélybe. Texas kormányzója az állam több mint 100 megyéjében hirdetett veszélyhelyzetet. A videó felvételeken látható, ahogy országutak változtak folyókká, és ahogy bevásárló kocsikat és autókat sodor az utakat elborító hatalmas víztömeg. A helyszínre érkező szakemberek tucatnyi embert mentettek ki. Egyes esetben még kötelet is használtak, hogy egy csapdába esett sofőrt kihúzzanak a bajból. A hatalmas erejű viharok özönvízszerű esőzéseket hoznak. Az Egyesült Államok meteorológiai hivatala múlt héten hivatalosan is megerősítette, hogy az El Niño-val állnak szemben. Ez az időjárási jelenség a következő hónapokban éri el tetőpontját. Lori Johnson tudósítása alapján az időjósok szerint akár történelmi jelentőségűvé is válhat.
2: A hivatal az El Niño kialakulását a csendes óceán emelkedő hőmérséklete alapján jelzi előre.
3: Amikor a hőmérséklet az egész mederben erősen pozitív és tartós, akkor az egyértelmű előfutára az El Niño eseménynek.
2: Joe Bastardi meteorológus természetes jelenségnek nevezi ezt.
1: Az 1980-as-90-es évek óta hatalmas mértékben nőtt a geotermikus hőbeáramlás. Más szóval az óceán fenekén lévő rések hőt juttatnak az óceánba.
2: A hivatal szerint 63% esélye van annak, hogy idén, késő ősszel és a tél elején az El Niño annyira intenzívé válik, hogy megközelítheti, vagy akár túl is szárnyalhatja az eddigi rekord El Niño-t, amely 1997-ben kezdődött.
3: A dolgok bármikor megváltozhatnak, de jelen pillanatban minden jel arra mutat, hogy egy ilyen történelmi esemény fog bekövetkezni.
2: Noha az El Niño extrém hőhullámokat, aszályt és viharokat tud előidézni, Bastardi óva helyzet túlreagálásától.
1: Amint meghallják a riasztást, elkezdenek jajveszékelni, hogy Istenem, még sosem történt ilyesmi, ez példanélküli klímaváltozás. De ez nem így van. Visszatekintve hasonló eseményekre, láttunk már pár jó, rossz és néhány csúf dolgot, és valószínűleg idén is ez fog történni.
2: Szerinte ez az El Niño a 97-eshez hasonlóan minimalizálni fogja az atlanti hurrikánok számát.
1: Ez nagyon erős El Niño volt, rekorderejű, de hasznos volt az Egyesült Államok számára. Egyetlen egyes erősségű viharunk volt csak a Danny, amely Louisianára csapott le, de az egész hurrikán szezonban nem volt más.
2: Véleménye szerint a 97-ben történtekhez hasonlóan ez az El Niño is enyhébb telet hozhat északon, ami kedvezőbb fűtésszámlákat jelenthet.
1: Az USA-ban a klímaváltozáshoz köthető költségek átlagosan évente 16 milliárd dollárt tesznek ki. Ez természetes. Abban az évben viszont csak 4-5 milliárd dollár volt ez a költség.
2: A helyzet pozitívan hathat a gazdálkodókra és az aszállyal sújtott területekre is.
1: Ez a helyzet Kalifornia, Új-Mexikó és Arizona számára is előnyös lesz. A nyugati parton viszont tényleg figyelnünk kell, mert azt ezekben az El Niño időszakokban gyakran érik csendes óceáni hurrikánok. Elismerem, ez nem jó, de ennek hatására a nedvesség feljön délnyugatra, és részben kompenzálja az ottani aszályt. Ez viszont jó.
2: Az El Niño tehát várhatóan az egész világon átalakítja az éghajlatot és az időjárást, de ennek módja az egyes területeken nagyon eltérő lehet. Lori Johnson, CBN News.
3: Lori az El Niño előnyeiről számolt be. Gordon?
1: Sajnos lesznek negatív hatásai is. Az előrejelzés szerint nagyon forró nyarunk lesz, különösen az ország déli államaiban. Ha ez enyhébb hurrikán szezont eredményez, az valóban hasznos lesz. De a legtöbbünk számára itt Virginiában és lent egészen Floridáig nagyon-nagyon forró nyár várható. Ennek annyira nem örülünk, de ha ez az északi államoknak enyhébb telet és alacsonyabb fűtésszámlát jelent, az a földgáz árának csökkenését is magával hozza, és ezek a dolgok abszolút üdvözlendők. És ez sok amerikai számára nagyon jó.
4: Egy rendkívüli történet következik. Emberek kínzását és lefejezését látva, és hogy maga is majdnem robbanás áldozata lett, Walid Hamza tudta, itt az idő, hogy elmeneküljön Irakból.
5: A küldetések és a háború harcai során megváltozik az ember. Többé már nem lesz ugyanaz.
4: Walid Hamza 23 éves idealista egyetemi hallgató volt, amikor egy amerikai vezetésű koalíció 2003. márciusában megszállta Irakot, hogy eltávolítsa Saddam Husseint. Jelentkezett az amerikai csapatokhoz.
5: Segíthetek a családomnak az ország újjáépítésében. Segíthetek, hogy együtt hozzuk rendbe a dolgokat.
4: Hónapokkal később Husseint elfogták, és rezsimjét megdöntötték. Új kormány lépett hatalomra, hosszú és véres polgárháborúba taszítva Irakot. Walid barátai közül sokan, akiket a lázadók árulónak bélyegeztek, meghaltak. Nagyapját és apját is megölték.
5: Akkor minden megváltozott. Bántani akartam másokat, bosszút akartam állni, meg akartam bosszulni az apám halálát.
4: Mivel muszlimként nevelkedett, Walid Isten ellen fordult.
5: Engedted, hogy minden barátom oda vesszen, hogy megtörténjen ez a mészárlás?
4: 2009-ben, 6 év polgárháború után az amerikai csapatok megkezdték az Irakból való kivonulásukat. Walid tudta, hogy távoznia kell.
5: Embereket fejeztek le, kínoztak meg, és mindenféle szörnyűség történt. Rémisztő volt, többször ért bombatámadás, majdnem elraboltak. Rengeteg majdnem volt. A legtöbb srác, akikkel együtt dolgoztam, meghalt, megsérült, amputálták, felrobbantották, meglőtték. Valami történt velük. Csak időkérdése volt, és közben látni, hogy az ország tovább hanyatlik. Milyen perspektíva ez?
4: Vízumot igényelt, és Észak-Karolinában kezdett új életet. Ott találkozott Billel és Debbie-vel, egy keresztény házas párral, akik befogadták és hívták a gyülekezetbe. Walid mindig nemet mondott. Már rég feladta, hogy megpróbáljon Istennek tetszeni.
5: Nem akarom, hogy bármi közöm legyen Istenhez. Hallani sem akarok róla. Hogyan ítélhet meg ez az Isten azután, hogy mindazt megtettem, amit tettem? Minden a tettekről szól. Mennyi jót tudsz tenni, és sosem vagy elég jó.
4: Végül beleegyezett, hogy elmenjen egy Isten tiszteletre. Nem az történt, amire számított.
5: Egy pillanatra letettem a páncélom, és azt gondoltam, milyen békés itt. Mondtam is Billnek, olyan békességet érzek, biztonságban érzem itt magam. Ő rám mosolygott, és azt mondta, szerintem ez jó dolog.
4: Nem sokkal később Bill felesége, Debbie, bemutatta Walidot egy Hanna nevű keresztény hölgynek. Ő látta, mekkora terhet cipel.
2: Annyi vérontást, annyi veszteséget látott a háború alatt, hogy amikor idejött, sok szempontból össze volt törve.
4: Végül Walid belépett a hadseregbe. A kiképző tábor után a Fort Braggy 82. légidandárhoz osztották be, és megkapta első küldetését Afganisztánba. Visszatérve a háború borzalmai közé, meg volt győződve róla, hogy nem fog hazatérni.
5: Egyszer felhívtam Billt, és mondtam neki, figyelj, imádkozz értem, imádkozz bárkihez, akihez imádkozol, mert nem hiszem, hogy visszajövök, ez teljesen más, mint Irak. Erre ő azt mondta, ne aggódj, imádkozunk érted Istenhez.
2: Imádkoztam érte, de nem azért, mintha romantikus szálak fűztek volna hozzá, hanem mert azt gondoltam, ha meghal, nem ismeri meg az Urat. A megtérésért és a biztonságáért imádkoztam.
4: Miután számos életveszélyes helyzetet túlélt, fél évvel később, amikor hazatért, randevúra hívta Hannát.
2: Jó ég, szó sem lehet róla. Ez soha nem fog működni. Számomra a hitem a legfontosabb, ez határoz meg. Szóval legyünk csak barátok.
4: Nem sokkal később a bázison Walidnak volt egy álma.
5: Láttam egy fehér alakot. Fényes volt, egy férfi sziluettje. Láttam, ahogy a keze leereszkedik, és azt mondja, én vagyok, én vagyok. Erre én azt kérdeztem, ki vagy? Felébredtem, és nem értettem, mi lehetett.
4: Két héttel később, amikor találkozott Hannával, megosztotta vele az álmát.
2: Mondtam neki, Jézus volt. Erre kiborult. Teljesen kiakadt. Elkezdett kiabálni, durva szavakat mondott rám. Tudtam, hogy Isten hívja őt, de az ellenség nem akarja, hogy megismerje. Egy komoly belső harc dúlt benne.
4: Bár Walid lenyugodott és bocsánatot kért, Hanna szavai mélyen benne maradtak. Néhány héttel később, épp mielőtt Törökországba indult volna meglátogatni édesanyját, Hanna adott neki egy könyvet, amelyet egy iráni muszlim írt, aki Jézusban találta meg hitét. Isten kegyelméről olvasott.
5: Nem számít, mi mindent teszek. A kereszténységből megértettem, hogy nem kell semmit tennem, már minden elvégeztetett. Csak el kell fogadnom. Ennyi. Ez a különbség. Komolyan éreztem, hogy Isten követ, keres engem.
4: Másnap Walid és édesanyja ellátogattak az ikonikus kék mecsethez, és anyja úszolta, hogy menjen be imádkozni.
5: Úgy éreztem, mintha valami visszahúzna, te nem ide tartozol. És ez volt a fordulópont. Akkor azt mondtam, rendben, elegem van. Mondtam anyámnak, te menj be, imádkozz, én itt maradok, kint megvárlak. Aztán csak felnéztem, és azt mondtam, rendben, ha valóban létezel, hinni fogok benned, de a többit neked kell megtenned.
4: Miközben kimondta e szavakat, már tudta a választ, és eldöntötte, hogy követni fogja Jézust, mint megváltóját. Amikor hazatért, azonnal felkereste Hannát.
2: Nem is köszönt, csak annyit mondott, találkoztam vele, találkoztam Jézussal. Láttam, hogy teljesen megváltozott a tekintete, az arca.
4: Most már válid volt az, aki kereste Istent. Egy szolgálaton keresztül megtalálta az igazi szabadságot.
5: Őszintén alárendeltem magam az Úrnak, és megvallottam minden bűnt, amit elkövettem. Akkor szabadultam meg igazán mindettől. Csodálatos volt, ahogy az Úr meggyógyított.
4: Valid 2013-ban leszerelt az aktív katonai szolgálatból. A következő évben feleségül vette Hanát, és családot alapítottak. Elindították saját kezdeményezésüket. Céljuk, hogy a veteránok Jézus Krisztuson keresztül találják meg életük értelmét.
5: Most már békességem van. Nem az számít, hogy mi mindent tesz az ember, hanem az, ami már megtörtént. Elfogadott vagy. Már elfogadtak.
1: Michael Kopech jelenleg szabadúszóként arra vár, hogy egy csapat szerződtesse a Major League-ába. Ez nem könnyű helyzet. Volt idő, amikor egy ilyen kényszerpihenő teljesen összetörte volna. Azonban Will Dawsonnak elmondta, ma már tudja, hogy az identitása nem attól függ, hogy baseballozik-e vagy sem.
4: Long Texas számára Michael Kopech a dobásokat soha ki nem hagyó játékos volt. 2014-ben a Boston Red Sox kivonta a középiskolából az első körben. Népszerűsége révén reality sztárokkal folytatott viszonyt, ami több szívfájdalmat okozott neki, mint örömöt.
3: Saját magamért éltem. Nem Krisztusért éltem, amikor minden jól ment, vagyis úgy tűnt. Amikor jött a pénz, a népszerűség, akkor nem úgy tűnik, hogy ezzel bármi baj lenne. A jót hamar megszokja az ember, és ez könnyen elvarázsolja.
4: Miután átkerült a White Soxhoz, Michael 2018-ban debütált igazán, habár a szezonja egy karműtéttel végződött 2020-ban. A 6 hónapos házassága zátonyra futott. A sötét hónapok alatt Michael a hithez fordult, amit még gyerekkorában ültettek el benne.
3: Abban az időben eléggé New Age-es gondolkozásom volt. Tudják, ez az egész nagyon súlytalan, és ürességet hagy benned. Abban az időben kezdtem el felismerni ezt, és döntést kellett hoznom, hogy ezt fogom-e folytatni, vagy pedig használom azt a tehetséget, amit Isten adott nekem, és egy jó játékos leszek. Illetve, hogy igyekszek ezzel a felfogással egy új alapot teremteni, amiben nem én vagyok előtérben, hanem Isten szolgálhatom, a játékomon keresztül. A lényeg az, hogy mindent tőle kaptam, és én csak visszaadhatok neki.
4: Michael 2020-ban keresztelkedett és házasodott meg, és jelenleg is Krisztus központúan vezeti a családját. 2024-ben az elébe vették át, a Dodgers pedig kijuttatta a világkupára. Mindeközben erről részleteket osztott meg a CBN csapatával. Mit jelent számodra, hogy Krisztus itt van veled a világkupán?
3: Köszönöm a kérdést. Jézus a mindenem. Az az út, amin átmentem szellemileg, a családommal. A hegyek és völgyek, az a fájdalom, amit éreztem, amit okoztam, és az a fejlődés, ami azokból a fájdalmas pillanatokból következett, ezek vittek előrébb Istenben. Sajnos nem mindig adatik meg, hogy a saját hibánkból tanulunk, de Isten a gyógyító, és ő a helyreállító. De tudják, Isten képes erre, és minden, amiben sikerem volt, minden áldás, ami tőle jön, különleges számomra. Az, hogy ebben a pozícióban lehetek, hogy imádkoztam jó pár hónappal ezelőtt, megmutatja, hogy Isten megválaszolja az imákat, méghozzá bőségesebben, mint ahogy azt el tudnánk képzelni.
4: Újabb mérkőzésre készülve a világkupán, Michael felismerte, hogy hiába vannak kétségek benne, Krisztusban a jövője biztos.
3: Minden leckében van egy áldás. Megtanultam, hogy hiba volt a baseballra támaszkodnom a múltban. Jobban bíztam a karrieremben, mint Istenben. A múltban sokszor felismertem, hogy a baseballt báványként használtam. Egy mankó volt az identitásomban. Így amikor ezt elveszik, felismerem, hogy még mindig mennyire báványként használom. Tudják, ez sok mindent megvilágít bennem. Felhozza bennem a félelmet azzal kapcsolatban, hogy a családomat hogyan fogom ellátni. És ezek mind valós dolgok, de a nap végén az számít, hogy hitem van, és hogy ő gondoskodik rólunk. Nem számít, hogy messzire látunk-e vagy sem. Nem számít, hogy tudjuk-e, mi következik. Szerintem nekem ez egy nehéz dolog. De így próbálok visszamenni a hétköznapokba, hogy nem tudom, mi következik holnap, de tudom, hogy ő vigyázni fog rám. Nem tarthatok mindent a kezemben. Bíznom kell Istenben.
1: Ma Mózes második könyvéből idézünk zárásul. Az Úr hadakozik ti értetek, ti pedig veszteg legyetek. Bármiféle akadály, küzdelem, szellemi erő támadna ránk, az Úr harcol értünk. Nekünk csak meg kell állnunk, nyugodjunk le az Úrban, és vegyük észre, hogy ő már győzött.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Zöld állításokat vizsgál a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, hogy ez pontosan mit jelent, és egyáltalán mekkora trend felvenni azt, hogy mi zöldek vagyunk, akár szolgáltatásról van szó, akár mondjuk valamilyen termékről, ezt is átbeszéljük. Egymar Norbert sajtófőnöke, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Induljunk az alapoktól. Mit jelent az, hogy valaki zöld?
2: Igazából bármi lehet, ami zöld, ami valamely környezetbarát állítással kapcsolatos, fenntarthatósági, újrahasznosítás, bio állítás. És bármire vonatkozhat, ahogy ön is említette, termékre, szolgáltatásra, látunk most már zöld fodrászatot, vagy én magam is részt vettem például zöld futóversenyen, amikor nem adnak újra hasznosítható, illetve csak újrahasznosítható poharakat annak, vagy magunknak kell vinni kulacsot. De egyébként egy vállalkozás is lehet zöld, ilyeneket is látunk, vagy egy gyártási technológia, vagy akár egy csomagolás. Tehát minden, ami fajta környezetbarát jellegre utaló termék, szolgáltatás, gyártás, vállalkozás, az vonatkozhat egy utalás erre a tényre a fogyasztók számára.
1: Mi a tapasztalat, mennyire szaporodott meg ez az állítás egyébként az elmúlt időszakban? Mert hogyha belegondolok, akkor mondjuk marketing szempontból ez iszonyatosan jó hangzik 2026-ban, és körülbelül, ahogy fogalmazott, bármire kitalálhatom, hogy zöld.
2: Hát abszolút jól hangzik, és rengeteg ilyennel találkozunk az ellenőrzéseink, tapasztalataink során, de akár fogyasztói bejelentések alapján is. Mind az interneten egyébként, ott aztán végtelen tárházat található ennek, mind a hagyományos boltokban. Úgyhogy éppen ezért vizsgáljuk mi évek óta ezeket az állításokat, hogy megfelelnek-e a valóságnak, mert ha nem, azzal átverik a fogyasztókat, hiszen lehet, hogy ő azért vásárolja ezt a terméket, vagy szolgáltatást, mert ő fenntartható, zöld akar lenni, környezetbarát akar lenni.
1: Milyen kritériumoknak kell megfelelni, és egyáltalán hogy zajlik egy ilyen vizsgálat?
2: Mindenképpen tudnia kell a vállalkozásnak igazolni azt, hogy ő mitől állítja azt, hogy az zöld, vagy bio, az a termék, vagy szolgáltatás. És amikor vállalkozásról beszélünk, akkor itt most nem csak az eladókról, a kereskedőkről van szó, hanem a gyártókról is, hiszen a gyártók helyezik el adott esetben a címkét mondjuk egy adott terméken. Bármifajta dokumentációval igazolható az, hogy ő zöld gyártás, vállalkozás vagy termékre vonatkozó állítást tett, hogyha ezt megfelelően dokumentációkkal tudja igazolni, az akár elfogadható is lehet, de fontos, hogy mi ezt laboratóriumi körülmények között is vizsgáljuk. Tehát például azt mondja, hogy az összetevőkben kifejezetten környezetbarát összetevőket használ, akkor egyrészt igazolnia kell, illetőleg mi ezt laborkörülmények között is megnézzük ténylegesen, hogy tartalmazza azokat az összetevőket, és más olyan összetevőket nem tartalmaz, amely adott esetben a környezetre káros lehet. És egyébként a tapasztalatok viszonylag jók, tehát ilyen 3% körül, vagy az alatti a kifogásolási arány. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez 3%-kal több, mint kellene, hogy legyen, de azért azon vagyunk tényleg, hogy ez csökkenjen.
1: Van-e pontos definíciója annak egyébként, hogy ki az, aki elnyerheti azt, hogy én kitegyem marketing szempontból, hogy zöld vagyok, és lesz egy szigorítás is ezzel kapcsolatban, úgyhogy valószínűleg benne van a kérdésemben a válasz, hogy van, de nem biztos, hogy elégséges, szóval van egy ilyen leírás, amit én követhetek és kipipálhatom?
2: Abszolút, tehát jelenleg még nem hatályos az a jogszabály, ami ezt előírja, hogy pontosan mi lehet zöld, fenntartható, bió, stb. Itt igazából az igazolás és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv és az azt átültető magyar törvény az, ami alapján mi el tudunk járni. Tehát ha megtéveszti a fogyasztót, mert nem zöld, nem tudja ezt bizonyítani, nem tudja igazolni, akkor az megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősül. Na most a nagy változás, az Európai Unió is felfedezte ezt, természetesen, hiszen ez nem csak egy magyar sajátosság, hogy ezt valahogy szabályozni kell. És idén 2026. szeptember 27-én lép hatályba az az irányelv és az azt átültető törvény, amely már külön 12 fekete listás tényállásként határozza meg, hogy ha nem fenntartható, nem környezetbarát, nem újrahasznosítható, és a jogszabály is meghatározza egyébként nagyon széles jogi körben, hogy mi minősülhet annak, vagy környezeti állításnak, vagy környezetbarát állításnak, ezt nem tudja igazolni, akkor már a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat pontos fekete listás tényállás alapján is el tudnak járni a fogyasztóvédelmi hatóságok, nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában.
1: Egy szolgáltatásnál azt gondolom, hogy ez még nehezebb lehet. Tehát egy terméknél megfogják, bevizsgálják, megnézik, úgy hoztad, de nem úgy hoztad, lebomlik, nem bomlik le. De egy szolgáltatás esetében az igazából kvázi az ellenőrnek a saját mérlegelési jogköre? És akkor itt próbálok példát találni, nem tudom, kozmetikára kírom, hogy ez zöld, mondjuk a termék az bio, amivel csinálom, de egyébként nem tudom, milyen mosóporral mosok, ami meg nem az, amivel használom. Tehát hol van a határa ennek?
2: Pontosan így van, ahogy ön mondja, tehát egyéni megítélés kérdése, és minden eljárásban, ezt általában is szoktuk mondani, minden fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban, az ügy összes körülményét kell figyelembe venni. Na most ez az eset, amikor aztán végképp az ügy összes körülményét figyelembe kell venni, hiszen ahogy említette, egy kozmetikában, akkor nem csak a terméket nézzük, hanem hogy hogyan kezeli azokat az összetevőket, termékeket, vegyszereket, hogyan gyűjti szelektíve mondjuk adott esetben a szemetet, hogyan kezeli a hulladékot, stb. És ha ezeket igazolja, és valóban így is van, tehát ténylegesen megnézzük, hogy ezt nem csak azt mondja, hogy ez így történik, és betartja ezeket a mondjuk így szabályokat, akkor mondhatja azt, hogy zöld, vagy bio, vagy fenntartató, vagy környezetbarát.
1: Itt, hogyha valaki nem megy át a rostán, az a 3%, az figyelmeztetést kap, egy elnyebelnyét, vagy büntetésre számíthat?
2: Első körben figyelmeztetést kap, tehát semmiképpen sem az
1: a... Vedd le a logót, hogy zöld vagy?
2: Így van, tehát első körben vagy megfelelően módosítsa úgy a gyakorlatát, vagy a körülményeket, hogy tényleg meg tudjon felelni azoknak az állításoknak, amik őt tehát. Az fontos, hogy nem az a célunk, hogy mi most itt szanaszét bírságoljuk a vállalkozásokat, és e körben nem is nagyon szokott lenni bírság kiszabása, mert általában a vállalkozások is pontosan tudják, az ő jól felfogott érdekük, hogy megfeleljenek a jogszabályoknak. Tehát, hogy ha ők zöldek, és azt állítják, hogy zöldek, de a fogyasztó rájön, hogy nem, hát legközelebb nem fog abba a kozmetikába elmenni, vagy nem fogja azt a terméket megvásárolni, vagy máshol fogja megvásárolni. És hogyha ismételt a jogszabálysértés, mert mindig van egy utóellenőrzés, és még mindig nem orvosolta a problémát, na akkor viszont bírság kiszabásának is helye van, és akkor kötelező is egyébként a bírságot kiszabni.
1: No, lépjünk túl egy picit a zöld ügyeken, mert hogy a fogyasztóvédelemnek mindig vannak szezonális ellenőrzések is, amire fókuszálnak, és rögtön eszembe jut, hogy hát itt a nyár, ilyenkor a strandokat szokták, meg az ahhoz kapcsolódó termékeket ellenőrizni, jó helyen kapiskálok? Most miben van a fogyasztóvédelem?
2: Abszolút, abszolút, és a kollégák már ott vannak a strandokon, a strandbüfékben, fesztiválokon, egyébként élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztóvédelmi szempontból is mindent ellenőrzünk, és mindenhol ott vagyunk.
1: Mivel szokott gond lenni?
2: Hát a higiéniai körülmények azok a leggyakoribbak. Tehát mondjuk egy strand a legtipikusabb, és szerintem mi fogyasztóként is látjuk, mondjuk amikor le van sütve 200 lángos, és ott aszalódik a napon, és mondjuk a tejföl meg nincs betéve a hűtőbe, hanem nem tudom, x óra elteltével is áll a forró napon, és azt adják utána a lángoshoz. Az élelmiszerbiztonsági szempontból nem megfelelő, annak komoly következményei lehetnek.
1: Mondjuk igen, nem annyira életszerű percenként kiberakni azt a bizonyos tejfölt. Gondolok itt arra, hogy 20 évvel ezelőtt dolgoztam lángos sütőbe én magam is, akkor mondjuk valószínűleg mások voltak az elvárások. Mik azok a termékek mondjuk a strandbüféken túl, amikre ilyenkor figyelnek?
2: igazából minden, ami összeköthető a nyárra. Gondolok itt például a szabadidőparkokra, akvaparkokra, kalandparkokra, játszóterekre, hiszen viszont termékbiztonsági szempontból kell nekünk ott lenni és figyelnünk, hogy megfeleljenek a nagyon szigorú uniós és hazai jogszabályoknak azok a szolgáltatások és azok az eszközök, amelyekkel hát kisgyerekek is használhatnak, felnőttek, családok is elég gyakoriak. De például azt is nézzük, hogy megfelelően kezelik-e és megfelelően tartják be azokat a szabályokat. Mondjuk, ha szigorú előírás van, hogy 150 centi alatt a gyereket ne engedjenek fel egy óriás csúszdára, egy kamikáze csúszdára, az nem véletlen. Tehát annak oka van, egy uniós szabály, hogy miért nem lehet, viszont ezt be is kell tartani. És itt azért a szülői felelősségnek is fontos kérdésköre van, és tudom, hogy nehéz két kisgyermekes apukaként nehéz meggyőzni a gyermekeket, hogy nem mehetnek fel arra a csúszdára, de ez az ő biztonságuk érdekében van az a szabály meghatározva.
1: Egyetlen Norbert, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

0: Idén is lesz Veszprém Fest, méghozzá idén is nagyon komoly előadókkal, hogy kiket láthatunk majd nem sokára, alig egy hónap, szerintem nincs is annyi, azt beszéljük át Mészáros Zoltánnal, a Veszprém Fest ügyvezető igazgatójával. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: És hát valódi sztárok érkeznek, mivel készülnek és hova?
1: Nagy színpad, ami a História kertben a várnak, a Veszprémi várnak a keleti oldalán van, háttérben a vár, mint egy ilyen parapet, és a régi érseki pihenőkert egyébként, egy gyönyörű épületnek a parkjában van, a sétpataknak a partján a nézőterünk. 4 napra készülünk, és hát hasonlóan ez eddig évekhez viszonylag egy ilyen széles körben a különböző zenei stílusukat mutatunk be egyik napról a másik napra, egy kicsit más irányzat jön. Július 15-e az első napunk, és egy 26-szoros latin Grammy díjas kolumbiai...
0: Rekorder benne,
1: ahogy ebben, igen, a latin Grammy száma békét, a rendes Grammy-ből is négyet begyűjtött, meg kicsit halmozza ez a Juanes nevű kolumbiai születésű latin pop rock sztár, aki érkezik. Nem volt túl sokat egyébként még Magyarországon, úgyhogy őt várjuk, és hát egy ilyen latin pop fiesztára készülünk vele. Nagyon más a következő nap műfaja. Sajnos egy tavalyi lemondást pótol be az az amerikai Beth Hart, aki a melodikus, kicsit ballada idéző blues rock énekesnőről van szó, aki tényleg olyan unikális, tehát összesen egyszer volt Magyarországon a Paksi Blues Fesztiválon több mint 10 évvel ezelőtt, úgyhogy ennek is köszönhetjük azt, hogy nagyon gyorsan sold out lett, minden egy elkelt, meg talán annak, hogy a blues közönsége Magyarországon egy kicsit úgy partszénén van. Mi tavaly hoztunk egy nagy blues sztárt, egyébként pont Beth Hart-tal közösen lemezt is készített a Joe Bonamassa-t, és egy kicsit féltem ettől a blues sztárok színpadra állításától, de az látszik, hogy egy olyan...
0: Azért, mert túl réteg műfaj nálunk Magyarországon?
1: De nyilván egy kicsit réteg műfaj is Magyarországon. Valamikor egy 90-es évek után a bluesnak meg a volt Magyarországon egy ilyen blues felívelés, aztán utána azt hiszem, hogy elült. De Sziget Fesztivál is, aki az elég sok blues-sztárt hozott be, még annak idején más irányba indult el. De azt láttuk, hogy egy olyan közönség, aki jellemzően plusz 50-es, plusz 60-as, sőt azt is mondhatnám, hogy plusz 70-es is, tehát rengeteg olyan telefon kapunk, hogy be lehet vinni horgásszéket, mert nem tudnak egy másfél órás koncertet már végigállni, viszont rajongói ennek a műfajnak. Úgyhogy Beth Hart-tal folytatjuk. Blues a második nap, ez a koncertünk már sold out, tehát nem lehet már jegyet vásárolni rá.
0: Megint egy óriási fordulat.
1: Folytatjuk. Blues a második nap, ez a koncertünk már sold out, tehát nem lehet.

0: műfaj, ami aztán később a 80-as évektől indult el, elképzelhetetlen nélkül. Tehát ő rájuk tényleg úgy néznek föl, mint egy ilyen műfajteremtő ikonokra, az egész elektronikus DJ-re, DJ-ző popzenének ők tényleg ikonjai, úgyhogy ez a koncert is pár száz évünk van szok vissza, tehát mindenkit buzdítanék arra, akinek fontos ez, és akinek jelent valamit ez a zenekar által képviselt zenei világ, hogy vegyen jegyeket. És hát egy újabb nagy fordulat az utolsó nap, az július 18-a, ez a szombati nagyszínpadi zárónapunk, azért mondom, nagyszínpadot van egy kis színpadunk is egyébként. Ez pedig a Pink Martini nevű, szintén az Egyesült Államokból, Seattle-ben alakult, pont 30 évvel ezelőtt alakult ez a zenekar. Thomas Lauderdale, egy zongorista alapító alapította, és ők ugye 96-ban azt hiszem a Sympathic nevű, egyébként francia nyelvű slágerükkel robbantak be, rengeteg nyelven énekelnek, és ők nagyon hisznek abban, hogy a zene az egy olyan univerzális, globális nyelv, ami a kultúrák fölött áll, és valahogy összeköti az embereket, teljesen mindegy, hogy Afrikában, Ausztráliában, Amerikában, Európában vagy Ázsiában születtünk és növünk fel, és hogy milyen vallást is, meg milyen nézeteket vallunk, úgyhogy ők spanyolul, portugálul, angolul, rengeteg nyelven énekelnek, és a jazznek egy olyan arcát közvetítik, amit én személyesen is nagyon fontosnak tartok, és ami szerintem mutatkozik abban, hogy nagyon szereti a magyar közönség is őket, hogy rendkívül szívbe lopakodó, nagyon, nyilván nagyon dallamos, és a latin jazz standardek átdolgozásaitól kezdve rengeteg nagyon könnyen fülbe mászó, és könnyen feldolgozható, és nagyon barátságos arcát mutatja a jazznek. Úgyhogy a nagy színpadon ebben a négy napban őket fogjuk bemutatni ebben az évben.
1: Iszonyatosan színes programot vázolt fel itt zeneileg. A Veszprém Festnek magának mi a fő célja? Az, hogy ennyire színes legyen mindig, kiknek szól egyáltalán? Azoknak, akik mondjuk a környéken turisták, vagy azoknak, akik a környéken élnek, mi a Veszprém Fest lényege?
0: A Budapest például nagyon erős, tehát a prémium zenei fesztivált azt arra szoktuk használni, hogy tényleg próbálunk az adott zenei műfajokban egyrészt nem elköteleződni egy zenei műfaj mellett, tehát tényleg váltogatni napról napra. Tehát egyébként ebben az évben nem szerepel opera vagy klasszikus zene, de a eddig 24 éves történetünkben 10-valány opera produkciót is színpadra állítottunk, számtalan opera sztárt, a Hozé Kurától az Anna Netrebkóig tudtunk meghívni már Veszprémbe. Tehát egyrészt, hogy különböző zenei műfajokban próbálunk egy ilyen prémium és azok műfajok élcsapatába tartozókat meghívni, plusz 40-es fesztivál azért, tehát nem sorolnám a Veszprém Festet egyáltalán, és tudatosan nem azokban az legfiatalabb rétegeket megcélzó fesztiválok körében, Magyarországon egyébként nagyon sok van szerintem, és hát azok a történelmi kisugárzású, nagyon sokszor szakrális kisugárzási terek, ugye a Veszprém Festet, azt a Veszprémi Vár főtere, a Szent Háromság tér ihlette, szülte meg 2003-2004-ben. Most ugye lent vagyunk a Várhegynek a másik oldalán, és a háttérben van a vár, de ez is mégis egy mindenkori veszprémi érsekek nyári rezidenciájának a parkjában van. Tehát az egésznek van egy ilyen nagyon érdekes kisugárzás, és én azt hiszem, hogy minden fesztivál figyel arra, hogy a környezet és a zenei kulturális profil között legyen valamilyen érdekes kapcsolat. Úgyhogy ebből is alakult ki az, hogy ezeket a műfajokat hozzuk. Most ebben az évben klasszikus, a Pink Martini nyilván jazzbe is torkollik, de olyan klasszikus jazz, tehát akit nagyon sokat hoztunk ide, a Chick Corea-tól, a Herbie Hancockon át a Gregory Porterig, ebben az évben nem lesz, de ez is része volt a Veszprém Festben.
1: Lejárt az időnk, de azt mindenképp mondjuk el, hogy jegyet lehet-e még venni, és
0: abszolút
1: igen, hol?
0: Lehet, így van, a Beth Harton kívül nem, de minden más koncertre áruljuk egészen a koncertek napjáig a jegyeket. A veszprémfest.hu a saját weblapunkat ajánlanám mindenkinek.
1: Mészáró Zoltán, köszönöm.
0: Én köszönöm.
2: A nevem Ádi, végül egy harapásnyi alma miatt jár ki, nekem a lakhatási. Nézd, hogy lángol a pázsit, bekap a nap, hogyha ásít, nincsen bekap mentésem, nincsen több vagy másik. Eszem a főlevesem, szoszi van te veled főnemesem, jólét fölnevessem, gágyim fölnevessem. Pont te neked lassan

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 5 éves a Hajneum Magyar Régi Zenei Központ, és megvan a nyári, őszi program is, erről is fogunk beszélni, meg a célkitűzésekről, hogy mi az, amit sikerült megvalósítani. Vashegyi György, művészeti vezető, a vendégem, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És hozott egy csoda kiadványt egyébként, ami az 5. évfordulóra készült, elején, végén CD-vel is, és azt mondta, hogy vannak benne, vagy voltak akkor célkitűzések, amiből sikerült jó párat teljesíteni. Mi volt a legfontosabb?
2: Hát igazából ez a könyv akkor készült, amikor megalakult a Hajneum, tehát 5 esztendővel ezelőtt megalapította Magyarország ezt a régi zenére szakosodott intézményt. Ugye két neve van, két része van a nevének ennek az intézménynek, Hajneum, ugye Joseph Haydn nevére utal, Haydn nagyon-nagyon fontos szereplője a magyar kultúrtörténetnek, elsősorban Fertőd Eszterházához kötődik, de ugye az egész magyar zenetörténetnek, az európai vérkeringésbe való kapcsolásának a egyik kulcsfigurája. Tulajdonképpen ő volt az első nemzetközi szupersztárunk Liszt Ferenc előtt, nagyon hasonló, nagyon sok a hasonlóság egyébként a két szereplő között, csak más történelmi korszakról beszélünk, és 21 nyarán alakultunk meg, Hajneum, Magyar Régi Zenei Központ, a névnek a második fele arra utal, hogy a régi zenejátszást, a historikus régi zenejátszást, ami egyébként ilyen bonyolultan hangzik, de tulajdonképpen csak arról van szó, hogy amikor a zeneszerző már nincs köztünk, tehát már nem tudunk egy élő zeneszerzőtől szóban megkérdezni fontos információkat, hogy hogyan adjuk elő a műveit, akkor a múlthoz kell visszanyúlnunk, akkor kutatnunk kell, és ez az intézmény most 5 éves, annak idején felvázoltunk irányokat, ugye a címnek a két arcúsága már kijelöl irányokat, a magyar vonatkozású zenetörténet, illetve kutatása, illetve a régi zenejátszás magyarországi támogatása, fejlesztése, és ugye most 5 évesek vagyunk nyáron, 21 nyarán alakultunk alapítványi formában, és nagyon sok arca van a tevékenységünknek. Most egy nagyon gazdag koncert kínálattal állunk elő. Egyébként a hajneum.com oldalon mindent megtalálnak, és a naptári évnek a hátralevő részében levő koncertjeink alapvetően két helyszínen zajlanak. Nyáron Fertőd Eszterházán, tehát a Fertődi kastélyban, a magyar Versailles-ban, így hívták már a 18. században. Július 10 és augusztus 1-e között minden péntek szombat este, tehát hétvégénként pénteken és szombaton este 7 órakor régi zenei koncertek vannak az Apolló teremben, abban a teremben, ahol Haydn minden valószínűség szerint maga is zenélt, és itt adta elő a vonós négyeseit, szimfóniáit, baritontrióit esetleg. Mindig péntek szombat este, július 10 és augusztus 1 között, utána néhány hét szünet van, és augusztus végén van a nemzetközileg is kiemelkedő Hajneum Eszterháza Fesztivál, szintén két hétvégére összpontosulva az augusztus 28-a, illetve a következő hétvégére, mindig szintén péntek szombaton koncertekkel. Ezek mind régi hangszeres koncertek, tehát korhű hangszeres, vagy eredeti hangszeren játszunk a Apolló teremben, vagy eredeti hangszereknek a pontos másolatán. Ezek a nyári koncertek, amelyeket a Hajneum kínál, és ősszel pedig visszatérünk a Zeneakadémiára.
1: Miben más ezeken a hangszereken játszani, és én, aki mondjuk csak egyszerű felhasználó vagyok, aki szeretem a klasszikus zenét, a komoly zenét, én észreveszem a különbséget?
2: Szerintem egy nagyon komoly harmónia van a zenemű, a hangszerek és adott esetben az akusztika között. Tehát Eszterházára ezért érdemes elmenni, hiszen ott a falak Joseph Haydn szellemét filozófiai értelemben tartalmazzák, praktikusan pedig hát az akusztika. Tehát abban annak a teremnek, annak a csodálatos Apolló teremnek, amelyik Európa egyik legkülönlegesebb freskóját tartalmaz egyébként az Apolló, ezért is nevezik Apolló teremnek, tehát fantasztikus a terem. Ennek az akusztikája nagyon jó összhangban van az oda komponált zenékkel. Az az elvünk, hogy minden nyári koncerten Joseph Haydn műnek is meg kell szólalnia a teremben, ez egyfajta templom tulajdonképpen. Kicsit olyan ez, mint Bachot Lipcsében hallgatni, mondjuk abban a templomban. Nyilván nagyon sok mindent átépítettek azóta, sok akusztika megváltozott. Itt Eszterházán, Fertőd Eszterházán szerencsénk van az akusztika változatlan. A nyári koncertek azok péntek szombaton mindig, hol korhű hangszeres koncertek, mindig Haydnnal, július 10 és augusztus 1 között minden péntek szombat este 7 órakor, és augusztus 28-án pedig kezdjük a fesztiválunkat, amely már negyedik éve rendezzük meg augusztus vége, szeptember elején. Mindezeknek a koncerteknek sok-sok előzménye van, negyedszázadnyi előzménye van, elsősorban Strém Kálmán koncertszer, kiváló koncertszervezőhöz köthető előzménye, ezeket a dolgokat folytatjuk mi. A fesztiválon mindig egy opera előadással kezdünk, Haydn operával. Úgy alakult, hogy 3 évvel ezelőtt, 23-ban napra a fesztivál nyitó koncertje egybeesett Mária Terézia Eszterházai látogatásának a 250. évfordulójával, ezért akkor azt az operát játszottuk, és azóta is mindig operát játszunk. Idén az Orlando Paladino fog elhangozni fantasztikus szereplőgárdával.
1: Kiknek ajánlja ezeket a koncerteket?
2: Mindenkinek ajánlom, aki jár Eszterházán, nyári koncerteket azért szervezzük a kastéllyal együttműködésben, hogy akik ott járnak, és megtekintik a kastélyt mondjuk napközben, és még van lehetőségük ott maradni péntek vagy szombat este, hallgassák meg azt a csodálatos zenét, nagyon jó előadókat hívunk egyébként, mind korhű hangszeres előadás, illenek tehát nagyon a terembe, az akusztikába, Joseph Haydn mindig köztük van, nagyon magas színvonalú koncertek, és csodálatos élmény, tehát a zenét azon a helyszínen, azokon a hangszereken hallani.
1: Mondjuk egy gyorsan még egyszer, hogy hol lehet a programokat?
2: Haydneum.com oldalon találnak meg mindent, és ősszel pedig Zeneakadémia Solti termében, illetve nagy termében lesznek hangversenyek, kamarahangversenyek. A Solti teremben fantasztikus az akusztikája. A Solti teremnek a felújítás után ismét visszanyerte régi csodálatos akusztikáját, és Zeneakadémia nagy termében december 6-án Bachal fejezzük be az évet hagyomány.
1: Majd várjuk még vissza, hogy ezekről később beszéljünk. Vashegyi György, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
1: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Rónai Egon reméljük holnapra meggyógyul, úgyhogy ő várja majd önöket. Szép napot, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Önök szerint lesznek látványos vagyon visszaszerzések? Ez a kérdés, amelyre várjuk a válaszaikat, és természetesen a témához fűzött kommentjeiket is. Lesz erről szó itt a műsorban is, meg még másról is. Mutatom, hogy kikkel és hogy miről beszélgetek.
2: Óriási hibát követel a Fidesz, ha külső okokkal magyarázza a vereséget, mondta a párt korábbi parlamenti képviselője. Ferenc Orsolya szerint Orbán Viktornak bocsánatot kellett volna kérnie a bicskei gyermek otthon áldozataitól. Számos jogász nyílt levélben érvel amellett, hogy törvényi erővel kell elmozdítani a közjogi tisztségviselőket. A volt miniszterelnök azt várja el, hogy a Tisza kormánya az összes EU-s pénzt hozza haza. Szerinte ennek nem az az eszköze, hogy megállapodjunk az Unióval, hanem be kell vetni a vétófegyvert. Június 23-án Magyarországon találkoznak a visegrádi országok vezetői. Magyar Péter a szövetség megerősödését várja. Vendégeink Németh András, a HVG külpolitikai szakújságírója, Gerő Tamás, ügyvéd, Nagy Attila Tibor, politikai elemző.
0: Ez az Aktuál, a stúdióban Bodac Balázs.
1: Önök szerint lesznek látványos vagyon visszaszerzések? Nézzük, hogy a szavazás hogy áll. 83% mondja azt, hogy igen, 17% pedig azt, hogy nem. Köszöntöm nézőinket. Mindenki, aki a képernyő előtt van, és vendégeimet itt a stúdióban, szervusztok. Örülök, hogy itt vagytok nálunk. Nézzük, hogy a Fideszen belüli belső szembenézés, nem tudom, hogy ez egy kollektíven megvan-e. Vannak bizonyos szereplők, akik megfogalmazzák időről időre a nyilvánosságban is a kritikájukat. Ferenc Orsolya talán a legismertebb közöttük. Ezúttal a Válasz Online stúdiójában volt ott, és mondott érdekes dolgokat.
3: Orbán Viktornak bocsánatot kellett volna kérnie a megbélyegzett emberektől és a bicskei gyermek otthon áldozataitól is, jelentette ki a Válasz Online-nak adott interjújában Ferenc Orsolya. A volt miniszteri biztos úgy látja, a Fidesz komoly krízisbe került, miután április 12-én rendkívül erős üzenetet kapott a magyar nemzettől. A politikus a morális krízis sarkalatos pontjaként a bicskei gyermek otthonban történt visszaéléseket jelölte meg. Ferenc Orsolya azt mondta, hogy ki kellett volna mondani, hogy gondosságuk nem volt megfelelő, a hibákat pedig nem vették komolyan, illetve a jelzéseket nem vették észre, és emiatt problémák voltak. Ezért elnézést kérünk, fogalmazott Ferenc Orsolya, aki szerint ez lett volna a valódi politikai felelősségvállalás. A politikus hangsúlyozta, ez a mulasztás járult hozzá a Tisza tér nyeréséhez, és illúzió azt hinni, hogy a választási eredmény mögött külső manipuláció áll. Hozzátette, nagyon sokan, köztük sok egykori Fidesz szavazó azért szavazott a Tiszára, mert elegük volt ebből a kormányzatból.
1: Először is Ugye hallottuk azt, hogy a kiábrándult Fidesz szavazó nem létezik. Ezt sokan elmondták sok elemzésben, hogy illúzió arra várni, hogy majd ők megfordítják a választást, vagy más eredményhez segítik hozzá akár az ellenzéket. Ferenc Orsolya arról beszélt, hogy sok Fidesz szavazó igenis kiábrándult és a Tiszára szavazott. Valamint az is egy... nem tudom, hogy elemzői konszenzus volt, de egy politikai konszenzus az egykori kormány oldalon, hogy ki lehet indulni abból a szavazatszámból, ami 2022-ben történt, amiről tudjuk egyébként, hogy egy nagy impulzussal érkezett oda 6-800 ezer ember legalább, akik nem meglepő módon elpártoltak, de Ferenc Orsolyának a szavaiban van-e, vagy láttok-e, hallottok-e bármi olyasmit, ami a jövő Fideszére vonatkozik? Ez egy építkezés, egy megalapozása valamilyen politikai cselekvésnek, vagy egyszerűen egy természetes reakció?
4: Inkább az utóbbi, tehát egyelőre Ferenc Orsolya kritikai jelleggel viszonyul a Fidesz mostani állapotához, és én azt gondolom, hogy alapvetően igaza van. Hát a Fidesz helyzete tényleg nagyon nehéz és súlyos. Miután majd a Fidesz talpra áll, vagy összeszedi magát, ha ugyan összeszedi magát ősszel, akkor majd lehet gondolkodni, hogy milyen tartalmi irányváltásokon vagy módosításokon esik át, de erre nem sok jelet látok egyelőre. Tehát, hogyha elolvassuk Orbán Viktor röpiratát, vagy megnézzük a két beszédét,
1: Én a kongresszuson voltak szombaton.
4: A kongresszuson, igen, de hát a kongresszus reggelén ugye tették közzé a röpiratot. Szóval én ebben, vagy akár most a brüsszeli sajtótájékoztatóra gondolok, én nem látok tartalmi megújulást. Tehát Orbán Viktor ahhoz hű, amit mondott többször is, hogy én nem tudok megváltozni. Márpedig én azt gondolom, ha már éppen európai csúcsom ma este, az Európa politikában biztos, hogy valamiféle korrekció nem ártana, hiszen sokan azért szavaztak a Fidesz ellen, és szavaztak a Tiszára fiatalabbak közül, mert attól féltek, hogy ha marad a Fidesz, akkor Oroszországnak a befolyási övezetévé válik Magyarország, kisorródunk az Európai Unióból, és azt mondták, hogy szavazunk a Tiszára, és akkor maradunk az Európai Unióban. Na most Orbán Viktor, hát látható volt tegnap is, folytatta az EU ellenes retorikáját, vagy ha finomabb akarok lenni, EU kritikus retorikáját. Szóval egyelőre...
1: Ne lőjel itt minden érvet ezzel kapcsolatban, mert ez a téma majd külön is.
4: Jó. Én csak azt akarom mondani, látok egy olyan nagy problémát a Fidesznél, hogy egyelőre tartalmilag még nem nagyon kezdett hozzá a választási vereség tanulságainak a feldolgozásához, pedig ez sem ártana. Tehát nem elég a szervezeti átalakítás, egyébként az is csak látszólagos, mert a megyei elnökök Orbán Viktortól függnek, hanem bizony komoly tartalmi átalakítás is kellene.
1: Nem osztok szót. Aki kapja, marja.
5: Én azt látom, hogy Orbán Viktornál sok minden változatlan, hogy például az is, hogy annak ellenére, hogy a magyar labdarúgó válogatott ugye 86 óta nem jut ki a futballvilágbajnokságra, Orbán Viktor már 1998-ban is ott volt a VB döntőn Franciaországban, és most is ott lesz a VB döntőn, meg az elődöntőkön is. Egy valamire nem tud válaszolni, és nem is fog tudni válaszolni. Hogy lett a legjobb barátja Magyarország leggazdagabb embere 1800 milliárdos vagyonnal, hogy lett a veje a harmadik leggazdagabb ember, a 60 pusztával mi a helyzet. Tehát amíg ezeket az igazságszolgáltatás nem deríti fel, vagy az a bizonyos nemzeti vagyonvisszaszerzés és védelmi hivatal nem szerzi vissza, addig igazából... azt gondolom, hogy az, hogy a Fidesznek nincs értelme arról beszélni, hogy a Fidesz megújul. Tehát Orbán Viktornak nincs jövője a magyar politikában.
1: Ügyvéd vagy, úgyhogy javítsák ki, hogyha rosszul tudom. De miért fogalmazunk olyan eufemisztikusan, hogy az a vejének a vagyona? Hiszen ha csak azt nézzük, hogy ha nincs is házassági szerződés, akkor is a házasság kötés után szerzett vagyon, az fele-fele részben illeti meg a házastársakat. Na most, hogyha azt feltételezzük, hogy nincs házassági szerződés, akkor is arra kell gondolnunk, hogy itt...
5: Csodálkozik, ha kisemmizné, igen, a feleség.
1: Jó, igen, tehát most ezt hagyjuk. Egy pillanatra ezt engedjük meg magunknak, hogy nincsen házassági szerződés 90-10 arányba, vagy 80-20 arányba, mondjuk Ormán Ráhely javára, tehát minimum 50%-a az övé annak a vagyonnak, ami ugye mindig úgy hivatkozunk erre, hogy a miniszterelnök vejének a vagyona, ugyanezzel az erővel mondhatjuk azt, hogy a miniszterelnök lányának.
5: Persze.
1: A 100 milliárdos hát a család, vagyona. Igen.
5: A család vagyona.
6: De én abban is biztos vagyok, hogy Mészáros Lőrinc vagyona sem az ő saját vagyona, pedig valószínűleg ott sincsen házastársi szerződés, de én arra gondolok, hogy említetted azt, hogy hogyha talpra áll a Fidesz, én nagyon meglepne, hogyha talpra tudná állni, tehát éppen emiatt, hogy Orbán Viktor nem hajlandó megváltozni. Én amikor ezeket a kibeszéléseket hallom a fideszes volt vezetőkről, mindig az jut az eszembe, hogy ez hogy nem jutott eszükbe fél évvel ezelőtt, amikor pontosan ugyanígy látták ezeket a dolgokat. Tehát én úgy gondolom, hogy...
1: Ezt elmondta Ferenc Orsolya Benyó Ritának. Akkor, amikor bent vagyunk a kampányban, az félkatonai szervezetként működik, és én ezt a logikát meg tudom érteni, de a Fideszből jelenleg kibeszélők közül volt, akivel személyes módon is volt alkalmam beszélni, aki ezt pontosan ezeket a dolgokat elmondta.
6: Én ezt szerintem kívül. Csak egy védekezés. Tehát ugye akkor a kampány tartott mondjuk egy évig, egy évvel ezelőtt pontosan olyan ez volt a helyzet, tehát láttuk a vagyonosodást a párton belül, láttuk ezt a kivagyi stílust. Nem igaz, hogy ezt, hogyha valaki ezt komolyan gondolja, ezt az álláspontot, akkor nem lép ki. Tehát azért többen voltak, akik elhagyták a Fideszt ez alatt a 16 év alatt. És,
5: például Magyar Péter is.
6: Igen, tehát én mondom, én ezeket, én úgy gondolom, hogy nem a Fidesz politikáját akarják újra pozícionálni, hanem saját magukat. Tehát egyfajta független álláspontot próbálnak képviselni, de én ezt szerintem nem nehezen lehet hitelesnek tartani. Tehát én nem hiszek abban, hogy a Fidesz képes lesz megújulni, már csak azért is, amikor ti mondhatok, hogy Orbán Viktor nem hajlandó megújulni, én pedig úgy gondolom, hogy Orbán Viktor nélkül nincsen Fidesz, tehát én nem látom azt az embert, aki fel tudna
5: úgy nőni. De nyilván nem véletlenül duzzasztotta fel így az elnökséget, és az alelnökök között is ugye a salgótarjani polgármester, akkor ott van Bóka János, meg Gyopáros, tehát hogy egyfajta újabb generációt akar majd behozni egy év múlva valószínű, de én még a Bicskére visszatérve, szóval az a probléma, hogy persze Ferenc Orsolya, amit mondott, korrekt, de igazából akkor kellett volna bocsánatot kérni, amikor vagy a Vásárhelyit, ugye a Bicskei Gyerekotthon igazgatóját elítélték, vagy amikor kiderült ugye a köztársasági elnöknek a döntése, ugye 2024 februárjában, és most már ugye Magyar Péter bocsánatot kért a magyar állam nevében, tehát most már semmi értelme gyakorlatilag bocsánatot kérni, ez a hajó úgymond elúszott.
4: Hát csak a bocsánatkérés olykor a gyengeség jele tud lenni, lehet, hogy ettől félt a Fidesz. Orbánra amúgy sem nagyon volt jellemző, ha belegondolunk a eddigi politikusi karrierjére, amely hihetetlen, de 1988 óta tart.
5: Igen.
4: Hogy ő sűrűn bocsánatot kért volna. Hát nem tudom, én emlékszem, hogy Horn Gyula kért elnézést jó néhányszor, aztán annak se lett túlságosan jó vége. Ugye a megyei elnökségnél azért hoztam be, hogy ők Orbánnál fügtek, mert úgy képzeljük el, hogy az alapszabályt úgy módosította a Fidesz, csak erről nem dicsekedtek sokat, hogy a megyei elnökök megválasztásának az érvényességéhez Orbán Viktor jóváhagyása kell. Tehát innentől kezdve, hát nem tudom, hogy milyen érdemi megújulás lehet, vagy ha lehet is, az alapvetően Orbán Viktortól fog függeni. Innentől kezdve szerintem a Fidesz sorsa alapvetően nem a Fidesz, nem a saját kezében van, hanem a Tisza kormány kezében annyiban, hogy vajon hogy teljesít a Tisza kormány a következő hónapokban és években. Ha rosszul teljesít, akkor elvileg lehet vagy a Fidesznek, vagy más ellenzéki erőnek esélye. Ha viszont a lakosság elégedettségére szolgál a Tisza kormány tevékenysége, akkor a Fidesznek nem nagyon-nagyon nehéz lesz könnyű dolga, és akkor inkább a tovább tartós lefelé menet van. Tehát az, hogy a Fidesz intézményrendszerét szétveri a Tisza többség. Hát látszik, hát a KEKVA átalakítása, az állami vagyon és pénzek visszavétele is erről szól, hogy a Fidesz közeli háttérintézmények legyenek minél kisebbek.
1: Nem léteztek még ezek a háttérintézmények a 2010-es évek elején, vagy csak csírájukban léteztek, és ott voltak olyan mérések, amelyek a teljes lakosság körében 21%-os Fidesz támogatottságot mutattak. 2011-12 környékén, hogyha jól emlékszem, és vissza tudtak jönni úgy, hogy meg lehetett nyerni kétharmaddal a választást. De amikor azt látjuk, hogy a Fidesznek itt van 20x%-a van, hát ilyet már láttunk, vagy hát de, láttak a Fideszben is. Most más kérdés egyébként, hogy elég volt azt utána kimondani, hogy Gyurcsány.
5: Hát igen, az MSZP hibájából is nyilván
1: tehát nagyon más sikerült. Nem ezt mondom.
4: Meg akkor jön azért, után.
5: De azért de Orbán azért látszik a kampány ezen. Végén, hogy elfáradt. Tehát amikor utoljára volt az Egonnál, akkor már lehetett érezni rajta, hogy elfáradt magába a kampányba is. És,
1: az ukránok szekerét toljátok nekem. Ez volt
5: győri,
1: az, hogy,
5: az a győri hogy,
1: igen, nekem ott volt az,
5: hogy... Ott látszott, hogy idegileg sem bírja. Tehát ő... És ez a Tisza fölénye, ez olyan nagy, hogy én azt gondolom, hogy ezért egy két cikluson keresztül ki fog tartani, és akkor viszont már 70 fölött lesz. Szóval őt, ha nem jön a Fideszbe egy karizmatikus vezető, akkor én nem nagyon látom a párt jövőjét.
4: Szerintem Balázs megjegyzésén érdemes elgondolkodni, mert igaza van abban, hogy 2012 közepén nyarán a szocialista párt már kezdte utolérni a Fideszt, néhány százalékpont. Akkor egyébként Meserházi Attila volt az elnök. És valóban nem volt jó helyzetben a Fidesz, csak érzésem szerint más úgy lemenni 20-valány százalékra, hogy korábban egy hatalmas kormányzati hatalommal, intézményrendszerrel rendelkezik egy párt, és abból hirtelen lezuhan egy választás következtében. Tehát jóval kevesebb, mert akkor azért a Fidesz például jóval több pénzt illette meg, és most pedig mint párt és mint párt alapítvány is kevesebb pénzzel rendelkezik a párt, és az annyiban más a helyzet, mint 12-ben.
1: Eleve nem ellenzéki pozícióban volt,
4: így van,
1: hanem egy csomó
4: erőforrásot volt. Kormánypártként például azután találta ki a rezsicsökkentés 12 vége felé, tehát kormányként azért tudta így jobban befolyásolni a szavazókat.
1: És még egy dolgot ne felejtsünk el, 2014-ben ennek ellenére nem kapta meg a leadott szavazatoknak a többségét a Fidesz.
5: Igen.
1: Hát kevesebb szavazatot kapott, de relatív tőt, az ő volt a legnagyobb.
5: Egyébként akkor el is vesztette egy ideig a kétharmadot.
4: Most 26-ban, igen. Tehát 2,4 millió.
1: Igen.
6: De az még nagyon fontos volt, hogy 2014-ben, meg 2012-ben a gazdaság abszolút felfelévelő pályán volt, tehát azért egy kormányzati pozícióban lévő pártnak könnyebb akkor osztogatni, mint például most, amikor ugye inkább földbe állt a magyar gazdaság, nem
4: fölfelé. Azért próbálkoztak most is az osztogatás.
6: Igen, csak...
1: De sikerült áprilisra kimaxolni az éves tervezett költségvetési hiányt, a már megemelt költségvetési.
6: Meg ami szerintem szintén fontos, hogy ugye ha szerintem ez egy bölcs döntés volt a Tisza párt részéről, hogy valaki nem lehet kétszer, kettőnél többször miniszterelnök, független attól, hogy a visszaható hatályú vagy nem, de ebből kifolyólag kénytelen lesz a Fideszben két hatalmi központnak lenni, tehát lesz Orbán Viktor, akit váltatlanul úgy gondolom, hogy nem megy el a Fideszből másodszorban, meg ott lesz egy másik ember, aki föl kéne építeni miniszterelnök jelöltnek, és nem tudom, hogy Orbán Viktor hogyan tudnak kezelni ilyen két dudást egy csárdában. Mert Orbán Viktor sem erről híres, hogy ő szereti a vetítársakat.
1: És színpadként még mindenféleképp meg kell említeni a parlamentet, mert amióta elindult az új ciklus, és ez adódik nyilván Magyar Péter habitusából is, minden áldott heti ülésen ő tart napi rendelőtti felszólalást, és szétrósztolja a fideszeseket, és szemmel láthatóan nincsen ilyen értelemben retorikailag ellenfele a Fidesz részéről. Könnyen elképzelhető pedig, hogy onnan kéne valahogy, hogy kinevelődjön az az ember, aki majd a Fidesz élén masíroz a következő, ha nem is békemeneten, de mondjuk a választásé.
4: Én egy picit azért igen,
5: más. Ez nem látszik a Fidesz frakcióban jelenleg. A Gulyás Gergely annyira érezni ezt, hogy ők korábban barátok voltak, és igazából nem is
1: szerintem
5: tud
1: olyan... Szerintem a lelkük mélyén most is, de zárójelbe ez lenne, ez most...
5: Ne. Én is azt érzem, igen, hogy nem hiteles az egész abban a szempontból, hogy most a Magyar Péternek a rosszolása hiteles, mert ezt elhisszük, hogy az egész nert üti, de az amikor Gulyás Gergely azt se tudja, hogy tegezze vagy magázza, tehát hogy nem egy erős ellenfél.
6: Meg hát tudjuk, hogy nem is tartósan akar jó frakcióvezető lenni, tehát...
5: Egy kényszerpálya volt számára.
6: Hát sokan mondják, hogy büntetés.
5: Ja,
4: én azért...
5: Ő hozta be az...
4: Picit, én egy kicsit másként látom. Tehát Magyar Péter szónoki tehetségéhez, karakteres megnyilvánulásához nem férhet kétség. Annak én örülök, hogy minden héten válaszol az azonnali kérdésekre például, mert ez az elmúlt 16 évben nem volt jellemző Orbán Viktorra.
1: Jó, akkor mindig oda kapcsolod, hó beszél az Orbán a parlamentben, ez egy esemény.
4: Igen,
1: ez
4: viszont azért egy idő után túl sok is lehet. Tehát el lehet kopni, egy. Kettő, Magyar Péter időnként nem tud viselkedni.
1: Bocs, Attila, hányszor hallottuk már az elmúlt két évben, hogy föl lehet-e tartani ezt a tempót, el fog kopni,
5: nem,
1: unalmas
5: nem
1: lesz. Rengetegszer erről beszéltünk, ebben a stúdióban is.
6: De, hatalmi helyzetből,
1: de sikerült, hogy...
6: Nem, de hatalmi helyzetből megint más. Tehát ellenzékiként nagyon tetszett mindenkinek az, hogy megmondta, viszont amikor valaki hatalmon van, az emberek jelentős részében benne van, hogy azzal szimpatizálnak, akiket folyamatosan piszkálnak, nem akartam csúnyább szót használni. Tehát én is hiszem azt, és a környezetemben vannak, akik azt mondják, hogy lehet, hogy most már több tett kéne, és kevesebb... És
4: kormányzati pozícióban neki már teljesíteni is kell majd. Tehát az emberek előbb-utóbb azért meg fogják kérdezni, lehet, hogy még nem ebben az évben, hogy na mennyivel lett jobb az egészségügyi ellátás, több lett az orvos, az ápoló, mi újság a sürgősségi ellátása, a vasúti közlekedése. Tehát azért nem lesz mindig elég az ellenzéket színni, de...
5: Hát ez nem megy egyik napra a másikra.
4: Én látok...
1: Van még, szerintem van még türelem.
4: Persze. Azért is mondtam, hogy nem ebben az évben fogják ezt megkérdezni a választók, hanem várhatóan majd jövő évtől, vagy azt követő évtől, de van még valami probléma. Tessék megfigyelni azt is, hogy Magyar Péter időnként, és ezt kimondom, nem mindig tud megfelelően viselkedni a parlamentben. Tehát amikor például már-már magából kikelve feláll, és oda megy Gulyás Gergelyhez, látszott az arcán, hogy nehezen bírja a feszültséget.
5: De mi az, hogy megfelelő?
4: Sokszor közbe kiabál, ajánlom mindenkinek, nézze meg a parlamenti szó szerinti jegyzőkönyveket, hogy Magyar Péter főleg 25-26-án rengetegszer bekiabálta az ellenzék.
5: És az miért baj? Angliában is ezt csinálja.
4: De nem a miniszterelnök csinálja.
1: Egyfelől ebből ott visszavett, szerintem szóhatak
4: neki. Azóta igen, de azóta se hagyta abba teljesen.
1: És utána Gulyás Gergely mondta azt, hogy egyáltalán nem volt feldúlt, és teljesen normálisan szólt hozzá.
4: Amikor felállt, meg amikor kalimpált egy kicsit a karjával, meg hadonászott, látszott rajta, hogy eléggé ideges, és ez kockázat számára. Tehát a fideszesek kezdenek rájönni arra, hogy érdemes megpróbálni Magyar Pétert kibillenteni a lelki egyes.
5: Jó, de ezt mondtuk.
1: Bocsánat, itt ennyi fér bele az első részünkbe. Látom, hogy ez még...
5: Nem sikerült kibillenteni.
1: Tudom. Lesz még erről. Én azt hiszem, lesz még erről. A szünetben biztos lesz erről, szóval azt ugye önök nem fogják látni, úgyhogy helyette is szugerálják a képernyőt, és a reklámokon keresztül hátra elbírják képzelni, hogy mi megy ebben a stúdióban. Önök szerint lesznek-e látványos vagyonvisszaszerzések? Gyorsan nézzük meg így az első rész végén, hogy mi az eredmény. 84% mondja azt, hogy igen, 16% azt, hogy nem. Innen folytatjuk.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ön szerint lesznek-e látványos vagyon visszaszerzések, ez a kérdés a nézőkhöz? 85% mondja azt, hogy igen, 15% azt, hogy nem. Mindjárt fogunk erről is beszélgetni. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoztak hozzánk. Vendégeim a stúdióban továbbra is Németh András, a HVG külpolitikai szakújságírója, Gerő Tamás ügyvéd és Nagy Attila Tibor politológus. Velük folytatódik tehát az aktuál, és azzal a nyílt levéllel, amelyről már volt szó egy

0: egyébként az Egyenes Beszédben is, ennek az egyik aláírója, gondolom tartalmi szerkesztője is, Baka András volt itt a stúdióban Györgyinél, a legfelsőbb bíróság korábbi elnöke. Ugye az ő megbízatása azzal szűnt meg, hogy a legfelsőbb bíróságból kúria lett, és akkor megszűnt az intézmény. Amellett érvelnek az aláírók, mert százas nagyságrendben vannak, hogy igenis meg lehet tenni a kétharmaddal, persze megfelelő jogállamisági garanciákkal azt, hogy visszahívják azokat a közjogi méltóságokat, illetve tisztségviselőket, vagy közjogi tisztségviselőket, akik az előző rendszerben nyerték el a megbízatásukat. Az ő eltávolításuk példatlan lépés volna, írják, amelyre kivételes indokból igazolható célok érdekében és megfelelő jogi eszköz alkalmazásával kerülhet sor. A közjogi tisztségviselők leváltásának kivételes indoka a demokratikus jogállam helyreállítás, ez az egyik állítás, van több is, olvassák el. Célszerű azonban törekedni arra, hogy a halaszthatatlan személycserék ne járjanak együtt az államszerkezet és a hatáskörök végig gondolatlan megváltoztatásával. Stabil konstrukciót átfogó alkotmányozás során lehet jól kialakítani, nem a különleges helyzet által kikényszerített rendkívüli beavatkozásokkal. Ebből számomra azt tűnik, hogy nem valamilyen alkotmányjogi trükközés, toldozás, foldozás az, amit az aláírók szükségesnek tartanak, hanem egy mélységi alkotmányos reform. Mit gondoltak?
1: Abszolút igaza van az aláíróknak, és én is tényleg csak csatlakozni tudok hozzájuk. Ugye Tóth Gábor Attila a szerző, aki a vagyonvisszaszerzéssel kapcsolatban is írt egy hosszabb tanulmányt a jogi...
0: Én az egyik megszövegezője.
1: Ő az egyik megszövegezője, igen, meg a felesége. Szóval alapvetően ugye a jogállam helyreállítása volt a Tisza pártnak az egyik nagy választási ígérete, és hogyha ezek a személycserék a jogállam helyreállítását célozzák, már pedig tudjuk, hogy az a 8 közjogi méltósága, akinek a lemondásra szólította fel őt ugye a miniszterelnök, azért mindannyian az Orbán rendszer részei voltak, persze változó felelősséggel, de a Helsinki Bizottságnak is ajánlom, a honlapján van egy 14 oldalas összefoglaló, hogy nemzetközi szinten milyen példák vannak, akár a lengyeleknél, akár a ukránoknál, vagy Örményországban. Szóval, hogyha az intézményi átalakulás azt célozza, hogy a jogállam azáltal erősebb lesz, tehát az intézmények megerősödnek, akkor azért kell, vagy szükséges az intézményeket adott esetben átalakítani. Ha viszont a közjogi méltóság olyan kötelezettséget szeget meg az ő működése során, ami egyértelműen kimondható, hogy jogellenesen tevékenykedik.
0: Akkor az a jelenlegi alaptörvényi környezetben is
1: elmozdítható. Így van, tehát akkor igenis lehet használni a méltatlansági eljárást, vagy a megfosztási eljárást adott esetben a köztársasági elnökkel szemben. De ugye minden közjogi méltóságnál külön-külön kell megvizsgálni, és a legfontosabb az, hogy indokolni kell minden esetben a változtatást. És az fontos, hogy ugye helyettük azért valakinek ki kell nevezni, és azt viszont nem szabad elkapkodni, és ne, fontos, hogy ne csak a parlament döntsön róla, hanem vonják be adott esetben ha bírókról van szó, vagy alkotmánybírákról, akkor a bírósági kart, adott esetben a Magyar Tudományos Akadémiát, vagy a jogi egyetemeket, szóval, hogy legyen egyfajta társadalmi egyeztetés is, ne csak ugyanúgy egy személyre szabott kinevezése legyen az új közjogi méltóságunknak.
0: Az új közjogi vezető kiválasztására nyilvános eljárásban szakmailag elismert testületek bevonásával és etikai szempontok figyelembevételével kerüljön sor. Ez is az egyik mondata a nyílt levélnek, elég erősen rímel arra, amit itt az előbb hallottunk, András.
2: Én is teljesen egyetértek ezzel a levéllel, nekem csak egyetlen egy hiányérzetem van, lehet, hogy én nem vettem észre, hogy tényleg szerintem nagyon jó lenne, ha lennének javaslatok, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Tehát ugye az már látszik, hogy van egy valószínűleg egy egyeztetett álláspont a leváltásra kijelölt emberek között, hogy ők nem mondanak le, és nem látom az utat azt, hogy hogyan lehetne. Hát és
1: sokféle út van.
2: És sokféle út van, csak ugye említetted is, hogy ez egy viszonylag hosszú folyamat lenne, míg a közvélemény szerintem gyors eredményt várna, és hogyha ez sokáig maszatolnak, hogyha szabad ezt a kifejezést használnom, akkor ez nem fog használni.
1: Igen, hát Kis Járos erre tett javaslatot, hogy ő szerintem miután a ezek a közjogi méltóságok az Orbán rezsimet szolgálták, ezért ugye méltatlanná váltak, és miután a hatalom kizárólagos birtoklására törekedett ugye az Orbán rezsim, ezért az alaptörvény C-cikk alapján is, ugye a kettes bekezdés alapján elvileg azt lehet mondani, hogy mindannyian méltatlanok, de ugye akkor helyettük kijön, tehát azért azt alaposan az fontos, hogy egy független és valóban szakmai alapú és valódi ellensúlyt képező személyek kerüljenek.
2: Még ami az probléma, bocsánat, csak egy mondat csak, hogy tényleg hiteltelenítették az emberek ezeket a funkciókat, tehát nem csak igen. Az emberek váltak hiteltelenni, hanem maguk az intézmények.
1: Azt kell visszaszerezni az intézményekbe vett bizalmat.
3: Hát akkor most én leszek a fekete bárány ebben a csapatban, mert én...
4: De kicsit élvezed volt be.
3: Bevallom. Bevallom, de azért a dolog komolyabb annál, hogy élvezem-e. Mi volt a baj ezzel a 8 közjogi méltósággal? Az, hogy Orbán Viktor emberei voltak. És ugye egy önkény uralmat valósítottak meg, mondják a kritikusok. Ki garantálja majd azt, hogy a következő 8 közjogi méltóság nem Magyar Péter embere lesz? Én értem, amiket az alkotmányjogászok és ügyvédek írnak. Túl szép, hogy igaz legyen, de legyen így. Csak arra azért emlékeztetnék, hogy nehogy az legyen majd, hogy majd egy új kurzus, egy Magyar Péter utáni új, más politikai rendszer majd azt fogja mondani, hogy Magyar Péter korszaka idején szintén önkényuralom volt, szintén autokrácia volt, és azok, akik Magyar Péter idején lettek közjogi méltóságok, azokat is el kell tüntetni. És van egy alkotmányjogi...
4: Bocsánat, ezt nem mondhatnák így? Egyszerűen csak azért a politika így működik. Tehát Orbán Viktor már arról beszél, hogy elkezdődött az ország kifosztása. Az, hogy bántalmazó kormánya van, és az összes társadalmi csoportot megsérti Magyar Péter. Tehát bár még nem láttunk egyébként ilyen, a Fidesz ekézi nagyon komolyan, de az, hogy minden társadalmi csoportba beleállna és kifosztaná az országot, erre vonatkozom, még nem
3: emlékszem. Ez most egy ilyen, persze, de...
4: Tehát az, hogy mit mondunk egy rezsimre, az függ attól, hogy az a rezsim mit csinál.
3: Világos, csak én arra hívom fel a figyelmet, hogy persze el lehet, folytatni lehet ezt az utat, lehet ezen tovább járni, csak mondom, a Magyar Péter miniszterelnöksége vagy köztársasági elnöksége sem fog örökké tartani.
1: De nem ezt írják a levélben, az a probléma.
3: Na most a levélben még írnak valami, csak én attól tartok, hogy ennek akkor így nem lesz vége, mert majd egy új politikai rendszer a mostaniakat fogja leváltani. Most ebben a levélben, meg az általad elmondottakkal van még egy olyan problémám, hogy jelenleg a hatályos szabály alapján jogszerűen Sülyog Tamás nem lehet méltatlansági eljárással megfosztani a tisztségtől.
1: Még hogyha össze, az Alkotmánybíróság
3: jön, még hogyha össze is jönne a parlamentben a kétharmados többség, a mostani Fidesz közeli alkotmánybíróság alig, ha fogja megfosztani Sülyogot. Ráadásul az alaptörvényben azért az is benne van, hogy szándékos törvénysértés esetén lehet csak megfosztani Sülyog Tamást a köztársasági elnöki pozíciójától. Ez benne van az
1: De az is benne van, hogy a nemzet egységét kell képviselni, amit
3: De
1: nem
3: De az
1: képvisel.
3: Már nincs benne az alaptörvényben, kedves ügyvéd úr, hogy a nemzet egységének nem kellő képviselete esetén az alkotmánybíróság megfoszthatná a köztársasági elnököt.
1: Hát ezt majd eldönti az alkotmánybíróság.
3: Az alaptörvény szövegére tessék odafigyelni, egy lehetőség van a köztársasági elnököt megfosztani a tisztségétől, amennyiben szándékosan megsérti a törvényt.
4: Jelen körülmények között, de pont a jogtudósok amellett érvelnek, hogy egy új szabályozás persze. kell. És akkor az, amit egyébként kétharmaddal megtehet a parlament, ugye Sülyog Tamás fordult a Velencei Bizottsághoz, nem tudjuk, hogy ez voltaképpen megtörtént, visszajelzés abból az irányból nincs, és az Alkotmánybírósághoz is, amit meg én azért nem értek, mert tartalmi szempontból az Alkotmánybíróság politikailag
3: ez egy eljárás. Mi van, hogy a Sülyog Tamás nem írja majd alá az alaptörvény módosítást, ugyanis, ha
4: már ez egy nagy kérdés, így, és ami
3: és
4: már,
3: a levél utal
4: már
3: is
4: nem történt, már van igen. egy, ami már nem történt meg, ugye Orbán Viktor, nem Orbán Viktor, a miniszterelnöki mandátum két ciklusban történő korlátozását, azt, hogyha jól tudom, akkor Sülyog Tamás még nem írta.
3: Ja. Bizony nem.
1: És András, lehet, nyilván, az nyilván a legegyszerűbb az lenne, ha lemondana, de az is egy megoldás lehet, hogy azt mondja a kétharmados országgyűlés, hogy mostantól közvetlen elnökválasztás van.
4: És hát az emélyreható alkotmányos reformon. András.
1: Onnantól kezdve pedig András. Egy új köztársasági elnököt kell adni. És Súlyog Tamás is elindul.
3: Csak a Magyar Péter András. Azt mondta, hogy most még nem akar közvetlen elnökválasztás.
4: András.
2: Na tehát bocsánat. Én inkább veled értek egyet, és lehet, tehát megváltoztatható az alkotmány, ad abszurdum, meg lehet növelni az alkotmánybíróság létszámát, és el lehet érni azt, hogy Magyar Péter, vagy nem a Fidesz párti legyen az alkotmánybíróság, és én arra gondolok egyébként, hogy szerintem a választási törvényt is meg fogják változtatni, és nem lesz még egy ilyen választás, ahol ilyen könnyű lesz kétharmadot elérni. Tehát én szerintem azok a változtatások, amiket most így elfogadnak, ezek tartósan érvényben maradnak, mert hogyha nem lesz győztes kompenzáció, akkor nem lehet 40%-kal kétharmadot elérni. Tehát meg, ami szintén szerintem fontos még, hogy tényleg előlegezzük meg a bizalmat, hogy Magyar Péter nem lesz olyan, mint a Fidesz kormányzat 16 éven keresztül, mert ott tényleg azt láttuk, én a média tanácsnak a tevékenységét követtem, mérhetetlen elfogult, hogy hogyan posztottak meg rádiókat, tévéket a frekvenciától, teljes mértékben elfogadhatatlan indokokkal, tehát ezek én bízom benne, hogy még egy ilyen kormányzat Magyarországon
3: nem lesz. De nem lenne túl átlátszó, hogyha kibővítenék nem fideszesekkel az alkotmányt.
2: De nagyon sok átlát...
1: Sőt, életkori határt is be lehet húzni.
3: Hát ezt csinálta a Fidesz is az elején.
1: Hát persze.
2: Nem, tehát ezt azért több országban megcsinálták, ezt a felemelték.
3: Én ezt tudom, Amerikában igen. Is megcsinálták, és nagy vita is volt.
1: Minden attól függ, hogy rendszerváltásként vagy kormányváltásként tekintünk, ugye április 12-re. Hogyha rendszerváltásként tekintünk, akkor különleges esetben is, most akkor ez egy ilyen helyzet, ha ezt állítjuk, akkor lehet élni rendkívüli jogi megoldásokkal egyszer. És utána, ahogy mondtad, a választási reform esetén már nem lehet az, hogy valaki visszaél úgymond
3: a kérdés az, hogy Magyar Péter hajlandó lesz az általa vezetett kormány párti.
1: De miért vagy vele ennyire szkeptikus?
3: Csak a politikusnak nem az a termi, tehát ez olyan, mint hogy a farkas nem szokott lemondani.
1: De már úgy indított, hogy önkorlátozza magát, és
3: kétszik. A ragadozók nem szoktak lemondani arról, hogy állatokat egyenek. A politikusnak hatalom kell. A politikusnak befolyás kell. Igen. Túl szép, hogy igaz legyen, hogy van egy miniszterelnök, aki szemmel láthatóan már most nagyon szeret szerepelni, kezdi meg szeretni a hatalmat, és akkor azt mondja, hogy csinálok egy olyan választási törvényt, ami az én hatalmamat jelentősen csökkenti.
4: Bocsáss meg, két dolgot. Tehát amíg azt láttuk 2010-ben, hogy a hatalomra került Orbán kormány rögtön az elejétől kezdve elkezdte kiterjeszteni a saját hatalmának az érvényesíthetőségét, egyszerűen az alkotmányos rendszereken, illetve az intézményrendszeren keresztül. Addig most nem tudom, mi lesz, egyikünk sem tudja, hogy mi lesz, tehát a szkepszis bőven megengedi. Elég régóta vagyok ahhoz politikai újságíró én is, hogy egy egészséges szkepszis legyen. Két önkorlátozó dolgot már láttunk. Az egyik, amit mondott az imént Tamás, hogy két ciklus, és az rá is vonatkozik. A másik pedig, hogyha már szóba hoztad a médiatanácsot, de bent van a parlament előtt az új médiaszabályozás, amelyben az van, hogy a felügyeleti szervnek az összetétele az nem úgy fog kinézni, mint most, hogy ahogy a Fidesz beszavazza egy az egybe a saját embereit, hanem úgy, hogy egy harmadát adja a kormány oldal, független attól, hogy mekkora többsége van mandátumszámban, az egy harmadát adja az ellenz, egyenlő arányban ad az ellenzék és a kormány oldal, és még ugyanakkor arányban pedig szakmai szervezetek. Tehát ez mindenféleképpen például egy korlátozás a mostani lehetőségekhez képest.
1: És ez ugyanígy van a média tervezet szerint, ugye a médiatanácsnál és a független közmédia testületnél is.
4: Igen. Most nem menjünk bele, ez egy több rétegű dolog, egyébként valószínűleg nehezen értenék, csak a jelenlegi, amit a Fidesz kormány kialakított pozíció, vagy Fideszes többség kialakított hatalmi befolyási pozícióból visszavesz Magyar Halkan Péter.
3: Jegyszem meg csak, hogy Magyar Péter nem szállta ki azt, hogy majd köztársasági elnöki pozícióba átmenjen.
4: Hát jó, ezt
1: még ha megválasztja őt, egyébként végül is, ha belegondolunk, három komoly ígérete volt, ugye az Európai Uniós pénzek hozzáhozatala, ez most a legelső, ugye augusztus 31-ig meg kell teremteni a feltételeket. A következő jogállam helyreállítása, ehhez kellenek a Orbán bábjainak úgymond legalábbis bizonyos személyeknek ugye az eltávolítása, mert adott esetben, ugye, ha elindul az elszámoltatás, az igazságtétel, ki tudja, hogy a jelenlegi köztársasági elnök nem ad kegyelmet, vagy eljárási kegyelmet azokkal szemben, akikkel elindulnak a büntető eljárás.
2: Viszont, hogyha ezt tenni, akkor aztán mérhetetlenül ártan a Fidesz népszerűségének. Tehát itt hatalmas lólábak lógnának, tehát szerintem Súlyog Tamás sokkal inkább kezes lesz, mint amilyen.
1: Valószínű, egyébként ő ezt is ígérte, hogy ő mindenkinek kezes lesz, de akkor meg azért alkalmatlan, mert nem ezt várjuk tőle, hogy mindenkinek kezes legyen, hanem hogy legyen egyfajta ellensúly. Ugye a kúria elnöke, Vargasi András úgy került pozícióba, hogy többször is miatta módosítottak jogszabályokat, tehát abszolút a személyre szabott jogalkotás érvényesült, az Országos Bírósági Tanács az 14 arányban ellene szavazott, és úgy lett elnök. Tehát egész egyszerűen vannak bizonyos közjogi méltóságok, és Polt Péter is ilyen, ugye az Alkotmánybíróság elnökét korábban a bírák választották meg maguk közül. Aztán a Fidesz hozott egy olyan szabályt, hogy az országgyűlés választja. Szóval vannak bizonyos szabályok, amiket szerintem vissza lehet hozni, és valamit meg kell változtatni.
4: Nézzük, hogy mit gondolnak önök arról a kérdésről, amelyet feltettünk, és aztán a hozzáfűzött kommentekből is szemezgetünk egy kicsit.

0: Csúf Bálint kancellária miniszter bejelentette a napokban, hogy rendkívüli ülés lesz majd a jövő héten a parlamentben, és a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot be fogják terjeszteni az országgyűlésnek. Önök számítanak-e arra, hogy lesznek látványos vagyonvisszaszerzések? Nézzük a szavazás állását. 85% mondja azt, hogy igen, 15% pedig azt, hogy nem. A kommentek közül pedig itt van néhány, vagyis hogy mire számítanak, lesznek-e látványos vagyonvisszaszerzések. Edith szerint az emberek többségének ez örömforrás lenne akkor is, ha nem járna anyagi haszonnal. Tehát itt az Abszolút Filmszínházra oda kapcsolna. Marika azt mondja, hogy a látványhoz nem ragaszkodom, aki lop, az kapja meg a méltó büntetését. Zsuzsanna szerint minden bizonnyal lesznek ilyenek, főképp, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. György, ugye az Európai Ügyészség az nem csak úgy nyomozgat, meg mit elvihet bárkit, hanem az Európai Uniós pénzek szabályos felhasználásával kapcsolatban vizsgálódhat csak. György azt írja, hogy ezt ígérték, mármint a vagyonvisszaszerzést, ha nem lesz komoly, hatékony intézkedés, az a kormány végét is jelentheti. Hogyha azt nem is, de mindenféleképpen azt meg kell tudni magyarázni, hiszen nagyon komoly a választói elvárás. Tünde azt itt, hogy látványos bejelentésekre viszonylag nagyobb az esély, mint nagyon gyors és nagy összegű vagyonvisszaszerzésekre, akár csak a kekvák visszaállamosításával egyébként már több száz vagy akár ezer milliárdos vagyon visszakerülhet az államhoz, és ez nem látványos, tehát ezt tegyük hozzá. Béla azt írta, hogy nem lesz semmi komoly, maximum pár ebihal, fél év után el is fog halni a lelkesedés. Anna szerint pedig az ebből szerzett, vannak ebihalak meg ebek, az ebből szerzett vagyon visszaszerzése a kampány legfőbb ígérete volt, törvényes keretek között tegyék mielőbb, ezt várják el az emberek. Ezek voltak tehát a kommentek ehhez a kérdéshez, és aztán nézzük, hogy az Európai Uniós pénzekkel kapcsolatban milyen kijelentéseket tett Vitézi Dávid.
1: Kereket azért lehet hallani a magyar közéletben, akik annak drukkolnak, hogy ne tudjuk hazahozni az uniós forrásokat.
2: Vitézi Dávid viszont jó hírekkel érkezett.
1: Mindaz, amit körülbelül 3 héttel ezelőtt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben bejelentett, az a menetrend szerint halad. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját.
2: A terv véglegesítése a napokban megtörténik, ami az uniós források hazahozatalának első és legfontosabb lépése, tette hozzá a miniszter.
0: Az Európai Tanácsülés előtt Brüsszelben volt, illetve van még mindig Orbán Viktor is, aki a Patrióta pártcsaláddal egyeztet. Kerner Zsoltnak olvassák el a cikkét a 24.hu-n. Nagyon szépen összefoglalja, hogy a legnagyobb hatalmú uniós testület az állam és kormányfőknek a tanácsa, és Orbán Viktor most egy szobasarkába, egy nappaliba beállított íróasztal mögött kénytelen beszélni arról, hogy mire számít, illetve mit vár. Többek között arra, hogy azt mondja, hogy ha megállapodik a magyar kormány, tehát a Tisza kormány az Európai Unióval, azt ő úgy értékeli, hogy ez zsarolás, tehát a megállapodás az egyenlő zsarolás, vétóval kell, vétófenyegetéssel kell hazahozni a pénzeket, és azt mondja Orbán Viktor, hogy elvárja, hogy az összes pénzt hazahozza a Tisza kormány, ami egyébként tartalmilag is kizárt, mert vannak, amíg egyszerűen lejárt határidők miatt több már kicsúsztunk. Ezek a 2 milliárd euró. Mit gondoltok erről?
3: Hát csak azt, hogy nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ha egy tagállam megakadályoz egy uniós költségvetési keret elfogadását, az nem azt jelenti, hogy semmi pénzt nem utalnak ki, marad az addigi költségvetési kiadási szint. Tehát, hogy ez a vétó mennyire vezetne sikerre, az a számomra kétséges. Ráadásul Orbán éppen a jogállamisági mechanizmus kapcsán sok évvel ezelőtt 20 végén is belengetett egy ilyen vétó, de aztán mégsem merte ezt teljesen végigvinni. Szóval a volt miniszterelnök, hát amit az elején mondtam, tehát nem hajlandó érdemben változni, az Európa politika kifejezetten egy jó bizonyíték erre, és ez meg fogja nehezíteni a Fidesznek a dolgát.
0: Igen, Orbán. Ráadásul a forrás megvonásokra Magyarországgal szemben kitaláltak egyéb eljárásokat is, úgyhogy ez a vétó fenyegetés is már kissé élét vesztett.
3: Igen,
4: Igen, én nem azt várom, hogy vétózzon Magyar Péter, hanem azt várom, hogy együttműködjön az Európai Unióval, mert akkor lesz az Európai Unió erős, hogyha egy irányba halad a hajó, és szerintem Magyarországnak is az az érdeke, hogy az Európai Unió erősebb legyen. Úgyhogy én Orbán Viktorral továbbra sem tudok egyetérteni. Ez az állandó harc...
0: Nem tudtál meglepni.
4: Nem, unalmas már nekem legalábbis, hogy állandóan harcolni. Nem harcolni akarunk, normálisan élni és boldogulni.
5: Mondjuk igen, és ráadásul Orbán Viktornak mindig is ez volt a politikája, ez a konfliktuskeresés, tehát a konfliktusok között tudott jól lavírozni, és tényleg szerintem az volt a lényeg, hogy Magyar Péter sem azt ígérte, hogy itt most már mindenben bele fogunk egyezni, hanem azt mondta, hogy a hozzáállás lesz más, tehát egy együttműködő igen. hozzáállás, és hogy lesznek viták, csak ez tényleg megoldható, és szerintem ami nagyon fontos, hogy pont ugye Ukrajna ügyében sikerült megmutatni azt, hogy ami nem sikerült a Fidesznek, körülbelül 10 év alatt azt 3-4 hét alatt meg tudták tenni, tehát valóban megvan a legfelsőbb szintű megállapodás a magyar kisebbségek ügyében, és szemmel láthatólag nem Magyarország tett több engedményt, tehát Ukrajna volt az, amelyik tulajdonképpen visszaállította a korábbi rendszert.
3: Még
5: tehát,
3: ezt majd át kell vinni a jogalkotásba.
5: Hát most már tegnap beszéltem ukránokkal, ők azt mondták, hogy elfogadták harmadik olvasatban a parlamentben is ezeket a változtatásokat, tehát bekerült már egyébként ez a cselekvési terv.
3: De vannak olyan dolgok, amiket csak 27 végéig.
5: Igen, és mondjuk vannak figyelmeztető jelek, tehát például a lengyelekkel folytatott vita egy teljesen fölösleges névválasztás miatt, de én azért optimistább vagyok. Tehát abban a magyar-ukrán viszonyban is az a lényeg, hogy mind a két fél meg akar egyezni.
0: Hát meg fontos, tehát hogy két szomszédos országgal vált nagyon rossz a viszonyunk, az ukránokkal meg a horvátokkal, mind a kettőn keresztül jön egy cső, ami stratégiai fontosságú a magyar gazdaság meg a lakosság szempontjából.
3: Én ezt eredménynek tartom, ezt az ukrán-magyar megállapodást, csak azt mondom, hogy ennek a végrehajtása még hátra van. Egyébként Magyar Péter annyiban taktikus, hogy ő azt mondja, hogy az első klaszter megnyitásához hozzányárul, de nehogy az legyen már, hogy rögtön minden klasztert megnyitnak Ukrajna számára.
0: És még arról is minden tagállamnak egyhangulag kell állást foglalnia, hogy egy-egy klasztert lezárhatnak a tárgyalásba, tehát azért itt ez nem lesz sétagalobb az ukránoknak. Egyetlen mondat még a vétóhoz, azt mondta a Magyar Péter éppenséggel ma, a tanácsi ülést megelőlegezendő, hogy ha vétózni fog, akkor nem ideológiai, hanem a magyar nemzeti érdek alapján fog vétózni. Tehát a vétót, mint eszközt, azt ő sem gondolja, hogy el kéne vetni. Na, ennyire volt időnk. Ön szerint lesznek-e látványos vagyonvisszaszerzések? Ez volt a kérdésünk önökhöz. Most már ne szavazzanak, vagy tőlem szavazhatnak, csak már nem lesz eredménye, vagy nem tudjuk megmutatni. 85% mondja azt, hogy igen, 15% azt, hogy nem. Németh Andrásnak, a HVG külpolitikai szakújságírójának, Gerő Tamás ügyvédnek és Nagy Attila Tibor politológusnak. Köszönöm szépen a tartalmas, valóban tartalmas vitát és beszélgetést. Önöknek pedig a figyelmet, jó éjszakát.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 5 éves a Hajneum Magyar Régi Zenei Központ, és megvan a nyári, őszi program is, erről is fogunk beszélni, meg a célkitűzésekről, hogy mi az, amit sikerült megvalósítani. Vashegyi György, művészeti vezető, a vendégem, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És hozott egy csoda kiadványt egyébként, ami az 5. évfordulóra készült, elején, végén CD-vel is, és azt mondta, hogy vannak benne, vagy voltak akkor célkitűzések, amiből sikerült jó párat teljesíteni. Mi volt a legfontosabb?
2: Hát igazából ez a könyv akkor készült, amikor megalakult a Hajneum, tehát 5 esztendővel ezelőtt megalapította Magyarország ezt a régi zenére szakosodott intézményt. Ugye két neve van, két része van a nevének ennek az intézménynek, Hajneum, ugye Joseph Haydn nevére utal, Haydn nagyon-nagyon fontos szereplője a magyar kultúrtörténetnek, elsősorban Fertőd Eszterházához kötődik, de ugye az egész magyar zenetörténetnek, az európai vérkeringésbe való kapcsolásának a egyik kulcsfigurája. Tulajdonképpen ő volt az első nemzetközi szupersztárunk Liszt Ferenc előtt. Nagyon hasonló, nagyon sok a hasonlóság egyébként a két szereplő között, csak más történelmi korszakról beszélünk. És 21 nyarán alakultunk meg, Hajneum, Magyar Régi Zenei Központ, a névnek a második fele arra utal, hogy a régi zenejátszást, a historikus régi zenejátszást, ami egyébként ilyen bonyolultan hangzik, de tulajdonképpen csak arról van szó, hogy amikor a zeneszerző már nincs köztünk, tehát már nem tudunk egy élő zeneszerzőtől szóban megkérdezni fontos információkat, hogy hogyan adjuk elő a műveit, akkor a múlthoz kell visszanyúlnunk, akkor kutatnunk kell, és ez az intézmény most 5 éves, annak idején felvázoltunk irányokat, ugye a címnek a két arcúsága már kijelöl irányokat, a magyar vonatkozású zenetörténet, illetve kutatása, illetve a régi zenejátszás magyarországi támogatása, fejlesztése, és ugye most 5 évesek vagyunk nyáron, 21 nyarán alakultunk alapítványi formában, és nagyon sok arca van a tevékenységünknek. Most egy nagyon gazdag koncert kínálattal állunk elő. Egyébként a hajneum.com oldalon mindent megtalálnak, és a naptári évnek a hátralevő részében levő koncertjeink alapvetően két helyszínen zajlanak. Nyáron Fertőd Eszterházán, tehát a Fertődi kastélyban, a magyar Versailles-ban, így hívták már a 18. században. Július 10 és augusztus 1-e között minden péntek szombat este, tehát hétvégénként pénteken és szombaton este 7 órakor régi zenei koncertek vannak az Apolló teremben, abban a teremben, ahol Haydn minden valószínűség szerint maga is zenélt, és itt adta elő a vonós négyeseit, szimfóniáit, baritontrióit esetleg. mindig péntek szombat este, július 10 és augusztus 1 között, utána néhány hét szünet van, és augusztus végén van a nemzetközileg is kiemelkedő Haidneum Eszterháza Fesztivál, szintén két hétvégére összpontosulva az augusztus 28-dik, illetve a következő hétvégére, mindig szintén péntek szombaton koncertekkel. Ezek mind régi hangszeres koncertek, tehát korhű hangszeres, vagy eredeti hangszeren játszunk a pólóteremben, vagy eredeti hangszereknek a pontos másolatán. Ezek a nyári koncertek, amelyeket a Haidneum kínál, és ősszel pedig visszatérünk a Zeneakadémiára.
1: Miben más ezeken a hangszereken játszani? És én, aki mondjuk csak egyszerű felhasználó vagyok, aki szeretem a klasszikus zenét, a komoly zenét, én észreveszem a különbséget?
2: Szerintem egy nagyon komoly harmónia van a zenemű, a hangszerek és adott esetben az akusztika között. Tehát Eszterházára ezért érdemes elmenni, hiszen ott a falak Joseph Haydn szellemét filozófiai értelemben tartalmazzák, praktikusan pedig hát az akusztika. Tehát abban annak a teremnek, annak a csodálatos Apolló teremnek, amelyik Európa egyik legkülönlegesebb freskóját tartalmazza egyébként az Apolló, ezért is nevezik Apolló teremnek, tehát fantasztikus a terem. Ennek az akusztikája nagyon jó összhangban van az oda komponált zenékkel. Az az elvünk, hogy minden nyári koncerten Joseph Haydn műnek is meg kell szólalnia a teremben, ez egyfajta templom tulajdonképpen. Kicsit olyan ez, mint Bachot Lipcsében hallgatni, mondjuk abban a templomban. Nyilván nagyon sok mindent átépítettek azóta, sok akusztika megváltozott. Itt Eszterházán, Fertőd Eszterházán szerencsénk van, az akusztika változatlan. A nyári koncertek azok péntek szombaton mindig, hol korhű hangszeres koncertek, mindig Haydnnal, július 10 és augusztus 1 között minden péntek szombat este 7 órakor, és augusztus 28-án pedig kezdjük a fesztiválunkat, amely már negyedik éve rendezzük meg, augusztus vége, szeptember elején. Mindezeknek a koncerteknek sok-sok előzménye van, negyedszázadnyi előzménye van, elsősorban Strém Kálmán kiváló koncertszervezőhöz köthető előzménye, ezeket a dolgokat folytatjuk mi. A fesztiválon mindig egy opera előadással kezdünk, Haydn operával. Úgy alakult, hogy 3 évvel ezelőtt, 23-ban napra a fesztivál nyitó koncertje egybeesett Mária Terézia Eszterházai látogatásának a 250. évfordulójával, ezért akkor azt az operát játszottuk, és azóta is mindig operát játszunk. Idén az Orlando Paladino fog elhangozni fantasztikus szereplőgárdával.
1: Kiknek ajánlja ezeket a koncerteket?
2: Mindenkinek ajánlom, aki jár Eszterházán, nyári koncerteket azért szervezzük a kastéllyal együttműködésben, hogy akik ott járnak, és megtekintik a kastélyt mondjuk napközben, és még van lehetőségük ott maradni péntek vagy szombat este, hallgassák meg azt a csodálatos zenét, nagyon jó előadókat hívunk egyébként, mind korhű hangszeres előadás, illenek tehát nagyon a terembe, az akusztikába, Joseph Haydn mindig köztük van, nagyon magas színvonalú koncertek, és csodálatos élmény, tehát a zenét azon a helyszínen, azokon a hangszereken hallani.
1: Mondjuk egy gyorsan még egyszer, hogy hol lehet a programokat?
2: Haidneum.com oldalon találnak meg mindent, és ősszel pedig Zeneakadémia Solti termében, illetve nagy termében lesznek hangversenyek, kamara hangversenyek. A Solti teremben fantasztikus az akusztikája. A Solti teremnek a felújítás után ismét visszanyerte régi csodálatos akusztikáját, és Zeneakadémia nagy termében december 6-án Bachal fejezzük be az évet hagyomány.
1: Majd várjuk még vissza, hogy ezekről később beszéljünk. Vasegyi György, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
1: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Rónai Egó reméljük holnapra meggyógyul, úgyhogy ő várja majd önöket. Szép napot, viszontlátásra!